0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Fejes Pétert jelölte második körben legfőbb ügyésznek Baka András. A köztársasági elnök azután keresett új jelöltet a legfőbb ügyészség élére, hogy a tiszás többségű országgyűlés nem szavazta meg Szatmári Zoltánt legfőbb ügyésznek. Vendégünk Bárándi Péter.
3: Ügyvédül, jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Van egy új jelölt, az előzővel kapcsolatban sokféle ellenvetés volt, hogy melyik mennyire helytálló, ez most már gyakorlatilag mindegy is, neki személyesen nyilván nem. Itt van egy új jelölt, mennyire körüljárt az ő személye? Mennyire ismert ő például ügyvédi, ügyészi, bírói körökben?
4: Én csak jót hallottam róla kollégáktól, most kollégákon értem az ügyészeket is és az ügyvédeket is. Kellő tárgyalótermi gyakorlattal, vezetői gyakorlattal rendelkezik. A szerkesztő úrral már beszéltünk arról, hogy én egy ilyen rendszerváltáskor helyesebbnek tartottam volna, hogyha kívülről, nem az ügyészségen belülről származik a legfőbb ügyész, de ettől a véleményemtől eltekintve azt gondolom, hogy ez egy nagyon megnyugtató választás. Nincs semmi kifogásolható benne, sőt, azt lehet mondani, hogy akik körülötte bármilyen minőségben eddig voltak, egy kiszámítható, kissé szigorú, jó szakembernek tartják.
3: Ha igaz az, amit az ügyészség állapotáról hallottunk, egyébek mellett öntől is, akkor valószínűleg kell a szigor. Tehát oda most egy olyan ember kell, aki rendet tud csinálni, és ebből a szempontból talán mégsem annyira nagy baj, hogy valaki ismeri a járást az ügyészségen belül.
4: Biztos, ugye, de a másik megközelítést már régebben megbeszéltük, hogy egy presztízsét vesztett szervezetnél talán gyorsabb társadalmi elfogadottsághoz vezetett volna, és gyorsabb rehabilitációhoz, ha nem ügyészből lesz a legfőbb ügyész. De ha ügyészből van a legfőbb ügyész, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon megnyugtató választás. Az pedig, hogy melyik csoportból ajánlott a köztársasági elnök úr, ez az ő elhatározása és a tiszteletben tartandó megoldása.
3: Távolságtartóan nyilatkozott a Tisza párt részéről bárki is, aki megszólalt, nem sokan, mert hogy majd vizsgálják a jelölést. Nekem ez azt jelenti, és ez egy pozitívum, hogy ismét nem történt egyeztetés a kormányzat és a köztársasági elnök között, tehát tiszteletben tartja ki a másiknak a povoáriát, ha úgy tetszik.
4: Ez feltétlenül helyesnek ítélhető, ez tényleg a demokrácia működésének valamilyen életjele.
3: Az, hogy milyen ügyek...
4: Sokáig nélkülöztünk.
3: Az új leendő főügyészhez milyen ügyek fűződnek, az mennyire igazít el minket a dolgokban. Ugye emlegetik a táncos ügyet, vagy a Marian Kozma gyilkosság vizsgálatát, amik Vörösi nagyon nagy figyelmet kapott ügyek voltak. Vörösi szabkatasztrófa, igen.
4: Az egy bizonyos fokig jegyez egy szakembert, egy ügyészt, egy ügyvédet, hogy bonyolult, nehezen áttekinthető ügyeket vitte a praxisa során. Tehát bizonyos pozitív következtetés levonására az ezekben az ügyekben való részvétel az alkalmas.
3: Mit szólt az elmúlt hetek üzengetéséhez miniszterelnök és a legfőbb ügyészség között? Volt, ami egészen nyílt kenyértörésnek látszott már.
4: Nem tartottam ízlésesnek.
3: Ugye ez ott fajult el, hogy Magyar Pétert illető ügyet összekeverve a másik két ügyel együtt tálaltak a parlament felé. Ezt Magyar Péter úgy élte meg, hogy egyfajta politikus bűnözői létbe akarják betolni.
4: Akkor kiegészítve az előbbi mondatomat, a stílus nem tartottam ízlésesnek. A tartalom az, hogy kifogástárgyává tette a miniszterelnök, hogy az ő vétségét, ami ráadásul valamely vétség kísérlete, hiszen tönkre se ment ez a telefon, mert a búvárok fölhozták, hát minden Dunába esett telefon után lemegy a búvár, ez a gyakorlatunk.
3: Ez így szokás nálunk, igen.
4: Igen, tehát az sértetlenül került vissza, ehhez képest ez nagy valószínűség szerint másként nem minősíthető, mint rongálás vétségének kísérlete. Tehát valahol legalul van a büntetőügyek skáláján. Ezt összemosni azzal, hogy két nagyságrendjét tekintve nehezen minősíthető üggyel együtt terjessze elő az ügyészség a parlamentnek a mentelmi jog felfüggesztése iránti kérelmében, az több, mint visszataszító. Tehát ez az összemosás, ez azt mondom, hogy érthetően váltotta ki az indulatát a miniszterelnöknek. Hogy a szóhasználat jó volt-e? Hát erre vonatkozott a témában igen. Előadott első mondatom.
3: Hak Péter, megyek egyik témáról a másikra, igen. Van itt téma bőven. Hak Péter azt mondja, hogy elkapkodták, vagy elkapkodhatták a Sesztek Miklóssal kapcsolatos őrizetbevételt akkor, amikor ő bement az ügyészségre, és éppen ott járt az MVVH helyettes főügyésze.
4: Azt gondolom, hogy a professzornak igaza van. A mentelmi jog felfüggesztéséről döntött az országgyűlés. Nagy valószínűség szerint jó ízléssel, de ez akkor alkalmazható, akkor hatályos, ez érvényesen létrejött ez a döntés, amely akkor hatályos, hogyha a szabályoknak megfelelően a kihirdetése megtörtént. A kihirdetés, ha most jól emlékszem, nem biztos, de ha jól emlékszem, jó egy órával később történt, vagy még többel. Ugye, vagy akkor lehetett volna elfogadni ezt a gyors őrizetbevételt, ha mondjuk a parlament hivatalosan értesíti a hivatalt, hogy meghozta ezt a döntést. Az igazán klasszikus és igazán elfogadható az a kihirdetés.
3: Az, hogy a tévében ment a közvetítés, a parlamenti ülésszakra, az kevés.
4: Hát az a szint, hogy az beszélik a városban. Mm. Szóval ilyenre egy szakember egy nagyon súlyos döntést nem helyes, ha alapoz, nem helyes, hogyha a legsúlyosabb kényszerintézkedést, a szabadság elvonását pletyka alapján.
3: Ha ön Sesztek Miklós védője lenne, most lenne ezzel dolga?
4: Biztos. Hát
3: mit lehet ezzel kezdeni, ezzel a helyzettel? Hát azon kívül, hogy azt mondja, hogy ajaj.
4: Valahogy le kell játszani a parlament és a hivatal között. Ez nem jelenti azt, hogy akkor szabadlábra kellene most helyezni, de az állami működésben egy súlyos hiba, és a súlyát csak növeli az, hogy egy vadonatúj, most alakult hivatal rögtön az első mozdulatával ebbe csúszik bele.
3: Mit szól ahhoz, hogyha az ÁSZ hirtelen felébred és vizsgálni kezd olyan ügyeket, amiket követel a politika, adott esetben a miniszterelnök? Miközben ugye az ÁSZ a parlamentnek felel, tehát ha a parlament követeli, az egy értelmezhető követelés.
4: Értelmezhető követelés a világban megjelenő vélemény is. Figyelemfelhívás. Természetesen, ha ez utasítás képét mutatja, akár csak a képét, az nem helyes.
3: Az ÁSZ elnök lemondását követeli, maradjunk ennél a kifejezésnél, akkor Magyar Péter ezt nem először mondja el, és nem először köti össze különböző ügyekre való rákérdezéssel, hogy ha és amennyiben nem, akkor minek ül ott, és hogyha ezért ül ott, akkor mondja inkább le. De hát az ÁSZ elnökét a parlament le tudja mondatni. Hiszen az ÁSZ elnökét a parlament nevezik.
4: 12 évre van kinevezve. Ez a kinevezési tartam, valamint illetve nem kinevezve, választva. A választási tartalma, a választásnak a módja, ez az alaptörvényben szabályozott, amit én ugyan nem becsülök semmire, de mégiscsak az alaptörvény.
3: Le van az ott írva.
4: Amit nem kellene folytatni azt a gyakorlatot, hogy léptennyomon módosítgatjuk. Na most a módosításra biztos, hogy szükség van, ha 12 év nem telt le, már pedig nem telt le. Nyilván az törvényileg van szabályozva, hogy mikor szűnik meg egy ászelnöknek a megválasztottsága. Tehát ha ilyen nem mutatható föl, akkor alaptörvénymódosítás nélkül a parlament nem szavazhatja azt
3: ha
4: meg,
3: azt mondja a parlament, vagy azt mondja,
4: hogy megszűnjön a parlamentnek,
3: ugye az ő támogató frakciónak, hogy láthatóan az ászelnök nem végzi el azt a munkát, amire az állami számvevőszék kötelezett. Például nem vizsgálja a Fidesz kampánypénzeit. Az elegendő arra, hogy
4: ennek
3: azt mondja
4: megvan az
3: a frakció, hogy
4: nyilván,
3: akkor nem.
4: Én most nem készültem ebből, ezt jobb, ha bevallom. Néha van ilyen. Biztos, hogy törvényileg szabályozott az, hogy milyen működési hibák.
3: Ugye ezt én csak azért firtatom, mert ezt állandóan halljuk, hogy az ászelnök mondjon, az ászelnök mondjon le, de hát nem történik semmi ebben az ügyben, az ászelnök mindig elmondja, hogy ő nem mond le. Hogyha nagy ritkán van egy ilyen közlemény. Tehát ezt a húzavonát nyilván egy idő után kínos folytatni.
4: Biztos, és helyesebb lenne, ha tényleg ezeket a hibákat elkövette, mondjuk a déli körvasúttal kapcsolatban azt az összeférhetetlenséget
3: hogy nem észlelte,
4: pedig észlelnie kellett, mert az Unió ugyanilyen szerve megküldte az információt, kifogásolta, de egyébként magától is kellett volna észlelnie, ha ekkora szarvashiba elkövetődött, akkor ennek le kellene vonni a konzekvenciáját, és valóban meg kellene válni ettől az egyébként magas, de tisztességes működést követelő hivataltól. Ez lenne a helyes.
3: Köszönöm szépen, hogy elmondt, és köszönöm, hogy itt volt ma este is. Két újságíró kollégával folytatjuk, nem sokára Rongos Katit és Boros Tamást várom ide a stúdióba.

0: Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az ország jelentős része számolgat ezekben a napokban, kockás papíron. A szerencsésebbek azt, hogy kell-e vagyonadót fizetniük. A kevésbé szerencsések, vagy lehet, hogy ők is szerencsések, ezt majd megbeszéljük mindjárt Tóth Leventével, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértőjével. Szóval ők pedig a Katát. Ami a... Szervusz Levente. Köszönjük, hogy itt vagy. A Kata esetével kezdjük azzal. A Katával én azt gondoltam, és szerintem ez volt az első üzenet még az Orbán kormány alatt, amikor ezt létrehozta, és ebben szerintem vita nem volt, hogy létre kell hozni egy olyan adónemet, ami faék egyszerűségű, mindenki megérti, nincs túladminisztrálva, nem kell 28 ezret számolni, van egy ekkora adó, ennyi a bevételem, aztán jó napot kívánok. Ehhez képest, amit most látok a magyar kormány, tehát Magyar Péter kormányának új kata javaslatával kapcsolatban, hogy ez igencsak meg lett bonyolítva. Jól látom én ezt?
2: Én a bonyolítást nem érzem a katán, inkább az emelés.
1: Van kata 1, kata 2, kata 3.
2: De valójában azért nem annyira bonyolult ez, mint amennyire látszik. Van most egy átmeneti idő, amikor valójában többsebességes kata lesz, de hogyha megnézzük a részletszabályokat, akkor ez összességében nagyon hasonlít a korábbi katához, csak most lesz egy-két év, 2026-27, amikor ez kicsit bonyolultabb, de maga az, hogy aki éppen katázik valamelyik rendszerben, az hogyan katázik, az nagyon hasonlít ahhoz, ami a korábbi kata volt, csak egyrészt más kört érint, másrészt pedig egy lényeges emelést tartalmaz. Tehát mondjuk egy 28-tól, ha nézzük, amikor ez tisztázódik azért ez a többsebességes kata, akkor azt lehet mondani, hogy ugyanúgy katázik valaki, mint mondjuk korábban, amikor még ki volt nyitva, csak egy lényegesen magasabb összeget fog fizetni.
1: Na jó, de azért tegyük rögtön hozzá, hogy ezért cserébe kap is valamit.
2: Ez így van.
1: Nyugdíjat?
2: Ez így van.
1: Nagyobbat?
2: Tehát lényegesen magasabb nyugdíjat, hiszen a katának, vagy a korábbi hasonló adónak, az EVA-nak is az volt az igazi csapdája, hogy annyira alacsony volt az adónak az összege, hogy előbb-utóbb az állam, az aktuális kormány rájött arra, hogy sokan ebben foglalkoztatják bújtatva magukat, vagy foglalkoztatnak alkalmazottakat, és mivel látta, hogy ez a bújtatott foglalkoztatás melegágya, a lényegében alacsony adó magát szüntette meg. Tehát ahhoz, hogy ez egy fenntartható adó legyen, ahhoz egy olyan adómértéket kell megállapítani, aminél ez már kevésbé csábít a bújtatott foglalkoztatásra, és hát valljuk be, ezek az adónemek, ezek a jövendő szegény nyugdíjasait termelték ki az elmúlt évtizedben. Tehát most mennek ma a nyugdíjba azok az emberek, akik a 90-es évektől a kényszerbétézéssel, az EVA-val, a Katával, az ECHO-val akár több évtizedet is végig dolgoztak. aztán szembesülnek azzal, hogy megint a nyugdíj, ami sokkal-sokkal alacsonyabb, mint az addigi jövedelm.
1: Amit te vitattál, hogy ez a kata, ez most bonyolultabb. Ezt ugye azért, akkor elmondom, hogy mire gondoltam. Sokkal több szám van, mint a korábbiaknál. Tehát itt a főállású munkavállalóknál 100 ezer forint lesz havonta, a mellékállásonál 50%. 18-ról 22 millióra nő az éves keretösszeg, igénybe vehetik ugye nyugdíjasok, meg egyetemisták is, viszont vannak benne olyan kitételek, és itt gondolok én a bonyolultságra, hogy azt mondják, hogy már cégeknek is lehet majd számlázni, igen ám, de az 15%-kal adózik, és akkor még olyan finomságokról nem is beszélek, mert már végképp elveszik a néző szerintem, hogy meg van szabva, hogy aki számláz, az csak a jövedelmének a száma feléig számlázhat egy munkáltatónak. Szóval azért a bonyolultság az azért ott van.
2: Nem azt állítom, hogy ez annyira fajék egyszerű a szabályozás, mint korábban volt.
1: Tehát nem sör a láttét.
2: Nem sör a látét, hogy egy klasszikus példát hozzunk. Ez tulajdonképpen ez még a sör a látétnál is egyszerűbb adó volt, de gyakorlatban azért ez túl sok bonyolultságot nem okoz. Nem lesz teljességgel egyszerű, de viszonylag érthető az, hogy úgy akarja visszaadni a katát a kormány, hogy ne jussunk el ugyanoda, ahol eljutottunk, hogy néhány év múlva pedig akkor széttárja a kezét, hogy mindenki elment a katába, megszüntetem, mert a bújtatott foglalkoztatásnak a meleg ágya.
1: Amikor szigorított a Fidesz a katán, ugye tömegével léptek ki, 460 ezerből lett azt hiszem 140 ezer katás? Hát,
2: szóval, töredéke lett.
1: Igen, hiszen... most mennyivel fog vissza nőni, ilyen csúnya szóval, a katásoknak a létszáma? Fogja ez majd a munkavállalókat arra ösztönözni, hogy na akkor mégis inkább ebbe a foglalkoztatási körbe tartozzak adóügyileg?
2: Biztos, hogy 100 000-es nagyságrendű lesz azoknak a száma, akik visszalépnek. Itt azért hozzá kell tenni azt, hogy van egy nagy szűkítés, hiszen cégek, tehát BT-k már nem katázhatnak, hanem egyéni vállalkozók, nyugdíjas egyetemista, tehát azért az egykori katáskörnek egy nagy része az ilyen kis cég volt, ők most ezt nem tehetik, de az igazi kiesést az okozta, hogy nem számlázhattak csak magánszemélyeknek. Tehát nyilvánvaló, ez nagyon-nagyon leszűkítette azt a kört, aki igénybe tudta venni a katát, hogyha ez kinyílik, már pedig ez újra kinyílik, akkor ezzel egy nagyon nagy kör, aki korábban katázott, az most visszatérhet. Lehet, hogy úgy egyébként, hogy korábban egy BT, egy kis családi BT-vel katázott, most pedig akkor kiváltja az egyéni vállalkozóit, és azzal fog katázni.
1: Mit gondolsz a bizonyos szakmák már hallható tiltakozásai? Gondolod itt fodrászokra, taxisokra. Ezek a tiltakozások, ezek érdemben változtatni fogják azt a katatervezetet, ami most van kinn az asztalon?
2: Én úgy gondolom, hogy nem. Tehát itt választani kell, hogy vagy megemelem a katát, és akkor ezért cserébe adok egy érdemi nyugdíjat, vagy alacsonyabban tartom. Tehát nincs közteút, tehát nincs olyan, hogy én a korábbi kata összeget kérem csak eladóként, de ennek fejébe adok egy magasabb nyugdíjat. Természetesen mondhatja most azt egy fodrász, egy taxis, egy ügyvéd, hogy ő nem akar nyugdíjat. Őt ez nem érdekli, mert úgy se erre alapozza a jövőjét. De a másik oldalon az államnak nem csak az a felelőssége van meg, hogy majd neked mennyi lesz a nyugdíjad, és arra nekem is kell most vigyázni, hogy 20-40 év múlva ne gyere vissza, hogy na de nekem nincs nyugdíjam, segíts rajtam, hanem ezek a bevételek, ezek hiányoznak a nyugdíjpénzekből is, tehát minél inkább a nyugdíj járulékok helyébe más lép, vagy csökkentjük ezt az összeget, akkor a jelenlegi nyugdíjasoknak is kérdés, hogy miből fizetjük ki a nyugdíját, hiszen a járulékból kellene, és hogyha sok ember átmegy katába a mostani béresek közül, akkor ott is hiányzik a bevétel.
1: Várjuk a jövő évi számokat majd. Tóth Levente, biztos döntés, köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Kedden dönt a Tisza frakció etikai bizottsága Kaprinyák Tibor ügyében, miután a tiszás képviselő afrikai vadászaton vett részt és lelőtt állatokkal pózolt. Közben békemenet helyett zászlómenetet tartanak október 23-án a Fidesz támogatói. Az idei mottójuk No War, No Gender, No Migration. Isten, haza, család. A stúdióban Rangos Katalin és Boros Tamás.
3: Isten, haza, család, ez egy ismerős mondat, tehát ez már volt. Jó estét kívánok,
4: szervusz. Jó estét kívánok.
3: Neked ma nagy estét van, tehát itt is, aztán majd a csatban is. Élőben a csatban.
4: Úgy.
3: Kemény lesz. Ráadásul olyan társaságot hívtál, akikkel lesz vita, ez biztosan. Ilyenekről beszélgettek, vagy Isten haza család?
4: Igen, ilyenekről is, illetve lesz egy nagyon friss Orbán interjú, aminek a részleteit majd ott tudjuk kitárgyalni, tehát azt még az ATV-n azt gondolom, hogy nem lesz kitárgyal, vagy szépen fogalmazzak.
3: Addig, de majd ott?
4: De majd ott mindent elmondunk róla. Egyébként nagy átfedések vannak azokkal a témákkal, amik ma történtek.
3: Isten haza család,
4: hadd mondjam el, hogy kik lesznek. Csintalan, Szabó László, Horn Gábor, Kacsó Dániel.
5: Hát ezért jön. Ezért jön, hadd mondja.
3: Akkor mész is.
4: Hát,
3: maradj.
4: A szabad.
3: Ugyan maradj. Na, szóval, érez valamit ez a békemenet helyett hirdetett? Mi a neve?
5: Zászlómenet. Magyar zászló. Miért tényleg, hogy hívják, elfelejtettem?
3: Zászlómenet, csak menetben tudnak gondolkozni.
4: Zászlómenet.
5: Igen, azon gondolkoztam, hogy az 56-os zászló, az lyukas zászló, hogy akkor hogy kell elképzelni egy nagyon hosszú, középen nagyon lukas zászlót, vagy...
4: Nem lesz lukas?
5: Hát nem.
4: Szétszakadna.
3: Hosszú lesz.
5: Aha. Jó, nem tudom. Egyébként meg nincs is kedvem ezen élcelődni. Azt remélem, hogy megszabadulhatunk attól most már lassan, hogy arról beszéljünk, hogy a Fidesz mit csinál. Vagy legalábbis én szívesen megszabadulok tőle, mert irtózatosan érdekel, és sokkal erőteljesebben foglalkoztat az, hogy mit csinál a parlament, meg mit csinál.
3: Az nem számít, azért ez egy 20-25%-os párt most is. Tehát, hogy muszáj tudomást venni arról, hogy a társadalomnak egy milliós közege, ha nem több, de mondta, hogy egy milliós közege, azt mondja, hogy neki most is ez.
5: Végtelenül nem akarom lekezelni, egyáltalán nem akarom lekezelni a jelentőséget annak, hogy a Fidesznek sok választója van még most is, az én ízlésemhez képest meg végképp nagyon sok, de hogy amikor újságíróként azt mondom, hogy amikor megtörtént valami, akkor akarok vele foglalkozni, és akarok róla beszélni. Reklámot meg állatira nem szeretnék csinálni annak, hogy ők egyébként hogy ünneplik az 1956-os 70. évfordulót. De majd, hogyha ott történik valami, akkor ha rajtam múlik, akkor arról beszámolok becsületesen. Csak nem gyűjtök rá érdeklődőket.
4: De hát újságírók vagyunk, és ez valamelyes kötelez minket. De itt van tényleg egy szemmel jól látható tömeg még mindig. Utolsó számunkra is elérhető információk alapján azért még mindig sokan szavaztak a Fideszre. Lehet, hogy azóta lemorzsolódott ez a pár, de akkor is, ha csak 1 millió emberről beszélünk, azt gondolom, hogy kötelességünk foglalkozni velük. Pláne úgy, hogy itt volt Orbán Viktor 16 esztendeig, legalább előtte meg ugye még volt itt az ország élén. Tehát nem telt el olyan hosszú idő, hogy én azt gondolom, hogy ezt a témát elengedjük. Az egy érdekes

0: filozófiai kérdés, hogy nem tudom, ha majd lemorzsolódnak, és mondjuk 200 ezertől meghúzzuk a vörös vonalat, hogy na, akkor innentől kezdve nem foglalkozunk velük, de ez még mindig egy izgalmas témát, csak azért is, mert jól elmesélhető, hogy még mennyire gondolattalanok. Tehát ugye ezek a jelszavak, amiket ugye ott majd megjelenítenek, hát ezek unalomig ismertek, de hát Orbán Viktor maga mondta el, hogy januárig nem nagyon kíván terjeszkedni, vagy valami új programot előterjeszteni, hanem a meglévő tábort egyben tartani, és a törzsszavazókat ezekkel a pszichológiai játékokkal tudja, azt gondolom, hogy ha nem is mozgósítani, de legalább visszatartani attól, hogy elinduljanak a Tisza, vagy a Mi Hazánk irányába.
1: Ha már, Kati, te azt mondod, hogy foglalkozunk azzal, hogy mi történik a parlamentben, hogy kormányoz a Tisza, de hát erre reagál a Fidesz is, és azt mondja, hogy áremelés, azt mondja, hogy adóemelés, azt mondja, hogy benzinár.
2: Ez tehát, egyébként, hogy, igen, és erről szívesen beszélgetek.
1: Nyilván van, aki erre azt mondja, hogy tényleg, és nyilván van, aki meg azt mondja, mert látja a folyamatokat, hogy egy frászt.
2: Nem csak a folyamatokat látja, hanem az érvelésnek a gazdagságát, részletgazdagságát is látja, és hogy egészen elképesztő, hogy mennyire szegényesen érvelnek egyrészt, másrészt ez a három jelsz, hogy visszatérjek ahhoz a témához, ami szerintem nem téma, mert majd lesz, hogy az a jelszavuk, hogy gender, migráció, és nem tudom, mi volt a harmadik.
1: Háború.
2: Igen. Tehát, hogy nem volt képes megszülni, nem csak Orbán Viktor, az eddigi megszólalásaiban nem termelt ki valami új irányvonalat, vagy új érdekességet, amivel a táborát lelkesíteni tudja. Tudom, hogy a puszta létével is lelkesíti a táborát, tehát nem leszólni akarom, csak azt gondolom, hogy az a bénultság, ami a kikapásuktól kezdve rajtuk van, az csak azokat a toposzokat engedi ismételni, amit eddig is ismételtek. Lehet, hogy azért, mert azt gondolták, hogy ez nagyon jól bejön, és azt hiszik, hogy majd most is be fog jönni. Mindenesetre nem találok benne új gondolatot, de nem is engem kell, hogy lelkesítsen. Egyébként lehet, hogy most mi alatt mi beszélgetünk, akkor megy az adása az Orbán Viktornak, Bajer Zsoltal, hogyha jól vagyok informálva. De mi sokkal érdekesebbek vagyunk. Ettől nem félek egyébként, mert hogy aki át szeretne kapcsolni, az szerintem
1: viszont
2: el tudjuk mellőzni.
1: Tehát Tamásik ezt részletesen meg
2: lehet, hogy majd ott, majd, lehet, hogy ott lesznek majd.
1: Egy kis előzetest hadd mondjak. Hála Szabó Bettinek, a szerkesztőnknek, aki közben mondta, hogy hát olyanokat mondott Orbán Viktor Bajer Zsoltak, hogy nem kell foglalkozni azzal, hogy mit beszél a miniszterelnök. Hát össze-vissza beszél. Ez egy politikai válasz a jelenre?
2: Nem elég gazdag az érvelés, nekem legalábbis. De nem.
1: Mert hogyha ilyeneket mondott, nem sok vitátok lesz, attól félek.
0: Ha ilyeneket mondott, Orbán Viktornak most feladata, hogy a választókat leválassza erről az abszolút filmszínházról, ami akárhonnan nézzük, de uralja Magyar Péter. Tehát nap mint nap be tud dobni olyat a közösbe, és lehet, hogy még beszélünk olyan témáról, Fürtpálosról, ahol mégiscsak csavarodja olyat a története, hogy onnan már a fideszes reakció arra elégtelen. Nem tudják egyszerűen.
1: Hát ugye itt van, igen, akkor beszéljünk róla a Fürtpál története, aki ugye benne van nyakig egy vizsgálatban, amire most elkezd majd visszaemlékezni az ígérete szerint, hogy hogyan állították le, vagy hogyan állították át azt a vizsgálatot. Ez a bizonyos a Magyar Péter történet alapját képező Stadler, hol van az már? Mondjátok már, gyorsan akartam mondani.
0: Segít, bocsánat.
2: De mire gondolsz?
1: Hát melyik vizsgálatot vezette a Fürtpál? Azt, ami az alapját jelentette
2: a Völner ügynek.
1: Ez nem jutott Völner eszembe. A Völner szó nem jutott eszembe. Igen. Szóval, hogy hát ha ezt ő most elkezdi kibontani, az nyilván megint egy újabb gellert ad, és nyilván megint témát ad Magyar Péternek hosszan. És Fürtpál ezt ígéri most.
2: Az a baj.
1: És hogy nem jutott eszembe a Völner
2: szó? Ja, hát ez nem, 43 nevet kell egyszerre mondanod.
1: De most csak ez az egy kellett volna.
2: Nem, nekem, ez az egész Fürt ügynek a most a legújabb része, az egy kicsit azért zavar, mert hogy ezeket a őszinteségi rohamokat, hogyha azokat a miniszterelnöknek egy posztja indukálja, azokat én kevésbé lelkesen fogadom, de ez legyen az én hibám. Nevezetesen, hogy a főügyész igazából fokozatosan elmondhatta volna hiszen ő júniusban ott hagyta az ügyészséget, hogyha júniusban borít, mert azért ment el onnan, mert neki felülről diktáltak, és ebből elege lett, és ha már kormányváltás is volt, akkor minden oka megvolt rá, hogy elege legyen. Ez a helyes választás valószínűleg. Mondom, némi cinizmussal, de az, hogy tegnap előtt este, vagy tegnap este publikált egy levelet a Magyar Péter, egy posztot, nem levelet, hanem kiírta azt, hogy neki mi a véleménye a saját bűncselekményének a minősítéséről, és hogy Fürst Pál ezt hogyan kezelte akkor, amikor még funkcióban volt, magyarul segített a legfőbb ügyésznek, vagy elegettett a legfőbb ügyész elvárásának, ha úgy tetszik, és átminősítette lopásból fordítva, rongálásból lopása, hogy rendes bűncselekmény legyen, fenyegethető, rendes, hogy mondjam, büntetéssel fenyegetett bűncselekmény legyen, az, amit a akkor még csak ellenzéki politikus, vagy ellenzéki vezető politikus, hogy kiszedje onnan a esetleg kiadásra az Európai Uniós Európa parlamenti parlamenttel a mentelmi jogát felfüggesztesse, bocsánat, hogy kicsit nehezen adtam elő ezt, tehát, hogy ez volt a célja annak a levélnek, hogy nyilvánosságra hozza a miniszterelnök, hogy ez neki olyan nagyon nem volt.
1: Hát és megvan a válasz rá, tudok én mást is.
2: És akkor, és másnapra mindent, megvilágosodik a volt főügyész. És ez nekem nagyon...
0: De ez hogyan? Reggel még...
2: Nagyon közepesen tetszik.
0: Reggel még maga volt a patás ördög. És ha belegondolunk abba, amit itt Magyar Péter is elmesélt, hogy annó Fürst Pál volt az, aki ugye a Magyar Péter által lehallgatott hanganyag alapján maga is bevédte Rogán Antalékat, és azt mondta, hogy nem történt kihúzás azokból a bizonyos iratokból ott az ügyészségen, akkor azt is mondhatjuk, hogy Fürst Pál még néhány hónappal ezelőtt a rendszerváltás, a tisztes rendszerváltás egyik legfőbb akadályozója volt.
2: Igen, mert az ügyészség
0: és innen jutott el oda, hogy Magyar Péter ír egy üzenetet, illetve nem tudjuk, hogy mi történik a kettő között, hogy patás ördögből hirtelen hőssé válik, aki hajlandó mindent elmondani. És ő ismeri az igazságot. Tehát ugye ezt az abszolút filmszínházat én tényleg nem tudja felfogni az agyam, hogy itt mi történik.
1: Mondjátok, a végeredmény nem ment fel minden alól ilyen esetben? Tehát, hogy
0: jó lenne.
1: Megismerjük az igazságot, mondjuk, talán.
2: De persze, és egyébként ez az
1: egész... Hogy lehet, hogy ez egy nagyon furcsa egyetfejlődés, amin keresztül mennek néhányan, de hogyha az igazság felé vezet, akkor ez egy jó út.
2: Ez egy jó ötlet egyébként, a kezelési módja annak, hogy az ember a fintorgásait és a viszolygásait hogyan tartsa kordában, tehát mit kell nekem azzal törődnöm, hogy Fürst Pál jelleme hogyan változott meg, és hogyan mondja, de legalább elmondja az igazat, elég ezzel foglalkozni. Szerintem ez egy jó szemlélet,
1: a többivel foglalkozott Dosztojevszki.
0: Igen, csak remélem, hogy lesz valami tárgyi bizonyíték is, mert ha ő elmondja a maga véleményét, annak jön nem majd lesz, egy cáfolata, megint ott leszünk, ahol. Miért nincsenek hanganyagok, könyörgöm?
2: Ja, jelen. Hogy fölvették volna egymást az ügyészségen.
0: Hogy lenne egy dokumentum a kezében, tudod, amit bemutat, és akkor fekete.
1: Nem hittem volna, hogy valahol a hangfelvétel után fogsz könyörülni.
2: Hát, azért szerintem ennyire nem kell rugalmassá változnunk, hogy annak drukkoljunk, hogy még fel is vették egymást, legalább telefonnal.
1: Kati, köszönöm szépen. Tamás, veled találkozunk ma este még a csatban. Rékával meg most, mert kezdődik az Aktuál. Szervusz, Réka.
3: Szervusz és szervusztok. Jó estét kívánok.
1: Kik lesznek nálad?
3: Herman Veronika jön hozzám, úgyhogy most is és mindjárt is lesz egy csomó kedvencem ebben a stúdióban, és két Gábor is, Horváth és Veres Gáborok csatlakoznak, mert hogy beszélünk a volt főügyészről, de egy esetleges leendő legfőbb ügyészről is, de nem csak ezekről, hanem többek között például arról is, hogy a Direkt 36 birtokába jutottak újabb dokumentumok, amik Orbán Győző minden korábbi elképzelést meghaladó gazdagodásáról szólnak. Úgy tűnik, hogy a vállalkozóként nem látható módon is profitált még Mészárosékon keresztül. Ez is az egyik témánk, de beszélünk arról is, hogy sajnos a magyar fiatal felnőttek mentális egészsége régiós szinten is kiugróan rossz. Remélem, hogy Herman Veronika egyetemi oktatóként tud majd valami bíztatót mondani, ehhez várom Önöket.
1: Reméljük a hajránál többet. Egyébként Orbán Győző az annyit, hogy ez viszont magyarázatát adja a puszta Versailles-nak, tehát a 60 puszta létének. Hát, hogyha ennyi pénz van, persze.
3: Hát az csak egy gazdaság.
1: Ez csak egy gazdaság, igen, vagy gazdagság. Holnap este találkozunk, remélem mi is jön. Holnap este is az Egyenes Beszéd a szokott időben 19:25-kor. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát!
4: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: strong. Hold on tight and don't fly away till one angel we have become.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: A szociális ágazatban dolgozók tüntettek elsőként a kormányváltás óta, ez még szeptemberben volt. Az apropó pedig az volt, hogy a kormány még a kampány idején 25%-os azonnali béremelést ígért, aztán ez az azonnal előbb októberre, majd novemberre, most pedig a legutóbbi csütörtöki egyeztetések alapján decemberre tolódott. A vendégünk Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke. Jó reggelt kívánok, köszöntjük!
3: Jó reggelt kívánok én is!
2: A szakszervezetük azt írta a Facebookon, hogy várhatóan decemberben lesz valami, januárban pedig egy még jelentősebb valami. Ezt ugye a csütörtöki ágazati szakszervezeti egyeztetést követően írták ki. Ez nem hangzik biztatónak, konkrétnak, meg aztán pláne nem voltak eredményesek ezek az egyeztetések a kormánnyal?
3: Igazából nem voltak egyeztetések, azt tudom erre mondani, hiszen egy egyeztetés az úgy néz neki, hogy az egyik fél hoz valamit, a másik fél is, tehát konkrét ajánlatot, a valami alatt ezt értem, és akkor a két ajánlatról, kérésről, követelésről elindul egyfajta egyeztetés, az egyik fél és a másik fél is köt valamiféle kompromisszumot, vagy nem. De az, hogy vagy történik egy bejelentés, ugye, ami a miniszterelnök úr többször megtette a különböző médiumokban, vagy pedig egy egyeztető fórumnak nevezett hivatalos fórumon még bejelentés sem történik, az nem egyeztetés. Tehát konkrétan ezt a mechanizmust, ezt láttuk az elmúlt 16 évben már, és nagyon rossz érzésünk volt a csütörtöki úgynevezett érdekegyeztető fórum után, főleg emiatt.
2: Akkor mi az a decemberi valami, a januári még jelentősebb valamivel? Mit mondott a kormány, amiből önök ezt szűrték le, ezt a nem túl konkrét következtetést?
3: Hát ugye a kormányfő azért azt egyértelműen kimondta, hogy 27-ben mindenképpen lesz emelés és jelentős mértékű. Tehát ez azért elhangzott. Ugye, hogy ki mit tekint jelentős mértékűnek, az már egy másik kérdés. Ugye a 25%-kal kapcsolatban az nagyon-nagyon fontos, hogy ez nem szakszervezeti követelés, ez egy kormányra készülő párt ígérete, amit a kormányon is fenntartott. Ez nem a mi követelésünk volt. Ráadásul a kormány elismerte azt, amit mi is képviseltünk, hogy ez egy nulladik lépés. Akkora a lemaradása az ágazatnak, bérügyben, a szociális ágazatnak, nem most, mindig is az volt, hogy a 25%-kal sem érnénk utol még a társszakmákat sem, tehát értsd itt pedagógusok, egészségügyi dolgozók. És ehhez képest a mi kérésünk, követelésünk, ajánlatunk az egy kidolgozott életpályamodell, egy kidolgozott csomag, ami egy hosszabb távú bérfejlesztésről szólna. Tehát mi üdvözöltük, hogy 25% van a kormány szándékai között, és éppen ezért érthetetlen, hogy hogyan tudott elinflálódni fél év alatt ez a 25% arra, hogy azt sem tudjuk, hogy lesz-e bármi ebben az évben, illetve sejtjük, hogy lesz, de nincs konkrét tudásunk róla.
2: Tehát akkor ez a 25% sem fix, ez sem hangzott el újabban a legutóbb, amikor az egyeztetésen nem garantálták önöknek azt, hogy ezt a 25%-ot megkapják, de mondjuk 27-től várható egy emelés.
3: Igen, ugye a kormányzati kommunikációban az hangzott el, hogy 25% emelés az lehet, hogy úgy fog kinézni, és ezek megint csak feltételezések, mert konkrétum nem hangzott el igazából. Hogy a 25%-ban majd jól beleszámolják például a garantált bérminimum emelését, meg hasonlókat. Na most pontosan ugyanilyen ágazati emelések voltak a Fidesz kormányok alatt, amikor úgy volt 15% emelés, hogy beleszámolták a garantált bérminimum emelést, akkor az nem 15% ágazati emelés, elnézést, az nem az. Tehát az az bérolló, ami az elmúlt 30 évben folyamatosan nyílt, volt egy-két rövid időszak, amikor éppen nem nyílt, de inkább nyílt a szociális ágazatban dolgozók és a nemzetgazdasági ágazat között, az továbbra is nyílni fog, ha ez ilyen módon fog megvalósulni. Főleg úgy, hogy miniszterelnök saját szavaival mondta, hogy tudja, hogy ez a 25% sem elég. Tehát elfogadták a munkavállalói oldal érveit ez ügyben egyébként.
2: Az egyéb javaslataikat egyébként elfogadták, például a hosszú távú bérfelzárkóztatási három lépcsős programot, vagy éppen az életpályamodell kidolgozását, ezekről esett szó, jól tudom, ezeket már júliusban odaadták a szakszervezeti szövetségek a kormánynak. Van erről bármilyen visszajelzés?
3: Igen, a szaktárca, tehát a szociális tárca képviselői azt mondták, hogy nekik ez egy jó anyag, egy olyan anyag, amiről szuper lenne egyeztetni, tárgyalni. De hát nekem az egy kérdés, hogyha olyan emberek ülnek egy egyeztető fórumon, akiknek adott esetben nincs kormányzati felhatalmazásuk arra, hogy aláírjanak bármit, akkor miről tudunk egyeztetni? Tehát ugye ez azt feltételezné, hogy mindkét fél jogosult arra, hogy az általa képviselt dolgokban nyilatkozzon. Ha erre csak az egyik fél jogosult, akkor az nem egyeztetés onnantól. Tehát beszélgethetünk, mert a szaktárcában dolgozók, jó szakemberek értenek ahhoz, szeretik a saját szakmájukat, ugye, ami az enyém is, meg a miénk is, szeretik a szakmájukat, a szociális ágazatot, de nem voltak jogosultak semmiféle konkrétumot mondani, vagy akár leírni, aláírni.
2: Csalódottságot hallok, és ugye, ahogy ön is mondta, rossz emlékeket idéz ez a mostani egyeztetés, vagy annak hívott valami. Mit terveznek következő lépésként? Ugye a sztrájkot korábban már meglebegtették. Tervezik például azt, hogy sztrájkba lépnek?
3: Nézd, a sztrájk az a legvégső eszköze a munkavállalónak. Nyilván van az elkeseredettségnek az a szintje, amikor lesz egy olyan nyomás a szakszervezeteken, hogy igenis hirdessenek sztrájkot, tehát egy munkavállalói nyomás. Én azt gondolom, hogy ez senkinek sem érdekel, sem a kormányzatnak, sem a munkavállalóknak, és az ellátottainknak sem egyébként. De az biztos, hogy amíg nincs konkrétum a kormány részéről, addig a kollégák részéről van egy bizalomvesztés, és van egy elkeseredettség, hiszen ígéretek hangzottak el, és a változás reménye az nagyon ott van ebben az ágazatban, mert az egyik olyan közféres ágazat voltunk, akik a leginkább semmibe vettek a kormányzatok. Tehát még a szociális nevet is el akarta venni a Fidesz kormányzat, gondoskodáspolitika néven a szociálpolitika helyett, tehát nem volt szociális, még államtitkárság sem, hanem gondoskodáspolitika volt. Tehát, hogy nekünk nagyon-nagyon sokat jelentett az, hogy ez a kormány saját minisztériumot hozott létre, és úgy tűnt, hogy valóban szívükön viselik az érdekét mind a ellátottainknak, mint az ebben dolgozóknak.
2: Hát hamarosan benyújtja a kormány a költségvetést, úgyhogy reméljük, hogy abból valamilyen pozitív számok rajzolódnak majd ki. Köves Ferencnek, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnökének köszönjük, hogy itt volt.
3: Videóhívásban. Én is köszönöm.

műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Szerény nívó, szennylapok és szegény írók. A szirénák, a gyönge fű, a szegény írók. Zenés, pszichó, sekély, gringók, segélyhívó. Az egész sztorit, kemény dió, de még bírod. A buktatók, a slusz poén, a dupla csavar. A klubzakók, a sufni lét, az utcasara. A grundharcok, a sorompók, a szív előtt. A Budapest, a 2015. A puszt, a kéz, a plusz kaját, meg amit fizetsz. A busz, a cég, a busz, az ágy, az animgifek. A konyha rész, a lyukszobád, a fal is hideg. A puszta tény, a Maldív helyett Margit sziget. A szindelők, a szélirány, a trébarátok. A cinkelők, a cimbarák, a késdobálók. A szép remény, a félszobák, a célronáldók. A szenvedők, de szívben már a célon állók. A diplomásból élelmiszer boltos. Nem az iskolád, az életvitel volt rossz. A nincs tovább a kispolgár, a diszkós lány. Az összes hazug indoklása még egy liter borhoz. A téridő, a tél, a nyár, a nénikék. A nép

kékszeret, nincs gond. Hogyha úgy érzed, hogy ellened a föld, nincs gond, amíg az ég veled több, mint kétszele. Az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered, nincs

stresszözön a megszökők a tesztkörök, a céltalanul szentesített eszközök, a szeszködös tett, amihez leszközöd, a fesztiválon eltapsikolt exivőd, a hétköznapi megtört felszivárdok, a réteg, aki ettől elszivárgott, a kipörgetett éjszakák, a szemcsepp, a lelki ismeret, az el nem tűnő Snapchat. Módszerek, Montserrat és Monte Carlo, a srác, hogy szerest, annyi mindent mond magáról, a kódszer.

mellett, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled több, mint képzeled. Az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég. Ég veled. Maldív helyett, Margit sziget. Az egész

0: Hey!
1: Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Uniós vagyonvadászat. Vizsgálódik az Európai Ügyészség. Gépeltérítés. Sokkoló részletek derültek ki a terrortámadásról. Babakatalógus. Génszerkesztett ivarsejtek a jövő orvoslásában.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, itt a stúdióban már nagyon jó a hangulat, és remélem, hogy ez majd önökre is átragad, már amennyiben ezt a témák megengedik, szerintem nem, de majd meglátjuk. Bemutatom a kedves vendégeket. Német András a HVG újságírója, Üveges Gábor politikai elemző, korábbi polgármester. Van egy új vendégünk, Bán Forgás Nóra, alkotmányjogász, egyetemi oktató. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Izgul így elsőként egy ilyen nagy nézettségű műsorban?
3: Őszintén nem izgulok.
2: Nem is,
3: de hát hogy is izgulnék, hogyha ilyen úriemberekkel vagyok körülbevéve. És még egy dolog, elég rég elkezdtük a beszélgetést közösen, tehát már egy kicsit úgy feloldódott a hangulat.
2: És Latman Tamást, akit már nem kell bemutatni, de
4: jó
2: bemutattam.
4: Estét, sziasztok!
2: Vágjunk is bele, egy megrázó jelentést hoztak nyilvánosságra pénteken Gyurkó Szilvia államtitkár, illetve Magyar Péter miniszterelnök. Feltárták, hogy mi minden történt a Bicskei gyermekotthonban az 1990-es évektől napjainkig. Nézzük meg a rövid összefoglalót.
5: Gyurkó Szilvia bejelentette az 1 milliárd forintos gyermekvédelmi jóvátételi alapot, amelyből az érintettek többek között pszichológiai, jogi és lakhatási támogatást kaphatnak.
6: A gyermekek segélykiáltása elveszett. Az intézményi falak, a hatásköri tologatások és a bürokrácia útvesztőiben.
5: A miniszterelnök szerint a jelentés politikai felelősöket is megnevez.
6: Különösen súlyos a vizsgált időszakból a 2012 és 2016 közötti időszak. Ekkoriban Balogh Zoltán egykori miniszter, ma református püspök vezette az ágazatért felelős minisztériumot. Soltész Miklós, majd Cibere Károly felelt a szociális területért. Történelmi és személyes felelősség terheli Pintér Sándort és Fülöp Attillát, valamint a főnöküket, Orbán Viktor miniszterelnököt.
2: Mielőtt rátérnénk ezekre a személyi kérdésekre, ismételjük át azt a sokszor már említett adatot, hogy nagyjából 21-22 ezer gyermek van a gyermekvédelmi szakellátásban, közülük 14-15-16 ezeren nevelő szülőknél élnek, tehát tulajdonképpen 5-6-7 ezer gyermekről kellene méltó módon gondoskodni gyermekvédelmi otthonokban, lakásotthonokban, de mint látjuk, ez nagyon nem sikerült. Szerintetek mit jelent, milyen bizonyítványt állít ki egy bármilyen államról, de mondjuk itt Európában, hogy 6-7 ezer gyermek emberséges ellátására nem képes?
4: Alapvetően nekem van egy ilyen régi nőnökém vagy mániám, nem is az enyém, rögzítsük, ezt nem én találtam ki. Ugye egy társadalomról mindig az árulja el a legtöbbet, hogy hogyan bánik a kétség, az elesettekkel, a rászorulókkal, hajléktalanokkal, fogyatékosokkal, gyerekekkel, akinek nincsen családjuk. Tehát igazából ez határozza meg szerintem egy társadalomnak a minőségét. És amikor ezeket az adatokat látjuk, meg ezek a dolgok kerülnek elénk, akkor ott nagyon-nagyon végig kell gondolni azt, hogy amit saját magunk gondoltunk a saját társadalmunkról, meg akár a saját államunkról. A politikusokról nem biztos, hogy újra kell gondolni, mert szerintem ezekről a politikusokról nem sok jót gondol senki. Tehát ebben nagy újra gondolás nem szükséges, de inkább egy üzenetet ez a mostani aktuális politikusok irányába kell, hogy megfogalmazzon, hogy mi az, amire nagyon oda kell figyelni. Nem biztos, hogy a dumára, nem biztos, hogy a politikai kommunikációra, nem biztos, hogy az üres üzenetekre, hanem ezek azok a dolgok, amik tényleg tartalmat kell, hogy valahogy nyerjenek a következő időszakban. Remélem, hogy a mostani politikusaink, a mostani politikai vezetők ebből nem csak azt tanulják meg, hogy hogyan kell az előzőket kritizálni, az is szórakoztató, vagy nyilván csináljuk azt is, mert az jó, de most a hivatalban lévő politikusok remélem, hogy ezekből azért majd tanulnak is valamit.
2: Nekem az az érdekes, hogy a nevelőszülőknél lévő gyerekekkel nem nagyon van gond, nem hallani erről. Tehát, hogyha 6-7 ezer gyerek van nevelőotthonokban, akkor visszaszámolva az arányból nagyjából 2500 nevelőszülőre lenne szükség, és nincs. Nóra, mit gondol, hogy miért kell nehéz nevelőszülővé meggyőzni bárkit is?
3: Javult az arány, tehát, hogy én emlékszem, amikor én egyetemre jártam, akkor elöntötték ugye ezeket az állami otthonokat még a gyerekek, tehát ez azért az elmúlt mondjuk 40 évben van egy ilyen fejlődési tendencia. Én, hát ugye mindenkit sokkolnak ugye ezek a hírek, tehát jó érzésű ember erre nem tud rábólintani, ami itt történt. Én azt gondolom, hogy annyi üzenete azért van, és ezt nagyon jól meg fogja érteni a Tisza kormány is, és a mostani miniszterelnök is, hogy már csak azért is érdemes egy ilyen horderejű problémára figyelni, mert effektíve belebukhat egy kormány. Tehát, hogyha ha más nem, akkor ez egy olyan súlyos üzenet. Van még egy megjegyzésem egyébként, ami viszont Tamásra vonatkozik, ez meg csak annyi lenne, hogy egyébként ezeket a rendszereket az Egyesült Államoktól kezdve fejlett jóléti országokban sem könnyű jól működtetni. Tehát ezért ezt szögezzük le. Ami ugye nagyon szörnyű az, hogy folyamatosan megvolt a kormányzatnak nagyon hosszú évtizeden keresztül úgy tűnik a lehetősége, hogy beavatkozzon és javítson rajta, és szerintem ez az, amit nem tud magáról lemosni a Fidesz most már akárhogy.
7: Igen. Döbbenetes azt látni, hogy a legtöbbször politikai tőke oldalról nézzük a bizonyos kérdéseket, hogy éppen aki hatalmon van, pozícióban van, neki milyen veszteség, milyen nyereség bizonyos történet.
2: Szándékosan nem innen indítottam, hanem a gyerekek szemszögéből.
7: És rettentően fontos egyébként, hogy tényleg azokról beszéljünk, akik ennek a vonalnak, ennek a folyamatnak a végén vannak, tényleg a legkiszolgáltatottabbakról, mert hogy alapvetően az ő hangjuk nem hallatszott föl sehova, és ugye az egész szektort áthatja azt, és itt hozzuk föl azokat, akik becsületes módon ebben a szektorban tényleg óriási áldozatokkal, és küzdve a kiégés ellen, és minden más nyomorral, egy ilyen minimálbér közeli juttatást kapva emberileg és erkölcsileg nulla megbecsüléssel. Ez az egész ágazat, ez az egész szektor a rendszerváltás óta egyébként az egyik legmostohább szektora volt az állami alrendszereknek. És ez valahol döbbenetes egyébként, és hogyha talán az, hogy milyen szörnyűségek és aberrált emberek is be tudtak menni ebbe, és tudták vegzálni ezeket az embereket, és azt gondolom példát statuáló büntetést érdemelnek, ha ez a folyamat a végére ér. Én akkor leszek egy kicsit, vagy akkor tudok nagy levegőt venni, hogyha egy olyan változás indulhat el, ahol egyrészt az ágazatnak a presztízse emelkedhet, ahol a transzparencia, a belelátás, az egész, az nagyságrendekkel előrébb van, mint ahogy eddig volt. és azt gondolom, hogy itt kezdődik el valami, hogy ezek a gyerekek, ezek tényleg úgy tudjanak kilépni esetleg az életbe, hogy ne olyan nyomorokat szedjenek össze az első életük első 18 évében, ami szinte ezt teljes egészébe keresztül vágja.
2: Hát ezt ígéri a Tisza kormány, hogy nagyon... Tehát bejelentés alapján indítanak majd vizsgálatokat, megőrzik a bejelentő anonimitását, nem kell bizonyítékokkal előállni, tehát hogy jó hiszemen áll majd a hatóság az ilyen bejelentésekhez. De akkor nézzük András Vásárhelyi János szerepét. Azt mondják, hogy az 1990-es évek óta érkeztek bejelentések vele kapcsolatban. Szerinted voltak valakik, akik a mindenkori hatóság részéről őt bevédték, pestiesen szólva?
8: Biztos vagyok abban, de még egy pillanatig visszatérve, hogy ezt tulajdonképpen nem is a politikusokról állít ki bizonyítvány, hanem az egész társadalomról. Tehát azt is tudjuk, hogy a rendszerváltozás előtt is eléggé mostra a sorsa volt az állami gondozásban lévő gyerekeknek, és most tényleg bízom abban, hogy talán, ami engem meg is lepett, hogy ekkora felháborodást váltott ki a társadalomból, bízom abban, hogy ez tényleg rákényszeríti a hatalmat arra, hogy ezen változtasson. Hogy nagyon fontos, hogy ez megbecsült legyen, normális fizetésekkel, hogy ne azok az emberek menjenek bele ebbe az ágazatban részben, természetesen csak kis részben, akik ezzel vissza akarnak élni, tehát hogy tényleg megfelelő emberek kerjenek oda. Viszont a te kérdésedre válaszol, én biztos vagyok abban, hogy bevédték sokan, politikai okok miatt is, meg a másik szerintem, ahogy maga a rendszer működik, tehát minden rendszerben, tehát akár a jogügyvédek, akár az újságírók, akár az orvosok hajlamosak egymást a szakma becsülete érdekében nem feltétlenül megfelelő módon megvédeni. És én itt is azt látom, hogy ugye 2012-ben itt már komoly problémák voltak, sőt korábban is komoly problémák voltak. Valóban sok gyerek áldozat már jelentette ezt, ezeket eltúsolták, tehát teljesen egyértelmű, hogy ezt bevédték ezt az embert, és én attól tartok, hogy sok ilyen ember van, még csak nem minden biliborult ki, tehát engem nem lepne meg, hogyha ilyen ügyek megint napirendre kerülnének, és ez meg a szintén a másik feladat, hogy ezeket valóban tényleg ellenőrizni lehessen, és hogy kelljen ellenőrizni.
2: Azt nem tudom, hogy hallottátok-e, de megemlítette Magyar Péter Cibere Károly államtitkárt is, mint aki felelős, hogy ő a jelentés ismertetése után bocsánatot kért minden olyan gyerekért, akit bántalmaztak az ő államtitkári idejében, és azt mondja, hogy ők 2016-tól kezdtek jelentéseket kapni faxon a gyerekektől vallomásokat, és utána elkezdtek vizsgálatokat lefolytatni. Ő maga felajánlotta a lemondását Balogh Zoltánnak, de Balogh, mint minisztere, ezt nem fogadta el. Mi lehet a magyarázat?
7: Bocsánat, nem megkérdőjelezve az őszintességét, de ez olyan politikai pávatáncnak a része. Nekem mindig büdös az valahol, hogyha valamilyen jelentés nyilvánosságra jön, és utána valaki kijön és bocsánatot kér. És nekem, bocsánat, a komolysága a történetnek az ott jelenik meg, hogyha nincs még jelentés, én kiállok és érzem a súlyát, és bocsánatot kérek. És utána esetleg a jelentés erre ráerősít, hogy volt egy ilyen tendencia, akkor elhiszem, hogy az ember ez ránehezedett, és nem tud sors közösséget ezzel a történettel vállalni, és akkor se, hogyha ő hunyt szemet fölötte, de egy rendszernek egy gépezetnek része volt, ami e fölött viszont szemet hunyt.
8: Én akkor lettem volna elégedett, hogy bocsássak, közelektem, hogyha 2016-ban, amikor nem fogadják el a lemondását, akkor áll ki és mondja el ezt, mert hát azért tudjuk, hogy itt gyerekek haltak meg, követtek el öngyilkosságot, amiatt, hogy hallgattak az emberek, és hogy a kérdésedre visszatérve, itt megint azt mutatja, hogy a rendszer bevédi saját magát. Tehát aztán azért nem fogadta el a miniszter a lemondást, hogy ebből ne legyen botrány. Tehát teljesen egyértelmű bizonyíték van arra, hogy ezt a legmagasabb szinten próbálták eltussolni.
2: Nóra?
3: Két megjegyzésem lenne. Egyrészt a ambivalens érzéseim vannak, ugyanis Boka János tegnapi interjújában nem érzi, hogy neki bármiért bocsánatot kéne kérnie. Tehát ahhoz képest azt hiszem, hogy ez még mindig egy volt államtitkár esetében egy gesztusnak kell valamilyen módon elkönyvelnünk. A másik kérdés pedig az, és ott viszont veled értek teljesen egyet, hogy én ezt egész elképesztőnek tartom ezt a magyarázatot, hogy felajánlottam a lemondásomat. Hát sem jogilag, sem erkölcsileg nincs olyan kötelezettség, hogy egy pozíció legyek, amelyikkel morálisan nem értek egyet, bármikor felmondhatok, attól függetlenül, hogy ki fogadja el, meg ki nem.
4: Hát pontosan, ez... pontosan, nem, bocsánat, úgy, de... ez csak pont ez a lényeg, engem is ez zavart, hogy mi az, hogy fölajánlom a lemondásomat. Tehát, jogilag értem, amerikai nincs. Filmekben látunk ilyet, igen, ugye? Igen. De a valóságban ez nem így működik. Fölmondok, vagy nem mondok föl, csókolom, onnantól minden más bullshit, és ne arra úgy, hogy belevágtam, de én is.
3: De pontosan így van, tehát mindenki felmondhat, mint államtitkár, nem kell megmagyarázni.
2: Még egy téma jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy a Szőlő utcával kapcsolatban nagyon nagy a csend, vagy legalábbis hozzám nem jutott el info azon túl, hogy már csak ketten vannak letartóztatva, Juhász Péter Pál és a hölgy ismerőse, akik ketten vezették a Szőlő utcát. És ott is ez a kérdés, hogy őt nem vitték el, és nem tudom, 15 éven át legalább folytathatta a mocskos üzelmeit. Tehát megint csak a politikai vagy hatalmi bevédés kérdése, ami érdekelne. Ki fog derülni ez?
4: Nagyon remélem. Annyi mindent hallottunk az elmúlt időszakban erről az ügyről, meg a környezetéről. Már egy ilyen társadalom pszichikai minimális alapvetés szerintem, hogy legyenek letisztázva a dolgok, hogy az emberek tudják, hogy mi történt, hogy világosan lássuk, hogy ki az, aki felelős, ki az, aki nem felelős. Most itt elsüthetünk még néhány kevésbé jó ízlésű poént arról, hogy lehet-e fölmondani, meg lehet-e meg mennyire bullshit szerintem marhára, de nem is ezek az emberek az érdekesek. Tehát azok, akiket amúgy is mondjuk a Tisza áradása elvitt politikai áradásként a fenébe, azokért úgyse kár, az mindegy. Hát az a politika természeténél fogva ezek az emberek cserélődnek. Azt, hogy most utólag, hogy próbálják átmesélni a saját szerepüket, meg mit csináltak 10 évvel ezelőtt, az engem a legkisebb mértékben sem érdekel. Engem azok az emberek érdekelnek ebben a rendszerben, akik ott dolgozták le mondjuk az elmúlt 10-20 évüket, tisztességes munkát csináltak, ahogy utaltál rá, egyébként nulla pénzért és nulla elismertségért cserébe. Ezeknek az embereknek minden joguk megvan ahhoz, hogy az ő munkakörnyezetük, az ő karrierjük, az ő életük úgymond ne mocskolódjon össze azok miatt, az emberek miatt, akiknek a nevét ismerjük. Ezeknek az embereknek az érdekében ő miattuk kell, hogy a társadalom is világosan lássa, hogy nem ezeket az embereket kell bántani. Nem róluk kell rosszat gondolni, és ez már innentől a politika felelőssége, hogy a rendszert megtisztítsa és segítse tisztán tartani azoknak az érdekében, akik ezt a rendszert mindennel ellentétben, minden ellenére a mai napig működtetik. Ez a politika felelőssége ebben a kérdésben.
8: Csak ez egy nagyon nehéz feladat lesz, tehát azért ehhez szaktudás kell, és épp amiatt, amit említettetek, hogy alul finanszírozott, presztízs nélküli ágazat volt, valóban szerintem sok olyan ember van, aki nem odavaló. Tehát ezt a rendszert megjavítani, megújítani, ez nem egy-két év lesz, hanem ez inkább évtizedes feladat.
2: Ugyanezt a témát folytatjuk, de a politikai szálát, ugyanis a parlamentben megalakult már a kegyelmi botrányt vizsgáló bizottság, ahol a héten arról szavaztak, hogy meg kellene hallgatniuk például Orbán Viktort, Novák Katalint, Balogh Zoltánt, Lázár Jánost, és akkor eljött a szavazás pillanata, mutatjuk, hogy mi történt.
9: Negyedik ülését tartotta meg a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság az Országház Széll Kálmán termében.
10: Régen nem a gyermekvédelemről, régen nem az áldozatokról, hanem egy politikai bosszúhadjáratról szól.
9: A további meghallgatandó személyekről vita alakult ki a bizottság tagjai között. A korábban kiküldött listán 15 név között szerepel többek között két korábbi dolgozó, valamint Hetényi Tamás, Vásárhelyi János, a Bicskei Intézet igazgató szerzőtársa, illetve Lázár János, Rétvári Bence, Novák Katalin és Orbán Viktor is.
11: Van számos feladatunk szerintem, de az nem az, hogy a politikai filmszínház keretében Orbán Viktort hallgassuk meg. Hát ennyi erővel akkor egyébként miért nem hallgatjuk meg Magyar Pétert, hogy ő Varga Judittal miket beszélgetett? Esetleg van valami pikáns hangfelvétele is a kegyelmi ügyben?
2: Azért volt meglepő, hogy Novák Röd, a Mi Hazánk, azt hiszem alelnöke így érvel, ahogy, mert az egyik leghartosabb, a pedofil témakörben leghartosabb kommunikációt éppen a pártja folytatja kémiai kasztrációval fenyegetve az érintetteket. Ez most nem témánk, de az viszont nagyon érdekelne, hogy ez mekkora öngól a Mi Hazánknak. Öngól egyáltalán, hogy kimentették, hogy megkímélték a korábbi csúcsvezetőket a bizottsági megjelenéstől.
8: Én csak egyetlen, ahogy elnézést, egyetlen egy mondatot, szerintem ez megint azt mutatja, hogy ami összetartozik, az összenő. Tehát én abszolút nem lepődtem, meg a választások előtt is biztos voltam abban, hogy ha a Fidesz itt az élenvégezés szüksége van a Mi Hazánkra, akkor ők össze fognak állni, most is összeálltak. Ez az érv pedig a Varga Judit férjére, ez teljesen minősítetetlen. Tehát akkor egy magánszemélyként volt Magyar Péter, tehát ez egy nagyon rossz érv az egész szánalmas szerintem, amit Novák előtt művelt.
7: Mi Hazánk egyébként folyamatosan tanúbizonyságát hozza, hogy neki a politikai számítás, a politikai taktikázás az messze felülírja az ügyeknek a valódi súlyát, és azt, hogy ő komolyan gondolja azt, amit éppen csinálni kellene. Mindig mérlegel, hogy miből jöhet ki esetleg jól, és most a Magyar Péterrel a Tiszánban való kardozása, meg ennek az egész optikája messze felülírja azt, hogy alapvetően, bocsánat, mi történt volna akkor, ha ezek az emberek tényleg be vannak idézve a bizottság elé, tényleg kapnak olyan kérdést, ami adott esetben kellemetlen lehet, amit adott esetben a nyilvánosság végig tud követni, a hebegés habogástól a magyarázhatatlanig. Egész egyszerűen ez egy teljesen védhetetlen álláspont, és valóban egy platformra tol mindenkit. Ez az egyik. A másik az a fajta síránkozás, amit a KDNP-nek az új képviselő asszonya gyakorlatilag ott előadott, hogy politikai bosszú hadjárat, ugye ezt az egészet folyamatosan hallgathatjuk itt a Hankóütől kezdve nagyon sok mindenen keresztül. Azért ne felejtsük, hogy politikai bosszúról akkor beszélhetünk, ha mondjuk nincs semminek jogalapja és valóság alapja. És gyakorlatilag akkor meg lehet mondani, hogy egy boszorkány üldözésről van szó. De pont ebbe bukott bele többek között a Fidesz kormányzat, a kegyelmi ügytől kezdve minden másba, aminek vastag valóság alapja van. És az, hogy most itt szerecsent mosdatunk, az, hogy itt politikai bosszúról beszélünk, bocsánat, a valóságról beszélünk, aminek még nagyon sokáig le fog hozzájuk csöpögni a következménye.
12: A Tisza hibázott abban, hogy úgy állította fel a bizottságot, hogy van három Tiszás, egy Fidesz, egy KDNP-s és egy Mi Hazánkos, tehát meg tudta akadályozni az ellenzék a kormánypárti akaratot? Vagy esetleg szándékosság volt benne, hogy tudhassa megakadályozni, akarja?
4: Hát azért az nem biztos, hogy szerencsés lenne a Tisza megítélése szempontjából, hogyha én itt most azt mondhatnám egyértelműen, hogy a Tiszának megvolt a képessége arra, hogy politikai célzatosság mentén állítsa össze az elvileg független parlamenti bizottságokat. Szóval szerintem ez nem hiba. Én ezt nem szeretném hibaként értékelni. És egyébként nem is biztos, hogy hiba, mert így legalább, és mondja, hogy nem derül ki a valóság, az tökéletes, mert a valóság helyét betöltheti a politikai narratíva. Tehát onnan, hogy Orbán Viktor nem mond semmit ezzel a bizottság előtt, akkor a Tisza előtt tágasan nyitva áll az egész kommunikációs tér, azt mondjon, amit akar arról, hogy Orbán Viktor mit mondhatott volna. Ebből megfelelően Orbán Viktornak előbb-utóbb rá kell jönnie, hogy hülye, és hülyeségeket csinál, hogy nem válaszol. Amikor nem ő beszél, akkor azt fog beszélni, aki azt fogja mondani, ami neki jó, mint hogyha Orbán Viktor beszélne. De itt lenne az idő 16 év kormányzás után, hogyha Orbán Viktor elkezdene egy kicsit tanulni valamit a politikáról, szerintem. És mondjuk elkezdene tisztességesen politizálni. Én értem, hogy meg van sértve, hogy őt lepofozták a hatalomból, hogy vissza akar kerülni, akkor el kell kezdeni megint politizálnia. Egyébként pedig ennek fényében én értem, hogy a szélső jobb oldali cimborái még valamennyire őt megvédik, vagy úgy gondolja, hogy be fogják védeni élete végéig. De szerintem rá kell jönnie, hogy ez így nem pontos, ez nem így fog történni.
3: Két kérdés hangzott el. Az egyik az az volt, hogy ugye a vizsgálóbizottság felállításának ez a paritásos jellege. Én nem gondolom, hogy ez magában baj. Én azt gondolom, hogy egy vizsgálóbizottságnál fair és transzparens tud lenni, hogyha az paritásos alapon feláll. A másik kérdés, hogy nem volt-e ez egy öngól tulajdonképpen visszautasítani ezt a négy nevet a meghallgatottak. És én azt gondolom, hogy az volt. Annál is inkább, mert az ügy ennél jobban már nem tud a Fideszre ráégni. Mm. Tehát, hogy ugye a helyzet az az, hogy olyan politikai költségei voltak a Fidesz részéről ennek az egész ügynek, hogy teljesen mindegy szerintem, hogy a vizsgálóbizottság mit állapít meg. Gyakorlatilag egyik jelentős oka volt a Fidesz bukásának.
12: És egyébként azt leszámít, hogy teljesen mindegy, hogy mit állapít meg. Egyszer az életben szerintetek megtudjuk, hogy Novák Katalin miféle nyomás hatására döntött, úgyhogy kegyelmet ad Kándrinek?
4: Nem, és nem biztos, hogy baj. Tehát most tudom, hogy népszerűtlen, értem, hogy népszerűtlen álláspontot mondok. Engem nem is nagyon érdekel. Tehát a köztársasági elnök kegyelmi jogköre egy olyan jogintézmény, majd alkotmányjogász kolléginál fiebb kijavít, ami a köztársasági elnök kezében azért van, hogy aztán azzal éljen, és azzal kell is, hogy vigye valamilyen mértékig a felelősséget, amit egyébként jogi értelemben az igazságügyminiszter át kell, hogy vállaljon tőle. De pont ez a lényege a köztársasági elnöki kegyelemnek, hogy ez egy államfői előjog, ha szabad így mondani. Lehet vitatkozni, hogy jó-e vagy nem jó. Ez egy államfői előjog. Hogyha azt gondoljuk, hogy ez a rendszer, meg az alkotmányos rendszer működik, nem biztos, hogy nekünk kell tudnunk mindig minden okát annak, amiért az államfő előjoggal él. Nem biztos, hogy ezt nekünk kell tudnunk. Politikai értelme nyilván lehet nagyon izgalmas. Én mondjuk személy szerint éppen kellően rühellem mondjuk Balogh Zoltánt, anélkül is, hogy többet tudnék róla. Nem érdekel, nincs rá igényem, köszönöm szépen. Ezt én szeretném megtartani az alkotmányjogi viták keretén belül.
8: Én akkor kisebbségben meg nagyon szeretném tudni, már csak azért is, mert ez nem egy közszakványos kegyelem volt, és épp azért, mert én sem feltétlenül imádom Balogh Zoltánt, és attól tartok, hogy ez ránézve lenne kellemetlen, hogyha kiderül, hogy ez miért volt, tehát azért én bízom abban, hogy ez előkerül, bár nem vagy benne biztos, hogy ki fog derülni valaha is.

Műsorajánló. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Szlazsánszky Ferenccel.
1: Megyünk tovább, mégpedig az aranykonvoj ügyjel, ugyanis megszólalt Orbán Viktor, még ha nem is a saját hangján, de üzent a Facebookon.
2: Az aranykonvoj ügyben eljáró hatóságok kormányzati utasítás nélkül is kiválóan tették a dolgukat, írta Orbán Viktor közleményében. A volt miniszterelnök hozzátette, büszke arra, hogy Európa legnagyobb korrupciós botrányát, az ukrán maffia pénzügyi akcióit sikeresen megállították és felszámolták Magyarországon. Azóta egyébként kiderült, hogy semmilyen bizonyíték nem támasztotta alá a pénzmosás gyanúját, amire hivatkozva a TEK kommandósai feltartóztatták az ukrán takarékbank pénzszállítmányát. A fegyvertelen kísérőket pedig egy napig megbilincselve csukjával a fejükön fogva tartották. Orbán Viktor nyilatkozata előtt nem sokkal Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter felszólította a korábbi miniszterelnököt, hogy vajon szint, ő adta-e ki az utasítást a konvoj feltartóztatására, vagy sem. A miniszter azt is írta, eljött a pillanat, amikor a miniszterelnöknek be kell bizonyítania, van-e benne elegendő tartás saját döntései felvállalásához.
1: Azt nem teljesen értettem, hogy miért éppen Ruszin Szendi Romulus szólította fel Orbán Viktort, mert a honvédségnek ebben a történetben nem volt legalábbis formálisan szerepe. Ugyanakkor hozzátok fordulva a kérdés az, hogy emlékeztek arra, hogy mikor volt utoljára olyan, hogy Orbán Viktor egy politikai ellenfél felszólítására konkrétan cselekedni kényszerült? Mert most én ezt látom.
3: Nagyon régen volt hasonló, de az a teljesen riasztó, hogy Orbán Viktor iskola példája most annak, hogy semmi önreflexió nem szorul belé, tehát akkor gyakorlatilag, amikor az egésznek a kinézete az aranykonvoj ügynek már látszott ott, hogy a nagy ukránozás mellett ez egy újabb hab a tortán, és próbálják a politikai tőkébe beforgatni a kampánynak a finisében, és most is gyakorlatilag kiáll és mond egy óriási bullshitet ezzel kapcsolatban, és mintha semmi nem történne, mintha ő nem hibázott volna, és tényleg habosít egy olyan témát, ahol talán az a csönd az sokkal többet érhetett volna számára, hogy ebbe az egészben nem tolja magát előre. Azt gondolom, hogy ez egy sokáig húzódó ügy lesz még, annál is inkább, mert gyakorlatilag az egész az és nem csak a vallomások és minden más, hemzseg attól, hogy ez az egész ez egy olyan típusú beavatkozás volt, egy olyan típusú optikának, a mesterséges optikának a gyártása, ami már az egész genézisénél egy hamvába hult ötlet volt.
1: Csak hogy említed az önreflexiót, tehát hogy ez nem egy pusztán egy politikai kérdés, hanem ez egy börtönnel fenyegetett bűncselekmény, legalábbis ez a gyanú fogalmazódott meg. Tehát, hogyha Orbán Viktor nem ezt nyilatkozza, amit, vagy csendben van, vagy esetleg bármit is magára vállal, annak óriási a kockázata, nem?
4: Van az ügyvédeknél egy mondás, hogy minden ügynek a legsúlyosabb ellensége az ügyfél. Tehát, hogy Orbán Viktornak itt hallgatnia kellett volna, szerintem van bárki, aki védő ügyvédként Orbán Viktor mellett el fog járni ilyen ügyben, ha lesz ebből ügy, biztos vagyok benne, hogy fogja a fejét, hogy Jézus Mária, Viktor, ne mondjál semmit, hallgassál, ezért hülyeségeket beszélsz. Egyébként csak jót mulattam itt az adás közben, hogy ukrán maffia ügy. Igen, érdekes módon Európában senki nem látja annak, de hát nyilván egész Európát Ukrajna uralja, meg az ukrán maffia, tudjuk. Persze, jó van, tessék lenyugodni, öreg nagypapa, ez elég volt. Köszönjük szépen, 16 éven keresztül elég volt, innentől abba lehet hagyni. De ekkora zöldségeket betolni a közvéleménynek, még végső készségben sem lenne szabad.
1: Ez miért rosszabb, mint a hallgat?
4: Mert maga ellen állít ki például bizonyítékot. Például az, hogy hazudozik és összefüggéstelenül beszél, ezt a bíróságon föl lehet használni innentől.
1: Hát ha egyáltalán eljut odáig,
4: ha azért. Odáig.
5: Szerintem ez nem csak az önreflexió hiánya az is, de a másik szerintem azért a gyávaságnak, meg a felelősségvállalás elutasításának is a bizony. Tehát mindenki nagyjából biztos abban, hogy ez nem kormány szinten, vagy miniszteri szinten, vagy TEK szinten született ez a döntés. Teljesen egyértelmű, hogy ebben az országban ilyen horderejű kérdésekben egyetlen egy ember hozott döntés, Orbán Viktor. És hogyha engedi majd Hajdú tábornoknak leülni ezt a nem tudom hány évet, amit ezért kaphat, akkor nem tudom, hogy hogyan néz a tükörbe, bár valószínűleg több olyan dolog van, amiért nem néz a tükörbe, pedig kellene. De mondom, ez szerintem ez egy nagyon rossz bizonyítvány Orbán Viktorról, hogy mást lök bele abba a gödörbe, amit ő ásott ki.
1: Ne legyünk képmutatók, a magyarok jelentős részét érdekli, hogy Orbán Viktort ebben az ügyben el lehet-e kapni, pestiesen szólva, el lehet-e csípni, avagy sem, és hát elég élénk vitát folytattatok itt ennek a light változata.
4: Ennek a light változata, igen, annyi, hogy amennyiben bizonyítható az, hogy ő valamiféle jogsértő módon utasítást adott ugye a nyomozás lefolytató NAV vezetése irányában, akkor ott kijöhet olyan bűncselekményi felelősség, ami miatt Orbán Viktornak lehet, hogy lesznek kellemetlen pillanatai per hónapjai per évei, stb. Tehát ez egy kérdés, nyilván ebben az irányban vagy egy vizsgálat, de alapvetően, amit ideig hallottunk bűncselekmények tekintetében, mondjuk Horváth Lorántól, aki ugye képviselte az érintett ukránokat ügyvédként, ő nyilván olyan bűncselekményekről beszélt, amit az ő ügyfeleivel kapcsolatban konkrétan a terepen elkövettek a TEK alkalmazottai és egyes más szereplők. Az ő mondásai nem annyira a szakmai igényesség birtokában közelítették meg Orbán Viktor politikai felelősségét, hanem inkább ez már egy politikai véleményalkotás világa volt. Ez a nyomozóhatóság előtt van, hogy vannak erre utaló jelek, ez még előttünk van. Én azt például nem látom bizonyíthatónak, hogy Orbán Viktor közvetlen utasítást adott a ténylegesen elkövetett bűncselekményekre, láss sanyargatás, fogvatartottakkal való visszaélés, stb. Szerintem itt Orbán Viktor személyes közvetlen felelőssége nem lesz bizonyítható bünteti jogi szempontból, nem is az a cél. De hogyha az kiderül, hogy a politikai kampány érdekében megépített egy ilyen mesét, már pedig ez azért szépen látszik, csak a kérdés, hogy bünteti jogilag bizonyítható-e, na az lesz igazán érdekes a politikai szféra számára.
3: És hát alapvetően ne felejtsük el, hogy az egész neres rendszer az arról szólt, hogy semmi nem történhetett Orbán Viktor jóváhagyása nélkül. Tehát az, hogy mi állja meg a helyét büntető jogilag, az az érem egyik oldala. A másik, hogy tényleg egy olyan rendszer működött, ahol gyakorlatilag az, hogy neki nem kellett a folyamatnak a végén rábólintani, aminek esetleg nem ő volt az értelmi szerzője, olyan nagyon kevés volt. És szerintem a társadalom többségének, és értem a folyamatot, az, hogy először, bocsánat, a takarítónőt fogjuk vegzálni, őt tesszük előzetesbe, Fásinéről beszélgetünk, de hogy ott vannak azok a nagy halak, azok a nagy vezetők alapvetően, akik felelősség tekintetében egyes szektorokat, szakminisztériumokat, ágazatokat uraltak a maguk pallos jogával és minden mással, és ők gyakorlatilag az ő vagyontömegeikkel, az ő mesés és megmagyarázhatatlan gazdagodásukkal egyébként most épp a Bahamákon vagy bármire máshol, sőt még akár a nem tudom vásárlásaikról számolnak be. Ez irritálja egyre inkább a társadalmat, és azt gondolom, hogy ha ez az egész ügycsokor ez nem abba az irányba mutat, hogy előbb-utóbb eljutunk azokhoz, akik ezt az egész rendszert, mint pók a pókháló közepén működtették, vezérelték, hogy ők csak vigyorognak és karosszékből esetleg posztolgatnak Facebookon. Azt gondolom, hogy el kell, hogy jussunk ide, mert komolytalanná tud válni a történet a végén.
1: És ez nem egy nyomozási taktika, hogy először az úgynevezett kis falakat cserkészik be, és utána ezekből épülhet egy olyan bizonyítékrendszer, ami aztán sok mindenre elég lesz?
6: Nem. Szerintem nem. Egyszerűen ez a politika logikája, tehát azért ne gondoljuk, hogy a politika a mostani oldalon mindenki egy grál lovag, tehát ugye azt kell megnézni, hogy mik azok az ügyek, amik olyan egyszerű megítélésűek, olyan könnyen fogyaszthatóak ugye az egyszerű állampolgárok számára, hogy akkor ezt oda lehet dobni, hogy hát ezt könnyen lehet érteni, hogy akkor mi van Fásinével. Az, hogy szétlopták az országot, az, hogy milliárdok hiányoznak, az, hogy ezekben a rendszerekben tulajdonképpen nagyon nagy valószínűséggel a valódi bűnösök, azok meglapulnak, mert több eszük volt annál, mint hogy egyszerűen a saját fethetetlenségüket ne alibizzék le megfelelően, hát az nagyon szomorú. Ugye? Tehát ezzel nem állhatunk elő. Azzal előállhatunk, hogy mi van a Mága Zoltánnal, meg a Fásinéval. És azért erre egy kicsit oda kell figyelni, és nyilván az nekünk is a feladatunk például egy ilyen műsorban, hogy azért nem menjünk el egy ilyen alkotmányos demagógia irányába. Tehát nyilvánvalóan rohadt nagy problémák vannak itt, és azokat még fel kell tárni.
5: Mondjuk azért mindenképpen van abban némi logika, hogy először a kis halak kerülnek sorra. Egyrészt azért, mert egyszerűbbek az ügyek másodsorban, hogyha a kis halak elkezdenek danulni, akkor a közepes halak, meg a nagy halak is, tehát például a Jelinek Dániel, aki ugye Tiborc ügyben tudhat esetleg újdonságot mondani. Tehát szerintem mindenképpen föl lehet építeni azért egy ilyen igazságszolgáltatási programot, hogy először tényleg azokat próbáljuk meg, akik tudnak majd vallani a feljebb lévő emberekre. Csak ez tényleg rengeteg idős, ahogy mondtad, addig tényleg kellenek azok az ügyek, ahol könnyű bizonyítani, és gyorsan lehet eredményt hozni, mert amit te mondtad, hogy itt sokan azért türelmetlenek, tehát a türelmetlenséget is ki kell elégíteni, már csak azért is, mert a gazdasági helyzet nem feltétlenül túl fényes, tehát azért a némi kenyér helyett cirkuszt is kell adni a dolgozónak.
6: Sőt, én, ja, bocsánat, igen, de én még azt is vállalom, hogy azt hozzátenném, van az aranykonvoj ügye, aminek kapcsán erről beszélünk, hogy meggyőződésem, hogy Orbán Viktorig ez az ügy nem fog elérni, tehát hogyha úgy vesszük, akkor ez ilyen értelemben a társadalmi igazságszolgáltatást nem fogja kiszolgálni. Tehát én nagyon azon lennék, hogy megpróbáljunk elérni azokat az ügyeket, amelyek valóban megnyomorítottak minket az elmúlt 16 évben.
1: Egy másik üggyel folytatjuk, ami a mostani miniszterelnököt érinti. Kihallgatták őt az állítólagos telefonlapos ügyben. Nézzük meg az összefoglalót.
7: Magyar Péter az ATV kérdésére, hogy a 2024-es telefonos ügyében tett vallomása után mire számít, azt mondta, a vádhatóság több dolgot is tehet.
8: Egyrészt kiszabhat úgynevezett ügyészségi intézkedéseket, ez a régi talán vádhalasztás intézménye, talán feltételes ügyészi felfüggesztésnek hívják, ugye a PITI esetekben főleg, amikor nem is bizonyítottak, megszüntetheti az egész eljárást. Én egyébként erre számítok, hogy meg fogja szüntetni az ügyészség az eljárást, és amennyiben nem ért egyet az előterjesztett védekezéssel, és mérlegeli a bizonyítékokat, akkor vádat emelhet.
1: Számos opciót vázolt Magyar Péter, úgyhogy a jelenlévőket kérdezem, hogy kinek mi a tippje, mi lesz ebből, mit lép az ügyészség.
4: Hát mivel, hogy a gyanú tárgyává tett lopás úgy hülyeség, ahogy van, ezért én arra számítok, hogy meg fogja szüntetni az ügyészség az eljárást, vagy nem tudom, hogy vádmódosítással lehetne menni tovább, de arra meg nem számítok. Szóval mondom, ez a lopás, ez úgy hülyeség, ahogy van. De ezt elmondtam nagyon sokszor, nem most mondom el először, és engem meg őszintén meglep, hogy az ügyészség meg a nyomozóhatóság egyőre miért gondolkodik ebben a lopásban. Hát teljesen nyilvánvaló, ez nagyon sokféle bűncselekményt leírhat, ami történt. A lopást azt mondnám.
1: Jó, akkor erre rákötnék, ugyanis Magyar Péter arról beszélt, hogy valóban rongálás miatt fordult az Európai Parlamenthez még 24-ben az ügyészség, kikérve a mentelmi jogát, de mire kiért az ügyirat, ott fordultak az Európai Parlamenthez még 24-ben az ügyészség. Igen,

0: utolsó középkategóriás verziója. Úgy voltak, hogy ezt úgy megérti az átlagos Viktor rajongó, és akkor lopás.
1: És annyira kontraproduktív lett az egész. Tehát ha nézzük a folyamatot egyébként, hogy hú, találtunk valamit, hirtelen vádlottak padjára, oda tesszük a miniszterelnököt, és hú, mekkora lesz, az egész teljesen kontraproduktív, mert hogy konkrétan politikailag teljesen jó járt el a miniszterelnök, hogy ő is kérte, hogy a mentelmi jogát függesszék föl, áll az ügyészség elé, áll a kihallgatások elé, és egyáltalán, és pontosan érezte, látta, hogy ennek az egész dolognak a fajsúlya, ez olyan lesz, amit egyébként vagy így, vagy úgy, de ejteni fognak. Tehát innentől kezdve az, hogy bocsánat, egy vagyok közülünk, és közületek, és hogy szinte a rendszerváltás óta nem volt olyan, hogy akinek mentelmi joga van, és akár lemond róla, vagy ő kéri, hogy akár tényleg ezt függesszék föl, hogy áll tényleg a független igazságszolgáltatás elé, tessék megítélni, és onnantól kezdve gyakorlatilag ott a tükör. Tehát, hogy ez egy óriási bukás azoknak, akik ettől bármit reméltek, és bármire számítottak a másik oldalról.
2: Teljesen egyetértek Gáborra, meg az előttem szólókkal, tehát ez egy ember érdekének jó, az Magyar Péter, ki is használja a teret, nagyon jól, nagyon ügyesen, elmondja, hogy érdekes, hogy a folyosón nem találkozik például Orbán Viktorral, az aranykonvoj ügyben, de ő persze beszélgessen a telefonról. Tamással is egyetértek, tehát a lopás nem tud megállni, de egyébként meg, hogyha megállna, nem, mert ugye ott el kell tulajdonítanom valamit, tehát egyáltalán nem, akkor is ugye egy használt telefonról van szó, ugye, tehát nincs miről beszélni, tehát ez akkor is egy, hogy mondjam, jogilag értelmezhetetlen null alacsony bűnt, ez egy vétség lenne akkor, a vétségnek is az a kategóriája, ami 50 000 forint alatti, tehát kis értékre elkövetett.
3: Ha kiderül, hogy mondjuk ez egy vadi új iPhone volt, 1 200 000, épp tegnap hoztak ki
2: a 500 000 forintért nagyjából ugyanaz a helyzet, tehát egyszerűen nem tud rosszul kijönni ebből a miniszterelnök, ezt tudta is, tehát ő viszont ellentétben Orbán Viktorral teljesen nyugodtan aludhat, tehát neki ebből az ügyből a hajaszála nem tud meggörbülni.
3: Orbán Viktor miért nem aludhat nyugodtan? Eddig arról volt szó, hogy nem nagyon fogják elérni ezek az ügyek, például az aranykonvoj ügy.
2: Nem, én azt mondtam, hogy nem azokkal az ügyekkel kell foglalkozni, amelyek felszínesek, érdektelenek, és maga a tényállás sem alkalmas arra, hogy valakit hosszú időre mondjuk börtönbe küldjünk. Én azt állítom, hogy az aranykonvúj erre nem alkalmas, hanem olyan ügyeket kell választani, amelyek valóban megnyomorítottak minket az elmúlt 16 évben.
4: És már csak azért sem lesz ennek szerintem súlyos következmény, mert így választottuk meg, vagy jó, így választotta meg a többség Magyar Pétert, hogy tudták ezt a telefonügyet, és beáraszta tulajdonképpen a társadalom ezt a súlyos bűncselekményt. És ráadásul jól is keretezte, ahogy mondtátok, tehát aztán ugye a Sesztákkal és a Hankóval együtt kérték ki, és azért egészen más nagyságrendű ügyek, tehát én is úgy egyetértek veletek, hogy ez maximum Magyar Péternek tud használni.
3: Egy persze kitérhetünk Fürst Pál személyére, nem akarok személyeskedni, de mégis feltűnt, hogy ő volt az, aki, amikor Magyar Péter bejelentette, hogy illetve Varga Judit felvételét bemutatta, miszerint Rogánék belepiszkáltak a vádiratba a Völner Sadl ügyben, akkor az ügyészség saját magát vizsgálta, és pont ez a bizonyos Fürst Pál állt ki a sajtó elé, és állapította meg, és közötte, hogy a legtörvényesebben járt el az ügyészség, tehát ők maguk. Aztán ő volt az Magyar Péter szerint, aki kiküldte az EP-be ezt a bizonyos mentelmi jog történetet, de már lopásként beállítva ezt az ötkeres történetet. Most viszont ez a Fürst Pál az, aki azt állítja, hogy az aranykonvoj ügyben őt azért állították félre, mert a politika Orbán Viktorék irányába kezdtek eredményesen nyomozni. Tehát, hogy ebben a személyiségben történt valami fordulat, vagy én túl sok kalámbót nézek?
0: Szerintem egy április 12-e történt.
5: Igen.
0: Egy április 12-e történt, és az a érintett ügyész úrnak az a... Hogy is mondta Marx? Üléspont határozza meg az álláspontot? Na szóval valamit változott. Április 12 történt.
1: Nekem egyébként kívülről emberileg, nem tudva részleteket, egy elképesztően zavart ember tűnik. Mindenféle megnyilatkozásában, tele önellentmondással, tényleg tele mindenféle rángással, malmozással, amikor ő beszél. Tehát valami nem teljesen kerek és nem teljesen koherens az ő életpályájában. Vagy kiderül, vagy nem alapvetően, de azt gondolom, hogy ez elég nagy teher az ő számára, de nem tűnik olyannak, mint aki ebben az egészben egy makulátlan, tiszta valaki lenne.
3: Új legfőbb ügyész mikor kellene, hogy érkezzen, mert hogy azt halljuk, hogy az ügyészségen belül eléggé nagy feszültségek, állítólag belharcok is vannak. Sőt, hát azért látjuk is ennek jeleit.
0: Mikor volt az országgyűlés alakuló ülése? Másnap. Szerintem ez a válasz.
2: Amúgy előfordul, hogy egy-egy közjogi

0: tisztséget nem sikerül azonnal betölteni, gyakorlatilag ennek a története az igazán hosszú. A gond inkább az, hogy oly mértékben politikailag kiélezett az ügyészség helyzete, hogy egyszerűen itt az, hogy egy független, pártatlan, egyébként kompetens főügyész vegye át az ügyészség irányítását, amiből mindenki meg tud nyugodni, azt hiszem, hogy ennél többet nem akarhatunk.
1: Én azt gondolom, hogy köztársasági elnöknek egyébként látva is nyilván ezt az egész politikai játszóteret, ami van. Azért azt gondolom, hogy a szakmában van bőven olyan, akinek nem volt feltétlen köze se ide, se oda. Tehát, hogyha nincs egy politikai ráolvashatóság egy szakmailag elismert személynél, én azt gondolom, hogy csont nélkül át fog tudni menni egyébként a parlamenten, és ez szerintem egy kicsit politikai érzékkérdése is a köztársasági elnök részéről, hogy egy olyan karaktert találjon, és szerintem elég nagy akár a jogásztársadalom, és a jogvégzettek és a tapasztalat. Tapasztalattal rendelkezőknek a társadalom, hogy nem feltétlenül az előző időszakokban érintett és akár politikailag érintett szereplők közül kelljen valakit kitenni jelöltként.
2: 3 percünk maradt, és híradószerűen, kedves nézők, híradószerűen haladva a politika és a bulvár után a sport következik. Nézzük meg a bejátszást.
3: A 2036-os olimpia esetleges magyarországi megrendezéséről Vitézy azt mondta, a következő 2 évben lehet döntés.
4: Jelenleg az a kérdés, hogy Magyarország és benne elsősorban pályázóként Budapest fog-e olimpiát rendezni 2036-ban, és a magyar közvélemény, illetve a magyar kormány az ehhez szükséges támogatást biztosítja-e, ez még nem aktuális, ez a következő 2 évben kell, hogy eldőljön.
3: A miniszter hozzátette, a kormány nem tartja elképzelhetőnek, hogy további stadionok vagy nagy sportlétesítmények épüljenek.
2: A Medián azt mérte, hogy a társadalom 2/3 támogatna egy budapesti olimpiát. Innen nekem nagyon egyszerű átkötni és visszafordulni a kedves vendégekhez, hogy a jelen információk birtokában ki mit mond egy szóban, legyen olimpia Budapesten 36-ban vagy ne. Kezdjük innen mondjuk.
5: Egy szóban?
2: Igen vagy nem.
5: Erre nekem nincs egy szavas válaszom. 2029-ben fog a Nemzetközi Olimpiai Bizottság dönteni erről a kérdésről. 2030-ban Magyarországon választások lesznek. Mindenki rakja össze a következtetéseit ezután.
2: Dóra?
0: Én nekem meg az a bajom, hogy ugye a gyereknevelés, az olimpia, ugye ez az, ami ez, hál' Istennek mindannyian értünk, gyereknevelés mondjuk, hogy olimpia, meg mondjuk a harmadik az mondjuk, nem tudom, egészségfogyás, na ez a 3, mindenkinek van róla véleménye. Azt gondolom egyébként, hogy alapvetően nem azon fog múlni, hogy racionális-e, hogy közgazdaságtanilag kijön-e a matek, hanem azon, hogy a közvéleménykutatások végül is milyen irányba fognak eldőlni. Én még azt se tartom kizártnak egyébként, hogy lesz. Tehát.
1: Az Orbáni rendszer egyik legnagyobb bűne, hogy akár egy sportot is, meg minden mást, ami össznemzeti ügy lenne, ez teljesen behozta a politikai térbe, és megosztottságot csinált ebből az egész történetből. Én azt gondolom, hogy ha van egy olyan közhangulat, hogy már pedig ez jót tenne, egyébként emelni a presztízst, azt gondolom az országnak, tényleg emögé föl lehet sorakozni, hogyha ez alapvetően költségvetésileg, tényleg a magánszektor bevonásával ez egy kivitelezhető történet, szerintem ebből a nemzet profitálni tud, de azt gondolom, hogy annyira benne van a politikai homokozóban, hogy az egészet ki kell egyrészt ventilálni, és vissza kell tudni adni a sportnak is egyébként azt a fajta méltóságát, amiben nem szüremkedik be a pártpolitika.
6: Én vagyok a kisebbség, tehát én nem támogatnám már, csak azért sem, mert Magyarországon változatlanul ismert az a fogalom, hogy korrupció és egy olimpiára kiváló alkalom. Másodszorban én foglalkoztam ezzel a témával cikkügyileg, és nagyon sokszor nem sikerült bebizonyítani, hogy egy olimpiának tartós anyagi haszna lenne, rengeteg a fehér elefánt, tehát az olyan létesítmény, amit utána nem tudnak megfelelően használni. A kedvencem mondjuk a szocsi olimpia, téli olimpia volt 2014-ben, ami a világcsúcs, az 55 milliárd dolláros számlájával kiszámolták egyébként, hogy az Adleri repülőtér és Szocsi között, hogyha arannyal vonják be a sint, még az is belefért volna. Tehát én azt hiszem, hogy minél erősebb egy korrupció egy országban, annál kisebb az a sürgetés, hogy ott olimpia legyen, tehát eszméletlen problémák tudnak keletkezni. Még egy mondat, én mindig is szerettem a Mediánt, és ugye a HVG-nek van némi köze a Mediánhoz. Meglepett ez a 2/3-os többség, tehát ugye emlékszünk hogy a Momentum pont egy olimpia ellenes mozgalomként részben jelent meg, és annyira megijedt a hatalom akkor attól, hogy Budapest nem fogja támogatni, hogy nagyon gyorsan levetik a napirendről. Tehát én nem értem ennek a fordulatnak a hátterét.
1: Egy percben megbeszéltük.
6: Mind egyszavas válaszokkal, idő, igen.
2: Köszönöm szépen az egyszavas válaszokat, meg a több szavasokat is, és hogy itt voltatok. Kedves nézők, ennyi fért a mai Somos a pályámba. Jövő héten már András számít a figyelmükre. Legyen szép estéjük, jó hétvégéjük, a viszontlátásra.

0: ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Több ezer milliárd forintból újulhat meg a hazai vasúthálózat, veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos, felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Nagyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítenek. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti a vasút megújítását a következő 10 évben. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon. A Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában azt mondta, vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Arról is beszélt, hogy Magyarország jelenleg orosz ellenes és ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabály módosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs arra garancia, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az egészséghídja összefogás az egészségért, a MERRÁK ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a MERRÁK miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temun árult egyik gyerekjáték. A Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fényének sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai elérhetőek a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sokfelé lehetnek még kötfoltok. Délelőtt, délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte borongós napos idő lesz. A hajnali 2-8 fok után napközben 12-17 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a felújítás a 9. kerületben, a Mester utcában. Mától lezárják a Lenhosék utcát és a Tali Kálmán utcát a Mester utcánál. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz a budai végállomások felé terelt útvonalon jár, nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a külső sávot a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Kispesten az Ady Endre úton kifelé a határútnál a külső sávot szintén lezárták átépítés miatt. A Dózsa-György úton lezárták a külső sávot a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. Újpesten az István úton tart a felújítás, ma reggel 8 órától az Árpád úttól a Petőfi utcáig lezárják a külső sávot. Az Üllői úton a Távíró utca és a Határút között napközben sávlezárásra kell készülni csatorna karbantartása miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan élhetsz túl a színház egy olyan világban, ahol a figyelmünkért ádázharc folyik? Digitális menedéke a sötét nézőtér, vagy jó, ha a színház is felveszi a kesztyűt, és az okos eszközökkel, virtuális valósággal, a mesterséges intelligenciával megteremti a jövő teátrumát. A Magenta Podcast legújabb adásában a progresszív színházi gondolkodás és a technológia meccéspontján vizsgáljuk meg a kultúra jövőjét. Vendégeink Székely Kriszta rendező, a Katona József Színház igazgatója, és Globicki Bernát, a Katona Színház. Nézze. Velük beszélgetünk a megrövidült figyelemablakokról, AR szemüvegekről, a Katona és a Telekom együttműködéséről, valamint arról, mi az, amit semmilyen mesterséges intelligencia nem tud kiváltani az alkotó folyamatban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Szirmai Dávid és Benke Lúcia.
1: Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt!
1: Köszöntjük az ATV nézőit és a Spirit FM hallgatóit október 13-án kedden. Isten éltesse sokáig a névnapos Kálmánokat, Edéket, Rémuszokat, Edvárdokat, Faustuszokat, és hát még lehetne sorolni, de most azt hiszem, hogy ez a néhány példa elég volt.
2: Ma ünneplő névnapját a honvédelmi miniszter is, Romulus névnap van.
1: Akkor őt is Isten éltesse, és a szülinaposokat is.
2: Olyan ritka egyébként ez a névsor, hogy itt látjuk, hogy olyan neveket ünnepelnek, vagy olyan névnapok vannak itt, amelyekről, megmondom őszintén, hogy a Romuluszt is csak
1: de napról
2: a honvédelmi miniszter miatt, és igen, ez egy érdekes dolog. Volt-e körül már egy balhé is, amikor ilyen radiátor, meg ilyen neveket kértek, és elutasították, de volt valami egészen elképesztő, amit meg elfogadtak. Na mindegy, szóval itt mi most neveket fogunk majd sorolni mi is, de vendégek neveit. Elsőként lapszemlét tartunk, és nagyon érdekes, mert én nagyon régóta vagyok újságíró, és nagyon hosszú ideje nem mondtam ki azt egy kollégára, hogy a Népszabadság újságírója. Hát most eljött a pillanat, én ennek örülök. Árpási Bence lesz majd itt velünk, és vele fogjuk majd átbeszélni a Fideszt, parlamentben történteket, Szóval a politikai
1: legszebb ügyész,
2: közéletet, így van.
1: Bak András javaslatot tett Fejes Péterre, hogy ő lehetne a következő legfőbb ügyész. A Tisza egyelőre hivatalosan nem kommentálta, ugye a parlamentben kérdeztek képviselőket, ők azt mondták, hogy nem tudtak arról, hogy őt jelöli Bak András.
2: Nagyon helyes.
1: Ennek így is kell lennie. Szóval egyelőre nincs hivatalos álláspont, Magyar Péter sem kommentálta, úgyhogy reméljük ez sikeresebb lesz majd, mint az első nekifutás, ezt is átbeszéljük majd, illetve ugye Orbán Viktor tegnap este a Bajer Show vendége volt, Bajer Zsoltnál mondott érdekesebbnél érdekesebb dolgokat, ezeket is átbeszéljük majd.
2: Aztán.
1: A lapszemlét követően egy nagyon izgalmas téma jön, azt hiszem ez nagyon sokakat érdekel, Horváth Lóránt ügyvéd, az ügyvédkör elnöke lesz majd a vendégem. Ugye vele arról beszélgetek majd, hogy Magyar Péter tegnap a parlamentben azt mondta, hogy Fürth Pál, aki korábban a központi nyomozó főügyészség főügyésze volt, egészen azt hiszem, hogy júniusban mondott le. Szóval, hogy ő kész tanúvallomást tenni azzal kapcsolatban, hogy korábban az ügyészség munkáját, az eljárásokat hogyan befolyásolta a politika. Többek között például Magyar Péter telefonos ügyében, vagy a Völner Schadl-Rogán ügyben, úgyhogy lesz mit átbeszélni.
2: Ezután jön Kincses Gyula, egészségügyi szakértő, akivel azt a szerintem nehezen megválaszolható kérdést fogjuk boncolgatni, hogy valóban rövidülnek-e majd a kórházi várólisták, tényleg érezhetően javulhat rövid időn belül az egészségügy helyzete. Majd ezután Dobrovjecki Péter, Lengyelország szakértő lesz a vendégünk, vele pedig egy egészen furcsa és rémisztő jelenségről próbálunk majd egy képet adni, nevezetesen, hogy Lengyelországban pokoli helyzet van, sorra történnek az iskolai támadások, 20 000 rendőr van az iskoláknál, itt tőlünk pár száz kilométerre, mi történik Lengyelországban, ezt fogjuk majd átbeszélni.
1: Tartsanak velünk!

0: Lapszemle és Árpási Bence a vendégünk, a Népszabadságtól. Szia, Bence.
1: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a nézőket és hallgatókat is.
0: Milyen a Népszabadság? Zajlik már úgy, mint egy szerkesztőség munkája? Mert régóta nem hallottunk felőletek.
1: Hát még egyelőre ízlelgetnem kell, tehát még egyelőre még érzem, hogy a régi szokások még azért ott vannak, még azért tart még azért az átalakulás, de azért én optimista.
0: De a napi rutin már megy.
1: Hát még azért alakulgat, tehát mondjuk egy műhelytitkot, ha elárulatok, a szerkesztőségi rendszerrel való küzdelem az még azért ott van a mindennapokban, tehát mondjuk az előzőnek már kiispertem a hülyeségeit, meg tudtam, hogy mit csinál úgy, ahogy kéne, meg ahogy nem kéne. Itt még azért még a rutinok ebben az új rendszerben, vagy ezen az új felületen még azért kicsik és
0: figyelni
1: vannak, de hát a tartalom az lényegében ugyanaz, én mindent ugyanúgy csinálok.
0: Figyelni fogjuk majd, hogy
1: azon leszünk mindannyian, hogy tényleg egy jó újságot csináljunk, hogy egy klasszikus
0: nézzek.
1: Köszönjük szépen.
0: Na, szóval gondolom te is hallottad, nézted Orbán Viktor tegnapi
1: munkaköri interjú. Kötelesség volt tegnap este.
0: Mondott neked valami újat?
1: Igen, mondott.
0: Mit?
1: Én arra kaptam fel a fejemet, amikor azt mondta, hogy ő az edző. Tehát, hogy ő még így nem definiálta ezt ennyire, a saját szerepét a Fideszemben.
0: De azt hiszem, szövetségi kapitánként már talán emlegette magát.
1: Igen, de azért a szövetségi kapitány az mégsem ugyanaz, mert ez egy nagyon konkrét az edző. Tehát, hogy ő így elhelyezte magát a Fidesz megújításának a térképén.
0: De és ez új volt?
1: Nekem új volt, mert hogyha teljes interjút megnézem, ő azért, vagy a teljes beszélgetést így lepörgetem gyorsan a fejemben, akkor azért így a kontextusában nézve nekem ez azért új információ volt, hogy ő hogy járja a megyéket, és akkor hogy próbálja meg megújítani a pártot, és akkor ebből következett az, hogy ők most ugye 9 saját bevallása szerint 90%-os készültségi szinten vannak, és évvégére ugye elérik saját bevallása szerint a 100%-ot, amit nyilvánvalóan nem tudunk leellenőrizni. Ami nekem még amúgy érdekes volt, hogy ugye a beszélgetés első felében ugye a gazdasági kérdések domináltak, és akkor itt ezen keresztül Orbán Viktor így sorolgatta, hogy ő a Tiszát mitől tartja baloldalinak.
2: Na most... radikálisnak. Kiemelte mindig.
1: Abban egyébként igaza van Orbán Viktornak, hogy egy politikai erő öndefiníciójából még nem feltétlenül következik annak a karaktere. Tehát, hogy azért, mert hogy egy jobboldali párt azt állítja magára, hogy ő jobboldali, nem feltétlenül következik az.
0: Van egyáltalán még ilyen, hogy jobboldali, meg baloldali a mai világban, a mai párt struktúrákban?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, amit feszegettél. Orbán Viktornak ez az interjúja nem ad választ erre a kérdésre. Én azt látom, hogy ő a nyelvezetében a régi struktúrát próbálja meg továbbvinni, ami a saját tábor számára ismerős. Tehát megpróbálja ezt a Fidesz jobboldal küzdelembe elhelyezni önmagát, és ezért folyamatosan baloldalizza úgymond a Tisza pártot, és keresi erre minden egyes alkalmat megragadott arra, hogy hát na ez is baloldali, az is baloldali, hogy rányomja rájuk nyomja ezt a jelzőt, mert ez a saját tábornak totál ismerős, és akkor így nem kell azt elmagyaráznia, hogy hát tulajdonképpen a Tisza is jobboldali, és akkor ők meg hol vannak ezen a jobboldali térképen.
2: Egyébként továbbra is előszeretettel él a választások előtt már megszokott fordulattal, ugye a Nemzeti Oldal miniszterelnök egyik nap is így hivatkozott magára, ugye emiatt sokan kritizálták őt korábban is, de mégsem tervezett változtatni ezen a kifejezésen, és azt, hogy ő magára így hivatkozzon.
1: Nekem ez annak a jele, nem feltétlenül következik ebből, a nemzeti jelzőből, de nekem ez annak a jele, amit én meg is figyeltem amúgy a beszélgetés során. Hogy ugye azt mondja, hogy ugye készen áll a magát jobb oldalnak nevező oldal, hogy kormányozzon az év végére. Csak nem láttam sem a beszélgetésből, meg ugye a választások óta abszolút nem látom, hogy Orbán Viktornak meg a Fidesznek mi az az ajánlata azoknak, akik leszakadtak a Fidesztől, vagy akik elpártoltak a Fidesztől és a Tiszához mentek, nincsen semmiféle ajánlat, hogy oké, de miért gyertek vissza hozzánk? Miért lennénk jobbak, vagy miért csinálnánk másképpen? mint korábban. És ez visszavezet engem, vagy emlékeztet engem egy régebbi történetre, tehát a 2010-es években annó az MSZP együtt, stb., már ezek ilyen feledésbe merült nevek, ezek a formációk próbálkoztak azzal, hogy valamennyi tartalmi megújulást felmutattak, de érdemben nem válaszoltak arra a kérdésre, hogy jó, oké, de akkor mit csinálnánk másképp, mint 2010 előtt. Arra vártak lényegét tekintve, hogy az emberek megutálják egyszer majd Orbán Viktort, és hát akkor ők lesznek majd a kézzel
0: alternatíva,
1: csak ez nem következett be.
0: Nem lehet az, hogy Orbán Viktornak is valami hasonló a taktikája? Tehát azt mondja, hogy Magyar Péter mögül előbb-utóbb kihátrálnak, hogyha zajlik az, ami most zajlik a kormányzás tekintetében, gondolja ezt Orbán Viktor, és onnantól kezdve azt mondja, hogy a bázist meg tudjuk tartani a brüsszelezésre, és majd visszajön akkor az a elkeseredett, vagy kiábrándult, Tiszához pártolt egykori fideszes, és akkor majd újra kormányerő leszünk, hiszen ő már ilyen dátumokat is emleget.
1: Igen, ez egyébként nem egy ördög, vagy ez nem egy valóságtól elrugaszkodott politikai stratégia, úgy látom, csak viszont itt ugye pont az az elem hiányzik, amit említettem az előbb, hogy miért? Mi az az alternatíva, vagy mi az, amit másképp csinálna Orbán Viktor, amitől vonzóbb lesz azoknak, akik elpártoltak tőle. És továbbra is nekem ez a beszélgetés azt csugalja, és hogyha így az előzményeket így látom így a választások óta, hogy elkerüli a vereségnek a mélyebb elemzését, azon így gálánsan túllép kvázi Orbán Viktor. És nem mondja azt ki, hogy tulajdonképpen mi okozta a vereséget, és nem látom azt, hogy mi az, tényleg mi lenne az, hogy azt mondja, hogy innentől kezdve másképp csináljuk. Csak ugye Orbán Viktor nyelvezetében ismeretlen szó a beismerés. És ezt ennek tudom, tehát, hogy amikor a NER 16 éve alatt egyszer sem hallottuk azt, hogy igen, itt mi valamit elrontottunk, valamit másképp csináltuk, ez az izomból meghosszabbítjuk bicskéig mentalitás, vagy politikai stratégia, itt is ebben is ezt látom, hogy beismerni nem szabad, mert az gyengeség, csak nem tudom, hogy ez mennyire jó stratégia, egyelőre én a kivárást látom még.
2: Menjünk is tovább, mert a tegnapi napon nem ez volt az egyetlen érdekes vagy izgalmas téma. Ugye Baka András megnevezte az új legfőbb ügyész jelöltjét, Fejes Pétert. Ő korábban főügyész volt egészen 2012-ig, amikor is bizalomvesztés miatt megszűnt a megbízatása. Ugye ez Polt Péter legfőbb ügyészsége alatt volt. Baka András egyébként kiemelte, hogy a pályája az nem politikai lojalitáshoz kötődött. Ez az első olyan eset, amikor egy bizalomvesztés az mondjuk, hogy pluszpont lehet egy főügyész esetében?
1: Nagyon, nagyon nehéz, ugye, hogy az ügyészség az egy nagyon, nagyon zárt szervezet, tehát mi abban nem látunk bele azokba a viszonyokba, bár most itt a aranykonvoj miatti történetek azért a csatazaj kihallatszódik, és látszanak azért azok a repedések az ügyészi szervezeten belül. Én egyelőre óvatos lennék a megítélését illetően, hiszen Fejes Pétert nem ismeri a nyilvánosság, tehát nem tudjuk, hogy az ügyészségen belül hol helyezkedik el. Igazából nekem sokat mondó az, amit a bevezetőben is említettél, hogy a Tiszapárt az egyelőre kivár, tehát nem látjuk azt, amit Szatmári Zoltán esetében láttuk, hogy már azonnal felmerül ennek majd a kifogások. Ugye említettétek, hogy Horváth Lóránt fog érkezni utánam. Hát, hogyha valaki problémát lát ebbe, akkor ő valószínűleg majd fogja is mondani, illetve fogja is majd jelezni, hogyha olyan információkat tud meg, amelyek adott esetben Fejes Péterre úgymond idézőben terhelőek, vagy hogy hát úgymond problémások, hiszen Szatmári Zoltán esetében is azonnal kijött vele. Tehát én azt mondanám, hogy Horváth Lóránt lesz az illető, aki úgymond indikátora lehet ennek a folyamatnak, tehát érdekes lesz majd az ő véleményét is meghallgatni.
0: Mekkora pénzt tennél arra, hogy a Tisza többség elfogadja Fejes Pétert majd?
1: Én ezen nagyon óvatos lennék, tekintettel arra, hogy nekem már volt a választások előtt egy felsülésem, hogy én a Fidesz győzelmét mondtam mindenhol, hogy a Fidesz fog győzni, és nem a Fidesz győzött. Úgyhogy én nagyon óvatos vagyok.
0: Mennyire befolyásolja mondjuk a Tisza többséget az a tény, hogyha most Fejes Pétert nem fogadják el, akkor minden bizonnyal decemberig nem is lesz már legfőbb ügyész, és hogyha nincsen legfőbb ügyész, az egy egészen érdekes és eddig nem ismert alkotmányügyi helyzetet okoz az ország működésében.
1: Itt az a baj legalábbis, Magyar Péter ott követett el politikai stratégiai hibát, én úgy látom, amikor a választások után nagy lendülettel bejelentette, hogy na kinek, ki mindenkinek kell távoznia. És most kizárólag csak is politikai értelemben mondom, mert amit ő ezzel kapcsolatban csinál, az nem mindig mondjuk úgy, hogy az én jogállami ízlésemet nem mindig állja ki, és akkor most nagyon finoman fogalmaztam.
0: De a szavazóinak a többségét viszont igen.
1: Igen, igen. Tehát ezért mondom, hogy azt, hogy most én mit mondok, az egy, hát nem azt mondom, hogy mellékes, de...
0: A szavazóinak a többségét viszont igen.
1: Igen, igen. Tehát ezért mondom, hogy azt, hogy most én mit...

0: ehhez képest továbbra is azt látjuk, hogy de facto nincs érdemi vezetése az ügyészségnek, tényleg látszódnak azok a konfliktusok, amelyek alapesetben nem szoktak látszódni az ügyészségen belül. Ugye az egy nagyon érdekes felvetés, amit ugye az új legfőbb ügyész jelölt mondott, vagy legalábbis elárul valamit, hogy ő Györgyi Kálmán tekinti, mondjuk így, hogy hát a példaképének, ha jól idézem őt. Hát Györgyi Kálmánt nagyon furcsa körülmények között mozdította el a Fidesz az első kormányzása idején, úgyhogy remélem nem mondtam hülyeséget ezzel, hogy így időben mikor volt Györgyi Kálmán. Tehát, hogy ő volt az, akit a Fidesz nagyon furcsa körülmények között már elmozdított egyszer a helyéről, úgyhogy ez mindenképpen így elárulhat valamit az ő filozófiájáról.
1: Visszatérve még a nem Orbán Viktorhoz, bár egyébként ő is ennek részese. Ugye a Fidesz bejelentette, hogy most egy nem békemenetet, hanem zászlómenetet tart október 23-án, ahol nem szólal fel Orbán Viktor, Bóka János frakcióvezető, Schmidt-Mária és Áder János mond beszédet, és egy 1848 méter hosszú magyar zászlót fognak vinni. Két kérdésem van hozzád. Az egyik, miért nem 1956 méter hosszú a zászló? Kettő, Orbán Viktor visszatért a közéletbe. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ő hátrébb vonult, hallgat, és ezért nem mond beszédet. Itt van köztünk, hiszen most is beszélgettünk arról, hogy a televízióban egy órás interjút adott, nem először. Akkor miért nem beszél ő?
0: Orbán Viktor szereti a vesztes képeket elkerülni. Tehát, hogy láttuk azt, hogy a Fidesznek a tömegmozgósítása az utóbbi hónapokban, hát finoman szólva sem idézi a régi időket. Most Orbán Viktor ahhoz szokott hozzá, hogy a békemeneten kiáll, és ott több százezer ember, vagy legalábbis több tízezer ember ott áll előtte. Most neki az képileg nagyon veszteséges volna, hogyha egy pár száz vagy pár ezer fős tömeg előtt állna ki, mert akkor az nagyon ráégne az a kép, hogy hát a kormányfő az már csak ennyit tud. Igazából, vagy a volt kormányfő már csak ennyit tud itt igazából. Ez egy ilyen békemenet pótléknak is tekintem tulajdonképpen, mint egy ilyen biztonsági játéknak, hogy érzi a Fidesz, hogy valamit mozgósítani kell, ezért akar is egy rendezvényt szervezni, meg nem is. Mert ugye ezt ugye az extravagáns Orbán pólókról is per Szilágyi Ákos szervezi ezt a demonstrációt. Ugye ezt így könnyű rátolni adott esetben, hogyha nincsenek rajta elegen, akkor azt mondja, hogy ja, hát ez nem is a mi rendezvényünk volt tulajdonképpen.
2: Hát ott ez Bóka János frakcióvezető.
0: Igen, ha pedig sokan vannak ezen a zászlómeneten, most ugye erre gondolok, ugye a zászlómeneten pedig sokan vannak, akkor hát duzzad a nemzeti erő, és a többi, úgyhogy a Fidesz még nem mer erőt demonstrálni. A zászló méretével kapcsolatban pedig őszintén nem tudom. Itt is igazából azért...
1: Nem az lenne a logikus?
0: Most
1: október 23-án?
0: Én ezzel kapcsolatban neutrális vagyok, tehát hogyha most a szervezők így akarják, akkor miért ne vonulhatnának?
1: Nem azt mondom, hogy nem lehet, csak hogyha egy október 23-ai rendezvényen szimbolikus jelentőséget tulajdonítok annak, hogy hány méter hosszú a zászló, akkor ezt az 1848 méter hosszú zászlót nem március 15-én kellett volna végigvinni, és most egy 1956-ot?
0: Logikus a felvetésed. Én azt mondanám inkább, hogy ez a zászló téma is pontosan arra jó, hogy tehát hogy most sem a mozgósításról beszélünk, most sem arról beszélünk, hogy ott hány ember lesz majd ott, hanem a zászló menete a téma, és így már odébb helyezi majd a fókuszt, és ugyanezt gondolom majd látni majd magán az eseményen is, amikor nyilvánvalóan a kamera meg az embereknek a figyelme nem arra fog majd irányulni, hogy ott hányan vannak elsősorban, hogy ott hányan vannak, hanem hogy milyen hosszú ez a zászló, és akkor ezáltal a vizuális figyelmet odébb irányítja adott esetben a tömegről. Így tehát mondjuk így, hogy kockázatot mérsékel a Fidesz ezzel a rendezvényen.
2: Egyébként azt most bejelentették, hogy élőben közvetítik, tehát azt hiszem, hogy valami nagy durranást várnak tőle.
0: Hát ezért mondom, hogy ez egy ilyen köztes
1: megoldás. Látványos, azért ez látványos.
0: Igen, tehát azért mondom, hogy ez egy köztes megoldás, tehát hogy rosszul ebből nem tud kijönni a Fidesz. Akkor is, hogyha felsül ez a rendezvény, mert kevesen vannak, ha pedig sokan vannak, akkor az pedig nettó nyereség.
2: Árpási Bencének, a Népszabadság újságírójának köszönjük, hogy itt
0: volt. Köszönöm a meghívást.
1: Köszönjük szépen.

0: műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
4: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek: MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt, elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Hamarosan közzéteszik a jövő évi költségvetés tervezetét. A korábban vártnál nagyobb gazdasági növekedésre lehet számítani. Országszerte napos felhős idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak segítenek. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv több mint 3500 milliárd forinttal segíti a vasút megújítását a következő 10 évben. Emellett lakhatási és víz megtartási programot indít a kormány. Az ellenzéki pártok bírálták a kormány eddigi teljesítményét. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait a Nemzetközi Valuta Alap. Az IMF áprilisi előrejelzéséhez képest 0,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra növelte, módosította a magyar inflációs előrejelzését is. Míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most ennek a felével számol. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Baka András szerint a korábbi Vas megyei főügyész helyettes alkalmas arra, hogy helyreállítsa az ügyészség pártatlan működését. Fejes Pétert 2012-ben Polt Péter indoklás nélkül mentette fel a Veszprém megyei főügyészi posztról. Az államfő első jelöltjét, Szatmári Zoltánt 2 hete nem szavazta meg az országgyűlés. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. A közpénzügyi területre Ötvöst Károlyt, az Integritás Hatóság vizsgálati vezetőjét, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a Miskolci járási ügyészség ügyészét, a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot, a szegedi fellebbviteli főügyészség kirendelt ügyészét javasolták. A jelöltekről az országgyűlés titkos szavazáson dönthet. Aláírta az oktatási törvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csaknem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban. A döntés Ukrajnának is kedvez, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb egyelőre technikai jellegű szakasza. A pára és kötfoltok feloszlása után többnyire napos idő várható felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik, délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
8: Jó reggelt kívánok! A fővárosban erősödik a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Városhatártól, a 10-es főúton Solymártól befelé, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Ma reggel 8 órától Újpesten az István úton, az Árpád úttól a Petőfi utcáig lezárják a külső sávot, mert folytatódik a felújítás, az érintett BKK autóbuszok megállóját áthelyezik. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, mától lezárták a Lenhorsék utcát és a Tali Kálmán utcát a Mester utcánál. A Dózsa-György úton lezárták a külső sávot a Váci út felé a Tüzér utcánál, illetve a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. A 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után gázvezetéket javítanak, ezért lezárták a külső sávot. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervíz úton lehet közlekedni. Az Üllői úton a Távíró utca és a Határút között napközben sávlezárásra kell készülni mindkét irányban, csatorna karbantartása miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
10: Lépőddel ót is mercit nyerhetsz! 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok! Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban!
3: Mozisz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
2: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
11: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek: MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt, elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
11: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
11: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szirmai Dávid és Benke Lúcia.
1: Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt!
1: Köszöntjük az ATV nézőit és a Spirit FM hallgatóit október 13-án kedden. Nagyon izgalmas témával megyünk tovább, a vendégünk lesz ugyanis, illetve az én vendégem, én fogok majd vele beszélgetni, Horváth Lóránt, az ügyvédkör elnöke. Ugyanis nem várt fordulatot vett Fürth Pál ügye, ő ugye a központi nyomozó főügyészség korábbi főügyésze. Vasárnap este Magyar Péter még élesen bírálta őt Facebookon, amiatt, hogy Magyar Péter állítása szerint a volt főügyész igyekezett még 2024-ben olyan bűncselekményt farigcsálni a Fidesz utasítására, amellyel ellehetetlenítheti azt, hogy Magyar Péter induljon a választáson. Aztán ezt követően hétfőn, vagyis tegnap a parlamentben már azt jelentette be Magyar Péter, hogy Fürth Pál kész tanúskodni abban, hogy az ügyészség korábban politikai nyomásra járt el bizonyos ügyekben. Szóval ezt beszéljük majd át Horváth Lóránttal.
2: Aztán pedig egészségügy lesz a téma. Kincses Gyula érkezik hozzám, akivel az egészségügyben található első látásra érthetetlen momentumokra és történésekre fogok majd rákérdezni. Kíváncsi vagyok, hogy mi a véleménye róla. Ezután pedig Dobrovjecki Péter, Lengyelország szakértő lesz a vendégünk, vele pedig a Lengyelországban egészen kaotikus állapotokról fogunk beszélgetni, ugye folyamatosan történnek az iskolai támadások, van közte gyerek, van közte anyuka, aki támadóként lép fel. Mi történik Lengyelországban? Erre próbálunk meg választ kapni majd. Maradjanak velünk!
1: Maradjanak velünk!

0: Fürst Pál volt főügyész nemrég azt állította, hogy az aranykonvoj ügy egy politikailag kreált ügy, amelyben Orbán Viktor adott utasítást a szolgálatoknak, hogy csapjanak le az aranykonvojra. Most pedig Fürst Pál neve egy újabb kulcsfontosságú ügyben, illetve ügyekben merült fel. Vasárnap este még Magyar Péter Facebookon bírálta a volt főügyészt amiatt, mert állítása szerint politikai nyomásra érte el azt, illetve szándékozott elérni Fürst Pál, hogy Magyar Pétert ellehetetlenítsék az országgyűlési választáson való indulástól. Aztán tegnap a parlamentben már egész máshogy kommunikált. Magyar Péter azt mondta, hogy Fürst Pál tanúskodni fog néhány ügyben, és megerősíti azt, hogy politikai nyomásgyakorlás zajlott. Itt van velünk Horváth Lóránt, aki az Osad Bank képviselője az aranykonvoj ügyben, Fürst Pálnak pedig a jogi képviselője a fegyelmi ügyében, és egyben az ügyvédkör elnöke is. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok.
0: Köszönjük, hogy itt van velünk! Szóval mikor vette fel a kapcsolatot Fürst Pál és Magyar Péter? Ki vette fel kivel a kapcsolatot?
1: Ez egy jó kérdés. Nyilván, hogy erre nagyon visszafogottan kell tudnom válaszolni. Azt egyértelműen le tudom szögezni, hogy Fürst Pál közvetlenül a miniszterelnök úrral nem áll kapcsolatba, tehát nem közvetlenül neki küldte ezt az SMS-t. Valamilyen reakciót kellett neki adni erre a miniszterelnöki felszólításra. Tudnélik, a tegnap előtti poszt ki lett egészítve, nem tudom, hogy ezt a tisztelt nézők követték-e, de kijött egy alapposzt, és utána egy kétsoros hozzátoldás, mi pedig arra vonatkozom, hogy egy felhívást tartalmazott, amelyben felhívta Fürst Pált arra, hogy álljon ki, legyen bátor, és mondjon erre valamit. Aznap este, tehát vasárnap este egy hosszú kommunikáción volt Fürst Pállal, és abban maradtunk, hogy erre valamilyen reakciót kell adni, és végül az én Facebook oldalamon jött a válasz, hogy határozott álláspontja, hogy ezekben az ügyekben meg kíván szólalni a megfelelő és hatáskörre rendelkező hatóságok előtt.
0: Előtte egyébként nem kívánt ezekkel előrukkolni, vagy előállni, hogy tulajdonképpen tudomása van arról, hogy politikai befolyásoltság történt bizonyos ügyekben, ezt az aranykonvojnál már mondta, de ugye itt más ügyekről is szó van, mely ügyekről?
1: Elég kötött a helyzetünk, tudnillik egy ügyész nem beszélhet nyíltan, tehát itt nem arról van szó, hogy egy ügyész, és legyen az egy beosztott ügyész vagy főügyész, kiáll a sajtó elé, és akkor elkezdi mondani a véleményét. Tehát ennek nagyon komoly, akár munkajogi hatásai is lehetnek, tehát felfüggesztéssel vagy hivatalvesztéssel is járhat. Tehát ezt nagyon óvatosan kell kezelni, de annak semmi akadálya nincsen, hogy valamilyen eljárásban ő elmondja a véleményét. És így is történt, tehát a fegyelmi eljárás adott lehetőséget arra, hogy egyáltalán az aranykonvojjal kapcsolatban bármit is mondjon.
0: Hogy fog ez kinézni a technikai megvalósulást tekintve? Szóval ő kész tanúvallomást tenni, ki fogja őt beidézni, hogy akkor meghallgassák, amit szeretne mondani?
1: Igen, ez a következő $1 millió kérdés. Tehát gyakorlatilag egy olyan eljárásnak kellene lennie, ami még egyelőre nincs a látókörünkben. Egyet biztosan tudunk, hogy az országgyűlés bizottsága vizsgálja a végrehajtókkal kapcsolatos ügyeket, és a Völner-Sadl ugye ehhez kapcsolódik, tehát a bizottság az elvileg meghallgathatná őt tanúként.
0: Tehát akkor ez itt már a bizottságon múlik, hogy meghallgatja.
1: Így van.
0: Tanúként. És mi a helyzet Magyar Péter telefonos ügyében? Ugye azt mondta, hogy ott is tudomása van arról, hogy utasítást kapott arról, hogy itt egy bűncselekményt kell kreálni abban az ügyben, tehát tanúvallomást?
1: Magyar Péter telefonos ügyét jelenleg a központi nyomozó főügyészség nyomozza. Én azt kis esélyt látok arra, hogy a nyomozó ügyészség őt tanúként fogja idézni, mint ügyészt. Egyéb eljárásokat most keresünk, hogy mik vannak még ezzel kapcsolatban a folyamatban, és hát nyilván állunk a hatóságok rendelkezésére.
0: Várnak egyébként fordulatot attól, hogyha mondjuk Fürst Pálnak lehetősége lesz tanúvallomást tenni, akkor mondjuk elővehetnek magasabb szintű politikusokat is, esetleg korábbi minisztereket?
1: Én jelentős fordulatokat várok.
0: Mi az oka annak, hogy más ügyészek nem álltak eddig a nyilvánosság elé azzal kapcsolatban, hogy itt az elmúlt években politikai nyomásgyakorlás zajlott?
1: Nagyon sok olyan kritikát kapok én személy szerint is, hogy miért védem Fürst Pált, vagy miért álltam mellé. Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy nem Fürst Pál mellé álltam, hanem az ügy mellé álltam, és az ügy pedig az, hogy tárjuk fel az ügyészség elmúlt 16 évben történt visszaéléseket. És hogyha Fürst Pál az az egyetlen ügyész ebben a hatalmas ügyészi karban, aki jelentkezett arra a feladatra, hogy egyáltalán beszéljen, mert kinézek az ajtón, és nem látom az ügyészeket sem, főügyészeket sorban állni, hogy vallomásokat tegyenek, vagy egyáltalán bármilyen nyilatkozatot tegyenek, akkor ezt értékelni kell. Értem, hogy Fürst Pálnak lehetnek bizonyos érintettségei ügyekben, és ő ezt nem is tagadja, és nyilván, hogy ennek is vállalja a következményét, de azt viszont értékelni kell, hogy ő az egyetlen személy, aki kiállt, hogy mások miért nem állnak ki, nagy valószínűséggel azért, mert ennek nagyon jelentős a retorziója.
0: De akkor kijelenthetjük, hogy most Magyar Péter felszólítására állt ki, előtte pedig ugye az aranykonvoj ügy kapcsán júniusban, amikor beadta a felmondását, az a lemondását akkor.
1: Igen, júniusban, amikor ő lemondott, az semmiféle felszólítást nem előzte meg, tehát nem a politika hatására mondott fel, hanem azért, mert érzékelte, hogy a legfőbb ügyészség egyes szereplői részesei azoknak a politikai légérintett ügyeknek, mondjuk az aranykonvoj ügynek, ami már tarthatatlan. Tehát én azt gondolom, hogy maga a kiállása az már a lemondásakor megtörtént.
0: Fontos kérdés még, azt hiszem, hogy vannak-e bizonyítékok az ő tanúvallomásán túl, tehát neki mondjuk tárgyi bizonyítékai, más tanút meg tudnak-e hallgatni, tehát ő mire tud hivatkozni abban az eljárásban, amiben majd őt meghallgatják esetleg?
1: Én semmire, tehát hogy ezt neki kell majd alátámasztani, de azt gondolom, hogy igen, azt gondolom, hogy ezek az állítások nem légből kapottak, tehát amiket mondani fog, azokat alá fogja tudni támasztani.
0: Térjünk át a legfőbb ügyész személyére, ugye Fejes Pétert javasolta Bak András legfőbb ügyésznek. Ez eddig nem kavart akkora port, mint az előző sikertelen jelölés. Önnek milyen információja, véleménye van a jelöltről?
1: A jelöltő személy szerint semmilyen véleményem nincsen, tehát én nem kívánok belemenni ilyen személyi kérdésekbe. Én azt talán azt indokolt elmondani, hogy Baka Andrásnak azt kell értékelnie, hogy az ügyészség jelen pillanatban olyan állapotban, mint 1990-ben volt a rendszerváltás alkalmával. Tehát az ügyészség gyakorlatilag egy politikailag teljesen átitatott szövet, amelyet vissza kell bontani az alapokra, és újjá kell építeni. Hogyha Baka András Fejes urat talált erre a legalkalmasabb szereplőnek, akkor majd a frakció eldönti, hogy ő valóban véghez tudja vinni ezt a változást.
0: Ön korábban tett olyan kijelentést, hogyha jól emlékszem, hogy inkább nem az ügyészségi szervezeten belülről látna a szívesen legfőbb ügyészt. Tartja ezt az állítást, vagy úgy látja, hogy jobb választás lett volna kívülről keresni valamit, főleg úgy, hogy itt annyira pörögnek az események, hogy gyakorlatilag napról napra romlik az ügyészség renoméja.
1: Az én véleményem is egy evolúción esett át, tehát az első álláspontom az volt, hogy ügyészségen belülről kell választani, mert úgy ismeri a szervezetet, de aztán az első ügyészválasztás sikertelensége arra billentette a véleményemet, hogy inkább talán kívülről kellene. Mert annyira megosztott most már az ügyészség, hogy nagyon nehéz olyan szereplőt választani, aki teljesen semleges.
0: És az aranykonvoj ügyet sem hagyhatjuk ki. Ugye Orbán Viktor az elmúlt napokban többször is kijelentette, legutóbb tegnap este a Bajár Show-ban, hogy az ő utasítása nélkül is nagyszerűen tették a hatóságuk a dolgokat az aranykonvoj ügyben, és hogyha nem tették volna, akkor ő adott volna utasítást. Ezt egyébként néhány napja ön is kitette Facebookra. A kommentelőktől azt kérdezte, hogy szerintetek, vagyis hogy mi a véleményük. Én most öntől kérdezem, hogy önnek mi a véleménye ezekről a kijelentésekről.
1: Nekem az a véleményem, hogy Orbán Viktor nem tehet más most jelen pillanatban. Tehát biztos vagyok benne, hogy ő az aranykonvoj ügy nyomozati iratait és tényállását ismeri. Tudnék, Hajdú János a beosztottja volt, nagy valószínűséggel ők kapcsolatban állnak egymással. Egyébként ez egy nyomozati hiba is volt, hogy egyáltalán Hajdú János szabadlábon hagyták, mert nem lett volna indokolt. Tehát ismeri a tényállást, és pontosan tudja, hogy ez az ügy őt el fogja érni. Ezt pontosan mi is tudjuk, és szerintem az ügyészség is tudja.
0: Ön ebben biztos?
1: Én ebben biztos vagyok. Igen, ez szándék kérdése most jelen pillanatban. Tehát nem a bizonyítékok hiányosak, hanem a szándék kérdése, hogy elérnek-e hozzá vagy sem. Tehát ismeri, és az egyetlen egy pozíció, amit most fel tud venni, az a tagadás. És ez, amit látunk, ez maga a tiszta tagadása ennek a dolognak. Sőt, én azt gondolom, hogy egyfajta üzenet az ügyészségnek is, hogy őt ne bántsák.
0: Egyébként érdekes, tegnap Takács Péter a Kontrollnak azt nyilatkozta a parlamentben, amikor erről kérdezték, hogy Orbán Viktor nem utasítást adott, hanem tájékoztatták. Én azt hiszem, ezt most hallottam ilyen formán először. Mennyiben árnyalja a képet az, hogyha mondjuk ő nem adott utasítást, csak tájékoztatták? Ezt ugye Takács Péter jelentette ki, aki a Fidesz frakcióban ül.
1: Hát ugye normális vagy egészséges helyzetben a kormányfő ezeket a nyomozati szerveket nem utasíthatná. Tehát feltárnak egy bűncselekményt, és hogyha valóban bűncselekmény van mögötte, akkor nekik akcióba kell lépni. Itt ugye az a problematika, hogy itt nem volt bűncselekmény. Orbán Viktor például a tegnapi beszédében hivatkozott arra, hogy mekkora skandalum volt Ausztriában. Szerintem rosszul olvasta végig a sajtót, mert nem volt skandalum. Valóban foglalkoztak a témával, de azt is megállapították, amit elfelejtett Orbán Viktor elmondani, hogy a végkövetkeztetés az volt, hogy ezek jogszerű szállítások voltak. tehát valóban sok helyen foglalkoztak. Tehát én azt gondolom, hogy ő tagadásban van ez a pozíció, és ez egyfajta üzenet az ügyészség számára is, hogy hogyan járjon el.
0: Az ügyészségnek akkor van elég muníciója ahhoz, hogy itt mondjuk gyanúsítottként meghallgat, vagy kihallgathassák Orbán Viktort?
1: Hogyne, hát ahogy Fürtmál is fogalmazott, már májusban az ügyészség ezt észlelte.
0: A központi nyomozó főügyészség magához vonta nemrég ezt az ügyet. Milyen fordulatot vár ettől? Vár-e fordulatot?
1: Hát egyelőre én azt gondoltam, hogy ebből fordulat lesz, tehát hogy feljebb tudunk lépni ezen a szinten, de úgy tűnik, hogy azóta, amióta feljebb került az ügy egy szinten, azóta semmi nem történt.
0: Egyébként, hogyha Orbán Viktort meggyanúsítják, és mondjuk egy hosszú eljárás folyamán majd be is igazolódik, hogy a gyanú alapos volt, vádat emelnek, és aztán az majd megállja a helyét, akkor hova vezethet, milyen súlyú bűncselekményhez? Tehát börtönben láthatjuk őt, vagy hová?
1: Mi lesz? Ez kétséget kizáró, hogy ebben az ügyben az összes érintett letöltendő börtönbüntetésre várhat.
0: Nem. Horváth Lórántnak, az ügyvédkar elnökének köszönjük, hogy itt.
1: Én köszönöm.

0: turbó fokozatba kapcsolná az egészségügyet a Hegedű Zsolt miniszter, és hát ugyan kicsit a küllők közé került egy bot, ugyanis hát visszaküldte Baka András a kötelező kamarai tagságról szóló törvényt, és még az egészségügyi törvény egyéb részletei sem tisztázottak, viszont a célok ambiciózusak. 500 milliárd forinttal növelnék meg a jövő évi költségvetését, vagy az egészségügyre szánt pénz összegét. Na, erről fogunk beszélgetni, hogy ez mire elég, vagy mire nem elég. Kincses Gyula egészségügyi szakértő a vendégem.
1: Jó reggelt!
0: Jó reggelt kívánok! Kincses úr, egy kérdésem mindenképpen lenne, mielőtt itt a pénznek neki mennénk, ami kapcsolódik a pénzhez. Nevezetesen, hogy vannak olyan kérdések az egészségügyben, ami nem feltétlenül pénzkérdés. Gondolok itt arra, hogy amikor feltárják az egészségügy állapotát, kiderül az, hogy nincsen például orvos nyilvántartás, ami nem feltétlenül pénzkérdése, összeírni egy, akinek számítógépe van, vagy egy, gondolom, egy olyan rendszer azért csak akad, amiben össze lehet azt írni, hogy hol, hány orvos van, és milyen szakorvosok állnak rendelkezésre. A másik ilyen jellegű dolog az pedig a várólistákkal kapcsolatos, egészen döbbenetes információ az, hogy amikor elkezdenek utána nézni annak, hogy mennyien vannak a várólistán, akkor kiderül, hogy a 25%-ukat, Fehérvárról beszélek, már meg is műtötték. Tehát hibásan szerepelnek a várólistán. Ezek nem pénzkérdések, mégis hogy fordulhatnak elő?
1: Orvos nyilvántartás van Magyarországon, az a baj, hogy több is. Magyarul különböző szervezetek különböző célból gyűjtik az adatokat. Például a működési nyilvántartásban pontosan benne van az, hogy kinek milyen tevékenységre van engedélye. A országos egészségbiztosítási pénztár tudja azt, hogy kivel van szerződése, de ott például csak a közellátásban dolgozók vannak. Tehát nincs egy olyan egységes nyilvántartás, amiben minden orvos, minden adata akár aktívan dolgozik, akár magánellátásban, akár közellátásban dolgozik. Ezt hadd ne én mondjam meg, hogy miért nem csinálták meg azt, amit mi meg fogunk csinálni. A kamara ezt meg fogja csinálni.
0: Mi a véleményem? Miért nem csinálta meg ezt például az állam, pedig adja magát?
1: Adja magát, de nem ezen múlt a várólista hossza, nem ezen múlt a kórházi adóság, tehát azok a szervezetek, akikkel dolguk volt, azokról volt nyilvántartásuk. Egy egységes, általános nyilvántartás nem volt, hogyha valaki azt akarta megtudni, hogy bizonyos földrajzi területen, bizonyos szakterületben hány ilyen idős orvos van, ezt így nem tudta megnézni. A kamara az, amelyik ha visszakapja ma végre a kötelező tagságát, akkor minden orvos a felelősségi körébe tartozik, és ezért a kamara tudja, mi tudjuk megcsinálni azt, hogy legyen egy olyan egységes orvos nyilvántartás, amiben benne van, hogy ki, milyen szakképesítéssel, milyen szakterületen, és milyen jogviszonyokban, mert nem csak egy jogviszonyban, mert van, ugye sokan dolgoznak az állami ellátásban is, és a magánellátásban is. Ezt az orvosi kamara most egy új orvos nyilvántartással meg is fogja csinálni.
0: Miként fordulhatott elő az, hogy a várólistán szereplő betegek már valójában nem is kellett volna, hogy a várólistán legyenek, hiszen máshol megműtötték őket.
1: A várólistákkal bonyolultabb a helyzet, hiszen ott tulajdonképpen az intézménynek, nem az orvosoknak jó volt az, ha volt egy kis mozgástér. Ugye természetes, hogy mindig van olyan, hogy valaki be van tervezve, vagy meg lesz operálva, és van egy fertőzése közben, valami más dolog történt, nem tudják megoperálni. Na most az hülyén jön neki, vagy bocsánat, pazarlóan jön neki, hogyha akkor üresen áll a műtőben, hát Kovács bácsi nem jött. Ilyenkor gyorsan valakit ugye előre kell szedni, vagy beszedni a listára.
0: Ezt én értem, és... de akit megműtöttek, azt miért nem húzzák le a listáról, hogy már megműtötték, és már nem vár arra a műtétre?
1: Nem volt meg az az érdekeltség, amit most megteremt a új rendelkezés, hogy egységes listán, átláthatóan, és főleg a minőségi indikátorokat hozzárendelve.
0: De egészen elképesztő, amit mond, hát ez nem nem érdekeltség kérdése, ez logika kérdése. Tehát, hogyha valamilyen rendszert nézünk, ha az ember elmegy bevásárolni, akkor ír egy listát, hogy ne vegyen 8 darab kefirt. Elég egyet. Tehát itt pedig azt lehetett látni, hogy hiányos, teljesen kusza listák vannak. Kinek az érdeke ez? Vagy miért csinálták ezt így? Hiszen ismétlem, ehhez nem kell túl nagy energia, hogy ez rendben legyen.
1: Nem volt meg az a rendcsinálási szándék, ami Hegedűs Zsolt miniszterben megvan, aki szeretne tisztán látni, és ugye a Tiszának választási ígérete volt az, hogy a várólistákat rövidíti. A várólisták rövidítésének az egyik legfontosabb eleme az, ami most történik, hogy többletfinanszírozást kapnak az intézmények akkor, hogyha este is dolgoznak, hétvégén is dolgoznak, tehát többet operálnak.
0: De lesz rá erre orvos? Mert az oké, hogy 500 milliárddal több lesz. Na de a kérdés az, hogy itt a délutáni meg az esti operációkra lesz-e ember, lesz-e személyzet?
1: Az 500 milliárd az más történet. Az általában évente 500 milliárd, hogy elérje Magyarország abból a nagyon szégyenletesen alacsony GDP arányból a környezet átlagát.
0: De nyilván nem ebből egyszerű, jut majd arra igen, a költségekre.
1: 10 milliárd van most betervezve a várólista csökkentésre, és az a lényege az egésznek, hogy egy csípőprotézisért nagyon leegyszerűsítve körülbelül 1 millió forintot, 960, ha jól emlékszem, 1000 forintot fizet a NEAC az intézménynek. De ha várólista rövidítő programban operálja, tehát hétvégén, műszak után többletként, akkor 1,3-as szorzóval, tehát nem 1 milliót, hanem 1 millió 300 ezret fog kapni érte a kórház, és nagyon fontos, hogy a most egyeztetésen levő végrehajtási rendeletben az van, hogy ebből a 300 ezer forintból ennek a 80%-át azoknak kell odaadni, akik a műtétet végezték, tehát nem általában az intézmény bevétele lesz, hanem érdekelté teszik.
0: És azért és lesz ugye, arra ember, aki ezt csinálja?
1: Hogy mondjam, a magánellátásban is van ember.
0: És hát ez a kérdés, ember? Hogy a magánellátást nem szívja el?
1: Azért, mert ott is érdekelt az orvos abban, tehát idáig az orvos nem volt abban közvetlenül érdekelt, hogy a közellátásban többet operáljon, ez az érdekeltség most meg fog jelenni, és ugye a 80%-át akik dolgoztak, azok kapják, a 20%-ot pedig általában a várólista csökkentésre, mert ugye nagyon fontos eleme lesz ennek az új rendeletnek az is, hogy aki a listát vezeti, nem csak, hogy akkor ki kell tudni húzni azt, aki nincs, hanem fel kell ajánlani adott esetben a betegnek azt, hogy nálunk 6 hónap az előjegyzés, de van egy másik intézmény, ahol 3 hónap alatt meg lehet operálni, és ha a beteg úgy dönt, hogy akkor ő nem ehhez az intézményhez akar törni, csak ide küldték, vagy azt mondták, hogy itt fogják fogadni, máshol gyorsabban van, akkor elmegy, és ezt el kell, hogy neki intézzék.
0: Azért kérdeztem egyébként, hogy lesz-e mindenre ember, lesz-e személyzet, és ez nem csak az orvost, nyilván a szakápolókat, a nővéreket is érinti, mert azért riasztóak azok a hírek, hogy például házi orvosból iszonyatosan nagy a hiány. Előregedett a házi orvosoknak a társadalma, és nem tudom, egész egyszerűen nekem hihetetlen, de javítson, hogyha, vagy erősítse meg, hogyha ez így van, 1,4 millió magyar állampolgárnak nincs házi orvosa?
1: Ez így azért szerencsére nem igaz. Egész csak 1 millió körül van, még annyi se, de azért az is rengeteg. Hát tudnilik, ez az 1,4 millió azt jelenti, hogy hány ember lakik olyan területen, ahol nincs állandó házi orvos. De ezek közül egy csomóan egy szomszéd területre átjelentkeztek, és van saját házi orvosuk.
0: Csak nem ott helyben, hanem máshol.
1: Így van, így van. Tehát azért, de ettől még sajnos az igaz, hogy ha jól emlékszem, 1022 praxis betöltetlen ma Magyarországon.
0: Ez rengeteg.
1: És én épp a augusztus végén néztem meg, hogy az úgynevezett medián életkor, tehát amikor ugyanannyian vannak előtte, mint utána, tehát nem átlag, hanem a tornasor közepe, az a házi orvosok esetében 62 év.
0: Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy egyetlen frissen végzett orvos sem akar házi orvos lenni, ez, kis túlzással.
1: Kis túlzással, de azt jelenti, hogy nem
0: elég. Mi ebben a jövő? Mit lehet?
1: Ebben szerencsére az új egészségügyi kormányzat rendelkezik jövőképpel, és abból azzal a jövőképpel rendelkezik, amit még kamarai csoportként a háziorvosi tagozatunk is képviselt. Egyszerűen be kell látni azt, hogy ez az egy falu, egy orvos, egy nővér rendszer nem fog tudni tartósan működni. Tehát akkor, amikor 2500 fölött van a 62 év fölötti orvosok száma, muszáj valamilyen más dolgot csinálni, amikor térségi ellátás magasabb színvonallal, telemedicinával támogatva, tehát egy csomó ilyen dolgot kell végigvinni, csak azt az átmenetet kell tudni megtalálni, hogy aki még tisztességgel szeretné vinni a praxisát, azt nem kell TSZ-be bekényszeríteni, mert különben azt fogja mondani, hogy köszönöm szépen, nem kérem, az hadd dolgozzon tovább, de akik már más szakmailag fejlettebb kultúrájú közegben másként akarnak dolgozni, mert fiatalok vagy érzik magukban ehhez az ambíciót, azoknak meg hadd lehessen egy másfajta magasabb szintű ellátásban részesülni.
0: Legalább 1 millió ember, ahogy ön mondta, van, akkor várja azt, hogy ez a kérdés, legalább ez a kérdés mindenképpen rendeződjön. Kincses Gyula, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
1: Én is köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szirmai Dávid és Benke Lúcia.
1: Egy hét alatt 3 iskolai támadás Lengyelországban, 1 halott, több mint 1 tucat sérült, 76 letartóztatás, 20 ezer rendőr az utcákon, és akkor még ide vehetjük azt, hogy merényletet terveztek állítólag a lengyel kormányfő ellen és a helyettese ellen. Állandó dróntámadásoknak van kitéve Lengyelország keleti része. Mi folyik Lengyelországban? Ezt fogjuk részletesen végigvenni majd Dobrovjecki Péter, Lengyelország szakértővel, akit köszöntök a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a nézőket!
1: Szóval, kezdjük ezekkel az iskolai támadásokkal. Őrizetbe vettek nagyon-nagyon sok embert, ami az egész rejtélye, az őrizetbe vettek nagyon-nagyon sok embert, ami az egész

0: Oroszországról van szó, úgyhogy az orosz kártya az szinte minden esetben, ahol valami erőszakos cselekmény, vagy valami váratlan cselekmény történik, előkerül. A mazoviai vajdaságban történt három ilyen esemény elmúlt hét második felében, illetve egy ilyen TikTok trend is elmémesedett, tehát hogy ilyen virálissá vált Lengyelországban, ami arról szólt, hogy pénteken legyen egy véres péntek. Erre válaszol a hatóságok pénteken, igazából rendkívüli szintű ellenőrzéseket vezettek be, amik a mai napig tartanak. Több száz embert őrizetbe vettek, fiatalokat, akikre találtak valamilyen olyan eszközt, vagy olyan viselkedés mintát láttak, ami veszélyes lehet, illetve az online térben ellenőrzéseket folytatnak, és ennek van folytatása is. Ugye a lengyel digitalizációs ügyminiszter most péntekre hívott össze egy rendkívüli értekezetet a legfőbb ilyen online platformokon, Meta, Google, stb. TikTok lengyelországi vezetőivel, hogy valamiféle egyeztetés legyen a kormány is közöttük a online tartalmak semlegesítése irányában.
1: De hogy jól értsem, az interneten bizonyos fiatalok által látogatott közösségi média platformokon olyan kezdeményezések vannak, hogy szurkáld meg a tanárnődet?
0: Nem, 2026-ban vagyunk, tehát alapvetően szinte bármi történik, annak lesz egy digitális lenyomata általában, és igen, az online térben is rengeteg olyan előzmény, beszélgetés, csetszoba volt a múltban is, de most egyre többet látnak ilyet a hatóságok monitorozás közben, ami az arról szól, hogy valaki bejelent valamit, és a közösség valami erőszakos cselekményt készül elkövetni, legalábbis ezt mondja, és a közösség támogatja.
1: De mi a cél? Hát tehát van-e valami cél? Itt jön a kép, mert ugye az iszlám támadásoknál, amikor ilyen internetes felhívásokat lehet látni, ott ugye ezt megmagyarázzák. Itt most ugye valami fajta orosz befolyásoltságot emlegetnek, de ez hogy érhető tetten egy 14-15 éves gyereknél?
0: Alapvetően bizonyítani kell, ahogy minden esetben, ha van konkrét bizonyíték, el lehet mondani, addig csak a gyanú van. Ami biztos, és amit ön is mondott a felvezetőben, az, hogy Lengyelországban az elmúlt években, ne felejtsük el, egy háborús övezet melletti országról van szó, melynek közvetlen határa van Oroszországgal és Belorusszal is. Megszaporodtak azon események, akár raktárak felgyújtása, akár Starlink átjátszó állomások elleni szabotázsakciók, akár orosz drónok berepülései. Támadásnak nem hívnám ezt, mert azért nem támadó célra, inkább ilyen teszt célra repülnek be a lengyel légtérbe. De igen, de szándékos egyértelműen a dolog. Tehát egyre több olyan dolog van, ami alapvetően azt mutatja, hogy valakik valószínűleg teszteni próbálják a lengyel hatóságoknak a reakcióit. Nem mondanám, hogy minden eset mögött ott van a orosz titkosszolgálat, de biztos, hogy van összefüggés. Ugye most például éppen két török állampolgár tartóztattak le tegnapi nap során Németországban, akiket a Starlink állomás felgyújtásával hoznak összefüggésbe. Korábban ugye ukrán állampolgárokat is őrizetbe vettek, akik valószínűleg orosz megbízásból hajtottak virágszabotás akciókat Lengyelországban, tehát van egy ilyenfajta trend, és ne felejtsük el, hogy Lengyelország igazából 2014 óta, tehát a Krimfélsziget megszállása óta úgy érzi, hogy egy orosz veszély, folytatólagos orosz veszélynek van kitéve, amelynek lehetnek ilyen mellékszálai, és az ország ebben él. Tehát amikor a társadalom abban él, hogy szomszédban háborúban, szembesül a háború borzalmaival, hiszen több millió ukrán menekült él több mint 10 év óta Lengyelországban, akkor ez a társadalomban érzékelheti hatását is.
1: Miért van az, hogy bejelentik nagy délrel durral a hétvégén, hogy Donald Tusk lengyel kormányfő és helyettes ellen merényletet terveznek, majd utána az utcán sétálva jelenik meg mindenfajta extra biztonsági intézkedés nélkül a lengyel kormányfő, őrizetbe vesznek utána valakit, akiről nem mondják meg, hogy kicsoda, semmifajta indítékról nincsen szó, és zajlik tovább az élet, mintha mi se történt volna.
0: Egyrészt meg politika, tehát a politika mindig is ilyen volt, hogy alapvetően az egyszerű választópolgár nem biztos, hogy tudni fogja, hogy háttérben ki és hogyan használ ki egy helyzetet.
1: De a kormány miért nem mondja meg? Hát egy politikusnak pont az az érdeke, hogy lám, itt van az ellenfél egyik felbújtatott, lám, emlékezzünk a Ficó merényletre, 2 perc nem telt el, amikor már megtalálták az ellenoldali politikának a szimpátiáját abban a merénylőben, aki rálőtt Ficóra.
0: Igen, de azért két dolgot szét kell választani. Az egyik, hogy ez egy megtörtént merénylet kísérlet volt, ahol konkrétan a kamerák keresztüzében adott le valaki több lövést a miniszterelnökre. Itt pedig egy bejelentésről van szó. Egyébként a lengyel médiában pár információ megjelent és sajtótájékoztatót követően 66 éves, radikális nézeteket valló férfiről van szó, akinek az egészségügyi állapota olyan volt, hogy Wrocławból Varsóba csak úgy tudták szállítani, hogy orvosi engedély volt ez szükséges.
1: Tehát egy mentálisan

0: sérültem.
1: Igen, ez, ami nem lett kimondva ugye konkrétan, de ezek azok a, ez a három információ talán, ami elhangzott, az, hogy az a radikalizmus, az milyen fajta radikalizmus, az nem derült ki, csak az, hogy ebben nagyon több ismerős a számára is elmondta azt, hogy erőszakos cselekményt szeretne elkövetni.
0: Említette itt azt, hogy egy állandó orosz befolyás lebegtetés zajlik Lengyelországban. Na most, amikor azt hallják a lengyel állampolgárok, akik azért Európa egyik jelentős országává nőtték ki magukat, mert hiszen gazdaságilag nagyon szépen fejlődtek, sokan is vannak, egyre nagyobb súlyuk van, és hát ugye közel vannak az oroszok. Viszont azt látják, hogy minden napra jut egy iskolai vérengzés, majdnem kis túlzással, veszélyben van a miniszterelnök, vagy legalábbis azt mondják. A keleti oldalon drón veszély van, úgy, hogy a lublini vajdaságban SMS-eket kapnak a lublini lakosok, hogy egészen pontosan légitámadás a veszély témájú SMS-eket. Szóval így élni azért az meglehetősen pszichés nehézség egy társadalom számára. Lehet, hogy, és itt most lehet, hogy ez durva hasonlat, lehet, hogy ebben is például az oroszok keze van, hogy egy elbizonytalanodott társadalom hamarabb fog majd olyan vezetőt választani magának, aki inkább az oroszok kényekedve szerint politizál?
1: Benne lehetne, ha nem Lengyelországról lenne szó. Tehát Lengyelországról van szó, ahol mindig is a politikában konszenzus volt abban, eltekintve egy-két szélsőséges nézeteket váltó kisebb csoporttól, hogy Oroszország Lengyelország számára a legfontosabb külpolitikai veszélyforrás. Innentől kezdve lehet manipulálni közvetett módon valamit, amik azt, hogy drón berepül a lengyel légtérbe, azt nem mondanám manipulációs kísérletek, az konkrétan.
0: Nyilván, de a közérzetet befolyásolja. Persze. Tehát nyilván nem nagy a veszély. Ráadásul meg ugye azt lehet látni, hogy az Egyesült Államok is Donald Tusk szálka mind az oroszok, mind az amerikaiak szemébe. Ugye ez kimondható. És ennek ellenére, ennek már Tusk ennek ellenáll, mert azt mondja, és ön is ezt mondja, hogy van egyfajta konszenzus, amikor azt mondják, hogy Lengyelország már pedig ezen az úton marad. Viszont a legutolsó, a hétvégi események azt mutatják, hogy már Donald Tusk és pártjának a támogatottsága is bizony billeg, hiszen Krakkóban elvesztették a polgármesteri tisztséget.
1: Igen, a lengyel belpolitika nagyon érdekes képet mutat most, hiszen a legerősebb ellenzéki párt a Jog és Igazságosság is szakadt két részre. Most Krakkóban a kormány, fő kormánypárt elvesztette a polgármesteri széket. Ez várható volt egyébként, hogy miután az állampolgári kezdeményezés, hogy hívják vissza a polgármestert, Lengyelországban lehetőség van erre, hogyha kellő szavazat összejön erre. Megszületett, várható volt, hogy akkor a hivatalban lévő polgármester csak nagyon nehezen tudná megtartani a tisztségét. Ez mutatja azt, igen, hogy a fő kormánypárttal szemben van egyfajta elégedetlenség. A legfrissebb felmérésekben 26-27%-on áll, ami úgy kevésnek tűnik, de az kell látni, hogy az összes többi párt teljesen szétaprózódott eredményeket tudhat magának, tehát a Jog és Igazság most 18% körül áll, tehát örülhetne is a fő kormánypárt, hogy a legerősebb messze a belpolitikai palettán, ha nem lenne az, hogy a koalíciós társak viszont az 5%-os bejutási küszöbet sem érik el per pillanat, úgyhogy inkább ez lehet a fő, a jövő évi választásokat megelőzően ez lehet a fő kihívás a kormánypárt számára, hogy hogyan és kivel tud majd esetleg újból koalíciós kormányt alakítani.
0: NATO, és sőt önmaga Donald Tusk is azt mondja, hogy a legnagyobb veszélye Lengyelországnak van, hogy belekeveredhet, vagy támadás érheti orosz részről. Önnek mekkora esélyt látja?
1: Nem hinném, hogy a balti államok vagy Lengyelország esetében egy konkrét támadás körvonalazódhatna. Az biztos, hogy ez a folyamatos tesztelés, provokációs kísérletek, ezek akár még eszkalálódhatnak tovább is. Pont a minap tört ki egy vita egyébként a szakértői közösségben azzal kapcsolatban, hogy hibrid háborút szót egyáltalán mondhatjuk-e már egy ilyen dologra, ami most zajlik, hogy ez már többe annál, hogy konkrétan Lengyelország mondjuk háborús féle azzal, hogy támogatja Ukrajnát eszközökkel, fegyverekkel, és folyamatosan ki van téve ilyenfajta orosz provokációknak és támadásoknak. Alapvetően Lengyelország, ha eddig nem sodródott bele a háborúba, akkor jövőben sem fog, feltéve, hogy nem fog történni egy olyan esemény, hogy mondjuk ténylegesen indokoltá válik az, hogy Lengyelország elhárítson egy konkrét katonai támadást.
0: Hát ne legyen így. Dobrovicski Péter, Lengyelország szakértő, köszönöm szépen, hogy itt.
1: Köszönöm én is.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ma dönt az országgyűlés a vagyon visszaszerzési hivatal elnök helyetteseiről, javultak a magyar gazdaság növekedési kilátásai. Folytatódik a napos, szeles idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Már ma döntés születhet arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után év végéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozásoknak is segítenek. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti a vasút megújítását a következő 10 évben. A Bekerle Sándor lakhatási program munkalehetőségeket teremt, az Aszály károk mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. A Nemzetközi Valuta Alap áprilisi előrejelzéséhez képest 0,2-del 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra növelte. Jelentősen módosította a magyar inflációs előrejelzését is, míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most csak ennek a felével számol. Már idén télen új nagy teljesítményű munkagépek állnak szolgálatba a magyar közútnál, írta a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a hazai úthálózat megfelelő fenntartásához nem csak pénzre, hanem korszerű, megbízható eszközökre is szükség van. Az egész évben használható több funkciós munkagépek fokozatosan váltják ki a régi magas üzemeltetési költségű járműveket, miközben növelik a közútkezelő kapacitását is. Ma kezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő vasárnap jelentette be, korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját még nem közölte a Vatikán, de azt lehet tudni, hogy a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. 14. Leó a tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik. Az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították. A pára és kötfoltok feloszlása után többnyire napos idő várható felhőkkel, eső nem valószínű, a szél napközben több felé megélénkül. Délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljáró előtt, sávlezárása és torlódása is számítani kell. Terített az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakasz az Egér úttól és tovább a Budaörsi út, az Egér út a Kőérberki úttól, a Balatoni út a Kamaraerdőtől befelé, illetve a Szerém út és a Budafoki út szintén befelé szakaszonként. Lassan lehet haladni a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Petőfi hídon Pestre. Nehezen járható a Budakeszi út a Szépjuhászni úttól befelé, a Hidegkúti út a Mária Remetei úttól, illetve a Nagykovácsi út az Agdirigettől befelé, és folytatásában a Hűvösföldi úton is. Akadozik az előrejutása a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Barostér, illetve a Kerepesi út, Fogarasi út környéke, az Üllői út befelé a Kőér utca és a Nagykör út előtt, illetve a Rákóczi hídon mindkét irányban. Tart a felújítása a 9. kerületben a Mester utcában, mától lezárták a Lenhossék utcát és a Tali Kálmán utcát a Mester utcánál. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

szentírja, itt jön a tűhegyes mosoly, s a szín tiszta érnek, a fülemmel látlak és a dalom

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Szirmai Dávid és Benke Lúcia.
1: Horváth Éva visszanyerte a régi súlyát, ismét 60 kiló, előveheti a régi ruháit, aminek azt hiszem, hogy nagyon örül, hogy mi a titka, milyen eszközzel fogyott. Azt mindjárt megkérdezzük tőle. A vendégünk Horváth Éva, modell szépség királynő, jó reggelt.
2: Nagyon aranyos vagy.
3: Jó reggelt.
2: Köszönöm szépen ezt a csodálatos bemutatást.
1: Szóval igen, az lenne az első kérdésem, hogy mi a titkod, hogyan sikerült fogynod, milyen eszközzel?
3: Nekem is ez lett volna az első.
2: Igen, neked is ez lett volna az első. Köszönöm szépen a meghívást. Figyeljetek, nagyon érdekes, mert hát valójában ugye nekem ez egy nagy problémám volt, hogy a mozgásom az, ami korlátozó volt, és ugye mindig azt mondják, hogy mozogni, minél többet mozogni, és akkor súlyvesztességgel jár. De aztán eljött már egy olyan időszak az életemben, amikor belenéztem a tükörbe, és így rosszul voltam magamtól, és ugye a mozgást azt sajnos én még viszont nem tudtam behozni az életembe.
1: Tegyük hozzá, volt egy nagyon komoly balesetet.
2: Nagyon komoly balesetem, igen, és nagyon aranyosak voltam, megkérdeztetek, hogy vagyok. Na szóval azért ez a baleset, ez a bokatörés, azért ez komolyan korlátoz engem jelenben is azzal kapcsolatban, hogy azért
3: ugyanazt
2: az aktivitást, 2024. november, hogy ugyanazt az aktivitást végezzem, mint előttem. Úgyhogy tényleg mindent kipróbáltam. Tehát én úgy voltam vele, hogy ha túléltem ezt a kórházi időszakot, akkor egy fogyás az ilyen egyszerűen megy, és nem. És egyszerűen nem működött semmi, és aztán találtam egy étvágykorrektort, ami viszont azt mondta, hogy mostan, tehát hogy 90-10 ennek így a meghatározása, ami annyit akart, hogy 90%-ban az étkezésünk határozza meg, és 10%-ban szabályozza a mozgás, a fogyásunkat. És tényleg ez már ilyen utolsó mencsváram volt, mert egyszerűen nem tudtam működtetni ezt a fogyás dolgot. Azért bizonyos kor felett azért az sokkal nehezebb. Például annyi idős voltam, mint te, én így kigondoltam, hogy oké, akkor én most lefogyok holnapra 2 kilót, és lefogytam 3-at. Hihetetlen volt, és az csak...
3: Egy nap alatt?
2: Kb. Egy nap alatt.
1: Egy idő után ez valóban nehezebb, mert a hormonok a nőknél közre játszanak ebben erőteljesen, de akkor hogy működik ez az étvágykorrektor, ez az étvágyadat csökkenti?
2: Ebben gyógynövények találhatóak. Az nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy nekem az, hogy természetes dolgokat próbáljak ki, az fontos. Én semmiféle mesterséges dolgot nem akarok szedni. Én elég gyógyszert kaptam a kórházba. Úgyhogy ebbe van gyógynövény, mint kortalanító pápafű. Soha nem hallottam.
3: Micsoda?
2: Ugye? Kortalanító pápafű. Aha. De mondok neked mást is, indián fügekaktusz, japán gobó, tessék.
3: A japán gobót azt használják a japán konyhába, a főzés, az egy fűszer.
2: Az egy fűszer? Igen. Egyébként ezeknek a fűszereknek nyilván nagyon, nagyon jó hatásuk van a szervezetre. Ennek a japán gobónak például az a hatása, hogy a hasi zsírokat csökkenti. Hát az a legideálisabb, és a vércukorszintet szabályozza. Akkor például a szervezet lomtalanítójaként is használják ezeket a gyógynövényeket, és az indián fügekaktusz az rostokat tartalmaz, ott a rostok már eleve felszívják a nem kívánt dolgokat, illetve a rostok telítenek. Ezáltal az ember óhatatlanul kevesebbet kíván enni. Tehát, hogy még mi előtt én megettem 2 nagy tálcsülköt, most elég ebből 1 nagy tálcsülök.
3: Azt még tehát tényleg 2 nagy tálcsülköt megettem?
2: Én nagyon szeretek enni. Az a baj, hogy ugye kijöttem a kórházból, és onnantól kezdetet, hogy egy finom falatnak nem tudtam ellenállni.
1: Szóval az örömforrás?
2: Picit lehet így mondani, hogy az örömforrás, de azért azt nagyon fontos megjegyeznem, hogy én azóta sem változtattam ezeken a dolgon. Tehát, hogy én ugyanúgy megeszem, például tegnap körömpörköltet készítettem, csak ebből egy sokkal kisebb adag is elég most már. Illetve van még nekem egy ilyen zöld finom turmixom, egy ilyen fermentált turmixom, és abban is csak gyógynövények.
3: És ez az ízségérzetedet veszi el?
2: Képzeld el, hogy azt is elveszi, igen, és az ember kevesebbet teszik, illetve ezek az anyagok, mint például a szervezet lomtalanítója, a kortalanító pápafű, ezek ugye a vércukorszintet szabályozzák, és ugye azt már megtanultuk nagyon sokszor, hogy ha a vércukrunk elszállna, onnantól kezdődik, ugye teljesen másképp lerakod. Mindegy, most nem akarok belemenni, de hogy ennek nem csak az éhséget veszi el, hanem a vércukorszintet is szabályozza. Illetve ugye az is fontos volt, hogy azért ez a 10 kiló, ami rajtam volt, még ott előtte láttam, hogy ott beraktattuk azt a képet, az egy idő után már egyébként ilyen képeket készítettem magamról, ilyen elriasztó példa volt, hogy a hűtőre kiragasztva, hogy a turmixomban, ebben a fermentált turmixomban viszont található kollagén is, bogyós gyümölcsök mellett, ami nagyon-nagyon egészséges, alga, spenót, ugye a zöldek, a bogyós, piros bogyós gyümölcsök, és a kollagén pedig segített abban, hogy a bőröm regenerálódjon.
1: És hogyha eléred a kívánt súlyt, akkor abba lehet-e hagyni, vagy akkor beindul majd a jó-jó effektus, hogy hogy működik, mi az elve?
2: Nálam egyáltalán nem indult be egyáltalán jó-jó effektus, de hogy ez már annyira a napi rutinum részévé vált, és ugye annyira boldog vagyok ettől, hogy sikerült leadnom ezt a 10 kilót, hogy ilyenkor az ember, én úgy vagyok vele, hogy teljesen természetesen. Oda megyek reggel, bekapom a kis gyógynövényeimet, utána megiszom a fermentált turmixomat, és jól vagyok tőle, és ezáltal boldogságom lesz.
3: Azt mondtad először, hogy látva ezeket a képeket, hogy te saját magadat kiraktad különféle állapotodba, a fotóidat a hűtőszekrényre, amikor mentél oda, és ki akartad nyitni, hogy eszel egy, nem tudom én, körömpörköltet, vagy nem, csülköt, akkor elriasszon?
2: Nem is az, hogy a hűtőben, ami található,
3: nem véletlenül raktad a hűtőre?
2: A hűtőre azért raktam, mert ott járok a legtöbbet. Tehát, hogy amikor a gyerekeknek készítem az ennivalót, a konyhába tölti egy háziasszony a legtöbb idejét, tehát, hogy effektíve rakhattam volna a nappaliba is, de a nappaliba kevesebb időt töltök. De ugyanazokat a dolgokat most is tényleg megeszem. A szalonnal kedvencem, kóvászok, én ezekről nem tudok lemondani. Én egy tipikus ilyen magyaros lány vagyok, a magyaros ízeket preferálom, és ebbe ez a jó egyébként, hogy...
1: Akkor nem kell megmondod semmit maga?
2: Nem szeretnék
1: megmondani.
2: Nincs koplalás, nem szeretnék magamtól semmit megvonni. Nekem én a napi boldogságot keresem most, mert például most olyan szép ősz van, ahogy ide jöttem, folyamatosan ezt néztem, hogy az emberek idegeskednek, és én csak kinéztem az ablakon, csodálatosan süt a nap, szépek az őszi levelek, úgyhogy a napi boldogság hormonnak fontos, hogy
3: neked van igazad. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
1: Horváth Éva, modell, szépségkirály volt a vendégünk.
0: Szépen. Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba. A toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan élhet túl a színház egy olyan világban, ahol a figyelmünkért ádázharc folyik? Digitális menedéke a sötét nézőtér, vagy jó, ha a színház is felveszi a kesztyűt, és az okos eszközökkel, virtuális valósággal, a mesterséges intelligenciával megteremti a jövő teátrumát. A Magenta Podcast legújabb adásában a progresszív színházi gondolkodás és a technológia meccéspontján vizsgáljuk meg a kultúra jövőjét. Vendégeink Székely Kriszta rendező, a Katona József Színház igazgatója és Globicki Bernát, a Katona színésze. Velük beszélgetünk a megrövidült figyelemablakokról, AR szemüvegekről, a Katona és a Telekom együttműködéséről, valamint arról, mi az, amit semmilyen mesterséges intelligencia nem tud kiváltani az alkotó folyamatban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Szirmai Dávid és Benke Lúcia. 1492. október 12-én, több mint két hónapos tengeri utazás után a Santa Maria, a Pinta és a Niña nevű hajók legénysége végre szárazföldet pillantott meg. Ez a pillanat megváltoztatta a világ történelmét, és Amerika felfedezéseként vonult be a köztudatba. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Ki vezette ezt a történelmi expedíciót, aki élete végéig abban a hitben élt, hogy Indiába jutott el? Start 1. Amerigo Vespucci. Start 2. Kolumbusz Kristóf. Heti nyereményünk egy karton dobozos Csintáó lágersör, a Csintáó sörök magyarországi disztribútora, a BLZH Union Kft. Felajánlásával.
1: '56 lesz a témája annak a filmfesztiválnak, ami a Corvin moziban lesz, és természetesen október 23-a alkalmából az 56-os események lesznek a témája. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok filmet fognak vetíteni, amiben ez lesz a közös a téma, és a fesztivál igazgatóját, Pignitzky Rékát köszöntjük most itt.
2: Jó reggelt.
1: Szervusz,
3: Réka. Egyben dokumentumfilm.
2: Igen.
1: Ti is egyben kollega is, hiszen újságíró volt. Igen. Amerikában élve az AP-nek volt a munkatársa,
2: igen, ugye? Igen. Televíziós. Valószínűleg a híranyagainkat használják az ATV-ben is.
1: Egy Amerikában élő újságíró, aki egyébként magyar, bár az akcentusodon érződik, hogy te ott is születtél. Miért lesz 1956-nak a rabja? Minden filmed, nem minden, majdnem minden filmed erről szól.
2: Igen, nem minden film, de hogy...
1: Majdnem, ezért mondtam, én rengeteg
2: film. Mindig azt mondom, hogy nem lesz több film 56-ról, de...
1: Aztán mindig lesz.
2: Hát az a helyzet, hogy mi beleszülettünk ebbe, tehát mi úgy nevelkedtünk, hogy mi azért vagyunk amerikaiak, mert a szüleink 56-ban menekültek Magyarországról. Édesapám, ugye, aki látta az első filmemet, ő részt is vett a forradalomban, tehát ő neki mindenképpen mennie kellett. Anyukám családja meg a határon, Mosonmagyaróváron volt. Ők egy eléggé B-listázott család voltak, és úgy döntött a nagypapám, hogy csak úgy lesz jövője az anyukámnak, hogyha ők akkor kimennek. Minden esetre mi már ott születtünk persze 56 után, de úgy neveltek minket, hogy ez így körülbelül a legfontosabb dolog lehet nekünk, noha még nem is születtünk meg akkor, és mindig minden évben voltak ünnepségek, minden évben fel kellett lépni és verset szavalni, és az apukám mesélt, anyukám is mesélt.
1: Az apukát harcolt is az 56-os harcolt.
2: Igen, ez spoiler, mert hogy megy a filmem is a fesztiválon, de ez, igen, ő a Royal Szálló csoport része volt, igen, a Budapesten, és igen, tehát ez így velünk maradt, és az az érdekes, hogy úgy maradt velünk, vagy úgy nőttünk fel benne, hogy ez egyértelműen egy közös ügy, ez mindenki, aki magyar, az így áll 56-hoz és mögötte, és hogy igazán nem választja el ez semmilyen fajta politikai helyzet. Szóval mi mindenki, 56 minden magyarék, kész pont. És ez a fesztivál, ez próbálja megerősíteni, úgy érzem Magyarországon, hogy nem mindig így van ez a téma, sajnos.
3: Aki ellátogat a filmfesztiválra, a Corvin moziba, mivel találkozhatott? Milyen vetítésekkel? Ha jól tudom, nem csak vetítések lesz.
2: Igen, nem. A lényeg az, hogy ugye egy nagyon jó filmfesztivál az olyan, amikor a filmek után elbeszélgetünk az alkotókkal, elbeszélgetünk a szereplőkkel, történészekkel ebben az esetben, és nem csak játékfilmek lesznek, többségében dokumentumfilmek lesznek, ugye, mert én dokumentumfilmes vagyok, és a 29 film után 20 vagy 21 beszélgetésünk lesz. Lesz egy kifejezett érdekes programunk egy úgymond tea délután, mert ugye mi a fiatalokat próbáljuk megszólítani a fesztivállal, mert ugye ezt most már tovább kéne adnunk, ugye nekem is, meg a következő generációknak, a gyerekeinknek, és megszólítottuk a Z-generációt, tehát fiatalokat hívtunk meg, hogy találkozzanak egy ilyen forgószínpad-szerűségben szemtanúkkal, tehát 56-os túlélőkkel, vagy 56-os szereplőkkel, És akkor ők már mind ugye 80 plusz évesek, akkor körbeülnek asztalokon, és a fiatalok így bármit kérdezhetnek. Szóval nem csak egy közönség találkozó, hanem egy ilyen forgószínpad.
1: Csináltál egy filmet 56Z címmel.
2: Igen.
1: Pont azért
2: igen.
1: Mondom, mert a fiatal korosztály említetted. És ugye ők teljesen másképpen viszonyulnak 56-hoz, mint akár csak az első generációs leszármazottak. Igen. Ők, mi a tapasztalatod a mai magyar fiatalok 56-hoz? Hogy állnak hozzá?
2: Ez a film, ez az első olyan filmem, az 56Z, amit együtt rendeztem Kis Gergővel, ahogy magyarországi magyarokkal foglalkozunk. Tehát eddig ugye mindig külföldi magyarokról volt szó a filmjeimben, és ez az első film, ahol a magyarországi magyarok, mégpedig a MOME Egyetemnek a művészhallgatói minden szakról, és úgy gondoltam, hogy én csinálok egy közös installációt velük. Ez volt nem egy film volt a tervem, hanem egy közös installáció, hogy, és ez arról szólna, hogy számukra mit jelent 56? Ez volt a kérdés. Számukra mit jelent?
1: Na és mit?
2: És ez öntsék bele egy installációba. És a dráma a filmben, tehát ez egy drámai film, mert hogy nem akarták nekem bevallani, hogy őket ez így nem mozgatja meg. Mégpedig azért sem mozgatja meg őket, mert ez egy konzervatív téma, ez a kormányhoz tartozik, és mi nem akarunk ezzel foglalkozni, és te menj el, mert te fideszes vagy. Ami nem igaz, különben elmondanám, de hogy ez így nagyon fura volt nekem, hogy így nem akartak vele foglalkozni, nem volt kapcsolódásuk hozzá, és hárították az egész témát. És amikor ezt bevallják a filmben, ez az óriási rész, és utána összekapják magukat, meghallgatják a Memory Project interjúkat, amiket hoztam nekik, amik se ide, se oda nem politikailag, és fantasztikus installációkat csináltak, és az egyik fiatal, Varga Viktor azt mondta, hogy ez arra volt jó az a program, hogy mit kezdünk azzal, amikor nem tudunk valamivel mit kezdeni. Úgyhogy lehet ezt áthidalni, lehet vele foglalkozni, kell egy kis segítség, kell kicsit jobban hozzáállni az oktatási rendszerbe, talán nem egy kis tétel az utolsó percben, ugye, a érettségi előtt. És a személyes történetek, a beszélgetni az idősekkel, látni ezeket a Memory Project interjúkat, a sztorikon keresztül, az emberi történeteken keresztül a fiatalok azt nézik, a most folyik a Memory Project, egész októberben ilyen reelseket küldünk ki, amik ilyen kis interjúk, ilyen kivágatok a 150 interjús archívumból.
3: Amiket te készítettél.
2: Igen, igen,
3: én készítettem. Olyan személyekkel, akik emigrált.
2: Igen, igen, és ezek mind mi interjú alanyaink, mindenki, aki emigrált, vagy második világháború, vagy 56, vannak benne holokauszt túlélők, vannak benne 56-osak nagy számban, és ezek pörögnek. Szóval ezt látom, hogy nagyon, azt nagyon szeretik nézni. Hogy
3: a rövid tartalma.
2: Rövid és személyes.
3: Személyes.
2: Az, hogy a történelemkönyvben meg, hogy mit írtak a történészek, meg miért vesznek össze fejünk fölött a politikusok ezen a témán, ez nem érdekli őket, és elhárítják. Úgyhogy én itt vagyok, én őket át szeretném lelni, jöjjenek a fesztiválra, mert mi beszélgetni fogunk.
1: Hát szóval, kedves nézőink, tényleg menjenek a fesztiválra, ugye holnap után kezdődik, 3 napon át a Corvinban, rengeteg jó film lesz, de tényleg a Gárdos Szamár köhögésétől kezdve Mészáros Márta, Makkároly, a legnagyobb rendezők filmjei ott vannak műsoron, menjenek. 1956 forintba kerül egy jegy, úgyhogy jó lesz. Jó szórakozást, és Pignicki Rékának pedig köszönjük szépen,
3: hogy itt vagy. Köszönjük, hogy sikerül a fiatalokat is megszólítani.
2: Köszönöm szépen.
3: Köszönjük.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Szirmai Dávid és Benke Lúcia. 1492. október 12-én, több mint két hónapos tengeri utazás után a Santa Maria, a Pinta és a Niña nevű hajók legénysége végre szárazföldet pillantott meg. Ez a pillanat megváltoztatta a világ történelmét, és Amerika felfedezéseként vonult be a köztudatba. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Ki vezette ezt a történelmi expedíciót, aki élete végéig abban a hitben élt, hogy Indiába jutott el? Start 1. Amerigo Vespucci. Start 2. Kolumbusz Kristóf. Heti nyereményünk egy karton dobozos Csintáó lágersör, a Csintáó sörök magyarországi disztribútora, a BLZH Union Kft. Felajánlásával. Csintáó sörök magyarországi disztribútora, a BLZH Union Kft.

0: Balaton partszakaszának hossza 100 egység, akkor ebből 55-öt már beépítettünk. Leköveztünk, lebetonoztunk, feltöltöttünk, kikötőt építettünk, lakóparkot. A déli parton a helyzet még rosszabb, itt 100 egységből 75-öt beépítettünk. Ez azt jelenti, hogy maradt 20 km természet közeli partszakasz a déli parton. Tehát egy újabb területet beépítünk, akkor ebből a 20 kilométerből veszünk el, ami azt jelenti, hogy a Balaton természetes immunrendszerét gyengítjük. Ezek a természetes természetközeli partszakaszok azok, amik védenek, élőhelyet biztosítanak, vizet tartanak vissza, egyszerűen összekötik a Balatont a vízgyűjtő területével. Ha ezeket megszüntetjük, akkor a Balaton természetes védekező rendszerét gyengítjük.
1: A déli parton van is, úgy tudom, egy különösen a figyelem középpontjában lévő területrész, ahol kifejezetten szeretnék most megakadályozni azt, hogy létrejöjjön egy újabb hatalmas létesítmény.
0: Igen. Számos problémás beruházást találunk Balaton környékén, de aminek az apropóját adta az SOS Balaton kezdeményezésnek, az a Fonyódi építkezés, ahol az egyik utolsó déli parti természetes vízfolyást, a Bogányvölgyi torkolatot is veszélyezteti ez a beépítés. És ezért fogott össze 5 civil szervezet, és indítottuk el az SOS Balaton kezdeményezést, de most már reggel ránéztem, már több mint 60 szervezet csatlakozott hozzánk.
2: Úgy tűnik egyébként, hogy ebben a kezdeményezésben és a Balaton féltésben, a Balaton természetnek való visszaadásában partner lesz majd Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter is, ugyanis ő szintén már szót emelt a Balaton beépítése ellen. Sőt, azt is mondta, hogy nagyon sok már folyóépítkezést is felül akarnak vizsgálni, de ilyenkor gyakorlatilag mit lehet tenni? Mit lehet tenni a partra épített lakóparkokat? Vissza lehet bontani?
0: Igen. Tehát nagyon sok kommunikációs szinten már nagyon sok pozitív előrelépés született. A mi javaslatunk 3 szintű. Az első az, hogy próbáljuk meg megállítani még azokat a folyó beruházásokat, amik látjuk, hogy az egész Balaton egészét veszélyeztethetik. Védjük meg még azokat a természetközeli partszakaszokat, amik még megmaradtak, legyen erre sokkal szigorúbb a szabályozás. És amit tönkretettük, azt pedig próbáljuk helyreállítani. Erre vannak technikák. Nyugat-Európában már elindult az a folyamat, hogy a beépített területeket próbálják visszaadni a természetnek.
2: És akkor utána az élővilág ezt meghálálja? Újra kinő a nád, visszajönnek az egykoron őshonos állatfajok is a vízbe?
0: Igen, pont erről szól, hogy hagyjunk teret a természetnek, mert ha nem hagyunk helyet a természetnek, akkor az embernek kell átvenni azt a szerepet.
2: Bár egyébként rögtön revidiálom is, amit mondtam, mert ugye víz sincs most a Balatonban, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy ez azért van, mert sokat építkeznek. Ugye ez egy klimatikus hatás, sőt volt már olyan egyébként 20-30 évvel ezelőtt, mikor még kevesebb víz volt a Balatonban, de hát azért a nádírtás az ipari mennyiségeket, igen, vagy méreteket ölt, ugye?
0: Nagyon jó, hogy említette, hogy a vízszintet. Kutatók már évek óta mondják, hogy ez a stabil vízszint, ami a turizmusnak jó, egyébként a Balatonnak nem biztos, hogy jót tesz, tehát önmagában az alacsonyabb vízszint az nem probléma, változó vízszintnek kellene lenni, ez tesz jót a Balatonnak, és akkor nagyobb az esély arra is, hogy a nád is visszajöjjön. Mert pont azt, ha azt most mondjuk, hogy természetközeli vagy természetes partszakaszok vannak, azért ezek sincsenek jó állapotban, és a változó vízszint jót tenne a nádasoknak is.
1: Dávid, említetted, hogy valószínűleg a kormánynál nyitott kapukat döngetnek remélhetőleg. Van kommunikáció, kaptak-e ígéretet, tehát bármi kézzelfogható ebben az ügyben?
0: Igen, mi 10 napot adtunk a kormánynak. Ez idő alatt szeretnénk választ kapni, természetesen nem arra, hogy a következő 20-30 évben mit tervez a kormány, de induljon el egy párbeszéd, és legyenek intézkedések, legyenek felelősök, és ne csak egy-egy felbuzdulás, egy-egy problémás beruházással kapcsolatban, hanem egy hosszú távú gondolkodás induljon meg, és legyen párbeszéd a természetvédelmi szakemberek, a kutatók, a beruházók és a döntéshozók között, és közösen gondolkodjunk a Balaton jövőjéről, ne úgy, mint magánérdekek összege, hanem Balaton egy közérdek, egy közös természetvédelmi, táji kulturális érték, amit meg kell védenünk.
2: Van közös nevező abban az esetben, amikor azt mondjuk, hogy igen, itt van a SOS Balaton kezdeményezés, itt vannak a természetvédők, akik a balatoni ökoszisztémát tartják elsődlegesnek, és itt van például az üzleti része is, tehát amikor azt mondják, hogy igen, a magyar gazdaságnak fontos eleme a turizmus, ennek jelentős része a Balaton, ehhez viszont építeni kell.

0: szállodákat, utakat, egyéb infrastruktúrákat, hiszen akkor jön a vendég, akkor lesz pénze az országnak. Van közös nevező, hogy maradjon természet is, meg épüljön szálloda is?
1: Erről is jó lenne számokat látni, hogy tényleg szüksége van-e a Balatonnak gazdaságilag, turisztikailag ezekre a plusz beruházásokra, vagy ez kizárólag magánérdek. Itt arról van szó, hogy ha most beruházunk, akkor lehet, hogy olyan plusz költségeket hozunk létre a jövőre, amikor az embernek kell helyreállítani vagy fenntartani a Balaton egészségét, amit adófizetők pénzéből kellene megtenni. Erre jó lenne számokat látni.
2: Igen, Ákosnak, a Magyar Természetvédők Szövetsége ügyvezető elnökének köszönjük, hogy itt volt.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Vigyázzunk a Balatonra.
2: Ez volt már a Start. Holnap várjuk Önöket legközelebb együtt Dáviddal, én pedig még a híradóban várom Önöket.
0: Viszontlátásra.
2: Viszontlátásra.
3: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: New Universe, sneaker, archive, streetwear, vintage, művészeti alkotások és sport, nemzetközi gondolatok, fellépők és kincsek, Moli, Grasa, Szvori és a Bokcsarnokban november 28-29, jegyek a Vántiketen.
0: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Ma dönt az Országgyűlés a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyetteseiről. Visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban a kárpátaljai magyarság. Napos szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma választhatja meg az Országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Már ma döntés születhet a kormány gyermekvédelmi javaslat csomagjáról, valamint arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nap lehet december 24-e, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását szigorúbban ellenőrző korrupció ellenes csomagot is. Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány múlt pénteken jelentette be, felmondja a kivitelezési szerződést a V-híd ZRT-vel, miután az Európai Bizottság minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvont a beruházástól, azután, hogy az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. A Fidesz képviselője szerint rosszul járhatnak az átalakított katával azok, akik induló vállalkozóként alacsony vagy bizonytalan bevétellel rendelkeznek. Szalai Piroska az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának alelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában hozzátette, sok esetben a főállású vállalkozóknak is kedvezőbb lehet az átalányadózás, mint a kata. aláírta az oktatási törvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csaknem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban. A döntés Ukrajnának is kedvez, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb egyelőre technikai jellegű szakasza. Az Egyesült Államok azonnal tudna róla, ha Kína vagy Oroszország támogatná Iránt az amerikai-iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, nem hiszi, hogy Peking és Moszkva segíteni Teheránt, mivel mindkét országnak túl sok vesztenivalója lenne egy ilyen lépéssel. Trump azokra a bírálatokra reagált, amelyek szerint a két nagy hatalom katonai vagy hírszerzési hátteret biztosít Iránnak. Az elnök hangsúlyozta, ha van is bármilyen együttműködés, az legfeljebb minimális lehet. Többnyire napos idő várható felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. Délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: A kultúrát hallják, Rónai Egon vagyok, Szabó Betti a szerkesztő. Jó napot kívánok mindannyiuknak. Varga Miklóst köszöntjük, mert hogy egyrészt kerek az évfordulója, másrészt kerek az az évforduló is, amit azzal ünnepel, amit a pályán töltött. Szóval 50 éve a pályán a 70 éves Varga Miklós. Azért ez így egész furán hangzik. Szia, Miki!
4: Szávasz, szia! Hát ez, ahogy ezt szokták mondani a bölcsek, ez gombózból is sok, nemhogy még életesztendőből.
3: Figyelj, összeadjuk 120, azért az milyen komoly.
4: Ja, hát megcélozzuk, aztán majd a,
3: hát ez
4: majd a főnök eldönti, hogy mennyi jut.
3: Neked, ha a pályádra visszagondolsz, melyik a hangsúlyosabb, a dalok egyenként, az a sok-sok, amit elénekeltél, vagy mondjuk a musical színpadok, amik azért elég jelentősek voltak a te pályafutásodon ahhoz, hogy ne beszéljünk róluk külön?
4: Hát én nekem ugye 1983 óta ezen a kettő síkon fut az én pályám, és már sokszor kérdezték, hogy ha döntenem kéne, akkor melyik mellett döntenék, nem tudnék dönteni. Meghatározója mind a kettő, hiszen a mai napig is mind a kettő tart, mind a kettő jelen van az életemben. Az egyiket ugye 1983. augusztusában nyitotta meg a Zenész Színház kapuit az István a Király Rockopera, a másikat egy kicsit előbb, 1980-ban, amikor a P-Box énekeseként kezdtem én a profi pályafutást, az pedig a hagyományos rock színpadot jellemzi, és ez a mai napig is jól megfél egymással a kettő.
3: Az Európa az, ami neked azt az átütő sikert hozta, amitől nem csak rock énekes lettél, hanem egyenesen popstar.
4: Hát igen, erre szokták mondani, hogy vaktyúk is találtam. Úgyhogy én nekem az volt az
3: azt
4: első...
3: Azt véletlennek ilyen... tekinted? Bocs, hogy közbevágok.
4: Hát abból a szempontból mindenképpen véletlen, hogy életem első olyan nagy nyilvánosság előtt elhangzó szerzeménye, ami aztán elég sokáig kitartott, és ráadásul ez a dal úgy született, hogy a dal és a szöveg az térben és időben teljesen külön született. Aztán egyszer csak egymásra talált, és egy olyan sláger lett belőle, amit én a mai napig is csak ámulok és bámulok. Nézem azt, amikor egy koncerten körülbelül 6-7 éves forma gyerek énekli, akinek még a szülei sem éltek akkor, amikor ez a dal született.
3: Hát bizony. De ez mekkora dolog különben meg? Tehát, hát, hogy azt például biztosan tudhatod, hogy leraktál valamit az asztalra, ami megmarad azután is, hogy te már nem is énekelsz.
4: Hála a jó Istennek, ez egyébként egy megnyugtató érzés, igen.
3: Hát ez nyilván nem ezért csinálja az ember, de egy idő után, amikor már a szakmában van és letett valamit, akkor már ugye elgondolkoztat, hogy mi marad utánam. Hát utánad biztosan marad. Ez például.
4: Hát végül is 50 év alatt volt minek fölhalmozódni, olykor-olykor a velem kevésbé szimpatizáló emberektől megkapom, hogy ez egy egydalos előadó, meg az István a király semmit az ég adta a világon. Ezeknek mindig azt szoktam én javasolni, hogy látogassanak már el a honlapomra, a www.vargamiklos.hu oldalra, és akkor ott megtudják, hogy mennyire ez az egy dal határozta meg az életemet, és ott föl van sorolva számtalan rockopera, számtalan musical, számtalan film, számtalan album, CD, lemez, kazetta, és akkor abból megtudják, hogy azért 50 év alatt nem csak ez az egy dolog pocsant ki belőle.
3: Hát nem, bizony nem. Lett egy csomó kitüntetésed, Máté Péterdi érdemes művész, Budapest érdítól, Lovagkeresztig, tehát tényleg sok minden. Ezek mennyire idegenek egy rocker életétől, vagy mennyire pontosan ugyanúgy rábólint az ember, hogy aha, igen, köszönöm.
4: Azt hiszem, hogy itt ez utóbbi, hiszen a díjakat azokat ugye adják. És akkor a művészek, ha kérik, ha nem, megkapják. És nagyon jó dolog, mert azért ezeknek a nagy része egyfajta szakmai visszajelzés is, tehát, hogy elismerik a munkádat. De én mindig azt mondtam, és most is azt mondom, hogy a közönség szereteténél nagyobb díjat nem lehet elképzelni, hiszen állhatnának nekem stózban a díjaim a vitrínbe otthon, hogyha a közönség szeretetét és figyelmét nem tudnám kiérdemelni, és ennél nagyobb díj soha nem is kell nekem.
3: A kevesek egyike vagy, akik még csinálsz albumot. Ugye 25-ben jelent meg az utolsó, az Ég és Föld között, ha én jól tudom.
4: Így igaz.
3: Tehát valahogy ez úgy kiment a divatból, de el tudod juttatni a dalokat a közönséghez, az újakat?
4: Hát megkísérlem, ugyanis most már, ugye, ahogyan említettem, hogy Vakcsuk is talál szemet, alapon írtam én az Európát, viszont az elmúlt 4 évet azzal töltöttem, hogy minden évben új albummal jöttem ki, ahol csupán csak saját szerzemények szerepelnek, és készülök megint egy újjal, és persze mi más is lehetne a címe, mint 70 év.
3: Hát ugye, de a 70 év az 70 évhez képest, meg az 50 éves pályafutásodhoz képest csupa új dal, vagy feldolgozod a legjobbakat?
4: Nem, ezek csupán teljesen vadonás új dalok, és hát a mindenkori életemet próbálja egy kicsit bemutatni, meg azokról a dolgokról mesélek ezekbe a dalokba, amik engem nap mint nap érdekelnek.
3: November 21-én lesz ez a bizonyos jubileumi koncert az Erkel Színházban, egy életmű koncert, egy ünneplés. És hát nem akárkikkel ünnepelsz majd együtt, mert jönnek a barátok, vagy pályatársak vendégénekesként, meg vendégzenészként.
4: Bizony, és itt felsorolni is nagyon nehéz.
3: Hát akkor kezdjük a gyerekeiddel. Jól énekelnek?
4: Hát jobban, mint az apjuk.
3: Vivien és Szabolcs, igaz?
4: Igen. Ők is természetesen ott lesznek, de hát ott lesz még a Viki Dágyuszi, a Nagy Feró, a Nyerges Attila, a Takács Tomás, a Kalapács Józsi, a Rudán Zsó, a Tóth Reni, a Keresztes Ildi, a Feke Pali. Kit hagytam még ki, Jézus Márján?
3: Biztos valakit.
4: Valakit mindig
3: jól megvoltatok? Ugye volt, amikor ez egy nagyon éles küzdelem volt egy falatnyi sikerért, egy darabka színpadért.
4: Hát lehet, hogy magán a pályán megküzdünk egymás ellen, de ez soha nem egymás ellenében szólt. Tehát a színpadon kívül mi mindig is barátok voltunk, és én olyan jó szívvel hívtam meg a barátaimat, és nagyon-nagyon büszkeséggel tölt el az, hogy mindegyikük elsőre igent mondott. Tehát senki nem gondolkozott. Amikor szóba került a gázsi kérdés, volt, aki legyintett rá, hogy hagyjál már. De szóval mindenkitől azt kaptam, hogy ha lesz rá valami, akkor ja, ha nem, akkor nem. Megcsináljuk, mert összejövünk, jól érezzük magunkat, és csinálunk egy jó
3: bújt. És jól megünnepelnek téged. Megvan még az egykori zenekarod a VM-ben?
4: Tulajdonképpen újjászületett, mert nem véletlenül a Varga Miklós és a Band nevű formációval játszom most már nem is tudom, legalább 10 éve. De viszont annyit hadd áruljak el, hogy hát az Erkel Színpad az Erkel Színház színpadán megidézik az egykori VM-ben tagjait is, és ráadásul egy olyan eseménnyel, ami annak idején a Varga Miklós Band életében is szerepet játszott, egy Szovjetunió beli turné kapcsán, de a többi az viszont legyen meglepetés.
3: Legyen bizony, meg te is kapsz majd nyilván egy csomó meglepetés. November 21-e, szombat 19 óra, Erkel Színház, Varga Miki 70 éves és 50 éve töltött már a pályán. Gombózból is sok ezzel kezdted, legyen még sok gombócod.
4: Úgy legyen, köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm, Miki, szia.
4: Köszönöm, szia.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Azt mondják, hogy egyenesen halad az Oscar esély felé Konrád Zsuzsanna Valami vad című filmje, mert hogy újabb rangos és rangosabb elismeréseket gyűjt be szerte a világban. Előbb a Tallinni Fesztiválon, majd a Friss Hús rövidfilmfesztiválon kapta meg a legjobb magyar élőszereplős rövidfilmdíját, és hát ez ugye két Oscar kvalifikáló fesztivál, csak kimondtam nagy nehezen. Itt van a vonalban az alkotó, Konrád Zsuzsi, szeretettel köszöntöm.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Egy kicsikét elszaladunk, ugye, amikor azt mondjuk, hogy ó, hát az Oscar díj kapujában nehéz ezt feldolgozni, hát de közben meg hát igen.
2: Hát nem tudom, hogy ez mennyire, de igyekszünk, igen, és nagyon örülök, hogy két ilyen díjat is elnyert a film, és ezzel kaptunk egy ilyen lehetőséget.
1: Hogyan lett egy erdélyi vérfarkasos ötletből, mert hogy eredetileg ez így volt, ugye? Egy medvévé alakuló budapesti lány története.
2: Hát eredetileg egy amerikai producer keresett meg ezzel az ötlettel, az erdélyi vérfarkasossal, Maya Korn, és utána igazából szabad kezet hagyott, és nagyon vevő volt az én ötleteimre, meg a forgatókönyvemre, és én megtartottam ebből az állat átváltozást, ami számomra érdekes volt, és azt fordítottam át egy ilyen kamaszlánynak a magából való kikelésére, amihez számomra a medve az jobban passzolt. A
1: helyes kis kamaszlány, ugye? Olyan kis szendelelkű.
2: Igen, egy szelíd teremtés.
1: Hát igen. Nagyon nehéz állattal forgatni?
2: Igen, de igazából bonyolult, de meg a vadállat azért az egy extra dolog. Mi a Horkai Zoltán nevű állattrénerrel dolgoztunk, és az ő medvéjével, és nagyon barátságos volt, és nem volt semmilyen veszélyérzet, de azért nagyon oda kellett figyelni, hogy betartsuk az elővigyázatosságokat, meg egy ilyen más, nagyon más forgatós hangulat, amikor ott van egy állat,
1: vagy egy húsvérmedve, hát igen.
2: Igen, igen, úgyhogy ez mindig egy olyan dolog, ami teljesen megváltoztatja, mert nem lehet úgy darálni a dolgokat, igen, így teljesen más lelkiállapotba kerül az összes stábtag. De izgalmas volt nagyon.
1: Enyedi Ildikó és Gigor Attila osztályában végzett, ha én jól tudom, ha pedig igen. Így van, akkor adja magát a kérdés, hogy ezek a különleges látásmódok, amik rájuk jellemzőek. Ugye Enyedi Ildikóét éppen tavaly csodálhattuk meg a maga különleges gondolkodásmódjával. Mennyire hatottak?
2: Hát nagyon. Vagy igazából az hatott, hogy hogy az Ildikó nagyon szépen meg tudja ragadni azt, ami valakiben ott van, és támogató az érdekességekkel kapcsolatban, hogyha így fogalmazok, és ez nagyon hatott meg az ő aurája, meg az órája, ahogy jelen volt, úgyhogy igazából szerintem ez mindannyiunkra, és mind a ketten nagyon az őszinteségre fókuszáltak, és hogy minden, ami hazugság, vagy füllentés, az úgy is látszik az alkotásokon, és szerintem ezeket szépen kibontogatták nálunk, vagy én úgy érzem, hogy ez nehéz volt ez a folyamat mindenkinek, és ez hatott ránk.
1: Izgalmas. Nyilván egy filmen ezt nagyon nehéz megragadni, és hát valaki látta ezt a rövid filmet, nyilván megpróbálta kitalálni, hogy mennyire szól saját magáról a lány karaktere, és mennyire a légből kapott ez az egész történet. Ugye itt valami be nem illeszthetőségről, valami alapvető különösségről szól ez a történet. A lány, aki nem akar olyan lenni.
2: Igen, valamilyen be nem illeszthetőség, aki nem tud beilleszkedni ebbe a civilizációba, pedig nagyon kéne, és hogy ezzel mit tud kezdeni a családja, meg a szerettei, miközben nagyon nehéz mellette megmaradni, és nagyon lehetetlen így az élet, és ez ezzel való küzdelem.
1: Lehet, hogy medveként könnyebb. Ki tudja.
2: Lehet.
1: Ki tudja. Mit szólt az amerikai producer, hogy eltűnt a farkas embere?
2: Ő nagyon rendes volt, és egyáltalán nem volt ilyen sztereotípia, úgyhogy teljesen, tehát már az elejétől kezdve támogató volt így abban, hogy a saját alkotói döntéseimet hozhassam meg, és aztán később beszállt a Good Kids nevű magyar produceri cég, aki a Patricia Dintino vezetésével, és akkor ők, vagy velük együtt valósítottuk meg így a gyártásban a filmet.
1: Az igaz, hogy ebből a rövid filmből lesz egy nagy játékfilm? Hogy elkezdtek dolgozni rajta?
2: Elkezdtünk rajta dolgozni, és még nagyon-nagyon a csírájánál tartunk, úgyhogy most pályázunk vele ide-oda, és így az írási folyamatnak az elején vagyok.
1: Ha valami vagy sikere, nyilván talán referenciának jó egy ilyen pályázathoz, de hogy lesz egy ilyen filmből Oscar?
2: Hát ezt nem tudom.
1: Ugye azt szokták mondani, hogy ez manapság egyrészt a film minősége, másrészt pedig a promóció minőségén múlik.
2: Igen, azt hiszem. Én őszintén szólva még soha nem voltam ezen ehhez közel, meg nem tapasztaltam meg még hasonlót, és nem értek hozzá. De szerencsére a producereim nagyon támogatóak ebben, és igyekszünk, vagy igyekszenek promotálni, és remélem, hogy eljut azokhoz, akikhez kell.
1: Úgy legyen. Mi hol láthatjuk most ezt a filmet?
2: Amit tudok, hogy legközelebb a Cinemirán lesz, ami egy ifjúsági filmfesztivál, és ez most lesz október végén, az őszi szünet ideje alatt. És utána pedig a Mindenki mozia fog szervezni novemberben egy filmvetítést, ami egy kicsi mozi, és egy másik film előtt lesz ez a rövid, úgyhogy én most hirtelen erről a kettőről tudok.
1: De azért ez egy őrület, nem? Hogy úgy kell vadászni egy filmet, aminek a minőségéről már azért többen megjegyezték, hogy kiemelkedő, és hát még sincs előttünk.
2: Igen, egyébként kár, hogy a rövid filmeknek nincs annyira ilyen. De remélem, hogy ha majd lemennek a fesztiválok, akkor majd online is fent lesz valahol, és akkor úgy el lehet érni, mert ez a terv. Csak ilyenkor még, amikor fesztiválozás van, akkor olyankor még így...
1: Nem illik. Nyilvánosság, elérhető vétel.
2: Nem szeretik ezt a fesztiválok.
1: Igen. Korrát Zsuzsi, köszönöm szépen, szurkolunk az eredményért, és hát addig is sok sikert kívánunk a filmnek is, meg az újabb és újabb pályázatoknak is.
2: Köszönöm szépen.
1: A Valami Vad című filmről beszélgettünk, és annak hátteréről Korrát Zsuzsannával. Köszönöm.
2: Köszönöm, viszlát.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan élhet túl a színház egy olyan világban, ahol a figyelmünkért ádázharc folyik? Digitális menedéke a sötét nézőtér, vagy jó, ha a színház is felveszi a kesztyűt, és az okos eszközökkel, virtuális valósággal, a mesterséges intelligenciával megteremti a

0: Katona József Színház igazgatója és Globicki Bernát, a Katona színésze. Velük beszélgetünk a megrövidült figyelemablakokról, AR szemüvegekről, a Katona és a Telekom együttműködéséről, valamint arról, mi az, amit semmilyen mesterséges intelligencia nem tud kiváltani az alkotó folyamatban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a baleseti helyszínen, és a Budaörsi úton kifelé a Bach csomópont utáni szakaszon csak a külső sáv járható, torlódásra kell készülni. Továbbra is lassú az előrejutás az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig, az Egér úton a Balatoni úttól, a Budai alsó rakparton a Szépvölgyi útvonalától délre, illetve a Petőfi hídnál északirányban. Akadozik az előrejutás a Rákóczi hídon Budára, a Baross tér és a Kerepesi út Fogarasi út környékén, a Váci úton befelé a Megyeri útnál, valamint a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, de telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Mától Újpesten az István úton folytatódik a felújítás, ezért az Árpád úttól a Petőfi utcáig lezárták a külső sávot, az érintett BKK autóbuszok megállóját áthelyezték. A 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után tart a gázvezeték javítása, ezért lezárták a külső sávot. Az Üllői úton a Táviró utca és a Határút között napközben sávlezárásra kell számítani, csatorna karbantartása miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Kicsi zavarbejtő, ami most következik, mert hogy képekről, irodalomról, geometriai formákban fogunk beszélgetni, és hát ugye nem látjuk, el kéne képzelni, hogy miről szólunk, úgyhogy hát megkezdjük a beszélgetést az irodalom felől haladva Forrai Ferenccel, aki a munkáiból nyílt kiállítás néhány nappal ezelőtt, és amely kiállítást egyébként ajánljuk figyelmükbe. A négyszöglet sorozat új fejezete, ezt olvasom róla, jó napot kívánok!
4: Üdvözlöm, Forrai Ferenc, jó.
3: Ugye, hogy ezt nehéz így elképzelni, hogy igazából mi az az irodalmi alapanyag, ami aztán megjelenik egy képben?
4: Hát igen, most ugye elég nehéz helyzetben vagyok, hogy ezt úgy elmondjam, hogy nem, csak szavakkal nem láthatóak ezek a munkák, ezek a kompozíciók. Lehetően így az egész sorozatnak az alapja, a négyszögletnek a mindennapok során a megfigyelésem, a történések összefoglalása, a rendszerbe foglalása és halmazok, metszetek formájában ábrázolom ezeket a velünk történő kölcsönhatásokat. És ezek a metszetek azok, amik a kölcsönhatások, amik ezeket jelölik. A közös, meg a különbözőségünket jelölik ezek a halmazi kapcsolódások.
3: A Stregova utcában van az Artus stúdió és galéria, ahol helyszínt adtak a négyszöglet sorozat új darabjának. Hogyha bemegyünk a térbe, akkor igazából az irodalom maga hogy jelenik meg számunkra?
4: Hát ezekben a kompozíciók, mert a sorozatnak van egy olyan ága, amiben irodalmi munkákat dolgozok fel, és hogy azokat a saját olvasmányélmények alapján szűröm át így magamon, és hát ezek a saját érzéseim, gondolataim csak így mások által jobban megfogalmazva. És én ezeket foglalom olyan kompozíciókba, amik különböző formában, anyaggal jelennek meg.
3: A képekhez kapunk egy irodalmi mellékletet is gyakorlatilag, vagy elég, hogyha tudjuk, hogy mit tudom én, ki az alkotó, melyik művéből szerezte az inspirációt az alkotáshoz ön is?
4: Készítettem egy térképet a kiállítás alaprajzával, ami végighaladva így végig tudunk menni, és ott fel van tüntetve, hogy melyik szerzőtől melyik munkáját dolgoztam fel, de hogy nagyjából önállóan esztétikumként is működik, és nem annyira fontos ez a magyarázó térkép. Én mindenkinek azt tudom inkább javasolni, hogy saját maga irányából fedezze fel először, és utána kezdje használni ezt a kiegészítő térképet.
3: Ha ránéz egy képére, akkor megjelenik az irodalmi forrás is?
4: Igen, én ezeket így látom, így transformálom át magamba egyből, amikor olvasok. És így jelennek meg ezekkel az alap geometriai formákkal.
3: Van olyan, amit újra gondol, hogy hát ez nekem nem is olyan, mégsem olyan?
4: Van, amelyiknek többféle megfogalmazása van, mert hogy ahogy a sorozat, az én életem, meglátásaim, szempontrendszeremnek a változása, és ahogy így az életünk is folyamatos változásban van, az én meglátásaim is változnak, lekövetik ezeket is, hogy természetesen nagy valószínűséggel akár még a jövő héten is teljesen másképp gondolom az adott megfogalmazást.
3: Mindenkinek megvan ebben a saját valósága nyilván, mint minden absztrakt képzővészeti alkotás esetében. Mennyire jelentősek az egyébként megjelenő színek, azoknak a különbözősége a dekódoláshoz?
4: Hát van egy alapkiindulási saját ilyen színszimbolika rendszerem, de hogy ez utána így az adott helyzet és az érzelem, vagy egy tényleg olyan kölcsönhatás, ami bármihez kapcsolódik, az határozza meg így a színeket. De van négy alapszín, és azoknak a keveréséből jönnek létre a különböző új színek. A sárga, piros, kék és a zöld azok, amik így adják így az alapszíneit így a sorozatnak.
3: És akkor körök, meg ívek, meg szögletek, meg halmaz.
4: Az alapszíneit így a sorozatnak.
3: És akkor

0: Itt filmet bár elég nehezen hozzáférhető, vagy menjenek el Varga Miki koncertjére, az pedig egy zajos nagy ünneplés lesz, hiszen születésnap meg évforduló együtt. Szóval jövünk a legközelebbi alkalommal ugyanígy hétköznap délután a Kultúrával, mint ahogy most is érkeztünk, remélem, hogy velünk tartanak akkor is. Szabó Betty szerkesztette ezt a mait, Rónai Egon vagyok, viszont hallásra.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ma dönt az országgyűlés a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyetteseiről. Még idén elkezdődhet a sorozatgyártás a BYD szegedi gyárában. Folytatódik a napos, hűvös, szeles idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Emellett új tagot választhatnak a médiatanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolása visszaküldte. Már ma döntés születhet a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjáról, valamint arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. 3 hónap visszaesés után augusztusban ismét erősödött az építőipar. A KSH jelentése szerint az egy évvel korábbihoz képest 22, az előző hónaphoz viszonyítva 14%-kal nőtt az ágazat teljesítménye. Leginkább a közműfejlesztések húzták az építőipart. Várhatóan még idén elindul a sorozatgyártás a BYD szegedi autógyárában. A cég nemzetközi üzletágért felelős vezetője közölte, a kínai járműgyártó európai létszáma hamarosan meghaladja a 10 000-et, 2030-ra pedig több mint 40 ezer munkavállalóval számolnak a kontinensen. Orosz rakétatámadásért egy lakóépületet éjszaka az ukrajnai Harkivban. 3 meghaltak, többen megsérültek. A mentő alakulatok jelenleg is dolgoznak a romok alatt rekedtek felkutatásában. De Dnyipróban lakóházakat és közlekedési hálózatot rongáltak meg a hajnali orosz légi csapások. Közben Oroszországot is nagyszabású dróntámadás érte. Több mint 400 a moszkvai régió felé tartó ukrán drónt lőtt le a légvédelem. A határhoz közeli Kurszk megyében egy orvos megsérült, amikor találat ért egy mentőautót. A Stavropoli térségben ipari létesítményekben keletkeztek károk. Az Egyesült Államok azonnal tudna róla, ha Kína vagy Oroszország támogatná Iránt az amerikai-iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, nem hiszi, hogy Peking és Moszkva segítené Teheránt, mivel mindkét országnak túl sok vesztenivalója lenne egy ilyen lépéssel. Trump azokra a bíráratokra reagált, amelyek szerint a két nagyhatalom katonai vagy hírszerzési hátteret biztosít Iránnak. Dróntámadásért két hajót Bulgária Fekete-tengeri partjai közelében, az egyik elsüllyedt. Egy hete is történt már hasonló támadás, melyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott, egy másik elsüllyedt. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdasági övezetében történt. Többnyire napos idő várható, felhőkkel, eső nem valószínű. Délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Ez a gazdasági magazin a Több-kevesebb itt a Spirit FM-en. Jó napot kívánok a mai szerkesztő nevében is, ő Meszlényi Zsófia, én pedig Rónai Egon. Szórják az ajándékpénzt a bankok, mondja egy cikk címe, és hát ennek ellenére is alig változtatnak bankot az ügyfelek, aminek azért megvan a maga oka. Mindjárt meg is beszéljük Gergely Péterrel, a biztosdöntés.hu alapító pénzügyi szakértőjével. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Szóval azért nem olyan egyszerű, hogyha valakinek semmiféle olyan kötelem nincs az életében, amivel oda ragasztotta magát egy bankhoz, akkor persze igen, de egyébként, ha vannak hitelei, akkor már rögtön kicsit bonyolultabb a képlet, igaz?
3: Ez így van, nem is a bankváltás bonyolult, hanem hogyha valakinek lakáshitele van egy banknál, és átmegy egy másik bankhoz, és egy új bankhoz utaltatja majd a jövedelmét, akkor jellemzően a lakáshitelénél meg fog szűnni a kamatkedvezmény, ez főleg a piachiteleknél van így, a kamattámogatottaknál nem minden esetben, és ilyenkor megnövekedhet a hitelének a törlesztő részlete. Tehát, hogyha lakáshitelünk van, és bankot szeretnénk váltani, akkor ennek járjunk utána. Ha egyszerűen csak drágáljuk a bankszámlákat, de egyébként szeretjük a bankunkat, megszoktuk már a mobil applikációnak a használatát, akkor valószínűleg bankon belül is fogunk találni egy olcsóbb csomagot, csak akkor ezt az ajándékpénzt nem fogják odaadni a bankok, amiket jellemzően új ügyfeleknek szoktak osztogatni.
2: Érdemes azért állandóan bankot változtatni, ezt az ajándékpénzt behúzzuk? Van ez akkora?
3: Állandóan nem, ugye maximum 150 ezer forint lehet fejenként az ajándékpénz, tehát házaspárok esetén akár ez lehet 300 ezer forint is, de a bankok már azért rafináltabbak, mint régebben voltak. Régen nem volt túl sok feltétele, igaz, akkor csak ilyen 30-40 ezer forintot kaphattunk. Most már ahhoz, hogy valaki mondjuk 100-150 ezer forintot megkapjon, nem csak, hogy a számlát kell megnyitnia, digitalizálnia a kártyáját, párat vásárolni a kártyával, hanem a jövedelmét is oda kell utaltatni, vagy akár valamekkora befektetést is el kell indítania, havi 10-20 ezer forintot. Itt inkább a lényeg az, hogy minél több számon kapcsolódjunk a bankhoz, de a lényeg az, hogy legtöbbször van egy 2-3 éves hűségidő, tehát az nem működik, hogy 3 havonta bankot váltunk, és aztán bezsebelünk évente ezzel több 100 ezer forintot.
2: Milyen kár, igaz? A Credit Bank ad 120 ezret, az Erste 150-et, a KNH 100 ezret. Igen, ez egy versenyfutás, de vajon mi okozza azt, hogy ennyire kapósak lettünk? Elfogytak az új ügyfelek?
3: Azt mondanám, hogy egyrészt mondhatjuk, hogy elfogytak, hiszen most már a diákok is 14 éves kor alatt nyitnak már bankszámlát, és ugye szinte mindenkinek van bankszámlája. Inkább az van azok között, hogy passzívak vagyunk, lusták vagyunk, azt gondoljuk, hogy macera bankot váltani, pedig annyira nem, és nagyon nehéz minket kibillenteni. Sokan csak akkor váltanak bankot, hogyha már nagyon elegük van a bankukból, vagy hogyha nagyon rossz a mobil bank, és állandóan lefagy a banki rendszer, és már elege van ebből, vagy hogyha lakáshitelt szeretnénk felvenni, akkor sokkal rugalmasabbak vagyunk, hogy egy másik bankhoz menjünk, és nyilván akkor ott bankszámlát is szoktunk nyitni. Tehát azért kell ez a 100, akár 150 ezer forint, hogy a bankok kibillentsenek minket, és rávegyenek arra, hogy felálljunk a kanapéról, ha bár egyébként nem is muszáj, mert a legtöbb banknál online is megcsinálható a számlanyítás, de egy kicsit passzívak vagyunk.
2: Világos. Illetve hát tulajdonképpen annyiból nem, hogy ha kicsit jobban figyelnénk, akkor lehetne pénzt megtakarítani, vagy akár pénzhez hozzájutni is, de úgy általában is a bankolási szokásaink a lustaságról szólnak, tehát ahogy megszoktuk, olyan számlánk van, tehát olyan bankszámla formát használunk, olyan bankkártyánk van, és így tovább, és így tovább. Sok pénzt bukunk?
3: Szerintem, hogyha valaki évek óta nem foglalkozik se a bankszámlával, se a megtakarításokkal, se a mobiltelefon számlával, se a lakásbiztosításával, és rászám pár órát, akkor könnyen lehet, hogy több százezer forint egyszeri költséget meg tud ezzel spórolni. Nem kell ezzel folyamatosan foglalkozni, 2-3 évente érdemes megnézni, nem is kell mindig szolgáltatót váltani, lehet, hogy egyszerűen a meglévő szolgáltatónknál találunk egy jobb csomagot, vagy ami ugyanannyiba kerül, de több minden van benne. Ha nem foglalkozunk vele, akkor biztos, hogy nem fogunk jól járni. Sok ügyfél azt várná, hogy szóljon a bankja, hogyha ott van 10 éve, hogy ha-hó, kedves ügyfél, ennek egy nagyon régi bankszámlája van, van azóta sokkal jobb is harmadennyiért. A biztosítók se nagyon teszik meg, és a bankok se nagyon teszik
2: hát
3: meg.
2: Hát nekik nem érdekük, persze. Hát
3: nekik az a legjobb, ha benne maradunk, és fizetjük a magasabb díjat.
2: Igen.
3: Most már nagyon jó kalkulátorok vannak erre, online 5 perc alatt lehet ellenőrizni, egy kis időt érdemes rátennünk, akár évvégén, akár hogyha van 1-2 óránk ezeket így rendbe tenni, mert sokat tudunk spórolni.
2: Köszönjük a jó tanácsot. Gergely Pétert hallották, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértőjét. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Rengeteget beszélünk mostanában egy esetleges budapesti olimpia megrendezéséről, de hát ugye nagyon távol van ez még, bár időben nem annyira, de a megvalósítás körülményeihez képest annál inkább sehol sem tartunk, mondanánk, de hát jelezte Budapest, hogy igen, ebben benne lenne. De hogy mit gondol erről a lakosság, arról meg Hann Endre, a Median Közvélemény és Piackutató Intézet ügyvezetője számol be nekünk, mert hogy ők végeztek egy kutatást, és abból kiderült, ami kiderült. Szervusz, Bandi!
2: Szervusz! Nem is egy kutatást végeztünk, a legutóbbi valóban az a legizgalmasabb, hiszen az aktuális mellett elég jelentős változásokat is regisztráltunk. Tehát nyilván erről fogok most beszélni.
1: Nyilván igen, de akkor hadd kérdezek vissza, a korábbiak általában negatívabbak és negatívak voltak a budapesti olimpiával kapcsolatban?
2: Nem, amióta ilyen kutatásokat végzünk, azóta nem voltak kimondottan elutasító válaszok, mármint a közvélemény részéről, de ami igazán érdekes az, hogy a választások előtti időszakhoz képest, most a választások után, sőt már közvetlenül májusban is a választások után, tehát is jelentős javulás volt, mármint a támogatásban, és ez mostanra egészen jelentősen megnőtt. Hogy egy számot mondjak mindenképp mindenek előtt, az, hogy 2036-ban vagy valamikor utána Magyarország Budapest olimpiát rendezzen, annak 64%-os, tehát kétharmados támogatottsága van. Anélkül, hogy bármilyen megszorítást, magyarázatot fűznénk ehhez az alapkérdéshez.
1: Ez tehát úgy hangzik ez a kérdés, hogy támogatja-e, hogy Budapest rendezzen olimpiát, és kétharmad azt mondja erre, hogy teljesen vagy inkább igen?
2: Inkább igen, egy 4-fokos skálán lehetett válaszolni.
1: Ez azért is érdekes, mert ez egy alapvető változás a 2017 körüli időszakhoz képest, amikor meg nagyjából ekkora volt az elutasítás.
2: Igen, hát ez nagyon szorosan összefügg persze a közhangulat általános megváltozásával és magával a kormányváltással, amit hát a választóink nagy többsége is azt hiszem legalábbis, hogy rendszerváltásnak érez. Szóval ez így megfordította egy kicsit a dolgokat, tehát az ellenzők jelentős része mára inkább, ha fenntartásokkal is, vagy megszorításokkal is, feltételekkel, mindenképpen legalábbis meggondolandónak tartja, hogy Magyarország egy ilyen olimpiát elvállaljon. És ha már itt utaltam arra, hogy politikai táborok vannak, akkor érdekes megnézni, hogy ugye korábban egyértelműen ez a Fidesz, sőt mondhatnám azt is, hogy Orbán Viktor olimpiája lett volna, tehát az a korai, amit aztán egy népszavazási kezdeményezés állított meg. Mostanra itt már azért jelentős mértékben a Tisza szavazók is rokon szenveznek a gondolattal, de meg kell hagyni, hogy továbbra is megmaradt a fideszeseknek egy nagyon jelentős támogatása. Tehát az egészben van egy ilyen, valamilyen értelemben a nemzeti érzésnek a mozgósítása. De ha már ilyen politikai érzelmekről beszélek, még egyet hozzátennék, hogy ugyanakkor nagyon erős az igény, és pont az olimpia kapcsán is ez megnyilvánul, megfogalmazódik, hogy legyen már végre valami, legalább valamiben legyen ebben az országban valamilyen egység.
1: Vajon ez lesz-e az? Ezt azért is kérdezem, mert ugye van itt nekünk például egy friss Dobrev Klárai megszólalás, amely Orbán Viktor stadionlázának megvalósulásaként írja le az olimpiát. Tehát, minthogyha bele akarná tolni ebbe a politikailag jól meghatározható térbe a gondolatot. Ez nyilván akadályozná adott esetben azt, hogy ez egy nagy közös olimpia, egy nagy közös ügy legyen.
2: Hát ez most az egyik izgalmas nyitott kérdés pont az olimpia kapcsán, mert maga az olimpia egyelőre, a magyar olimpia rendezés az nem igényel pillanatnyilag komoly politikai döntést. Ugye a főváros, konkrétan a főpolgármester Karácsony Gergely többször utalta arra, hogy ő meggondolandónak tartja, tehát ő rokon szenvez a gondolattal. Persze ő is nagyon kemény feltételeket szabott, és ezekben a feltételekben, ezeknek a sorában visszatérően ott van az, hogy ne legyen szükség újabb nagy létesítmények építésére. Tehát azt állítják, és én ebben azért nem érzem magam teljesen fölkészültnek, hogy nyilatkozzak, de azt állítják, hogy majdnem minden infrastruktúrális feltétel, mármint magának az olimpia rendezésnek, a sportrendezvénynek, majdnem minden feltétele adott, tehát nincs szükség komoly stadion vagy sportcsarnok építésre. És amellett hát itt említem meg, hogy eleve van egy olyan gondolat, hogy ezt több környező ország jelentős városaival együttműködve lehetne megrendezni. Úgy tudom, erre talán van is nyitottság ezekben a városokban, mint Pozsony vagy Bécs. És akkor ott igénybe lehet venni az ott meglévő, esetleg nálunk még nem teljesen kiépült feltételeket.
1: Amivel kapcsolatban meg gazdasági szakemberek azt mondják, hogy ebben az a veszély, hogy Pozsonyban meg Bécsben költik majd el az ott megszálló turisták azt a pénzt, amiért Budapestnek érdemes lenne olimpiát rendezni, úgyhogy ezen is lesz majd még nyilván vita.
2: Remek Örtök ügyvédje vagy, mert én még csak azt szerettem volna ezt hozzátenni, hogy egy hete derült ki ez, körülbelül egy hete, hogy egyáltalán a Nemzetközi Olimpiai Bizottság komolyan veszi Magyarország ilyen szándékát. És a szándékban az is benne van, nagyon határozottan benne van, hogy mindenképp szükség van, és lesz is erről komoly társadalmi egyeztetés, társadalmi vita. Csak azt szeretném konstatálni, hogy egy hét alatt ez a vita elég rendesen beindult, és te is kapásból tudtál idézni két olyan fenntartást vagy kritikai észrevételt, ami azt mutatja, hogy beindult.
1: Hogyne, persze, hát és nyilvánvalóan ez így lesz, és így marad egészen addig, ameddig valahogy le nem ütjük, hogy már pedig mi ezt akarjuk, és akkor onnantól kezdve meg talán abba kéne hagyni majd az ellenvetések sorolását, hanem inkább az összefogás kellene talán, hogy a domináns legyen. De hát messze vagyunk ettől, ahogy azt te említetted is, és akkor erre még visszakanyarodva a kutatásod kapcsán egy mondat erejéig, érdemes újra és újra most ezt megkutatnod, vagy inkább most az a jó attitűd, hogy várjuk meg, hogy mit mond rá a politika, mit mond rá Budapest? A kormány akar-e reagálni, vagy a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak vannak-e feltevései Budapesttel kapcsolatban? Szóval, hogy egy kicsikét higgadjunk le.
2: Egyet tudok, attól függetlenül, hogy a médián mit kutat, vagy nem kutat, az biztos, hogy mivel rákerültünk erre a nem teljesen szűk, de azért mégiscsak egy a lehetséges rendező városok listájára, ezekben a városokban mindenképp, vagy ezekben az országokban maga a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is végeztet, és nem tudom, nem is olyan sokára, úgy tudom, hogy talán még ebben az évben egy nagy reprezentatív kutatást, amelyik egy független kutatás, tehát még annyira sem érintett, mint egy magyar közvéleménykutató, nem tudom pontosan, hogy melyik céggel fogják elvégeztetni, de őket is nagyon érdekli, hogy van-e emögött egy olyan támogatás, ami érdemessé teszi egyáltalán arra, hogy elgondolkozunk.
1: Hát te adataid alapján abszolút.
2: Én ebben teljesen biztos vagyok, hogy most ennek kedvező a fogadtatása, vagyis van egy olyan általános derülátás az országban, és ez kimondottan a választások utáni optimizmus, mondhatnám eufória, nem tudom meddig tart, de jelenleg azért még ennek komoly jelei vannak. Hogy mi, nézd, én akkor, talán akkor lenne érdemes megint egy ilyen kutatást elvégezni, hogyha kiderül az, aminek márciusban kell kiderülni, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság fölveszi-e Magyarországot arra, most már a rövidített listára, amelyben a potenciális rendező városok, országok lesznek felsorolva, és hát akkor már igazán kiéleződik ez a verseny. Tudjuk, hogy most bizonyos hagyományok vagy szokásjog alapján Európa lenne soron, de ez egyáltalán kötelező.
1: Ez senki semmire nem kötelez, persze.
2: Semmi. És ázsiai, afrikai, bármilyen világrész, kontinens valamelyik nagyvárosa jelentkezhet, és komoly kihívó lehet, hogyha Magyarország is.
1: Na hát, hogy ne, itt Indiától Dél-Afrikáig minden van, és köztük Budapest is, Törökország, meg Németország mellett a Törökországot Európának tekintjük, már pedig félig meddig az, akkor ők is ide tartoznak. Szóval vannak nekünk vetétársaink, és még nem vagyunk ott, hogy igazából megméressük magunkat, az egy kicsikét később jön. Hall Endre, köszönöm szépen, a Medián igazgatóját hallották a kedves hallgatók itt a Spirit FM-en.
2: Én is köszönöm, hogy elmondhattam. Viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan élhet túl a színház egy olyan világban, ahol a figyelmünkért ádászharc folyik? Digitális menedéke a sötét nézőtér, vagy jó, ha a színház is felveszi a kesztyűt, és az okos eszközökkel, virtuális valósággal, a mesterséges intelligenciával megteremti a jövő teátrumát. A Magenta Podcast legújabb adásában a progresszív színházi gondolkodás és a technológia metszéspontján vizsgáljuk meg a kultúra jövőjét. Vendégeink Székely Kriszta rendező, a Katona József Színház igazgatója, és Globicki Bernát, a Katona színész. Velük beszélgetünk a megrövidült figyelemablakokról, AR szemüvegekről, a Katona és a Telekom együttműködéséről, valamint arról, mi az, amit semmilyen mesterséges intelligencia nem tud kiváltani az alkotó folyamatban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a baleseti helyszínen és a 9. kerületben a Gubacsi úton a Timót utca közelében a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca után lezárták a külső sávot veszélyelhárítás miatt. Továbbra is erős a forgalom a Budai alsó rakparton a Margit hídnál déli irányban, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi hídon Budára, illetve a Rákóczi úton befelé a Baross tértől. A keleti pályaudvar és Rákos vasútállomás között vonatpótló autóbusszal lehet utazni áramellátási hiba miatt. Rákos vasútállomáson minden belváros felé tartó vonaljárat, valamint a 97E és a 169E autóbusz is megáll. Mától Újpesten az István úton az Árpád úttól a Petőfi utcáig lezárták a külső sávot, mert tart a felújítás, az érintedő BKK autóbuszok megállóját áthelyezték. A 9. kerületben a Mester utcában szintén tart a felújítás, mától lezárták a Lenhossék utcát és a Talikálmán utcát a Mester utcánál. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Evonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Vadász Iván adószakértővel folytatjuk az Adótanácsadók Egyesületének elnökével a Spirit FM-en a gazdasági magazint, és több száz milliárd forintról fogunk beszélni. Mi így szoktunk, csak úgy dobálózunk pár száz milliárddal. Több lett bevételként, ennyit remél, ugyanis a kormány a vagyonadótól. Van, aki azt mondja, hogy egy kicsikét elgalopíroznak magukat, nem úgy lesz az. Van, aki azt mondja, hogy lehet az még több is. Ön hogy látja? Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Nem tudom, azért nem tudom, mert a pénzügyminisztérium a törvényjavaslathoz nem mellékelt hatásvizsgálatot, illetve van egy ilyen hatásvizsgálati lap elnevezési nyomtatvány, de ezen csak három adat szerepelt, hogy 15 ezer magánszemélyre számítanak az adóalanyok közül, 2000 vagyonkezelő, illetve magánalapítványra, és 4 év alatt 800 milliárd adóbevételre a vagyonadóból. Ennyi van a hatásvizsgálatból. A tényleges előkészítő munka során szerzett adatok, viták, gondolatok nem ismertek, és a becslések levezetése ismert, tehát nem tudjuk, mondom, még szakmai becslés sincs, tehát nem tudjuk, hogy milyen hatással jár. Pedig ugye a gazdasági társaságoknak a beszámolói, az adóbevallásai hosszú évekre visszamenőleg elektronikus úton rendelkezésre áll az állami gazdaságtási adatbázisokban, de még ezek IA-jal történő feldolgozása sem történt meg. Most mi adószakértők azon dolgozunk a vagyonadónál, hogy felmérjük, hogy még hogy tudjuk csökkenteni az egyes adóalanyok adóalapját, ugyanis...
2: Nyilván a megbízóknak ez lesz az érdekük, hát hogyne?
3: Igen, na most vannak ennek ugye törvényes útjai, ugyanis nem családi vagyonadózás van, ez is egy lehetőség lett volna, de ezt nem vállalták föl a törvényjavaslat szerkesztői, hanem mindenki egyénenként, tehát a feleségem is egy adóalany, én is egy adóalany vagyok, a felnőtt gyerekem is egy adóalany, a kiskorú gyermekem már nem biztos, mert az ő vagyona az velem együtt is adózhat, de a lényeg az, hogyha nekem van 4 milliárd forint vagyonom, akkor az adóalapom 3 milliárd lenne. De mert ugye az első milliárd nem adózik. De a 3 milliárd után fizetnék 30 millió forint adót évenként. De ha én ezt a 3 milliárdból egyet-egyet odaadok a két felnőtt gyerekemnek, meg odaadok a feleségem nevére iratom, akkor egyikünk se fog adózni, tehát a 4 milliárd az szétoszlik, mindenkinek 1 milliárdja van, mindenki az adómentes sávban marad.
2: Na de itt jön a nehézség, hogy mi mennyi? Ki fogja azt meghatározni, hogy egy ingatlan mennyit ér? Hogy mennyit érnek a részvények aznap, amikor valaki ezt meg akarja mondani? És így tovább, és így tovább.
3: Hát igen, ez eddig a magyar számvitelben, illetve az adójogszabályokban nem voltak kidolgozott értékelési előírások. Illetve azért voltak szorványosan ilyenek, de most először neki rugaszkodott a pénzügyi kormányzat, és összeállított egy szinte minden vagyonfajtát fölölelő értékelési rendszert, ahol még a kriptoeszközök értékelésére is van szabály. Hát természetesen ugye a legrészletesebb szabályok azok a társasági részesedésekre vonatkoznak, és az ingatlanokra vonatkoznak. Tehát léteznek ezek a szabályok, de hát a forgalmi érték, a szokásos piaci érték, az egy elméleti konstrukció, és sok megfontolásra múlik, hogy mi is ez az érték. Gondoljunk csak arra, hogy ott állunk a sivatag közepén, és mi a fontosabb, egy pohár víz, vagy egy aranyrúd. Hát ha messze vagyunk a legközelebbi oázistól, akkor valószínűleg a pohár vizet választjuk. Ha viszont tudjuk, hogy a túloldalon egy homokdombon túl ott van az oázis, akkor nyilvánvaló, hogy az aranyrudat fogom elkérni. De hát ez a forgalmi érték, illetve a piaci érték dilemmája.
2: Ezek erre szerint, ha jól értem, akkor ön nagy vitákat jósol ez ügyben, az adóalanyok és a hivatal között.
3: Igen, soha ennyi értékelési vita még nem volt a szakmában, mind az utóbbi napokban. Mindannyian ezt agyaljuk, hogy hogyan kell ezt értelmezni, azt értelmezni, illetve most leginkább azon dolgozunk, hogy hogyan lehet még a törvény magyar közlönyben való megjelenése előtt a vagyont szétteríteni úgy, hogy az adómentes határba minél többen beleessenek. Ez nagy vitákat vált ki, ugyanis a törvénytervezet úgy kezdődik, hogy rögtön már az első paragrafusában avval foglalkozik, hogy rendeltetésszerű joggyakorlást vár el az adóalanyoktól, vagyis a magánszemélyektől. És ennek keretében azt is elvárja, hogy csak azért, mert az adóalapot csökkenteni akarjuk, ezért nem lehet a vagyonokat ide-oda elajándékozni, átiratni, eltüntetni, mármint a saját nevünkről, hanem azt gazdaságilag meg kell indokolni, illetve méltányolható okokat kell a vagyonáthelyezésekhez hozzárendelni. Na most a pénzügyminisztériumnak van egy olyan sugallata, hogy még a törvény magyar közlönyben történő megjelenését megelőzően már nem lehet ilyen vagyonmozgatásokat, adóalap csökkentést eredményező vagyonmozgatásokat már nem szabad megejteni, mert akkor az már a rendeltetésszerű joggyakorlás tilalmába ütközne.
2: Hát adóelkerülésnek látszik, és hát hisz az is, persze.
3: Nem, hát ezen lehet vitaskodni, tudnék úgy fogalmazza meg magát a törvényt, hogy a törvény a szabályok köztudomására, köztudomásúvá válását követő vagyonmozgásoknál kell ezt a rendeltetésszerű jogelvet alkalmazni, és abban van vita, hogy most ez a köztudomásúvá válás, ez szerintem a magyar közlönyben történő megjelenéssel, tehát ami még lesz egy hónap legalább, vagy pedig a már, hogy tudjuk, május 14-e óta tudjuk, hiszen azóta kormány határozat van, hogy vagyonadó lesz Magyarországon, tehát melyik az a határidő, amitől már nem lehet ilyen vagyonmozgást lebonyolítani. Persze természetesen, ha megjelenik a magyar közlönyben a szabály, azért lehet a vagyont áthelyezni. Mondok például egy jogszerű példát. Mondjuk én már nyugdíjas vagyok, ki akarok vonulni ugye a családi üzletből. Azt akarom, hogy a gyermekem vegye át az irányítást, és akkor átadom neki azt a részesedést, amellyel ő át tudja venni a többségi szavazati jogot. Ha egy ilyen, ez méltányolható és gazdaságilag is indokolható szempont, akkor ezt megtehetem, és nem fog véleményem szerint a rendeltetésszerű joggyakorlás tilalmába ütközni. Mondom, most ezen megy a gondolkodás.
2: Világos. Hát ugye ez egy izgalmas helyzet lesz, mert teljesen új forma, amivel meg kell barátkozniuk majd önöknek is, tulajdonképpen adószakértők, adótanácsadóknak, meg hát az ügyfeleiknek is. Minden esetre egy csomó kérdés felmerül majd még valószínűleg, úgyhogy keressük ebben az ügyben, és most köszönöm szépen a rendelkezésünkre állt.
3: Én is köszönöm.
2: Vadász Iván adószakértőt, az Adótanácsadók Egyesületének elnökét hallották.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Elég régóta reménykedik benne a kereskedelmi szakma, hogy a kötelező ár és stop, meg az árfigyelő rendszer, meg ezek a különféle a korábbi időszakokban bevezetett intézkedések megszűnnek végre, kivezetésre kerülnek, ahogy azt csúnyán mondani szokták. Brückner Gergely a Telex újságírója a vonalban, aki átnézte, hogy hogyan szenved az élelmiszerpiac, és azt látta, hogy nagyon. Itt is van a vonalban. Szervusz!
2: Szervusz!
1: A nagyon, az mennyire nagyon? Tehát azt lehet mondani, hogy itt lényegét tekintve a termelőktől egészen a fogyasztókig az a lánc, amin keresztül eljut az élelmiszer, az különféle adóktól sújtott, terhelt?
2: Igen, tehát minket valószínűleg a legjobban az érint, hogy fogyasztók vagyunk mindannyian. Az az érdekes helyzet van, hogy úgy kifejezetten drága Magyarországon az élelmiszer, akár a környező országokkal, de akár Olaszországgal, Spanyolországgal is összevetve, hogy közben a lánc másik végén a termelők meg attól szenvednek, hogy egyáltalán nem kapják meg ugye az önköltségük ellenértékét sem a terményeikért. Hát e között a kettő között ugye leginkább azt tesz egyenlőséget, vagy az hozza rendbe ezt az egyenletet, hogy az adók, amik rárakódnak, azok kifejezetten magasak. Ebbe ugye a legismertebb a 27%-os forgalmi adó, nem minden élelmiszeripari termékre ilyen magas az adó, de mondjuk ez az alap mértéke. És akkor van mindenféle egyéb kiskereskedelmi adó, van ez az EPR, amit akár nevezhetünk csomagolási adónak is, vannak ilyen különböző termékadók, chipsadók, hát lényeg az, hogy összességében én azt hallottam ennek a cikknek a készítése során, hogy Magyarországon az egész Európai Unióban a legnagyobbak az adók. Ez mindenképpen egy probléma, már csak azért is, mert az adócsalókat is hát helyzetbe hozza. Ugye egy 27%-os forgalmi adó elcsalása az nagyon nagy haszonnal kecsegtet, sokan emiatt a magyar piacon próbálkoznak, és ami még kifejezetten problematikus, legalábbis a lánc szereplői szerint, hogy olyan intézkedések vannak, részben ugye az árrés stop, részben ez a amúgy transzparens és elvileg a fogyasztók érdekeit szolgáló árfigyelő rendszer, ami egyfajta olyan kartelt eredményez, ami lefelé nyomja az árakat. Arra gondolok, hogyha mindenki látja, hogy a másik láncnál mennyiért kapható egy adott termék, akkor vissza tudja abból számolni, hogyha levonja a 10%-os maximált árést, akkor a termelő neki mennyiért szállította be, és ez akkor is megköveteli minden termelőtől azt, hogy hát ha máshol ennyi, akkor én se adnék érte többet. Ebből végül az alakul ki, hogy nem nagyon keletkezik nyereség sehol a láncban. Ugye mi a nagy bolthálózatokkal vagyunk kapcsolatban, de döbbenetes megnézni, hogy gyakorlatilag teljesen veszteséges a szektor. A Lidl-t, a piacvezető Lidl-t azt kivehetjük, nekik még van nyerességük, egy pici van az Auchan-nak, de a többi 4-5 nagy lánc az már masszívan veszteséges.
1: És hát látszik az is, hogyha bemegyünk ezekbe az üzletekbe, hogy azért hát kezdenek raktáráruház jelleget ölteni időnként, ami nyilván arról is szól, hogy sokkal kevesebb munkaerővel tudnak működni, tehát azt ne várjuk, hogy a dobozokból ki is pakolják, majd mi kivesszük.
2: Igen, valóban van egy ilyen, hát egy ilyen minőségromlás, vagy akár

0: ez abban is testesül, hogy bizonyos helyzetekben nagy tömeg van mondjuk a legnépszerűbb boltokban, és ennek van azért egy olyan hatása is, hogyha ennyire hát egységesített ezzel a bizonyos ár és szabállyal az, hogy mi mennyi, akkor ugye a kisboltok, akik valamivel drágábbak, azok képtelnek megélni. Rájuk ugyan nem vonatkozik az ár és top, csak hogyha azt látja a fogyasztó, hogy 40-50%-kal drágább egy alapvető élelmiszercikk, akkor azért már érdemes bemenni a városi diszkontba. Sokan egyébként furgonokat szerveznek a kisebb településen. Egyszer megéri az, hogy összeírják 80-10, hogy mire van szükségük, és akkor valaki elmegy érte, és hát így nagyon nehezen élnek meg a kisboltok, elég intenzív a bezárási hullám is.
1: Azt ír a cikked végén, hogy 400 ezer magyar megélhetése van közvetlen veszélyben. Ezt mennyire kell ráhúzni ezekre az intézkedésekre? Mennyire ettől függő vagy független?
0: Ugye ez egy összesített helyzet. Tehát nehéz azt mondani, hogy pusztán az árfigyelő lista okoz ekkora problémát, vagy nem lehet azt mondani, hogy az árréstop miatt vannak ilyen problémák. Van egy csomó egyéb oka, az egész európai élelmiszeripar szenved, mert ugye Kínával kapcsolatban vám intézkedések vannak, van, amikor mondjuk az európai hús itt ragad a földrészen, mert afrikai sertéspest is járvány van, és ennek is van egy olyan hatása, hogy a lengyel, a német, a dán cég az nem a saját piacán akarja elrontani az árait, tehát hogyha valamiből feleslege van, ki szeretné üríteni a raktárait, a fogyasztóit, akkor a kelet-közép-európai piacokra dobja ezeket az árukat dömpingáron, tehát ez is például egy összetevője a kifejezetten nehéz helyzetben levő tejtermék, illetve húságazatnak, de hogyha nagyon leegyszerűsíteni kéne a helyzetet, az biztos, hogy a szabad piacot meghekkelni az mindig nagy áldozatokkal jár. Tehát, hogyha egy olyan alapvető dolog kiesik a vállalkozások életéből, hogy árat képezzenek, mert megmondja nekik a szabályozás, hogy milyen árrést használhatnak, akkor ugye eltűnik a kereskedelemnek az a varázsa, hogy érdemes akciózni, mert akkor talán bejön valaki a boltba, aki aztán megtetszik, itt ragad. Tehát gyakorlatilag egy ilyen nagyon lefelé nivelálló, egységesített, szisztematikus rendszer van, és hát ebbe a gyengébbek, és azok sajnos pont a hazaiak, pont a kisebbek elhullanak, és most megint ugye a boltokról beszélek, de hát ennek az eleje az meg a farmer, tehát az a magyar zöldség, gyümölcstermelő, aki nem él meg ezen a piacon.
1: Világos. Brückner Gergely, a Telex újságírója hívta fel a figyelmünket arra, hogy nagyon egyszerűsítve ez így nem megy tovább, tehát nem csak beszélni kéne ezekről az intézkedésekről, hogy ezeket kivezetik, hanem végre valahára meg is tenni. Köszönöm szépen neked. És köszönöm az önök figyelmét, ez volt a Gazdasági Magazin. Holnap ugyanebben az időben jövünk itt a Spirit FM-en. Róda Jegont hallották, viszont hallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. két hetente, szerdánként délután 15:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Ma dönt az országgyűlés a vagyon visszaszerzési hivatal elnök helyetteseiről. Lövöldözés volt az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt. Napos, hűvös idő lesz ma is. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma választja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolása visszaküldte. Már ma döntés születhet a kormány gyermekvédelmi javaslat csomagjáról, valamint arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után év végéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nappá nyilvánítsák december 24-ét, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását szigorúban ellenőrző korrupció ellenes csomagot is. Gender törvénynek tartja a Fidesz és a KDNP frakció a gyermekek jogainak és biztonságainak megerősítését célzó javaslatot, amelyről ma szavaz a parlament. Az ellenzéki pártok szerint a Tisza kormány ezzel visszaengedi a gyermeknevelésbe és az oktatásba is az LMBTQ propagandát. A javaslatcsomag a kormány indoklása szerint biztosítja a gyerekek jogát a megfelelő testi, szellemi, erkölcsi fejlődéshez. Megtisztítja a köztereket a gyerekek fejlődésére káros hirdetésektől, valamint gyorsítja az eljárást a kórházakban maradt gyerekek ügyében is. Dróntámadásért két hajót Bulgária Fekete-tengeri partja közelében, az egyik elsüllyedt. A bolgár miniszterelnök közölte, az egyik hajóról 15, a másikról egy tengerészt mentettek ki. Sokakat még keresnek. Hangsúlyozta, hogy nincs egyértelmű bizonyíték, ki a felelős, de az elfogadhatatlan támadások miatt bekéreti az orosz nagykövetet. Hozzátette, a történtekről az Európai Uniót és a NATO-t is tájékoztatta és segítséget kért. Egy hete is történt már hasonló támadás, amelyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott egy másik elsüllyedt. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdaság jövezetében történt. Lövöldözés volt éjjel az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt, egy ember meghalt. További információk egyelőre nem ismertek. A városban ugyancsak tegnap egy másik kerületben egy rendőrt lőttek fejbe, miután a járőrök egy lopott autót próbáltak megállítani, amelyben több ember utazott. A támadók elmenekültek, később a különleges egységek elfogták az egyik embert, a kocsiban pedig 3 lőfegyvert találtak. A hatóságok a két eset között egyelőre nem állapítottak meg összefüggéseket. Többnyire napos idő várható, felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. Délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
4: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a Fórum Extra, illetve a Fórum minden kedves nézőjét. Ez a Fórum, de lesz majd Fórum Extra, és a kettő nagyjából ugyanaz, csak az elnevezés más, meg a csatorna, a sugározzuk. Szóval ez most az ATV, és ez a Fórum az első, az ezen a héten. Köszönöm, hogy minket választottak. A hírfolyam nem lassított a hétvégén sem. Magyar Péter tegnap este konkrétan megnevezte azt az ügyészt, aki szerinte megpróbálta őt ellehetetleníteni. Nem más, mint Fürst Pál, akit a kedves nézők is ismerhetnek, ugyanis az idők során jelentős változás állt be a korábbi főügyész kommunikációjában. Most már nem főügyész, mert lemondott a pozíciójáról, de jelenleg is ügyész. Szóval az a lényeg, hogy Magyar Péter azt állítja, hogy amikor 2024-ben belekeveredett az Ötkert botrányba, akkor kikérték, szerették volna kikérni a mentelmi jogát az Európai Parlamenttől, és megküldték az iratokat az EP-nek. Eredetileg rongálás volt ellene a gyanú, vagy a vele kapcsolatban megfogalmazott vád, de mire az Európai Parlamenthez ért ez az ügyirat, megváltoztatták az eset minősítését, és lopásként írták le a történteket, és lopásra hivatkozva akarták őt kihallgatni. És ezt a változtatást ez a bizonyos Fürst Pál végezte el. Magyar Péter tehát azt állítja, hogy ez a Fidesz megrendelésére történt így. Egyébként utóbb erre reagálva Fürst Pál ügyvédje útján tudatta, hogy kész minden hivatalos fórumon megjelenni, és beszámolni, számot adni erről az esetről. Tehát nem tagadta konkrétan, nem erősítette meg, azt üzente, hogy hivatalos hatósági eljárás keretében természetesen válaszol erre a felvetésre is. És azért mondom, hogy időközben változás állt be Fürst Pálnál, mert nem csak ebben az ügyben exponálta magát eléggé érdekes módon és feltűnő módon, hanem ő volt az, aki annak idején ismertette azt a vizsgálatot, amit az ügyészség saját maga ellen vagy saját magával kapcsolatban folytatott le, miután Magyar Péter nyilvánosságra hozta azt a hangfelvételt, amint Varga Judit beszél, akkori igazságügyi miniszter, és azt állítja, hogy Rogán Antalék és más kormányzati szereplők belepiszkáltak, belenyúltak a Völner Sadl ügy vádiratába, és kihúzták a saját magukra vonatkozó terhelő részeket, ami ugyebár a jogállam végét jelenteni, ha igaz lenne. Nos, ezt a botrányt kivizsgált az ügyészség, és Fürst Pál volt az, aki bejelentette, hogy ebből semmi nem igaz. Az akkori igazságügyi miniszter ezek szerint félrebeszélt, nem mondott igazat, és az ügyészség maximálisan törvényesen dolgozik. Tehát azokban az időkben, hogy úgy mondjam, abban a pozícióban exponálta magát Fürst Pál, most pedig utóbb azt mondja, hogy azért állt fel az főügyészi pozíciójából, mert nem engedték az aranykonvoj ügyben a legfelsőbb hatalom irányába tovább nyomozni. Szóval egy jelentős változás fordulat állt be az ő magatartásában, Magyar Péter, tehát ezt a korábbi momentumot említi. A második, hogy az ügyvédje szerint túl korán vehették őrizetbe Seszták Miklóst, lehet, hogy néhány órával később kellett volna, állítólag hamarabb vették őt őrizetbe, mint ahogy a parlament döntött volna a mentelmi jogának felfüggesztéséről, és mint ahogy az megjelent volna magyar közlönyben, mert hogy ez a kritérium, ha megjelent, akkor jogerős a felfüggesztés és őrizetbe vehető. Állítólag itt összecsúsztak az idősíkok. Szerintem nem a leglényegesebb kérdés, de érdekes, mint hogy az utolsó is érdekes, hogy egykori kollégánk, aki itt a fórumban is sokszor üdvözölte önöket és beszélgetett önöket, Dömsödi Gábor, tegnap megnyerte a pásztói időközi polgármester választást. Ismét ő a település polgármestere, egyszer már volt az 2014 és 18 között, úgyhogy ismét befutott, ezúton is gratulálok Gábornak. És Jolánnal kezdünk, jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok! Jolán vagyok, Hajdunálásról. Hát először is Dömsödi Gábornak szeretnék gratulálni, hogy, Oroszlón megnyerte a polgármesteri választást.
4: Pászton, egész pontosan.
5: Pászton, igen.
4: Elég jó fölénnyel, 46%-ot szerzett.
5: Igen. Függetlenek is indultak 3 vagy 4.
4: Összesen volt 3 független. A Gábor is függetlenként indult, és nyert 46%-kal, a második azt hiszem 38-at, a harmadik az fideszes jelölt volt, ő meg 16-ot kapott.
5: Igen, nagyon örülök neki, hogy megnyerte, legalább nem hallom már egy évig, hogy a Fidesz milyen győzelemmel nyert.
4: Hát itt most a szerény, a bronzérem sikerült most itt.
5: Igen.
4: Az is szépen csillog, nem azt mondom.
5: Igen, gratulálok neki. Meg azt szeretném, az este nagyon felhúztam magamat, hogy Hatházi Ákos most megint Magyar Péter fel akarja jelenteni a tűzijátékért.
4: Nem Magyar Péter, bocsánat, tehát a tűzijáték ügyében tett feljelentést, igen, hogy volt-e irányított pályáztatás, korrektül ment minden, vagy nem. Hát ez nem Magyar Péter ellen szól, nem mindent Magyar Péter intéz.
5: Igen, de hát de most ő miért jelenget? Ő akkor miért nem jelengette akkor Orbán Viktort?
4: Hát ha valaki, jelentgette Orbán Viktort, és az akkori kormányt, az Hatházi Ákos volt. Tehát hát ő aztán ebben következetes, ő minden ügyben lő, jelent, nyilvánosságra hoz, nyomoz. Ő nem változott. A kormány megváltozott, Hatházi, ha valamit törvénytelennek vél, akkor nyilvánosságra hozza és jelenti.
5: Hát igen. Na meg most Orbán Viktor majd esélyre bel lesz a hívébe, Bájecsóba, majd kíváncsi le, most arra leszek kíváncsi, Ferenc, hogy Báje fog valamit vallani, hogy mikor adott ő utasítást az embereinek, hogy mikor osszák ki, kiknek osszák ki a pénzt.
4: Gondolja jól ám. Tehát ezt életszerűnek tartja, hogy Orbán Viktor bemegy a hozzá nem, tőle nem távol álló televízióba, mondjuk így, a hozzá közel álló televízióba, és ott saját magára nézve terhelő vallomást tesz, ezt életszerűnek tartja?
5: Nem hiszem, de igen, nagyon elvárnánk tőle,
4: igen,
5: hogy egyszer és mindenkor álljon már ki az emberei mellett, és mondja azt, hogy én adtam az utasítást. De sajnos
4: pont nem ezt mondja.
5: Soha nem lesz.
4: Pont nem ezt mondja. Azt mondja az aranykonvoj ügyben, hogy ők nem adtak utasítást. A Hankó ügyben azt mondja, hogy ők nem adtak konkrét utasítást. Ők csak egy elvi döntést hoztak. Hankó Balázsék döntöttek mindenről. Nem igazán állt ki az emberei mellett, sőt.
5: Nem is fog kiállni. Inkább engedi azt, hogy bilincsbe vigyék az embereit. Ő meg bújkál, mert az nyilvánosság elé soha nem áll ki. Miért nem mert kiállni? Azt tessék már neked hát megmondani.
4: Kimerálni, ez azért nem mondhat el, hogy nem mer kiállni, de nyilván olyan interjúkat vállal, ahol nem kockáztat túl nagyot. Másrészt, ha kell, akkor Facebook posztokban üzen. Vagy tusványoson mond beszédet. Hajdú Jánossal kapcsolatban tusványosan mondta el, hogy milyen kiváló ember, hogy ilyen jól megszervezte, meg végrehajtotta az aranykonvoj elleni ügyet.
5: Igen, és az ügyvédje, igen, fel is szólalt, hogy...
4: Hát azonnal, hogy ez nem igaz.
5: Igen. Meg majd most arra leszek már kíváncsi, hogy Magyar Péterrel mi lesz ezzel a telefonnal, mert
4: nagyot nem veszíthet Magyar Péter.
5: Hát remélem, hogy nem. A múlt héten a tulajdonos már megint nyilatkozott a Hír TV-n, mert én nem nézem a Hír TV-t, csak úgy bele szokok nézni, mert undorodok tőlük, magyarul megmondva. És akkor is kiállt a képernyő elé, és elmondta a véleményét, hogy Magyar Péter mit csinált. Pedig azt a telefont ő nem lopta el. És a végén kiderül, hogy ezt mind a Fidesz bújtatására csinálta.
4: Majd kiderül. A Magyar Péter azt állítja, hogy ilyen fideszes influencereknek küldözgette a videóit.
5: Igen.
4: Meglátjuk,
5: igen,
4: hogy ez így van, vagy igen, nem. Szerintem ez is ellenőrizhető.
5: Igen.
4: Azt hiszem.
5: És akkor remélem, hogy meg fogják a tulajdonos büntetni nagyon. Hogy nagyon megfogják meg a felbújtókat is.
4: Az a helyzet, hogy így utólag visszagondolva, nyilván ott sok tanú volt, tehát ez egy szórakozó hely, tele volt emberekkel, és bizonyára nem mindenki ezzel a telefonos figurával érkezett, tehát vannak, hogy úgy mondjam, semleges tanúk, akik épp ott voltak, és csak látták, hogy mi volt, ha ők elmondják, és hitelt érdemlően, akkor lehet, hogy nem jár jól ez a telefonos ember, mert ha sokan elmondják, hogy ő provokált, mondjuk Magyar Péterről azt mondják, mert hogy az volt, ha így volt, hogy ő nem volt agresszív, akkor vissza erre fordulhat.
5: Problémája. És vegyék már elő azokat is, akik felbújtották ezt az embert, meg hogy mennyi pénzt fizettek neki, mert én azt nem hiszem el, hogy ennek az embernek nem fizetett a Fidesz pénzt.
4: Ez megint csak egy feltételezés, ráadásul az ilyen dolgokat a legnehezebb bizonyítani, mert itt két szereplő van, aki állítólag vagy vélhetőleg kapta a pénzt, a másik fél, aki adta, egyiknek sem áll érdekében bevallani, tehát hogy igen, ez nagyon nehezen igen. bizonyítható.
5: De megbukott a hazugságvizsgálaton is.
4: Ezt Magyar Péter állítja, de hogy miket kérdeztek tőle, azt nem tudjuk, hogy min bukott meg, hogy mikor hazudott. Úgyhogy azért én távolságtartó vagyok, előbb-utóbb úgy is kiderül minden, ráadásul
5: ki fog minden derülni.
4: Nemezem.
5: Mindenki fog, és nagyon remélem, hogy elő fogják őket venni.
4: Meglátjuk. Köszönöm szépen, Jolán. További szép napot. Csokrom. Marikával folytatjuk. Jó reggelt kívánok.
6: Jó reggelt kívánok. Én azt szeretném mondani, hogy az előbb bekapcsoltak, azért azt mondták, tartom a vonalra. Na mindegy, de azért minket tartom beszélni. Arról igen. szeretném beszélni, hogy erre a papra ki vagyok akadva, mert ő neki nem az a dolga, hogy a tisztásokat kidalmazza, ő neki az a dolga, hogy az igét hirdesse. És nem az, hogy ő azt gondolta, hogy majd az Orbán az összefogott a papokkal. Mert a papok azért pártolják annyira az Orbánt, mert vissza akarják kapni a régi uradalmi rendszert. Mert régen az volt, mesélte az anyósom, hogy régen a papok nagy urak voltak, rengeteg szörnyük volt, és ott cselédek dolgoztak a földön. És ő azért pártolja annyira a Fidesz, mert ők rengeteg pénzt kaptak a Fidesztől. És vissza akarják kapni a régi uradalmakat. Hát a pártusza is, vagy a tudta is azért épült. Hát az önkormányzatok is úgy lettek volna, hogy nem lett volna önkormányzat, hanem átlett volna alakítva másra. Úgyhogy nagy szerencsét nekünk, hogy az Orbán megbukott, mert itten nagyon cigarvilág nézett volna iránk. Mert még azt szeretném mondani, hogyha az ATV-ben lenne olyan irodos, aki rá tudnak kérdezni a magyarra, hogy mert most csinálják majd az alaptörvényt. Úgyhogy az alaptörvényben, halló?
4: Itt vagyok, igen.
6: Hogy az alaptörvényben vegyék vissza a nyugdíjat, a társadalom biztosítást, mert most csinálják az alaptörvényt, és abban vissza kéne venni, hogy a nyugdíj ne legyen az, hogy a nyugdíj nem jár csak adható.
4: Érte, igen.
6: Ne kerüljenek olyan helyzetbe, mert én nem bízok senkibe, nem hiszek senkibe, mert ha tulajdonképpen belegondoltuk, az összes rendszerváltásnak a nyugdíjasok az áldozatai. Mert ennyi szegény nyugdíjas nem volt még soha az életben, mint most van.
4: Igen. Az a helyzet, hogy ez egy egyéves folyamat lesz, azt mondja Magyar Péter, az új alkotmány megírása, majd társadalmi vitára bocsátása, majd népszavazással történő megerősítése. Úgyhogy biztos lesz erre lehetőség rákérdezni, hogy megváltoztatják-e. Rajtunk nem fog múlni azt. Jó, de Marika azért... Köszönjük, hogy minket néznek.
6: Azért
4: nem mi folyosítjuk a nyugdíjat.
6: Na, azt nem, de maguk szerintettek, és maguk vigasztaltak minket. Úgy,
4: igen.
6: Az altérje létezik, az a legjobb térje a világon. Úgy,
4: igen, köszönjük szépen.
6: Az összes előadóval, akikkel minket segít, nagyon hálásak vagyunk.
4: Köszönöm, hogy hívott, lejárt a műsoridő. Annyit szeretnék azért mondani, hogy valóban az van az alaptörvényben, hogy a nyugdíj adható, de egyszer sem maradt el a nyugdíjutalás, tehát a gyakorlatban ez nem változtatott azon, hogy a nyugdíjasok mindig időben megkapják a nyugdíjukat. Igaz, hogy ez nem sok, mármint maga a nyugdíj, de ez a törvényi megfogalmazás, ez soha nem eredményezte azt, hogy ne utalták volna, ne vitték volna a nyugdíjat. Kedves nézők, ennyi volt az első fórum. hamarosan ismét találkozunk itt vagy ott, vagy akár bárhol. Legyen szép napjuk addig is, a viszontlátásra!

Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan élhet túl a színház egy olyan világban, ahol a figyelmünkért ádászharc folyik? Digitális menedéke a sötét nézőtér, vagy jó, ha a színház is felveszi a kesztyűt, és az okos eszközökkel, virtuális valósággal, a mesterséges intelligenciával megteremti a

0: Krista rendező, a Katona József Színház igazgatója és Globicki Bernát, a Katona színésze. Velük beszélgetünk a megrövidült figyelemablakokról, AR szemüvegekről, a Katona és a Telekom együttműködéséről, valamint arról, mi az, amit semmilyen mesterséges intelligencia nem tud kiváltani az alkotó folyamatban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. 3 világkép, 3 mikrofon és 1 forró vélemény. 1 perc provokáció, 1 perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban továbbra is telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a Rákóczi hídon Budára, illetve a Baross tér környékén. Lassan lehet haladni a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól az Erzsébet hídig, illetve a Szabadság hídtól a Lánchíd felé, valamint az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt. Lezárták a belső sávot a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtt, tovább a külső sávot befelé a Rokolya utcánál is, mert gázvezetéket javítanak. A Rokolya utcát lezárták a Rejter-Ferenc utca és a Jász utca között. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, mától lezárták a Lenhossék utcát és a Talikálmán utcát a Mester utcánál. Újpesten a Megyeri út, Fóti út csomópontjában karbantartás miatt nem működnek a jelzőlámpák, a forgalmat rendőrök irányítják, itt vezessenek fokozott figyelemmel. A 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után tart a gázvezeték javítása, ezért lezárták a külső sávot. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Fórum Extra minden kedves nézőjét, köszönöm, hogy minket választottak. Magyar Péter azt állítja, hogy a Fidesz megrendelésére próbálta őt ellehetetleníteni Fürst Pál, korábbi főügyész, most ügyész. Arról van szó, hogy eredetileg rongálás miatt indult eljárás, vagy akartak eljárást indítani Magyar Péter ellen, még 2024-ben volt ez a bizonyos Ötkert nevű szórakozó helyen történt botrány, amikor is egy provokátor addig videózgatta Magyar Pétert, illetve a társaságában szórakozó fiatalokat, amíg ezt Magyar megelégelve elvette a férfi telefonját, és a gyanú szerint a Dunába ejtette. Szóval eredetileg rongálás miatt indult nyomozás, aztán mire az Európai Parlamenthez ért a mentelmi jog felfüggesztését kérő levél, már lopás szerepelt, ami egy súlyosabb vétség vagy bűncselekmény, és Magyar Péter azt állítja, hogy a Fidesz megrendelésére szigorítottak a kérésen, illetve az ügy megítélésén, vagy minősítésén, és hogy ez a bizonyos Fürst Pál vitte ezt az ügyet. Az érintett Magyar Péter tegnapi nyilatkozata, pontosabban Facebook posztja után annyit reagált, annyit üzent ügyvédjén keresztül, hogy kész érdemi állásfoglalásra bármilyen hivatalos állami hatóság előtt az ügyben, nem tagadta és nem erősítette meg Magyar Péter állítását tehát. A második, hogy Sesták Miklós ügyvédje azt mondja, hogy túl korán vehették őrizetbe az egykori fejlesztési minisztert, ugyanis az történt, hogy Sesták bement önként vallomást tenni az ügyészségbe, ügyészség épületébe, és időközben szavazott a mentelmi jogáról a parlament, megszavazták, hogy azt felfüggesztik, és mivel ennek hírét vette az éppen az ügyészségen tartózkodó MVVH elnök helyettes Tasnádi Katalin, megvárta, hogy megjelenjen a döntésről szóló rész a magyar közlönyben, és mivel már jog értelmezése szerint, tehát felfüggesztetett ez a mentelmi jog, egyszer mint ott helyben kérte, hogy akkor vegyék őrizetbe, illetve utasította a hatóságot az őrizetbe vételre. Ez nem kívánságműsor, Tasnádi Katalinnak ehhez joga van. Nos, azt állítja Sesták Miklós ügyvédje, hogy még nem emelkedett jogerőre a mentelmi jog felfüggesztése, hamarabb döntöttek arról, mint hogy már nem rendelkezett mentelmi joggal Sesták Miklós. Nem tudom, hogy az ügy szempontjából ez mennyire lényeges, hogyha meg is sértették a mentelmi jogát, bár nincs eldöntve, hogy ez így történt. Ez mennyiben lényeges a kenőpénzként felvett 12 milliárd forinthoz képest, ennyivel károsította meg az alapos gyanú szerint az államot, azaz mindannyiunkat, ez az ember, Sesták Miklós, aki egyébként azért kapta szintén tőlünk a fizetését, hogy a nemzet fejlesztése érdekében munkálkodjon 0-24 órában, mint miniszter, hát ehhez képest meglopta a nemzetet, KDNP-s politikusról van szó, tehát biztos nagyon fontos, hogy a mentelmi jogát hamarabb kérték, illetve függesztették fel, vagy vették őrizetbe, vagy fordítva történt, de számomra a 12 milliárd is eléggé fájó. Aztán a harmadik, egy mondjuk így politikai bulvárhír annyiban, hogy Pásztó nem a legnagyobb magyar település, de mégis fontos időközi polgármester választást tartottak, és egykori kollégánk Dömsödi Gábor nagy fölénnyel megnyerte, úgyhogy ismét ő a település vezetője. Egyszer már volt 2014-től 4 éven át, most tehát ismét 2029-ig felhatalmazást kapott, innen is gratulálunk. Jánossal kezdjük a műsort, jó napot kívánok!
2: Tiszteletem, műsorvezető úr, Farkas János vagyok. Szigethalomról telefonálok.
1: Végig szaladnék
2: gyorsan az első három témán. A Fidesz megrendelésére próbálta el lehetett mindíteni, Fürst Pál a Magyar Péter szerint őt. Ebben nagyon nem látunk mi bele. Azt gondolom, hogy szalagszínnek jó, mélységében ezt megvitatni, én úgy gondolom, hogy a részletek ismerete nélkül nem nagyon lehet. Történhetett így, lehet ennek az ellenkezője, fogalmam
1: sem. Az ellenkezője, az mit ért az alatt, hogy lehet ennek az ellenkezője, mármint minek? Mert hogy nem enyhült hát, a gyanú, hanem súlyosbították.
2: Ez a legfővügyész úr teljesen ártatlan, és nem is csinált semmit. Nem e felé hajlok, de ugye nem, semmit nem tudunk alátámasztani.
1: Hát de azt alá tudjuk támasztani, hogy az eredeti gyanú az rongálás volt. Azt alá tudjuk támasztani, hogy mire az Európai Parlament ezért a kikérés, a mentelmjog felfüggesztése iránti kérelem, abban már lopás szerepelt, ami súlyosabb eset. Tehát ezt tudjuk bizonyítani, meg azt is, hogy Fürst Pál jegyezte az iratot. Ezek nem kitalációk, ezek tények.
2: Nem, ez azt gondolom, hogy ez vitathatatlan. Joggyakorló voltam, nem jogász, de alkalmazott joggyakorló. Ez szerintem olyan messze van a lopástól, mint Makó Jeruzsálemtől. Tehát semmi köze nincs szerintem ennek a lopáshoz.
1: Igen.
2: De ez, mondom, nem vagyok jogász, csak egyszerű zsaruként azt gondolom, hogy ez így van, mert hogy volt zsaruként.
1: Igen.
2: Azt mondja, hogy túl korán vehették őrizetbe Sesták Miklóst. Én azt gondolom, hogy az ügyvéd úr itt alaposan téved, szerintem nagyon elkéstek vele.
1: Ők ahhoz képest, hát ha úgy nézzük, igen.
2: Csak személyes véleményem.
1: Igen, ha úgy nézzük, akkor igen, tulajdonképpen az a botrány, hogy 10 éves nyomozás után még sehol nem tartottak, a kellett egy új munkacsoportot alakítani vagy alapítani, az új munkacsoport jutott el ideig 2 hónap alatt. Ha így nézzük, akkor tényleg nem túl korán, hanem sokkal később, évekkel később. Tehát most ők a jog betűjét nézik, hogy állítólag még hivatalosan nem volt felfüggesztve a mentelmi jogat, de már őrizetbe vették.
2: Még akár ez is lehet igaz, de az erkölcsi jogítélet, meg hogy éppenséggel mikor mi került nyomdába, és hány órakor jött ki a mélynyomógéptől az új magyar közlöny, ezt én nem tudom megmondani. Igen. De ne vicceljünk már, azért olyan furcsa varga betűket vetett az életem, hogy dolgoztam a Volánnál. Speciál Kisvárdán is len voltam, több napot, 51 néhány embert hallgattam meg, azon a területen, ahol Sesták Miklós ártatlansága erősen megkérdőjelezhető volt, azon vizsgálat alapján is, amit én akkor ott végeztem, erről nem beszélhetek, mert titoktartási nyilatkozatot írtam ebben az ügyben alá, de javaslom az ügyvéd úrnak, hogy nézzen körbe, ő is menjen le, töltsön el ott egy pár napot Kisvárdán, és meg fogja ismerni az emberek személyes véleményét, hogy ott mit műveltek, és ezt a Miklós által mögé bújva. A harmadik témakör Dömsödi Gábor úr, én azt gondolom, hogy gratulálhatok a Dömsödi úrnak. Emlékszem rá, hogy egy időben voltak olyan nyilatkozatai, hogy lényegében megélhetési problémákkal küzdött, és örülök neki, hogy stabilizálódik, nem csak a tévéműsor kapcsán, hanem személyében is, mint polgármester, és teljesen biztos vagyok abban, hogy ő lesz az egyik polgármester ennek az országnak, aki soha egyetlen egy forintot nem fog eltenni a saját zsebébe. És ez számomra ilyen módon megnyugtató. Amiről viszont szerettem volna 3 vagy 4 mondatot mondani, az a következő. 2003-ban meghalt nekem egy kollégám, akit a második kerületben, Tabányi úrházában nagyon lőttek, egy Borsos József nevű alezredestől beszélek. Neki van egy özvegye, és én már több éve harcolok azért, hogy a magyar köztársaság hősi halottai, vagy az egykori népköztársaság hősi halottai, mert még abból is talán egy pár özvegy él, de sokan nincsenek. 11 néhány emberről beszélünk, nem érik el a 20-as létszámot. És ugye katonák, tűzoltók, rendőrök, akik így meghaltak, a legtöbbet adták, azt gondolom, maximálisan a legtöbbet az életüket. Ők nem tudják újra kezdeni. És ezeknek az özvegyeknek képtelen vagyok kijárni egy olyan lehetőséget, hogy özvegyi nyugdíjat, hősi halált halt emberekről beszélünk, özvegyi nyugdíjat kapjanak. Mindenhol elutasítják ezt a kérdést, nem gigászi, tehát a költségvetés nem megrendítő tételről beszélek.
1: Arról nyilván, beszélek, ha 20 emberről van szó, akkor persze, ez egy láthatatlan hát összeköltségvetési szinten, igen.
2: nagyjából. De szóval ugye Esztergom Dúbán a zöldben, mikor fölrobbantották ott a rendőr kollégát, amikor leszúrták a lépcsőházba a másik rendőr kollégát, amikor egy kis katona kint meghalt kiküldetésben, mert fölrobbant a, illetve beletrafáltak a teherautójukba. Szóval ők nincsenek sokan. Ha a nemzetszínésze kaphat, ha a sportolók kaphatnak, már bocsásson meg, hogyha Mága Zoltán kaphat 500 milliót.
1: Igen, az mondjuk abból BTK lesz, tehát az börtön rácsás, de világos.
2: Egy el nem készült filmre. Miért fáj ez annyira valakinek, hogy mondjuk 15 vagy 20 özvegy, nyilván van ennek egy jogszabályi kerete, amit körbe lehet rakosgatni mindenféle panelekkel, de amíg a gyermekei kicsik. Hát ennek a Borsos Józsinak 6 illetve 8 éves volt a két kisfia, amikor meghalt. Támogatták a feleségét, én tudom, Edith asszonyt, én pontosan tudom, hogy támogatták, a fia is megbecsült rendőr, a nagyobbik fia, de nem ez a megoldás.
1: Tehát, hogy ön intézményesíteni szeretné ezt.
2: Igen. A család, és kéne segít. És én remélem, hogy a köztársasági elnök úrnak valamelyik stábtagja talán hallja ezt a műsort, mert a köztársasági elnök úrnak jogában áll törvény kezdeményezést benyújtani, és nagyon-nagyon furcsán venném ki, hogyha bármely párt, amely jelenleg a parlamentben van, egy ilyen kezdeményezés leverne szavazni.
1: Nyilván nem szavaznak le, és ön már ezt kezdeményezte bárhol, bárkinél?
2: Minisztériumi szinten nagyon komoly embernél voltam bent, de azt mondta, hogy nem akarnak törvényt módosítani, mert a biztosítás fedezi ezeket a dolgokat. Hát ugye az esztergomi eset kapcsán pontosan tudjuk, elmondta az ügyvéd úr, aki abban az ügyben eljárt, hogy 30 millió forint körüli összeg lehet, nem nevesítette az összeget, csak annyit mondott, hogy egy 12. kerületi garázsnak az ára, amit felajánlottak ugye a haláleset miatt a biztosítás kapcsán.
1: Igen.
2: Nem, egy biztosítás nem erről szól.
1: Há, persze,
2: egy emberélet, amit odaadunk, az nem arról szól, hogy van-e biztosításon, vagy nincs.
1: Igen, hogyha az állam és aki ott érdekében marad, hunyt el, lett hősi halott az illető, persze akkor nem az a kérdés, hogy volt-e biztosítása, és ha igen, akkor valami jár az özvegynek, persze. Itt az állam szerepe a kérdéses.
2: Melyik országgyűlési képviselő úr, vagy hölgy hallja a kungató hangomat, hogy tegyük már meg, nem olyan nagy dolog ez. Egy
1: rendben.
2: Nap alatt hoznak törvényeket.
1: Hát most már az a világ elmúlt szerencsére, de kétségtele, hogyha erre van akarat, szándék a döntéshozókban, akkor hamar keresztül lehet vinni, és igazából a költségvetés tényleg nem terheli meg egy láthatatlan összeg.
2: Őszintén köszönöm, hogy ezt elmondhattam.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott, és bízunk benne, hogy figyelik a Sándor Palotából is a műsort, és reagálnak. Köszönöm, János, további szép napot önnek, viszont hallásra. Veronikával folytatjuk, kezi csokolom. Haló, haló.
3: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm, szerkesztő úr, Veronika vagyok. A múlt héten minden nap...
1: Megtenni, hogy elnémítja a tévét, Veronika, mint rutinos fórumba telefonáló, mert anélkül félkarú óriások vagyunk, hogy ön nem halkítja le a tévét.
3: Hogy lehet, hogy nem. Pedig benyomtam ugyanazt, amit szoktam, akkor most már sikerült, úgy érzem.
1: Igen, most már jó, szuper.
3: A múlt héten, hát most köszönöm, hogy bejutottam, mert a múlt héten minden nap telefonáltam, és nem sikerült, mert nagyon izgalmas volt, mert nagyon felháborító volt nekem az a téma, amikor a miniszterelnök urat ugye a büntető ügyben azon a szinten kezelték, mint a milliárdosokat, amit sikasztottak, hogy egy szinten kezelték, holott már mi korábban beszéltünk arra, hogy pont ezt szerettem volna megvilágítani, ami most az első téma, hogy nekem mindig az volt a gyanúm, hogy ez egy ilyen megrendelés történhetett, vagyis az ügyészségen még nagyon sokan vannak a régi vadhajtásból származó ügyészek, ugye, mert már akkor gondolható volt, mikor megtörtént a felvétel, hogy az egy megrendelés lehetett, hogy ott megjelenik valaki, és egy szórakozó helyre bárki bemehet szórakozni, és ott, de az nincs senkinek nem joga, nem áll jogába, hogy valakit felvegyen, és azt ő továbbítsa, vagy ellen, hogy mondjam, ő ugye egy nagy ember volt már akkor, és akartak ellene különböző dolgokkal ellentétben, meg sok ilyen negatív dolgokat kreálni a miniszterelnök úrról, és akkor ugye bár akkor tudható volt, hogy ez nem véletlen, hogy mondjuk egy magánváros büntetőjét kreálnak. Vagyis az, hogy ha valaki állok, akkor az azt jelenti, hogy kiveszi a zsebéből, vagy valahonnan állokom, elteszem. De az, hogy őt védte azt is, hogy ott ne vigye hozzák az ő szórakozását, mert senkinek semmi köze hozzá, hogy hol szórakozik egy nagy tekintélyű fiatalember, ugye, és akkor egyáltalán semmi köze neki ahhoz, mert nincs hozzá joga, hogy felvegye, és azt, hogy továbbítsa a bukott vashajtású gazdásnak. Na most az ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy ugye, most ez az első, ahogy olvastam, ez pontosan megmagyarázza azt, ami nekem vannak benne kétségeim, ez minden a magyarázatot ad. Tehát ez az igazság. Itt most kiderült az igazság. Mert ez így volt. Ez akkor is így volt, amikor fölvették, ez akkor is úgy volt, mikor neki már a ugye Brüsszelben volt ez, hogy nem függesztették fel a dolgait, és akkor ugye átkerült ide, most újból elővették, és akkor még hozzá felemelték, a legsúlyosabb büntetőügyel kapcsolatban volt neki besorolása. Hát hogy jöhet a csizma az asztalra? Hát szóval ez elítélendő, ez felháborító, felkesztő úr. Ennek nem szabadna ilyennek megtörténni. De tudjuk, hogy mi ez az oka, ami most ki van írva.
1: Hát ezt Magyar Péter állítja, tehát hogyha távolságtartó módon kezeljük, akkor azt kell mondanunk, hogy Magyar Péter ezt állítja, hogy a Fidesz megrendelésére próbálta őt ellehetetleníteni Fürst Pál, a Fidesz megrendelésére minősített, tehát lopássá. A mondatom vége az, hogy tehát ezt Magyar Péter állítja, Fürst Pál nem tagadta ezt, nem erősítette meg, hanem annyit üzent, hogy ő majd hatósági eljárás keretében bármire kész választ adni. Úgyhogy...
3: Ezt mondhatjuk, hogy ez valóság.
1: Azért nem mondhatjuk, hogy ez a valóság, mert az egyik fél azt állítja, hogy ez történt, a másik meg azt mondja, hogy majd ő hivatalos. Nem, azért nem mondhatjuk, pont azért nem mondhatjuk, hogy ez a valóság, mert

0: hogy a csodálkozom azon, hogy egyáltalán nem hallottam, nem jön szóba az, amit én mondok. Hát csak egyedül én hallottam azt, amikor a miniszter volt, ugye miniszter elnök, hogy kiállott, és akkor azt mondta, hogy hiába, hogy tranzitút rendes hivatalos okmányokkal jöttek, tranzitúton keresztül Magyarországon vitték volna ugye ki, mint általában többször is vitték már ki a pénzt, és akkor ő azt mondta, hogy nem igaz, ő állította meg, mert azt mondta, hogy pénzmosás széljából szállítják, és a magyar a miniszterelnök úrnak akarják a pénznek egy részét, hogy ő azt tudja Ukrajnába vinni, mert be is játszották a zsákkal, viszi a pénzt. Ez egy olyan, én a tévében látom, én hallom, akkor senki nem hallotta?
1: De ezt mind szerintem hallották, nem ez a kérdés, mert Orbán Viktor ezt továbbra is tartja magát, hogy itt pénz... Itt pénzmosásból származó pénzt akartak megállítani. Először igaz, hogy azt mondta, hogy orosz pénzt, aztán módosított, hogy ukrán pénzt. Ehhez ő továbbra is ragaszkodik. Ő azt próbálja hárítani, hogy ő adott erre utasítást. Tehát itt ez a kérdés, hogy ki volt a legfőbb szinten. Erre nincs bizonyíték. Tehát, hogy van mindenki ezt, mondjuk az országnak a 60%-a szerintem ezt gondolja. A mostani kormány oldal ezt gondolja, Orbán...
0: Hogy mondta.
1: Nem, ilyet nem mondott, tehát azt mondta, hogy Hajdú János... Elbeszélünk egymás mellett, Veronika. Tehát igen, elbeszélünk, tehát próbálom befejezni. Azt soha nem ismert el Orbán Viktor, hogy ő adott erre utasítást, arra ő ügyelt. Nem mondott ilyet, hogy ő adott utasítást. Arra utalnak a mondatai, hogy ez természetesen a kormány döntésével teljes mértékben megegyezik, vagy elképzelésével, de azt állítja, hogy nem volt ilyen kormányzati döntés, mert a hatóságok saját maguk ezt kiválóan intézték. Hát ezt mondom, hogy tehát azt állítja, hogy nem volt ilyen kormányzati utasítás.
0: De azt mondta a szerkesztő úr, hogy pénzmosár céljából viszik, és
1: ezt mondta, ezt mondta.
0: De nem igaz volt.
1: Azt értem. Hát
0: akkor mégis.
1: Azt
0: mégis
1: értem, hogy ez nem igaz.
0: Megállította, hogy ő úgy gondolta, hogy pénzmosár nem hivatalosan megy a kókból, hanem
1: igen.
0: Ebből a cégból megy.
1: Igen, nem hát is ebben van a vita.
0: Van benne rénce. Hát nem ebben. Hogy szépítjük, meg forgatnánk kifelé, de ez nem úgy van.
1: Nem ebben van a vita. Értem.
0: Tévedett. Szóval ő nem mondott igazat, mert azok rendes úton mentek, és amit csináltak velük, az felháborító, amit az emberekkel csináltak.
1: Ez kétségtelen. Az a kérdés, hogy ki volt az, aki ezt az egészet kitalálta, aki erre utasítást vagy parancsot adott. Ezen van vita. Azon nincs vita, hogy nem volt alapja, mert a NAV nyomozása maga tárta fel, hogy szó nincs pénzmosásról. Azt is tudjuk, hogy a titkos szolgálati jelzéseket gyengének tartották, nem tartották alapnak ahhoz, hogy ez az akció elinduljon, de mégis meg kellett csinálni.
0: Igen.
1: Tudjuk,
0: igen,
1: hogy a TEK főigazgatójának ügyvédje tagadja, hogy Hajdú János találta ki az egészet, ezt írásba adta, de hát azt nem tudjuk, hogy ki találta ki. Meglátjuk. Köszönöm szépen, Veronika.
0: Tessék már egy pillanatra még, mert olyan nehezen kerülünk be.
1: Hát igen, sokan telefonálnak.
0: A harmadik dolgom volna még nekem.
1: Fél perc. Igen.
0: Csak annyit, hogy arról szeretnék öntől tájékozódni, hogy volt a tetszik tudni a múltkor az a vagyonos vagyonadó bevezetése.
1: Igen.
0: Hogy az egy százalékosoknak is, hogy szóba került, és úgy engem megütötte a szülemet, hogy az ilyen kis, hogy mondjam, ilyen vagyonosoknak nagyon sok az adójuk, 54%-os adót fizetnek, és a mezőgazdaságra pedig két évben már nullára futott a, tehát őnek itt a haszon.
1: Bocsát, mi a kérdés?
0: Az, hogy az 1%-osoknak is, hogy vonatkozik rájuk azoknak is, akik, hogy mondjam, hogy van gazdálkodások, 1%-nál nagyobb a vagyonuk, és fizetnek rendesen adót, és akkor ugye mezőgazdaságból
1: igen, világos, Veronika, nincs még, nem hozták még... Nem hozták még meg a törvényt. Tehát nem tudok önnek válaszolni olyanra, amiről még nincs törvény. Bejelentették, hogy mi a terv. Nincs még törvény, nem tudok önnek válaszolni. Sokan tiltják.

0: vitatkoznak.
1: Azt
0: tudom, ami megjelent a hírekben, a mezőgazdaságból élők is tiltakoznak, meg mindenki tiltakozik, hogy ez fájni fog, tönkre teszi őket. Világos. Köszönöm szépen, hogy hívott. Csókolom, további szép napot. Lászlóval folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok!
2: Szeretnék kérdezni, először kérdezni, hogy a Balla úrnak, ha ne beszéltek róla.
0: Balla úr?
2: Balla úrnak, hogy igen, hogy mi történt vele a parlamentben? Átültették másik székbe, és megjött a hangja, vagy kapott valami gyógyszert, vagy van egy ilyen sorozata, ahol az indiai gyerek iszik, és akkor tud beszélni a nőkkel. Balla úr is így volt, mert hát 16 évig nem szólalt meg. És 16 év után egyszer csak
0: másik
2: széket kapott, aha, valamit, és akkor megy a hangja.
0: Úgy emlékszik, hogy Balla úr nem nagyon szólalt meg a korábbi időkben? Nem tudom, mert nem figyeltem
2: egyetlen
0: a munkásságát.
2: Egyetlen egyszer szólalt meg.
0: Akkor lehet, hogy
2: egyetlen egyszer szólalt meg.
0: Mi van akkor, ha összegyűlt a mondandó 16 évig, amit valamiért nem tudott kiadni magából, és most így pótlólag akkor viszont aktivizálta magát?
2: Az akkor úgy lehetett, hogy összejött, azon a széken nem tudott megszólalni, amilyen ült, átvették egy másik székről, és ott meg elkezdett ömleni belőle a hülyeség.
0: Ezért nem mindegy, hogy milyen bútort vásárol az ember. Tehát fontos, hogy jó minőségű székeken üljünk. Értem, de hát ott is az egyik szék az egy kicsit jobb minőségű, a másik egy kicsit rosszabb. Jó, nem akarom elviccelni, tehát nyilván most ellenzékbe szorulva többet kell megszólalni a Balla úrnak is.
2: Mert én találkoztam vele egy benzinkutnál, Szolnokon, és úgy csörtetett be, mint egy vadisztó, félrelökött mindenkit, mert ő egy Skoda idéval volt, szerepjáróval volt, és úgy csörtetett be, hogy mindenkit.
0: Hát lehet, hogy sietett.
2: Nem, hogy az a lényeg, ő képvisel, ismerem, majdnem nem azt mondom, de nagyon régóta, a családját is. Hát csak erre mondom, hogy ez nagyon csodás, fel kellene vinni neki valahová, szabadalmat kellene adni, mint Rogánnak, hogy megszólalhat, megszólalok, megjött a hangom.
0: Lehet, hogy kormány...
2: A másikra meg azt mondom, hogy
0: igen.
2: Ezt a vizét akarok csak, vagy ezért, bocsánat, azért a szóért. Az egészet, hogy a végrehajtás, a letartóztatások, hogy mennek. Én emlékszem, mikor Gyurcsán megbukott, a Csányi volt, aki Sukoróra meg akarta kötni a szerződést, ugye, meg Csányinak volt egy...
0: Igen, igen.
2: Tudom, melyik, hogy hívják a társa, arra már nem emlékszek.
0: Császti volt, vagy császti.
2: Igen. És bírósági tárgyalás nélkül, minden nélkül vitték először.
0: Hát Gyurcsány Ferencet nem, szerencsére neki egy ügyészségi meghallgatása volt, de kétségtelen, hogy két ember börtönbe került egy olyan ügyben, ahol nem történt semmi, illetve tervek igen voltak, de pénzmozgás és vagyonvesztés nem. Köszönöm szépen, László, az a helyzet, hogy lejárt a műsoridő, úgyhogy búcsúzom a kedves nézőktől. Itt az Extra majd délután lesz legközelebb adás. Az ATV 950-től folytatjuk, viszontlátásra!
3: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
3: Belépőddel Otis Mercit nyerhet! 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok! Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban!
5: Mediterrán hangulat a Duna közelében! Találja meg új otthonát a 20. kerületben! Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
6: Elektromos fűtőpanel.
7: Igen. nordart.hu.
6: Gyors és ingyenes kiszállítás.
7: Igen. nordart.hu.
6: 5 év csere garancia.
7: Igen. nordart.hu.
6: Rendeljünk.
7: Igen. nordart.hu.
8: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
9: Én, Letoly profilkép.
8: Az Óbudai szigeten?
9: Igen. Van bel- és kültéri része is. Imádtam.
8: Aurabay.hu.
3: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
10: Módosították az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, ismét erősödött az építőipar. Napos hűvös idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András köztársasági elnök megfontolására visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást pedig hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt is módosított a gyerekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás. 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadult fel. Újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, közösségi oldalán üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. Három hónap visszaesés után augusztusban ismét erősödött az építőipar. A KSH jelentés szerint az egy évvel korábbihoz képest 22, az előző hónaphoz képest 14%-kal nőtt az ágazat teljesítménye. Leginkább a közműfejlesztések húzták az építőipart. Várhatóan még idén elindul a sorozatgyártás a BYD szegedi autógyárában. A cég nemzetközi üzletágért felelős vezetője közölte. A kínai járműgyártó európai létszáma hamarosan meghaladja a 10 000-et, 2030-ra pedig több mint 40 ezer munkavállalóval számolnak a kontinensen. A BYD a szegedi beruházáson túl további európai üzemek létesítését tervezi. A lehetséges helyszínek között egyebek mellett Franciaország és Spanyolország is szerepel. Továbbra is késésekre kell számítani a 60-i és az új 100-i vasútvonalon. A reggeli Kőbánya felsőn történt áramszedő törés, majd felső vezeték meghibásodás miatt. A keleti pályaudvar Rákos szakaszon csak jelentős korlátozásokkal közlekednek a vonatok, és pótlóbuszok is viszik az utasokat. Csütörtökön kezdődik a Szemrevaló Filmfesztivál. A Szemlén a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból láthatnak válogatást a nézők, eredeti nyelven, magyar felirattal. A nyitófilm az Űr a szívemben című film lesz, amelyet a budapesti Toldi moziban lehet megnézni. A sorozat díjnyertes alkotásokat is felvonultat, a vetítések után beszélgetéseket is rendeznek. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, eső nem valószínű, a szél több felé megélénkül. Az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik, délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
3: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsánszky Ferenccel.
0: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm az ATV Fórum minden kedves nézőjét, és köszöntöm a Spirit FM rádió hallgatóit is. Köszönöm, hogy minket választottak. Magyar Péter azt állítja, hogy a Fidesz megrendelésére próbálta őt ellehetetleníteni Fürst Pál. aki esetleg nem tudja, hogy kiről van szó és mi a történet, gyorsan összefoglalom. Amikor az Ötkert nevű szórakozóhelyen megtörtént ez a bizonyos botrány, egy provokátor addig videózta Magyar Pétert és a vele szórakozó fiatalokat, amíg Magyar elvette a telefonját, aztán állítólag bedobta a Dunába. Szóval ez az ügy tehát rongálásként indult, aztán mire az Európai Parlamenthez ért, addigra lopás lett belőle, azt állítja Magyar Péter, hogy ez a bizonyos Fürst Pál, aki akkor legfőbb ügyész volt, illetve főügyész, bocsánat, nem legfőbb, hanem főügyész volt, szóval, hogy a Fidesz megrendelésére szigorított az ügy megítélésén rongálásból lopássá, tehát Fürst Pál minősítette, de nem azért, mert ez volt a szakmai meggyőződése, hanem mert így akarták Magyar Pétert ellehetetleníteni. A második, hogy Sesták Miklós ügyvédje azt állítja, hogy túl korán vehették őrizetbe a korábbi fejlesztési minisztert. Nyilván itt maximum órákról lehet szó, vagy percekről, ha egyáltalán igaz ez az állítás. Szóval, hogy hamarabb vették őt őrizetbe az ügyészségem, mint hogy hivatalosan megjelent a magyar közlönyben, hogy a parlament felfüggesztette a mentelmi jogát. Egy kedves telefonáló azt mondta, hogy nem korán, túl korán vették őrizetbe Sesztákot, hanem évekkel később, ahhoz képest, hogy elkövette a terhírerót cselekményeket. 12 milliárd forintnyi károkozással gyanúsítják, nem jogászi nyelven, hanem köznyelven megfogalmazva. Tehát 12 milliárd forint kárt okozott a magyar államnak, tehát így a magyar adófizetőknek. Ehhez képest, hogy most 1-2 órával korábban vették őrizetbe, nyilván nagyon fontos, ha beigazolódik egyáltalában. A harmadik témajavaslatunk pedig az, hogy Dömsödi Gábor korábbi kollégánk, többek között a Fórum egykori műsorvezetője nyerte meg a pásztói időközi polgármester választást, mégpedig elég nagy fölénnyel nyert Gábor. Innen is gratulálunk neki. Györggyel kezdjük. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok! Nem, most akkor én vagyok a...
0: Igen, már adásban van. Ön a Soros, de nem Soros György, tehát olyan értelemben ön a Soros György, hogy adásban van, de nem úgy. Nem, mert nagyon-nagyon jó lenne, ha például Soros György betelefonálna, és például is betelefonálna.
11: Attól tartok, nem értünk mindenbe egyet vele.
0: Hon? Soros György el? Ja, lehet. Nem tudom, hogy ő miben ért egyet, vagy mit gondol.
11: Azt akarom mondani, hogy van a nyugdíjnál, hogy hogy is mondják, na, segítsen ki mondani, hogy adható a nyugdíj az alaptörvény, de ezt meg kellene változtatni arra, hogy ha már egyszer fizeti be az ember a magyarországi nyugdíjat,
0: igen,
11: Magyarországon
0: igen.
11: él, akkor az már ne adható legyen, hanem járjon.
0: Igen, én sem tudom, hogy miért változtatták ezt meg. Van egy kedves hallgatónk, Marika, aki nagyon sokszor elmondja, hogy őt ez aggasztja.
11: És igen, hogy... aggasztó, kérem szépen, mert hogyha egy év múlva megyek nyugdíjba, aztán majd van, amikor nyugdíjas leszek, és ez lesz a törvényben tovább, és az alaptörvényben, hogy adható, akkor egyik napra a másikra az állam azt mondhatják, megszüntetem, kedves nyugdíjas.
0: Azt ő meg tudja esetleg mondani, mert én nem vagyok ebben tájékozott, hogy mióta szerepel ez, hogy adható és nem jár. Mióta van ez? Évek óta?
11: Úgy emlékszem rá, hogy 2014 vagy 2013, valahogy így.
0: Értem. Azért kérdeztem ezt, mert akkor mondjuk már 10 éve így szerepel, de mégiscsak megjött minden hónapban a nyugdíj mindenkinek. Tehát gyakorlatilag ez nem okozott semmilyen változást.
11: Csak, hogy majd, hát hogyan mondja, értem én ezt, igen, csak hát, bármikor azt mondhatja az állam, hogy kedves magyar állampolgár, a nyugdíj adható, jövő hónaptól nem adok. Ennyi.
0: De ennek akkora politikai kockázata lenne, hogy bármilyen színezetű kormány erre vetemedne, rájuk gyújtanák képletesen a parlamentet másnap. Hát, hogy ezt nem tehetik meg.
11: De jogi értelemben, mivel az alaptörvényben ez van, az államnak lenne igaza.
0: De ezért mondom, hogy olyan politikai következmény lenne, amelyet egyetlen kormány sem vállal be.
11: De nem is értem, hogy 2013-ban vagy 2014-ben miért kellett ezt behozni az akkori Fidesz kormánynak. Szóval nem értem. Habár, mert igen. Arra építettek, hogy minden gyereknek kötelessége lesz a szüleit átartani öregségére. Volt ilyen, hogyha visszatetszik emlékezni rá 2013-14-ben.
0: Szerintem ez most is megvan, igen, hogy tehát a felelősségi láncban hamarabb vannak a családtagok, a rokonok, ha egy ember, idős ember ellátásra szorul, támogatásra, és az állam az csak valahol később következik, igen.
11: Na, akkor ezt akartam egyszer mondani, másodszor meg a költségvetés és adóügyi politikát, hogy én nem akarok senkit, hogyan mondjam, felül bírálni. De hogyha azzal se értek egyet, hogy bizony, vannak bizonyos emberek, akiknek nem kell adót fizetni, meg gyereket neveltek, meg egy életen keresztül három gyereket nevelt, és élete végéig nem kell akkor személyi jövedelem adót fizetni. Ezt nem engedhetjük meg magyarok mi magunknak, mert nem vagyunk ilyen gazdag ország. És szerintem mindenkinek a közteherviselésből ki kellene vennie a részét, még a fiataloknak is, a 25 éven aluliaknak is. Tetszik érteni.
0: Értem. Hát majd meglátjuk, hogy ez a kormány változtatta ezeken, a Fidesz hozta ezeket a törvényeket, sokan üdvözölték, mert hogy összesen azért 62 féle adó van, tehát az, hogy bizonyos társadalmi rétegek, bizonyos adónemek alól mentesülnek az anyukák életük végéig, a fiatalok 25 éves korukig. Ez elvileg nem kellene, hogy ez bedöntse a költségvetést, ha jól megy az államnak, ha jól megy a gazdaság.
11: De elnézést kérek, az államnak kifizetési kötelezettségei vannak. Na már most ahhoz meg kell lenni a bevételi forrásának is, hogy tudja teljesíteni a fizetési kötelezettségeit adók formájában,
0: akkor,
11: meg egyéb formában.
0: Jó, akkor azt hadd kérdezzem meg, hogy akkor esetleg a 13. 14. havi nyugdíjat is szüntessék meg, mert azt sem kötelező adni, az is egyfajta állami gesztus, hogy azt mondták, hogy lesz ilyen, van is ilyen, mint hogy az is egy gesztus az államtól, hogy bizonyos rétegeket támogat adókedvezménnyel, adóelengedéssel.
11: Őszintén beszéljek.
0: Igen.
11: Én nagyon, nagyon pénzcentrikusként gondolkodó ember vagyok. Hogyha többet költök, mint ami a bevételem, értsük ezt a magyar államra, akkor előbb-utóbb eladósodok, elszegényedek. Tetszik érteni?
0: Nem, értem, amit mond, de nem értek teljesen egyet önnel, ugyanis nagyon sok állam van nálunk, gazdagabbak, sikeresebbek, amelyeknek szintén van államadóssága, csak jól menedzselik, megéri nekik, hogy tartoznak bankoknak, befektetőknek, de pörög a gazdaság, mindig kitermelik a hitelrészletet, amit vissza kell fizetni, és forgatják azt a tőkét, amit beszedtek, ami képezi az államadósságot. Tehát nem feltétlenül szegényedik el egy állam attól, hogy adós.
11: De uram, a gazdaság is olyan, hogy 10-20 évig jó megy, azt jön egy gazdasági világválság, aztán lefelé lehet minden.
0: Így van, viszont nincs az a kormány szerintem a világon, amely 10-20 évre tervez, 1-2-3 ciklusra maximum, aztán ha nem sikerült, akkor leváltják, hazamegy, és csinálják tovább mások.
11: Térjünk vissza a matematika törvényeihez. Adra van egy magánember. Ez a magánember, ennek van bevétele, többet költ, mint a bevétele. Akkor ez a magánember előbb-utóbb eladósodik, elszegényedik. Magyar állam ugyanez.
0: Nem, az állam nem ugyanez, mert az állam föl tud venni hiteleket, kötvényeket, bocsát ki, és ha jól csinálja, akkor azzal együtt, hogy van egy államadóssága, jó életszínvonal van az adott országban. Azt nem állítom, hogy Magyarországon ez van, de vannak államok, amelyek szintén tetemes államadóssággal rendelkeznek, nagyobbal akár arányaiban a GDP-hüköz képest, mint mi. De mégis jó az életszínvonal, mert jól menedzselik az államadósságot is, meg a gazdaságukat is.
11: Tisztelettel szólva, de hogyan, uram? Külföldi adós rabszolgálságból menedzselem a nemzetem jó létét?
0: Mert az Egyesült Államok az egyik legnagyobb adós a világon, és jobb az életszínvonal ott, mint itthon.
11: És mi lenne, hogyha olyan történne, hogy az állam nem, hát hogyan mondjam, megtakarít? Tetszik érteni?
0: Értem.
11: Költ a bevételénél, és megtakarít minden.
0: Akkor nem 240 ezer lenne az átlag nyugdíj, hanem 120 ezer, mert úgy jön neki a matek. Csak mondtam egy példát. Tehát akkor még kevesebbet tudna kiadni a magyar állam, mert hogy...
11: Pillanat, türelmet. A nyugdíj az nem a központi költségvetésből megy. A nyugdíj kasszából megy. Az más kérdés, hogy nincs annyi nyugdíjbevétele az államnak,
0: hát
11: hogy
0: akkor
11: kell ezt finanszírozni.
0: Akkor itt a baj, amiről ön beszél, Lukas a nyugdíjkassa, akkor annyit adnak ki nyugdíjban, amennyit beszedtek, akkor mégiscsak eljutunk a 120 ezeres átlag nyugdíj, most csak hasraütésszerűen érzékeltetem, hogy nagy baj lenne, ha nem pótolná ki az állam.
11: Elnézést, és mi lenne olyankor, hogyha az állam azt mondja, jó, az államháztartás 90%-át költöm kiadásokra, de ebbe beépítem a nyugdíj kiegészítésére a kiadásokhoz hozzáteszem az adókból befolyt pénzekből. Tehát a beépíteni a 90%-os kiadásokból, hogy ne legyen 120 ezeres a nyugdíj. Tetszik érteni?
0: Értem, hát ezt mondom, hogy az állam itt-ott beavatkozik, mert tarthatatlan, hogy alacsony legyen a nyugdíj, ilyen alacsony, mint amiről beszélünk.
11: Úgy kellene csinálni, hogy mégse csökkenjen a nyugdíjasok életszínvonala.
0: Igen, valakinek a rovására kell az államot menedzselni, tehát ha nincs annyi pénz, amennyit kiad az állam, akkor vagy újabb hiteleket vesz fel különböző módon, vagy nem ad annyi pénzt, ad a nyugdíjasoknak, de nem ad annyit az egészségügyre, amennyi kell, nem ad annyit az oktatásra, amennyire kell.
11: Erről beszéltem önnek, uram, hogy vannak olyan társaságok, meg emberek, akiknek nem kell adót fizetni, meg gyermeket neveltek, meg egy életen át három gyereket főnevelt, és nem kell adót fizetni, meg 25 év alatti. Hát a közteherviselés hol van? A
0: közteherviselés? Nem, szerintem ettől nem sérül a közteherviselés, mert mondjuk az anyukák, a három meg plusz gyerekesek nem fizetnek esziát, a további 61 féle adónemet fizetik ugyanúgy. Tehát nem ettől borul meg a költségvetés.
11: Nagy tisztelettel, uram, de hogyan mondjam önnek? Na.
0: Önnek van tippje arra, hogy mennyi pénzébe kerül a magyar államnak a három gyerekes, meg annál több gyerekes anyák adómentessé tétele?
11: Én megértem azt, uram, hogy legyünk szociálisak. Ezt megértem, uram. De akkor a rászorulókra, a befolyt adókból a rászorulókat segítjük. Ne tegyük adómentessé az olyan embereket, akik 1 milliót keresnek, aztán 3 gyerekük volt, azt nem kell adót fizetniük. Célzottan akkor a rászorulókat, a minimálbéreseket például. Meg nem vagyunk olyan gazdag ország, uram, hogy megengedhessük magunknak azt, hogy bizonyos személyek ne fizessenek adót. Ennyire gazdagok nem vagyunk, még gazdag országok se csinálják ezt meg, uram.
0: Hát sokféle adópolitika és szociálpolitika van, úgyhogy ezt így nem tudnám most tagadni vagy vitatni, de megerősíteni sem, hogy nem csinálják. Hát minden ország saját adó és szociálpolitikát
11: visz. Sajnos a politikusaink fűtfát ígérnek választásokkor, mint hogyha Magyarország olyan gazdag ország lenne, tetszik érteni?
0: Igen.
11: Pedig nem is vagyunk olyan gazdagok, hogy megengedhessük magunknak. Hogy elfogadjuk azt, amit a politikus ezt ígért, azt ígért. Rendben, hogy szociálisak vagyunk, rendben van, hogy ígérünk az embereknek, de akkor legyen meg a költségbevetésbe mellette a fedezet is.
0: Erről beszélek, hogy a legtöbb állam az nem nyereséges az államháztartás, nem pluszos, hanem veszteség van.
11: Én azt tudom önnek mondani, hogyha lenne egy olyan politikai erő, ami azt mondaná, jó van gyerekek, takarékoskodjon az állam, bevételeinek a 90%-át költse el. Körülbelül 10-15 év múlva lejutnánk oda, hogy megengedhessük azt magunknak, mert lenne az államnak annyi tartaléka, hogy emelkedjen úgy az életszínvonal. Mi sok mindenről le kell mondani a takarékosság idején, ez érvényes a fiatalokra is, amikor elkezdik az életet, nincs megtakarított pénzük, de elkezdenek dolgozni, éveken át spórolnak, megtakarítanak, aztán 50-60 éves korukra a megtakarításaikból egy kicsit rendezett anyagi hátterük.
0: Igen, hát szerintem ettől dobnak egy hátast. Most is ez a helyzet egyébként ennek a 25 év alatti esziamentességgel együtt is ez a helyzet, hogy akinek nincs családi háttere, az elkezd 20 évesen dolgozni, és 50 évesen majd lesz egy lakása. Hát de ez a perspektíva a fiatalok előtt arra elég, hogy elhúznak az országból. Tehát itt összefüggenek a dolgok. Itthon akarják tartani a fiatalokat, hogy ne meneküljenek, ne idegen országban legyenek pizzafutárok, vagy a képességük alatt betöltött munkaköröknek a munkavállalói, hanem itthon maradjanak. Ehhez például egy ösztönző, ez az adómentesség.
11: Akkor erre csak azt tudom mondani, hogy a Magyarország a 22-es csapdájában van.
0: Hát,
11: ennyi ez volt. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, hogy hívott. Ennyi volt az első rész, illetve tehát kérdeztem, hogy mennyibe kerül György szerint az adómentesség, az édesanyák adómentessége. Évente 200 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek. Hogy ez sok vagy kevés, azon lehet gondolkodni. A költségvetés kiadási főszege az 50 ezer milliárd, tehát ehhez képest 200 milliárd ez az SZIA könnyítés. Kedves nézők, ennyi volt az első rész, jön egy rövid reklámszünet, aztán folytatjuk.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban továbbra is lassú a haladás a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton mindkét irányban, a Nagykörútnál, a Barostér környékén, a Petőfi hídon, illetve a Rákóczi hídon Budára, de torlódásra kell készülni a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában lezárták a belső sávot kifelé a Kerekes utca előtt, továbbá a külső sávot befelé a Rokolya utca előtt, mert gázvezetéket javítanak. A Rokolya utcát lezárták a Rejter Ferenc utca és a Jász utca között. Átépítés miatt az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos korlátozásra kell számítani, illetve Kispesten az Ady Endre úton kifelé a Határútnál pedig a külső sávot zárták le. Szintén az Üllői úton a Táviró utca és a Határút között napközben időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani, csatorna karbantartása miatt. A 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után tart a gázvezeték javítása, ezért a külső sávot itt lezárták. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet. Istvánnal folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok.
3: Igen, itt vagyok. Üdvözlöm, Ferikém.
2: Üdvözlöm, hát parancsoljam.
3: Én úgy látom, akármerre nézünk, jobbra, balra, előre vagy hátra, a mai kormányra csak a rendetlenség, a piszkos tányér, meg a mustáros papírok, mint vásár utáni napon. Akármerre néz ember, mindenhol pénzelsülyeztés, eljáruházás, amonátruházás és a többi. Kérem szépen, itt van ez a rádió ügy, vagy telefon ügy. Hát aki azt mondja, hogy ez lopás volt, rablás volt, annak befotoznám a száját.
2: Hát rablás senki nem mond, a lopás.
3: Legelőször, milyen előfordult a volt kormány oldalú. Na kérem szépen. Én akkor lopok el valamit öntő, ha elveszem, zsebrevágom és lelépek, elmegyek a fenébe. Ez lopás. De hogyha bevágom azt az eszközt a Dunába, esetleg rungalas maximum. Na, erről ennyit. Nagyon mellé fognak itt az emberek a véleménye, nagyon sokan. Nem beszélve az ellenzéki oldal, hát az még nem is tud más mondani. Na kérem szépen, itt volt az a bizonyos béketanács. Orbán Viktor oda nem tudom milyen alapon hivatalos volt, nem, mert mennyibe került az?
4: Azt hát mondták, hogy az elején nem került semmibe, azóta meg már ez szerintem magyar szempontból nincs napi rendem.
3: Na, mindegy. Kérem szépen, itt van a bilincs és a vezetőszár használata. Nagyon fölkapták ezt a hogyhívjákot. Persze én elhiszem fáj a fideszes képviselőknek, meg Fidesz támogatóknak, hogy pont az ő embereket viszik ilyen hogyhívjákon. Egy van köztük talán, aki nem, fideszes volt. Hát kérem szépen, azt adjuk meg a hatóságnak, hogy mikor mit alkalmaz. A bilincs alkalmazás, a vezetőszár alkalmazás. Valamennyire konyítok ezek a dolgokon, még azt is tudom, hogy női személy csak szívbilincsben szabad megbilincsíni, a szükség van rá. Bilincselés azért kell, itt megtörtént, amire, hogy hívják, hogy voltunk majdnem szemtanúi, két rendőr, egy rendőrhölgy, kérem szépen, egy személy a két rendőrt megverte úgy, hogy az egyik kórházba került. Hát akkor elnézést kérek. Megy egy jó, kiképzett sportú gyerek két rendőre, egyszer szétvágja a karját, ha nincs nagy bilincs, mind a kettőt nyakon üzi tányérére, és arra megy, amerre lát. Na kérem szépen, Lázár János vala annak idején a déli pályaudvart akarta bontani, most van ideje, nyúljon hozzá. Ekkora hülyeséget nem tudott volna kitalálni senki se, mert oda parkosítani akart. Na most volt itt a kastélyok kisajátításáról is szó. Azt hiszem 5 kastélyt. Nem vélem a kormány oda néz, hogy azt ne csinálják, mert ugye az jó lenne műemléknek is idegenforgalmi szempontból. Kérem, az egész, hallom, az egészségügyben 500 milliárdot tervez a kormány a jövő büdzsébe.
4: Nem 500-at, annyival a többet minden évben.
3: Vagy többet. De egy volt olyan év, hogy az egészségügy, az oktatás 50 milliárdot kapott, a sport kapott 292 milliárdot. Volt olyan év, olyan úgy hívja. Na kérem szépen, hát szomorú szívvel néztem valamelyik nap az aranycsapat vízilabdázók, ugye volt róluk szó, hogy vízilabdáztak. Ők úgy voltak abban az időben, hogy akit akartak, megvertek, akit nem, azt nem. Nem kérem szépen. Orbán Viktor azt várta, mióta Paks 2 elindult, hogy egyszer szóljon Putyinnak, ide figyelj pajtást. Nem gondolod, hogy a háborút viseltek, aztán Paks 2 beruházás veszélybe kerülhet. Ennyit nem tett meg a volt miniszterelnök. Ugye itt annyira mondták, hogy bukott miniszterelnök, bukott a Gyurcsára, Bajnerre, meg stb. Hát kérem szépen, de azt nem mondták, hogy kétszer bukott elnök is van ma. Azért jó lenne. Na, a frakcióvezetésre Fidesznél. Tologották a frakcióvezető beosztást jobbra-balra, vagy kikötöttek ennél a... Hogy hívják a frakcióvezetőnél?
4: Bóka János.
3: Bóka Jánosnál.
4: Bóka.
3: Sokszor jó, nem is tudom, hogy tudja, hogy mit beszél. Mert olyanokat hallani tőle, hát én megértem már sok mindent a 86 éves koromig, de... Itt 5-6-ról is beszélt, erről is beszélt, arról is beszélt, össze-vissza beszélt. Ezeknek megmagyarázzák, és kész, de aki ugye akkor már felnőtt számba számolt, az másképp látja a dolgot. Na, itt van a Szijjártó munkahelye. Kérem szépen, 70 milliárdot kapott az a cég, ahova ment dolgozni, támogatást. Én attól tartok, ebből lesz ez a nagy támogatás, a befektetők nagy támogatásából lesz akkor a botrány, ha véletlen azt kitalálják, hogy amit adtunk támogatást, milliárdokat, névre szólóan szépen felosszák, és azt mondja, ki ennyi részvényen van itt a Volkswagennál, vagy a kínainál, vagy bármelyik befektetőnél. Hát
4: az elég nagy botrány lenne, de ilyen feltételezés sincsen. Egyelőre önmagában összeférhetetlen, hogy egy miniszter a kormányból volt távozás után pár hónappal már egy ilyen nagy nemzetközi cégnél ilyen felelős pozíciót kap. Köszönöm szépen István, hogy hívott, majd legközelebb folytatjuk, de sokan vannak még, akik szeretnének bekerülni. Lászlóval folytatjuk. Jó napot kívánok!
3: Tiszteletem, Ferenc úr, én csak annyit szeretnék mondani, hogy a pénteki egyenes beszédbe, amikor a Szőrösi György ott a Németh Péter, ott van ez a Kacsó, vagy Kancsó, vagy akármilyen Dániel.
4: Kacsó Dániel, van ilyen, igen, a Mandinernek volt a főszerkesztő helyettese.
3: Teljesen mindegy. Amikor 10 évvel, 12 évvel ezelőtt a Népszabadságot, én soha az életemben még a kezembe se fogtam, ugye akkor azt mondták, hogy piaci alapon kell működtetni mindent. Most ez a nagy dicső Páncsik András kétségbe van ásva, hogy a demokrata újságjával mi lesz. Hát komoly csajó ez a Szőlősi György is. Hát meg a Németh Péter is. Hát miért nem lehet egy kicsit jobban az aranykombolyt feszegetni? Már olyan nincs, hogy a Hajdú Jánosnak az agyából kipattant, hogy a magyar határon bejön minden papír, minden frankó. És egyszerűen utalálják. Mi lett volna, hogy az ukránoknál lett volna fegyver? Úristen, jó Isten!
4: Nem akarok cínikus lenni, de az egy olyan forgatókönyvhez vezethetett volna el, ami a Fidesznek kedvezőbb, egy ilyen fegyveres összetűzés.
3: A hülye nem tudja, tehát ez csak onnan jól fölülről a Fidesztől jöhetett ez a hatalmas nagy ötlet.
4: Majd meglátjuk, hát ez a kérdés, ezt vizsgálják, hát ebben már büntető ügy van, Ferenc, Hajdú János gyanúsított.
3: Mire figyeljen, Ferenc, itt ezer emberből ezer megmondja, hogy csak valaki a parancsot kiadta. Nürnbergben, mikor volt a háborús perek, olyan nem volt, hogy parancsot cselekedtem, vagy fölbelőtték őket, vagy életfogytiglan, ennyi. Annyira egyszerű a dolog.
4: Hát szerencsére ez az aranykonvoj ügy messze nem olyan súlyú, mint amire ön utal.
3: Azért olyan súlyos, mert lehetett volna ott nagyon súlyos dolog.
4: De nem lett. Nagyon tehát a tényekből kiindulva súlyos, ami történt, de szerencsére emberéletben nem keletkezett kár, senki nem.
3: De mi lett volna, ha úristen, jóisten...
4: De nem érdemes a mi lett volna, haval foglalkozni, mert az is izgalmas, ami megtörtént önmagában.
3: A 82-ben a magyar válogatott a faszegas bárugi, akkor tovább jutunk a belgákát.
4: Így van, hogyha a kapufa nem gömbölyön, nem szögletes, és nem kifelé pattan, befelé, és a belgák még rosszabbak, és a többiek is, sok minden történhetett volna, csak nem történt. De köszönöm. Köszönöm, László.
3: Megpróbálok még ma a palávért hívni, hogy esetleg ott azok a nagytudású emberek mit mondanak.
4: Rendben, sok sikert, szép napot önnek, viszonthallásra. Zoltánnal folytatjuk, üdvözlöm.
5: Jó napot kívánok, Zoltán vagyok.
4: Parancsoljon.
5: Nem a témákhoz szeretnék hozzászólni, csak egy kérdést szeretnék feltenni a műsorral kapcsolatban.
4: Igen.
5: Vagy a műsorokkal kapcsolatban. Mégpedig azt, hogy mostanában azt vettem észre, hogy a híradó után nincs időjárás jelentés. Ennek van valami különös oka, vagy nem tartják fontosnak ezt?
4: Én úgy tudom, hogy van időjárás jelentés.
5: Hát például a ma reggeli után sem volt, a hétvégén is volt híradó, nem volt utána.
4: Lehet, hogy hétvégén nincs, ezt már én is hallottam, de hétköznap mindig van időjárás jelentés. Legalábbis én így tudom, megmondom őszintén, hogy nem figyelem az időjárás jelentést nálunk, meg sehol, mert a telefonomon jelzi mindazt az információt, amire szükségem van. Ezért nincs konkrét személyes tapasztalatom, de tudom, hogy vannak időjárás jelentő munkatársak. Ebből pedig arra következtetek, hogy van időjárás jelentés.
5: Értem, hát hogyha én tudom rosszul, akkor elnézést kérek, de mondom, néztem a ma reggeli mirozót is, és egy teménytelen sok reklám volt, és időjárás...
4: Igen. Most mondja a kollégám, hogy hétvégén nem vesznek fel időjárás jelentést, és ezért hétfő délelőtt nincs. Ezt én is most tudtam meg.
5: Akkor elnézést, hogy ilyen hülyeségekkel.
4: Ne, jogos a kérdés, csak én nem tudtam a választ, mert nem voltam képbe, de most akkor ez a helyzet, tehát, hogy hétvégén nincs, és hétvégén nem is vesznek fel olyat, amit leadnának másnap, azaz hétfő délelőtt.
5: Mert csak azért kezdtem, mert ugye vannak ebben az országban olyanok, akik nem használnak okostelefont, vagy azért, mert nem szeretik, vagy azért, mert nincs neki.
4: Világos. Szeretnék tudni, hogy milyen idő lesz.
5: Megszokták, hogy a híradók után van már.
4: Igen, igen, jogos. Viszont ebben nem vagyok kompetens, hogy így mondjam. Fogalmam nincs, hogy ennek mi azokat. Köszönöm szépen, Zoltán, hogy hívott. További szép napot. Van még 2 perc, 2,5, úgyhogy egy telefonáló még befér, hogyha van érdeklődő, igaz, hogy cipőkanállal, ahogy szokták mondani, de elkezdhetjük a beszélgetést, aztán majd a déli fórum után, illetve a déli híradó utáni fórumban folytathatjuk, ha befut valaki. Ha nem, akkor elmondom, hogy most volt a Parlament Igazságügyi Bizottságában egy ülés, de gyorsan vége lett az MVVH következő elnök helyettesének a meghallgatása lett volna, de jól értettem, a Fidesz és a Mi Hazánk nem vett részt az ülésen. Állítólag ma jelentik be a következő elnök helyettes szemét. Azt lehetett tudni, hogy van az elnök, aki Unger Anna, van egy bűnügyi elnök helyettes, aki Tasnádi Katalin, de még lesz 3 további elnök helyettes. Lehet, hogy kiderül, hogy kit javasolnak, vagy kit akarnak kinevezni. Illetve azt is tudom, hogy ma nevezheti meg a legfőbb ügyész jelöltjét Baka András köztársasági elnök. Nagyon izgalmas ez a kérdés, és nagyon fontos, mert az ügyészségen áll a bál, belharcok vannak, az ügyészség tekintélye szerintem romokban hever a Polt Péteri örökség kapcsán, tehát, hogy pártosan és a kormány érdekeinek megfelelően cselekedett, nagyon sok feltevés és gyanú megfogalmazás szerint, lehet, hogy nem így volt, de nagyon sokan így gondolják. Szóval egy olyan ember kell, aki képes helyreállítani az ügyészség tekintét, képes garantálni a pártatlan, szakszerű és gyors és eredményes munkát. Az első jelölt elvérzett, ugyanis Szatmári Istvánt, vagy Zoltán, most bocsánat, keverem a neveket, tehát a 2 szatmári fivér egyikét jelölte Baka András, a másik fivérről viszont kiderült, hogy gyanúsított az aranykonvoj ügyben, mint az egyik titkosszolgálat jogi vezetője, képviselője, úgyhogy őt nem támogatta a Tisza, meglátjuk, hogy ki lesz a következő, és hogy ezt az új személyt támogatja a Tisza párt. Ennyi volt a fórum, kedves nézők, mint említettem, a déli híradó után jelentkezünk legközelebb, viszontlátásra!

0: tuzat.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan élhet túl a színház egy olyan világban, ahol a figyelmünkért ádázharc folyik? Digitális menedéke a sötét nézőtér, vagy jó, ha a színház is felveszi a kesztyűt, és az okos eszközökkel, virtuális valósággal, a mesterséges intelligenciával megteremti a jövő teátrumát. A Magenta Podcast legújabb adásában a progresszív színházi gondolkodás és a technológia meccéspontján vizsgáljuk meg a kultúra jövőjét. Vendégeink Székely Kriszta rendező, a Katona József Színház igazgatója, és Glovicki Bernát, a Katona Színház. Nézze. Velük beszélgetünk a megrövidült figyelemablakokról, AR szemüvegekről, a Katona és a Telekom együttműködéséről, valamint arról, mi az, amit semmilyen mesterséges intelligencia nem tud kiváltani az alkotó folyamatban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Belépőddel Ótis Mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
2: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Új Bézvá Network munkavédelmi cipők. A futócipők kényelme maximális védelemmel kombinálva. Bézvá Network. www.akényelmesmunkavédelmicipő.hu.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
0: Reklámot hallottak! Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Pécsi fotósok munkáiból nyílt kiállítás Franciaországban. Napos, hűvös, szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András köztársasági elnök megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlése mellett több jogszabályt módosított, a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. A Fidesz és a Mi Hazánk a gyerekek védelmét megerősítő törvény ellen szavazott, ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a két ellenzéki párt leszavazta a kórházban hagyott csecsemők segítését és a gyerekek védelmét az erőszak minden formájától. Az országgyűlés által elfogadott jogszabály egyebek mellett korlátozza a gyerekek fejlődésére káros tartalmakat és a közterületi reklámokat, valamint gyorsított eljárást rendel el a kórházakban maradt újszülöttek ügyében. A Fidesz és a Mi Hazánk korábban azzal indokolta az elutasítást, hogy a javaslat szerintük egy gender törvény, amely visszaengedi az LMBTQ szervezeteket az oktatási intézményekbe. A médiatanács tagjává választotta az országgyűlés Radetzky Andrást, a Mi Hazánk jelöltjét. A Fidesz és a KDNP által javasolt személyeket leszavazták a képviselők, ezért két új jelöltre lesz szükség. A döntéshozatal után a két ellenzéki párt képviselői kivonultak az ülésteremből. A parlament a múlt hónapban választotta meg a testület elnökének Polyák Gábor médiajogászt. A médiatanács jelenlegi 4 tagja közül 3-at a Tisza, egyet pedig a Mi Hazánk jelölt. 14 pécsi fotográfus munkáiból nyílt kiállítás a dél-franciaországi Aix-en-Provence Vazarelli múzeumában. A tárlaton Pécs egyedi karakterét és az alkotók városhoz fűződő személyes kötődését idézik meg. Az október végéig látható kiállítás annak viszonzása, hogy a francia testvérváros fotó művészei tavasszal a Pécsi galériában mutatkozhattak be a magyar közönségnek. Csütörtökön kezdődik a Szemrevaló Filmfesztivál. A Szemlén a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból láthatnak válogatást a nézők, eredeti nyelven, magyar felirattal. A nyitófilm az Űr a szívemben című film lesz, amelyet a budapesti Toldi moziban lehet megnézni. A sorozat díjnyertes alkotásokat is felvonultat. Többnyire napos idő várható felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. Napközben 13-18 fok, este 4-9 fok valószínű. Hasonló idő marad a következő napokban is.
6: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
7: Magyarországon csak a hülye nem tudja, hogy a Fidesz lopott. Tehát olyan nincs. A fideszesek is tudják, hogy ezek loptak. Hogy nem lehet magánrepülővel utazgatni foci meccsre, hogy nem lehet valakinek a általános iskolai pattársa 4-szer gazdagabb, mint az angol királynő, de csak akkor, amikor a gyerekkori pajtársa van miniszterelnöki székben, egyébként soha nem nyert életében semmilyen közbeszerzést. Szóval, hogy annyi bizonyíték van ezekre a lopásokra, a korrupcióra, hogy tényleg nagyon hülyének kell lenni, hogy valaki ne tudja. És erkőstelennek kell lenni ahhoz, hogy valaki tolvajokat támogasson. Ha Fásinét be lehetett csukni, hogyha Jelinek Dániát, ha Hankót be lehetett tenni, pontosan ugyanezzel a megoldással Lázár János, Togánt, Orbán, Tiborcot, Mészáros, mindenkit be lehet varni, mert az a rengeteg bűncselekmény, amit elkövettek, azoknak a gyanúja elég ahhoz, hogy valakit előzetesbe tegyenek és a vagyonát zár alá vegyék.
8: Tisztelettel köszöntöm Önöket a Konkrétan Rónai Egonnal. Mai adásában Márki-Zay Péter a vendégünk, Hódmezővásárhely polgármestere, pártelnök, mozgalomvezető. Örülök, hogy itt van.
7: Nagyon köszönöm a meghívást.
8: Hogy telnek a napok? Mennyire elégedett azzal, amit lát maga körül?
7: Hát én akkor mindig nagyon aranyos volt, hogy Aradon koszorúztunk tegnap előtt, október 6, aradi 13-ak, és mellettem egy lelkész úr, az egyik történelmi egyháznak a lelkésze, kérdezi, hogy no, azt mondja, jobbak ezek, mint az előzőek voltak? Hát mondom, nem lehetnek rosszabbak. Azt mondja, csalódott, nem ezt a választ válta. Valószínűleg ő fideszes sajtót követi, és abban is lehozták, gondolom, amikor egyszer-egyszer kritizáltam valamit a mostani kormány munkájában. De mondtam neki, hogy nem lehet rosszabb, mint az előző, mert az egy korrupt, aberrált diktatúra volt. Ez meg egy demokrácia, ahol lehet szidni a kormányt, és nem rúgják ki a vejemet, meg hasonlók. Tehát egy ilyen értelemben én azt gondolom, a város is fölélegzett április 12-én, tehát nekünk óriási öröm, hogy gyakorlatilag demokrácia van Magyarországon, és természetesen az, hogy milyen irányba megyünk, mit csinálunk, fejlődünk, hát nem lehet olyan lépés szinte a kormányzatnak, hogy valamelyik érdeket ne sértse, valaki ne gondolja azt, hogy ezt jobban is, vagy gyorsabban is lehet csinálni, vagy valakinek nem tetszik. Tehát én is szoktam kritizálni a kormányt, de szokjon mindenki hozzá, természetesen igen. És van olyan kérdés, amiben nagyon határozottan szeretnénk terelgetni a kormányt, rendszerváltás, elszámoltatás, meg van olyan, ahol lobbizunk, mondjuk a városért, vagy az önkormányzatokért.
8: Hát ezekről úgy is beszélünk, igen. Majd, de ha már hozta Aradot példának ezt a két nappal ezelőtti eseményt, nem volt akkora, majdnem azt mondtam, hogy csinadrattal nem lett volna jó kifejezés, hogyha keresek egy másikat, nem volt akkora megemlékezés sorozat, mint ahogy azt megszoktuk október 6-a kapcsán. Ott mégis hőseink kivégzésére szoktunk emlékezni. Most ez kevésbé volt hangsúlyos.
7: Hát az országos ügynevezményt azt Gyulán csinálták, és abból a szempontból, hogy én félig gyulai vagyok, édespár gyulai, a nagyszüleimhez nagyon sokat jártam, ott unokatestvéreim, nagybácsi, nagydéni vannak ott, stb. Szóval Gyula nevezetes hely, hiszen a kivégzéshez vitt tábornokok például ott szálltak meg útközben utoljára, tehát van köze az aradi 13-okhoz, de mégis méltóbb lett volna, hogyha Aradon koszorúz mondjuk a magyar miniszterelnök. Én nekem az ottani, ugye mi testvérváros.
8: A gyulai esemény egyébként nagy esemény lett, igen, ott a városban, azt,
7: igen,
8: tegyük hozzá.
7: Igen, kétségkívül. Így van. És mondom, méltó az, hogy a miniszterelnök mondta egy beszédet, fontos eseményről van szó. Ami az aradi szempontból szomorú nekem, hogy ugye ez egy hát erdélyi spárcium, ahogy szokták mondani, és az erdélyi spárcium bánát, tehát hogy gyakorlatilag az elcsatolt, Romániához csatolt régi magyarországi részek, az ottani magyarság számára ez egy kiemelt megemlékezés volt, nem akarom mondani, hogy ünnep nyilván, mert ez nem örömünnep, hanem egy megemlékezés. Eddig pártállástól függetlenül a mindenkori magyar kormánynak magasrangú képviselői voltak ott, a nagykövetség szervezte a fogadást előtte, beszédet mondott egy évvel ezelőtt, pont Hankó Balázs kultúráért felelős miniszter, tehát ő most egyéb lefoglaltsága miatt nem lehetett ott, de a szomorú az, és a helyiek szóvá tették nekem, hogy a mostani magyar kormánytól nem volt ott senki. Ott volt egy főkonzul, az majdnem jobb, hogyha nem lett volna ott, mert ugye ő a Lázárhoz, Fideszhez erősen kötődő Grezsa Csaba kolozsvári főkonzul.
8: Bár valószínűleg a helyi magyarokat kevésbé érdekelte ez a leágazás.
7: A színezete őket nem zavarta, az engem zavart, hogy a külügyben is hány ember van még a helyén, ahogy Hódműzővásárhelyen is zavar minket, hogy 4-5 hónap eltelt, és ugyanazok a Lázár csicskák és Lázár bábúk vannak mindenhol, tehát ezt nyilván sürgetném. De visszatérve, tehát az ottani magyarok úgy érezték, hogy ez nekik egy negatív üzenet. És nyilván meg lehet magyarázni, hogy nem is, de mégiscsak nagyon szomorú. És azt is hibának tartom, hogyha mi magára hagyjuk ezeket a magyar embereket. Az előbb nevezett emberrel beszélgetve, ott az egyik lelkésszel, ő például hogy még most is vitatta azt, hogy a Fidesz az korrupt lett volna, vagy loptak volna. Én mondtam neki, hogy Magyarországon csak a hülye nem tudja, hogy a Fidesz lopott. Tehát olyan nincs. A fideszesek is tudják, hogy ezek loptak. Hogy nem lehet magánrepülővel utazgatni foci meccsre, hogy nem lehet valakinek a általános iskolai pattársa 4-szer gazdagabb, mint az angol királynő, de csak akkor, amikor a gyerekkori pajtársa van miniszterelnöki székben, egyébként soha nem nyert életében semmilyen közbeszerzést. Szóval, hogy annyi bizonyíték van ezekre a lopásokra, a korrupcióra, hogy tényleg nagyon hülyének kell lenni, hogy valaki ne tudja. És erkőstelennek kell lenni ahhoz, hogy valaki tolvajokat támogasson, tehát ezt elmondtam.
8: Remélem, ezt nem mondta a lelkésznek.
7: Ezt elmondtam neki, és
8: örült?
7: Nem örült, de megértette. Tehát ugye, amikor egy ilyen beszélgetés van, és egyébként barátsága váltunk el, tehát, és azt gondolom, hogy ezeket a beszélgetéseket kell lefolytatni Erdélyben, ezeket a beszélgetést kell lefolytatni akár a Felvidéken, akár Kárpátalján, tehát nekünk oda kell menni, biztosítani az ott élő magyarságot a szeretetünkről és a támogatásunkról, és elmondani nekik, hogy miért volt rossz a Fidesz. Ők azt gondolják, hogy a Fidesz kormány jó volt. És mondtam nekik, hogy persze, hát ottani magyaroknak jó volt.
8: Csak hát ez nyilván nem az a jó nyitány, hogy csak igen. A hülye nem tudja. És ott
7: hát az instituciómat azt hiszem, hogy most már nem csak Egon ismeri, hanem a magyar közönség jelentősége is. Én szeretem az igazságot kimondani direkten. Ha fáj, az jó. Mert akkor döbben rá az ember, nem tud vitatkozni vele. Tehát előbb, ezek olyan mondatok, hogy ő se tud vitatkozni vele.
8: Előbb hódmezővásárhelyi funkcionáriusokat minősített eléggé csúnya szavakkal. Ők hogy ott vannak még? Mennyire múlik ez önön, mennyire múlik Budapesten?
7: Hát rajtam nem múlik, az biztos. Budapesten múlik. Tehát a szomorú igazság az, hogy az az ember, aki NAV elnökként nem indított eljárást az önkormányzat, áfacsalásos feljelentése ügyében Lázár Jánosék ellen, mert Lázár János jobb keze, ma is ő a megyei NAV elnök. És ez tűrhetetlen. Az a kórházigazgató, aki még a kórház falát, még azt se engedte, hogy mi megcsináljuk a kórháznak az építményét ingyen, csak azért, hogy kinézzen valahogy. Tavaly azt akadályozta, hogy klímákat szereltessen fel az önkormányzat az államkórházába, ami az ő dolga lett volna, de mi felajánlottuk, és ezt akadályozta, szeptemberre sikerült elérni, de hát ugye a nyári melegekre már nem, de idén már működtek, jó. Szóval, hogy még a szegény kifosztott hódműzővásárhely segítette volna őket, és még azt is akadályozták. Szóval, hogy ezek az emberek miért vannak még ott? Nem, ez teljesen érthetetlen nekem.
8: Nincs ez kevés eltelt nap?
7: Arra hát most 5 hónap után már nem. Nem.
8: Arra gondolok, hogy hát Budapesten is van épp elég. Tehát még eljutnak a hullámok a településekre, az nyilván idő.
7: Jó, de ha látnám a hullámokat, de ugye a hullámok nem indultak el. Tehát úgy nagyon nehéz azt mondani, hogy most már kivárjuk, hogy elérjen hozzánk, hogyha azt látom, hogy ott, és majd eljutnak ide.
8: Hát már majdnem mindenhol a csúcsvezetőket kicserélték.
7: A csúcsvezetőket cserélgették, ott is pont a NAV élén ugye volt egy félrenyúlás. Nem tudom egyébként, hogy most ki a NAV vezetője, őszintén szóval, hogy az sikerült-e már egy végleges vezetőt találni. Nagyon lassúak a személyi döntések, és nagyon lassú, mire ez odáig elér a végekre, ahol a valódi disznóságok történtek.
8: Ön türelmetlen.
7: Én hagyományosan türelmetlen vagyok, igen.
8: Hogyan lenne jó, vagy hogyan kellene csinálni? Mert hogy az sem megoldás, hogy aki ott volt, az mindenki menjen.
7: Nem. Itt ugye azt kell tudni, hogy ezt a helyi emberek tudják. A tankerület vezetőknél elindult ez a dolog, de ugye ott van szakképzési centrum, különböző agrárcentrum, stb. Ott volt egy változás nálunk. Tankerületek most meghirdették. Nyilván mire ez eljut az iskolaigazgatókig nálunk, csupa politikai kinevezet van ezeken a pozíciókon. Ezek nem szakemberek, nem is szeretik őket a beosztottjaik, általában nagyon pocsék munkát végeztek, és mondom, ezért szomorú az, hogyha ők ott vannak, de nagyon sok hasonló
8: dolog. Kérdezek mást is, másképp. Van olyan korábban kinevezett fideszesnek gondolt vezető, akit megtartana?
7: Én általában vezető pozícióban nem javasolnám megtartani. Ilyen értelemben például volt ez a vita Szatmári Zoltánnak, ugye először is a Baka Andrásról csak annyit előzetesen, hogy én örvendetesnek találtam azt, hogy Baka András egy olyan valakit jelölt, akit a parlament tisztás többsége nem fogadott el. Nem a tény maga, hanem ez elárulja azt, hogy Magyar Péter egy olyan embert nevezett ki köztársasági elnöknek, aki nem az ő bábja. És ez a Baka András nem egyeztetve a tiszás többséggel a saját lelkiismerete szerint legjobb javaslatát megtette a parlament felé. Ezért dicséret illeti Baka Andrást, önállóan köztársasági elnök módjára szerepel. Lehet, hogy nem értek egyet a választásával, de a metódussal egyetértek, és dicséret illeti Magyar Pétert is, mert őszintén szóval én azt attól féltem, hogy Magyar Péter majd bábokat nevez ki azokra a pozíciókra, például a köztársasági elnök pozícióra, ahova Orbán is bábot nevezett ki, és ahova Magyar Péter például idén még nem akart közvetlen választást, pedig ez volt az ígérete. Tehát ha ő nem akar köztársaság elnök közvetlen választást, hanem ő akarja kinevezni, akkor az emberbe fölmerül.
8: Nem fogadja el, hogy korai lett volna közvetlen választás?
7: Nem. Szerintem Magyar Péter a saját felelős, ugye lehetett volna egyébként vicces módon Polgár Juditból köztársaság elnök, ha közvetlen választás van, amit én javasoltam. Azzal, hogy ő maga jelöl valakit, akit ugye a tiszás többség meg is szavazott, azzal, hogy magára húzza a felelősséget. Akik nem értenek valamilyen okból egyet, azok onnantól kezdve nem hibáztatnak.
8: De hát ő a miniszterelnök, mást. És azért az ő karakterében az benne van, hogy ettől ő nem fél ettől a felelősségvállalástól.
7: Sőt, talán éppen az ő túlzásba viszi. Tehát ő túl sok mindenre vállal a felelősséget, ami nem is az ő felelőssége, nem is neki kéne beleállni, ő beleáll.
8: Köztársasági elnök választásról azt mondta, ha jól emlékszem, hogy majd az alaptörvény módosítás, illetve az új alkotmány megszületéséhez fogjuk hozzárendelni. Ez egy jó logika.
7: Ez egyfajta logika, szembe megy a saját ígéretével, meg legfőképpen azzal ment szembe, hogy Sólyog Tamás leváltása az a legkevésbé sem nevezhető aggálymentesnek, vagy alkotmányosnak. Tehát értem én, hogy nem rendszerváltás volt sajnálatos módon, vagy nem egy forradalom volt, és hogy a fideszes rendszert oldozgatjuk, foldozgatjuk és visszük tovább, de még a fideszes rendszerben is borzasztó visszatetsző, hogy az alkotmányba beleírok egy mondatot, egy személyre szabott alkotmányozás, ez a Fidesznek a legrosszabb gyakorlata. És most a Tisza így távolította el Sólyog Tamást. Ezt az óriási csorbát a magyar alkotmányosság eszménél, hát egy rendszerváltás volt, pont arra szavaztunk, hogy ilyen soha ne legyen, azt, hogy mégis megtörtént, ami politikai és erkölcsi okokból érthető, de jog szempontjából nem, aztán úgy lehetett volna kiküszöbölni a csorbát, vagy enyhíteni ezt a fájdalmat, hogyha közvetlen a nép választ, és egyébként elindulhatott volna Sólyog Tamás is.
8: Jogtudósok azt mondják, hogy attól, hogy ez a mondat és az értelmezése egy alkalomra szól, attól valójában nem történt semmi nagy baj.
7: Óriási baj történt.
8: Úgy érzi?
7: Persze. Mondom, azt a gyakorlatot követtük most is, amit a Fidesz. A Fidesz csinált ilyeneket, hogy ahogy a polgármestereknek nem lehet másodállása, de ez a győri polgármester, ez olyan jó sebész. Akkor beleírom gyorsan a törvénybe, hogy kivéve orvos. És nagyon sokszor hoztak ilyen Lex XY, tehát igen, ilyen Lex, olyan Lex, tehát most ez egy Lex Súlyog Tamás volt, egy Lex Orbán volt, egy Lex nem tudom mi. Szóval, hogy ez, amikor babrálunk, és tehát van egy szent eszme, ami a jogállamiság, az alkotmányosság alapeszméje, ezt megcsúfolni és egyéni politikai szempontokra használni, meg toldozgatni, foldozgatni, ez nem.
8: Akkor azt a vélemény nem osztja, hogy ennek már mindegy, ennek az alaptörvénynek. Ezt már annyiszor tönkretették, hogy egyel több vagy kevesebb mondat már belefér.
7: Az alaptörvény nyomokban alkotmány tartalmaz, hiszen az előző alkotmányból sok mindent átmentettek bele, azt se tartották be, megjegyzem. Kivették az alkotmánybíróság kezéből egy csomó lehetőséget, hogy minősíthessen, fék és ellensúly lehessen. Ezt mind helyre kell hozni, de egy újabb kalapácsütéssel nem lehet egy törött vázát helyrehozni. Tehát nem, ez lehet, hogy egy törött váza volt, de attól még, hogy még egyszer rácsapott egy pörölyjel, azzal nem lett jobb.
8: Na jó, akkor menjünk vissza arra a kérdésre, hogy ki maradhat és ki mehet. Azt mondja, hogy senkit nem tartana meg.
7: Nem. Azt mondtam, hogy vezető állásban nem.
8: Akiről tudja, hogy fideszes
7: őt, nem. Is a fideszesség számít.
8: Na mi számít akkor?
7: Azt számít, hogy abban a diktatúra, tolvaj korrupt rendszer, amit a Fidesz felépített, abban, ha valaki prominens szerepet vállalt, és itt valóban aggályos, és egyébként talán a Tisza többség ezzel egyet is értett, a parlamenti többség, hogy a Szatmári Zoltánnak az egy mellékes dolog, bár sokat nyomott alatba, hogy a testvére közvetlenül gyanúsított már az aranykönyvű ügyben. Ami súlyosabb talán vádként merült föl, hogy valaki, aki a főügyészségen elsősorban, tehát rögtön a Polt Péter beosztottjaként, szolgálta Polt Pétert, és közreműködött abban, hogy a legnagyobb bűnözőket sem vitték bíróság elé, és nem számoltatták el, tehát hogy egy tolvaj következmények nélküli államként működött egy bűnszervezet a Fidesz az országban. Ezek az emberek közvetlenül a legfőbb bűnös Polt Péter, akit remélem, hogy el fognak számítatni, semmi jelni nem mutat rá sajnálatos módon, az ő egyik jobb kezeként csinálta ezt, hát nagyon meg kellene indokolni, hogy ez az ember most tényleg megbánta, ő tényleg lesz majd, hogy a rablóból jó pandúr.
8: De hát akkor ügyész sem lehet.
7: De lehet, én magam is ismerek ügyészeket, akik rendkívül tisztességesek és nem fideszesek voltak annak idején, de engem nem az zavar, hogyha valaki a Fideszre szavazott. Én is szavaztam a Fideszre 2010-ig. De az, hogyha valaki közreműködött aktívan a korrupcióban, a pártállam működésében, az MNB kifosztásában és a többi, az igen. Tehát ő, akinek saját személyes felelőssége van abban, hogy ez a rendszer így működött, ő neki nagyon nehéz most odaállni és egy magasabb erkölcsi piedesztáról minősíteni azt, ami régen történt, meg elszámoltatni azt a rendszert.
8: Polt Pétert milyen alapon számoltatná el? Azon az alapon, hogy megállított eljárásokat, vagy tud ennél többet is?
7: Nem. A vagyonnyilatkozata némi gyadúra ad okot, de nem, azért annyira nem. Tehát azon a határon van az ő vagyona, ami hogyan nehezen tudom elképzelni, hogy ezt tisztességesen szerezte, de nem teljesen kizárt, nem tudom. Lehet örökölhetett és a többi. Szóval mindesetre azért mondom, hogy a korrupcióban hogy vett részt, azt nem tudom, de az ő feladata az volt, sok-sok éven keresztül, hát ugye már az első Orbán kormány alatt, Gyurcsány kormány alatt, Gyurcsány törvényt módosított azért, hogy Polt Péter és Vargasi András ott maradhassanak a legfőbb ügyészségen. Tehát ez a Polt Péter, ez kiszolgálta a szocialisták és a Fidesz összes korrupcióját. Nem számoltatta el őket. Nyilvánvaló bűnözőket nem számoltatott el. Az ő feladatát, megbízatását nem teljesítve. Ezért felelősségre kell vonni.
8: Azon gondolkozom, hogy annyi ügy van, annyi nagy ügy van, látványos, óriási pénzeket érintő ügyek, hogy vajon mikorra kerül sor mondjuk az ön által remélt megyei szintű rendcsinálásra, vagy mennyi idő kell ahhoz, hogy a különféle hivatalokban ülő emberek odáig eljussanak, hogy itt van még 174 akta, nézzük meg, mi van az alján.
7: Szerkesztő úr, a kulcs az, amit most mondott, abban a decentralizáció, és azt gondolom, hogy a Magyar Péter kormányzásának a legfőbb kockázata, még nem mondom, hogy legfőbb kudarca, mert reméljük, hogy még ez változik, de kudarca lesz, hogyha nem kezelik ezt a kockázatot, ez az egyszemély vezetés, centralizált, minden központos, ez is fideszes hagyomány, hogy egy valaki dönt. Önnek egy helyettes államtitkárt se lehet kinevezni, hogyha a legfőső szintről nem hagyják jóvá, mindenki arra vár, hogy a főnök mondjon valamit. TV-be kívül lehet bemondó. És akkor majd a nem hinném el, elintézzük, hogy a főnöknek tetszik, nem tetszik, hogyha nem nyilatkozik, akkor várunk. Így nem lesz elszámoltatás, így nem lesz rendszerváltás, így nem lesz demokrácia, és nem lesz jogállam. Hogyha felelős embereket nevezünk ki mindenhova, és mindenki a saját dolgát csinálja, akkor viszont pillanatok alatt. Mert például a Csongrád megyéren csinálás, majd a Csongrád megyébe kinevezett vezető. Oda ki kell nevezni egy vezetőt. Az is kinevezi a beosztottjait, és hogyha ez a folyamat végigmegy, mindenütt vannak tisztességes emberek. Az se számít, hogy hova szavazott, csak az számít, hogy ne legyen bűnöző. Ezeket a tisztességes jó vezetőket ki kell nevezni, és ők elintézik a saját hatáskörükben. Nem kell Magyar Péternek leváltani a Vásárhelyi Kórház igazgatót vagy a tankerület vezetőt, azt váltsa le a, nem tudom, egészségügyi miniszternek, a kórház igazgatója, a regionális vezetője, stb.
8: Jó, ez igaz, csak hogy a szavazók, és különösen a fiatal szavazók erre az influencer kormányzásra is szavaztak. Tehát, hogy jön az ember, megmondja a frankót, és úgy történik holnap minden. És én azt gondolom, hogy ennek van egy ereje. Különösen azután a 16 év után, amikor valójában senki nem állt szóba a nyilvánossággal, amikor igen, akkor meg hát láttuk, hogy milyen üzeneteken keresztül.
7: A szóbanállás és az influencer kormány az két nagyon más dolog. Persze. Amikor arról beszélünk, hogy föntről lefelé, az influencer kormányzás is föntről lefelé van. Amikor azt beszéljük, hogy centralizáció és annak a hátránya, az egyszemélyi vezetés, az egypárti rendszer, stb., ez mind-mind rossz. Ezt a Fidesz is csinálta, Magyar Péter meg még tovább vitte. Tehát, hogy ez nem jó. És a fiatalok nem is erre szavaztak. Az lehet, hogy nagyon tetszik nekik, hogy Magyar Péter megmondja a véleményét, vagy kiosztja a fideszeseket akár a parlamentben, bár szerintem körülbelül ugyanannyi embernek meg éppenséggel nem, ez nem tetszik. Én nagyon sokat hallok, aki azt mondja, hogy neki már ez a filmszínház sok, ezt nem akarja látni, stb. De a kormányzás minőségére, ami alapján meg fogják ítélni valójában Magyar Pétert, arra katasztrofális hatása lehet. Tehát azt tessék figyelembe venni, hogy egy KFT-t se lehetne ilyen stílusban vezetni, egy országot meg biztosan nem. Márpedig, ha ez a kormány 4 év alatt nem mutat föl érdemi eredményeket, és most szeretném hozzátenni ehhez azt is, hogy bármennyire szeretném is, hogy a magyar lakosság, vagy Európában bármelyik országnak a lakossága erkölcsi alapon, és ezt még szerint válasszon vezetőket, a gyakorlat az, hogy a gazdasági teljesítményt szokták megítélni. Hogy élnek? És Orbán kormány nem abba bukott bele, hogy lopott, sajnálatos módon, bár szerintem abba kellett volna belebukjon, abba bukott bele, hogy elszegényítette az országot, és az emberek, amikor ezt érezték a bőrükön, akkor azt mondták, hogy jó, akkor most már menjen Orbán. Akkor már fölháborította őket a lopás, amikor érezték, hogy ők emiatt szegények. Na most Magyar Péternek még bármi tisztességes is legyen, bármennyire föllép most az augusztus 20-i tűzijáték mutyi ellen, hogy a rendőrség elkezdett nyomozni. Nagyon helyes. Tessék, nincs érinthetetlen ember, egy egyszereplős, meghívásos közbeszerzés elfogadhatatlan erkölcsileg és jogilag ebben az országban, ne áramolnak.
8: Láttunk már ilyet eleget.
7: Éppen láttunk eleget, ilyen soha többé ne legyen. Hadházinak is igaza van, meg mindenkinek, aki ezt kritizálta, és a rendőrség is nyomoz, hála jó Istennek, megérkeztünk. Jó, ezt szeretnénk. A 4 év múlva azt fogják megítélni az emberek, hogy érezhetően javult az ország helyzete, vagy nem. És egy személyi, központosított, centralizált kormányzat, ami megbénítja a döntéshozatalt, ez a mikromanagement, ez nem teszi lehetővé, hogy hatékonyan működjön az ország. Tehát ezen muszáj változtatni, hogyha nem akarunk 4 év múlva egy hatalmas buktát.
8: Amikor itt vagyunk egy kormányzás elején, ugye most ez az 5 hónap, tehát ez még azért ennek az eleje, főleg ha 8 évben számolunk, és nem csak csupán 4-ben, ugye 8 évben maximálta a saját miniszterelnöki ciklusát.
7: De reméljük, hogy 4 év múlva lesz
8: választás. Választás nyilván lesz, vagy hát reméljük, igen. Szóval, hogyha ebben gondolkozunk, akkor azért az látszik, hogy ez alatt az 5 hónap alatt sok minden történt, ami távlatosan mutat meg valamit egy kormányzásról. Hogy mit akar, hogy merre felé halad külpolitikailag az unió irányába, hogy milyen gazdasági intézkedésekben töri a fejét, kata visszahozása, a gazdagok megadóztatása. Ugye erre emlékszünk, adózzanak, fizessenek a gazdagok.
7: Fizessenek a gazdagok, most fizetnek a gazdagok.
8: Ez mennyire erős baloldali üzenetnek látszott
7: akkor. Nagyon balos. Én nem is
8: most meg jobbosnak mondják ezt a kormányt.
7: A mi kampányunkban soha el nem hangozhatott ilyen, hogy fizessenek a gazdagok. Mert ez egy olcsó populizmus, és gazdaságilag nagyon nem hatékony.
8: Most majd fizetnek.
7: Most fizetnek, lehet, hogy túlságosan sokat is, már abban azért nem, mintha gazdagokat kellene elsősorban sajnálni, de a gazdasági növekedésre való hatását nemzetközi szakirodalom erősen vitatja.
8: Ez így van, sok helyen meg is szüntették.
7: Igen,
8: volt és megszüntették.
7: Alig maradt olyan ország, ahol van még ilyen típusú vagyonadó. Nehéz kivetni, a hatása is negatív, tőkemenekülést eredményez, stb. Tehát ez, a szegények is rosszul járnak akkor, hogyha a gazdagok elmenekülnek egy országból.
8: Bár hogy hova menekülhetnének egy ilyen globalizált világban?
7: Ó, csak a pénzük menekül.
8: Ez egy másik
7: úgy szokták csinálni. Ugye annak ide voltak sok ilyen.
8: Hát bár ugye látjuk, hogy az arab világban azért igen. Találnak helyet maguknak. A
7: például. De a Depardieu az Oroszországba akart menni, és vásárhelyen volt egy téglagyáros 100 évvel ezelőtt, aki a helyi, nagyon kevés, talán 3 unitárius templom van az országban. Ugye ez egy erdély, magyar, tűzgyökeres magyar történelmi vallás, ugye Dávid Ferenc első püspök alapította Erdélyben. A mai Magyarországon csak 3 ilyen templom van, az egyik Hódműzővásárhelyen, azért, mert egy téglagyáros az adókedvezmény miatt, az egyházi adómentesség miatt, ő áttért az unitárius vallásra, az egész családja maradt református. Szóval, hogy a gazdagok mindig tudnak olyan utat, hogy kikerüljék valahogy az adófizetést.
8: Ez egy jó példa.
7: Erre föl kell készülni.
8: De ez egy jó példa, nem azért is, mert valamit teremtett legalább.
7: Ő legalább valamit épített ebből, igen. Ez nem zsebre vágta a pénzt.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait a Nemzetközi Valuta Alap. Dróntámadás ért 2 hajót Bulgária Fekete-tengeri partja közelében. Többnyire napos idő várható, felhőkkel, eső nem valószínű. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét, emellett új tagot választhatnak a médiatanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Már ma döntés születhet a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjáról, valamint arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után év végéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen vissza igényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nappán nyilvánítsák december 24-ét, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását szigorúbban ellenőrző korrupció ellenes csomagot is. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait a Nemzetközi Valuta Alap. Az IMF áprilisi előrejelzéséhez képest 2/10-del 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra növelte. Módosította a magyar inflációs előrejelzését is, míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most ennek a felével számol. Aláírta az oktatási törvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csaknem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja az anyanyelv használati jogait az oktatásban. A döntés Ukrajnának is kedvez, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Dróntámadás ért 2 hajót Bulgária Fekete-tengeri partja közelében, az egyik elsüllyedt. Rumen Radev bolgár miniszterelnök közölte, az egyik hajóról 15, a másikról 1 tengerészt mentettek ki, többeket még keresnek. Hangsúlyozta, nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy ki a felelős a támadásért. Lövöldözés volt éjjel az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt, egy ember meghalt. További információk egyelőre nem ismertek. A városban ugyancsak tegnap egy másik kerületben egy rendőrt lőttek fejbe, miután a járőrök egy lopott autót próbáltak megállítani, amelyben több ember utazott. A támadók elmenekültek, később a különleges egységek elfogták az egyik embert, a kocsiban pedig 3 lőfegyvert találtak. A hatóságok a 2 eset között egyelőre nem állapítottak meg összefüggést.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Na, visszakanyarodva arra, hogy mik az irányok, azért ezek látszanak. Az uniós forrásokat például nagyon várja nyilván a kormányzat elsősorban, mert azzal tud valamit kezdeni. És hát nyilván a kata például egy csomó vállalkozó számára menekülő útvonalat jelenthet. Ezek irányok, kétségtelen, ezeket elkezdte a kormány.
3: Igen. Amit most látunk, azok intézkedések. Van egy kivétel, az unió. A megsüvegelendő. És itt is én azt mondom, hogy ha bátrabban kimerni nyilvánítani, mert még mindig akkor menjünk egyre visszább. Tehát én azt szoktam mondani, hogy nem elég Orbánt leváltani, az orbánizmust is le kell váltani. Ahhoz, hogy Magyarország gazdag, boldog, békés, demokratikus jogállam legyen az Európai Unióban, ahhoz nekünk ezt a tolvaj, diktátor, centrista, mutizós, populista, néphűtő, egész Fidesz rendszert kell kidobni az ablakon. És a nyugati kultúrát kell magunkévá tenni. A nyugati kultúrában nem lehet kétséges, hogy egy agresszor, diktátor, korrupt Oroszországgal szemben az Európai Uniót védő Ukrajnát nekünk támogatni kell, mégis Magyar Péter és a kormány nem nagyon merje ezt kimondani, mert addig hűtette az embereket és fütötte az ukránok ellen a Fidesz, hogy most ez a kormány mindig fél, hogyha Ukrajna mellett kiáll, akkor majd ezek az emberek haragszanak.
2: Pont rá. A napokban történik áttörés a jelek szerint a magyar-ukrán kapcsolatokban, ugye Ukrajna benyújtotta a parlamentjének azt a törvényjavaslatot, ami a belépő ehhez.
3: Úgy van, és ez kell is, ez egy. És nagyon sok ilyen lépés van, ahol azt szeretném látni, hogy nem toldozgatunk, foldozgatunk, és a fideszes kultúrába gondolkodunk, hanem szakítunk a fideszes gondolkodásmódot, és edukáljuk, neveljük a magyarokat, és elmondjuk nekik az igaz,
2: erkölcsös, hatékony igazságot. Hova rakja ebben a képletben?
3: Ez még, ugye itt a vagyonadó stb. Kapcsán merül föl, tehát hogyha most, nem tudom már melyik szerző írta ezt, de többen megfogalmaztak hasonló aggályokat. Lehet, hogy éppen Bokros Lajos, még egyszer óvatosan mondom ki a nevét, mert akkor biztos, hogy rengetegen majd, ja Istenem, nem istenítjük a Bokros Lajos, de neki is lehet igaza, és én azt hiszem, amikor ő hiányolta az egységes gazdaságpolitikai koncepciót ennek a kormánynak a egységes gazdaság, mi az ő ötletük erre, akkor erre gondolt, hogy toldozgatunk, foldozgatunk, belenyúlunk, egymással ellentétes folyamatok is vannak. Az, hogy eltörölték a benzinástopot, az nagyon nagy lépés, ez komoly volt. De hány és hány monopóliumot, árszabályozást, beavatkozást még nem töröltek el? Pedig, hogyha van egy egysége, nyugati gazdaságot akarunk. És a magyaroknak ezt meg kell érteni, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy egyszer ez az ország gazdag ország legyen, akkor az összes ilyen csirkefarhát hatósági árat ezt ki kell dobni. Tehát ezeket mind a különadóstól...
2: Hát maga a miniszterelnök beszélt Kisvárdán, hogy attól meg kell szabadulni.
3: Így van. Hajrá.
2: Tehát ez valószínűleg pár nap kérdése már csak.
3: Nem tudom, mert nagyon óvatosak, és megértem én, hogy hogyha az emberek azt látnák most, hogy minden ilyen populista intézkedést kivezet ez a kormány, és hirtelen nekik drágább, rosszabb, stb. Lesz, akkor érthető módon a kormány ellen fordulnak. Tehát nagyon ügyesen akkor vezették ki a benzinástopot, amikor éppen a benzinár alacsony volt. Azt a koncepciót kell de aztán jött ez az 5000 forintos dízelár támogatás, ami a tehetőseknek is megy, és a többi. Na most ezt a koncepciót kellene kivezetni, ezt a 5000 forintos segítek, mert nem tudom, nem a kormány a felelős a dízel nemzetközi ár emelkedéséért. Ezért felelős lehet Trump, aki megtámadja Iránt, felelős lehetnek az irániak, akik blokkolják a Hormizuszoröst, vagy a hutik, akik lövik a Ádeni öblöt, de azt tudomásul kell venni, hogy ha most, ja, és felelősek akár az ukránok is, akiket nagyon szeretünk és támogatunk, de éppenséggel lövik szét az orosz finomítókat. A saját szempontjából teljesen helyesen, és ne is álljanak le. De ezzel együtt vannak olyan nemzetközi folyamatok, amiért nem Magyar Péter a felelős, és az embereknek ezt kell megérteni. Tehát, hogy ne azt várják Magyar Pétertől, hogy a világ olajpiacát ő fogja szabályozni.
2: Lehet ezt egyik pillanatra a másikra. Arra gondolok, hogy 15 éven keresztül, 16 éven át azt hallgatta mindenki, hogy az Orbán kormány megvédi. Megvédi mindennel.
3: Ez a baj. Nyilván ezért lettünk szegények.
2: De hát nyilván egyik pillanatra a másikra nem lehet átfordítani ezeket.
3: Nem, de erről kell prédikálni. Amit mi csinálunk, összereplők, prédikálunk. Mi mindig, amikor mondunk valamit, és ezt megnézi 1000 ember, 10000 ember, 100000 ember, az az üzenet kell, hogy elhangozzon közösen minden szájból, hogy ez a nyugati kultúra, ez viszi előre egyedül az országot. Nem lehet az embereket abban a sötétben tartani, ahol a Fidesz tartotta eddig. Ki kell nyitni az ablakokat, be kell engedni a fényt a fejekbe, és a többi. Soha erre nagyszerűbb alkalom nem volt, mint idén nyár. Amikor 70%+ támogatottsága volt a kormánynak, mindenki rájött arra, hogy Orbánék erkölcstelen gazemberek voltak, és miattük legszegény az ország. Ez volt az a pillanat, amikor az embereknek ki lehet nyitni az ablakot, és a fejekbe beáramlik a fény.
2: Elment ez a pillanat?
3: Ez folyamatosan megy el. Az a pillanat már elment. A 70%+ támogatottsága, bármit fognak mérni mostantól kezdve, mindig kevesebb lesz, mint idén nyáron volt. Hát ez a támogatottság soha nem lesz már akkora. Azt a pillanatot kellett volna kihasználni arra, hogy elmondják nekik, hogy a rezsicsökkentés egy hatalmas néphűítés volt, és hogy amiatt zárnak be gyárak sorra. Mert Magyarországon a cégek számára, a lakosság számára olcsó energiát az adófizetők és a cégek fizették meg. A cégek drága energiája miatt bezárnak a cégek, és nem lesz munkahely, és a szegény emberek fognak pórul járni. Ha ezt nem érti meg, már pedig ezt el kell mondani. Orbán hűítette őket, hazudott nekik, és ellopta a vagyonukat, és szegényítette őket. Mi nekünk el kell mondani, hogy hogyan működik a gazdaság, a gazdagok adója ugyanez. Tehát lehet azt gondolja valaki, hogy az a rohadék, annak több pénze van, mint nekem, vegyük el tőle, de akkor holnap senkinek nem lesz ennivalója. Meg lehet egy populista kormány csinálhatója. Szoktam mondani, hogy nincs baloldali polgármester. Bárki bármit hazudja magáról, nincs baloldali polgármester, egy sincs olyan, aki a város pénzét szétosztja a szegények között, mert akkor tudja, hogy a szegények holnap is fognak jönni. és holnap már nem lesz miből adni neki.
2: Na jó, de ez ugyanaz a logika, mint amit Mészáros Lőrinc mond, amikor nagy ritkán megszólal, így úgy amúgy, akár a sajátjai előtt, akár valamiféle ilyen PR interjúban, hogy mennyi embert foglalkoztat, hogyha az ő pénzéhez nyúlnak, akkor több tízezer ember veszíti el az állását.
3: Ezért kellett volna államosítani egy csapásra. Mészáros Lőrinc összes vagyonát elvenni, Mészáros Lőrincet elszámoltatni, de addig is a teljes vagyonát biztonságban helyezni, zár alá helyezni, és működtetni egy gondnokság alá.
2: Azt mondták, hogy ez kommunista tempó. Nem, ez a teljes államosítás az az.
3: Nem, ez igazságtételnek hívják, de igen, tehát nem, ez nem, igen, ha én azt gondolnám, hogy állami cég jó kezekben van egy állami cég, általában azt mondom, hogy nem. A Mészáros cégeit elvenni, államosítani, az azt jelenti, hogy gondokság alá helyezni addig, mert senki ne gondolja, hogy Mészáros szakértő kézzel irányította és építette fel ezeket a cégeket, nem. Ezt természetesen Orbán Viktorék építették fel közpénzen ezeket a cégeket. Nagyon föltűnő, hogy Mészáros Lőrinc soha nem nyert még közbeszerzést, amikor nem Orbán Viktor volt a miniszterelnök. Előtte se tudtam azóta, de tud, most tud nyerni, csak áldozattal. Simicska is tudott 40%-a piaci áralat adni az M4-es autópályára, amikor Orbánéknak be akart tenni, és Orbánék egyébként nem adták neki a munkát áralat se, azért zártak ki, mert túl alacsony volt az ajánlat. De ezzel együtt, tehát persze, hogy megteheti ebből a hatalmas vagyonból, most adhatna akár jó ajánlatokat is, de nem a szakértelem tartja össze ezeket a cégeket, hanem Orbán Viktornak a korrupt rendszere tartotta fönn és építette fel a cégeket.
2: Ezt én csak azért osztam fel, mert ez a hivatkozása mindig, most hogyha vele baj lesz, adni. Akkor baj lesz a munkáról.
3: Ezt a meglévő vagyont jó kezekbe kell adni. Ezeket piacra kell tenni, szakértő menedzsment mögé, akár egy állami vagyonkezelés átmeneti biztosításával, és utána igen, előbb-utóbb ezeknek magánvállalatoknak, részvénytársaság.
2: Magánkézben lévő cégeket állami kézbe venni bírósági ítélet nélkül.
3: Ó, ez nagyon, ezekre van. Tehát a bíróságnak elég a gyanú. Azt, amit megtettek Fási nével, azt sokáig azt mondta, hát a Tiszának a támogatója, a mostani kormánynak a szerintem káros és szomorú elszámoltatás lassúságát eredményező politikájának a védői, azok mindig azt mondták, hogy hát nem lehet valakit letartóztatni, előzetesbe tenni csak azért, mert tudjuk, hogy szökésveszélye fönnáll, befolyásolhatja a tanúkat, eltüntethet bizonyítékokat, és erre pontosan ugyanezekkel az indokokkal csukták le Fásinét, meg még egy csomó más mindenkit. Tehát igenis, hogy lehet. Persze, ha Fásinét be lehetett csukni, ha jelenleg Dániát, ha Hankót be lehetett tenni, pontosan ugyanezzel a megoldással Lázár János, Rogánt, Orbán, Tiborcot, Mészáros, mindenkit be lehet varni, mert az a rengeteg bűncselekmény, amit elkövettek, azoknak a gyanúja elég ahhoz, hogy valakit előzetesbe tegyenek, és a vagyonát zár alá vegyék. Utána majd a folyamat végén kiderül, ha véletlen ártatlanok lennének, amit kötve hiszek, akkor majd visszakapják a vagyonukat, meg a szabadságukat. De addig, amíg azt látjuk, hogy nagy valószínűséggel bűnözők, őket le fogják majd csukni szabadságvesztéssel, és a vagyonát el fogják venni, addig mire várunk? Arra várunk, hogy az összes pénzt kisibolja. Tiborc elkezdte eladni a részvényeit a Gránit Bankban. Most a bankot könnyű lefoglalni államilag. Ha ő ezt bármilyen alacsony áron pénzé teszi, azt a pénzt majd kiviszi a Kajmán-szigetekre, aranyba helyezi, Afrikába viszi, ki tudja, bőttal üthetjük a nyomát. Tehát azért kell lefoglalni a magyar nemzet vagyonának a védelmében, az összes Tiborc, Mészáros, Lázár, Rogán, stb. Vagyont le kell foglalni. Kötelező? Kötelező. Minden nap milliárdok úsznak el, ami nem szerezhető.
2: A vagyon visszaszerzési hivatalnak ön szerint ez lenne a dolga?
3: Igen, szerintem ez lenne a dolga, de nem csak neki, a NAV-nak is ez lenne a dolga, a legfőbb ügyészségnek is ez lenne a dolga. Abszolút, persze. A bíróságoknak, mindenkinek ez a dolga. És ezt nagyon jól tudják gyakorolni, amikor a piaci zöldségessel szembe kell gyakorolni. Meg akár Fásinével, mint látszéképensége, akkor nagyon jól tudják gyakorolni. Miért nem gyakorolják Orbánnal szembe, miért nem gyakorolják Lázárral szembe, Mészárossal szembe, ahol sokkal nagyobb
2: pénzekről van. Azt mondják, hogy kell hozzá megalapozott gyanú.
3: És nincs. De ne, bocsánat, ez a kormány minden nap 10 feljelentést tesz. Nem mondja nekem, hogy nincs meg az megalapozott gyanú. Hát Mészárosnak még egyszer mondom, csak annyi, de Hadházi Ákost ezért kár mellőzni, ő mindegyik emberről ingyen összeírja a megalapozott gyanút, hogyha valaki nem tudná, de mondom, nagyon hülyének kell lenni.
2: Ön vállalt volna, így most már utólag mindegy, persze vállalt volna ezzel kapcsolatos pozíciót?
3: Nagyon nehéz döntés lett volna, de azt ígértem, hogy ha az elszámoltatásban az én segítségemet kérik, akkor arra nem mondanék nemet. Én természetesen polgármesterként rendkívül jól érzem magam, remélem, hogy hasznos munkát végzek Hódmezővásárhelyen, jobb szeretek Hódmezővásárhelyen aludni és a családommal együtt lenni, és nem Budapesten lenni. Tehát, hogy nyilván a személyes dolog, de a személyest azt eddig is fölírta az ország érdeke, amikor valaki vállalta azt a szerepet, hogy a közszereplőként mindenki Magyarország a néppárt elnökként és a többi beszáll a politikában.
2: Nem lett volna elefánt ebben a jogi körbebástyázott porcelánboltban?
3: Nagyon sok elefánt kellett volna ebben a porcelánboltban, a Fidesz porcelánboltjában. Nagyon sok nem fideszes elefánt. Ezzel együtt, tehát azt gondolom, hogy a Magyar Péternek a politikája abból a szempontból sem biztos, meg egyszer, szíve joga. megnyerte a választást, legyőzte Orbán Viktort, szobrot fogunk állítani egyszer neki, ez mind rendben van. A saját és az ország érdekében talán okosabb lett volna, hogyha nyitottabb az együttműködésre másokkal. Ő ugye nagyon, ez az ellenzéki, óbaloldali, nem tudom micsoda, na, szóval, hogy nagyon sok mindenkit eltaszított magától, polgármestereket egy az egybe, ugye nem is beszélünk velük, az mind korrupt, mind
2: szerintem pont az ön példája volt előtte. Hát nem... jött valaki, aki...
3: Igen, én az ellenkezőjét csináltam, de...
2: Igen, hát pont ezért. Igen. Jött valaki, aki ugyanúgy valójában igazi háttér nélkül érkezett, és odavett mindenkit, és szépen ledarálták. Ezt akart elkerülni.
3: Igen, bár azt is el szoktam mondani, nem feltétlenül ez az oka. Hogyha megint csak egy nagyon sok minden alól jogosan fölmentést ad a diktatúra. Az, hogy Magyar Péter nem áll szóba mondjuk a nem tudom megafonosokkal és a többi, én szobáltam, én nem állt szóba, neki van igaza, persze. Egy kampányban. A kampány után nem. A demokráciában már nem. Ha egy demokratikus gyakorlatot nézünk, akkor partizánt ne zárják ki a parlamentből, akkor adjon riportot a norvég televíziónak, mert biztos, hogy nem azért repültek ide, hogy őt leárassák. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, ahol azt mondom, hogy egy demokrácia, bocsánat, ez egy nagyon fontos kérdés. A tiszás parlamenti képviselők, de még miniszterek is, be van fogva a szájuk, meg van kötve a kezük. Egy demokráciában ez elfogadhatatlan. Hát mi megválasztottunk, közvetlen szavazattal meghatalmaztunk egy országgyűlési képviselőt, és ő nem mehet el egy vitaműsorba. Nem nyilatkozhat engedély nélkül, ugye csak két mondatot mondhattok. Tehát, hogy ezt nem lehet, tehát mondom, ezt a fideszes kultúrát ezt ki kell dobni. Nagyon nehezen megy. Magyar Péter 2 évvel ezelőttig a fideszes kultúrában nevelkedett. Neki nagyon nehéz ezt elfogadnia, és a kampányban is ez működött a javára, ezt is aláírom. Tehát még egyszer mondom, az én taktikám, meg az ő taktikája, ő a fideszes kultúrát vitte tovább, én a szerintem demokratikus kultúrát vittük a kampányba, az övé jött be. De most már nem kampányban. Most már demokrácia van. Ezt a diktatórikus kultúrát, amikor nem mondhatsz semmit, befogod a szádat, nem léphetsz be a pártba, mert 27-en vagyunk, és ennyi, és nem befolyásolhatsz, mert megpucsolsz, nem mondhatsz semmit, mert hát a hülyeséget mondasz. Tehát, hogy, bocsánat, ezt meddig lehet fenntartani?
2: Úgyhogy hát ameddig ő vállalja a felelősséget, mindenig visszakanyarodunk oda, igen, ahol vissza, elkezdtünk, tehát magára nem véletlenül
3: meg,
2: ő
3: meg lebénítja a kormányt, megfojtja a társadalmi vitát, most alkotmányozás lesz. Hogy lehet úgy alkotmányozni, hogyha az ővéjjel sem mondhatják a véleményüket? Nem lehet 141 embernek egy szájjal beszélni, egy fejjel gondolkodni. A 141 önálló ember. Bocsátassék meg nekik, hülyeséget is mondhatnak. Az is jobb, mint hogyha csak azt mondhatja, amit a főnök gondol.
2: Önkormányzatok előbb mondta, hogy nem feltétlenül hagyna otthon Mezővásárhelyet, bár van az a feladat, amiért persze ezt bevállalta volna, de hogyha már az önkormányzat ilyen módon szóba került itt most a szolidaritási adóról, amiért ugye hivatalosan nem adó, de hát mégiscsak az. Szóval erről elég sok szó esett Budapest kapcsán, és a megyei jogú városok elkezdtek összeszerveződni, hogy hát róluk is essen szó. Mi a követelésük?
3: Én most semmilyen tisztséget nem visel, illetve a MÖSZ-nek annak elnökségi tagja vagyok, az MJVS-nek most pillanatnyilag egy 6-tagú elnöksége van, amiben én nem vagyok benne. És akkor egy kicsit távolabbra lépve azért hadd mondjuk el annyit, hogy a fideszes polgármesterek is elismerik azt, hogy az önkormányzatiság leépítése zajlott 16 év alatt. Ezt fideszes polgármesterek is egymás között nálunk nyíltan kimondják. És ez az első lépés ahhoz, hogy tudjuk, hogy az a múlt az rossz. A mostani kormány nagyon sokáig nem állt szóba velünk, az önkormányzati államtitkárt is csak szeptemberre találták meg, tehát hogy elég sokáig egy ilyen állóvíz volt. Most hétfőn például meghívták a megyei városi polgármestereit, Lőrinc Viktor miniszterasszonyhoz egyeztetni, szuper, hál' Istennek. Nagyon hosszú ideig vártunk erre. Most az ígéret az, hogy egyeztetni fognak folyamatosan, és ez is nagyon jó, erre is vártunk. A követelése, és akkor így jön kontextusban, a követelése a városoknak az azért is lett ennyire egységes, mert most 8 szövetség írt alá múlt héten az önkormányzatok napján egy megállapodást Gödöllőn. Mind a 8 önkormányzati szövetség egységesen lépett föl a kormánnyal szembe. Ha nem az a Magyar Péteri politizálás zajlik, hogy mindenki ellenség, akkor soha nem tudták volna egy táborba terelni a Gémesi által vezetett Magyar Önkormányzatok Szövetségét, ahol már nem maradt fideszes, a Budapest Önkormányzatok Szövetségét, ami Karácsony Gergely vezet, ami többségében szintén baloldali, és fidesz ellenzéki.
2: És ott most házon belül is lázadás van, de az egy másik ügy.
3: Így van. És az egyébként teljesen fideszes falu szövetség, meg hétlen akartam mondani, a megyei önkormányzatok szövetsége, ahol nincs nem fideszes megyei önkormányzat. Szóval, hogy ezeket a szövetségeket egy táborra terelni, ezt a sündisznó politikával lehetett, ami hosszú távon szerintem nem jó, vagy nem okos politizálás. De ünnepeljük meg, ez is egy jó dolog, hogy ezek most pártfüggetlenül az önkormányzatokért együtt lépnek föl. Tehát minden rosszban van valami jó. ezt megrepel.
2: Mit akarnak elérni?
3: És ez egy nagyon fontos dolog, mert nyilván itt a nagyobb települések azok az önkormányzat, minket sújtó szolidaritási adó és exponenciálisan növekedő elvonás ellen tiltakoznak. A kis településeknek nem is volt szolidaritási adó, mert ők olyan szegények voltak, hogy nem fizettek szolidaritási adót.
2: Hát rájuk hivatkozott a törvényhozó.
3: Igen, lehet rájuk
2: hivatkozni. Hogy nekik kell jutni.
3: Igen, de soha nem adták azt a pénzt, amit tőlünk elvettek, soha nem adták oda a kicsiknek. Kivéve a versenyképes járások program, ami a legnagyobb disznóság volt, és úgy hallom, a kormány most újra akarja hozni. És ezt emeljem ki, meg óriási kapitális hiba lenne, hogyha a Navracsics-féle versenyképes járások programot most a kormány felélesztené, és úgy hallom, hogy fel akarja. Ugyanis a teljes saját, ha a Navracsics-féle versenyképes járások programot most a kormány felélesztené, és úgy hallom,

0: versenyképes járásról program, Isten őriz, hogy visszahozzák, úgy, hogy az infláció miatti növekményünket is elvették. Ez a mi kizsákmányolásunk volt. Nőtt az iparőzési adónk, de amennyivel nőtt, az be kellett fizessük a versenyképes járások programba, ahhoz szétosztották a fideszes településeknek. Az, ez nagyon-nagyon
1: nem. Azt nem látja, mert hogy a társadalomban azért érzékelhető, hogy aki korábban fideszes sorolt ember volt, már nem nagyon emlékszik ő maga sem arra, hogy ő fideszes lett volna. Ezt a polgármestereknél nem érzékeli?
0: Nagyon sok tisztességes fideszes polgármester van. Ezt tudom, hogy egy sokak számára oximoron, de tételezzük föl, és én feltételezem, hogy ezek az emberek éltek bizonyos lehetőségekkel, de ők személy szerint nem éltek vissza. Van egy csomó tolvaj gazember, és van rengeteg ember, akiről tudomásom szerint senki nem meri azt állítani, hogy ő lopott volna. Na, ezek a tisztességes polgármesterek azt hiszem, hogy nagyjából feldolgozták, hogy a Fidesz nevű hajó elsüllyedt, a sárkány döglött, és abban is biztos vagyok, hogy ha mondjuk 29-ben, vagy mostani hírek szerint akár 28-ban már önkormányzati választások lesznek, akkor ők valószínűleg már nem fideszesként fognak indulni, hanem majd, nem tudom, mentsük
1: meg Független, vagy valami ilyesmi.
0: Székesfehérvári Lokálpatrióták Szövetsége, egy javaslat mondjuk Cserfogovics Andrásnak, tehát teljesen mindegy, vagy csinálnak egy helyi egyesületet, és úgy fog indulni, mert nyilván szégyelni fogja azt, hogy Fidesz, meg fideszes színbe, azért most már fideszes szavazókra nem lehet építeni választási győzelmet, tehát nyilvánvalóan a Fidesz név az ki fog kopni ezeknél a tisztességes polgármestereknél, a kevésbé tisztességesek megveszíteni fognak. Szóval én azt gondolom, hogy összességében az önkormányzatokkal való kapcsolata ennek a kormánynak, és mi a követelés az önkormányzatoknak, helyre kell állítani az önkormányzatok függetlenségét, és ez egy nagyon nagy feladat, és szándék is kell hozzá, és az anyagi finanszírozásokat önálló lábra kell állítani. Nem függhet az önkormányzatok finanszírozása a mindenkori kormánynak a politikai szándékaitól, és a többi, hiszen nekünk a feladataink azok állandóak. Közvilágítás, utakarban tartása, parkogondozása, a szociális feladatok, uszoda, színház, óvoda, bölcsöde, könyvtár, művelődési ház működtetése, nem sorolom tovább. Ezeknek minden évben költségigénye van. Azt, hogy eddig a Fidesz folyamatosan vette el a pénzeket, és a működés, hát fejlesztések pláne. Nagyon sok városban nulla fejlesztés van már idén. Tehát az pedig, hogy az útakat és fejlesztés alatt az útkarbantartást értjük. Tehát az, hogy ha nincs aszfaltozás, akkor a város romlik. Ha nem tudom kicserélni a kiégett lámpákat, és új, hatékonyabb lámpát föltenni, akkor a közbiztonság romlik. Tehát ha erre nincs pénz, már pedig most a mostani rendszerben a Fidesz nem hagyott pénzt erre, akkor az önkormányzatiság az nulla. Akkor
1: nyilván egy másfajta együttműködés kell, mert pénz a kormány kezében most sincs erre több. Tehát valószínűleg másképp kell az egészet újra gombolni.
0: Pontosan. Igen. A logikát kell megváltoztatni, és már a Fidesz előtti kormányok is vettek el önkormányzatoktól hatásköröket és bevételeket. Ugye úgy indult a dolog, hogy a gépjárműadó egy az egyben az önkormányzatoknál volt, például útkarbantartásra, és a személyi jövedelemadó egy része is. Hát még a baloldali kormányok elvették a személyi jövedelemadó egészét, a gépjárműadó egy részét. És utána a Fidesz elvette a maradékot is. Tehát nekünk azokat a bevételeket kell odaadni, amivel ezek az önkormányzati feladatok fönntarthatóan biztosíthatóak. És akkor nem lehet többé zsarolni. Az egyházakkal egyébként ugyanez a helyzet, tudom, hogy nem az a téma, mert én polgármester vagyok, de hívő katolikus, gyakorló katolikusként engem az is zavar, az előbb említett aradi megemlékezésen az egyetlen DPK-s püspökünk, Kisrigó László mondott misét. Ő áldoztatott engem is, egyébként vicces volt. De elnézést kérek, az egyházak ki voltak szolgáltatva az államnak. Most Magyar Péter feladata nem átvenni a pórázt Orbán Viktortól, hanem függetlenné tenni az egyházakat, hogy se ő, se következő miniszterelnökök többé ne zsarolhassák bele, például abban, hogy erkölcstelenséget prédikáljanak és Orbán szolgálják, mint Osztél Zoltán atya, sok pénzért.
1: Hát most már tudjuk, hogy milliárd fölötti
0: Most már tudjuk, hogy nem ingyen volt hülye és erkölcstelen. Tehát azért mondom, hogy ezt az egyházi kiszolgáltatottságot meg kell szüntetni. Ez pedig csak akkor lehet, hogyha az egyházi működésnek az anyagi feltételét megteremtik, nyugodtan egyébként adóval szokták megoldani, a nagyon szekuláris, nagyon demokrata és liberális Egyesült Államokból pedig csak önkéntes adományokkal. Az állam semmilyen pénzt nem ad az egyháznak. Na most nálunk nyilván van egy történelmi épületállomány, amit egyetlen egyház se tudna fenntartani, de közérdek fűződik ahhoz, hogy mondjuk a Mátyás templom vagy a Hódmezővásárhely lepusztult református új templom, az szép legyen. Ez egy nemzeti műemlék, a nemzetnek a feladata fenntartani. Tehát vannak ilyen feladatok, ami most független attól, hogy egyházi kézben van éppen az épület, de az államnak is a feladata, hogy az épület az meg legyen, szép legyen, stb. Hitelti tevékenysége pedig a hívek adakozzanak, én azzal egyetértek.
1: Sokakat meglepett szerintem, amikor bejelentett, hogy elindulnak a következő választáson, így és úgy az önkormányzati nap az országgyűlésén, és sokan azt hitték, hogy ebből elege lett egy életre. Mert hogy azért az egy rossz példa volt, ami végigment a 2022-es választáson.
0: Igen, mert akkor nem volt még pártunk, és ez egy probléma volt valóban. Ezért is csináltunk egy pártot, elindultunk az európai parlamenti választáson.

0: De nem indultunk el az idei országgyűlési választáson, mert felelősen fölfogtuk, megvitattuk belül. Aki ellenkezett ezzel a folyamattal, azt eleve kizárással fenyegettük, és önként ki is lépett. De tudtuk azt, hogy rajtunk nem múlhat a rendszerváltás, mindenkinek be kell állni a Tisza párt és Magyar Péter mögé. És ezt felelősen meg is tettük. A Fidesz legyőztük, a sárkányt leszúrták, a sárkányt döglött. Mostantól kezdve Magyarországon elvben és gyakorlatban demokrácia van. Egy demokráciában minden párt azért jött létre, hogy választásokon induljon, megmérettesse magát, és saját erejéből olyan támogatást érjen el, hogy lehetőleg kormányra kerülve, egy koalíciós kormányban az elképzelései, az ígérete egy részét vagy egészét meg tudja valósítani. Ez a demokrácia lényege. Erről egy párt nem is mondhat le. Mi lemondtunk idén a diktatúra lebontására tekintettel, de már májusban, vagy júniusban, amikor májusban azt hiszem, az esedékes kongresszusunkon, ott teljes egyetértésben a párt közölte, hogy mostantól minden választáson indul.
1: Ez a feladat. Két mondat, amire vissza kell kérdezem, az egyik az, hogyha valaki ellent mondott, vagy nem úgy gondolkozott, akkor hát őt kizárták, vagy elment magától.
0: De azt mondtuk, hogyha valaki elindul MMM-esként el akarna, vagy mindenki Magyarországon mozgalom, vagy néppártaként el akar indulni a választáson, és ezzel megbontja a rendszerváltó szavazatokat, akkor azt kizárjuk.
1: De hát közben meg ez a demokrácia elindul.
0: Nem, de nem volt demokrácia. Diktatúra volt. De most már demokrácia van, ez a különbség.
1: Tehát ma már elindulhatna?
0: Ma már el kell induljon. Már nekünk a feladat. Tehát mint párt arra jöttünk létre, hogy elindulunk választásokon.
1: Világos.
0: Be akarunk kerülni a parlamentbe, és be akarunk kerülni a kormányba.
1: Mondott mást is. Az előző, és nem először említette, hogy a sárkány döglött.
0: Így van.
1: Biztos benne?
0: Biztos. Tudom, hogy még, ugye most lehetne egy olyan szenárió a Tisza számára, hogy ilyen Gyurcsány Ferencként fönntartsák Orbán Viktornak a visszatérésének a lehetőségét. Ugye a Fidesz az nagyon sokáig elmúlt 8 évezet, 16 év után is még azzal fenyegettek, hogy Gyurcsány visszatér. Amikor már Gyurcsány lemondott, akkor is még a DK-t, meg a nemzetközi baloldalt, meg
1: hát Orbán Viktor most is MSZP-SZDSZ összefogásról beszél.
0: Tehát ez nevetséges. Igen. Tehát ahogy az MSZP-SZDSZ is egy döglött sárkány, vagy az nem sárkány, ez talán ló, de mindesetre a sárkány is döglött, a Fidesz is döglött. Soha nem lesz Fidesz kormány, soha nem a Fidesz. Tehát ezzel a névvel bárki bármilyen választásot, ha elindul, el fogja veszíteni. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy ezekre a bizonyítottan korrupt gazemberekre, akik egyébként ráadásul szánalmas idióták is voltak, most valljuk be, ezekre nem fognak szavazni.
1: Kemény szavak, a mindenki Magyarországa jobban hangzik ma?
0: Remélem, hogy jobban hangzik, azért beszélünk sokat róla, hogy még jobban hangozzék. Mi a mostani helyzetben, ugye egyrészt ebbe a pártba be lehet lépni, tehát a Tisza szigeteknek a kedves tagjainak fölhívom a figyelmét arra, hogy a Tisza nem fogadja be őket, de a mindenki Magyarországa néppárt az nyitva áll előttük. Mert ugyanazokat a célokkal küzdünk, mint ez a kormány, mi ezt a kormányt segíteni akarunk, hogy ebben a 4 évben végrehajtsa az elszámoltatást, és végrehajtsa a rendszerváltást. És ez kell a segítség nekik, akkor is, ha Magyar Péter ezt most elutasítja. Ez nagyon is kell nekik a segítség. És 4 év múlva pedig koalíciós partnerként szeretnénk majd az akkori kormányban részt venni, és ugyanezekért a szent célokért küzdeni.
1: Erős ambíció, visszatérünk rá. Köszönöm szépen. Márki-Zay Péterrel beszélgettünk, ez volt a Konkrétan Rónai Egonnal adás sorozat újabb darabja. Köszönöm a figyelmüket.
2: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos apáján, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Irodóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Napos, hűvös idő lesz, megválasztotta az országgyűlés a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyetteseit. Francia irodalmi díjat kapott Jancsó Júlia. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád védelemért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A három tisztviselő közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás. 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel. Újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. Magyarország jelentős haladást ért el a jogállamiság helyreállítása érdekében, jelentette ki a brüsszeli igazságügyi biztos az uniós miniszterek tanácsülése előtt Luxemburgban, ahol napirendre tűzték a hazánk elleni hetedik cikk szerinti eljárást is. Michael McGrath ugyanakkor emlékeztetett, hogy az eljárást az Európai Bizottság nem állíthatja le. Ez kizárólag a kezdeményező Európai Parlament hatásköre, de a tagállamokat tömörítő tanács is dönthet úgy, hogy nem folytatja tovább. Bírálta a Fidesz és a Mi Hazánk frakcióját a miniszterelnök, aki szerint az ellenzéki pártok a gyermekek védelmét megerősítő törvény ellen szavaztak. Magyar Péter úgy fogalmazott, leszavazták a kórházban hagyott csecsemők segítését és a gyermekek védelmét az erőszak minden formájától. Az országgyűlés által elfogadott jogszabály egyebek mellett korlátozza a gyermekek fejlődésére káros tartalmakat és a közterületi reklámokat, valamint gyorsított eljárást rendel el a kórházakban maradt újszülöttek ügyében. Az egyik legmagasabb francia állami kitüntetéssel díjazták Jancsó Júlia műfordítót. Az alkotó az elmúlt években megjelent Prusz összkiadás fordítójaként vette át az elismerést Franciaország budapesti nagykövetétől. Jancsó Júlia 30 évig dolgozott az Eltűnt idő nyomában című, csaknem 4000 oldalas világhírű regény magyar nyelvű fordításán. Az első teljes és egységes magyar nyelvű kiadás 2024-ben jelent meg. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül, a hőmérséklet 13-18, késő este 4 és 9 fok között alakul.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Hogyan formálja a digitalizáció a mindennapjainkat? Mire inspirál? Mitől félünk? És hogyan használhatjuk okosan? Magenta Podcast. A digitális élet emberi oldala. Egy olyan korban élünk, ahol a képernyők folyamatosan a figyelmünkért küzdenek. Vajon mi történik ebben a felgyorsult világban a színházzal? A sötét nézőtér az utolsó analóg menedék, vagy a színházi világ elkerülhetetlen sorsa, hogy reagáljon a technológiai diktátumokra? Mai vendégeink Székely Kriszta rendező, a Katona József Színház új vezetője, és Glovicki Bernát, a Katona színésze. Velük járjuk körbe a legújabb digitális színházi trendeket. Beszélünk a Katona és a Telekom idén startoló együttműködés, és választ adunk arra a kérdésre is, hogy mi az, amit még a legfejlettebb mesterséges intelligencia sem tud pótolni a színpadon.
4: 8 másodperc, egyes vitatott kutatások szerint ennyi időre vagyunk képesek figyelni. Persze, lehet, hogy ez nem teljesen igaz, azt viszont mindannyian érzékeljük, hogy a tartós figyelmünk az nagyon-nagyon lecsökkent. Ennek ellenére időről időre ráveszünk magunkat arra, hogy színházba menjünk, ahol viszont órákon keresztül feszülten figyelünk jó esetben. Persze vannak, akik ilyenkor is a telefonjukat szorongatják, vagy arra gondolnak, hogy vajon hány értesítés érkezik hozzájuk addig, amíg ott üldögélnek. A Magenta Podcast mai adásában egy nagyon izgalmas, feszültséget hordozó témát boncolgatunk. Itt van velünk Székely Kriszta, a Katona József Színház igazgatója, és Glovicki Bernát, szintén a Katona József Színház színésze. Sziasztok! Keressük meg ennek a témának a nem is tudom, ezeket a feszültségi pontjait, mert hogy amikor mi elkezdtünk erre készülni, akkor nyilván mi is színházba járó emberek vagyunk, tehát találkozunk a technológiával a színházban, viszont találkoztunk jó pár olyan megoldással is, ami mondjuk nálunk, hát hogy mondjam, még nálunk is kiverte a biztosítékot, mondjuk egy ilyen AR szemüveges megoldás. Ti hogy vagytok ezzel, amikor a technológia először megfordult a fejetekben, akár rendezőként, hogy behozzátok a színpadra, vagy akár színészként, Bernát, amikor ezzel először találkoztál, akkor mennyire köszöntötted, úgyhogy oké, ez valami újdonság, amivel meg kell tanulni együtt élni, vagy pedig mekkora volt az ellenállás esetlegesen bennetek?
5: Hát én azt érzékelem egyébként, és lehet, hogy ez csak az én véleményem, de hogy a feszültség, ha így a feszültségi pontokat keresgéljük, az nekem nagyon sokszor a nézők részéről van. Tehát én alkotóként egy akár jó eszköznek is tudom ezt gondolni, bizonyos mértékig, nyilván valamiféle formába tud önteni egy tartalmat, hogyha a tartalom adott, az a mi felelősségünk szerintem, vagy én annak gondolom, de én alapvetően egy használható kifejező eszköznek gondolom, és úgy tekintek rá. Talán ennél többnek én egy picit veszélyesnek tartom gondolni, de én azt érzékelem, hogy aki használ ilyesmit, vagy dolgozik ilyennel, vagy gondolkodik rajta, vagy megpróbálja megismerni, vagy megérteni, abban általában sokkal kevesebb a feszültség, mint abban, aki egy jó öreg színházba járó, és egyszer csak meghallja, hogy AI van a színházban, és elretten az egésztől, és egyszerűen nem hajlandó megpróbálni elfogadni ezt az egészet.
6: Hát sok témát tettél bele ebbe a kérdésbe, szóval a figyelemtől kezdve rengeteg mindenre lehetne így ráugrani. Nyilván a színházban, szóval, hogy is mondjam, egy előadás az mindig kísérlet valamire, tehát pont erre, hogy hasson, meg valahogy figyelmet kapjon, vagy közös élmény legyen, és tényleg ezt is lehetne hosszan boncolgatni, hogy milyenféle előadás, milyenféle hatásmechanizmust próbál ki. Rendezőként azért nagyon nehéz feladat, szerintem most különösen, de úgy összességében, tehát mondjuk egy másfél óra vagy három óra olyan produktumot, olyan alkotást előállítani, ami folyamatosan fenntartja a saját hatásmechanizmusát, a figyelmet, és még ezen belül esetleg valamilyen hatást is gyakorol, vagy érzelmi, vagy intellektuális dolgot, és akkor hát ez azért legtöbb esetben valamilyen fokon sikerül egy előadásukba. Tehát, hogy azokat szokta általában a közönség valamilyen, és akkor sem a 100%-a, de nagy része valamilyen korszakos előadásnak megjelenni, amikor így aránylag ebben az időben, amíg ott ül a néző, hosszan tud figyelni, és nem azért, mert magát erre erőlteti. Tehát, hogy az más, amikor az ember magát erre erőlteti, az, amikor, nem tudom, meg kellett tanulni a földrajzórán, hogy mit hol bányásznak, meg hogy aztán az, amit csinál. Meg is számomra az egy olyan szakasz volt a bauxit, meg egyéb dolgok, hogy mi hol van, és akkor ilyen vaktérképen bejönni, akkor azt éreztem, hogy ott igen. És az nyilván fontos egy színházban, hogy folyamatosan kapcsolódjon ahhoz, ami van éppen, szerintem, amikor ennek elkezd ellenállni, annak, ami van, és ez amúgy szerintem egy emberre is igaz, és amúgy sok értelemben a színház és egy emberi lét különböző, hogy is mondjam, jóféle működése az így rezonál egymásra, tehát amikor, ahogy a Bernát is mondja, hogy az ember ezeknek elkezd ellenállni, ami körülötte van, megismerés nélkül, akkor az alapvetően feszültséget kelt, és szerintem a színházból sem kell ezeket kizárni, de itt nyilván arról van szó, amit emlegettek, hogy bizonyos esetekben ez erőszakosnak tűnik, vagy nincsen helye, vagy nem sikerült, vagy nem jó, nem elég tehetségesen van használva, nincs úgy hatása, ízléstelen, nem tudom, szóval sorolhatnám, hogy milyen hibákat lehet elkövetni, mint ahogy amúgy bármi más a színházban, szóval néha jelmezek olyanok, hogy az embert az elejétől a végéig, tehát eltávolítja attól, ami az eredet. Tehát nagyon sok hibát lehet véteni a színházban.
7: Nektek azért lehet nehéz, pont azon gondolkodtam, mert most ilyen lakossági felhasználóként is, mint magánember gondolom, hogy csomó olyan dolog jön velünk szemben, mondjuk hirdetésekkel, meg technikai innovációkkal, hogy én úgy nézem, és azt mondom, hogy hát ilyen kell nekem, aztán lesz a 12. tucat termék valami oda berakva, mert mégsem kell. Ugye színház csinálóként, most mondom így, vagy alkotóként, ugye sokkal nehezebb, mikor láttok egy trendet, ami úgy elsőre ez nekünk is meg kell csinálni, és ahogy te mondtad, Kriszta, hogy ne legyen túltól, ne legyen gicses, ne legyen olyan, miközben ugye egy próba folyamat sokkal hosszabb, amikor az ember elkészül, és ott van, és akkor úgy a végén látja azt, hogy hú, ez lehet, hogy túl volt. Tehát mi az, amit bennetek, az az ilyen fék, ami, vagy hogyan tudjátok uralni azt, hogy ez nagyon menő, de inkább fogjuk a fejünket, hogy ettől maradjunk távol, vagy hogy néz ki egy olyan alkotási folyamat, hogy ezt az újdonságot, innovációt valahogy óvatosan be lehet csepegtetni úgy egy adott darabba, hogy annak helye legyen, jól legyen használva, és ne legyen túltolva.
6: Hát ízlés kérdése. Azt kell mondjam, tehát nem nagyon van más az ember. Az ízlés az egy rendkívül fontos dolog, szerintem mindenben alul van értékelve ez a szó, vagy túl szűk mesdjén van használva, szerintem amúgy egy párkapcsolatban is nagyon fontos a közös ízlés, és nem csak a bútor kiválasztásával kapcsolatban. Szóval egy előadásban is, amikor ilyen eszközhöz nyúl valaki, akkor nagyon fontos szerintem, hogy ne azért használja, mert trendi akar lenni. Ne azért kerüljön bele az előadásban, mert azt gondolja, hogy majd emiatt, hogy VR szemüvegek vannak benne, emiatt majd több jegyet ad el fiatalabb közönségnek, hanem ennek nagyon szigorúan valamilyen alkotói szándékot kell nagyon sűrűn és pontosan jelentenie, mint minden másnak, ami egy jó előadásban történik. Szóval, hogyha ez egy trendiskedés, ha ez egy nem pontos dolog, akkor majdnem biztos, hogy a dolog lukra fog futni. Én amúgy személy szerint tulajdonképpen azért egyelőre még mindig a színészekkel való munkában hiszek, de hogy én is dolgoztam olyan eladásom, amiben vetítés van, vagy már ilyen filmes eszközök, de nem mondom, hogy alapvetően elzárkoznék attól, hogy egy ilyen bekerüljön a színházi térbe, vagy nincs bennem egy ilyen ellenállás, és akkor lehet, hogy ezt majd tudom úgy integrálni, hogy értelme legyen, de lehet, hogy majd nem sikerül, de meg kiderül.
5: Én erre próbáltam amúgy furcsa módon válaszolni még az első kérdésnél, hogy szerintem ez a nagyon fontos, hogy nem vagyok rendező, de mint alkotó ember, én azt gondolom, hogy eszközként érdemes rá tekinteni, tehát csak azért önmagában nem érdemes használni, hogy az ember használja. Tehát hogyha van valami, van egy anyag, van egy gondolat, van egy történet, amit az ember szeretne elmesélni, gondolom, hogy ez rendezőként nem árt, akkor ahhoz, hogyha még eközben ismeri is mellette azt, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésére, amik az utóbbi pár évben elképesztő széles skálán bővültek, szerintem érdemes lehet megnézegetni az, amit a Kriszta is mondott, hogy ez egy kísérletezés, egy próbálkozás, azért hívjuk próba folyamatnak, mert ezek próbálkozások, még közben is el lehet vetni, önmagában én ezt mondom, hogy nem érdemes használni, de ha az ember talál egy jó eszközt arra, hogy kifejezze, hogy ő mit szeretne mondani, vagy mit szeretne kérdezni, akkor szerintem, és az ízléssel is maximálisan egyetértek, akkor szerintem érdemes lehet.
6: Tudok, most eszembe jutott egy példára az egészre, ráadásul a saját munkám, hogy csináltunk egy Così fan tuttét tavaly az Operaházban, ami egy Mozart opera, és ez egy ilyen szerelmi, tehát négy fiatalról szól, két párról, hogy hogyan viccelik meg egymást, meg keverednek össze, meg ilyen igazi, ilyen áruhás komédia. És akkor ehhez tulajdonképpen hoztunk egy ilyen LED paneles AI generált világot, amitől én nagyon, tehát nekem halálfélelmem volt már az egész koncepciótól, tehát az előtte lévő 6 hónapom az ilyen nagyon erős szorongással telt, pont ezért, hogy ez hova fog betalálni, vagy hogy erre majd tulajdonképpen milyen gombot nyom meg a közönségben az egész. És maga az alkotó folyamat, vagy ahogy próbálgattuk, hát ez nem tudom, két felvonás, tehát majdnem 3 órányi, 2,5 órányi AI generált anyag ment egy Mozart opera alatt hátul. Tehát, hogy az ember azt tudja gondolni, hogy ez lehet, hogy van, akinek ki fogja ütni a biztosítékot, plusz lehet, hogy az egész nem fog működni. De talán az éberség volt fontos benne, és talán ez megint az ízléshez kapcsolódik, tehát, hogy közben, és ez minden esetben szerintem az is fontos, hogy rázsibbad-e az ember a saját ötletére, tehát, és ami pont erre az AI-os dologra bizonyos értelemben könnyű, mert minden ilyen baromi könnyen történik, és változtatható, és az ember el tud benne veszni, vagy így jó értelemben rázsibbadni. Úgyhogy azt hiszem, hogy talán igen, ez a kontroll közben, és az, hogy közben merjen az ember megállni benne, vagy mi is úgy, a második felvonás, az első felvonásban nagyon sok minden történt, egy ilyen LED panel erdő volt, és akkor a másodikban egy picit úgy leálltunk vele, vagy lelassítottunk vele, és akkor visszaadtuk Mozartnak a lehetőséget, ami nyilván sosem volt tőle elvéve, hiszen szól a zene, akkor bármi történhet, szóval az a legerősebb hatású dolog, véleményem szerint, ami létezik az emberi lélekre, szóval nem vettük el Mozarttól, csak hogy valahogy ott is fontos volt, hogy valahogy ne árassza el ez a topzódás a dolgot.
4: Talán van abban különbség, nem, hogyha mondjuk ilyen AI eszközöket használtok képi AI eszközöket, hogy az teljesen illusztrál mindent, és elveszi a nézőtől annak a lehetőségét, hogy képzelődjön, és az ő fantáziája működjön, akkor valóban valószínűleg nem fog jól működni, de hogyha ez nem veszi el, akkor hanem kiegészíti, vagy rásegít, vagy kinyit egy újabb narratívát, akkor működhet. Ezt nem tudom, mennyire sikerült jól elmondanom.
6: Azt hittem, hogy jól megcsinálunk, azt hittem, hogy...
4: Hát ezt azért én nem tudom, hogy
6: igen, hát persze, pont igen, erre utaltam én is, tehát hogy ennek helye kell legyen, nem lehet egy dekoráció, vagy nem lehet egy ilyen öncélú dolog. A Kosszifan tudta esetében én azt gondoltam, hogy ott a történet bizonyos értelemben egy ilyen felszínes hozzáállással indul a szerelemről, ilyen két csajszí, meg a két pasi, és akkor így nem tudjuk miért, de nagyon szeretjük egymást, és össze fogunk házasodni, és azt gondoljuk, hogy ez valamiért emiatt örökre lesz. És szóval az egész egy ilyen, az én elképzelésem szerint, tehát egy házasság nem így épül fel, és ezt meg akartam erősíteni valahogy azzal a világgal, ami talán körülöttünk van ebben az online térben, hogy olyan háttérrel telefonálok már, amilyet csak kigeneráltatok magamnak, a mindenféle fake profilok a saját arcunknak, ez az elképesztő szépítése, nem tudom, nem egy-ez egyben erről szólt, ami mögöttem ment, de mégis valahogy erre léptünk rá, és ha csak ilyen esztétizáló, vagy nem tudom mi, akkor kell aztán csak igazán nagyon óvatosnak lenni, szerintem, ha ilyen szép dolgokat akarunk csinálni a színházba, de szerintem amúgy is szól, hogy amikor a színház valamilyen szép dolgot szeretne, meg olyan önmagát ünnepli, az mindig veszélyes tud lenni.
7: Én is behozok egy saját élményt. És ami nekem most eszembe jutott, akár az extázis, mikor néztük, vagy a Kári Holtakat, mert ugye van, most valószínűleg a hallgatók azt mondják, hogy itt van ez a naftalin szagú öreg bácsi, aki kiöltözik a színházba, és lenémítja a telefonját, de hogy...
4: Ez vagy te.
7: Ez vagyok én. Köszönöm szépen.
6: Igen. Itt van.
7: Igen. És hogy azon gondolkodtam, hogy miközben iszonyat módon rengeteg ingerélményeket a hétköznapokban, felúró pop-up ablakok, hirdetések, stb. És amikor, mint egy ilyen utolsó offline sziget megyek el egy színházba, és mégis ezek a darabok, amiket mondjuk említettem, és amiről is szó is volt, hogy segíti annak a megértését, vagy kitágítja azt a teret, és nem zavaró, hanem odaillők voltak ezek, és tudtam együtt így haladni a flow-val miközben.
4: De arra emlékszel, amikor először találkoztál ilyennel, hogy az hogy hatott rád?
7: Nagyon érdekes, tehát hogy nekem az érdekesség, és az a wow, de hogy bennem volt ez a kíváncsiság, hogy oké, hogy wow, de hogy amiről beszélünk az elején, hogy most ez ilyen túl lesz tolva, vagy nem lesz túl tolva, és iszonyatosan megnyugtatott az, hogy most akár egy terepasztal körül menő kamerák, vagy akár az, hogy én a színpad másik oldal egy külön helyszín, most az extázisról beszélve, ahol történnek dolgok, miközben a színpadon van, de mégse látom. Tehát azt mondom, hogy helye van. Tehát pont ez volt a jó nekem, hogy nem zavarónak éreztem, nem egy oda nem illő dolognak, mint a fölugró pop-ak vagy a hirdetések. Ezt csak így meg akartam osztani. Ilyen emlékként, hogy közben nehéz lehet, mert ugye vannak azok az arcok, akik meg úgy mennek el.
6: Köszönöm
7: a naftalin szagú. Így van. Egy saját élmény.
6: Én amúgy ösztönösen nagyon ellenállok az összes ilyen dolognak. Pont ezért, amit mondasz. Tehát én is azt gondolom, hogy tök jól esik nekem is amúgy olyan terekbe beérkezni, ahol nincsenek ledek, meg nincsenek, meg én képesek letenni a telefonomat, ahol most az túlzás, hogy nagyon élvezem, hogy sok ember van, mert ez rám amúgy, nem vagyok egy ilyen nagy társasági ízé, de mégis, tehát, hogy ilyen valós kapcsolódós élményeket, mert nyilván a színház erről is szól, hogy ott egy közösségi élmény van. Most én is csak egy élményt mondok, hogy x évvel ezelőtt kim voltam a Dramátemben, ami a Stockholmi Nemzeti Színház, és egy talán az egyik legszebb színház épület Európában, és legnagyobb, és nem tudom, és ahogy belép az ember, ebben a klasszikus épületben egy ilyen hatalmas letfal volt a rátéve a falra, ami nem tudom, abban az időben valahogy nagyon bátor volt, és okozott is valami izgalmas feszültséget, legalábbis bennem, szóval azt éreztem, hogy akarom, és nem is akarom, hú de jó, hú de rossz, így egyszerre, és akkor így a katonára vonatkoztatva mi is így gondolkoztunk, hogy ott az előtérterünkben így mit engedjünk be, meg hogy engedjünk be, és ugye az ember vagy bemegy egy moziba, ott ugye mindenhol tele van, meg a plázákban, és valahogy úgy tartottam ezt a teret, hogy végülis nem került be, egy-két tévé van, amit most amúgy leszereltünk, vagy le fogunk szerelni, mindegy. Szóval, hogy tartottam valahogy ezt a teret, de volt egy ilyen jelentős nyomás, hogy ide kerüljenek be dolgok különböző irányokból. És aztán most voltam kint a Dramátemben, és hogy beléptem, így szerelték a baromi nagy lett falat, és ott már ott jött egy ilyen, tulajdonképpen most nem is azt mondom, hogy felső utasítás, de valamilyen policy, hogy kiszedni ezekből a minőségű terekből, szóval lehet, hogy pont felé tart a dolog inkább.
7: Bocsánat, csak az öncélúság jutott eszembe, hogy miközben egy régi festett díszlet, vagy egy megkreált, megépített díszletnek van egy, mondjuk egy digitális fejlettebb lenyomata, mondjuk a vetített háttér, ami hozzád, és miközben ez, ami csak úgy ott van a bejáratnál, tehát nekem ez ugrott be, hogy nem tesz hozzá ugyanúgy semmit, miközben olyan helyeken használva, mondjuk a színpadon a díszlet, az tulajdonképpen régen is volt, csak most lett egy újabb verziója, tehát hogy helye van.
4: Mondjuk a Katonában ezt egészen máshogy oldották meg már a kezdetektől fogva a díszletnek a kérdését. Mindegy, de ez...
5: Igen, bár egyébként színészként, csak ha már így, én elméletileg így az vagyok, akkor így azt tudom ehhez hozzátenni, hogy nagyon érdekes az, hogy ha használunk például lett falakat díszletként egy előadásban, azt a néző tudja díszletként értelmezni, de a színész egyáltalán nem. Tehát az, hogy mögé vetítünk egy nagy szobát, az ott neki semmit nem, tehát hogy nem jelent semmit, ő hátranéz és pixeleket lát, nincs körülötte tér, nincs egy asztal, nincsen semmi. Én dolgoztam már ilyen előadásban, és nagyon nem tudom ezt tovább húzni, úgy érzem magam, mint egy ilyen titkos ügynök itt. Én videósként dolgoztam egy előadásban, ahol AI-jal generáltam díszletet. Tehát én masszívan képviselem a másik oldalt is egyébként, de ott például én, amikor lementem a színpadra, és meg akartam nézni közelről, hogy mi hogy néz ki, nem tudom, videósként akkor, egy ilyen pozícióban, ott hirtelen színészként rám tört egy olyan érzés, hogy ez borzasztó. Hogy belépek egy nem létező térbe, és ott nekem úgy kell tennem, amúgy is ugye ez a szakmám, hogy úgy teszek, de hogy az, hogy belépek valahol, és nem tudok körbenézni, és nem tudom, hogy mi van körülöttem, nem tudom, hogy nem látok semmit, nem tudok semmibe kapaszkodni. Tehát, hogy azért az nagyon fontos szerintem, hogy úgy az alapjaira tudjunk közben figyelni a színháznak, a színészekre, a rendezőre, az anyagra, amit elkezdünk közösen csinálni, és hogy szerintem, hogyha ezek nincsenek rendben, akkor nagyjából mindegy, hogy mellette mi van. Akkor lehet mellette festett díszlet, lehet mellette lett fal, hogyha ezekből az alapvető pillérekből valamelyik nincs a helyén, nincs biztonságban, nem működik, akkor nagyjából mindegy. És szerintem a lett falas megoldás sok esetben színészként kényelmetlen tud lenni.
6: Még az előző nagyon fontos megjegyzésedet szeretném aláhúzni, hogy az a fajta színházi ízlés, ami nagyon fontos volt, amit a Bernát mondott, szóval tök jó volt, hogy ezt elmondtad. De hogy csak arra akarok egy pillanatra visszautalni, hogy az a fajta színházi ízlés, ami ez a régen a festett
7: igen, dolgok,
6: olasz tengerpart, vagy nem tudom, hol vagyunk, erdő, vagy akármi. És ennek megfelelően egy ilyen vetített háttér, az valóban a Katona térkezelési, hogy is mondjam, önmagának adott feladatán egy nagyon más hova helyeződik. Egyrészt maga a színház egy ilyen különös adottságú színház, mármint hogy nincsenek adottságai, mert nincs se süllyedőnk, se zsinórpadlásunk, se oldalszínpadunk, tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen képtelenség díszletet mozgatni. Tehát ezért, hogyha megmozdul a Katonában valami díszlet, akkor a következő alkalommal menjetek, akkor legyetek elájulva, mert nemzetiben vagy a Vígbe ezek, ugye vagy operában ezek ilyen könnyen levezényelhető dolgok nálunk, hogyha valami megmozdul a térben, az mindig egy jelentős feladat a műszaknak. Szóval csak azt mondom, hogy mi azért mindig az, hogy milyen tér van, az még nagyon erősen része az egész kreálmánynak, és legkevésbé ilyen, hogy festett valami, vagy akkor szoba, és akkor ott a kép. Ezek a fajta megoldásokat én mindig így nagyon, ha nagyon indokolt, akkor oké, akkor biztos, hogy működik, de általában ilyen lustaságnak szoktam vélni alkotói szempontból.
4: Nekem az jutott még eszembe, hogy nagyon sokat beszélünk a technológia kapcsán arról, hogy így vagy úgy ennek meg ennek a munkáját fogja elvenni. És most, ahogy így elgondolom azt, hogy hogyan működhettek ti, ott viszont azt látom, hogy lehet, hogy szükség van a ti rendszeretekbe egy olyan emberre, aki nagyon jól ért valamilyen szinten a színházhoz, nem tudom, hogy rendezőként, illetve nagyon-nagyon jól ért a technológiához is. Ez egy valós, nem tudom, képzett az én fejemben, hogy kell egy ilyen ember, aki nagyon tudja, hogy egyszerre van egy jó színházi ízlése, meg van ez a nagyon jó értése arról, hogy technológiai szinten mi hogy működik.
6: Mit csinál? Minden technológiához a
4: világban? Hát igen. Igen, mondjuk.
6: Igen?
4: Nem tudom.
7: Hát vagy legalább a trendek.
8: Igen, kihívás azért.
6: Igen, jó. Nagy fizetése lehet.
5: Igen. Hát ilyenek, hogy videótervező, fénytervező, ilyesmik ilyenek vannak, de ugye egy-egy ilyen területen belül is annyira sok minden történik másodpercről másodpercre. Szerintem egy olyan ember, aki mindennel tisztában van,
6: az gyanús.
5: Hát az nagyon gyanús.
7: De színházi MacGyver.
5: Az ilyen...
6: Ezt nem engedjük be.
5: Nagyon furcsa lenne, és nagyon rosszul is érezném magam valószínűleg, hogy mindent
6: mutatott.
5: Akkor ránk miért van szükség, hogy így, mi miért teszünk föl kérdéseket, ha egy előadásra hát válaszolja meg, vagy nem tudom így.
6: Igen.
4: Jó, hát akkor az ilyen munkaközbetítő is sapkámat azt elteszem most.
7: Nem vezete B-utat.
6: Ez amúgy érdekes a színezve, szerintem egy tök jó dolog, mert sokféle ember, ugye van egy állandó csapat, aki ott dolgozik, akár technikai emberek, akár színészek, és akkor minden előadáshoz azért összeáll egy külön csapat, amiben mindig beérkezik valami szakember, akire szükség van, ez lehet akár egy pszichológus, de lehet, hogy egy űrkutató, de lehet, hogy egy, nem tudom, amikor mi egy tárgyalásról szóló előadást csináltunk, akkor bíró, rendőr, nem tudom, szociális munkás. Tehát, hogy sok esetben ez egy, én azt gondolom, ez egy jó dolog a színházban, hogyha valamilyen technológiára van szükség, vagy valamilyen a kitaláció, akkor biztos, hogy oda be fog kerülni abba a csapatba egy olyan ember, aki ehhez nagyon ért, mert különben dilettáns lesz az egész, szóval ilyen értelemben szerintem megnyugodhatsz.
7: Igen. Igen, mert hogy fontos az a nyitottság, és tök jó hallani, hogy egy-egy darabhoz behívtok külsősöket, és hiszed úgy lesz teljesebb. Mennyire hagyjátok magatokat abban, hogy mondjuk a közönség, ugye vannak tipikus emberek, aki így szereti, belül örül, és boldog. És akkor vannak azok, hát tudjátok, mint amikor nem tudom, az áramszolgáltatót se hívjuk fel, hogy köszönöm szépen, hogy 17 könyvet elolvastam a fényednél, hanem örülsz, hogy van, de amikor elvegy 5 percre, akkor azonnal, hogy mit képzel. Tehát, hogy vannak, akik így belül örülnek, és nagyon jó vagy hangot is adnak neki, de vannak, akik mindig jó tanácsot adnak, vagy kritizálnak, ha kell, ha nem. A kérdésem inkább az, hogy mennyire a közönség visszajelzéseit legyen, az mondjuk kritikus, aki mondjuk az adott darabról ír, aki mondjuk kommentel különböző posztok alatt, az mennyire hat rátok, és mennyire használtok föl egy adott esetben következő alkotás folyamán azokat a visszajelzéseket, amit megnéz vagy ott esetben, milyen generációból érkezett, mennyire kell finomítani vagy egy darabon, vagy a következő darabon ezeket beépíteni. Tehát a közönség visszajelzése az a ti munkátokra mennyire van hatással.
5: Hát én nekem erre ugye azt kéne válaszolnom, hogy nem, nincsen, mert tudom, hogy mit csinálok, és az úgy jó, mert bízom a rendezőmben. De hát közben meg emberek vagyunk, tehát hogyha kapok bármiféle visszajelzést, akkor azon nem tudok nem gondolkodni. Alapvetően azért nagyon kritikus vagyok, nem hallgatok csak úgy bárkire szakmai kérdésekben. Van, akire viszont igen, és hogyha ő mond nekem valamit, akkor egy-egy előadás kapcsán, vagy próba folyamatban, nem tudom, akkor hajlamos vagyok azt így sokat így átfolyatni magamon tulajdonképpen, hogy ebből mi az, amit lehet használni, mi az, amit lehetne feldobni mondjuk a rendezőnek, hogy ebből valamit fogadjunk-e meg esetleg, de alapvetően én azt gondolom, hogy főleg egy készprodukció esetén az, hogy valaki azt mondja, hogy szerinte ez így nem jó, az nem az én problémám, de még csak nem is a rendezőé. Tehát én nagyon fenntartásokkal kezelem, de elfogadom az ilyen típusú visszajelzéseket vagy kritikákat. De azt is hozzá kell tennem egyébként, hogy azért nagyon kevesen vannak, akik oda jönnének hozzám, vagy hozzánk színészekhez, hogy te figyelj, szerintem amúgy ezt nem biztos, hogy így kellett volna csinálni. Tehát, hogy ezért ez nagyon ritka. Egy-egy ilyen komment van mindig, de ott meg általában nem erről van szó, hanem valami olyasmiről, hogy valaki ideges lett otthon, és ezért valahova oda akart kommentálni valamit, hogy ezt a szart. Mm-hmm. Tehát, hogy így nem túl komolyan vehetőek ezek.
4: Én egyébként összességében azt érzem, tényleg már gyerekkorom óta nagyon szeretem a színházat, meg tanultam is színháztörténetet, meg színháztudományt, és azt vettem észre magamon, hogy az elmúlt pár évben sokkal nehezebben tudok meg gondolatokat megfogalmazni egy-egy előadás után, tehát közvetlenül utána gyakorlatilag egyáltalán nem tudok, hanem meg kell várnom, mint egy ilyen mondjuk nagyon komplex film esetében is, mert jó sokáig várok, hogy úgy igazán le tudjon ülepedni, és úgy valami normális gondolatot összerakjak róla. És ezt nem régen vettem észre magamon, hogy korábban, mint hogyha magától értetődőbb lett volna, amit a színházban látok, mint manapság. Ez lehet, hogy csak ilyen nagyon személyes észrevételem nekem, és mondjuk ti ezt nem így gondoljátok.
6: Nem tudom, milyen előadásokat nézel. Szóval hát azért
4: én katonába járok, kényvjárok, radnótiba járok.
6: Igen. Még egy kicsit ehhez a kritikához ízéstelen mondom, majd válaszolok erre, hogy hogy szerintem ez nagyon fontos, amit a Bernát a végén mondott, szóval még így nincsenek kultúrája, és szakmailag nem is tud egy néző igazából visszajelezni, és nagyon kevesen vannak abban, annak tudatában, hogy ez mennyire komplex dolog, mondjuk, amit egy színész csinál. Valamit így beszólnak, vagy tetszik, nem tetszik, de azt nem tudják, vagy nem gondolják át, hogy a koncentráció milyen foka az, amit lát a színpadon, tehát eleve megtanulni egy szöveget, ilyen mennyiségű szöveget, amit úgy elmondok, mintha az a saját gondolatom lenne, és a saját érzelmeim, indulataim vezérelnének ebben, és pontosan tudom, hogy mikor, hova lépek, mikor fogom meg azt a poharat, mit ott, hogy is mondjam, koncentrálok a partnereimre, szóval szerintem egy elképesztően durva dolog, akkor is, ha jó, és akkor is, ha nem jó az előadás, az, amit ami a színész munkája, egyszerűen szellemi teljesítményben. És ezt az emberek alapvetően már ezt nem tudják, ami nem baj, mert nem kell tudniuk, csak hogy ezért az, ahogy hozzászólnak is, nehezen tud éppen, amikor megpróbálnak valahogy szakmailag. Ami viszont fontos, hogy egy előadásról mindig nagyon gyorsan kiderül, hogy a nézők szeretik-e, működik-e, vagy nem működik, még akkor is, hogyha nem egyöntetűen, mert olyan nincs. És teljesen mindegy, hogy amúgy a szakma mit gondol az előadásról, a kritika mit ír, azt úgyis mindig a nézők eldöntik, hogy szeretik-e vagy nem. Ez a Katonában is így van, amúgy baromi gyorsan lehet érzékelni, és nem is azért, mert a kritika jó vagy rossz, mert valójában senki nem, vagy nagyon kevesen olvasnak kritikákat, mikor jegyeket vesznek, hanem pont valahogy egy ilyen organikusan működő dolog, és egy-egy előadásnak elkezdik venni a jegyeket, és másnak, amiről esetleg a szakma leírja, hogy mennyire fantasztikus, mégsem indul be, szóval ezen a ponton tök nagy szerepe van a nézőknek, meg ott akkor abban a pillanatban, amikor történik, akkor a színész érzi, hogy mi történik, érzi annak arányait, még irányait is, annak az energiák, azoknak az energiáknak, amik ott jönnek, szóval ez egy nagyon kiszolgáltatott és kitett állapot, amiben most mondhatjességet mondok, szóval érzi a dinamikát, és a rendező is érzi, aki ott ül a nézőtéren pontosan, hogy és szerintem én például csinálunk egy előadást, akkor csak a hibáit látom, és mivel értek a rendezéshez valamelyest, ezért nem az van, hogyha, még akkor sem az van, hogyha valami előadásom sikeres lesz, hogy beülök, és így a nem jóját
4: verekedés.
6: hanem csak a hibáit látom, és nagyon nehéz, olyan hibáig, amik már kiküszöbölhetetlenek, tehát amik nem egy felújító próba során nem azokat látom, és azokat viszem tovább, és dolgozom azon, hogy bizonyos dolgoknak meg tudjak örülni. Amit megmondasz, azt meg pontosítanod kell, mert ez erre így nehéz válaszolni, szóval egy kicsit pontosítod, hogy mire gondolsz, hogy...
4: Igen, konkrétan egyébként...
6: Mondj egy előadást, amire utána azt érezted, hogy na, ez
4: az a baj, hogy most radnót is előadásokat tudom mondani.
5: Akkor nem.
6: Nem tudunk segíteni.
4: Na igen, de egyébként az extázis után is úgy voltam én, hogy hát oké, kirakom az asszonos, bevállalom, hogy én közvetlenül utána én azt nem szerettem. Tehát, hogy én ott azt éreztem, hogy nem mond nekem semmit, pedig, és tudom, hogy ezt a semmit mondást is akarta egy kicsit mondani. Tehát, hogy én értem, csak azt éreztem, hogy ez túl volt mondva ez a dolog. És aztán utána, hogy beszélgettem másokkal is, meg leülepedett, meg tudom, fiatalokat kérdeztem erről, akkor érkezett meg valamiféle jobb megértés, amikor már hozzá tudtam tenni olyan gondolatokat. Most ez lehet, hogy az én csökkent értelmi képességem, hogy kellettek mások ahhoz, hogy összeálljon bennem a dolog, vagy az, hogy hirtelen nagy volt bennem az ellenállás, nem tudom, lehet, hogy nem is érdemes rá szót pazarolni.
7: Nem, én, bocsánat,
6: érdemes.
7: Én egyet hagyd tegyek hozzá még előtt, hogy szerintem ez tök, nekem azért tetszik ez, és én egyetértek veled, hogy sok esetben kell egy nap, két nap, vagy több idő, mert ahogy a világ is felgyorsul, most vannak persze olyanok, az ember elment színházba, és két ember összejön, puszilkodnak, hazamennek boldogok, tehát van egy ilyen egyszerű ív a régebbi darabok.
4: Soha nem
7: tudom, hogy régi darabok, de van olyan, hogy annyi dolog ér minket, és a világunk is annyira összetett és komplex, és egy ember is, egy sima hétköznapese az, hogy kimegy szánt, és hazamegy még a gyertyánál valamit csinál, hanem sokkal több, és azoknak a lérei, miközben én is a saját életemen átfuttatom ezeket, és rá is merek azokra a pillanatokra, amiket én ott láttam. Ahhoz szerintem idő kell, de ez van, mint egy jó könyvnél, és azt sem, hogy elolvasom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó volt. Nekem a könyveknél is jön a jó könyvnél, hogy ott is van, hogy eltelik idő, amíg újra eljátszom magamba, ugye végigpörgetem, és megérkezik, és azt mondom, hogy tényleg ez egy nagyon jó volt. És szerintem a daraboknál is, a jó daraboknál is ilyen. Nekem ez az ismérve.
6: Nekem van olyan amúgy, hogy valami három nap múlva egyszer csak így...
7: Ez egy folyamat.
6: Igen, hogy ezt is, hogy megnéztem valamit, vagy olvasok. Én eleve, hogyha nem szakmai értelemben olvasok, tehát nem, valamit nem muszáj elolvasnom, és ha nem működik, akkor leteszem. Tehát akkor azt gondolom, hogy rengeteg könyv van a világon, amit még felvehetek, szóval nem fogom magam ezen így végtolni. Máshol valamit muszáj elolvassak. Szerintem Az egy különbség, hogy most az extázisról beszélünk, de hogy szerintem az egy olyan előadás, ami így vagy nagyon betalál valamit benned, vagy nem. Tehát, hogy ha meg igen, akkor például az azért is sok minden szempontban egy fontos előadásunk, Tarnóczy Jakab rendezése, mert egy olyan közönséget húzott be a Katonába, akikkel addig mi egyáltalán nem találkoztunk, és ezt a Bernát még nem is jobban tudja. Tehát, hogyha te mondjuk így sokat jártál a Katonába előtte, és mondjuk nem feltétlenül azonnal ott hatott rád, akkor ez tulajdonképpen egy jó hír félig, mert viszont valami nagyon erős hatása volt egy olyan generációnak egy részére, mert nyilván nem mindenki olyan, mint ezek az alakok az extázisban, de az pedig már szerintem egy másik folyamat, hogy az ember egyrészt ad a színháznak időt, ha azt mondja, hogy azt közben látom, hogy valami minőségi dolgot láttam egy minőségi helyen, és látom, hogy nagyon sok embernek működik, és akkor veszem, vagy adok ennek teret és időt, hogy megértsem, hogy ez mi, és aztán megértettem, és azt mondom, hogy aha. De azért az más, mint amikor, mert ez a színház az itt és most van, szóval ha itt és most nincs, akkor neked az nem volt, és ezzel nincsen semmi baj. Az már szerintem egy magadban ünnepelendő, vagy mi nagyon köszönjük, hogy egy ilyen ember vagy, aki ennek még ad időt, és aztán valamilyen értemben felülírod azt az ítéletet, amit ott hoztál.
4: Az viszont kétségtelen, hogy azért a Katonában nagyon-nagyon izgalmas dolgok voltak eddig is, és ezután is nagyon izgalmas dolgok jönnek.
6: Most fura, hogy a Bernát nem mondott semmit az extázisról, úgyhogy mondjál valamit.
5: Gyorsan mondok valamit.
6: Nekem a legkevesebb közöm, hogy hosszan beszéltem.
5: Nem, egyébként te validálom, alá van írva minden, amit a Kriszta mondott. Tényleg olyan emberekkel találkozunk, olyan nézőkkel, akik fogalmunk sincs, hogy mi ez az épület, látjuk rajtuk, hogy nem tudják, hogy merre jönnek, merre mennek. kérdezgetik, hogy ez most így micsoda, hogy hozzánk szólhatnak-e, kik vagyunk, mi szerepelünk ebben az egészben, hova lehet menni, bemennek a kelléktárba, mondták, hogy ja, bocsi, azt hittem, ide is be lehet jönni. Tehát érződik azon, hogyha valaki jár ebbe a színházba, hogy egy olyan, lehet, hogy erős szó, de egy olyan tisztelettel megy föl erre a színpadra, és úgy viselkedik végig, hogy érzékelni lehet a jelenlétén, hogy neki ez valami, hogy ő itt áll, ő itt sétál, adott esetben tudja, hogy mi kik vagyunk, mondjuk nem is én, de egy Jordán Adél például szemet szúr neki, és látszik azokon, akik meg világéletükben nem voltak itt, és egyébként ők sokkal szórakoztatóbbak, és egészen felszabadító az az élmény, hogy tulajdonképpen mi mit tisztelgünk itt egymás előtt, tehát hogy emberek vagyunk mindannyian rajtam, van egy port rajta, nincsen, hát most itt, én miért ne pacsizzak levele, nem tudom, tehát nagyon felszabadító érzés egyébként, és ehhez még csak hozzátéve annyit, amit mondtál, hogy szerintem nagyon fontos a nézői attitűd kialakítása, az, hogy az ember tudja azt, hogy a színházba megy, akkor egy picit, bármennyire is színes, szagos, gyors, vizuálisan megkapó egy előadás, neki tenni kell azért, hogy ezt végignézze, és ez most már egy komoly munka az egy embernek, hogy végignézzen, főleg az extázist, ami mondjuk 3 óra, vagy nem tudom, nagyon hosszú előadás, tehát az egy tényleg meg kell erőltetnie magát egy embernek, hogy én most itt ülök, nem veszem elő a telefonom, nem csinálok semmit, hanem figyelek arra, hogy mi történik, és csak ha már ennyit meg tud lépni az ember, akkor utána szerintem az, hogy el tudja önmagának ezt dönteni, hogy nekem ez nem tetszett, én azzal tökéletesen meg tudok elégedni, és meg vagyok vele békélve, mondjuk nem én fizettem ki azt a jegyet, meg nem tudom, de alkotóként azt gondolom, hogy teljesen rendben van, hogyha ez valakinek nem tetszik, hogyha valaki elmegy közben, nekem az is teljesen rendben van, hogyha azt érzi, hogy ő nem tudja ezt a munkát ebbe belerakni, és mondjuk szünetben, úgyhogy nem zavarja a többieket, ő egyszerűen nem jön vissza. Szerintem lehet ilyen döntéseket hozni, de az első és legfontosabb döntés az az, hogy az ember megpróbálja ezt, hogy ő beül oda, és megpróbálja megnézni, és megpróbálja megérteni, hogy mi mit akarunk adni neki, mert mi valójában ezt nem azért csináljuk, hogy rosszul érezzék magukat az emberek, hanem azért, hogy jól. És hogyha ezt hajlandóak egy picit befogadni, akkor azzal mindenki csak nyerni tud.
4: Köszi nagyon. Na hát, és akkor arra akartam
6: nem
4: még
6: mondtam, át. Hogy...
4: Igen, kellett nagyon köszönöm.
7: Kellett volna kihagyni.
4: Na hát igen, és tényleg kétség se fér hozzá, hogy nagyon izgi dolgokat csináltatok eddig, és fogtok ezután is csinálni, de hogy én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen víziók vannak a Krisztál fejedben, most, hogy ugye már bejelenthetjük azt is, hogy a Telekom meg a Katona József Színház együtt fog működni, de nyilván ettől az együttműködéstől függetlenül is nagyon érdekel, hogy mi minden kavarok benned, amikor az ország egyik legmeghatározóbb színházának vezetőjeként gyakorlatilag meghatározod azt, most bocs, hogy ilyen terheket teszek a vállalatra, meghatározod azt, hogy
6: egy állatvizes borogatást hozzon be valaki. Tehát,
4: azért
6: gondolom a választ.
4: Határozod, meg alakítod a közízlést, szóval, hogy mindig mindenki nagyon odafigyelt a Katonára, akit érdekelt a kultúra, és ez ezek után sem lesz másként. Ennek megfelelően mit tervezel?
6: Hát azt szoktam erre válaszolni, hogy én nem most kerültem oda a Katonához, vagy a Katonába. Tehát az, hogy a Katona hogyan alakította az elmúlt időszakban a közízlést, annak én 10 éve része vagyok, és a munkám, és az alkotótársaim, vagy az a stáb, akivel dolgozom, meghatározta a Katona repertoárját. Azért volt, amikor nagyon dominánsam, aztán már... szuper volt, amikor a Jakab is, és egyre több fiatal érkezett, tehát tulajdonképpen nem, én azt gondolom, hogy az én részemről, vagy a mi részünkről, ez bizonyos értelemben egy ilyen folytonosság, vagy egy folyamatnak a következő lépcsője. Nyilván más mindez így, hogy én vezetem a színházat. Mik vannak a fejemben? Hát... most indult el ez az évad, és akkor meg lehet nézni az évad tervet. Igazából szerintem egy ilyen fontos állapota lehet most a kultúrának az, hogy talán bátrabbak lehetünk, több a levegő. Szerintem a Katona esetében fontos az, hogy, és megint vissza fogunk ide kapcsolódni, amiről eddig beszélgettünk, hogy ez a feldolgozhatatlan világ körülöttünk az feldolgozható legyen, vagy ebben együttműködjünk a közönséggel. Amúgy eddig is ezt csináltuk, csak most talán egy másik atmoszféra van. Szóval ilyesmi, én azt gondolom, hogy ízlésben is mást képviselek talán, mint az előző generációja a katonának, tehát most van egy teljes arculatváltásunk. Fontos lenne szerintem, hogy kapcsolatban legyünk az európai kulturális szereplőkkel, fesztiválokkal, rendezőkkel. Most dolgozik nálunk egy német rendezőnő, aki egy fontos rendezője és pedagógusa amúgy a német színházi világnak, és például azt is fontosnak érzem, hogy míg párhuzamosan a kamrában egy nagyon fiatal rendező dolgozik a Gépnarancson, addig ő pedig mondjuk így a 50 fölötti generációnak a képviselője, tehát azt se tartom igaznak, vagy azt se nagyon szeretem, mert ez is egy ilyen ageism, hogy mindenhol, és csak a fiatalok, és csak a fiatalok, és csak a fiatalok, és én szeretném, ha ebben balansz lenne, és velünk ott dolgozik Aser Tamás is, aki egy világhírű magyar rendező, és fontos, hogy az a része az emberi létnek is képviselve van. Nem tudom, válaszolgatok-e most a kérdésre.
4: Igen, abszolút. Én még tényleg csak arra vagyok kíváncsi, hogy technológiai szinten, azért az szerintem nagyon izgalmas, nem csak azért, mert a Magyar Telekomban dolgozom, de hogy más különben is nagyon izgalmas az, amikor egy technológiai cég és egy színház kapcsolódik, és próbálják ezt úgy kialakítani, ezt a kapcsolódást, hogy abból tényleg mindenki jól jön ki, mert szerintem most a részünkről egy ilyen munka zajlik, vagy mindkettőnk részéről egy ilyen munka zajlik, és én erre vagyok még kíváncsi, hogy így a technológiával való ezáltal jobb összefonódást van látsz-e lehetőséget, vagy milyen lehetőséget látsz benne?
6: Hát egyrészt azt jónak látom, hogy ezen van egy közös gondolkodás jelen pillanatban, tehát szerintem bizonyos értelemben ez zajlik most, és próbálunk a Telekommal olyan projekteket létrehozni, ami pont az, ami a beszélgetés elején itt kerülgettük, vagy szerettük volna, hogy valahogy ne legyen öncélú, és hogy ezt a két világot úgy közelítse, hogy mind a kettőhöz megtermékenyítően hasson, tehát hogy mi is valamilyen értelemben fejlődjünk, és találkozunk valamivel, és lehet, hogy mi is be tudunk hozni valami olyasmit, ami meg azon az oldalon újdonság és újszerű. Az, hogy ez mert itt sem tudom, ezekről lehet-e beszélni, milyen projektek vannak, de...
4: Szerintem van, amiről lehet, aztán majd csekkoljuk.
6: Igen, tehát hogy lehet, hogy ilyen rébuszokban jobb.
4: Jó.
6: Tehát, hogy készülnek ilyen projektek, amúgy pont a Bernát, az egyik a Bernát, Bernát Bernát, és kiderül, hogy én is egy ilyen izé vagyok, Android lemerült a batteri, szóval, hogy a Bernát közreműködésével, vezetésével, nem tudom, részvételével. Szóval, hogy azt keressük, hogy mi ez a fúzió, és ez pont szerintem egy izgalmas dolog lesz.
5: Hát most nem erről? Lehet róla beszélni, és akkor én mondjak róla valamit.
6: Nem, te beszélj róla valamit, és akkor majd
5: úgy nem. Ja, és akkor majd az enyémet kivághatjuk.
6: Igen, igen. Jó. Tehát, és közelmezetlen, hogy... engem semmiképpen ne vágjon.
5: Jó, megértem, de én vállalom. Tehát mostantól lehet majd vágni, hogy egy olyan projekten gondolkodunk, egyébként a Béres Bencével, színész társammal, színész kollégámmal, ami tulajdonképpen inkább egy performance, és inkább alapvetően egy olyan szándéka vagy célja lenne a dolognak, hogy mi a technikai oldal és a nézők is együtt gondolkodjunk arról, hogy konkrétan az AI az micsoda, mit tud és mit nem tud, amit mi mondjuk tudunk, mi az, amiben jobb és mi az, amiben nem jobb, mint a színház vagy egy színész. Egy ilyen munkacíme is van. Ez igazából szerintem akkor is érdekes, hogyha nem valósul meg, mert a gondolkodás mögötte az egy érdekes dolog szerintem. Az a munkacím, hogy a nagy AI verseny, és egy színészt és egy AI androidot veszünk tulajdonképpen alapul, és őket versenyeztetjük meg különböző helyzetekben. És ebbe egy nagyon sok formát már kitaláltunk, amik közül majd válogatunk. Lehet, hogy a nézők is valamilyen formában interaktívan ebben részt vehetnek. És tulajdonképpen az a helyzet, hogy ezért mondom, hogyha nem is valósul meg, akkor az azért ebből szerintem látszik, hogy nagyon érdekel minket ez a dolog, és hogy nagyon nyitottak és kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi vesz minket körül. És még ezt, amit mondtam az elején, hogy azt érzékeljük, hogy a nézők viszont nem akarok teljesen átörül, és még ezt, amit mondtam az elején, hogy azt érzékeljük, hogy

0: olvasgatják, az szerintem ritka, és nem is nagyon van, tehát egy ilyen 5-6 soros valami van, egy ilyen, hogy hívják ezt, színlap, köszönöm szépen, egy ilyen színlap hátoldalán, és például az is érdekes lehet, hogy vannak bizonyos előadások, mondjuk az M-Trag, ami az ember tragédiájából készült, amihez amúgy is vannak felkészítő foglalkozások a katonában, vagy ilyen nem tudom, maradjunk ennyiben, inkább az jó szó volt, amit már kimondtam. Miért akarok egy másikat keresni? Mert egyszer elhangzott egy, ami működik. Szóval. Tehát, hogy például milyen plusz tartalom lehet egy előadáshoz, ami az előszobája lehet, amit már amúgy alkotóilag színház vezetőileg át lehet gondolni, az alakokkal kapcsolatban milyen információk, a térrel kapcsolatban, mondjuk pont az ember tragédiája egy olyan szöveg halmaz, vagy test eredetileg, és hogy ebből mondjuk hogyan alakult ki ez az előadás. Szóval szerintem az is érdekes, hogy milyen plusz, ilyen akár virtuális térben, akár digitálisan köré építeni egy ilyen élmény köré, mit lehet, szerintem az is egy ilyen izgalmas ügy.
1: Abszolút.
2: Igen.
1: Nagyon várjuk.
2: Igen, nagyon izgalmas. És még nekem egy dolog jutott eszembe, így megközelhetünk, és annyira jó lehetek beszélni, tényleg akármeddig folytatnánk, de hogy szerintetek mi az eszenciális, nem tudom, magja vagy sarja annak az egész dolognak, ami miatt a színház akármilyen, és persze kiegészíti és színesebbé teszi, de hogy mégis ott marad, és hogy nem kell félni, tehát hogy a színházba járás, és az az élmény, amit ott az ember átél azokban az órákban, az ilyen örök és elpusztíthatatlan. Nektek mit jelent?
0: Meg.
2: Igen.
0: Bernát.
3: Hát én ezen nagyon sokat gondolkodom, mert én mindkét lóra tettem, de közben, amit eddig ilyen kicsit kárhoztatóan mondtam a nézőkre, hogy egy ilyen elzártsággal vannak az AI meg a technika fele, én ezt egyébként támogatom, tehát legyünk kritikusak azzal szemben, hogy mit látunk, mit nézünk, és annak van-e bármi értelme. Abszolút támogatom. De szerintem alapvetően az, amivel a színház több és jobb tud lenni, ha most csak egy dolgot kellene mondani, akkor azt mondanám, amit a Kriszta kapargatott már egyszer, hogy abban hiszek, abban a jelen idejűségben hiszek színészként, abban az érzékelésben hiszek színészként, hogy egyszerűen azt nem tudja megcsinálni bármilyen elektronikai eszköz, hogy annyira figyel a jelen levő levegőre egy színházi térben, hogy pontosan megérzi, hogy egy-egy mondatnak mi az ideje, mi a hangsúlya, mi a vége és mi az eleje. El fogja tudni mondani jól, el fogja tudni mondani érzelemmel, bele lehet táplálni, hogy random szünetet tartson, bele lehet táplálni, hogy megmondom neki, hogy mennyi szünetet tartson, de az, hogy ezt estéről estére valós érzelmekkel ő feltöltse, és valami valódit adjon abban a pillanatban, abban a levegőben azoknak az embereknek, akik éppen ott ülnek, azt nem fogja tudni megcsinálni, és ez szerintem egy olyan dolog, amit semmi nem fog tudni pótolni, és azt is gondolom egyébként, hogy az AI erősödésével a színház is erősödni fog.
0: Igen. Igen. Szóval az egy élő dolog. Most vegyük azt, hogy mondjuk egy jó előadásról van szó, nem egy rosszról. Az egy élő dolog, és az a közönséggel közösen történik. Tehát mondjuk készül egy előadás, és még nem volt ott a közönség, nem egyszerűen még nem még nincs az előadás. Tehát az addig egy ilyen belső dolog, a rendező tulajdonképpen, meg a színész, akinek már van ebben tapasztalata, hogy mi hogy működik, így spekulálunk valamit, és aztán jön a közönség, és utána ott valami közösen elindul, és hogyha jó az előadás, akkor egyszerűen valami teljesen pótolhatatlan élmény jön létre, vagy semmihez nem hasonlítható élmény, ami mindig más. Tehát, hogy van egy jó előadás, és ott különböző közönségek jönnek, és ezt a színész mindig kézben tartja, persze, ha jó színészről van szó. Tehát vannak olyan színészek is, akik katonában nincs ilyen. De aki nem feltétlenül érzi úgy, de pont azért, mert ez egy közös munka, egyszer csak valami együtt van, és ehhez valahol dinamikusabbnak kell lenni, valahol egyszer csak meg kell álljon

0: az előadást, valahol olyan bátor dolgok történnek, tehát a néző nem is tudja, mert nem tudja, hogy mihez képes nézi, de mondjuk én nézem, és hát csak azt látom, hogy Jézuson, de bátor volt, pedig lehet, hogy csak egy kis szünetről volt szó, vagy még egyet lépett, még milyen, nem tudom, vagy valami egészen új dolgot csinált, és az még valamit, tehát azt mutatta, hogy olyan kapcsolatot ápol éppen a nézővel, hogy tudja, hogy azt most még ott megcsavarhatja, és az ember érzi, hogy a néző meg is csavarodott benne, ezeket nem fogja tudni a technológia, és akkor sem amúgy, mert nem máshogy, mert egy filmmel máshogy van még, akkor is, hogyha nagyon erősen hat, egyszerűen meg tudod nézni, még egyszer le tudod állítani, nem tudom, szóval én bízom ebben a formában.
1: Hát köszönjük nektek, szerintem amit én tanultam egyébként ebből, hogy ez beletett munka, vagy ez a közös beletett munka, és tényleg nézőként is legyek jelen, és akarjam azt az 2-3 órát ott lenni, és úgy lenni ott, úgyhogy a hallgatóknak, nézőnek is azt javasoljuk, hogy nagyon jó a digitalizáció, nézzünk, olvassunk, vegyünk jegyet digitálisan, viszont ott nyomjuk ki offline, és arra, ami viszont ott benne vannak a térben, és az segítik, hogy az adott darab jobban átjön, érzékeltesse sokkal jobban annak az üzenetét, azt viszont fogadjuk be, hogy menjen mindenki sokat színházba, nektek meg sok sikert kívánok, és nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk.
2: Köszönjük szépen.
1: Sziasztok.
3: Támogatott tartalmat hallottak.

0: kérjed, ha bármit kérsz. Mindig a lóvé a pénz. Ha csak rohansz az úton előre a lejtőn, nem biztos, hogy célba is érsz. Mindennek megvan az ára. A kérdés, hogy mennyire drága, hogy az, amit kapsz, azért cserébe mit veszítesz.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
1: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
3: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Napos, hűvös idő lesz. Megválasztotta az országgyűlés a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyetteseit. Egy korai stádiumú csomót távolítanak el 14. Leó pápa tüdejéből. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád védelemért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A három tisztviselő közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás. 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel. Újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. Még ma megműtik 14. Leó pápát. Egy korai stádiumú csomót távolítanak el a tüdejéből a római Gemelli klinikán. Az egyházfő vasárnap személyesen tájékoztatta egészségi állapotáról a híveket, akik közül sokan ma is összegyűltek a kórháznál, hogy kifejezzék neki jó kívánságaikat. A műtét utáni lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. Légivészhelyzet miatt rövid időre lezárták a Nürnbergi repülőteret. Egy Korfuról érkező utasszállító repülőgép továbbított vészhelyzeti kódot, emiatt riadóztatták a német légierő elfogó harci gépeit. A két vadászgép beavatkozására nem volt szükség, a korfui gép biztonságosan földet ért. A járat átvizsgálásakor nem találtak veszélyre utaló jelet, a hatóságok vizsgálják a riasztásokat. Az egyik legmagasabb francia állami kitüntetéssel díjazták Jancsó Júlia műfordítót. Az alkotó az elmúlt években megjelent Prus összkiadás fordítójaként vette át az elismerést Franciaország budapesti nagykövetétől. Jancsó Júlia 30 évig dolgozott az Eltűnt idő nyomában című, csaknem 4000 oldalas világhírű regény magyar nyelvű fordításán. Az első teljes és egységes magyar nyelvű kiadás 2024-ben jelent meg. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Holnap csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű. A hét második felében is marad a csendes őszi idő, néhol 20 fokkal.
3: A Spirit FM híreit hallották.

0: ritka, de nem a szép szavakban van a hosszú élet titka.
1: Szerelmen él az életed, szabadságért.
0: Szabad a gazdag, akit nem úgy húz a madzag. Szeret a szegény, így indul minden regény. Lehetsz leány vagy legény, légy kemény vagy szerény. A remény szolid.

0: Hidd el, vágom tesó azt, ami túl benned. De létezik második esély, új kezdet. Az ár az élet, amit régen kifizettek. Egy hősi halál eredményez, happy end.
1: Spirit FM. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: magamat.
1: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Budapesten baleset történt a 10. kerületben a Kőér utcában a Vaspálya utca felé az Üllői út után a külső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Budakeszi út után, és a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé az Üllői út előtt a külső sávban. Akadozik az előrejutás az Üllői úton a Nagykörútnál, a Rákóczi úton a Barostér közelében, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, valamint a Szél Kálmán tér környékén is. Lezárták a 13. kerületben a Rejtel Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtt a belső sávot, illetve befelé a Rokolya utca előtt a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. A 4. kerületben az István úton az Árpád úttal a Petőfi utcáig lezárták a külső sávot a felújítás miatt. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, ezért mától lezárták a Lenhosék utcát és a Tali Kálmán utcát a Mester utcánál. A Dózsa-György úton lezárták a külső sávot a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál karbantartás miatt. Átépítés miatt az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre készüljenek. A 19. kerületben az Ady Endre úton kifelé a Határútnál pedig lezárták a külső sávot. Az Üllői úton a Távíró utca és a Határút között napközben sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. A műsor szakmai együttműködő partnere a VHC. Felvéve, ahol a munkaerőpiac kérdései találkoznak. A mikrofonnál Róna Egon.
3: Tisztelettel köszöntöm Önöket, ez a Felvéve, egy újabb adás a munkaerőpiacról a VHC támogatásával. Annyira, hogy Götl Viktor itt van velünk a VHC ügyvezetőjeként, és itt van Kalmár Ákos, akit szintén szeretettel köszöntök, épp úgy, mint Viktor, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének elnökségi tagja, foglalkoztatási bizottsági elnök. A foglalkoztatás politika, ennek ez a neve ennek a bizottságnak. Mennyire politikai kérdés az, hogy hogyan alakul egy ország foglalkoztatása, a miénk vagy bármelyiké?
4: Úgy gondolom, hogy a foglalkoztatás politika alapvetően nagyon
0: szorosan kapcsolódik a gazdaságpolitikai kérdésekhez, illetve az úgynevezett szociális párbeszédhez, amit ugye a kormány folytat a szociális partnerekkel. Ugye ennek van egy intézményi keretrendszer is Magyarországon, a VKF-nek hívják, a versenyszfér és a kormány állandó konzultációs fóruma. Ugye ennek az MGYOSZ is tagja, és itt rendszeresen beszélgettünk a kormánnyal a foglalkoztatás politikai kérdésekről. Tettük ezt az előző, illetve a mostani kormánnyal is.
3: Hát akármilyen kormány jön, a szakmának ez a dolga nyilván. Nyilván Viktor, nektek is, tehát figyelni azt, hogy milyen folyamatok indulnak be, vagy hogy alakulnak azok a folyamatok. Itt most egy kormányváltás után láttok bármit, ami befolyásolja a munkaerőpiacot?
4: Hát van jelenleg egy érzékeny pont, amiben szerintem majd később bővebben lehet, hogy kitérünk itt a beszélgetés során. Alapvetően mi piaci szempontból közelítjük meg a foglalkoztatás politikát, tehát munkaerő kereslet, munkaerő kínálat, és mi egy, a mi cégünk egy ilyen munkaerő támogató, munkaerő közvetítő, kölcsönző cég, a vállalatoknak meg a munkavállalóknak igyekszünk minél gyorsabban vagy munkaerőt találni, vagy munkahelyet találni. Úgyhogy mi nem politikailag gondolunk elsősorban a foglalkoztatás politikára, de a jogalkotó természetesen eléggé a döntéseivel eléggé mélyen tudja befolyásolni a mi működésünket is, vagy a munkaerőpiacnak a működését.
3: Most az látszik, hogy merre tart a hazai foglalkoztatási piac?
0: Szerintem abszolút. Tehát itt látszódnak trendek, amik azt gondolom, hogy tehát a mindenkori kormánytól függetlenek, viszont vannak nagyon izgalmas szabályozási kérdések, még természetesen azon múlnak, hogy ugye ezekre a trendekre, ezekre a dinamikákra hogyan reagál a kormány.
3: Akkor most visszadobom természetesen újra, hogy ha látszik, akkor ez most mit mutat? Milyen irányt?
0: Szerintem egy nagyon érdekes helyzet van most a munkaerőpiacon. Ugye alapvetően lassuló gazdaságnak nem látjuk a tankönyvi következményeit. Ugye egy normális esetben mi történne ilyenkor? A cégek elengedik a munkaerőt, ugye nő a munkanélküliség, csökken a foglalkoztatottak száma, de nem ez történik. Gyakorlatilag a munkanélküliségi ráta az nem emelkedik, és a cégek úgymond tartalékolnak, tehát mindenki tartogatja a munkaerőt, és egyfajta gyárkapun belüli munkanélküliség alakul ki. Kérdés, hogy mi ennek az oka. Úgy gondolom, hogy számos oka van, de talán a legfőbb ok az az, hogy ugye a cégek még emlékeznek a 2006-tól kialakult keresleti munkaerőpiacra, és emlékeznek arra, hogy milyen nehézséget okoz a munkaerő felvétele, illetve képzése, és nem akarják ugye a már felvett, megtartott, képzett munkaerőt elveszíteni, és inkább megemelik a fájdalom küszöbüket, ugye elviselik a kapcsolódó a költségek növekedését, és nem engedik el a kollégákat.
3: Ez egy azért is érdekes kérdés, mert közben ez optimizmust is mutat, hogy majd egy kicsit jobb idők jönnek, hogy elindul a gazdaság a növekedés felé, hogy lesznek megrendelések, hogy ismét működik az európai piac, tehát van hova dolgozni. Ezt ti érzitek a megkeresésekből?
4: Hát sajnos inkább az Ákos véleményéhez igazodom. Én is azt látom a mai munkaerőpiacon, hogy hogyha az ország egészét nézem, akkor egy ilyen lassú, stagnáló, tartalékoló vagy munkáltatók szempontjából egy ilyen tartalékoló piaccal nézünk szemben. Az országnak van két olyan része, a szerencsés, aki szerintem ott lakik, lehet, hogy ő nem így gondolja, Debrecen térsége, illetve Szeged térsége, ahol viszont elképesztő dolgok történnek, tehát olyan munkaerőigény van, olyan mennyiségű, volumenű munkaerőigény, ami az ország többi részében nem tapasztalható, és hát mondhatnánk azt, hogy haj, de jó, hát akkor menjen mindenki oda dolgozni, a munkanélküliek.
3: De majd a munkavállaló nem.
4: De hogy aztán mégse ez történik, és akkor megérkezünk ahhoz a problémához, hogy akkor honnan lesz munkavállaló, hogy elinduljon mondjuk egy új autógyárnál egy harmadik műszak például. És nem feltétlenül az autógyártó maga nevét hadd ne mondjam ki, úgyis mindenki tudja, mire gondolunk Debrecenben, de hogy nem feltétlenül az autógyártónak nincs meg a megfelelő minőségű, meg mennyiségű munkavállalója, vagy létszámú munkavállalója, hanem a beszállítói körnek például. És hogyha időben oda kéne érjen egy alkatrész egy megfelelő gyártó cellához, ahol az autót összeszerelik, de a logisztika nem tudja oda szállítani, mert nincs targonca vezető, akkor megáll az autógyár. És hogy ez egész így alakul ki, de összességében Magyarországon egy ilyen stagnálás tapasztalható.
3: Ahol viszont munkanélküliség van, ott valószínűleg rossz helyen van az, aki munkát keres magának. Igen. Hogyan lehetne ezt valamilyen
4: lokációs probléma
3: megmozdítani? Ez egy nagyon régi problémája a magyar munkaerőpiacnak, hogy röghöz kötött.
4: Igen.
0: A kérdés az, hogy mi a probléma igazából a munkaerőpiacnak. Úgy lehet talán egyszerűen megfogalmazni, hogy nem a munkanélküliség, hanem egy aszimetria, amit ugye a kereset és a kínálat között lehet tapasztalni. Magyarul ugye nem ott és nem olyan összetételben áll rendelkezésre a munkaerő, hogy a gazdaságnak szüksége volna rá. És erre a kérdés ráadásul rengeteg dolog hat, hát most csak a legfontosabbak, és mindegyikről szerintem érdemes lehet talán hosszan beszélni, ilyen a munkaerőtartalékok kérdése, a mobilitási kérdés, a demográfiai kérdések, a harmadik országbelieknek a kérdése, vagy akár a szabályozás, illetve a bérkérdések, amelyek mind-mind ugye hatnak most a munkaerőpiac aktuális alakulására.
3: Azt lehet látni, hogy melyek azok a területek, ahol munkaerő hiány van?
4: Abszolút lehet. Kékgalléros munkavállalóknál vannak Magyarországon olyan lokációk, olyan ipari parkok, környékek, ahol még az alacsonyan képzett munkavállalónak a megtalálása is kinkeserves. Vagy lehet, hogy a munkáltatók megtalálják, csak egész egyszerűen azzal van a probléma, hogy belép a munkavállaló, létrehozza a munkaviszonyát, egy hetet kibír mondjuk a cégnél, és utána eltűnik. És ezeknek a létszáma, ahogy ez működik, ez a dinamikája, ez nagyon-nagyon magas, és egy ilyen cég nem tud normálisan gyakorlatilag tervezni, működni. Ugye ezért most egy kicsit rákapcsolódok az egyik mondatodra, Ákos, hogy mi van a harmadik országbeli munkavállalókkal. Azért sok olyan lokáció van Magyarországon, ahol pont ilyen alacsonyabb képzett munkakörökben jelentett megoldást a harmadik országbeli munkavállalók megjelenése. Ugye jelenleg ez fel van függesztve. Hát ezek a munkáltatók, ezek a cégek most azért vakarják a fejüket, hogy hogyan tovább.
3: Ráadásul az, hogy eltűnik egy hét múlva a munkavállaló, az nagyjából leírja azt is, hogy egyébként ő miért keres állást. Hát azért, mert igazán nem marad meg sehol.
4: Igen.
3: Annyi ideig dolgozik, ameddig kihúzza a következő hónapig valami pénzzel.
4: Hát vagy csak kipróbálta. Most elmegyek dolgozni, megnézem ez milyen, végül is annyira nem tetszik, mert ez a három műszak nem jött be, vagy túl korán kell kelni a buszra, vagy nincs busz, és akkor mégse tudom vállalni ezt a mopedemmel, vagy a biciklimmel, vagy bárhogy. És nyilván ez a felveszem, kilép, adminisztratív, ez egy nagyon nagy teher, hozzáadott értéke nincs, betanulni nem fog. Amit az alatt az egy hét alatt csinál, az csak konkrétan az költség a cégnek, és akkor elmegy a munkavállaló. Tehát ez egy ilyen probléma.
3: Mennyire általános probléma ez? Talán ezt ti látjátok a munkáltató érdekképviseletként?
0: Hát a kérdés praktikusan úgy hangzik, hogy munkaerőt egymástól csábítunk-e, vagy pedig az utcáról veszünk föl. Ugye az utóbbi a munkaerőpiaci tartaléknak a kérdése. Ugye itt nagyon nagy számot lehet jellemzően hallani, 300 000 főre becsülik ugye ezt a létszámot. De én óvatos lennék azzal, hogy ilyen agregált számokból induljunk ki. Mert akkor is, hogy ez a szám relatív nagy, itt mindenképpen figyelembe kell venni, főleg egy adott cég, vagy egy adott állás esetében, hogy ki az, aki oda mobil, munkaképes, van-e megfelelő végzettsége, az egyáltalán motiválható-e az adott munkakör, és akkor nagy agregált számból ugye icipici számok lesznek a végén. Én úgy gondolom egyébként, hogy ugye a munkaerőpiaci tartalék kapcsán ugye az adható válasz az nem feltétlenül a képzés, ugye ez, ami mindenkinek elsőként eszébe jut, mit csináljuk a tartalékot, képezzük, és így integráljuk őket a munkaerőpiacra. Én úgy gondolom, hogy számukra inkább mobilitási, illetve inkubációs megoldás a megfelelő válasz. Jellemzően ennek a tartalék egy része nem integrálható, tehát nincsen állapotban, hogy ugye a munkaerőpiacra integráljuk. Nekik meg kell tanítani, mi a munkavilága, hogy mi a munkakezdés, mi a munka vége, mik a teljesítmény elvárások, és így tovább. Tehát egy ilyen embernek hiába adok egy ács végzettséget például, ugyanúgy nem fog tudni vele mit kezdeni, hogyha egyébként integrációs probléma a gyökérok. Ugye a mobilitási kérdés szerintem szintén nagyon érdekes. Ugye ma a magyar lakosságnak mindig egy jelentős része él kis településeken vagy falvakban. És az a helyzet, hogy a GDP-t nem itt állítjuk elő, hanem nagyvárosokban, nagy cégeknél. És az lesz majd egy kulcskérdés szintén a tartalék kapcsán, hogy hogyan tudjuk ezt a tartalékot olyan gyárak, vagy olyan munkahelyek, olyan városok irányába mobilizálni, ahol egyébként a nemzeti összterméket állítjuk elő.
3: Miközben sokszor arról is beszélünk, hogy annyi pénze sincs, hogy megvegye a buszjegyet magának, tehát nem tud elindulni, állást keresni sem, tehát inkább otthon marad. Nagyon sokszor ez van, igen. Meg hát a munkásszállások kérdése az egy a rendszerváltás óta felmerülő kérdés, hogy hol szállásolom el azt a munkavállalót, akit az ország másik végéből tudta megszerezni magának. Ez miben jobb a helyzet, mint volt mondjuk 10-15 évvel ezelőtt?
4: Úgy gondolom, hogy igen. Tekintettel arra, hogy mi is azért egy elég komoly ilyen 6-7 ezer munkavállalót foglalkoztatunk ma Magyarországon, a fele az biztos, hogy szállásoltatott, tehát elég nagy tapasztalatunk van abban, hogy hogyan lehet életszerű, a mindennapi élethez passzoló szállásokon a munkavállalókat elhelyezni. Ugye ez a munkásszállás szó maga, ez a magyar szó, ez azért nem túl jó szerintem, mert a 2026-ban ma már nem azok a munkásszállások mennek, meg nem azok működnek jól, ahol van egy hosszú folyosó, van 20 szoba, van egy darab mikro, egy darab konyha, meg egy darab WC, hanem az életvitelszerű élethez alkalmas bérelt lakásokról beszélünk, vagy panziókról. Legalábbis mi így csináljuk. És azért csináljuk így, mert tudjuk azt, hogy a munkavállaló nem 3 hónapra megy egy adott munkahelyre, vagy 2-re dolgozni, hanem huzamosan ott akar élni, vagy ott fog élni, és ez az kell, hogy egy normális körülmények fogadják. Az országnak azokban a részeiben, ahol pörög a gazdaság, az általam már előbb említett Debrecen és Szeged térségében, ott azok a befektetők, beruházók, vagy lakástulajdonosok, azok biztos jól fognak járni, akik kiadják az ingatlanaikat ilyen célra, vagy jól tudnak járni, ha ki akarják adni ilyen célra. És ott tovább megyek, még utolsó gondolat, hogy mind a két nagyváros, amiről beszélek, az egyetemváros. Tehát az ott élők, az ott lakó emberek hozzá vannak évtizedek óta szokva, hogy rendszeresen megjelenik egy beáramló diák tömeg, ugye ők diákok, de hogy a mostani beruházásoknál az, hogy egy munkavállaló megjelenik, ez ugyanaz az ő szempontjukból, az ingatlan tulajdonosok, meg a város, meg a hamburgeres, meg a hotdogos, meg a fagyizós, meg persze, a kávézó szempontjából.
3: A befektetőnek ez mindegy. Az a lényeg, hogy működjön utána az üzlet. Említettétek egy fél mondat elejéig a vendégmunkás kérdést, ami egy elég kemény szabályozás alá került az elmúlt időszakban. Jóval szűkebbre vonva a lehetőséget, mint ahogy az korábban volt. Ez a realitás, vagy ez a szűkítő hatás, ez egyúttal egy korlát is lett?
0: És én úgy gondolom, nagyon fontos föltenni a kérdést, hogy ugye a harmadik országbelieknek az alkalmazása az milyen lehetőségeket és milyen veszélyeket rejt magában. Mi munkaadók elsősorban lehetőségként tekintünk rá. Én azt is kimerem jelenteni, hogy a harmadik országbelieknek a foglalkoztatása az magyar munkahelyek megőrzéséhez járul hozzá, hiszen egyértelműen vannak olyan szektorai az országnak, vagy olyan munkakörök, ahova magyar munkaerőt nem lehet találni. De úgy kell elképzelni ezeket a munkaköröket, hogy ezek nem a levegőben lógnak, tehát valamilyen vállalati értékláncnak a része. Most egy nagyon egyszerű példát akarok mondani, ugye a magyar szakácsnak akkor van munkája, hogyha a harmadik országbeli ételfutár kiviszi az ételt. A magyar mérnöknek, a magyar technikusnak akkor a munkája a gyárban, hogyha a harmadik országbeli összeszereli a terméket a gyártósoron. Tehát ez nagyon fontos, hogy én úgy gondolom, a harmadik országbeliek alkalmazásával nincsenek magyar munkahelyek veszélyben. E tekintetben pedig biztosan van olyan megoldás, olyan jogi megoldás, olyan konstrukció, ugye, amely teljesíti ezt a feltételt, vagy felvetést, hogy ők segítik, nem pedig veszélyeztetik a magyarországi munkavállalóknak foglalkoztását. Ugye a jelen helyzetnek én a fájdalompontjára szeretnék inkább rávilágítani, elég komplex, szerintem elég, hogyha megértjük, hogy mi okozza most a nehézséget. Ugye volt egy vendég munkás tartózkodási engedély, ami mögül ugye ki lett húzva az országlista jelen pillanatban, ugye nem lehet ilyen jogcímen behozni harmadik országbelieket. Bár rendelkezésre áll egy másik típusú engedély, ezt foglalkoztatási célú tartózkodási engedélynek hívják, és ez használható a foglalkoztatók számára, de itt két akadályozó tényezőt látunk. Az egyik az, hogy ugye mögött nincs gyorsított eljárás, és az ilyen engedéllyel körülbelül hát 3 hónapra, 9 hónapra nő a ugye az idegenrendszeri eljárás, amíg ezek a harmadik országbeli munkahelyek megérkeznek Magyarországra. És azt tudni kell, hogy a mostani gazdasági helyzetben nincsenek szinte olyan előrejelzési modellek, amelyek segítsen egy cég meg tudja mondani, hogy mi lesz üzleti helyzete 9 hónap múlva. Tehát a munkaerőtervezés szempontjából ez a 9 hónap az egy irreálisan hosszú idő.
3: De bocsánat, hogy közbevágok, ez más oldalról is irreálisan hosszú, mert hogyha el akar helyezkedni valahol, akkor nem fogja kivárni a magyarországi 9 hónapot, ha el tud helyezkedni 1 hónap múlva Németországban.
0: Így van.
3: Most el is vettem tőled egy utal a szót, elnézést érte.
0: Ez is egy szempont, illetve a másik nagyon fontos akadályozó tényező, az az, hogy a foglalkoztatási célú tartengedéllyel nem lehet sem kölcsönzésben, sem pedig közvetítésben hozni ezeket a harmadik országbeli kollégákat.
3: Csak közvetlenül hozható?
0: Közvetlenül. És miért fontos ez? Azért, mert ezek a kapacitások az elmúlt 10 évben a szolgáltatói oldalon koncentrálódnak, a vállalati oldalon nincsenek idegen rendészeti szakemberek, nem is lehet őket teljes munkaidőben elfoglalni, egyszerűen a piaci szempontból is úgy logikus, hogy a volumeneket ugye a szolgáltatói oldal gyűjti, és nagy létszámban ők hozzák ugye ezeket a harmadik országbeleket, a vállalati oldalon szereplő cégek pedig szolgáltatásként ezt meg tudják
3: világos,
0: vásárolni.
3: Ez most egy gátló, de nem is életszerű rendszer.
0: Úgy gondolom, hogy nem.
3: Uh-huh. Nagyon boldogattál arra, hogy nem fogja kivárni a 9 hónapot a munkavállaló. Máshol sokkal könnyebb Európában?
4: Nagyon jó, hogy ezt kérdezett szerkesztő úr, hogy Európában, tehát hogy a jogalkotó, most Magyarországon, amit történt ugye nyár elején, azzal nem számolt, hogy egy harmadik országbeli munkavállaló, mondok egy példát mondjuk Fülöp-szigetek, mert nagyon népszerű, katolikus, könnyen beilleszthető angolul beszélő emberekről van szó, Fülöp-szigeteken, ő így rábök a térképre, hogy Európa, igazából fogalma sincs, hogy az Európa az most sok ország, tehát hogy így megnézi, hogy mi ez a Hungary, oda mennék szívesen, és mondjuk lefordítja magának USA dollárba a keresetet, mondjuk 700 vagy 800 USA dollár, és 3 hónap múlva ott tudok lenni. És mondjuk megnéz egy másik ajánlatot, Europe, Szlovénia, mondjuk 1000 dollár, ugyanúgy átszámolja a kereseti lehetőséget, tehát az egy kicsit több, mint a 700 vagy a 800, de Szlovéniába meg tudok érkezni. Mennyit írnak itt a hirdetésbe? 10 hónap múlva? Hát akkor megyek Hungarybe. Na és azzal, hogy ez a vendégmunkás típusú tartózkodás engedélye, ez most felfüggesztésre került, most azt fogja nézni a Fülöp-szigeteki munkavállaló, hogy Hungary 800 dollár, 10 hónap, Szlovénia 1000 dollár, 10 hónap, akkor megvárom a Szlovéniát.
3: Világos döntés. Hát persze, ennyi. Neki teljesen mindegy.
4: És hogy ez versenyképesség szempontjából, európai versenyképesség szempontjából sajnos nem jó irány.
3: Pipáljuk most kicsit ki a vendégmunkásokat, amellett, hogy nyilván felmutattátok a problémát, tehát ezzel valamit kezdenie kell majd a politikának, amivel kezdtük, mert ez egy politikai döntés. Nézzük az atipikusnak mondott foglalkoztatást. Ugye ott az a hagyomány, hogy a diákok meg a nyugdíjasok majd megoldják. Tényleg így van még? Megoldják?
4: Hát megszólítva érzem magam, mert ez így részben nálunk a cégnél is hazai pálya. A diákok a nyári időszakot megoldják. Ami még egy kiaknázatlan diák munka lehetőség, de hát itt megint külföldi diákokról lesz akkor szó, lehet, hogy a hallgatók egy részének, vagy a nézők egy részének ez nem tetszik. Azért Magyarországon itt tanul a Stipendium Hungaricum program kereteiben, ha jól emlékszem, minimum 20 000 diák, akik viszont dolgozni szeretnének valamennyit itt a tanulmányaik idő alatt, hogy legyen plusz pénzük. Tehát ebben még van egy nagy merítési lehetőség, ők külföldi diákok angolul beszélnek, és különleges nyelveken is beszélnek, nyilván nagyon sok országból, a világból vannak itt, és a diákok a nyári hónapokat előszeretettel lefedik. A nyugdíjas munkavállalók, ugye a legújabb, ugye a jogalkotó szempontjában a legújabb rendszer, de az se új már, ez a nyugdíjas szövetkezeti munkalehetőség. Ők most ezzel a költséghatékony, járulékhatékony módon tudnak visszakapcsolódni a munkaerőpiacra. Ugye a nyugdíjasok egy része sajnos kényszerből végez még munkát, így a nyugdíja mellett, akár ilyen nyugdíjszövetkezeti formában, van, aki meg nem kényszerből, de viszont ebben a rétegben még biztos van tartalék, tehát hogy ez egy nagyon jó döntés egyébként a jogalkotó részéről is, hogyha ezt fenntartja meg, aki ezt kitalálta, meg a nyugdíjasoknak is ez egy nagyon jó lehetőség, és a harmadik csoport, ami még nem annyira indult be, az ilyen atipikus foglalkoztatás, az a kismama szövetkezet, ha hívhatom így, diák szövetkezet, nyugdíjas szövetkezet, kismama szövetkezet nomenklatúrájára rá illeszkedek. A home office-ban végezhető munkákra nagyon jó megoldás, hogy egy bébi mellett egy anyuka úgy tud dolgozni egy ilyen szövetkezeti foglalkoztatáson keresztül, hogy teljesen rugalmas módon, akár napi egy órát, kettőt, hármat, akár hétvégén, akár hétköznap. Ez sajnos nem működik azoknál, vagy nem nagyon működik azoknál a munkahelyeknél, ahol vissza kell menni mondjuk egy munkahelyre, hisz mit csinálok a gyerekkel, nem vihetem be magam a 6 hónapos csecsemőmet, vagy az 1 éves gyerekemet a munkahelyre. Úgyhogy ezek az atipikus szövetkezeti foglalkoztatási formák Magyarországon egyébként jól működnek, van még bennük tartalék, elterjedt, népszerű, tehát, hogy erre lehet építeni.
3: Előbb említettétek, hogy hát nem lehet előre tervezni 9-10 hónapra, hogy mi lesz a munkaerőpiacon. Mégis azt kérdezem, hogy akkor tervezzünk előre mondjuk 5-10 évre. Tehát, hogyha távlatosan nézitek, ugye van egy demográfiai kérdés Magyarországon és szerte Európában, de nem csak minket sújt. Hogy látjátok a magyar munkaerőpiaci esélyeket? Nagyvállalati szemmel, munkaerőpiaci szemmel, ez két különböző megközelítés is lehet akár.
0: Induljunk ki az eddigi trendből, ugye, amely kapcsán elmondható, hogy kb. Évente 30 ezer fővel csökken a munkaképzési trendből, ugye, amely kapcsán elmondható,

0: más kéznek kell úgymond megtermelni. A kérdés az, hogy mivel lehet balanszírozni ezt a évi 30 ezer fő mínuszt. Ugye a harmadik országbeliekről beszéltünk, a munkaerőpiaci tartalékokról beszéltünk, amit úgy gondolom nem hoztunk szóba, az a külföldi munkaerőpiaci tartalék, ugyanis kb. 7-800 ezer fő külföldön végez munkát, magyar munkavállaló. Kérdés az is, hogy őket mennyire lehet hazahozni, milyen esélyek vannak arra, hogy őket haza lehet csábítani, hogy Magyarországon végezzenek munkát. A munkaerőpiaci trendek alakulása szempontjából érdekes lehet, gondolom a béreknek a kérdése.
1: Meg az ő hazacsábításuk szempontjából is nyilván.
0: Igen, ahol nem szabad elfelejtenünk, hogy ugye tehát nem csak Magyarországnak, hanem ennek az egész régiónak ugye az egyik versenyelője, hogy relatív alacsonyak a munkaerő költségek, ugye tőlünk nyugatabbra fekvő országokkal szemben. Tehát ezeknek a jövőbeni alakulása is úgy gondolom érdekes kérdés, ha bár én egy lassuló bér dinamikára számítanék a következő néhány évben.
1: Ez volt a rossz hír a műsorban. Értem. Viszont felvetnék egy másik szempontot. Attól is lehetne várni valami javulást a munkaerőpiacon, hogy kilépünk ebből az összeszerelő üzem státuszból. Tehát ha egy kicsikét kevesebb munkás kézre van szükség, és többet tudunk tenni a különféle innovációk tekintetében akár, akkor lehetséges, hogy a munkaerőpiaci nyomást is lehet csökkenteni.
2: Hosszú távon mindenképpen lehet, de nem tudunk kilépni az összeszerelő ország kategóriájából egyik napról a másikra. Tehát ezek évtizedes dolgok, amik kialakultak. Én akkor kezdtem el talán dolgozni, amikor a győri régi Philips megérkezett Győrbe. Emlékszem, hogy napi szinten 40 busz jött Dunaszerdahelyről, északról, tehát hogy hordta át a szlovákiai magyarokat dolgozni, buszjáratok, és akkor ugye elindult utána a nagy autógyár, a Rába felvásárlás, stb. Meg láttuk, hogy mi történik még az országban az elmúlt 20 évben. Tehát, hogy biztos, hogy ez egy jó irány, hogy egy magasan hozzáadott értékű munkahelyeket teremtsünk, de hát kérdem én, ha az elmúlt 20 év, vagy már 30 arról szólt, hogy valahogy összeszerelő üzem lettünk, akkor senki ne higgye azt, hogy itt 2, 3, 5 év alatt majd nem leszünk összeszerelő üzem. El kell kezdeni fölépíteni a magasan hozzáadott értékű munkahelyeket szépen egymás után, lehet, hogy ez bele fog találni 2 évtizedbe, és akkor lehet elengedni az összeszerelő üzem kategóriát, hiszen az Ákos is mondta, a GDP-t azt valahogy meg kéne azért tartani, meg kéne termelni. Ha meg valaki azt várja Magyarországon, remélem nincs ilyen, hogy megint legyen 20% a munkanélküliségi ráta, és akkor sorok álljanak a munkaügyi központok előtt. Ha valaki ezt szeretné, ezt is lehet bele zárni gyorsan gyárakat, és akkor külföldiekre sincs szükség, harmadik országbeliekre sincs hirtelen szükség, meg akkor ez a fluktuációs probléma is megoldódik.
1: De ezt párhuzamosan nem tudjuk megoldani? Tehát, hogy megtartjuk azt, ami működteti ma az országot, és ezt a kutatásfejlesztési irányt, ezt, mint hogy a politika ezt rendszeresen kitűzi maga elé, hogy aztán most nagyon, ezt elindítjuk.
0: Szerintem tehát a válasz igen, de ahogy ugye Viktor is mondta, tehát ezek a strukturális ugye állapotok nagyon hosszú távon alakultak ki. Ugyanilyen hosszú távról beszélhetünk, hogyha ebben valamilyen irányváltást szeretne tenni a magyar gazdaság. Viszont egy ennél rövidebb távú irányra szeretném fölhívni a figyelmet, megint csak visszatérve a GDP-hez, mert ugye mindent abból finanszírozunk, hogy a GDP növelésnek ugye milyen kihívásai vannak. Most kicsit megint visszatérve a tankönyvekhez, tehát a GDP növelésének alapvetően 3 iránya lehetséges. Az első a foglalkoztatottság növelése, mivel ugye 4% alatti munkanélküliség rátáról beszélünk, ezért elmondhatjuk azt, hogy ebben nagyon sok potenciál nincs a magyar gazdaság számára. Ugye a második a tőkeberuházásoknak a növelése. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 15 évben ez is viszonylag csúcsra járt, rengeteg gyár, szolgáltató központ, stb. Rengeteg beruházás érkezett Magyarországra, és jelenleg ugye beruházásoknak a meredek csökkenése tapasztalható, tehát ebben sem ígérkezik nagy potenciál, úgyhogy marad a harmadik lehetőség, ez pedig az úgynevezett termelékenységnek a növelése. Ebben egyébként a magyar gazdaság nem is teljesít túlságosan jól, ha le akarjuk a hallgatók számára egyszerűsíteni a képletet, ugye az egyik oldal nemzeti össztermék van, a másik oldalon pedig az összes tőke és az összes munka, tehát mennyi tőkével, mennyi munkával állítjuk

0: tükrözi a GDP-t. Ebben a mutatóban jelentős javulási lehetőségek vannak a magyar cégek számára, és úgy gondolom, hogy ez lesz a legrövidebb távú és legnagyobb kihívása a magyar gazdaságnak, illetve innentől kezdve a munkaerőpiacnak is.
1: Legyen a hatékonyság. Köszönöm szépen. Köszönjük a beszélgetésnek. Te Götl Viktor és Kalmár Ákos voltak a vendégeink. Máskor is, jó? Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen.
1: És köszönöm az önök figyelmét is, elbúcsúzom, Róna Jégont látták, hallották, minden jót.
2: A műsort támogatta a VHC. Támogatott tartalmat hallottak. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon, és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita, és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények, és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Napos hűvös idő lesz. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország. Franciaországban ismét utcára vonulnak a középiskolások. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított kondicionalitási eljárás. Emellett újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Európa program a magyar egyetemisták, kutatók számára. Kármán András pénzügyminiszter a döntés kapcsán hangsúlyozta, a pozitív értékeléshez a többi között helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, és fel kellett számolni a kekvákat, azaz a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Magyarország jelentős haladást ért el a jogállamiság helyreállítása érdekében, jelentette ki a brüsszeli igazságügyi biztos az uniós miniszterek tanácsülése előtt Luxemburgban, ahol napirendre tűzték a hazánk elleni hetedik cikk szerinti eljárást is. Michael McGrath ugyanakkor emlékeztetett, hogy az eljárást az Európai Bizottság nem állíthatja le. Ez kizárólag a kezdeményező Európai Parlament hatásköre, de a tagállamokat tömörítő tanács is dönthet úgy, hogy nem folytatja tovább. Ukrajna már két napja nem támadott oroszolajfinomítókat és energetikai létesítményeket, eleget téve Donald Trump amerikai elnök javaslatának, mondta Volodymyr Zelenszky. Az ukrán államfő emlékeztetett, Oroszország ez alatt a két nap alatt 19 ukrán régió ellen intézett támadást, nem kímélve az energetikai létesítményeket és a létfontosságú infrastruktúrát. Még ma megműtik 14. Leó pápát. Egy korai stádiumú csomót távolítanak el a tüdejéből a római Gemelli klinikán. Az egyházfő vasárnap személyesen tájékoztatta egészségi állapotáról a híveket, akik közül sokan ma is összegyűltek a kórháznál, hogy kifejezzék neki jó kívánságaikat. A műtét utáni lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. Franciaországban 5. alkalommal vonulnak utcára a középiskolások. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt 3. hete tiltakozó diákok azonnali 10 milliárd eurós költségvetés kiegészítést követelnek a tanárhiány enyhítésére és az előregedett infrastruktúra javítására. Szolidaritásként csatlakoztak hozzájuk az egyetemisták is. Állításuk szerint az egyetemek 90%-át elfoglalták vagy bezárták. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Holnap csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazint hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket. Nagy Teodóra szerkeszti a mai műsort, és arról beszélgetünk itt rögtön az elején, hogy mi újság a magyar autópiacon. Már csak azért is, mert van egy furcsa mozgás itt, a vadonatúj technológiák és a régi használt autók. Ez a kettő megy a legjobban. Knezsik István, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének elnöke a vonalban, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
1: Azt én értem, hogy a használt autópiac az dübörög, mert előbb-utóbb annak is autót kell cserélnie, aki ideig várt és kivárt és jobb időket remélt, de hogy ezzel párhuzamosan az új technológia, tehát az új autópiac is megindult, az ennek jegyében érdekesebb, nem?
4: Hát egy egyszerű magyarázat van, hogy meg kell nézni a kínálatot, meg kell nézni, hogy az euró árfolyam változása után milyen árak jelentek meg a piacon, megjelentek ugye kínai márkák, és ezzel párhuzamosan valami hihetetlen árak jelentek meg az új autópiacon. Lassan azt kell mondjam, hogy csak új autót érdemes venni. Tehát nem tudom, hogy a műsorban lehet-e konkrét példákat mondani. De akkor, amikor mondjuk ma lehet venni 6 millió forintért egy Volkswagen Polót, ami annak idején az egyes Golf méretű autó, amikor 5 millió tájéken Dacia-t lehet venni, 0 kilométeres autót, és 7,5 millió forintért Suzuki Vitarát, ez azt jelenti, hogy a versenyben mindenki megpróbál olyan árat létrehozni, amivel piacképes lesz, és ezeken az árakon azt kell mondjam, hogy azonnal menni kell új autót venni, mert ugye ezzel párhuzamosan hosszú évekre, ugye a Volkswagen csoport, a Porsche Hungária bejelentette a 6 éves garancia időt, nagyon sok márkánál koreaiaknál 7 év van, és hát a Suzuki-nál 10 év, ugye a garancia idő. Az azt jelenti, hogy ezen időszak alatt a komolyabb problémák esetén a gyártó fog helytállni, természetesen akkor, hogyha a tervszerű megelőző karbantartást, a gyári előírásoknak megfelelő szervizeket elvégeztettük, akkor nekünk egy nagyobb javítás sem fog sok pénzbe kerülni, és innentől kezdve egy új autónál jobb autó nincsen, mondta Harry Ford.
1: A másik, igen, a másik, ami érdekes ebben, hogy a konnektorról tölthető hibridek húzzák még az új autópiacot. Nem is annyira a hagyományos hibridek, ha van ebben egyáltalán hagyományos, hanem a 220-ról otthon tölthetők.
4: Hát ugye ennek nagyon sok oka van, hogyha megnézzük a világot, akkor itt van a hormuzi szoros, bizonytalan az, hogy mennyiért és mikor lehet üzemanyagot vásárolni, ugye rengeteg olyan hír van, hogy ez egy bizonytalan dolog. Ha elmegyünk a benzinkútra, akkor jelentős összeget fogunk otthagyni ma már az üzemanyagokért, és hát mindenki optimalizál, és sokszor megbeszéltük a műsorban, hogy van 12 hajtáslánc, minden vásárló arra fog elmenni, ami éppen a napi közlekedési szokásának és az ő általa elérhető energiának az árához hasonlít, és próbál mindenki a nullához hasonló összegen közlekedni, a mobilitást ilyen áron megvenni, akinek van otthon ma napeleme, és napközben otthon tud lenni és tud tölteni, annak mindenfajta olyan jármű előnyös lehet, amivel ő tudja hova tárolni az energiáját. Ezzel párhuzamosan ugye tisztán elektromos autónál még vannak a régebbieknél ugye hatótáv kérdések, sok-sok kérdés van, tehát mindenki abból főz, amit pénzügyileg ki tud fizetni.
1: Nyilván, mondjuk ez egy érdekes jelenség, ezt is most olvastam, hogy gyakorlatilag az új autópiac 67%-át a szabadidőautók adják, tehát lényegében már lassan nem adnak el mást, csak ezeket a magas, nagynak látszó, vagy valóban nagy városi szabadidőautókat.
4: Hát nagyon pici autókból is csinálnak nagyon nagy városi szabadidőautót, ugye akkor, amikor a Toyotának is van ugye már Aygóból is X változat, ami ugye magasabban ülünk. Ezt valamikor egyszer régen a Nissan Juke kezdte, hogy elkezdtek egyre magasabb autókat építeni, ennek az az oka, hogy könnyebb be is kiszállni. Ez egy kényelmi dolog, illetve a közlekedés biztonság, hogy jobban átlátja a forgalmat, és sokkal biztonságosabbnak érzi a közlekedést. Többet lehet belepakolni, mert egy picit nagyobb, hát mindenki szeretne ugye minél nagyobb csomagtartóval is közlekedni az úton, minél nagyobb autóval, körülbelül ennyi ennek az oka. Gyakorlatilag erre van igény, és a gyártók ugye azt fogják legyártani, amire igény van, bármennyire is hihetetlen ez. A szabályozási környezet ezt nem tudja befolyásolni.
1: Mennyire hajtják az új autópiacot a kínai importőrök, amelyek ugye azért elég rendesen megszállták az országot, mint ahogy Európa egészét?
4: Hát jelen pillanatban 8% tájéken van a magyarországi új autó értékesítésből a kínai márkák részesedése. Én azt prognosztizálom, hogy ez nem lesz több a következő pár évben 20%-nál, de miután a kínai gyártóknak a többségében európai autógyári tulajdonrész is van, innentől kezdve azt mondani, hogy ez kínai, hát ez egy érdekes beszélgetés lehetne.
1: Ez azért is érdekes, mert az európai autógyártók folyamatosan tiltakoznak a kínaiak térnyerése ellen, miközben beszállnak ezek gyártásába.
4: Ez így van, tehát ez egy ilyen izgalmas kérdés, hogy mit minek nevezünk. Ugye most lesz egy önkorlátozás a kínai gyártóknak ugye a tölthető hibridek világában, ahol sokkal kevesebbet fognak állítólag Európába hozni. Nagyon sok érdekes hajtáslánc van, ugye sokszor beszéltük ezt az e-power technológiát, amit többek között a Nissan is létrehozott, hogy egy benzines motor a fedélzeten állít elő energiát, és elektromotorok hajtják ugye a járművet. Sok-sok izgalmas lehetősége lesz a mobilitásnak a következő időszakban. de hát mindig az árak fogják és a fenntartási költségek meghatározni, hogy a vásárló mit tud és mit akar megfizetni.
1: Nyilván, és hát nyilván az is egy nagy kérdése az árak, hogyha erősödik tovább a forint, akkor mennek-e lejjebb. Ugye volt itt egy nagy ugrás az elmúlt időszakban, mondjuk az elmúlt egy esztendőben, és ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy ez egy lehetőség. Vannak olcsón megvehető új autók. Vajon lesz ez olcsóbb?
4: Hát olcsóbb biztos nem tud lenni, mert az Európai Unió zöld átállási kasszájába a gyártóknak be kell fizetni nagyon súlyos pénzeket, 3-5 millió forintot egy autó után. Gyakorlatilag az történt az elmúlt egy évben, hogy kedvezményeket próbáltak adni a gyártók többsége, nem azt mondta, hogy leviszi az árát az autóknak, hanem kedvezményeket kínált a piacon. Ezekkel a kedvezményekkel egy megfizethető autók jöttek léte. Természetesen ugye ez a magyarországi piacon az euró árfolyamához kötetten működik. A listárak megmaradtak, de amennyiben ugye az árfolyam vissza fog térni abba a sávba, ahol az árazás történt, akkor ezek a kedvezmények vélhetően ki fognak futni, és maradnak a teljes értékű áru autók. Továbbra is azt mondom, hogy akinek van terve autó cserében abban, hogy másfajta egy jobb, újabb technológiát szeretne használni, itt az ideje, hogy meglátogassa a magyarországi márkakereskedőket, és vásároljon tőlük mindent, amit az ő pénztárcája megenged.
1: Mindent és mindent és mindent. Krezsik István, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének elnöke volt a vonalban. Köszönöm.
4: Köszönöm szépen.

Az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Társadalmi egyeztetés kezdődik az alacsony összegű nyugellátások emelésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról. Így a hír, és ennek járunk utána Farkas András nyugdíjszakértővel. Hogyan zajlik vajon a társadalmi egyeztetés, kiket kérdeznek, hogyan épülhet be a véleményük? Milyen változásokat remélnek azok a szervezetek, amelyek a nyugdíjasokat képviselik? Hogy látszik ez messzebbről? Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Hát elindult tényleg a társadalmi egyeztetés. Van egy hivatalos e-mail cím, ahova mindenki, nem kell szervezetnek lennie, magánszemélyként is elküldheti a véleményét, hogyha áttanulmányozta azt a egy törvényjavaslatot és egy kormányrendelet javaslatot, valamint annak a indoklását, amit szépen kitettek, nyilvánosan elérhető a kormány honlapján. 16-áig elmondhatja mindenki a véleményét, remélem nagyon sokan hozzá fognak majd szólni, mert ugye már mi is beszéltük, hogy a kezdeményezést abszolút támogatandó, hogy a legszegényebb nyugdíjasokon, a legelesettebb embereken segítsenek, de nyilván mindenkinek lehetnek még olyan értékes gondolatai, ami esetleg javíthatja ezeket a jogszabálytervezeteket.
1: Amit tudunk, hogy emelni akarják a legalacsonyabb nyugdíjakat, az árvaellátási minimumot, ezzel együtt a megváltozott munkaképességűek ellátását, meg az időskorúak járadékát. Van egy cikk, amely azt hivatkozza, azt a véleményt formálja, hogy itt veszültség keletkezhet a különböző nyugdíjas csoportok között, de ugyan miért?
2: Ugye akkor nézzük meg, hogy mi történik majd. Először is az időskorúak járadéka az nem nyugdíj, hanem szociális segély, és ennek az összegét megduplázzák. Tehát aki ilyenre szorul, 8500-an vannak ilyen emberek, az ő segélyük összege az jövőre pont a duplája lesz az ideinek, ami az érintettek számára nyilván egy nagy megkönnyebbülés, de ezek pici összegek, tehát nehogy azt higgyük, hogy itt gazdaggá teszünk majd embereket, mert a maximális összege 118 ezer forint lehet, ez annak jár, aki 75 évesnél idősebb és csont egyedül él, és nincs nyugdíja, az kaphat 118 ezer forint ilyen járadékot. Tehát ez egy szociális segély. Ami a nyugdíjakat illeti, ott a minimál nyugdíj emelése a kulcs, ez érinti a legtöbb ember, 127 ezer öregségi nyugdíjas, akiknek akár 30 ezer, akár 80 ezer, akár 110 ezer forint a nyugdíja, az egységesen jövő január 1-től 120 ezer forintra emelkedik, és a fölötte közvetlenül lévő sávban 120 és 146 ezer forint között egy pótlólagos beépített emelés is jár majd 12 ezer és 6 ezer forint közötti összegben. Ez egy puffer zóna, és pont itt van a feszültség, amire rákérdezett, hogy hirtelen a kis nyugdíjasok nyugdíja akár 20-30-50 ezer forinttal is megemelkedik, és a fölöttük lévő magasabb nyugdíjasok úgy érzik, hogy az ő nyugdíjuk ehhez képest csak elenyésző mértékben fog emelkedni, kivéve ebben a puffer zónában levőket, mert mondom, hogy 12 ezer-től 6 ezer forintig terjedő plusz pénzhez juthatnak, viszont 146 ezer forint fölött csak arra számíthatnak jövőre a nyugdíjasok, hogy a normál nyugdíj emeléssel, ami várhatóan 3,1%-os lesz, azzal fog nőni a nyugdíjuk, és kész.
1: Naívan kérdezem, hogy miért fáj az a 150 ezer forintos nyugdíjjal rendelkezőnek, mert ez egy példa, hogy mondjuk a 135 ezerrel bíró kap 8 ezer forintot pluszban.
2: Ráadásul, igen. Hát azért fáj, mert a szolidaritás szintje sajnálatos módon nem túl magas Magyarországon, és ez a nyugdíjas társadalomban is pont olyan szinten áll, mint általában a magyar társadalomban. Ezért aztán bele se gondolnak az emberek, hogy ezek annyira picike összegek, és olyan nagyon mély szegénységben élő embereken segítünk ezzel az emeléssel, hogy az ő helyzetük, tehát nem úgy nézik, hogy mennyire rászorulnak ezek az emberek erre az emelésre, hanem úgy nézik, hogy ők még nem kapnak. Nyilván ez lehet mögötte.
1: Nyilván persze azt is tegyük hozzá, hogy akinek van mondjuk 150 ezer forintját, ő sem duskál. Tehát lenne hát rá ok, hogy kapjon?
2: Egyáltalán nem. Itt ugye, ami a intézkedések egyik, szerintem az egyik olyan eleme, amit remélem sokan majd meg fognak véleményezni itt a társadalmi egyeztetés során, hogy miért ennyire szűk ez a ez a pufferzóna, ez a sát. Ugye most ez 120 és 146 ezer forint között van ez a plusz emelés. Miért nem lehetett 120 és 180 ezer forint közé tenni, ami egyébként pont megfelelne a mély szegénységi, meg a relatív szegénységi küszöbnek jövőre 2027-ben, de hát úgy látom, hogy a kormány így döntött, nyilván ez pénzügyi költségvetési megfontolás eredménye, mert hogy minél nagyobb ez a emelés, minél több emberre terjed ki, annál nagyobb a költségvetési igénye. És ráadásul ugye eddig csak arról beszéltünk, hogy az öregségi nyugdíjak hogyan emelkednek, de közben emelkednek arányosan az özvegyi nyugdíjak is. Én azt nagyon szeretném egyébként, hogy az, aki főellátásként kap özvegyi nyugdíjat, tehát akinek nincs saját nyugdíja, sok ilyen idős, elsősorban özvegy asszony él Magyarországon, hogy az ő özvegyi nyugdíjokat nem ezzel az arányos emeléssel kellene növelni, hanem ők is 120 ezer forintos alapellátást kaphatnának, de hát ez egyelőre még a jövő zenéje, hogy lesz erre pénz. Jelen pillanatban a 30 meg a 60 százalékos minimumot kaphatják az
1: ötletünk. Kármán András pénzügyminiszter azt mondja, hogy közel 1 millió magyar nyugdíjas él súlyos nélkülözésben a drasztikus élelmiszerdrágulás és a csökkenő nyugdíjkiadások miatt. És hát hogyha ez az adat ez igaz, akkor valóban azt is meg lehet állapítani, hogy azért itt lennének még rászorulók a fölötte lévő kategóriákban is, a most nem érintettekben meg. Hát ez a nyugdíjemelés, ez gyógyír lehet egyik napról a másikra, de nem oldja meg alapvetően a problémát, hogy alul vannak fizetve.
2: Ne felejtsük el, hogy ezek még csak az első lépések a Tisza nyugdíj ígéretei közül. Ez most már jogszabály tervezetben van. Nagyjából ebbe a formájába ez már be fog épülni jövőre a nyugdíjasoknak az ellátásába. Na de hát hátra van még a szép kártya, hátra van még a 13. 14. havi nyugdíj, amire ígéretet tettek, hogy megtartják, de hát majd meglátjuk, hogy a új költségvetésben találnak-e rá fedezetet. A 13. havi nyugdíj biztosan biztonságban van szerintem, mert az be van betonozva a nyugdíjrendszerbe, és ha ahhoz valaki hozzányúl, az rettenetes feszültséget okozna. De a 14. havi nyugdíj az még csak megkezdődött a beépítése a nyugdíjrendszerbe. Az egy heti nyugdíj volt az idei kifizetés. Jövőre elvileg 2 hét lenne várható, de hát meglátjuk, hogy hol, hogy 2 hét lesz-e, vagy befagyasztják-e az 1 hétnél. Ez még nem dőlt el.
1: De eddig nem mondták, hogy befagyasztanák, azt azért nem tegyük hozzá.
2: Nem mondták, utalás volt arra, hogy vizsgálni kell a feltételeket, de hát nyilván ez annyira, hogy ez a nyugdíjas társadalomnak a megígért juttatásaihoz szerintem politikailag tilos hozzányúlni, mert minden ilyen belebabrálás nagyon nagy veszteséggel járhat politikai értelemben.
1: Hát meg, hogyha megígértünk valamit, tartsuk be, de az is igaz, hogy eddig ez a kormány nagyjából ezen az úton járt. Még hogyha a sebesség nem is mindenkinek megfelelő, de a lépések arra felé mutatnak.
2: Igen. Január 1-től kell megfelelni, várjuk meg az új költségvetés, itt van napokon belül, abban meglátjuk, hogy mire lesz fedezve.
1: Mit remélhetnek a nyugdíjasok ettől a társadalmi egyeztetésről? Hol lehet itt valami mozgástér, amiben érdemes gondolkozni és érdemes változtatni a tervekhez képest?
2: Hát ugye elsősorban az én saját véleményemet tudom mondani, meg a hozzám forduló kérdések alapján tudom leszűrni, hogy mit szeretnének azok a nyugdíjasok, akik foglalkoznak egyáltalán ilyen komoly kérdésekkel. Hát az egyik az, hogy az árvaellátás, azt mindenki arra várta, hogy talán ez is följön a 120 ezer forintra, hát az csak 10 ezer forinttal emelkedett, jövőre 60 ezer forint lesz, viszont nagyon előremutató lépés, hogy végre mind a minimális nyugdíjösszeget, mind az árvaellátás minimum összegét, azt mostantól ugyanúgy karba kell tartani, mint a nyugdíjakat, tehát a nyugdíjemelés mértékével emelni kell ezeket az alapösszegeket is. Nagyon szűkkeblűnek tűnik a rokkantsági ellátások 10%-os emelése a 65 év felettiek részére. A 65 év utáni, annál idősebb rokkantsági ellátottaknál ott belép ez a 120 ezer forintos minimál nyugdíj, tehát ott egy nagy ugrás lehetséges az érintettek számára, de a 65 évesnél fiatalabb rokkantsági ellátottaknak ez a 10%-os emelés az azért édeskevés. Ezen lehet, hogy lehetne még faragni és egy kis pénzt találni hozzá, hogy jobban meg lehessen emelni.
1: Nos, hát társadalmi egyeztetést tessék élni a lehetőséggel, most lehet véleményezni, hogy hogyan legyen a nyugellátások rendszere Magyarországon. Farkas András, köszönöm szépen!
2: Nagyon szívesen!
0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Média piac. Már a Spirit

0: tárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Budapesten balesetnél tart a helyszínelés a 15. kerületben a Kolozsvár utcában a Széchenyi útnál és a 16. kerületben a Somkút utcában a Vidámvásár utcánál. Továbbra is baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Kőér utcában a Vaspálya utca felé az Üllői út után a külső sávban. Lassú a haladás az Erzsébet hídon Buda felé, a Petőfi hídon mindkét irányban, a Margit körúton a Bem József utcától a Széna térig, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Budai alsó rakparton a Zsigmond tér vonalától a Lánchídig. Lezárták a 13. kerületben a Rejtel-Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtt a belső sávot, illetve befelé a Rokolya utca előtt a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. A 4. kerületben az István úton az Árpád úttól a Petőfi utcáig lezárták a külső sávot a felújítás miatt. A Dózsa-György úton lezárták a külső sávot a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál karbantartás miatt. Lezárták a külső sávot a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a Döbrendei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellér rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrendei tér után. Az érintett BKK autóbuszok a budai végállomások felé terelve közlekednek, nem érintik a Rudasgyógyfürdő megállót. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint itt a Spirit FM-en, hogy hogy változik a világ, de az például a következő beszélgetés szerintem hibátlanul leírja. Évtizedekkel ezelőtt az volt a célja egy munkahelyi vezetőnek, hogy a dolgozók kevesebbet járjanak ki dohányozni vagy pisilni. Aztán jött az, hogy legyen rövidebb az ebédszünet, nem kell annyi ideig ücsörögni és beszélgetni az ebédlőben. Utána jött az a része a dolognak, hogy az internet használatot korlátozni kellene, mert nem azért járnak be a munkahelyükre, hogy a számítógépen internetezzenek. Utána a telefon használat, mert a mobiltelefon pörgetése az lopja az időt a munkától. Most pedig eljutottunk oda, hogy az Európai Bizottság azon gondolkozik, hogy hogy tudná szabályozni a mesterséges intelligencia használatát a munkahelyeken. Ezt mondjuk, azt mondják, hogy a dolgozók védelmében tennék, de majd erről mindjárt beszélgetünk Török Balázsral, aki AI szakértő, úgyhogy itt is van a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Szóval azért változik a mi világunk rendesen, most az AI lett a munkaadók ellensége, vagy a munkavállalókat kell megvédeni önmaguktól?
2: Szerintem senkit sem kellene megvédeni önmagától, mind a két oldalnak, a munkaadóknak és a munkavállalóknak is szerintem, hogyha felelőssé teljesebben állnak önmagukhoz, meg a másik félhez, akkor szerintem egy jó szinergia születhet, és tényleg a fejlődés az egyértelmű, illetve annak az iránya.
1: Mi itt igazából a konfliktus forrása? Egyáltalán valóban van?
2: Szerintem mindenképpen van, de talán nem csak a munkavállalók és a munkaadók között, hanem a munkavállalók és munkavállalók között is, olyan szempontból, hogy ki hogyan fér hozzá ezekhez az eszközökhöz, hogyan használja őket, de ugyanígy akár az EU és a magyar jogszabályozás, jogrend kapcsán is lehetnek érdekellentétek, de szerintem a legfontosabb, hogy akár a munkaadók, akár a munkavállalók képezzék magukat és tájékozódjanak talán.
1: Az Európai Bizottság beterjesztette egy javaslatot, ott 6 kulcsterületet határoztak meg, és ott lenne valamiféle jogszabályi rendezésre igényük. Az egyik épp a mesterséges intelligenciáról szól, illetve szól az algoritmikus irányításról a munkahelyen. Ugye ez azért nagyjából arról szól, hogy legyen emberi kapcsolat, legyen emberi felügyelet a munka fölött, és ne a mesterséges intelligenciával kelljen csak és kizárólag kommunikálnia a munkavállalónak.
2: Igen, egyébként a szabályozásnak a első lépése talán az AI Act volt, amit tavaly nyáron lépett életbe, és ilyen szempontból az is egy nagyon fontos mérföldkő volt, illetve ugye a mostani szabályozásnak talán része az is, hogy ugye a munkahelyeknek a megszűnéséhez hogyan járulhat vagy nem járulhat hozzá az AI, és ilyen szempontból érdemes lehet utána olvasni, a Kínában is nemrég hoztak egy ilyen szabályozást, hogy nem lehet megszüntetni munkahelyeket kizárólag az AI-nak köszönhetően, vagy az AI-val nem lehet kiváltani a munkavállalóknak a munkáját tulajdonképpen.
1: Tehát beleerőltetnék a munkaadókat abban a helyzetben, hogy ne tudjanak megválni a munkavállalótól azért, mert ők úgy gondolják, hogy az AI-a hatékonyabb lesz, vagy gyorsabb lesz a munka?
2: Hát már most is szerintem gyorsabb és hatékonyabb a munka, hogyha megfelelően használjuk, és jogszerűen használjuk. Talán ez az elsődleges értelmezése ennek a szabályozásnak, ennek a szabálynak a kialakításának, de azt szerintem leszögezhetjük, hogy maga az, hogyha létrehoznak egy ilyen szabályozást, az nem fogja megoldani a valós problémát. A valós probléma pedig tényleg az, amit említett is, hogy egyre több és egyre újabb technológiai innováció vesz körbe minket, és ennek a megjelenése, elterjedése egyre gyorsabb. És tulajdonképpen ehhez a gyorsuló technológiai változáshoz lenne jó, hogyha akár a munkaadók, akár a munkavállalók is hozzá tudnának szokni, tudnának alkalmazkodni, és ezt valamilyen módon lekövetni a jogi szabályozás is.
1: Erre Magyarországon van valamilyen irányelv, vagy akár jogszabály?
2: EU-s szabályozás van talán, ami az AI-ekt a legrelevánsabb ilyen szempontból. Annak érdemes utána nézni, főleg munkaadóként, mert az már most is nagyon nagy mértékben szabályozza azt, hogy hogyan használhatják a vállalatok az AI rendszereket. Magyar szabályozásról ilyen szempontból még talán nem tudok, de talán az új kormányzat ebben is azért láthatóan, dinamikusan próbálja lekövetni az eseményeket, hogyha egy kis kitekintéssel felidézhetjük a holadelej.hu-t például, vagy több más kormányzati tevékenységet lekövető bemutató oldalt, azoknak a nagy része is, vagy többsége is most már AI-val, vagy AI segítségével készült egyébként, hogyha ezeket megnézik a hallgatók, akkor láthatják, hogy mennyivel jobb, kényelmesebb, ergonomikusabb oldalakat is létrehozott ilyen szempontból a kormányzat, illetve a környékén látható szervezetek.
1: Na hát mostanában elég régóta már nem volt minta a kormány Magyarországon technológiai újítások tekintetében, lehet, hogy ez is egy új korszak. Török Balázs, köszönöm szépen, egy AI szakértő véleményét hallották az imént.
2: Köszönöm.

egy kis csendet, csak ennyit kérek én. Mert már unom, hogy a félelem a vállamig ér. Egy szigetre költöznék, ahol körbejár a szél, és a hullámok hangjával a napfény nyugodt.

majd utat. Ne félj, az égbolt lesz a társad, mindig segít, hogyha baj van, ha úgy érzed, egyedül vagy.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Most kivételesen nem feltétlenül a benzin meg a gázolaj áráról beszélünk, de a gázolajról mindenképpen, mert visszajöhetnek az oroszok a dízelpiacra, reménykednek sokan annak nyomán, hogy valamiféle paktumot kötött Trump és Putyin, ami egészen furcsa, és hát ez konkrétan éppen a dízelről szól. A dízelről, ami a jelek szerint sokkal izgalmasabb Trump számára, mint az, hogy Ukrajnában háború van, vagy ha van is Ukrajnában háború, hát az az ő dolguk, dízel viszont neki kell. Pásztor Szabolcsal beszélgettünk, az Ökonomusz kutatási igazgatójával. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Azt mondják, hogy voltak éppen Oroszország jelen állapotában nem is képes dízelt exportálni az Egyesült Államokba, bár a megállapodás erről szól, mert hát saját magát sem tudja ellátni, nem utolsó sorban az ukrán támadások miatt. Ez mennyire igaz?
2: Való igaz, és a számok tanúskodnak a leginkább erről. 2025-ben Oroszország a globális dízelexport 10%-át adta, napi nagyjából 820 ezer hordóval. Ez 2026 őszére így napi 100-200 ezer hordóra zsugorodott össze, több tényező magyarázza ezt, nyilván a kapacitások kiesése, és azt mondhatjuk, hogy most azért Oroszország a globális dízelpiacon egy rendkívül szerény szereplő, és minden engedmény vagy minden vásárlási szándék jól jön egyébként az orosz vezetésnek, és még hogyha egy számot szabad elmondanom, akkor lényeges kiemelni, hogy az október kapcsán jelzett 300 ezer tonna a világpiaci dízelexportnak mindösszesen a 0,9%-a, tehát most nem arról van szó, hogy ráömlik a dízel a világpiacra, valami mozgás történik, a piacok kaptak egy jelzést, és ugye a politikusok megfontolgatják, hogy ki ennek a győztese, vesztese, vagy egyébként kárvallottja.
1: Szokták mondani, hogy Trump nem gondolkozik összefüggésekben, ebben az esetben azért ez teljesen nem igaz, mert miközben kiengedi a szankciós politika alól Oroszországot a dízelügyben, és megköveteli, hogy mondjuk 300 ezer, aztán novemberben 500 ezer, decembertől 1 millió tonna dízelt szállítson Oroszország az Egyesült Államoknak, azon közben felszólítja Ukrajnát, hogy azonnal hagyja abba az olajipari létesítmények lövését, bombázását, rakétázását, nyilván nem ok nélkül. Majd amikor erre kap egy választ, akkor azt mondja, hát akkor Zelenszkijtől kell megszabadulni. Hát itt van összefüggés, csak elég kínos, hogy úgy mondjam.
2: Kínos, igen, illetve van még egy harmadik tétel is, ami rendkívül fontos, mégpedig az, hogy az Amerikai Egyesült Államokban importvám van. Tehát, hogyha Oroszország dízelt fog szállítani, akkor az nem vámmentesen történik, hanem ott importfizetési kötelezettség van. Ugye azt gondolná az ember, hogy egy kereskedelmi megállapodás eredményeképpen születik ez a tranzakció, de korábban sincs erről szó. Tehát, hogyha azt kellene néznünk, hogy összeállnak-e ezek a mozaikok, akkor nem feltétlenül állnak össze, illetve sok-sok következetlenség is van egyébként ezen megállapodás mögött. Hát ugye látjuk a nagyhatalmi szándékot, és hát ezt próbálja megérteni a gazdaság, meg a politika is.
1: Európa azt mondta, hogy ebből nem kér és fenntartja a szankciókat, ugyanakkor Európában is dízel hiány van, tehát ha valahova kellene az orosz dízel, akkor az pont az Európai Unió.
2: Ez pontosan így van, és előfordulhat egy olyan eset, hogy éppenséggel az Amerikai Egyesült Államoktól kényszerül Európa dízelt vásárolni, vagy egyébként olyan szereplőktől, akik felár mellett adják tovább, és valószínűsíthető, hogy a versenyképesség rontó tényezője megmarad ennek az inputnak, úgyhogy ebből a szituációból azért Európa nehezen fog tudni kikeveredni, még akkor is, hogyha próbál önfenntartóbb, önellátóbb lenni, még akkor is, hogyha vannak olyan tagállamok, mint például Magyarország, ahol ugye a finomítás azért nagyrészt szuverén, nem lesz ez egy egyszerű helyzet az elkövetkező időszakban, az biztos és bizonyos.
1: Üzenete az, amit Trump tett, tudom, ez már nem gazdaság, hanem igazából politika, geopolitika, az Európai Uniónak megint kimaradt az Európai Unió valamiből, és úgy lépte át a szankciós politikát az Egyesült Államok, hogy erről nem konzultált senkivel.
2: Igen, azért egy mintázat kirajzolódik, azt lehet mondani, hogy Oroszország, Kína, az Amerikai Egyesült Államok ugye a legfontosabb, számukra fontos kérdésekben talán egyetértenek gazdasági szempontból mindenféleképpen, és ugye ennek Európa a kárvallottja. Kérdésekben talán egyetértenek gazdasági szempontból mindenféleképpen.

0: aki problémát jelent az egész világnak, Zelenszkijnek mennie kellene. Az ukránok ezt majd egyszer eldöntik, minden esetre Zelenszkij rögtön közölte, hogy ennek semmi akadálya egy választás. Kiírjon 2 hónap tűzszünetet kér, és megszervezik a választásokat. Az oroszok azt mondták, hogy egy csodát, nincs tűzszünet. Legfeljebb 1 napot kap magára a választásra. Ez így nyilván nem fog menni, ezek nyilván üzengetések, semmi mások. Vezethet egy ilyen helyzet valamiféle béketárgyaláshoz?
1: Én azt gondolom, hogy Donald Trumpnak az üzleti karaktere érvényesül itt is. Ugye nagyot mond, aztán megvárja a reakciókat, és azután pedig hát vagy visszavesz abból a mondásból, vagy megfontolja, amennyiben megfontolja az elhangzottakat. A reakciókat mindenféleképpen pásztázza, és ennek megfelelően kell majd nekünk is szemlélni a történéseket. Én azt gondolom, hogy az üzenet azért egyértelmű, meg mindenféleképpen megfontolandó. Én nem gondolom, hogy 1 nap alatt fognak választást szervezni, és én egyébként azt véleményezem, vagy vélelmezem egészen pontosan, hogy valami fajta tűzszünet azért elindulhat, és hát majd meglátjuk, hogy ezeknek az üzengetéseknek milyen tényleges hatása lesz például a piacokra, vagy egyébként az európai politikára.
0: Vagy hogy ettől lesz-e több dízelolaj a piacon. Pásztor Szabolcs, az Ökodomusz kutatási igazgatója. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Elbúcsúzom önöktől is, kedves hallgatók. Köszönöm a figyelmet. Jövünk holnap ugyanígy a gazdasági magazinnal, ugyanebben az időpontban. Itt a Spirit FM-en. Róna Jegont hallották. Nagy Teodora szerkesztette a műsort. Viszont hallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elektromos fűtőpanel.
4: Igen, nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás.
4: Igen, nordart.hu.
3: 5 év cseregarancia.
4: Igen, nordart.hu.
3: Rendeljünk.
4: Igen, nordart.hu.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
6: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
7: Halló? Én, Letúj profilkép.
6: Az Óbudai szigeten?
7: Igen, van bel- és kültéri része is, imádtam.
6: Aurabay.hu.
8: Belépőddel ótismercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok.

0: Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
1: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
3: Új Baseline Network munkavédelmi cipők. A futócipők kényelme maximális védelemmel kombinálva. Baseline Network. www.akényelmesmunkavedelmicipo.hu.
4: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
6: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
4: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Napos, hűvös idő lesz. Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. Franciaországban ismét utcára vonulnak a középiskolások. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter és államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a kecskeméti járásbíróság október 1-i döntését. A törvényszék szerint megalapozottan gyanúsítható a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés bűncselekményének elkövetésében, valamint fennáll a szökés, elrejtőzés és a bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Újra letartóztatta a bíróság a Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére támadó férfit. A másodfokon eljáró fővárosi törvényszék ezzel megváltoztatta a pár napja hozott elsőfokú végzést, mert az indoklás szerint csak így előzhető meg a szökés, az elrejtőzés vagy a bűnismétlés. Az emberölési kísérlettel gyanúsított 70 éves férfi tavaly nyár elején támadt rá a Jeszenszky házas párra, a volt politikus életveszélyes, felesége könnyű sérüléseket szenvedett. Kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani. A pályázatokat november 12-ig várják. Ukrajna már két napja nem támadott orosz olajfinomítókat és energetikai létesítményeket, eleget téve Donald Trump amerikai elnök javaslatának, mondta Volodymyr Zelenszky. Az ukrán államfő emlékeztetett, Oroszország ez alatt a két nap alatt 19 ukrán régió ellen intézett támadást, nem kímélve az energetikai létesítményeket és a létfontosságú infrastruktúrát. Franciaországban ötödik alkalommal vonulnak utcára a középiskolások. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tiltakozó diákok azonnali 10 milliárd eurós költségvetés kiegészítést követelnek a tanárhiány enyhítésére és az előregedett infrastruktúra javítására. Szolidaritásként csatlakoztak hozzájuk az egyetemisták is. Állításuk szerint az egyetemek 90%-át elfoglalták vagy bezárták. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Holnap csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. Hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
4: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
9: Jó napot kívánok, a Spirit FM-en a Kultúra jelentkezik, tehát a mai szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében is köszöntjük neked a műsorvezető Rónai Egon. Premierre készülnek a Hat színben, méghozzá október 21-én, itt van már a nyakunkon, és Bétörök Fruzsinának ez egy tulajdonképpen dupla premier, mert hogy íróként is és rendezőként is érdekelt a Köd című darab előadásában. Itt van a vonalban, jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok!
9: Van valami személyes szál, ami erre a történetre vezette önt?
10: Egy kis pontosítással hagyd kezdjek, mert ez tulajdonképpen nem premier, mert 2024-ben mutattuk ezt be. Abból a szempontból viszont díszelőadásnak mondható, hogy a 1956-os forradalom és szabadság 670. évfordulójá alkalmából tűzte ki a Hat szín díszelőadásként, mert egyébként ez az előadás most éppen európai turnén van.
9: Na tessék, miket nem tudok, látja? Elnézést kérek érte.
10: Semmi baj.
9: Az európai turnét hogy képzeljük?
10: Hát ezt úgy képzeljük, hogy megkeresett engem egy nagyon kedves hölgy, aki magyar származású, kint él Hollandiában, Boda Timinek hívják, és ő azzal foglalkozik, hogy magyar előadásokat Európa szerte magyar közönségnek szervez. Az első előadásunk Hágában volt, utána jött még két előadás, sajnos azokon én nem tudtam ott lenni, mert az utazás és az elfoglaltság és a színészeket összeegyeztetni, tehát a kölni előadáson nem tudtam ott lenni, és a brüsszeliben sem, de hát most összefolytatódik a szervezés, és összesen 7 nagyvárosba van az előadás meghívva, többek között Párizsba is.
9: Ez azért jól hangzik, és egy nagyon szép, igen, fontos dolog. De visszatérek én erre a kérdésre, igen, mert ez egy sok szempontból, sok szálon is izgalmas dolog. Ugye egy demenciával küszködő férfi visszaemlékezését látjuk tulajdonképpen, miközben ő nem tudja, hogy nem a jelenben van, hanem a múltra emlékezik.
10: Igen, ez tulajdonképpen így van. Arra kérdezett rá, hogy van-e személyes szál. Ez egyfelől igen, másfelől nem. Abból a szempontból van személyes szál, hogy az én nagyszüleim ebben a korban voltak annyi idősek, vagy talán még annál is fiatalabbak, mint amilyen most én vagyok. Én közel 50 éves vagyok már. És a nagyapám a Don kanyarból jött haza gyalog. 17 emberével indult haza, és abból 11-et haza is hozott. Ez a kor engem éppen a nagyszüleim miatt engem mindig is nagyon érdekelt, úgy ámblok a nagyszüleim élete is, hiszen az én nagyanyám anyai ágról a Lénár Judit tévében mondónő volt, és az ő életének az utolsó óráját is megírtam. Tehát a nagyapám felől van egy, vagy a török nagyszüleim felől van egy nagyon komoly érdeklődésem az 50-es évek felől. És a másik személyes szál, az egy kicsit távolabbi, mert az egy személyes tapasztalat volt. Azt kell elképzelni, hogy én tizen sok évvel ezelőtt egy elég érzékeny és mély levelezésben voltam a Nagy Gábor költő író barátommal. Mind a ketten akkor nagyon nehéz élethelyzetben voltunk. Ez egy pár hónapos intenzív levelezés volt, és aztán elvesztettük egymást az élet forgatagában, és amikor a ködöt elkezdtem írni, az azért volt, mert egyszer csak belém csapott a kérdés, hogy vajon az én levelezőrendszerem megőrizte ezt a nagyon régi beszélgetést. Mm. És megőrizte, és innentől kezd érdekes lenni a történet, mert elkezdtem ezeket a leveleket visszaolvasni, és nem is az ő leveleit, hanem a saját leveleimet. És ott majdnem lefordultam a székről, mert egy 15 év távlatában saját szavaimat, élethelyzetemet, érzéseimet és konkrét történeteket kellett visszaolvasnom, aminek a több mint felét én elfelejtettem. Annyira fájdalmas volt, és annyira traumatikus volt ez a pár hónap az életemben, ez egy házassági válsághoz kötődő történet, hogy egészen egyszerűen törölte az agyam, és hogyha ezeket a leveleket én nem olvasom vissza ennyi év távlatából, akkor még élek ezek a történetek, nekem már nem jutnak az eszembe. És erre rácsodálkoztam, hogy mi történik egy emberrel, hogyha teljesen véletlenül úgy hozza az élet, hogy szembesül a saját életével, méghozzá a saját leveleim, szavain keresztül. Hm. És ehhez kerestem egy nagyon izgalmas történelmi kort, és hát mi lehetett volna az, ha nem az 50-es évek.
9: Világos, és világosak az indítékok is. Ez még hadd tegyem hozzá, ez egy személyes szál is, bocsánatért, hogy ide behozom, de hogy hallgattam, ez jutott eszembe, hogy én a nagyapámat nem ismertem, a II. Világháborúban vesztette az életét, de amikor a nagymamám már nem nagyon tudott megkülönböztetni engem és az én nagyapámat, demencia, ugye? Akkor igen. Elkezdett velem beszélgetni, és én így tudtam meg rengeteg mindent a családom történetéről.
10: Na, tulajdonképpen akkor önnel ugyanaz történik, mint a főhősünkkel, a Tiborral, aki a nagyapjával úgy beszélget, hogy hiába a nagyapja, kvázi, mintha idegen lenne.
9: Bizony, én is beszéltettem a nagymamámat, hogy megtudjam, hogy mi minden van.
10: Így van, ezt akkor ösztönösen nagyon jól érezte, hogy erre felé kell lépnie. Az, hogy én ezt az anyagot meg tudjam írni, nekem ehhez azért segítséget kellett kérnem. Gyarmati György történész sietett az én segítségemre, aki elképesztő mennyiségű kordokumentumot nyomott a kezembe. Itt 1000 oldalakról kell beszélni, és ebből nagyon sok száz, hanem 1000 oldal volt AVH-s tisztek vallomásairól. És emellett föl kellett nekem vennem egy neurológus orvossal is a kapcsolatot, hogy megértsem ezt a betegséget. Mert hogy ne legyen a szöveg se történelmi, se orvosi szempontból naív. És amit ön ösztönösen megérzett, hogy tud az a családi történetekhez, a nagyapjához közelebb kerülni, az, hogy vállalta azt a szerepet, amit a nagyanyja kiszabott tőle,
9: ez így van,
10: vállalta
9: persze.
10: A nagyapja szerepét. Na, ugyanezt teszi tulajdonképpen, mikor megérti Tibor, hogy a nagyapja egészen máshol van, és olyan mondatokat, olyan töredékeket kezd el, hát nagyon, nagyon töredezetten és nagyon szakaszosan mesélni a múltból, amit első pillanatban Tibor nem is ért, sőt le is akarja zárni. De aztán bemond egy olyan mondatot a nagyapja, ami mellett nem lehet elmenni, és ott ösztönösen ő is kissé késve, de ráérez, hogy ezt csak úgy tudja felgöngyölíteni, csak úgy tudja megérteni, és kiszedni a nagyapjából azokat a válaszokat, hogy az apja miért volt alkoholista, hogy az anyja születése után miért hagyta el, hogyha megfelel annak, aki rászabott szerepnek, amit a nagyapja rászabott. És mi ez a szerep? Ugye ez a legizgalmasabb talán, hiszen ez a nagyapa egy delirímos rémálomból ébred, amiben megálmodta az egyik börtönben töltött vallatást, amikor az AVH-nak az épületében az Andrássy út 60-ban volt. És álmából ébredve, hiába ébredt föl, az álom folytatódott az ő agyában, és az unokáját az akkori AVH-s vallató tisztnek ismeri fel a betegsége folytán. És mire megérti a Tibor, hogy ki ő pontosan most a nagyapja szemében, hát az egy kis idő. De onnantól kezdve, hogy megérti, na ott alakul át a történet egy igazi pszichokrimivé, hiszen az egész nappali vagy hálószoba, ahol a nagyapja alszik, átalakul egy vallatószobává.
9: Világos, az összes többit pedig meg kell nézni az előadásban magában, azt pedig a hat színben tehetik majd meg. Kerekes József és Mózes András játsszák a két szerepet, értelemszerűen Kerekes József Pubi, a nagypapa, unoka pedig Mózes András, a rendező, aki írta Bétörök Fruzsina, aki mesélt is nekünk erről mindről. Nagyon szépen köszönöm.
10: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Jó napot, a kultúrát hallják, Rónai Egon vagyok, a Spirit FM műsora pedig minden nap ugyanebben az időpontban jelentkezik, gyakorlatilag az egyetlen napi kulturális műsor a magyar rádiózásban, úgyhogy így hallgassák, és Cserdi Zsolt szerkesztette, ráadásul ennek is legyenek tudatában. És még megfejelem azzal, hogy itt van a vonalban Gubik Petra, Jászai Díaz színésznő, énekesnő, a Madách Színházban személyesen Eva Peron. Szervusz,
2: Petra. Üdvözlök mindenkit, szeretettel, sziasztok.
1: Hogyha egy ilyen darabot bemutat egy színház, annak nyilván súlya van, 50 év, 50 éves legendája ez a musical színpadoknak, meg hát a filmművészetnek is, ma már ugye Madonnához kötjük Eva Peron alakját a vásznon, de Magyarországon is van egy nagyon komoly előélete. Lényegében a Rock Színház, ami akkoriban egy teljesen unikális, forradalmi dolog volt, ezzel indult a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Kovács Kriszta volt az első Evita. Ezek ilyenkor, amikor egy ilyen darabra készülsz, eszedbe jutnak, vagy szövegkönyv, zene, kotta, próbák és kész?
2: Hát abszolút mindenféleképpen, azért az ember utána néz, hogy előtte kik játszották el ezt az ikonikus szerepet, mert azért azt meg kell említeni, hogy az Eva Peron, darabba töltött szerepe, amit Andrew Lloyd Webber és Tim Rice megírt közösen, azért ez tulajdonképpen az operával vetekvő musical, ez nekünk színészeknek a pályánkon, színésznőknek ez mindenféleképpen ez egy mérföldkő. Már csak azért is, mert maga a figura komplexitása is ad egyfajta, tehát színészi kihívást is, másfelől pedig a zenei anyag, tehát egy olyan énektechnikát igényel a paletta minden színével kell dolgozni, az operai magasságoktól, a pop-rock, ugye rock, mert a rock is nagyon erősen jelen van benne, de akkor tulajdonképpen ott van a finom árnyalás, a klasszikus, de a pop, tehát a könnyű zenei hangképzésnek mindenféle színét meg kell villantani benne.
1: Kihívás? Nehéz?
2: Szoprán magasságok. Abszolút, igen. Igen, szerintem ez most tényleg egy olyan előadás, hogy amiből ebből nem tudunk futószalagon egy szereposztással duplákat játszani szerintem, mármint ami a főszereplő dolgát illeti.
1: Hát hárman is vagytok rá, őszintén szólva. Igen. Ekkorát nem hibázott Szirtes Tamás, hogy azt mondja, hogy ráteszem a voksom, és vele megyünk végig, mert hát ráadásul ezt is tömbösítve játssza a Madách Színház, tehát most vagytok egy szériában, és majd, ha jól emlékszem, akkor jövő februárban lesz újra egy ilyen nagyobb darab ebből.
2: Igen, és azt, hogy a nézők, a hallgatókkal ezt most érzékeltessem, tehát ez most 40 darab előadást jelent. Tehát ebben a blogban, az első blogban 40 darab teltházas előadásunk van, hál' Istennek minden jegy elkelt, és a következő blog pedig majd februárban lesz, amire már a jegyet is meg tudják venni a nézők.
1: Amikor például láttad Madonnát ebben a filmben, mert hát nyilván láttad a filmet, akkor úgy eszedbe Igen. jutott, hogy áj, de jó lenne ezt eljátszani egyszer? Vagy ezt az élet abszolút. Így hozza magával csak?
2: Nem, abszolút. Én gondolkodtam ezen, nekem édesanyám a Móricz Zsigmond Színházban látta ezt az előadást sok-sok évvel ezelőtt Horváth Margittal, és őt annyira elvarázsolta a Margit játéka és jelensége, mint Eva Peron, hogy ő emlékszem, hogy én még kislány voltam, és anyukám mindig azt mondta, hogy úristen, hogy amikor a Horváth Margit kiállt, és akkor elénekelte a Don't Cry For Me Argentina című dalt, hogy miért kell, hogy sírja Argentina, hogy ő mindig azt mondta, hogy úristen. Szóval akkor nyilván én még terven sem voltam, tehát nem gondolta, hogy majd születik egy lánya, aki valaha majd ezt fogja énekelni a Madách Színház nagy színpadán. Ezzel így el is szoktunk így bélázni, meg anya múltkor említette is, hogy hát ez neki annyira hihetetlen dolog, hogy ő ezt így sose gondolta volna, amikor ő adnó ott ült a nézőtéren, és ezt nézte. Szóval igen, nagy dolog, és maga a filmben ugye van egy csodálatos dal, amit a Webber kifejezetten azt hiszem, hogy ez nem is volt benne az eredeti műben, hanem az kifejezetten a Madonnának írta, You Must Love Me című szám, és ez a darab második felében van, a második felvonásban, és nekem az a kedvencem. Ugye az a magyar fordítása, hogy szeretned kell, amit ugye az Eva Peron a férjének énekel, a Juannak, amikor már amikor már tudja, hogy baj van. Eva Peron figurája azért is vált igazán misztikussá és mítosszá, legendává, ha úgy tetszik, mert nagyon fiatalon, tragikusan halt meg, mindössze 33 évesen. És ez alatt a rövid idő alatt ő igazából egy olyan történelmi jelentőségű, hát hogy is mondjam, és politikai jelentőségű hőssé és alakká vált, nagyon megosztó ikonná vált az ő népe körében, de tulajdonképpen mondhatom azt, hogy nem csak Argentinában, hanem a spanyol ajkúak körében, és így ezáltal a világon is egy megosztó ikonná vált, hogy ez valami, ez mindenféleképpen figyelemre méltó életrajz, hogy valaki ennyire rövid idő alatt hogyan tud ennyire jelentőset alkotni, és mint egy ilyen személyiség tulajdonképpen kultusszá.
1: Ugye ez nagyon fura személyiség az övé, mert hogy valószínűleg ő nem volt soha rossz ember, de nagy valószínűséggel olyan erővel akart valamire jutni, ami bizonyos erkölcsi gátlásokat engedett átlépni benne. És amikor feljutott oda, ahova feljutott, a tetejére, ugye ő volt az állam elnök felesége, a második ember tulajdonképpen az államban. Még hogyha nem is állami pozícióban, bár a legvégén azzal is megpróbálkoztak. Akkor hirtelen rájött arra, hogy honnan jött és mivel tartozik annak a népnek, ahonnan ő jön. És ettől az egész egy ilyen elemelkedő figurává vált. Az argentinok mind a mai napig virágesővel szórják tele a sírját, folyamatosan tele van virággal, friss virággal. Nekik olyan, mint nekünk mondjuk, hát most mit mondja, Petőfi Sándor, szóval, hogy valami olyat jelképez, ami a szabadság, ami az egyenlőség, ami a szeretet.
2: Hát igen, de és közben pedig egy nagyon... igen, a Petőfi iránti rajongást, azt nagyon, azzal egyet tudok érteni, de egyébként pont az Andrew Lloyd Webber 1981-ben mondta azt ki, hogy az Evitát, ezt a darabot egyfajta figyelmeztető történetnek szánták. A politikai szélsőségekről, tulajdonképpen arról, hogy hogyan engedi magát befolyásolni, akár mondjuk egy nép, egy egész tömeg, egy olyan karizmatikus személyiségtől, mint mondjuk Eva.
1: Hát persze, mert ez izgalmas, hogy Perón diktátor volt, az ő férje egy diktátor volt, és ezzel szemben, vagy ennek ellenére volt Eva olyan, amilyen.
2: Igen, igen.
1: Gyakorlatilag eladta a diktatúrát.
2: Igen, és mondjuk még ide mondanám ugye a demagógiát, mondjuk, ami azt jelenti, hogy amikor elmondja Éva folyamatosan ugye a később Evitává vált kultikus személy, mert a nép becézte őt Evitának, ezt ugye spanyolul azt jelenti, hogy a mi Évácskánk, tehát ez lett a beceneve, innen az Evita. És igazából ő mindig ezt mondta, hogy én egy vagyok veletek, tehát közületek jöttem a munkásosztály, én tudom, hogy mit éltetek át, én ugyanonnan jövök, ahonnan ti, és talán tőlem senki nem érti meg jobban a ti helyzeteteket, és eddig nem segített rajtatok senki, de majd én igen. Én majd felemellek benneteket oda, ahová érdemesek vagytok, amire valók vagytok, és előtörlöm ezt az arisztokrácia és a munkásosztály közötti vonalat, vagy megpróbálok hidat építeni közé. Tehát nagyon nagy szándékai voltak, és azt hiszem, hogy olyan tetteket, amiket ő végrehajtott, fanatizmus nélkül, én ahogy így emészkedtem ezt a karaktert, nem lehetett volna. És nem lehetett volna, tehát minden olyan ember, aki ilyen nagy dolgot hajtott végre a világon, iszonyatosan megosztó figura volt. Tehát én azt gondolom, hogy amikor valaki valamit nagyon csinál, és az teljes elhivatottsággal teszi, mindig fog ellenlábasokra lelni. Tehát mindig lesz olyan, aki megpróbálja őt megfúrni, és mondjuk azt fogja mondani, hogy a Don't Cry For Me Argentina című szám lehet, hogy nem a néphez egy teljesen őszintén szóló opusz, hanem lehet, hogy egy tökéletesen politikailag megszerkesztett, hogy is mondjam, monológ. Tehát, hogy lehet, hogy azért, mert hogy kifejezetten azt mondja, amit a nép hallani akar. Szóval én ezen is nagyon sokat gondolkodtam, amikor én átrágtam magamat az Eva Peron figuráján, vagy amikor például kint Londonban megnéztem a West Enden az előadást. Egy nagyon modern felfogásban.
1: Nagyon különbözik a tiétektől?
2: Na, igen, igen, ábrázolásban mindenféleképpen, mármint hogy ahogyan a rendezői koncepció felrakta a színpadra, mert az ott kint egy abszolút mai, tulajdonképpen egy lépcsőre felrakott, tényleg fizikailag úgy kell képzelni, hogy egy revű lépcsőre felrakott előadás, nagyon modern megközelítésben, és show a lényeg, tehát hogy tényleg egy showszínházi előadást lát az ember, és tulajdonképpen az arcokon keresztül érzi azt, hogy most akkor ki mit játszik, meg ilyesmi, mert nincs konkrét, nincs változás, nincs díszlet, semmi, csak brutálisan erősen felrakott előadás, nekem egyébként nagyon tetszett a kinti előadás. És a miénk nyilván más, de nem is hasonlítanám össze a kettőt, mert az biztos, hogy az Eván van a hangsúly, tehát az Evita megformálásán. És azon, hogy az embereket is azt látom például, hogy amennyire maga Elton, vagy maga amennyire a Tim Rice és a Weber megírta ezt a zenét úgy, hogy is mondjam, hogy ők maguk is megosztják a hallgatóságot, mert én azt gondolom, hogy van a Tim Rice szövege, és van a Weber zenéje, ami ugyanúgy vitatkozik az előadásban, hogy most nekem higgyél, mint ahogy ugye a Che Guevara figurája bele van, tulajdonképpen egy ilyen fikcióként bele van.
1: Ha már hoztam Petőfit, ebben a darabban ő az igazi Petőfi, persze, csak Che Guevara legendája elhalványulni látszik, bár Dél-Amerikában azt mondják, hogy kevésbé, mint szerte a világban, Evitáé pedig most is lángol. Tehát, igen, hogy valahogyan ez a légies nő, ez a saját népe által istenített nő valahogy túl tudott érni peront, diktatúrákat, és gyakorlatilag lassan egy több mint fél évszázadot, sőt, jóval több mint fél évszázadot.
2: Igen, nekem azt tetszik például ebben az előadásban, és van is egy olyan kardinális része, amikor konkrétan egymásnak feszül, és ez a feszültség ad szerintem valami izgalmat ennek az előadásnak leginkább. Az a feszültség, hogy most kinek higgy. A Che Guevarának, aki folyamatosan ítélkezik, és megkérdőjelezi az Eva döntését. Most azt hiszed, hogy a nép, most el akarod velünk hitetni, folyamatosan ezt kérdezi, hogy a nép érdekében cselekszel. Nem lehet, hogy csak magadat építed, a te imidzsedet építed ezzel. Vagy most te tényleg komolyan közülünk jöttél, vagy csak felkapaszkodsz mások hátán, hogy a saját érdekeidet élesítsd, vagy részesítsd előnyben.
1: Mennyire mai kérdések ezek, Petra? Mennyire mai kérdések?
2: Igen. Én azt gondolom, hogy folyamatosan aktualitása van a történetnek, nem véletlenül került elő most ez a Madách Színház repertoárjára is, ezt gondolom, mert folyamatos örökérvényűség, mondom, demagógiáról, politikai szélsőségekről, és nekünk színészileg egy nagyon, nagyon izgalmas és kihívásokkal teli feladat.
1: Akkor most mondjuk el a beszélgetés végére, hogy a mostani sorozatban nem lehet jegyet kapni, a februárira viszont még lehet, úgyhogy ha valaki Evita történetére kíváncsi, úgy, ahogy Szirtes Tamás most színpadra tette, és ahogy mondjuk Evitát Gubik Petra és művésztársai hozzák, akkor most még megveheti rá a jegyet. Szerintem ez így a végére oda kívánkozott. 50 éves jubilómát ünnepli az Evita, és mit sem kopik. Hála többek között Gubik Petrának. Petra, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm szépen.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Azt mondják, hogy egyenesen halad az Oscar esély felé Konrád Zsuzsanna Valami vad című filmje, mert hogy újabb rangos és rangosabb elismeréseket gyűjt be szerte a világban. Előbb a Tallinni Fesztiválon, majd a Friss Hús rövidfilm fesztiválon kapta meg a legjobb magyar élőszereplős rövidfilm díját, és hát ez ugye két Oscar kvalifikáló fesztivál, csak kimondtam nagy nehezen. Itt van a vonalban az alkotó Konrád Zsuzsi, szeretettel köszöntöm.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Egy kicsikét elszaladunk, ugye, amikor azt mondjuk, hogy ó, hát az Oscar díj kapujában nehéz ezt feldolgozni, hát de közben meg hát igen.
2: Hát nem tudom, hogy ez mennyire, de igyekszünk, igen, és nagyon örülök, hogy két ilyen díjat is elnyert a film, és ezzel kaptunk egy ilyen lehetőséget.
1: Hogyan lett egy erdélyi vérfarkasos ötletből, mert hogy eredetileg ez így volt, ugye? Egy medvévé alakuló budapesti lány története.
2: Hát eredetileg egy amerikai producer keresett meg ezzel az ötlettel, az erdélyi vérfarkasossal, Maya Korn, és utána igazából szabad kezet hagyott, és nagyon vevő volt az én ötleteimre, meg a forgatókönyvemre, és én megtartottam ebből az állat átváltozást, ami számomra érdekes volt, és azt fordítottam át egy ilyen kamaszlánynak a magából való kikelésére, amihez számomra a medve az jobban passzolt.
1: Helyes kis kamaszlány, ugye? Olyan kis szendelelkű.
2: Igen, egy szelíd teremtés.
1: Hát igen. Nagyon nehéz állattal forgatni?
2: Igen, de igazából bonyolult, de meg a vadállat azért az egy extra dolog. Mi a Horkai Zoltán nevű állattrénerrel dolgoztunk, és az ő medvéjével, és nagyon barátságos volt, és nem volt semmilyen veszély érzet, de azért nagyon oda kellett figyelni, hogy betartsuk az elővigyázatosságokat, meg egy ilyen más, nagyon más forgatós hangulat, amikor ott van egy állat, vagy
1: egy húsvérmedve. Hát igen.
2: Igen, úgyhogy ez mindig egy olyan dolog, ami teljesen megváltoztatja, mert nem lehet úgy darálni a dolgokat, így teljesen más lelkiállapotba kerül az összes stábtag. De izgalmas volt nagyon.
1: Enyedi Ildikó és Gigor Attila osztályában végzett, ha én jól tudom, ha pedig igen, így van, akkor adja magát a kérdés, hogy ezek a különleges látásmódok, amik rájuk jellemzőek. Ugye Enyedi Ildikóét éppen tavaly csodálhattuk meg a maga különleges gondolkodásmódjával. Mennyire hatottak?
2: Nagyon. Igazából az hatott, hogy hogy az Ildikó nagyon szépen meg tudja ragadni azt, ami valakiben ott van, és támogató az érdekességekkel kapcsolatban, hogyha így fogalmazok, és ez nagyon hatott meg az ő aurája, meg az órája, ahogy jelen volt, úgyhogy igazából szerintem ez mindannyiunkra, és mind a ketten nagyon az őszinteségre fókuszáltak, és hogy minden, ami hazugság, vagy füllentés, az úgy is látszik az alkotásokon, és szerintem ezeket szépen kibontogatták nálunk, vagy én úgy érzem, hogy ez nehéz volt ez a folyamat mindenkinek, és ez hatott ránk.
1: Izgalmas. Nyilván egy filmen ezt nagyon nehéz megragadni, és hát valaki látta ezt a rövid filmet, nyilván megpróbálta kitalálni, hogy mennyire szól saját magáról a lány karaktere, és mennyire a légből kapott ez az egész történet. Ugye itt valami be nem illeszthetőségről, valami alapvető különösségről szól ez a történet. A lány, aki nem akar olyan lenni.
2: Igen, valamilyen be nem illeszthetőség, aki nem tud beilleszkedni ebbe a civilizációba, pedig nagyon kéne, és hogy ezzel mit tud kezdeni a családja, meg a szerettei, miközben nagyon nehéz mellette megmaradni, és nagyon lehetetlen így az élet, és ezzel való küzdelem.
1: Lehet, hogy medveként könnyebb. Ki tudja.
2: Lehet.
1: Ki tudja. Mit szólt az amerikai producer, hogy eltűnt a farkas embere?
2: Ő nagyon rendes volt, és egyáltalán nem volt ilyen sztereotípia, úgyhogy teljesen, tehát már az elejétől kezdve támogató volt így abban, hogy a saját alkotói döntéseimet hozhassam meg, és aztán később beszállt a Good Kids nevű magyar produceri cég, aki a Patricia Dintino vezetésével, és akkor ők, vagy velük együtt valósítottuk meg így a gyártásban a filmet.
1: Az igaz, hogy ebből a rövid filmből lesz egy nagy játékfilm? Hogy elkezdtek dolgozni rajta?
2: Elkezdtünk rajta dolgozni, és még nagyon-nagyon nagy csírájánál tartunk, úgyhogy most pályázunk vele ide-oda, és így az írási folyamatnak az elején vagyok.
1: Ha valami vagy sikere, nyilván talán referenciának jó egy ilyen pályázathoz, de hogy lesz egy ilyen filmből Oscar?
2: Hát ezt nem tudom.
1: Ugye azt szokták mondani, hogy ez manapság egyrészt a film minősége, másrészt pedig a promóció minőségén múlik.
2: Igen, azt hiszem. Én őszintén szólva még soha nem voltam ezen ehhez közel, meg nem tapasztaltam meg még hasonlót, és nem értek hozzá. De szerencsére a producereim nagyon támogatóak ebben, és igyekszünk, vagy igyekszenek promótálni, és remélem, hogy eljut azokhoz, akikhez kell.
1: Úgy legyen. Mi hol láthatjuk most ezt a filmet?
2: Amit tudok, hogy legközelebb a Cinemirán lesz, ami egy ifjúsági filmfesztivál, és ez most lesz október végén, az őszi szünet ideje alatt. És utána pedig a Mindenki mozia fog szervezni novemberben egy filmvetítést, ami egy kicsi mozi, és egy másik film előtt lesz ez a rövid, úgyhogy én most hirtelen erről a kettőről tudok.
1: De azért az egy őrület, nem? Hogy úgy kell vadászni egy filmet, aminek a minőségéről már azért többen megjegyezték, hogy kiemelkedő, és hát még sincs előttünk.
2: Igen, egyébként kár, hogy a rövid filmeknek nincs annyira ilyen. De remélem, hogy ha majd lemennek a fesztiválok, akkor majd online is fent lesz valahol, és akkor úgy el lehet érni, mert ez a terv. Csak ilyenkor még, amikor fesztiválozás van, akkor olyankor még így...
1: Nem illik. Nyilvánosság, elérhető vétel.
2: Nem szeretik ezt a fesztiválok.
1: Igen. Korrát Zsuzsi, köszönöm szépen, szurkolunk az eredményért, és hát addig is sok sikert kívánunk a filmnek köszönöm. Is, meg az újabb és újabb pályázatoknak is.
2: Köszönöm szépen.
1: A Valami vad című filmről beszélgettünk, és annak hátteréről Korrát Zsuzsannával. Köszönöm.
2: Köszönöm, viszlát.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2:00-tól a Spirit FM-en. Atél is tart a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
3: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
4: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával

0: Ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek, MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt, elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
3: Az OTV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos apáján, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Napos, hűvös idő lesz, módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Már látható a fővárosi állatkertben cékla, az 5 hónapos vörös panda kölyök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani. A pályázatokat november 12-ig várják. Letartóztatásban maradt Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter és államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a kecskeméti járásbíróság október 1-i döntését. A törvényszék szerint megalapozottan gyanúsítható a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés bűncselekményének elkövetésében, valamint fennáll a szökés, elrejtőzés és a bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Újra letartóztatta a bíróság a Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére támadó férfit. A másodfokon eljáró fővárosi törvényszék ezzel megváltoztatta a pár napja hozott elsőfokú végzést, mert az indoklás szerint csak így előzhető meg a szökés, az elrejtőzés vagy a bűnismétlés. Az emberölési kísérlettel gyanúsított 70 éves férfi tavaly nyár elején támadt rá a Jeszenszky házas párra, a volt politikus életveszélyes, felesége könnyű sérüléseket szenvedett. 5 hónapos vörös panda kölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstény állatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A Cékla nevű kispanda rövid ideig maradt csak Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dédényi István társaságában.
5: Nagy örömmel köszöntök mindenkit, ez itt a Provokatőr, csak úgy, mint tegnap, most is Keresztes Attilával, energiastratégával. Szia!
6: Szia!
5: Hogyan áramlanak itt a stúdióban az energiák? Nagyon rossz, tudom. Ne is válaszolj.
7: Kérdezheted volna, hogy soha nem gondolkodtál azon, hogy energiajogász légy?
5: Te látod az auránkat?
6: Igen, csak ahhoz, hogy energiajogász legyek, ahhoz kellene alumíniumból csinálni egy ilyen sapkát a fejembe, tudjátok, mert hát jönnek azért ott a konspirációk, meg mindenféle.
7: Ja, barátod, igen. Ahogy egy volt kollégám mondaná.
5: Remélem. Nem, én tényleg kedvelem őt, és sok okos dolgot mond. Ami meg, tehát volt rá alkalmam, hogy ami meg nem tetszett, vagy nem úgy gondoltam, azt ott elmondtam neki adásban egyszer.
7: Hát jó. Egyébként nekem nincs vele semmi bajom. Ahogy a Mi Hazánk használta őt, az a végén már tényleg átment viccesbe. Bármilyen pozíció.
5: Nem, ők ezt így kezelik. Ebben van egy jó nagy adag trollság. Meg Schiffer esetében is.
7: Igen, persze. Csak a Mi Hazánkat értem, de a trollságnak kell egy szereplője, aki elviszi ezt a hálátlan szerepet magára.
5: De ez nem hálátlan szerep.
7: Nem hálátlan szerep, fihet, rajtad röhög mindenki.
5: De nem röhögnek rajta, nem. Te röhögsz rajta. Az egyik kezével, vagy az egyik szájukkal azt mondják, hogy ez a kiválasztási folyamat, ez egy nagy darab vicc, és a másikkal meg akkor oda teszik őt. És akkor ő mond néhány okos dolgot, megjelenik a mainstreamben, kritizálhatja Magyar Pétert.
7: De most gondolj már bele, tehát akkor ez, ha neked van igaz, akkor ez úgy néz ki, hogy azt mondja Mi Hazánk, hogy fú, annyira gagyi, ó, de ócska ez a kiválasztási rendszer, úgyhogy őt jelöljük.
6: Na hát, jó, tehát én nem ezt a részét nézem.
5: Az ilyen Schiffert köztársasági elnöknek jelölték talán?
7: Nem, jól emlékszem, hogy nem, az is a energiajogász volt.
5: Nem, szerintem Schiffert is valamire jelölték.
6: Na de a lényeg az ebben a sztoriban, de ezt nagyon rövidre zárnám, mert én csak kritikusan szoktam kezelni ezt a kérdést, hogy egy jogász az azért jogi dolgokat tud értelmezni, és amikor arról van szó, hogy fizikai kérdések lennének, műszaki kérdések, akkor elképesztően tájékozatlan és dilettáns, amiket mond, és egyszerűen ez szakmailag értelmezhetetlen. Tehát ez tényleg olyan, mintha én az agyműtétről beszélnék, vagy nem
5: tudom. De Attila,
6: tudom.
5: Ha ez így van, akkor egy dolgunk van, leülni vele, vitázni, és elmondani, hogy itt hülyeséget beszélsz.
6: Hát nem...
5: Nem tudsz más tenni. És ő szívesen vitázik bárkivel.
6: Én elhiszem, és azt is tudom, hogy mi a vita stílusa, hiszen általában előveszi a Wikipédiát, és mindent, ami rövidítés, azt egy mondatba bele sűrít ilyen töltelékszavakat, aminek nincs értelme. Én ezt néha nagyon ritkán végighallgatom, utána átgondolom, hogy mit mond. Hát pechére én tanultam filozófiát 4 évig, úgyhogy amiket ő elméleteket mond, azok egyszerűen
5: figyelj,
6: valami teljes agymenés.
5: Gyertek el hozzám egy műsorba, tényleg, ha te nyitott vagy erre, én meghívom a Mátét, és akkor meg lehet vitatni ezeket a dolgokat.
6: Ezt átgondolom, egyébként én szeretek vitatkozni nagyon, csak nem biztos, hogy ezen a szinten. De oké, ezt átgondolom.
5: Figyelj, akkor mondd mondatot, és te tévedsz.
6: Nem mondanék minden... most igen erre a sztorira, okay,
5: persze,
6: nem megint... biztos, hogy engem ez épít.
5: Ez nem egy hivatalos meghívás, tudod, ez pecsétes, kiküldöm, galambok hozzák ki, az meg hintón, aztán a Londiner.
6: És még szavazást tartunk róla.
7: Mindenkit be akarsz húzni valami műsorba.
5: Kellemest a hasznossal. Ja. De akkor te két hét múlva jössz csatba?
7: Két hét múlva a energetikai vitát fogom nézni, pont nem érek rá.
5: Jaj, édes Istenem, Istenem áll.
7: Ez van.
5: Nem mersz semmit. De Ág Dani is esett óta, rájöttél, hogy...
7: Öreg vagyok, Tomi. Semmi. Én csak egyetérteni járok, nem vitatkozni.
5: De
7: na,
5: vagy öreg.
7: Szóval, K1.
5: 62 vagy csak.
7: Mint kedvegy.
5: Igen, állarcos énekes, Tóth Gabi NKA. Ezt írtuk fel magunknak, gyorsan elővezetem a sztorit. Ugye az RTL két zászlós hajó műsorában... Hát ez a popkulturális szórakoztatás és ez a politikai moralizálás, ez olyan, mintha most valamiféle feszültségbe került volna. Állarcos énekes Ben, Sebestyén Balázs, ha jól tudom, akkor nyomozótársak, ugye? Tehát Sebestyén Balázs, Ráskó Eszter, Puskás Dalos Péter élőadásban szurkálódó poénokkal szembesítették Pápai Jocit a választás előtti fideszes szerepvállalásával. DPK gyűlés voltak, ukrán drónok, talán nélküledeztek is neki, nem láttam, csak olvastam. Igen. Ezzel párhuzamosan pedig ott van az Árulók, ahol az első epizódban már parázsvita robbant ki Rajner Micsinyei Nóra és Mérő Vera nem között, hanem az ő szövetségükből, köztük és van a Gábor között, ilyen morális dilemmaként, hogy ő egyébként mint korábbi, majdnem kimondtam azt a szót, amit lehet, hogy sipolni kéne, és nem NMHH kompatibilis, szóval ő szélsőséges, radikálisként, a cigányság ellen felszólalóként, ugye az ő vágyaikat mondom, gárda alapítóként, nem kompatibilis, hogy egy ilyen műsorban szerepeljen. Pont. Igen.
7: Plusz sapkás piréz.
5: Ja, igen. Mert ő, egyébként ő hogy jött be a sztoriba? Őt annyira már nem értem.
7: Én megnéztem most már az összes eddigi epizódot, mert amúgy is megnéztem, voltam, mert nagyon érdekes volt ugye a korábbi műsorokhoz képest a szereplőknek a összeválogatása, a résztvevői mix, és kíváncsi voltam, hogy itt mi a turpisság, mert kereskedelmi csatornáknál nincsenek véletlenek, tehát ott nem bíznak ilyen dolgot, és nem amatőrködik el, úgyhogy tuti, hogy van valami koncepció, gondoltam én, úgyhogy így kezdtem elnézni ezt az egészet, és nem volt ez akkora pörgés, tehát ott az elején a mérővel, meg a színésznő egy kicsit ott morgolódtak.
5: 6-7 perc volt, azt hiszem összesen, hát, nem?
7: Mennyit szerintem annyi se. Annyi és se. Akkor a sapkás piréz meg az autóban mondta vonának, hogy egyébként neki annyira nem jó ez, hogy itt elnők most egy műsor. Neki morális kérdéseket vett fel, hogy neki együtt kell lennie.
5: Tehát tök értelmes csávó, sapkás piréz.
7: Nekem fogalmam nem volt, hogy ki ő is.
5: Nem, nagyon jó videói vannak, és alulértékelő. Akkor vált ismertebbé, amikor Gulyás Marcihoz egyszer bement a Partizánba, egy olyan műsort tartottak, ahol Gulyás Marcitól lehetett kérdezni, és ő kiült, és mit tudom én, ilyen gender meg hasonló témákban próbálta Gulyás Mártont megfogni, aztán nem nagyon sikerült neki.
7: Hajrá. Szóval, hogy ők hárman is nem volt túl hosszú az egész, viszont azóta is mindenki erről beszél, és akkor hát mi megvilágosodás ért, ez volt nagyjából kb. A koncepció. Vona Gábor azért kellett, mert a múltja, a mérőveráik azért kellettek, mert a jelenük, és ebből a kettőből lesz egy olyan klassz kis konfliktus, és hogy egyébként ezt a műsort a törzs közönsége úgy is nézi, mert nagyon szeretik. Tehát aki ezt a műfajt kedveli, meg magát ezt a műsort Árpa Attilával szereti, az teljesen mindegy szinte, hogy mi a szereplői mix meg fogja nézni, de most sikerült behúzni egy olyan réteget is, akik eddig ilyen eltartott kis ujjal se bögdösték volna ezt és a hasonló produkciókat, mert most aztán a belpesti értelmiségtől kezdve te és mindenki ezzel pro és kontra ezzel foglalkozik. Mondom úgy, hogy egyébként mikronnyi volt az egész adás folyamban, az egész ott a legelején. Úgyhogy az a helyzet, hogy ügyes volt az RTL, az jól behúzott mindenkit a csőbe.
6: Hát én a Pápai Jocisat láttam, ezt a kb. Egy
7: ez
6: perces. Nem, egy perces ki volt, nem, azért nem vagyok ezeknek a műsoroknak az állandó nézője, de ezt az egy percet ezt megnéztem, és hát csavazták. de itt nem kell valami különösen nagy dologról.
7: De ha ez volt, amit a Tomi felolvasott, az
6: ilyen,
7: mi, ez vicces
6: egyébként. Elég olcsó poén, ilyen elég olcsó poénok voltak, de oké, ő egyébként jó tűrte, mosolygott, majd egy valószínűleg egy előre megbeszélt mozdulattal fölállt, hogy hát akkor ő menne, és természetesen visszajött, mindenki röhögött és lapoztak. Szerintem ennek a sztorinak semmi súlya nincs.
5: Na. De van.
7: Ez az.
5: Na, van.
7: Ez az.
5: A témáról egyébként én bővebben írtam egy közkedvelt, mindenki által lekattintott és szeretett és olvasott publicisztikát az Indexre.
7: Ki is kerekedett reggel a tekintetem, akkor rákattintottam, és nézem, hogy ki a szerző.
5: De elolvastad?
7: Még nem.
5: De nem baj, a kaszintás.
7: De figyelj, először az van, hogy
5: nekem
7: először...
5: meg csilingelt a finom dollár.
7: Még emésztenem kell. Egyébként én is írtam egyszer az Indexre publicisztikát, már a Fideszes Indexen meg is lepődtem, hogy megkerestek akkoriban.
5: Első politikai jellegű volt, eddig inkább sportról írtam még talán a VB alatt.
6: Fölkeltetted az érdeklődésemet, megígérem, elolvasom.
5: Légy szíves, olvasd el, de azt hittem, hogy felkészülsz rendesen erre az adásra, és mindent, ami Boros Tamástól az elmúlt 3 évben megszületett szellemi termék, azt te magadévá teszed. De hát látszik.
6: Ilyen 30 000 oldalnyi anyagot letöltöttem, de csak a 29.990. oldalnál tartok, és pont a legfrissebbhez nem jutottam.
5: Ez a fajta önpromózás, ezt annyira gyűlöltem hosszú évek, amikor más csinálta. Egyébként ezt a bögrét most 20%-os kedvezménye lehet megvásárolni a webshopomon, úgyhogy mindenki majd keresse a linket ott a videó alatt, és kattintsa.
7: Még az rosszul hangzik. 20%.
5: Csak 8900 forint ez a bögre.
7: De maga a termék rosszul
5: Mármint az akciós, hangzik. Ami még 2 perc. Amúgy a duplája.
7: Vagy rosszul hangzik, mert hogy úgy hangzik, hogy boros bögre. És hogy belegondolsz azért, az,
5: mert az, jó,
7: az nem az, az a gurmé cucc, nem a boros
5: az
7: bögre.
5: Menő. Na mindegy, tehát röviden és tömören. Nyilván nem lehet egy 10 000 karakteres publicisztikát ebben néhány percben összefoglalni, de én megpróbálom 2 mondatban. Tehát én azt érzem, hogy itt van egy olyan SZDSZ-es hangulatú kulturális elit, akik még mindig azt hiszik, hogy övék a kulcs a kultúrszalonhoz, a polgári szalonhoz. Ők mondják meg azt, hogy ki léphet be és ki nem. Kivel ülünk lebeszélni, vitázni, és kivel nem. Ki alkalmas, ki érdemes arra, hogy megjelenjen a mainstream médiában, és ki az, akinek végleg el kéne tűnnie, mert hogy olyanokat csinált. Sőt, odáig mennek Rainer Micsinyei Nóra, hogy ő megmondja, hogy Vona Gábornak mit kellene csinálnia azért, hogy vezekeljen a bűneiért.
7: És mit? Ezt nem is olvastam, láttam.
5: Hát egy civil szervezetnél kellene a cigányok felzárkóztatásáért dolgoznia. És én tényleg szeretném zárójelben tenni ezt egészet, mert nem akarom abba az irányba elvinni, hogy amúgy mit csinál, miket mondott korábban Vona, és mit tett azóta az úgynevezett helyreigazításért, vagy karrier helyreigazításért. Tehát ő most már egy olyan pártot képvisel, amely pont azokat az energiákat, azokat a szembenállásokat, azt a törzsi gondolkodás, identitás próbálja meghaladni Magyarországon, aminek az egyik zászlólengetője amúgy Rainer Micsinyei Nóra. By the way, volt egy olyan időszak a Vona Gábornak azóta, hogy ő zsákfalvakba járt, és bemutatta azt, hogy a cigányság hogy él, és akkor mint lehetne őket fölemelni.
7: Az a kezdte a visszatérését, ugye igen. Ezekkel a YouTube videókkal.
5: Igen. Tehát amúgy, by the way, sokkal többet tett, mint Mérő Vera és Rainer Micsinyei Nóra eddigi pályafutásuk során összesen a cigányság felemelésért, zárójel bezárva. De mondom, nem ebbe az irányba akarom elvinni, mert ez megint csak egy ilyen, hadd ne mondjam, milyen méregetés, mert nem ez a lényeg, hogy most ki hány cikket írt a témában, vagy ki hány civil szervezetet emelt föl és támogatott. Nem erről szól a dolog, hanem maga az attitűd, hogy vagytok ti, vagy vagy te, és veled mi nem kívánunk amúgy együtt mutatkozni egy műsorban, mert ez a mi brandünket gyengíti és csökkenti. És egyébként, ha már bemondják azt, hogy Rainer Micsinyei Nóra, hogy úgy érzi, hogy együtt szerepel benne, hogy emelik ezzel Vona Gábor fényét, kvázi hozzásegítik ahhoz, hogy egy olyan áldozati pózba mutatkozzon, könyörgöm, megvolt a lehetőség arra, hogy bármikor felállj ebből a műsorból. És miért mindig a sztori vége az, hogy vannak ilyen nagy erkölcsi felháborodók, kiállók, de sosem az a sztori vége, hogy akkor köszönöm szépen, én távozom ebből a műsorból, önként is dalolva. Nem.
7: Na, figyelj, alapvetően egyet...
5: Jártatják a szájukat, aztán utána a kassa felé fordul.
7: De várj, mert nem tudod, hogy milyen szerződést írottak alá velük.
5: Tehát nem, ki lehet lépni. Föl lehet adni.
7: Amúgy elméletileg egyetértek veled, de itt pontosan nem tudok,
5: hogy... Föl lehet adni a játékot.
7: És nem kell izért.
5: Föl lehet adni a játékot. Hát figyelj, valaki hirtelen pánikbeteg lesz, vagy...
7: Na de az más.
5: De nem, pont azért mondtam a pánikbetegséget, mert hogy ő hirtelen elkezd erősen köhögni, vagy csak szorongást érez. Hát, nem
7: hát ez ír, történt, hát, meglátta volna Gábort
5: igen,
7: is.
5: De, nem írhatsz vele olyasmit alá, hogy ő de azok, akarata azok ellenére ott kell, hogy maradjon, mert aláírta. Nem, tudjuk, nem. És már volt feladása műsorban. De
7: láttad már ezt a izét, szerződést nem láttad.
5: De
7: nem.
5: István, már volt feladás ebben a műsorban.
7: De most hiába győzködsz olyanról, amit nem láttál. Hogyha az van oda ír, hogy egészségügyi okokban még úgy, akkor...
5: Ő maga mondja, de akkor hallgass már végig, Rajner Micsinyei Nóra mondta, hogy elgondolkodott azon, hogy ő innen hazamegy.
7: És? Ettől még nem tudjuk, hogy mi van a szerződésében. Elgondolkodott rajta,
5: de ez nem azt jelenti, hogy nincs benne a szerződésében? Ha nem. Ez opcióként nem. Egyáltalán megemlíti? Nem. Mert nem arra hivatkozik. De akkor kijátszaná azt? Azt mondaná, hogy
7: nem, basszus,
5: már régen hazamentem volna, vagy mérővel az, már ismerjük ezt. Már régen hazamentem volna, csak a szerződésemben az van, hogy
7: ja,
5: nem
7: mi szoktunk így összeveszni.
6: Akkor szerintem most egy ilyen szabadfogású meccset
5: nem, csak
6: be.
5: Olyan irányba viszi el, ami full nem fontos, és tehát a saját szájával mondja ki, hogy igen, elgondolkodtam azon, hogy maradjak-e a műsorba, vagy Vona Gábor is ezt mondta, hogy gondolkodtam rajta, hogy kilépek a játékból, aztán mégis maradtam.
7: Most hiába ordítasz, akkor se tudod, hogy mi van azokban a nyomorult szerződésekben.
5: Feladtam.
7: Helyes,
6: elengedtem. Kész, akkor kezdődött az első
5: gyere,
6: menet,
5: gyere
6: gong.
5: Gyere Attila. Este
6: Oké.
5: Megmondtam, hogy este csat. Tegnap volt csat.
7: Nem, mert elkezdtél így dühöngeni, miközben 95%-ban meg egyetértettem veled abban, amit mondtál, meg abban volt egy olyan fontos rész is, amire itt vissza akartam utalni, ez a liberális értelmiség.
5: Nem tudjuk, de nem, a lényeg a szerződés.
7: Okay. Nem a lényeg, te tetted lényeggé. Azt mondom, hogy nem tudjuk, ergo nem jelenthetünk ki konkrétan.
6: Adjuk már neki. Ha megengeditek, kivételesen én leszek akkor a bíró, és ezt a menetet most egy gonggal lecsapnám.
5: Már szerintem. Pontozó bíró vagy.
6: Szerintem pontozó bíró vagyok, és meg kell, hogy mondjam, Tamás, most neked adtam volna ezt a menetet, egyszerűen azért, mert az érvelés...
7: De te láttad a szerződést.
6: Nem láttam a szerződést, csak azért, mert összetettebb volt egy picit az az érvelés. De a tiéd is jó volt, csak engedd meg, hogy most odaadjam a pontot, de a pont más pontozó bíró.
7: Azért, mert 50 000 karakterben mondta el, amit egy gyönyörűen összefoglalt.
6: Szerintem akkor ezzel föl lehet dobni egy olyat, hogy akkor a kommentelők döntsék el, hogy ezt a meccset most közületek
5: kinyílt. Ezt sosem szabad kiszervezni, mert politikai alapon az Istvánnal fognak menni, mert a legnagyobb tiszás az országban. Úgyhogy
6: akkor egyértelműen megbundázta, tehát akkor egy ellenkező előjelet kell
5: venni. Engem a Fideszes meg leszavazni. Nem vagyok az valaki.
6: Na, szóval én láttam ezt a videót, amit Rajner Micsinyei Nóra csinált a Vonával kapcsolatban, úgyhogy előtte nyilván sokszor megnéztem a videóit, és jókat derültem rajta, főleg amíg ugye csinált ezeket a tónis videókat, az tényleg nagyon vicces volt. Aztán most már ez a napi politikai elemzős, de ez úgy kezd egy kicsit kevésbé tréfás lenni. Ennél viszont kifejezetten feszengtem, és én anélkül, hogy egyébként ismertem volna Vona Gábornak ezt a élettörténetét, ugye nyilván azt tudtam, hogy a Jobbiknál volt, és hogy utána lemondott, és nagyon meghurcolták, meg karaktergyilkosság, de hogy utána mit csinált, ezt nem tudtam. A műsort sem láttam. De rendkívül valahogy egy olyan nagyon kellemetlen benyomásom volt ettől az egész adástól, tehát én úgy éreztem, hogy egy ilyen rendkívül súlyos ítéletet mondanak valaki fölött, akinek egyébként nyilván ott nincs is lehetősége megvédeni magát, mert ez mindig egy egyoldalú kommunikáció, úgyhogy számomra ez volt az első olyan adása a Rajner Micsinyének, amit kínos volt nézni. Végignéztem, de nagyon kellemetlenül éreztem magam. Szinte kicsit, tehát már ez nem volt az elviselhető kategóriában ez a történet. Nem volt... Nem, már az én ízlésem
7: akkor
6: volt.
7: Valami
5: csak hogy eldöntsem ezt, bocs, és tényleg nem az ego meg a emberkedés. Utána néztem gyorsan. A játékosok folyamatosan jelezhetik, ha lelkileg túltelítődnek, a pszichológussal történő konzultáció után, ha a versenyző úgy dönt, hogy nem folytatja, a távozása engedélyezett, a műsor készítői nem tarthatják bent akarata ellenére. Első évadban Görögzit, a Solti Ádám is föladta, nem bírták a szereppel járó nyomást. Ezen kívül pedig, ha ezt az RTL nem engedélyezni, ez már csak egy tovább gondolás, akkor a polgári törvénykönyv alapján sem személyi szabadságában senki nem korlátozható, fizikailag nem kötelezhető valaki a játékban maradásra pont. Mindegy, de szerintem ezt engedjük is
7: el. Ne, ne engedjük el, várj, mert ez, nem, ez egy egészségügyi probléma, amit mondasz, és én is ezt mondtam, hogy az persze, hogy benne van. A pszichés összeomlás az egészségügyi probléma, a szakember, a pszichológus azt mondja, hogy nem, oké, ne folytasd. Az, hogy Vona Gáborral kell egy levegőt szívnom, az nem egészségügyi probléma. Erre nem hivatkozva...
5: De miért? Ha... Szorongást okoz, lelki nyomást, most ezt komolyan mondod, István? Beszél a pszichológussal, és azt mondja, hogy számomra ez tartatatlan, nem érzem jól magam a jelenlétében, amiről beszámolt Rainer Micsinyei Nóra. De most tényleg még próbálsz?
7: Ezt te se gondolod komolyan.
5: Ebből már oki sem kell föl.
7: Jó, szóval továbbra se látjuk a szerződést. No. És viszont
5: nincs szerződés.
7: És viszont nem beszéltünk arra, mert kellett volna, és te mondtad pedig, csak aztán megint visszajött ez a nyomó szerződése.
5: Amit itt beszélgettek, én a Vonát megkérdezem.
7: Kérdezz meg, az jó. Ez a liberális értelmiség, tényleg van, és ez mármint, hogy nem úgy van, hogy vannak, hanem, hogy maga ez a kultúrán belüli.
5: Ez
7: és hogy hát innen indult annak idején a Békés Mártonféle kulturális térfoglalás, amiből aztán lett, ami lett, meg hát borzalmas dolgok születtek, még tulajdonképpen ennek lett a vége az NK-a történet is, hogy az, én akkor fideszes voltam, és akkor tényleg az volt az érzése az embernek, hogy te itt nem lukhatsz labdába. Ha te írsz egy regényt, hogy én is megírtam, de nem vagy része a kánonnak, vagy nem mondják azt, hogy te megkapod a pecsétet, hogy ő is igen, akkor nem, akkor semmi. És hogy valóban egyébként jobboldali alkotók érezhették úgy, hogy ők nem rúgnak labdába ezen a térfélen. És ez volt az érzés. És hogy ezek után, aztán amikor megkapták a lehetőséget, nem nagyon tettek le semmit az asztalra. Az már egy másik történet. De az alapérzés az adott volt, hogy hát itt van a fideszes kétharmad, és nekünk a kultúrából nem jut semmi.
6: Ez a történet, amit elmondasz, ugye a festészetben is ugyanígy van, meg általában a képző és iparművészetekben is. Tehát van egy kanonizált réteg, hát ez kurátorok, stb. Határozzák meg, galériák is. Nem azt nézik, hogy valójában mekkora tehetségekről van szó, hiszen tényleg néha olyan műalkotásokat látunk, 200 ezer eurókért árulnak Berlinben olyat, ami nem viccelek, egy citrom van rajta, egy ökölnyi citrom egy képen is 200 ezer euró, szóval tehát gyerekrajz kategóriájú, de föl van építve. Tehát ezek a galériák, ezek a kurátorok, stb., ezek fölépítenek brendeket. És ha te egy nagyon-nagyon jó minőségű alkotást hozol létre, de nem vagy benne ezen a körön belül, akkor te a bovli kategóriában maradsz örökre, és el leszel felejtve.
7: Ez
6: teljesen igaz, ez egy valid, egy létező dolog, ezt mindenki tudja. Egyébként az irodalomban ez még talán halványabb, mert ott nem ennyire, de ott, amikor művészeti tárgyak vannak, festmények, stb., és egyszerűen nem tud bejutni a tehetségétől függetlenül
7: valaki. De ugyanez van az irodalomban is. Nem adják ki a regényedet, és kész.
6: Igen, de ez nem egy olyan látványos dolog, mint hogy ott vannak, tudod, a galériák, amiben nem jut be. Tehát, hogy ez egy látható folyamat, ez valóban igaz, az, hogy ez most kiknek a befolyásában van, meg minden, ezt én nem tudom. Tehát nyilvánvalóan vannak bizonyos körök, meg érdekcsoportok, akik egyébként évtizedek alatt fölépítették magukat. Hozzáteszem, hogy egy-két híres galéria tulajdonosa, kurátora, külföldivel is beszéltem, tehát azért nagyon komoly munka van abban, amit létrehoztak, tehát eszméletlen, tehát az egész életüket erre áldozták, de tény az, hogy egy zárt világ bizonyos értékrenddel, ahova nehezen lehet bejutni. És ők választják, és aki meg bent van, az...
5: Ez van, az, a kultúrtérben is.
7: Így van.
5: Valamelyest a témát még tovább tudom gördíteni, hiszen majd nőkről, isztambuli egyezményről beszélünk, és Tóth Gabit is majd behoznám a következő blogban, és ennek kapcsán beszélnék erről a kultúrelitről, hogy ők miként járnak el, de csak egy rövid szünet után.
8: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM,

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Folytatjuk a Provokatőrt, és azt ígértem még a szünet előtt, hogy beszélünk az isztambuli egyezményről, annak ratifikálási szándékáról. Magyar Női Lapok szerkesztőségei fogtak össze, és igyekeznek politikai nyomást kifejteni a kormányra. Illetve Magyar Péter nyilatkozott egy finn lapnak, amely nem Skandinávia, mint kiderült azóta, szóba se jöhet. És azt mondta, hogy nagyon óvatos vagyok az azonos neműek házasságáról. És akkor röviden a hír, a finn Helsinkin Sanomatnak adott interjújában nagyon óvatosnak nevezte magát azonos neműek házassága és örökbefogadása kapcsán, ezzel hárítva a döntést, hogy miniszterelnökként minden magyar képviselnie kell az ilyen érzékeny témákban, és akkor ezzel párhuzamosan 13 női magazin és civil mozgalom indított összehangolt média kampányt az isztambuli egyezmény azonnali ratifikálásáért. Miközben a Tisza frakció uniónan alakult női műhelye is prioritásként jelölte meg a nővédelem és a ratifikáció ügyét.
3: Hát talán Magyar Péter óvatossága az már önmagában egy üzenet. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy állásfoglalás. És innentől kezdve, hogy most hogyan fogja majd a kommunikációban folytatni, tulajdonképpen már teljesen mindegy, hiszen mindent tudunk.
2: Igen.
3: Tehát nekem erről tényleg csak ennyi tömören a véleményem. A másik téma az isztambuli egyezmény, meg ilyesmi, persze, hát ki az, aki ezzel nem értene egyet? Hát természetesen a nők jogait, azt maximálisan támogatni kell. Én azt gondolom, hogy a két nem, az teljesen egyenlő jogok kellenek, hogy legyenek. Ez nem is kérdés, ma már ugyanúgy dolgoznak a nők, mint a férfiak, sőt, sokszor többet, hiszen a családi kérdésekben jobban kiveszik a részüket, úgyhogy szerintem ezek föl sem merülnek. Talán ha még vannak bármiféle hátrányos megkülönböztetés, az haladéktalanul föl kell számolni. Tehát ez nem kérdés. Egyenlő munkáért, egyenlő bérjár. Ezek ilyen egészen régi, ha jól emlékszem, szociáldemokrata üzenetek, de teljesen mindegy. Tehát, hogy egyszerűen normálisan ezt másképp nem lehet kezelni. Úgyhogy...
4: Az a félelmetes ebben, hogy innen indult tulajdonképpen ez a mára ilyen fideszes szitok szóvá lett gender. Tehát, hogy uh-huh. elkezdték a nemeknek a különbözőségét vizsgálni, és aztán, és persze ennek a kutatásnak, hogy haladt előre, és akkor is, és az idő is ment előre, lettek aztán ilyen úgymond vadhajtásai, és nem ment a kutatásoknak, hanem aztán a társadalom gyakorolt hatásainak, lettek valóban ilyen vadhajtások, de hát nem ez a lényeg. És ugye, hogy miért nem mondott eddig igent az Orbán kormány erre a isztambuli egyezményre, és pont ez a kettő dolog zavarta őket a leginkább, a társadalmi nem, mint gender fogalom. Mert hogy az egyezmény meghatározása szerint a nem alatt nem csak a biológiai nemet kell érteni, hanem azon társadalmilag kialakított képeket, szerepeket, viselkedéseket és attribútumokat is, amelyeket a társadalom a nőkre és a férfiakra nézve megfelelőnek tekint. Tehát annyira nyilvánvaló, hogy miről van szó, de a Fidesznél tudod, benne van a gender szó, akkor már izé. És a másik, ami miatt nem ratifikálták, ez pedig a család és az oktatáspolitika. Az egyezmény előírja a társadalmi nemi szerepekkel kapcsolatos sztereotípiák lebontását az oktatásban és a nevelésben. Na itt jött be ez a fideszes hülyeség, hogy jújúj, nemi szerepekkel kapcsolatos sztereotípiák lebontása az iskolában. Jújújúj, miközben arról van szó, hogy lépjünk talán már túl azon, hogy az asszony helye a konyhában van, meg az asszony verve jó, meg te ezeken a izéken.
2: Azért ezzel óvatosan kell bánni, mert nem biztos.
4: De erről hogy... szó. De ez erről szó.
2: Nem, ebben igazad van, hogy a sztereotípiák lebontása, de az isztambuli egyezmény körül is vannak olyan erőpontok, olyan akaratok, hogy ezt minél előbb kell átütni. És amikor kapkodunk, akkor abból következik az, amire egyébként a Fidesz, bár tudom, hogy a politikai terméke mi, és hogy miért hozták ezt létre, és mi a hátsó szándék vele, és milyen nemzetközi erőkre kapaszkodnak rá, hullámokra. Na de, tehát hogyha gyorsan akarsz valamit átütni, akkor ott az oktatás az nem fokozatos lesz. És ez mindig lehet probléma. Lehet úgy is, igenis lehet úgy a nemi sztereotípiák lebontását végrehajtani, hogy nem jutsz el a fideszes minden gyereket átnevelünk, és megmutatunk nekik mindent, ami eddig tiltott volt, és azt a szülőnek kéne, hanem hogy a kettő között történik valami a szürke zónában, hogy már olyanokat magyaráznak mondjuk 6 éveseknek, ami nem biztos, hogy az életkoruknak megfelelő.
4: Hát ez azért itt Magyarországon nem egy fenyegető veszély, azt
2: gondolom. Baromi óvatosan kell kezelni ezt a témát.
4: De érted,
2: és tudod miért?
4: De a ratifikáláshoz ennek nincs köze.
2: Tudod miért? És
4: a nem ratifikáláshoz.
2: Igen, ebben igazad van. Csak hogy azért nehéz ez a sztori, különösen Magyarországról nézve, mert itt nem hogy az elmúlt 16 évben, hanem mi azt gondolom, a rendszerváltás óta sem foglalkoztak azzal, hogy a gyerekeknek a szexuális nevelését azt megkezdjék az intézményekben. Voltak erre ilyen nagyon bénácska próbálkozások, nálunk is volt, amikor általános iskolások voltunk, de ez nagyon-nagyon kevés volt. És ha nincsenek meg az alapok, tényleg a gyerek fejében, hanem mondjuk a pornón keresztül találkozik először a szexualitással, akkor kihagyunk olyan lépcsőfokokat, ami után, ha bejön egy szakember, és elkezd neked a nemi szerepekről beszélni, és ott már olyan sztereotípiákat is lebont, ami már nagyon modern, de létező jelenségek, akkor zavar keletkezik be. Nem tudom, mennyire érthető, amit mondani akarok. Tehát, hogy azért jó lenne ezt tisztázni az isztambuli egyezményben, és lehet, hogy ami mondjuk a nagybritanniai oktatásra oké, az a magyar oktatásra baromira nem jó. Mert agresszív, és sokkal lassabban kéne. A másik az az örök visszatérő probléma, a kvóta kérdés. Hogy azért előforduló vélemények, ezek nem tudom, hogy benne van-e, vagy szövegezve van-e konkrétan az isztambuli egyezményben, de amikor mondjuk parlamenti mandátum arányhoz, vagy képviselői arányhoz kötik azt, hogy hány nőnek kell lenni, vagy mondjuk a vállalatok vezetésében a női aránya, annak hány százalékosnak kell lennie, az azért rengeteg problémát felvet, mert az ugye már férfiakkal szembeni negatív diszkriminációba
4: csapát. Nem tudom, hogy benne van-e, a kvótákról szól az isztambuli.
2: Akármit
4: úgy remélik, hogy nem, de...
3: De tény az, hogy bizonyos területeken a férfiak nyilván túl reprezentáltak.
2: Hát ez nem is kérdés.
3: Én az energetikában, ha elmegyek egy energetikai konferenciára, jóformán nincs nő. De valahogy azért ez összefügghet sokszor az érdeklődéssel.
2: Így van.
3: Ilyen-olyan készségek. És van
2: érdekli-e őket egy?
3: Igen, tehát én nem azt látom, hogy egyébként mondjuk speciál az energetika nagyon érdekelni a nőket. De az is, és ez egy kétségtelen tény, az én feleségem is úgy vezet bizonyos céget, még üzletágakat, meg stb. Uh-huh. És elmesélte, hogy egyes tárgyalásokon egyszerűen a férfiak, ha férfiakat tárgyal, nem veszik olyan komolyan, egyszerűen nem tudja érvényesíteni, holott ő valójában akár egy sokkal nagyobb nagyságrendű céget képvisel, mint a tárgyaló fél. Tehát ezek persze. A sztereotípiák megvannak, és várj egyet, az a poén benne, hogy egyébként nálunk azért ez viszonylag helyén van, tehát ahogy elkezdesz menni kelet felé, hát próbáljunk meg egy nőt tárgyalni mondjuk Egyiptomban, vagy egy ilyen országban, tehát egyszerűen ott ezek a kérdések sokkal súlyosabbak, mint nálunk. Egyébként pont Isztambulban is, meg Törökországban is, ahonnan az egész egyezmény jön, hát ott aztán női vezetőt, én nem hiszem, hogy az országban sokat találunk a gazdasági életben.
4: Na de hát pont ez az a bizonyos társadalmi nem, amiről beszél az egyezmény, és ami miatt a Fidesz ugye nem ratifikálta, legfőképpen ez volt az, hogy egészen egyszerűen szembe kell nézni azzal, hogy más jelent a nő, mint nő. Országban is, mást egy kultúrában, és a férfi szerepe is, és egyébként, hogy ez hogy változik.
2: Igen.
4: Nem is értem egyébként.
2: Az nem is kérdés, hogy strukturális egyenlőtlenségek vannak. Tehát ez ahogy te is mondtad, látja mindenki. És tényleg vannak olyan pozíciók, ahol szeretnének betörni a nők, de nem tudnak, mert férfiak által uralt. Itt tényleg az a kérdés, hogy belemegyünk-e abba, hogy akkor egy ilyen társadalomérnökösködésbe kezdünk. Mert ha felülről vezéreljük ezt, és nem finomabb eszközökkel, és itt kéne akkor azt mondom, hogy akkor hogyan. De azt tudom, hogy a pozitív diszkrimináció és a meritokráciának a felszámolása ilyen felülről megmondott arányok, kvóták segítségével, az nekem büdös.
4: De ez nem szokott működni, nem jó. És szerintem nem, a magyar társadalom az konzervatív ahhoz, hogy ezt tolerálná egyébként.
3: Ebben én vitatkoznék veled, szerintem ez egy az átlaghoz képest egy kifejezetten nyitott és dinamikusan változó.
4: Nem azt mondom, hogy magát azt a társadalom érnökösködést utasítaná. Ja, hát annyira az, meg van konzervatív, hogy amikor azt mondják, hogy már pedig a nők arányait így, a férfiak arányát meg ott növeljük, meg így, akkor azt mondják, hogy ne.
3: Nem is olyan egyszerű megvalósítani, mert most próbálj meg előrántani, most csak még megint a saját szakterületem, hát ránts elő 50%-nyi energetikai női vezetőt, hát nem tudsz. Hát nincs. Egyszerűen nincs.
5: És baromi nehéz tényleg külön választani, hogy nőket nem engedték oda a férfiak, és visszaszorítják őket, vagy nem is akarnak a nők egyáltalán ezen a területen, nem egyáltalán, nyilván tudom, minden szóra oda kellene figyelni, de hát láthatóan basszus, nem lehet normálisan beszélni a témáról, tényleg. Tehát ahhoz
4: nyugodtan, úgyis kikapunk.
5: De nem, ahhoz egy tanulmány kellene, tehát minden egyes szavamat, gondolatomat.
4: De ne kontrollál magad.
5: Hogy nem engedik a férfiak, nem is érdekli a nőket, vagy pedig már azért nem érdekli őket, mert ugye a férfiak leuralták és feladták a küzdelmet idézőjelben.
4: Hát ez is jó kérdés, mert ha így belegondolok például, hogy hányszor láttam olyat, amikor azért nem egy nőre esett a munkaköri kiválasztás, mert, és akkor néha tényleg ilyen borzalmas dolgokat hall az ember egy-egy ilyen vezetői értekezleten még korábban, amikor életemben egyszer vezető voltam, hogy hát két gyereke van,
5: Jaja.
4: Nekünk meg az kell, hogy itt 0-24-ben.
5: Hát meg tudod, a másik is. Az, hogy szülni fog gyerek, egyszer.
4: Ezek a másik. És tényleg így nézed, hogy nem, így most tényleg ezen dől el valakinek a pályafutása. Igen. Azért reked be valahova, aha, mert hogy van két gyereke. És tényleg, nekem ez nem volt meg addig, amíg nem kerültem olyan helyzetbe, hogy lássam ezeket a döntéseket, meg hát nyilván akkor vitatkozzak is vele.
3: Ezek mind része a döntéshozási folyamatnak. Ezek sajnos tények, hogy ezeket
5: viszont le lehetne egyenként bontani. Tehát azt gondolom, hogy ha így nyúlunk bele, nem az, hogy hány százalék legyen, hanem mondjuk a döntéshozatali folyamatban ez ne vegyen részt, csak kérdés az, hogy amikor ez nincs leírva, tudod. Tehát ezt ki lehet írtani a tudatból.
4: És amikor le van írva, ott volt ez az esélyegyenlőségi hatóság talán, vagy valami ilyesmi volt a neve, vagy még van is, nem tudom, nagyon rég nem hallottam róluk. Mm. Korábban még voltak ilyen ügyek, amikor foglalkoztak ilyen hátrányos megkülönböztetéses történetekkel, és mit tud csinálni? Tehát azért ez ravaszul mindig úgy alakítják ki az illetékesek ezeket a döntéseket, hogy ne igazán derüljön ki, hogy akkor itt mi is volt az oka, hogy most miért nem épp azt a három gyermekes asszonyt választottuk, miközben egyébként pontosan ugyanolyan képességű, mint az a férfi, akit aztán aki megnyerte ezt a versenyt.
3: Inkább az van, hogy a nőknek más jellegű képességeik vannak, amikben sokkal erősebbek, mint a férfiak. Tehát nagyon sok területen mi férfiak nem tudunk versenyezni a nőkkel. És ez ilyen értelemben van egy egészséges társadalmi szerepmegosztás a munkahelyeken is, stb. Mert hát az, ahogyan például én, amikor kórházban voltam, tehát ahogyan a női ápolók azzal az empátiával fordultak oda, és csak nők voltak, tehát ez egyszerűen, én nekem egy nagy felismerés volt, hogy ebben valami csodálatos volt az ő teljesítményük. És jöhettek volna oda férfiak dolgozni, és nem jöttek.
4: Nagyon kevés van.
5: Ebben is lehet, hogy a sztereotípiák miatt tudod. Valakiről megtudják, hogy férfi és ápoló,
3: Nem, van rá példa.
5: De persze, hogy van rá példa, nekem is egyik legjobb barátom ápoló, csak nőkura, tehát hogy
3: de orvosok között is például fantasztikusan sok a jó női orvos, és nagyon-nagyon egy csomó területen szerintem egyszerűen kiválóak. És vannak nyilván olyan zónák, hát most olajbányásznak én nem javaslom, vagy egy nem tudom, egy nagyon kemény fizikai munkára nyilván nem javasolnak.
4: A fizikai rész ott egyébként
3: hát az tudomásul kell venni.
4: Az van is kész. Az a kérdés, hogy egyáltalán bele kell nyúlni ezekbe a társadalmi folyamatokba, vagy ez így magától alakul, hiszen hogyha belegondolunk, már is ilyen szempontból sokkal jobb a helyzet, mint akár 50-100, aztán pláne évvel ezelőtt, vagy pedig bele kell nyúlni, csak, és akkor hogy, meg mit, meg mennyit? Mert ugye azt mondjuk, hogy a kvóta az már sok, de akkor mit csinálsz? Tehát akkor hogy lehet a társadalmat alakítani, hogy ne mérnökösködés legyen, de valahogy mégis.
5: Szerintem ez egy lassú kulturális folyamat, és itt lenne felelősségük a megmondó embereknek. Akár, és akkor most visszakötök az előző témára, akár Vona Gábor kapcsán. nem beleragadni abba, nem rátenni a billogot, hogy te ilyen voltál, és ilyen maradsz örökre, és mint a nemzeti szocialista időkben, a háború idején, meg konkrétan úgy járnak el, hogy kerítést vonnak köré, és akkor te innen ki nem jössz, barátom. Te itt fogod leélni az életedet a kerítésen belül, nem jössz oda, ahol a civilizált emberek vannak, tehát az ő gondolkodásuk ilyen. És most akkor ide vonnám Tóth Gabit is. Tóth Gabival ugyanezt csinálják. Persze jön neki az NK-os balhék, na de már előtte is mit láttunk az elmúlt egy-másfél-két évben, ahogy ő elkezdett dörgölőzni a Fideszhez. Azzal lehet problémánk. De hogy már egy kulturális teljesítményét is az határoz meg, és tulajdonképpen minden egyes kiejtett mondatát és gondolatát, hogy ő fideszes és nem szeretjük, és ezen szűrőn keresztül nézzük és elítéljük, az is egy ilyen karantén. És ilyen karanténokat képeznek ezek a kis csoportok. A nők esetében, hogy ők például jó anyák, egyszerűen le kell bontani, tehát valaki attól, hogy anya, attól még nem biztos, hogy jó anya. Én bevallom, nem szeretem azért az anyák, jó, szeretem az anyák napját, de azért nem tartom fernek, mert hogy apák napja nincsen. Mert hogy egy csomó példát látok, tudok, ahol az anya rosszul nevelte a gyerekét, nem szerette a gyerekét, őt ugyan miért ünnepeljük? És van egy csomó apa, aki meg lelkét beleteszi abba, hogy jó apa legyen, és gyakran lekörözi ebben az anyát.
4: Van apák napja, csak...
5: Neki miért? De nincs benne a kultúrában, érted?
4: Azért mondom,
5: van egy csak... ilyen toposz, hogy anya, és akkor neki meg kell köszönni, hogy mit tett értünk. Hát egy frászt. Csomó anyának egy büdös köszönet szót nem szabadna adni, és mondom, hogy környezetemben sok ilyet láttam, mert hogy inkább magával foglalkozott, és a gyereket teherként kezelte.
3: Hadd mondjak nektek egy más szempontot, ami ezeket az hol teljesen valid, hol kevésbé valid gondolatokat teljesen fölülírja. És mégpedig ez, hogy megjelenik az AI. Az AI-t nyugodtan föl lehet fogni úgy, mint egy harmadik nemet, amelyik megjelenik. Ez mindent fölül fog írni. Tehát most még ilyen kérdésekről beszélünk, hogy milyen aránya lesz a hölgyeknek, stb., amit ezelőbb ragoztunk. Az AI egy olyan világot teremt, amit egyelőre nem tudunk felmérni, ugye én ezzel most sokat foglalkozom, ezzel a kérdéssel, egészen új fogalomrendszerek jelennek meg. A munkaerőpiacot olyan mértékben alakítják, amit nem tudunk elképzelni. Ez nem az, mint az ipari forradalom. Sokan azt hiszik, hogy hú de jó lesz, majd megnő, mint a egy gőzgépnél 300-400 szorosra nőtt a teljesítmény. De ettől az emberek nem éltek jobban egyébként. Sokkal rosszabbul élt az a gyári munkás, mint előtte, amíg mondjuk gazdálkodott a kis sárba lévő kunyhójánál. Most az AI egy teljesen más kategória. Lehetetlen megbecsülni. Van egy olyan nagyon érdekes dolog, hogy megint megnő a termelékenység, de valójában az előállított érték nem. Tehát ez azt jelenti, hogy ha egy nap alatt megírtál te egy akármit, azt most az AI megírja 3 perc alatt, és egy nap megcsinál belőle több száz olyan. Nap alatt megírtál te egy akármit, azt most az AI megír

0: Erről fogok majd rövidesen írni egy könyvet. Az AI-nak van egy olyan különleges tulajdonsága, hogy már önmagát definiálja. És mivel önmagát definiálja, mi emberek a másfajta gondolkozásmódunkkal nem tudjuk megállapítani, hogy mi az. Tehát miközben beleragadunk ilyen problémákba, mint az isztambuli egyezmény, meg minden, nem vesszük észre, hogy egy nagyságrendekkel nagyobb lehetőség vagy probléma, attól függ, hogy hogyan kezeljük az AI-t, de hogy jön egy új világ. És ezt meg kell érteni, hogy ez bizony, ez egy intelligencia. Lehetséges még az is, hogy ez egy új evolúciós fok, ahol mi vagyunk már a majmok, vagy a nem tudom mi, a kihalásra ítélt faj, vagy együtt fogunk élni ezzel a történettel. Tehát nagyon fontos kérdések, az isztambuli egyezmény, és így tovább, stb., de látni kell, hogy a közeljövőben nem ez lesz az igazi kihívás. És a közeljövőben azt gondolom, hogy fél év, néhány éves távlatokban már minden újra lesz rajzolva.
1: De nem minden.
0: Nem minden, természetesen nem minden. Először is, és hála Istennek
2: Istvánt
0: nem.
2: Újra rajzoljuk.
0: Istvánt feltétlenül.
1: Benne vagyok.
0: Feltétlenül. De a lényeg az, hogy egy csomó olyan terület, ahol fizikai munka van, ahol a szellemi és fizikai tevékenység kapcsolódik. Ezekben nagyon nagy lehetőségek lesznek, de azok a területek, ahol csak szellemi munka van, ott nagyon nagy kihívás lesz valami olyan szintet produkálni, ami az AI-jal versenyképes. És ezt már most látni.
2: Pont.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos, hűvös idő lesz, módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Már látható a fővárosi állatkertben cékla, az 5 hónapos vörös panda kölyök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád védelemért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A 3 tisztviselő közül 2 ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás, 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel, újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. Összehasonlító elemzést készített a hazai építőipari bérek nemzetközi versenyképességéről az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Eszerint itthon az átlagos szakmunkás alapbér havonta 635 ezer forint, ami csaknem azonos a lengyel bér színvonallal, viszont alig több, mint harmada a németországinak. A magyar betanított munkások átlagbére havonta 508 ezer, a segédmunkásoké 440 ezer forint körül van. 5 hónapos vörös panda kölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstény állatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A cékla nevű kispanda rövid ideig maradt csak Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Provokatőr, provokatőr, provokálunk. Már csak az is, de nem mondtunk provokatív állításokat.
3: De most már ne.
2: Most már
3: ez koncepció.
2: Ez koncepció.
3: Ezért rontjuk el, igen.
4: Szerintem ezen is legyen egy vita most.
2: Oké. Van erről szerződésünk egyáltalán is?
3: Azt hagyjam, de azon belér, hogy te vagy a hibás.
4: És azon kívül meg nincsenek itt reprezentálva a hölgyek kellő számban. Ennyi.
3: Hát most kivétel.
2: Most, ez még változhat.
3: Máskor se tudjuk.
2: Bármelyikünk esetében ez változhat még a jövőben. És akkor visszanézve azt mondjuk, hogy nem, akkor benne már a női energiák. Egyébként erről hadd mondjak valamit, mert hogy mindenkiben van női és férfi energia. Tudom, hogy ez ilyen nagyon ezónak tűnik, de igenis. Tehát principium, vagy nem is tudom ezt, hogy hívjam. Tehát mi az elsődleges, mi a másodlagos, ez oké, okay, ez azért érződik, látszik, de hogy az arányok. Tehát valakiben 90% férfi van, 10% nő. Én például magamról tudom, hogy bennem több a nő, mint mondjuk az átlag férfitársaimban, mert érzékenyebb vagyok, olyan új, a lelkizésemből gondolok erre, az önvizsgálatomból, az intelligens, viccelek. De értitek, amiről beszélek, ti gondolkodtatok már ezen? Aha, vagy térjünk a témára?
3: Igen.
2: De nem biztos, hogy több nő van, mint...
3: Én is az átlagosnál érzékenyebb vagyok, de mondjuk ez a gyermekkori, nem felhőtlen gyermekkornak a következménye, mert hogyha a hiperérzékenység ugye azért van, mert folyamatosan figyeli az ember a szüleit, hogy mi a szitu, hogy kell reagálni,
2: lehet,
3: most
2: jó,
3: most
2: is
3: és a többi, de ettől igen, valószínűleg sokkal érzékenyebb vagyok, meg szerintem empatikusabb is, mint az átlagos férfi, bár nem tudom, mennyire empatikus az átlagos férfi, de én annak...
2: Szentimentális tudok lenni, meg az érintések,
3: sírok filmek végén, ja, simán, persze. Hogyha olyan van, sőt, volt már a reklám, ami az, meg rikatott, azon már röhögtem utána, de annyira valamiért betalált. Szeretek vásárolni.
2: Cipőket.
3: Szeretek, még azt is egyébként, de férfi cipőket.
2: Nincs rá időm.
3: És tudok egyszerre több felé figyelni. Tehát nem az van az íze, hogy... Tehát, hogy igen, de ez így jó. Meg még annyit akkor, ha már úgyis kicsit elkalandoztunk mindjárt a témánktól, hogy még visszatérve az AI-ra, hogy közben így gondolkodtam, hogy tényleg milyen gyorsan írja felül az életünket, úgyhogy nem is szembesülünk vele, mert ugye az átlag embernek, mint én is, mi az AI, az, hogy most már sokkal hatékonyabban tudok keresni, meg problémákat megoldani az interneten. És kész, nekem ennyivel ugye lezárul, hiszen nem találkozom másként. És mint végzett coach, most már vannak coach ismerőseim is, és az egyik coach ismerősöm például azzal foglalkozik, hogy a cégektől az AI miatt elbocsájtott munkavállalók elakadásában próbál segíteni. Tehát, hogy kvázi már egy ilyen poszttraumás stressz, az, hogy téged az AI miatt bocsájtanak el. Kicsit másként kell hozzáállni.
4: Ezt elég sokan fogják átélni.
3: És igen, és eszembe nem jutott, és mondja, hogy már most rengetegen megkeresik.
4: Hogyne.
3: És ez magyar, tehát magyar sztori. Tehát most Magyarországon rengetegen vannak, akik úgymond ennek az átalakulásnak az áldozatai, és ezért fordulnak hozzá. Sőt, most már cégek is megkeresik, hogy segítsen humánus módon elbocsájtani azokat az embereket, akiket az AI miatt kell utcára küldeni. És tudod, én meg itt ülök, és akkor ez egy ChatGPT. És hol tart már ez a történet?
4: Hát ez nagyon előre menő történet, de ha lehet még beszélni arról, hogy kiben mi van, én mindig úgy éltem meg az életet, hogy rendkívül kreatívan, állati kíváncsi voltam mindenre. És ugye ebbe volt zenélés, filmrendező akartam lenne, filozófia, irodalom szak, aztán jog, aztán vállalkozásokat csináltam, villamosmérnökség, mindenféle, amit el tudtok képzelni. Most is ugye festek, írok egy csomó mindent, gondolkozom a világügyén, és közben meg vezetek egy tőzsdei céget. Tehát tényleg rengeteg minden van. Durva. Én így élem meg, tehát számomra a világban egy csomó kérdés van, amiket meg kell érteni. Már nagyon régen is, egészen fiatalon is, a legkomolyabb, a legvégsőbb kérdésekkel foglalkoztam már filozófiában is, és most is úgy gondolom, hogy most Egyébként az életünkben az egyik legnagyobb kérdés az AI, és ezért foglalkozom ezzel többek között. Az energia meg nyilván hát az nekem az üzletet is jelenti, bár nagyon igyekszem arra, ha megfigyelted a műsorokban is, hogy én soha nem promotálom a cégünket, és soha nem promotálom azt a területet, amivel én foglalkozom, hanem mindig átfogóan egy komplex energiastratégiát fogalmazok meg, mert én jó meg vagyok, köszönöm a jövedelmeimből, tehát teljesen van egy szuper cégem, tehát nincs szükségem arra, hogy ez növekedjen. Viszont azt gondolom, hogy ezen a ponton már meg tudom tenni azt, hogy társadalmi kérdéseket, az igazán komoly társadalmi kérdésekkel foglalkozom, mint például azt, hogy rendbe tenni az energiarendszerünket, ami egy katasztrofális helyzetben van. Tehát nekem nem jelenik meg ez, nyilván az érzékenység az megvan bennem, de én ezen nem gondolkoztam el, hogy ez most férfi vagy női principium, viszont van egy olyan belső erő, ami kényszerít, hogy állandóan törjem a fejemet különböző problémákon, és oldjam meg.
3: Ez az a bizonyos kérdés, hogy egyszer megkérdeztek tőlem, hogy van olyan, hogy nem gondolok semmire? És akkor utána egyszer azon kaptam magam, hogy mintha talán most nem gondolnék semmire, és rájöttem, hogy nem jó, hiszen most épp azon gondolkodom, hogy vajon gondolkodom-e valamin. Na jó, ez már...
5: más téma.
4: Igen.
5: Nekem ez nagyon hazai pálya, ez a gondolkodunk, honnan jönnek a gondolatok, de ez tök más téma.
3: Igen.
5: Mert beszéljünk arról, hogy minden hatodik magyar középiskolás diák szedett már nyugtatót vagy altatót kutatások szerint. Hát ilyen röviden. Ez tök jó arány, nem lehetne rosszabb is.
4: Hát figyelj, ez egy olyan...
3: Volt ideje belenézni az európai kutatásba, amire nekünk bizonyos okokból nem, és neki bizonyos okokból.
4: Belenéztem, de nem, az egész kutatás ugye egy viszonylag szűk, hát 804 embert kérdeztek meg összesen, bár próbálták területileg, meg mindenféleképpen reprezentatívra tenni, de azért ez mégsem egy olyan kutatás, amit... kritika nélkül el kéne fogadnunk. Ennek az az előzménye, hogy egyébként én a 90-es években a Drogstopnál, illetve a Drogprevenciós Alapítványnál dolgoztam, az egésznek a megalapítása, felépítése, stb. Én pár évet rászántam az életemből, és hát ezek a mai napig is működnek, tehát ezek nagy szervezetek egyébként, és sikeresek. Úgyhogy foglalkoztam ezekkel a függőségekkel bőségesen, azt tudni, hogy akkor is volt. Csak más jellegűek voltak, nyilván nem volt ennyi szer, mint ma, de az emberek akkor is megtalálták, és a fiatalok is megtalálták. Stressz, szorongás, az nagyon régi történet. Nyilván más, valahogy mindig másképpen jönnek elő egyébként a reakciók is, tehát ma ez a vagdosás például, hogy vagdossák magukat, ez nagyon divat. Akkoriban még csak a börtönökben volt ez a börtönviselteknél nagyon gyakori volt, vagy az intézet is gyerekeknél, hogy vágták magukat. Ma ez nem. Tehát ez sokkal általánosabbá ment. Ezek a problémákkal én azt gondolom, hogy nagyon nem foglalkoztunk az elmúlt évtizedekben. A szociális szféra elképesztően mostoha gyerek volt. Egyszerűen a drogprevenciós alapítványnál is, amit egy félszemmel azért időnként ránéztem a történetére, hogy hogyan halad nélkülem, csak azt láttam, hogy folyamatosan az elvonások vannak. Ha tényleg a fővárostól nem lett volna időnként pénz, meg néha egy nagyon siralmas támogatás, ami beesett, akkor ez megszűnt volna, pedig rengeteg ember életét mentették meg, és rengeteg családot, mert azt tudni kell, hogy amikor összeomolnak, és mondjuk függők lesznek emberek, akkor sajnos a környezetükre ez egy óriási terhet jelent. És az ilyen civil szervezetek, tényleg, mint amiket én mondtam, ezek a leghatékonyabbak. Tehát ezeknek rendkívül fontos lenne a működésük, és természetesen hát az intézményesített formákat is kellene. Azért a Nyírőben például, amilyen állapotok vannak, azt nem tudjátok elképzelni. Tehát tényleg rendkívül lepusztult a pszichiátriai osztály. Hát én személyesen voltam benne nemrég. Én személyesen voltam be megnézni, hogy milyen több alkalommal is. Rettenetes állapotok vannak. tehát azt mondod, hogy mintha valami, nem is tudom, egy ilyen Mad Max filmben lennél, vagy a Walking Deadben. Tehát,
3: abszolút hogy, ez volt az érzésem hogy, nekem is, hogy valahol az első világháború környékén. Igen, környékén
4: tehát, hogy megállt az idő, szóval hogy horror. Már festék aha. nincs, hogy kilincs nincs, hogy semmi nincs, tehát, hogy minősíthetetlen állapotok voltak, és én azt gondolom, hogy egyébként ez az előző 16 évnek az egyik legnagyobb bűne. Ez olyan aljasság volt, hogy úgy csináltak, végig volt egy olyan emberkép, mintha nem lenne lelkünk. Tehát a lelki baj az nincs, az valami, nem tudom, valami úri huncutság, vagy valami. Ezt egy az egyben tagadták. És hát elképesztően sok embernek van különböző lelki problémája a világon is, meg Magyarországon aztán különösen sok. Tehát, hogy ezeket a dolgokat így félredobni,
3: ez a hülye, egy hülye orbánista férfikép, tudod? De tényleg ez a hát macsók vagyunk. Hát, nagy huszáros, hát majd kurucos magyarok. Hát meg ez az egész
4: hazugság, amiben ő élt, hogy már bocsánat, de egy őszinte mondata nem volt a saját gyerekeiről. És most nem akarom kifejteni, hogy mi, de tudjátok jó, meg minden néző tudja, hogy azért voltak ott a családon belül problémák, és nem, és helyette egy tagadás, és már bocsánat, de az egész kormány, ami volt az előző, hát tudjuk jó, hogy azért ott nagyon furcsa történetek voltak, amik nehezen egyeztethettek uh-huh. bele a keresztény értékrendbe, és végig ez a máz, ez a hamis ja, máz, ja, ja. És közben...
3: Ez egy rott idegesítő hát, volt egyébként.
4: Úgy éreztem, hogy megbolondulok ettől aha. az egésztől. Tehát, hogy a tagadása ezeknek a valós problémáknak, és főleg a kezelése, és ezt most nagyon nehéz lesz, én nagyon bízom abban, hogy ezt most komolyan fogják venni, és erre most jelentős összegeket kell szánni, de a jelentős azért az nem az annyit, mint az NKA-ban kiszórtak ilyen hülyeségekre, hanem ahhoz képest még tulajdonképpen kevés is csodákat tenne már.
3: Egyébként csak ennyit a Orbáni Magyarország meg világképről, hogy van a Fekete Doboznak egy nagyon jó dokumentumfilm sorozat, amikor a rendszerváltó fiatal politikusokkal készítettek portréinterjút, és Orbán Viktor is beszél, tényleg még nagyon-nagyon fiatalon, és se előtte, se utána, hát előtte nyilván nem, de hogy se utána olyan mélyen is, olyan őszintén a családjáról, a szüleiről, a felcsúti életről, mint abban a interjúban. Tehát mondom, ez, de most ha azt valaki megnézi, akkor szerintem most így visszamenőleg az annyit fog mondani, hogy most már értem.
6: Jó, de én ezt a zsebfilozofálást, meg pszichológizálást, én ezt annyira nem.
3: Hát nézd
6: de,
3: meg.
6: De nem láttam, és mindent tudok, és na, igen, hát és ismerem a toposztokat, csak semmi nem következik
3: belőle. Ez nem toposz, mi?
6: De ez egy toposz.
3: Mi, hogyha valaki hogy rossz gyerekkora van, abból nem
6: verték az apját, és igen, mert van 3 millió példa, ami meg ennek ellentmond, hogy belőle pont nem az lesz, hanem éppen ellenkezőleg
3: igen, és az
6: sokkal érzékenyebb lesz a gyerek.
3: Igen, és az se lesz jó, mert a hiperérzékenység
6: se
3: jó. A rossz gyerekkel ott van, nem lesz jó felnőtt nem. Korod, mert valahol nem lesz jó.
6: Nem, István, félre ne is, tehát én is azt gondolom, hogy a gyermekkor az első 7 év az nagyon sok ember sorsát eldönti, nagyon sok emberét meg nem, de nem, egyetértünk, hogy hogyan működnek ezek a minták, ezek a rögzültségek, csak én azt gondolom, hogy Orbán Viktor esetében mindig erre visszamutogatni, semmi nem következik.
3: De nem mutogatok vissza, azt mondtam, hogy van egy régi dokumentum, ja, nézzék jó, meg az okay. emberek, akkor azt fogják mondani, hogy értik. Na, de a téma meg ugye az, én hogy van. A gyerkőcök. Azon gondolkodtam, amiről beszélgettünk egyébként, így, tudom, ez a műsorra várva, hogy más-e többen most a stressz meg a szorongás a fiataloknál, vagy fiatalok körében, mint régebben is, hogy ezt szerintem nem lehet eldönteni. Mert más helyről, más igen. irányból, igen. más forrásokból jönnek ezek a szorongást, nem? Meg depressziót keltő.
4: Annyit azért el lehet
3: ezért nehéz összevetni.
4: Figyelj, nekünk a gyerekkorunk abból a szempontból szerencsésebb volt, egyrészt, hogy akkor ez az egész klímaválság, ez föl sem merült. De ha föl is merült volna, nem volt social media, nem tudtunk volna róla. Ma egyrészt egy folyamatos, az idegrendszerük egy folyamatos terhelés alatt van, tehát az, amikor pörgetik egyik videót, vagy nem is nevezhető videónak, valamiféle értelmetlen tartalom, trash, amit pörgetnek egész nap, ez biztos, hogy terhes dolog. Ráadásul nagyon...
6: De nem, az, bocs, csak annyit tennék hozzá, hogy az éppen az elterelési hadművelet.
4: Igen.
6: Az, hogy van bennünk egy érzés, és arról elterelni a figyelmünket, mert hogy ezt tanították nekünk, nem generációk, évszázadok, hogyha van egy probléma bennünk, vagy van egy feszítő érzés, azzal nem szembenézünk, nem megérteni akarjuk, hanem azt vagy elfojtjuk, vagy letagadjuk, de mindenképpen a valóságtól el kell mozdulnunk. És ebben segít nekünk ma a social media, hogy folyamatosan egy ilyen elterelő állapotban legyünk. Biokémiailag ugyanaz történik, mint amit egyébként kémiailag mondjuk a cuccot beveszem. Nincs más funkciója távolodni a valóságtól. Attól, ami van.
4: Elképzelhető, vagy pedig olyan, mint egy gőzforralóba tudod, amiből nem tud kiszegni a gőz, és akkor a végén durran egy nagyot. Ezt nem tudom, hogy az emberi agyban ez hogy működik.
6: De nem, bár, bocs, de tényleg ne haragudj, csak már maga az, hogy nyomás keletkezik, a nyomás maga abból ered, hogy van egy érzés bennem, és én annak ellen tartok. Hogy van egy feszültség, hogy van a valóság, és én energiákat mozgósítok arra, hogy azzal ne nézzek szembe, hogy azt ne fogadjam be, hogy azt kilökjem magamból, de mindenképpen valami viszonyom legyen vele. És az nem a megengedés, nem az ellazulás, hanem az a harc. Már maga abból következik ez a sziszegő állapot, hogy az a sztori, a saját sztorimat nem akarom elfogadni, hogy ilyen szorongok, hogy ilyen szégyent érzek, hogy nekem fájdalmaim vannak, és puf, ennyi.
3: De mind a kettőtöknek igaza van.
4: Csak nagyon fontos, amit a Tamás mondott ahhoz. Tehát figyelj, Tamás, amikor én gyerek voltam, ugye nyilván nem voltak ezek, se internet, se semmi. Nekem olyan szuperül telt az életem, én a Gellért hegyen laktam, aminek csak annyi jelentősége van, hogy ott volt erdő, meg akkor még nem volt így beépítve, tehát egyáltalán, tehát tényleg egy erdős terület volt. Én ott voltam a barátommal, a Zsoltival, akivel mentünk és építettünk bunkert, ástunk kincset, meg találtunk is ilyen kis krajcárokat, meg mind, amit el tudsz képzelni, fantasztikus volt a gyerekkorom. De a lényeg az, hogy mozogtunk. És ezek egyszerűen kimozogtuk magunkból. Hát nyilván akkor is voltak iskolai feszültségek, szörnyű volt, hát, de a nap végére mindig jól éreztük magunkat, mert alig vártuk, hogy találkozzunk, és akkor mi bandázzunk egyet. Ma ez elmarad, mert rabul ejt, igen, ez egy védekezés, amit mondasz a telefon, csak az a feloldozás, az a megkönnyebbülés, amit egyébként a fizikai aktivitás és a szellemi aktivitás, tehát hogy bunkert építesz levelekből, az elmarad. És egyszerűen ezért tartom azt, vagy ezért gondolom azt, hogy egyébként a gyerekekben most sokkal több pszichés szorongás marad benne. Mi levezettük, mi rúgtuk a labdát az összeomlásig.
6: Elmondom, mi a különbség röviden, hogy tehát ezek az érzések energiaként jelennek meg bennünk. Az ősi drive-unk, hogy mi fizikailag forgatjuk át magunkon, vagy engedjük le az energiát. Ez az ősembertől kezdve egészen ideig. Az egy természetes út. Ami már abnormális a mai világban, az, hogy apró dopamin löketeket adsz az agynak, azáltal, hogy te nézel valami vicces videót, TikTokon, belekattintasz ide, oda, amoda, úgy viselkedik egyébként, mint a gondolatáramlás a fejben, ez a daydreaming, amikor tudjátok, csak jönnek a gondolatok, te pedig egyikbe kapaszkodsz, másikba, harmadikba, és egy ilyen, mint egy mozifilmet nézni, csak mindig valami új film kezdődik, ilyen 3-4 másodpercenként. Na, ugyanezt képezi le egyébként a social media, ettől annyira addiktív. Csak ugye ki van szervezve. Tehát, ha már tudatosan arra van tervezve, hogy dopamin löketeket adjon, az viszont nem az ősi drive-unk része. Az ilyen 20-30 évvel ezelőtti sztori, hogy a szórakoztatóipar ezt használja ki, ezért lehet ebbe belebolondulni, mert míg befejezed a test gyakorlást, az energiád az megnyugodott, hiszen természetes úton az izmaidon keresztül távozott belőled, vagy ment át rajtad, addig ez a dopamin löketet az agy kérni fogja egy idő után, hiszen addiktív. És kéri, és ha megnyugszol, és nem kapod meg ugyanezt az inputot, akkor sóvárogni fogsz utána, és ezért mész vissza a telefonodhoz. Tehát ennek ez a tragédiája, hogy ez nem ősi. Nem ősi.
4: Hát hogyne? Hát persze, hát ez egy vadonatúj dolog, István, és nem vagyunk erre fölkészülve.
3: Lesz még ez téma, attól tartok.
4: De ez egy nagyon izgalmas volt. Nem tudom, hogy a végére értünk el, de igen, szerintem végére. Ez szuper izgalmas volt.
6: Köszönöm szépen. Köszönjük szépen mindenkinek. Viszontlátásra. Mindenki vigyázzon magára, és a környezetében élő gyerekekre.
7: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
1: Elindul az exkluzív, és különleges vendégünk van. Figyelj, Konkoly Leon, aki azt mondanám, hogy fodrász vagy, és akkor ez így le is tudtuk, hogy miért beszélgetek, de hát egy fiatal vagy 23 éves, és most már 4 üzleted van országosan, és elkezdtél épülni. Tudod, kihez hasonlítottalak adás előtt, mint a Simon's Burger, tudod, ők is én elindultak. Na, ismered a Simonékat, jó. És ugye volt egy kis kötődésük hozzánk ide az ATV-be, és annélkül, hogy reklámoznám őket, ott is az volt, hogy fiatalok elkezdtek valami különleges vállalkozást, és így elkezdtek nőni az országban, és neked is most már 4 shopod van, barbershopod van az országban.
2: Igen, barbershopok is meg
1: fodrászok. Mi a különbség? Na, kezdjük azzal. Hát most ez ilyen divat lett, nem? Vagy most mindenki barbershop. Igen. Nem fodrászhoz megyek, hanem barberhoz.
2: Igen, de ez, a férfiak neki... kiváltak. Inkább azt mondom, a férfiak most már inkább barbershopba mennek, barbershopba járnak. A legtöbben a fiataloknál meg főleg, mert most nagyon nagy trendek lettek a hajtetkók, ezek a rebellisebb hajak, hajfestések, és akkor ezeket a hófehér, a szürke árnyalatokat már barberek csinálják, úgyhogy aha, a férfiakon. Persze a női fodrászok is csinálják, de ez inkább barber. Barber lett most már.
1: Miért lett ebből neked vállalkozás, és hogyan indult, és mi volt az ötlet? Kezdjük az elején. És hány évesen találtad ki, hogy ezt szeretnéd csinálni?
2: Hát én fociztam nagyon sokáig, és azért ott mindig nagyon fontos a haj, meg a hajtrendek, a divat.
1: Ugye, hogy mindenki be van lőve? Tehát igen. 90 perc után is mindenkinek úgy áll minden, ott a csík fel persze van nyírva, ott tiktak, ott mindenki hetente megy minimum, ugye?
2: Meg hogyha most megnézed, például újra visszajöttek a hosszújak, és kinek van hosszú haja?
1: Szobornak, ugye?
2: És akkor most ezzel minden...
1: Gyugyinak is az
2: hát,
1: van.
2: Gyugyin, hát most már mindenkinek ez
1: mindenki,
2: kezdett.
1: De ez az új.
2: Persze.
1: Oké. Okay.
2: És akkor nekem is így indult. Volt egy nagyon kedves barátom, akihez már régóta jártam. Fodrász, az a Birkás Bencéhez. Ők tartottak barberképzést, és akkor én így megkérdeztem, hogy esetleg van-e lehetőség erre. És ő azt mondta, hogy igen.
1: Mert fociban nem volt annyira jó.
2: Hát,
1: NB3-ból nem jutottál följebb.
2: Igen,
1: akkor...
2: NB3-ig jutottam el. Ugye, ezt nagyon jól eltaláltam. Hát úgy indult először ez a fodrászat, meg ez a barber dolog, hogy jó kiegészítés lesz a foci mellett, aztán utána a foci jó kiegészítés volt már az a barber dolog mellett, és aha, akkor döntöttem, és nem döntöttem rosszul. Focizni még most is megy egyes szinten, focizok, de azért ez már ilyenkor nem arról szól, hanem inkább.
1: Aha. És úgy gondoltad, hogy amikor te barber leszel, akkor utána neked lesznek üzleted, vagy üzlethálózatod, és elkezded építkezni. Eleve ez volt az elképzelés? Hogy nagyba-nagyba csinálod?
2: Én szabad akartam lenni. Aha. Inkább azt mondom, én azt szerettem volna, hogy magamnak osztom be az időmet. Én nem éreztem ezt munkának nagyon sokáig. Minket úgy nevelt édesapám, hogy amikor már betöltöttük a 16-ot, mi menjünk el dolgozni, és csináljuk, ismerjük meg, mert legalább tudni fogjuk azt, hogy mit nem akarunk csinálni. És én nem akartam 8-tól 5-ig mondjuk benülni a munkáján, én olyan munkát akartam, amiben ki tudom fejezni magam. És
1: kreatív?
2: Kreatív, lehet így mondani, igen. És akkor ezt ugye meg is találtam ebbe a szakmába, mert minden hajmás. Persze vannak a fix állandó vendég, akik hetente visszajönnek, de azt szeretem ebbe az egészbe, hogy egyébként így nem tudod, hogy mi fog besétálni az ajtón, milyen új ötlet, milyen izés. Akkor...
1: Ötlet, fej, haj, ugye persze, mindig minden változik.
2: Persze. És akkor először nekem így ez így indult, hogy végigjártam először egy barber tanfolyam, utána elmentem a fodrásziskolába, mert Magyarországon egybe van vonva. Uh-huh. Itt nem külön szakma a barber, a borbérész, meg a női fodrász. Egyébként ez egy kicsit vicces, mert régen a nők akartak leválni a női fodrászok a férfiakról. És akkor most pedig fordítva, kicsit megfordult ez az egész, hogy most már a barberek szeretnének kicsit úgy külön válni. És akkor én megcsináltam ugye a női fodrászatot, és akkor akartam egy szalont. Találkoztam a barátommal, a fodrásuliban, egy nagyon jó barátommal, a Barnival, megcsináltunk egy szalont, utána csatlakozott még egy, akkor elkezdtünk oktatni, és akkor így egyszerűen így ez a szemlélet, ez a fiatalos lendület, azt mondom, hogy annyira berántotta az embereket, hogy így...
1: Ez a vendégeket jelent.
2: Vendégeket is, meg a borbélyokat is, igen.
1: Tehát a borbélyokat is,
2: meg a vendégeket
1: ti borbélyok vagytok, fodrászok vagytok, vagy barberek vagytok?
2: Minden.
1: Minden?
2: Minden. Nálunk minden. Igen.
1: Meg is borotváljátok az embert?
2: Hogyha kérik, akkor igen, nálunk van klasszikus.
1: Tudsz? Persze, tudod így fogni, ahogy kell?
2: Persze, van.
1: Ez az eláll a kisúly, és
2: úgy... Egyébként még a fodrászvizsgán is az államilag elismert, hogy a technikumokban is ez vizsga egyébként a klasszik borotválás, hogy arcpuhítással...
1: Ez a gőzöltörő közül.
2: Persze, igen, igen. Hát ez egy klasszik dolog. Ezt csináljuk, de sajnos már annyira felgyorsult a világ, hogy erre nagyon nincsen idő. Úgy nincsen idő, hogy az emberek álljanak.
1: Mert ez egy program volt régen.
2: Persze, hát
1: ez egy ceremónia volt régen. Ugye? Jól mondom.
2: Író is, a Keller Andor, ő mondta azt, hogy nekünk a frizurőrök, így mondják régen, a fodrászok meg ennek barátaink voltak, az életünken végig kísértek, ugyanaz az érdeklődési kör volt, lóverseny, stb. És akkor, hogy
1: mint ez én már mondtam, a hajlít.
2: Így van, így van, így van. Ez már régen is nagyon ment, úgyhogy ez így megmaradt. És nálunk meg pont ez volt a jó, hogy nem arra törekedtem az legelső szalonnál is, hogy telepakoljuk székekkel az üzletet, hanem mondjuk legyen kettő szék, és egy hatalmas kanapé, tévé, tudjunk beszélgetni, meccset nézni, ilyenek, és akkor ez annyira bejött így a mikorosztályunknak, meg nekem azért nagyon széles skálám a vendégkör, hogy eszméletlen sokan kezdtek el járni, és utána kezdtük visszahozni ezt a hagyományt, és például van olyan, hogy akkor bezárjuk a szalont, és akkor lejön a vízipipa, és akkor nézzük a meccset, beszélgetünk, utána pénteken, hogyha már 4-5 óra elmúlt, akkor utána már sörrel kínáljuk őket, és akkor ez így annyira megmaradt, hogy egyszerűen nagyon rákaptak az emberek újra erre a feelingre.
1: A szerkesztő Menikő azt írta ide, hogy barber, mint pszichológus. Ez a történet, ez valahol kapcsolódik, ez igen, a történet, ugye? Igen. Tehát, hogy ez akkor azt jelenti, hogy mert ha ennyi időt tölt ott, akkor ott beszélget is. Ugye ez egy alapdolog, megkérdezi, hogy vagy, mint vagy, és akkor ez nem csak egy felületes, hanem akkor ez tovább is megy ez a beszélgetés, és ezt te élvezed, imádod?
2: Igen, egyébként, meg most egyetemre járok, ugye szakoktatónak is tanulok, és ott is ugye a pszichológián ezt tanuljuk, hogy amikor egy embernek ott vagy ennyire a közelébe, az aurájába lépsz be, hozzáér, stb., akkor így késztetést is érez a vendég, hogy úgy megnyíljon valamilyen szinten, mert hogy közel enged magához, és hogyha tudsz kommunikálni rendesen, akkor olyan dolgokat mondanak el, amit még lehet nem is akarsz tudni. Utána van a fodrász titoktartás, amit nem is adsz tovább. De azért igen, ebben a pszichológia rész nagyon sok, mert például most így ha egy napomat megnézem, reggel 8-kor egy vendégem mondjuk arról beszélek, hogy az édesapja milyen kezelésen esik át, de utána 3-kor meg már arról beszélek, hogy az egyik srác mondjuk megy külföldre próbajátékra focizni. És akkor ez így vendégenként változik, és hogyha nem vagy jó kommunikációs partner, stb., akkor nem fogsz tudni olyan fix vendégkört építeni. Úgyhogy valamilyen szinten benne van a pszichológia is ebben, igen.
1: Azért jönnek vissza, mert jól is beszélgetnek, vagy jól érzik magukat, vagy azon kívül van más szolgáltatás is, mint hogy levágod a haját?
2: Hát ez nagyon, én azt mondom,
1: ez összetett, nehéz kérdés, összetett, de mesélj. Hát
2: hogyha magamból indulok ki, meg úgy mondom, hogy így a vállalkozásból, akkor azok a barberek, meg azok a fodrászok, akik nagyon jól kommunikálnak, a szolgáltatás részét át tudják úgy adni, mert ez a beszélgetés is igazából ez a nagy része a szolgáltatásnak, azok eszméletlen gyorsan építenek vendégkört, és nem kell, hogy mondjuk 10/10-es munkákat adjanak ki a kezükből. Hanem az, hogyha már emlékszel arra, hogy a vendégnek mi a kívánsága, az, hogy felismered azt, hogy mit szeretne, és még jól is tudsz vele beszélgetni, vannak közös kapcsolatok, mert hogyha mondjuk te jössz hozzánk, jó, levágom a hajat, tök jó, akkor látszolsz az egyik barátodnak, hogy van egy ilyen tök nagy forma srác, nagyon ügyesen dolgozik, és akkor egyre többen jönnek, és utána már van több kapcsolódási szál is, stb. És akkor így nagyon hamar ki lehet alakítani vendégkört.
1: Megvan a létszám, hogy a 4 üzletedben már hány vendég van?
2: Nem tudom elmondani.
1: Satz per kávé.
2: Hát szerintem olyan 500 fölött szolgálunk ki havonta, persze.
1: Le a kalappal. És nincs megállás, ugye? Nem sokára nyílik. Pécs, Szeged, Debrecen.
2: Hát most én nem szeretnék erről beszélni, de most igen, 3 nagyváros is van. Igen.
1: Most van 4 és lesz még 10? Vagy
2: hát hogy? Én nem mondok számot. Én azt mondom, hogy ameddig jól érezem magam így ebbe. Mert hogyha...
1: Most át kell menni menedzserbe, nem? Tehát, hogy most már
2: ez, ez lehet így mondani, akkor fején ütötted a szöget. Itt ez a legnehezebb, hogy most azok a vendégeim, akik már mondjuk 4 éve hozzám járnak, hogy most megértessem velük, hogy figyelj haver, most már nem az a fő szempont, hogy levágjam a hajad minden péntek 4-kor, hanem most van nekem mondjuk egy üzletet kell menedzselni, egy szponzorral kell beszélgetni.
1: Könyvelővel ezért kell beszélni, bérbeadás, eszközt kell vásárolni, igen, valakit ki kell rúgni, valakit fel kell venni. Igen. És ez már rég nem a hajvágásról szól meg.
2: Most már a háttérmunka nem. Hál' Istennek nagyon nagy cégekkel is elkezdtünk együtt dolgozni.
1: Ez mit jelent?
2: A Babyliss Pro például.
1: Nem a cégek nevét kérdezem, mit jelent, hogy együtt dolgoz egy nagy cég?
2: Azt jelenti, hogy szponzorálják a szalonokat. Azt jelenti, hogy eszközöket biztosítanak a Barber Akadémiánkra, mert mi elkezdtünk csinálni egy Barber Akadémiát, a Kürti Zsolt barátommal.
1: Gratulálok, 23 évesen is, de már neked van Barber Akadémia.
2: Igen, igen. Háttérben rengetegen dolgoznak. Nagyon szépen köszönöm. Most ezzel foglalkozunk, és nagyon sokan például az Eternál Beauty-nak, és azért mondom név szerint, mert ezek a cégek azok, akiknek nagyon nagy hálával tartozom, mert amikor én csak leültem, és elmondtam, hogy van egy ilyen tervem, ők már egybe azt mondták, hogy persze, nyomjuk, csináljuk. És hittek benne. És
1: valószínűleg azért hittek benne, mert látták, hogy te is hiszel benne, tehát hogy valami olyasmit csinál.
2: Hát persze, de fiatal vagyok most, érted?
1: Az nem jelent sem.
2: De sok embernél jelent sem.
1: Simonék is fiatalok voltak.
2: Persze, de nekik is.
1: De hát ez jó, de hát ez természetes, hogy a fiatalokat kell támogatni, hiszen tietek a jövő. Na akkor bocs, ott félbeszakítottalak, szóval, hogy nem akar számokat mondani, de vannak tervek, ugye? Mesélj erről.
2: Vannak. Hát az akadémiát szeretnénk kibővíteni. Uh-huh. Most pont a mai nap is, ahogy itt végzek, megyek, és már tárgyalunk tovább nagyvárosokkal.
1: Uh-huh. Szóval mondd a városokat.
2: Hát most Eger is szóba került, uh-huh. Egerből elindulunk, Békés Csaba, Zalaegerszeg, most már nem csak
1: Pest. Akkor nyomod a kilométereket rendesen.
2: Hát most kell is egy olyan autót venni, ami bírja, mert azért rosszár ez sok lesz, igen.
1: Nehogy azt mondod, hogy sofőröd is van mindjárt.
2: De hogy is, nem. Azért nincs.
1: De figyelj, fantasztikus, ennyi, van elképzelés, van ötlet. Vágsz-e még hajat emellett?
2: Persze.
1: Igen?
2: Vágok, de nem tudom ott hagyni.
1: Nem tudod ott hagyni. Tudom.
2: Hát most nekem úgy néz ki, hogy egy naptáram, hogy ilyen 3 héttel előre tele van. És itt inkább már az szokott lenni, hogy telefonálok, hogy figyelj, nem fogom tudni bevállalni, átteszlek egy kollégához, stb. De egy új vendéget én már nem is vállalok, szerintem már vagy fél éve, de egy éve legalább. És előtte...
1: Mindenki hozzád akar menni?
2: Hát ez olyan, hogy igen, akkor én Gödöllőn dolgozom csak, szóval volt olyan, hogy akkor, amikor megnyitottam a második szalont Pécelen, akkor elkezdtem ott is ott lenni szerdánként, és már ott is lett egy vendégkör nagyon hamar, és akkor így ezt le kellett tudni, és akkor rájöttem arra, hogy én csak Gödöllőn fog dolgozni, Pestre fölve se szeretnék jönni a pesti szalomba, mert hogy ott vannak ezek a day one vendégek, ha lehet így mondani, de hogy egyszerűen nekem már így nem tudok új vendéget vállalni, hál' Istennek, de hogy itt ez a nehéz most az átmenet ebbe például.
1: Ebbe mi lett a fiúkban, mi kattant át, hogy mindenki barbershopba akar menni? Mi lett az új, miért ilyen fontos a frizura, vagy miért lett ennyire fontos most? Mint ez egy kicsit változott volna. Hát, 10 éve nem beszélgettünk erről, vagy 20 évvel ezelőtt, amikor
2: nem, azért,
1: kezdtem a riporteri szakmát. Ez...
2: Nem.
1: Hát mi történt?
2: Itt Magyarországon ugye azzal, hogy összevonták a szakmát, és már fodrászat lett, azzal eltűntek ezek a maszkulin barbershop feelingek, amit mondtam az elején is. Aha. És most viszont azzal, hogy már van TikTok, már van Instagram, ugye Facebook, ezzel újra nagyon megnyílt a világ. És Amerikában ez nem szűnt meg soha. Most, hogyha megnézel például a 94-es film, vagy 93 Forrest Gump, ott is a Forrest Gumpnak már nullás átmenet van a haján. Itt Magyarországon ez nem jött be a 2000-es évek elején, hogy nullásból csináljanak egy átmenetet, hogy annyira rövidbe. És akkor most, hogy megnyílt ugye a közösségi média, tudtak a magyar szakemberek meg a külföldi szakemberek jobban csatlakozni, mert eddig így a Hajas Lászlóék voltak a kapcsolata a nagy divat, a külföldi divat, meg a magyar divat
3: között. És talán csak ők voltak.
2: Most már viszont mindenki, és ezzel a tudás is eszméletlen gyorsan cserél gazdát, ha lehet így mondani.
3: És jött is be és új tudás?
2: Fú, rengeteg. Rengeteg nap. Én is, hogy azért
3: mindig. Na mi a legújabb trend?
2: Most már vissza, egyébként az a vicces, hogy ahogy mondtam, hogy visszajöttek a divatok. Visszajött az NDK-s mulett haj.
3: Mennyire vagyok boomer?
2: Tökéletes, tényleg. Ez egy modern klasszikus haj, választékkal, ne viccelj. Ez tökéletes.
3: De gáz, így szerepek a tévében, minden tudod. Így vezetek műsort ott is, meg itt a rádióban is, és mit mond a profi, fiatal fodrász, hogy mennyire vagyok de boomer, de azt mondta, megnyugtatod.
2: Teljesen illik
3: az arcformát. Ugye beszéltük az előbb a Szoboszlairól, meg Gyugyiról, és ők ugye hosszú hajjal nyomják.
2: Persze,
3: ugye?
2: Mert most újra ez a divat, a hosszabb hajak visszajöttek, amit kérdezem. Most
3: régen Bundesliga hajnak hívtuk.
2: Igen, NDK-s haj.
3: Tudtad? NDK-s akkor tudja, haj. Ja, de jó, de jó.
2: Persze, és akkor ez is visszajött. Nekem is van olyan haverom, úgyhogy fiatal, 20 éves. Jó, megvan neki a bajusz, keményen, és alul még be is daheroltuk neki a haját szépen. Jó, megvolt neki hatalmas mulett. Ugye ezek visszajöttek a mulett, az most újra fénykorát éli. És akkor ezek az új vonalak. Például azt kell megnézni mindig, hogy Amerikában mi a stíl, meg mondjuk úgy stílus, meg Svédországban, meg mondjuk így tényleg nyugaton, és az fog bejönni. Pont a mesteremmel, a Bencevel beszéltük ilyen 3 vagy 4 évvel ezelőtt, hogy mondtam neki, hogy Bence, hidd el, hogy nem lesz az, hogy már nem fogunk annyit géppel vágni, mint előtt. És azt mondta, hogy ugyanezt látja, és nem fogunk. És akkor most...
3: Olóvacsát meg az átmenetet?
2: Hát nem csak az átmenetet, hanem nagyon kicsi, mondjuk itt oldalt, a pajásznál a stapernek hívjuk. Itt dolgozunk csak géppel, és egyébként mindent nyesővel, ollóval, borotvával kezdtünk el csinálni, mert ezek a hajak jöttek vissza, a férfiaknál és a hosszú hajak. Most a Szoboszlainak is, hogyha maradjunk ennél a példánál, megnézed a haját, a szakállában van egy átmenet, itt géppel, de egyébként minden ollóval van vágva. És ugyanez ez visszajött mindenbe. Hogy már ezt így a múltba tekintünk vissza, és újra hosszú hajat hordanak a férfiak.
3: Na várja, Enikő még ideírta nekem, a felkészítést adta, hogy a Sea Salt, tengeri só. Mi?
2: Ezek újfajta olyan, azt mondom, hogy hajformázó szerek, amik igazából így most jöttek újra divatba. Biztos jártál tengeren, ebben 100%-osan biztos vagyok. Mikor kijössz a vízből, sós víz, utána beletúrsz a hajadba, megszárad. Nem szoktad érezni ezt az erősebb? Na, Sea Salt, ezt csinálja. Ezt a hatást, ezt éri el. Ez belefújod a hajadba, és nem az van, hogy akkor vakszolod, meg lakkozod, hanem szépen belemegy, és akkor bele tudsz túrni, de érzed, hogy úgy, hogy jobban beáll. Na, mondjuk ilyen a Sea Salt Spray. És akkor rengeteg ilyen újfajta dolog jött be, ami régen ugye gépzsírral a férfiak fölkenték, aztán mentek a vigalomba, meg ilyenek most már mindenre is találnak ki, és egyre jobban fejlődik és fejlődik.
3: Curling cream,
2: igen.
3: Ez jó, ez curling volt. Cream, oké, én is tudom így mondani, curling cream. A curling ugye az a márványból, vagy a speciális lávakőből kifaragott kerek cucc, amit ugye a jégen csúsztatnak, és most újra visszajött az elmúlt években. Téli olimpián mindig is volt, és egyre többet közvetítik a sportcsatornák. Ennek van egy krémje, amit rákennek a körre, és ezt most már rákenik a fejre is?
2: Ez göndörhajra van, külön specifikusan. Annak is van több fajtája. Van, aminek az a lényege mondjuk egy ilyen curling creamnek, hogy vizes hatást ad a hajon, egy kicsit fénylik, és akkor olyan mert akkor néz ki szépen egy göndörhaj, hogyha nem ilyen száraz, szöszös, hanem akkor van egy kis vizes hatása. És a curling cream ez pont így működik, hogy ezt a hatást megadja, kicsit megkeményíti, és akkor így van úgymond wax, ha lehet így mondani, a göndörhajó embereknek is.
3: Oké, ha már hajokról beszélünk, most megint óriási divat lett, mindenki Törökországba jár hajbeültetésre. Igen. Ezzel te is találkozol?
2: Persze.
3: Na, mesélj erről egy kicsit. Most jönnek haza a türkis ellensz gépen, vagy nem tudom, mindenki van egy ilyen izé rajta, ugye? Hogy
2: igen.
3: És akkor fölöl még vörös, és gondolom egy pár hónap múlva már van haja, és akkor van vele mit csinálni. Ugye ez most...
2: Hát most így nagyon nagy trend lett, egyébként itthon is csinálják már, itthon is nagyon profi erre szakosodott orvosi rendelők vannak, meg sebészetek.
3: Azt hiszem úgy van, hogy innen hátulról, oldalról, több haj, onnan kivesznek, igen. És de fölülre beülnek.
2: Így strapabíró picit itt a csecsnyúvány fölött a haj,
3: aha,
2: meg a hajhagymák, ott a tarkónál, ugye ott sűrűbb is, meg nincs akkor a feszülésnek kitéve, és akkor ezt rakják be ugye előre. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a vaxoktól, a laktól, meg ilyenektől hullik ki a haj.
3: És de nem így van.
2: Nem, ez nagy részben genetika. Persze, rájátszik azért, hogyha ezt 2-3 napot rajta hagyjuk, és nem hagyjuk levegőzni a fejbőrt, akkor ez nagyon szépen hozzá tud adni, de nem ez genetika, hogy most kinek hogy hullik haja ki, hogy hullik ki a haja nagy részben. Meg azért nedves haja nem szabad utcára menni annyira. Hogyha uszodából jövünk, akkor télen a mínusz 20-ban nem.
3: Sapkát kell venni akkor.
2: Hát inkább szárítjuk meg, és akkor utána sapka.
3: Igen. Igen. Ebből a szempontból nagyon szerencsés vagyok, tehát vagy ebből is. Jó sok helyen van még mindig. Figyelj, mi az a legextrémebb dolog, amit már kértek tőled? Bejött valaki, és valami olyasmit kért, amitől elájultál, vagy azt mondtad, na ne.
2: Hát egyébként olyan, hogy na ne, inkább olyan szokott lenni, hogy valaki mondjuk mutat egy képet, és nagyon nem az a stílus. Például most a Peaky Blinders, Birmingham bandája, megvan a sorozat?
3: Igen.
2: Na, és akkor ott az volt a nagy divat, hogy a Tomás Shelby, Arthur Shelby, mindenkinek átmenet nélkül eddig föl volt túrva haja. És akkor jöttek be a srácok, fiatalabb srácok, és mutogatták a képet, és mondom, hogy figyelj, mondom, ilyen hajat csinálok, mondom, ez engem fog minősíteni, hogy én a 21. században nem tudok átmenetet készíteni. És akkor ezek a hajak, amik átmenet nélkül, mint hogyha otthon csak föl lenne durrantva sapka alá, a Mr. Bean-esen, az annyira nem, de amúgy extrémet mindig csinálunk. 2 héttel ezelőtt csináltam egy srácnak pár duc mintás festést a hajára. Előtte volt már, mondom, ezek a hófehérre festett hajak. Extrémeket mindig csinálunk.
3: Oké. Okay. Ami nagyon zavarja a boomereket, és most már a social media van tele, és mi röhögünk rajta, tehát a 40 év fölöttiek röhögünk rajta, hogy a fiatalok elkezdték ezt a hajat, amik így előre van durva, itt a homlok előtt, és ilyen mint a 70 éves nagynéniknek, és mindenki így túlja, így jól mutatom?
2: Igen,
3: ugye?
2: Igen.
3: Ugye így a homlok előtt.
2: Igen.
3: Mondd már meg, ez szép, vagy jó, vagy miért lett ez trend, vagy mi ez? Mi ez? Tényleg nagyon gáz, hogy én nem értem, de te érted?
2: Persze.
3: Na, akkor mesélj erről.
2: Ez most egy olyan volt, ez az, ugye? Az inkább már a curlinges volt, az okay. Már inkább egy göndör. De itt igen, ez most nagyon nagy trend, hogy akkor bekócoljuk elől. Hát ezt igazából egy ilyen mid-drop fade-es hajnak hívjuk, a tetején pedig egy ilyen messzi top, ezt úgy szoktuk mondani, aha, egy ilyen kócos hatás az egész. Ez azért jó, mert egyébként annyira nem nehéz beállítani, illetve nagyon sokan egyébként azért hordják, mert úgy érzik, hogy nagy a homlokuk, és akkor ez úgy takarja. De közben sokan már úgy csinálják, hogy ezt szépen hajvasalóval fölhúzzák, én annyira nem értettem ezzel egyet, de volt például 2 évvel ezelőtt, tényleg mindenkinek ilyet vágtunk. Tényleg. Most már ugye újra visszajöttek a klasszik hajak, és akkor már mindenki elkezdte ugye hosszabb hajakat hordani, meg visszajött az, hogy rájöttünk, hogy annyira nem is néz ki olyan, hogyha hátrafele hordjuk a hajunkat, meg ilyen middle partosan, mint hogy nekem is így szétesik.
3: De neked kivágja a hajadat?
2: Nekem a Barni kollégám, nagyon jó barátom. Azért ő megsértődne. Most is nem vagyok frissen vágva, nem volt ideje, de nem mertem beülni máshoz, mert akkor biztos ízélet van. Jaj, persze, ezért mész a rádióba, akkor előtte elmész máshoz, úgyhogy inkább Barni barátom vágja gödöllön. Én szoktam.
3: Uh-huh. Barber Akadémia, ez neked nagyon fontos, egy kicsit már érintettük a beszélgetés közepében. Hogyan lehet hozzátok jelentkezni? Jelentkeznek-e sokan, vagy olyan sokan jelentkeznek, hogy várólista van?
2: Most például, igen, várólista van egyébként. Hát ezt úgy néz ki, hogy lehet online jelentkezni a weboldalunkon keresztül, ugye New Generation Barberia az egésznek a neve, newgenerationbarberia.hu, azon keresztül lehet jelentkezni, utána pedig egy kollega fel fogja őket hívni, és személy szerint elmagyarázza, hogy milyenek a képzések, hogy ne az legyen, hogy nem aktuális képzésre jelentkezünk. Ugye ezek több hónapos képzés is, illetve van egy fél éves, egy hosszabb, vegyszeres képzésünk is, ugye amiben már a hajgöndörítés, több hónapos képzés is, illetve van egy fél éves, egy hosszabb,

0: Mondjuk, hogy ez egy hónaposra jöjjenek, mert akkor egy hónap alatt föl tudjuk őket annyira húzni, hogy már eladható hajat tudjanak vágni, és már egy nagyon jó alapot tudunk ebbe adni. De ez most olyan, hogy ha megszered a jogosítványt, te se leszel utána Forma 1-es pilóta, de legalább már akkor fogsz tudni vezetni. Ez nálunk is ilyen az egy hónap.
1: De ez kicsit olyan is, hogy keresed közben a tehetségeket, mert ha közben nyit...
0: Hogyne.
1: Ugye az üzletember előjön belőled, és ezért ülsz itt egyébként, hogy hihetetlen, hogy 23 évesen már egy ilyen brandet építesz. Én nagyon sok sikert kívánok neked, és remélem, hogy minél több helyen tudtok nyitni. Ugye akkor azt mondtad, Eger, Békés Csaba. Hát Budapesten ez... még, vagy Budán
0: nem,
1: még?
0: Nem, most ezek inkább olyanok, hogy próbálunk még minél jobban megerősödni, uh-huh. és ahogy jönnek lehetőségek, annak fejlődések nem szabad az útjába állni, de megerősödünk, és ahogy jönnek új projektek, akkor úgy menjünk bele, de így kifejezetten, hogy én az évvégéig...
1: Vártok befektetőket például, vagy...
0: Hát nem nagyon. Nem nagyon, mert az más. Én szeretek úgymond a magam ura lenni. Hogyha egy befektető tudod, van azért...
1: Egy idő után eladod az egészet, és akkor marha jó lesz.
0: Meglátjuk.
1: Vagy, de ez a következő. Én nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked, Konkoly Leon volt a vendégünkön. Hát szuper brandet építetek, és szuper hálózatot építetek ezzel a dologgal, és olyanba láttunk bele, amiről nem tudtam semmit. Én is csak a social médiában nézem, hogy hova fejlődik a barber szakma. Mit üzensz a fiataloknak, a fiatal fiúknak? Mikor kezdjenek el barberhez járni? Egy darabig a fiúkat ugye az anyukájuk viszi a fodrászhoz. Ugye? Na, mikor van a váltás?
0: Én 13-14 évesen szoktak így váltani. Az a tapasztalat. Gimnázium, amikor már azért szeretnénk tetszeni a csajoknak, stb. Aha. Akkor utána már van egy váltás, és akkor anyának ledobjuk a fodrászát, vagy apának, és akkor föl a social médiára, a haverok hova járnak ki, és akkor van váltás. De én így, ha tanácsot, mit tanácsolok, az, hogy merjenek fölmenni a social médiára, merjenek váltani, mert ez a legnagyobb probléma inkább ez, hogy nem mernek nyitni új dolgok felé a fiatalok, mert annyira be vannak szűkülve most, annyira a komfortzónán belül vannak, hogy már az is nehéz, hogy egyáltalán egy új szakemberhez menjenek el.
1: Konkoly Leon, gratulálok. Nagy sok sikert. Ha országos hálózat lesz tek, akkor újra jöttök ide és beszélgetünk.
0: Remélem.
1: Még egyszer, köszönöm sok sikert az eddigi nagyon négy üzlethez is, és hajrá nektek. Köszönjük, hogy itt voltál. Szia.

Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdaság

0: gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos, hűvös idő lesz. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország. A Néprajzi Múzeumba költözik a Hortobágy. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított kondicionalitási eljárás. Emellett újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Európa program a magyar egyetemisták, kutatók számára. Kármán András pénzügyminiszter a döntés kapcsán hangsúlyozta, a pozitív értékeléshez a többi között helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, és fel kellett számolni a kekvákat, azaz a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Magyarország jelentős haladást ért el a jogállamiság helyreállítása érdekében, jelentette ki a brüsszeli igazságügyi biztos az uniós miniszterek tanácsülése előtt Luxemburgban, ahol napirendre tűzték a hazánk elleni 7. cikk szerinti eljárást is. Michael Magrath ugyanakkor emlékeztetett, hogy az eljárást az Európai Bizottság nem állíthatja le. Ez kizárólag a kezdeményező Európai Parlament hatásköre, de a tagállamokat tömörítő tanács is dönthet úgy, hogy nem folytatja tovább. Ukrajna már 2 napja nem támadott orosz olajfinomítókat és energetikai létesítményeket, eleget téve Donald Trump amerikai elnök javaslatának, mondta Volodymyr Zelenszky. Az ukrán államfő emlékeztetett, Oroszország ez alatt a 2 nap alatt 19 ukrán régió ellen intézett támadást, nem kímélve az energetikai létesítményeket és a létfontosságú infrastruktúrát. Washington folytatja a hírszerzési értesülések megosztását Ukrajnával, mondta Donald Trump. Az amerikai elnök közölte, Kijevvel és Moszkvával is együttműködik a háború lezárása érdekében. Meggyőződését fejezte ki, hogy Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszky is véget vetne a háborúnak, de mint fogalmazott, sok a gyűlölet köztük, és nem tudják, hogyan lépjenek ezen túl. Budapestre költözik a Hortobágy. Szombaton a pásztorkodás világát idézik meg a Néprajzi Múzeumban. Az intézmény a többi között viselet és pásztorkutya bemutatóval, kézműves vásárral, közös mesealkotással és hangszerpróbával, valamint múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várja a látogatókat. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű. A hét második felében is marad a csendes őszi idő, néhol 20 fokkal.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. A pályán teljesítmény. A háttérben döntések. A mikrofon előtt vélemények. Most minden játékba kerül. Ez az Összjáték. A mikrofonnál Mezei Dániel.
2: Köszöntjük a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, ez itt az Összjáték, és két kiváló vendégem van a mai műsorban. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm. Egon, nem téged foglak először, mert te itthon vagy, hanem Rád Géber Lászlót, mesteredzőt, korábbi női férfi szövetségi kapitánytja, Rád Géber Akadémia vezetőjét, és a TF egyébként tudományos főmunkatársát. Mondjak még valamit, Laci?
3: Nem. Ez...
4: Nagyjából?
3: Nagyjából, igen.
2: Nagyjából, Egon, téged pedig szeretnélek úgy bemutatni, mint újságíró, televíziós műsorvezető, nem hiszem, hogy be kell mutatni, amit viszont kevesebben tudnak talán, hogy te azért egy jó 8-10 évig közvetítettél kosárlabdát, és Lacival rengeteg közös emléketek van.
4: Hát van nekem egy 5 évem a 80-as évekből, még Pálinkás Jóciék és Killik Laci bácsi idejéből, és aztán van 2000-től 2010-ig egy évtized, ami hát gyakorlatilag... Rád Géber László nagy korszaka volt.
3: Kérdezhetek, te közvetítetted valójában az Euroliga győzelmemet is. Akkor, csak akkor én azt már nem néztem, mert akkor a Spartakot vezettem. Igen,
4: meg mással volt dolgod.
3: Igen. Nem, azért, mert képzeld el, nincsenek meg ezek a meccsek.
4: Én annyira tudom, hogy nincsenek meg, hogy jó múltkorában valami nosztalgia hullám tört rám, és eszembe jutott, hogy megnéznék valami korabeli. Mondjuk egy bajnoki döntőt, egy Pécs-Sopron-Sopron-Pécs párharcot, tehát azok fantasztikusak voltak. És kiderült, hogy gyakorlatilag minden eltűnt a Sport TV archívumából. Tehát törölték, volt egy ilyen hullám ott is, mint oly sok helyen a magyar médiában, hogy kellett a szalag.
2: Ajaj.
4: Meg kevés volt a hely a raktárban, meg ilyen apróságok, és nincsenek meg a meccsek.
3: Én tudom.
4: Tehát amit azok őriztek meg, akik a YouTube-ra feltöltötték hajdanában a saját videófelvételeiket, annyi van, és az alig.
3: És ott még le vannak vágva a párbeszédek.
4: Hát például.
3: Igen, tehát valójában az, amit én is be akartam nézni, tehát megvan egy archív. Képzeld, nekünk volt egy szurkolónk, aki az összmérkőzésünket felvette Sport1-ről, M1-ről, Pécs TV-ről, amiről már. És majdnem az összmeccsünk megvan, majdnem, tehát ilyen 90%, az én 15 évet vezettem ugye a Pécsi csapatot, ebből olyan 90%-a megvan a mérkőzéseknek, és most ugye leszek 60 éves 10 nap múlva.
2: Pontosan ez lett volna a következő felvetés.
3: És próbálnak ilyen valami anyagot, és nincs, tehát sajnos az...
4: De az mi anyagai?
3: Azok használhatók, de nincsenek az interjúk. Aha. Tehát nincsenek az interjúk, amikor... Az volt minden.
4: Az Lacinak egy igen heves korszaka volt, hogy távolságtartóval fogalmazzak, és állandó harcban állt. Nem volt összjáték, hogy a műsor címével jöjjek elő, nem volt semmi összjáték a szövetség is közte. Tehát ez egy állandó harc volt, egyébként néha a médiával is, és hát ezek... Fantasztikus beszélgetések voltak, amikor zajlottak.
3: Ez tragikus, hogy nincs meg. És annyi, tudod, például Török Zolival annyira meleg lett a kapcsolat, annyira rokon testek lettünk, rokon lelkek lettünk. És nem nosztalgia miatt, hanem valójában azokat az értékeket, amiket mi akkor képviseltünk, azok igazi értékek voltak, és megérintettük a közvéleménynek az inger küszöbét.
4: Hát igen.
2: És kellett a retorika, meg az eredmény.
3: Okay.
4: Meg az, hogy volt két megszállottja ennek a sportágnak, a női kosárlabdának, ahol korábban az ilyeneket nem láttunk, akik minden áron győzni akartak, de másképp, tök más módszerekkel. Ugye az egyik hozta maga a higgadt tudományos alapjait, a másik meg hozta azt a délszláv lendületet, ami tök ismeretlen volt a magyar sportban, hogy ezt így lehet, hogy oda megyek és betöröm az ajtót. És valójában ezt hozta Laci.
2: Egyébként itt nekem is az első emlékem rólad, ezt egyszer egy hosszabb éjszakában nyúló borozáson már említettem, de azt a kedves nézők nem hallották, amikor a Tungsram csarnokban, aki még emlékszik, az Újpest, a Megyeri úti stadionnal szemben ott van egy csarnok, és ott játszottál meccset, de akkor érkeztél Délvidékről, és néztem, hogy ki ez a félőrült, fiatal, üvöltöző, toporzékoló, izzadó edző, hát ez voltál te.
4: Nagyon más világ volt, igen, és ez persze, hogy magával ragadta a nézőket. Tehát a nézőknek nem csak az kell, hogy lássák a meccset, hanem hogy magával ragadó legyen. És hogyha az edző ilyen, akkor a csapata is ilyen előbb-utóbb, mert ezek összeérnek, meg úgy választ játékost, akiben látja ugyanezt a tüzet, és az viszi a nézőt is. Hát a Lauberbe, a pécsi szentélybe nem lehetett bejutni egy kupa meccsen.
2: De hát most is szentély.
3: Ez kultúraépítésnek hívom én ezt most már, és mert az volt. És nem is, valakit most megkérdezi Pécsen, hogy hányszoros bajnok a Rád Géber. Nyilván odaírott, hogy 9-2 meg 1, akkor kitalálnák. De hogy odaírott, hogy 11-9 vagy 7, nem tudják az emberek nyilván. De az a gazdagság, az a boldogság, amit mi, azt az élményt, amit mi nyújtottunk nekik, ez az. És én is, amikor visszagondolok a pécsi 15 évemre, sikeres 15 évemre, nem az eredmény az, amire büszke vagyok, hanem azok az emberi kapcsolatok, mindaz, ami történt ott körülötte. Ez az, ami engem gazdaggá tett. Az, hogy az aranyérem, az engem csak eladott. Tehát, hogy következő szezonban megint szerződés, jó pénz, elmehették a Spartakra nyerni Euroligát, elmentem a Fener, szövetségi kapitány vagy. Tehát, de nem ez az igazi gazdagság. Ez egy munka. Az a munka eredménye volt. A gazdagság, még mindaz, ami történt körülöttem, ami, és akkor sajnos ez lassan elaludt, és átalakult.
2: Tudom, most úgy beszélgettek, mint hogyha két nyugdíjas beszélgetne, miközben mind a ketten
4: alkottok. Emlékszem.
3: 48-ban, kukoricásban.
2: Egon alig múlt 60, te most leszel 10 napon belül 60. Előre is boldog születésnapot szeretnék kívánni, ezt itt tartogattam magamban, de egyébként a 6. évtized talán azért az egy mérföldkő, de
3: én aggódok az Egonnal együtt, mi ketten most arról beszél, aggódunk, hogy meg kellene kérni a többieket, hogy ne öregedjenek meg, mert kivel leszünk mi fiatalok.
4: Hát
3: nem? Tehát meg kell kérni, hogy álljonak
4: hagyjátok le.
2: De hogy mind a ketten magas fokon égtek, és mindenki a saját területén dolgozik ezerrel, de most ugye főleg rólad beszélünk, és Egon, örülök, hogy itt van, mert ő azért be tud kapcsolni olyan gondolatokat, amiket tapasztalatból ismer, meg tud rólad. De hogy van jelened, abszolút van jelened, most lett bajnok a csapat, hogy más nem mondjak, és azért volt között hozzá, ugye most néztem a szexuális meccset, azért nem kezdődött jól a következő bajnokság, de te előre megmondtad, igaz?
3: Nézd, a felnőtt női kosárlabda ma Pécset az akadémiának a teteje. Ez egy nagyon furcsa rendszer, de mi rájöttünk, hogy tehát kritizálják az akadémiákat. De valójában van egy olyan kulturális, a kosárlabdáról beszélek, ne szemtelenkedjek más sportágakról, nincs játékos befogadás. Tehát az akadémia, sőt, sokszor el lehet mondani, hogy a terméket leértékelik. Tehát, hogy a termék, amelyik az utánpótlásba, és most nem a Rád Géber Akadémiai beszélik egy csatáról, egy vasasról, ott a munka folyik. Ott, ahol jó munka folyik. És bekerülnek a felnőtt sportba, és nagyon könnyen eltűnnek. Nagyon, és mi nem vagyunk egy olyan ország, amely kitermel 3 juhász dorkát, és akkor egy lesz belőle. Jugoszláviában ez volt egy divac, egy Babicsról soha senki nem hallott, 2016 volt, játszott a Cleveland Cavaliersbe, NBA-t, és senki nem tud róla. És ez divac, együtt nőttek föl, ott az egyik tönkre ment. Mert csak a Clevelandig, na most minden, ezt mi nem engedhetjük meg magunknak. Ezt nem engedhetjük.
4: Jó, de ahogy te csinálod, akkor most bocsánat, belekotyogok. Abban szerintem az a truváj, hogy nálad a tehetséges gyerekek átlépnek néhány akadály. Tehát amikor neked 16-17 éves gyerekek játszanak a felnőtt csapatodban, amely bajnokságot nyer, akkor nekik megadod a lehetőséget, hogy kihívást kapjanak. Tehát ne üljenek egy padon és nézzék, hogy a nagyok,
3: az a
4: öregek mit csinálnak, hanem ott a lehetőség. Menj be, mutasd meg, hogy ki vagy.
3: De úgy, hogy nem ajándékperc. Tehát nehéz ez. Nehéz ez. Azért, mert valójában lehetőséget kell adni, de ne legyen ajándék, mert ha meg ajándékperc, ha valaki nem harcol meg azért, hogy a pályára kerüljön, az is egy kontraproduktív rendszer.
4: Na de a VB-n játszó válogatottban volt 4 játékos, akik pont így nevelkedtek. Tehát velük az történt, hogy úgy lettek NB1-esek, hogy alapvetően az utánpótlásban kellett volna még 16. játszaniuk, és úgy lettek bajnokok, hogy hát hol vagy
3: én? Én csak egyet mondjak itt az utánpótláson, szóval jó hely, TF. Juhász Dorka és Kisvirág, tehát a válogatott csapatkapitány, aki 198 magas, és a Dorka 193, ők nyilván játszottak kadett még junior meccsiket. A Dorka meg a Virág együtt játszottak kadett döntő, és bronzérmese volt a Pécsen. Tehát nem nyertük meg sőt, azon a meccsen volt kb. 50 falt, amit nem fújtak le rajtuk. És lépéshibák, a Dorka, amikor junior volt, 6. lett Magyarországon. Úgyhogy technikai lépésű, tehát ez nem az a miről, ezért kell a felnőtt csapat, Mert az utánpótlás sportban azokkal az edzőkkel, azokkal a játékostársakkal, azok a játékvezetőkkel, avval a kultúrával, onnan meg kell szökjön.
2: Erre van szansz.
3: Onnan meg kell szökjön. És jön a laboratórium, az a felnőtt csapat.
4: Erre utaltam,
3: ez így van. Az a laboratórium, oda be kell tenni, és ott lesz belőle. Na most csak az a baj, hogy itt finanszírozási problémák vannak, hogy most van egy nemzeti kosárlabda akadémia Pécset, amelyeket az önkormányzat, nem érdekli az önkormányzatot, a közösségformálás elfelejti a múltat, akkor most kinek ez a feladata? És itt vagyunk még óriási nagy csapdában, hogy kinevelsz egy kis virágot, egy Juhász Dorkát, egy Josip, ez abnormális, ez a hárommagas gyerek, tehát ott van egy Rátka Eszter, az Ördög Edit lánya, ott van ez a Lackó Sári, van egy Vence, tehát ott már 6 felnőtt válogatott van, és valójában ezt a rendszert állandóan, nem tudom, bizonyítgatni kell. És az a baj, hogy ha maga a kultúra befogadóbb lenne férfi kosárlabdába is, akkor nem lenne szükség egy felnőtt csapatra.
2: Egyébként erre van egy szakszó, te vagy a tudományos főmunkatársa, úgy hívják, hogy bevállás. Tehát, igen, hogy ahhoz kell a felnőtt csapat, hogy
3: és erre vagyunk mi büszkék.
2: Te lásd, hogy beválik.
3: Hát meg erről szól az akadémia, tehát az akadémiát én tehát nem változtam. Eljött a 3 hete az intézet, a sportintézet, sportot irányít intézet, hogy akkor sportirányít. Most igen, hogy ellenőrizzék le, hogy mi jól dolgozunk. És én kivetítettem a válogatott játékos.
2: Hát mondjuk...
3: De nem? Most nem ebben ez... De ennyi van.
4: Ez segít értelmezni nyilván azt, hogy jól dolgozol el.
3: Igen, és...
2: Nem kell PPT, mert hogy te tulajdonképpen a májusi nagy kifogadásod, ami az egész országhoz eljutott, amikor bajnokok lettetek, és megmondtad, hogy most van az a pillanat, amikor, hogyha akarunk indulni Euroligában, akkor itt van egy olyan mérföldkő, haza lehetne hozni nagyjátékosokat, akik ott nevelkedtek, megtudtuk a VB-n, hogy vannak olyanok, akik ott vannak és jól játszanak. Lehetett volna csinálni újra egy európai szintű klasszis csapatot, ez elmaradt.
3: Igen, a NERT nem érintettük meg, tehát azt kérdezték, most bajba vagyunk, hogy a NERT-től, mondom, nem vagyunk bajba, mert egy fillért sem kaptunk. Tehát nem érintette meg mert az volt a szponzori világ, tehát ők voltak a főszponzorok, tehát igen, a csapatoknak a főszponzorok. Ezt nem érintettük meg, az ő inger küszöbüket. Az önkormányzat egyszerűen nem partner, mert mérges mindenki, minden kormány, pécsi önkormányzat, minden állandóan mérges valakire, és mi ez önként vállalt feladat, tehát ez a kommunikáció felénk, hogy ez egy önként vállalt feladat. Szerencsére a Pécsi Tudomány Egyetembe találtunk partnert, és ők is most egy komoly anyagot is csinálnak, és be fogom bizonyítani, már készül ez az anyag, szívesen nektek is, én különben a TF rektorával egyeztetek, tehát együtt dolgozunk, mert ott is van egy gyönyörű női kosárlabda csapat, akivel elődöntőt játszottunk.
2: Igen, kiváló kapcsolatban vagytok, szakmai.
3: Ha majd kérdezd meg tőle. kérdezd meg tőle.
2: Igen. Ez az adás egy héttel később megy le, de
3: megkérdezem. Természet Szomács volt Németh Ágnes, kérdezd meg, mikor volt Németh Ágnes.
2: Láttam Németh Ágit játszani.
3: De a Tamás eljátszott a Németh Ágit. Ennyit kérdezd meg. Ennyit kérdezd meg.
4: Ez valószínűleg egy olyan sztori, ami nem való a nyilvánosság teljes terjedelmében.
3: Nem, való.
2: Laci, mire gondolsz?
3: De elmondom a kezdést, mert szerintem érdekes, mert a TF-ről van szó. De tehát arról van szó, hogy be fogom bizonyítani, hogy például egyetemeknek milyennyire fontosak például a kosárlabda csapatok. És
4: hát ezt látjuk a világban. Hát azért erre van példa.
3: Miért tudod, kinek a legnagyobb fizetése az amerikai egyetemen? Kinek van a legnagyobb fizetés? A rektoroknak. Ezek nyilvános adatok. Mi az Ohio-val, a Pécsi Tudományi Egyetem nagyon jó viszony, ápolunk, ott van a fizetési lista, nyilvános, meg lehet nézni. Tudjátok, hogy kinek van a másik legnagyobb fizetése az egyetemen?
4: Az edzőnek.
3: Így van. A foci edzőnek, tehát a futball, tehát az American football. És a harmadik pedig a kosárlabda edző. A 17. a női kosárlabda edző. És ha megkérdezed, hogy miért, azért, mert nagy a ritkasági értékük. És erről van szó. De ezt mi nem, tehát itt ma, és ez a szociál médiának, a social médiának a problémája, hogy ma mindenkinek a szóval majdnem ugyanannyit ér azokon a pozíciókon, és nem értik ezt a szót, hogy a ritkasági érték. Vagyis rákényszerítenek, hogy átalakuljunk, és mi is ott keressük meg a ritkasági értéket, de ha a szociál médiába keresem a saját ritkasági értéket, akkor el fogom veszíteni azt a hitelességet, ami a neveléshez, ami a kultúraépítéshez, amik valójában egy társadalom építésnek az igazi értékeik.
2: Van még egy apróság azért, hogy a, pont most ez friss adat, a legtöbb igazolt sportoló Magyarországon a futballisták után a kosárlabdában van. Tehát a kosárlabda azért az népsport, ha lehet így fogalmazni. Nagyon sokan szeretik, nagyon sokan űzik. Azt, hogy mennyien nézik, az egy másik kérdés, de hogy egyáltalán nem marginális.
4: A nézettségével sincs egyébként igazán baj. A női kosárlabdának a kiemelt eseményei mindig nézettek voltak. A férfi kosárlabdának a bajnoki meccseit az is megnézték. Ugye én mindig azzal példáloztam, biztos igazságtalan egy kicsit, hogy a magyar férfi kosárlabda nagyon régóta nincs világszínvonalon. Sajnos. Egy bajnoki mérkőzés. Viszont mert, hogy egyformák a csapatok, úgy nagyjából, élvezetes meccseket tudnak játszani. Ugye a női kosárlabdával mindig az volt a baj az én időmben, hogy volt a Pécs meg a Sopron, ők ketten lejátszották a maguk meccsét, az ilyen izgalmas volt.
3: Egy kicsit a Postás, hát, a Szolnok.
4: És úgy, hát még, egy kicsit. Diós Győr, egy
3: jó,
4: kicsit.
3: Játszottunk Diós Győr. Igen.
4: De alapvetően az izgalmat mindig ez a kettős párharc hozta. A férfi kosárlabdában sokkal színesebb volt a mezőny mindig.
2: Körmend,
4: Szolnok, Szombathely, Kecskemét, persze. Tehát, hogy azért a kosárlabda az pont azért, mert rengeteg pont van benne, rengeteg akció van benne, az mindig egy nézett sportág lesz.
3: Még kultúraépítés, én tényleg megható most, hogy itt vagy, és képzeld el, akármennyire hülye hangzik, de tényleg megható, és jönnek a filmek. Tehát kezd elképesztő. Én nem nézek hátrafelé, mert elszomorodok. Nem jó érzések azok, gyenge leszek, ha hátrafelé nézek. De, és most még nem vesznek komolyan. Tehát engem nem vesznek komolyan az emberek, tehát önzően azt akarják, hogy megint az a hülye legyek, aki ugrálok a part mellett. Tehát az, amit én most csinálok, nem veszik komolyan. És azért hadd mondjam el itt, ha ez már TF, meg itt van, jön majd a rektor úr is
2: hát beszélni fog. TF,
3: Igen, de ha már TF-re, Egon, szeretném legalább te tudjad, hogy azzal az elkötelezettséggel, azzal a tisztelettel, azzal a becsületességgel, amit akkor csináltam. Én azt gondolom, hogy most fontosabb dolgokat csinálok, és azon kapom el magam, hogy úgy nézek ki, mint a lovasi, amikor elkezdtek kis csillagot, kiabálták neki, szőkített nő, játszd a csillag, és fel, tudod, és akkor mivel mondtuk, ha játsszuk a csillag, meg fecskét, mert akkor tapsod, nem, hülyék vagytok. Ugye ő azt gondolta, hogy abban a pillanatban a kispáros a borzat már nem annyira fontos, hanem csak a kis csillag az igazi. És én is most azt gondolom, hogy az, ami volt, az nem annyira fontos az én életemben, mert nem nézek hátrafelé, és én higgyétek el, hogy látom a magyar kosárlabdát, most nem jutott be a két csapat Euroligába. Nincs, nem lesz Euroliga a kép. Mi bennünket cserben hagyott a volt főszponzorok, meg az önkormányzat, totálisan cserben hagyott.
4: Még az önkormányzat, a Pécsen sincs sok pénze, ezt tegyük hozzá.
3: 0 forint, azért annál több van.
4: Annál több van, biztosan.
3: Ugye? És megszavazza, nem tudjátok, ezt inkább nem esélyem, megszavazza a közgyűlés 40 milliót, és akkor a polgármester azt mondja, hogy nem. Még szomorúbb,
2: mint technikus kollega rögtön azzal fogadott, amikor megérkeztél, elmondta, hogy áll a csapat, ki hova igazolt, mit játszottatok a hétvégén, tehát mindenhol vannak Pécsiek.
3: De most figyeljetek rám, az van, hogy én a magyar kosárlabdában nem ez az alapvető probléma, ezek tünetek, edzőképzés. És ezért beszélek a TF-ről. És én azt gondolom, hogy mi a Tamással, Sterbenc rektor úrral elindított az első évben, amikor elkezdtünk képezni, nagyon jó edzőket neveltünk, és ez a Magyar Bianca, na most ne soroljam a neveket, és mi komoly edzőket engedtünk ki a kezünkből. Figyelj, Egon, amikor én 2008-ban utoljára Magyarországon edző voltam, körülbelül 400 igazolt edző volt. Most, ez 3 hetes ad, majdnem 1400. Miért van 1400 edző Magyarországon? Azért, mert megjött a TAU, akkor csináltak csapatokat, arra lehetett pénzt igényezni, akkor eszünkbe, ha nem lett csapat edző nélkül, akkor kellettek edzők, elkezdtünk edzőket gyártani, és ennek az 1400 edzőnek a 75%-a OKS. OKS képzés. Én most... Az OKV-ben nincs nagy probléma, milyen OKV. Tehát ha 2 évig tart egy OKV, egy évig, akkor ez egy jó képzés. De ha 3 napos, Egon, akkor...
4: És most várj egy kicsit, mert nem mindenki szakember, aki néz minket. Ugye itt van egy alapvetés, az utánpótlással foglalkoznak ezek az edzők javarészt. Mert nyilván nem egy a szeniorokkal, akik láttak már komoly edzőt életükbe, tehát velük nem is kell olyan nagyon bajlódni. A kicsikkel foglalkoznak. A kicsivel úgy tudsz foglalkozni, hogy mindent kell tudnod a szakmáról, ha azt akarod, hogy belőle komoly sportoló bármilyen sportágban, most a kosárlabdáról beszélünk, kosárlabdázó legyen. Mert amikor oda jut majd Laciékhoz 14 éves korában mondjuk, és nem tud labdát vezetni, akkor az ott nagyon nehéz. Csak azért, mert...
3: Vagy nem magas. Szereti a sportot.
4: Vagy nem szereti a sportot.
3: Gyerekek.
4: És szóval, hogy az nagyon nem mindegy, hogy az OK és képzés mit ad az edzőnek, mert azt fogja tudni azt a tudást továbbadni.
3: És most képzeld el 75%-a. És én neki vannak előadásaim, ahol én kicsit szemtelenül azt mondom, hogy az edzői szakma majdnem olyan fontos, mint az orvosi. Hát mi életeket változtatunk. Mi komolyan életeket változtatunk, edzők. Többet vagyunk a gyerekekkel, mint a szülei. Majdnem. És mi életeket most képzeld el ezt, ez nem egy szakmai, sportszakmai probléma, ez egy társadalmi probléma, ahova te ráúszítasz. Mert a magyar kosárlabda társadalom 75%-a, és oké, ez megtörtént, mert ez rosszul reagáltuk le a jó szándékot. Én ezt így definiálom. Rosszul reagáltuk le a jó szándékot, hogy
2: támogatjuk. A magyar sport.
3: Igen. Rosszul reagáltuk le.
2: És én nem hallottam, ez egy
3: és az van, hogy megvan erre a recept. Rádgeber László. Megcsináltak, volt a módszertani kosárlabda specifikus módszertani központ. Nekem megvan, lefordítottuk magyarra, mert ugye sajnos angolul nem beszélnek. Ezt a továbbképzéseken rájöttünk, tehát ez is katasztrófa. Ez a 75%-a.
4: Tehát hívsz amerikai előadót, és ott ülnek
3: és pontosan, hát pontosan.
4: Hát de nem, először nyilván úgy jöttetek rá, hogy nem volt
2: Tolmács. Jó, de igazságtalanok vagyunk, mert vannak olyanok, akik kiválóan beszélnek.
4: És vannak az OK és a között is tehetségesek.
3: De az a 25%. És megvannak, lefordítottuk magyarra 1500 oldalfiba a tananyagot. Vannak tankönyvek, most épp a TFN meg
2: ki, úgy ezeket látom, mert Tamással dolgozik, és ott annál az asztalon.
3: Ha ezeket, vannak videók, voltak konferenciák, konferencia nagyon átmegy, workshop kicsit átmegy, utána egy-egy a pályára, feedback, menj vissza. Van egy, mi fölépítettünk egy BSC-t magyarul, aki ezt végighallgatta volna, mint a 3 évet járt volna egyetemre, és nekem megvannak a kérdésem, meg van írva 30-50 kérdés, amit például TF, például Sopron, nem tudom, Debrecen, Pécs, 4 helyen egyszerre tehát újjávizsgáztatjuk, tehát átképezzük az edzők, tehát ez, és kiderülne, hogy mi történik, és higgyétek el, ha ez megtörtént, de ez egy, és ez a, erről kell beszélni ma a kosárlabdáról, és szerintem...
2: De várj, te arról beszélsz, hogy aktualizálni kéne a tudást, vagy a nem meglévő tudást
4: behozni. Vagy egy továbbképzés.
3: Hát átképzés, igen, tehát letesztelni ezeknek az edzőknek a tudását. Tehát, hogy ez az OK és diploma, tehát mi azt gondoljuk, hogy ők nem tudnak. Ez meg bebizonyítaná, hogy tudna, de mivel kellene neki a licensz, hogy dolgozzon, megtanulna. Tehát ma ott van 1500 oldal FIBA anyag. Ott vannak tankönyvek. Tehát ez már nem, és ezt nem kérjük vissza.
2: Ugye most egy érdekes témát kezdesz érinteni.
4: Ebben a TF, nem partner?
2: De várjál, vejezz, akkor viszont...
4: Ezért beszélek itt erről.
3: Ezért nem a nemzeti sportnak mondom ezt.
2: Bocsánat.
4: Dani.
2: Tehát, hogy ugye most egy átalakuló időszakot élünk, és a magyar sportban is, és én meg akartam tőled kérdezni, hogy te hogy látod, de akkor itt a válasznak egy részét már megadtad, hogy mi lenne a jó irány egy módszertani központ, egy Rádgéber Akadémia, egy szövetség, egy akadémiai támogatás, hát ki lenne itt a vezető? Például a szakmában ki lenne a vezető? Módszertani
3: központ.
2: Módszertani központnak hol a helye?
3: Önálló. A sportvezetés kell, hogy kontrollálja. Nézd, a szövetségnek nagyon nagy szükség van, de a szövetségnek a fő olyan közgyűlés. És ennek van egy szociológia, amelyik megint amennyik a közgyűlésén megjelennek, itt az embereknek a 80-90%-a nem ért a nemzetközi kiválósághoz, a komoly sportedzéshez, a nevelé, a komoly sport.
2: Sokan szeretnek azért, amikor ezt így elmondom.
3: De ennyi, nem érte, és nem is várhatjuk el. És ezek ne döntsenek erről. Tehát ez a probléma. Mert ott versenyeztetnek, ott válogatottat menedzselnek, ott játékvezetőt képe, de a nevelést, a komoly nemzetközi kiválóságot szerintem nem azok kellene, hogy döntsenek róla, akik nem kompetensek. És ezért én azt gondolom, hogy
2: ez akadémiai szint, tehát ez egyetemi szint.
3: Igen, ez a sportvezetés kezébe kell, hogy legyen, mert a sportvezetés egy számon lehet kérni. Számon lehet kérni. Másik, ezek a módszertani központok nem önálló bolygók, amelyek, hanem együttműködnek a tudományegyetemekkel, együttműködnek a testnevelési, irányítja őket a testnevelési egyetem, és ekkor, mert valójában az egyetemeken hangzik el a legkevésbé hülyeség. És most nem akarom azt mondani, de ott mi az egyetemen azért valahol a legkevésbé mondjuk a hülyeséget. És 92-ben nekem van egy példám, én oda nem jutottam ki a jugoszláv válogatottal a barcelonai olimpiára. Ott egy nagyon nagy kudarc érte a spanyol sportot. És a spanyol sport 92-ben átadta az egyetemi oktatásnak, módszertani központoknak a labdasport. Nézzük meg, hol tartanak. És nem az eredmények, 30 másodban, nem csak az eredmények. Én nekem van egy kondiedzőm, spanyol kondiedző, harmadik éve Pécset. Más, nem mondom jobb, mint a magyarok, de van füle, van farka. Tudja, mit akar. Tehát látszik, hogy jobban megvan tanít. Ugyanabban a kultúrában, hogy NB1-es csapat, egyetem, tehát ez nem lett egy nap alatt, ez egy hosszú, és ez 92-ben, én emlékszem, röhögtünk a spanyolokon, és utána elkezdtek eredményeket mondtam elérni.
2: Egy aktuális példát? Tehát, hogy ilyen mindenki arról beszél Magyarországon, hogy a Dinamo Zagreb és a horvát utánpótlás nevelés a futballban milyen hihetetlen, milyen nagyszerű, milyen lehengerlő. Volt most a hétvégén, vagy néhány nappal ezelőtt egy Horvátország-Spanyolország mérkőzés. Hozzászólni nem tudtak a spanyol játékhoz.
3: 4-1, ugye?
2: Igen. 4-1. Igen. És hozzászólni nem tudtak a spanyol játékhoz.
3: Nézd, a spanyolok elkezdtek most még jobban építeni, elkezdtek honosítani. Tehát látták a honosítási folyamatokat, ami francia, tehát azért nem álltak meg. Fölemelték a sporttudományt, elkezdték játszatni. Van ott probléma, hogy a Reálban egy spanyol se játszott, oké? Okay? Tehát megvan, ez is volt, azért nehogy elhagyjuk ezt a, ez is egy szociológiai probléma.
2: Meg az anyagi csődbe fölhozta a fiatalokat, aztán verik
4: és
2: az egész spanyol.
3: Kultúra lényeg, Egon, Dani, kultúraépítés. Tehát ők fölépítettek egy kultúrát, ami majd Pécsen is mi ezért működtünk, mert volt, amikor volt szponzor, volt, amikor nem volt szponzor, de mindig megvolt a kultúra, és amikor azt a kultúrát lerombolták, és én ezt látom most, hogy ha nem kompetens emberek fognak dönteni, akkor bajba kerülünk. Hát képzésről.
2: Képzésről,
3: nevelésről, igen. Tehát ez ami tartozik. És azért menjünk, csak statisztika, analitika, az, aki ért a mondjuk a nemzetközi kiválósághoz, az kevés. De nincs ezekből sok. És nem várhatjuk el, és a másik dolog, tudjátok, mi bizonyítja azt? Az, hogy megengedjük, hogy elvek nélkül építsünk fel módszereket. És állandóan mindenki jön, én azt gondolom, hogy így kell. Én azt gondolom, hogy elvek nélkül nem működnek a módszerek. És ez van. Elmész,
4: nálad mik az elvek?
3: Ha millió. Rengeteg elv, mit tudom én, vetőj minden labdáért.
2: Igen.
3: Vetőj minden labdáért vagy. Legyél holnap jobb, mint vagy ma.
4: Mondjuk erre azért azt el tudom mondani, nem tudom, mennyire nézted, és nézték a kedves nézők a VB meccseket.
2: Biztos.
4: De ezek a pécsi gyerekek, bár bocsánat, a pécsi lányok, asszonyok, hölgyek, ezek azért kúsztak, másztak. Nem mondom, hogy a többi nem, de ott nem nagyon volt kérdés, hogy a félpályánál érdemes elvetődni egy labda után. És szerintem például ennek a válogatottnak az egyik erőssége pont ez volt, hogy képes volt vetődni. Ahogy
3: Juhász Dorka, a franciák, mikor ütöttek, vertek bennünket, leütöttek bennünket, a 23. percben volt az első. Én csinálok, ebben érzitek, hogy van öncinizmus, de nem az. Én nekem van egy, kitaláltam hustle statistics, tehát a küzdő statisztikák, ami az összmeccset, ezt mi csináltuk. Mi a nemzetközi, én a FIBA-nak dolgozok, mert ebbe, ez is TF, Túroci professzor úr, dolgozunk.
2: Meg, pontosan
3: a webpointot csináljuk, és hívjátok el. Meg fogtok döbbenni.
2: Egy külön műsor megérne, bocsánat, mert ennyi csapatoknak dolgoznak.
3: Meg fogtok döbbenni. Tehát küzdő statisztika. Az egyik alapvető az, hogy 50-50-es labdák. Mi a franciák ellen az első 9-et elveszítettük. Ez tükrözi a legjobban, nem a lepattanó harc, nem a százalék, ez tükrözte a legjobban azt, hogy leütöttek bennünket. Juhász Dorka a 23. percben elvetődik az labdáért, megszerzi, és nem csak megállítottuk, és az egész világbajnokságot. És lehet, hogy ez volt...
4: Azt mondod, ott változott
3: az egész? Nézzétek
4: az,
3: meg.
4: Az a meccs, az ott változott.
3: És ezzel, lehet, az, és ezzel lehet, hogy az egész VB. És lehet, hogy úgy mentünk ki az a labdavetődés után a francia meccs végén, mert a nagy játékos nem csak a statisztikába, analitikába, azaz a küzdő szellem, tudod, honnan jött ez? Tungsram. 22-vel vezetett a Tungsram félidőbe, kijöttünk és megnyertük. Így indult be ez az egész
2: bolondhát. Szerintem az a meccs.
3: Az a meccs, az a meccs.
2: Az a meccs.
3: De az a meccs.
2: Hányban volt, most akkor tisztelt?
3: 94 szerintem, vagy 90, vagy 3, vagy 90.
2: 3
3: vagy,
2: talán, igen, mert fiatal sportriporter voltam még, de ez
3: nagyon régen. Na most én arról gondolkoztam, az egyik dolog az, hogy mi a francot mondott a Laci az öltözőben, ugye? Tehát ez van egy motivációs beszéd. Ez egy szakma, ez pszichológia, stb. De van, hogy mi történt a pályán. És én elkezdtem vizsgálni, hogy mik azok a dolgok, amik megváltoztak a pályán. És oké, hogy megváltozik a doboz, de miért változott meg? Nem dobtunk jobban, hanem jobban védekeztünk, sokkal több könnyű kosarat dobtunk. Megszereztük az 50-50 labdák, vagy van egy olyan egon, hogy deflectionnek hívja az amerikai, hogy megérinted a labdát, és megy tovább a játék. És ezt senki nem mérte. Nagyon fontos. Mert ha én állandóan ott vagyok, és hozzányúlok, hát megváltoztatom a támadást, megváltoztatom a passzoló szöget.
4: Igen,
3: az időzítést. Tehát, és ezeket én mérem. És látod, senki nem vesz komolyan. Senki nem vesz komolyan bennünket.
4: Hát én most visszajeleztem neked, hogy
3: igen, volt. Azért, mert neked van...
2: De miért mondod, hogy nem vesznek komolyan?
3: Hát nem azért, mert ezt holnap lehetne használni. Ezt holnap lehetne használni, csak mint hogyha nem értenék, amiről beszélek. És figyeljétek, mi a Webpoint-tal 6 válogatottnak megcsináltuk a küzdő statisztikáit.
2: És nem azért mondom, de a Webpoint is a TFM-ben van
3: egyébként. Akkor mondok még egyet. Egon, te lehet, hogy nézted a bajnok csapatunkat. Ezt még hadd mondjam el. Az első meccs...
2: Mármint a mostani.
3: A mostani. Igen. Azt mondják, hogy a női kosárlabda egyik minden idők legrosszabb mérkőzése, és ha oda nézem, és nézed a statisztika, dobó statisztika, 23 pont, ez 23%, tényleg katasztrófa. És hogy a francban nyertük meg? Megcsináltuk a küzdő statisztikát, 44 ponttal győzött a Pécs a Diós Győr ellen. Tehát ez 10 dolog, hogy az 50-50-es labdák, a kizárása, ez a deflection, a támadófalt kiharcolása, a butafaltok, az egy-egy védé. Tehát az, ami nincs benne a és ebbe tarolt, tehát valamiben szenzációsan játszott a csapat.
4: Hozzáteszem, a te csapataid ebben statisztika nélkül is mindig erősek voltak. Hát én emlékszem azokra az Euroliga meccsekre, amik ilyen alig volt 100 pont a két csapat összteljesítménye. És hát ott küzdöttek ilyen 54-48-as állásnál az utolsó percben az Iványi Dalmáék, és az tényleg küzdelem volt. Tehát amikor azt mondod, hogy bocsánat, taknyokon csúsznak.
3: Igen, ha nem mérsz.
4: Mert hogy te ezt kiverted a csapataidból.
3: Oké, okay, de most én ebből rendszert akarok csinálni. Aha. Kultúrát, hogy ne kiabálással, igen, ne motivációs beszéddel, hanem mérhetővé tettem olyan dolgokat, amit azt gondolták, hogy ez ilyen science fiction. És amit nem mérsz, azt nem tudod fejleszteni. Tehát most tudományosan, analitikailag be tudjuk bizonyítani, hogy mennyire fontos.
4: Ez miért nem kell az edzőknek?
3: Nem,
4: hát de felkínáltátok? Tehát, hogy honnan tudod, hogy nem figyelnek erre? Tudják, hogy ez a kezedben van?
3: Tisztelet a kivételeknek. És én rengeteg képzést végzek kollégákkal. Kineveltünk különben egy rakás NB1-es edzőt is. Én azt gondolom, figyelj, a sportállamtitkárság elvette a kezünkből a mozertani központot, a pályáról. Tehát mi a pályán voltunk, ez született ebből, tankönyvek, eltűnt. Én írtam 8 oldalas levelet, nem reagált senki. Most sem tudjuk, hogy mi fog ezzel történni. Tehát ezt a tudást, ezt valahogy... és ezért vagyok agresszív, mert ez tudomány, tehát ez tudjuk mérni impact-faktorra.
2: Igen, ugye én most ezt neked mondom, meg a kedves nézőknek, én nem az akadémiai oldalon dolgozok az egyetemen, de hát hallom ezt a problémát, hogy mit jelent az akadémiai tudás, és mit jelent, amikor olyan helyre kerül egy lehetőség, ahol valóban szakemberek tudnak vele foglalkozni, képzett szakemberek. Ugye egyetlen gondolat, hogyha megengedsz, hogy pont most van egy nagyon szép kiállítás, olimpiai eredményesség félúton Los Angeles felé, és a vízilabda, kajakkenu, úszás, fotók, gyönyörű fotók, és ott van egy felvezető szöveg, ami nagyjából úgy szól, és akkor ez talán idevág, hogy ugye az egyetemi sport és az egyetemi szintű sport azért az azért fontos, mert vagy ott van a könyvtár, ja, hogy ezek a képek a könyvtárba vezetnek be. Mert hogy vagy ott van a könyvtárba az a tudás, amire szüksége van egy jó szakembernek, vagy ha még nincs ott, akkor oda kerül. Tehát, hogy a sportban ez a könyvtár felé vezető út, az akadémiai tudás megszerzése.
4: Ez nagyon jó, de hogyha a könyvtárból meg nem veszi ki senki, ha nem olvassa senki, ha nem érdekel senkit.
2: Hát ezért mondja a Laci, ezért mondja, hogy rá kell szorítani az edzőket, hogy legyen egy átlátható.
3: És támogatás volt, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem akar senki se lenni játékvezető, emeljük föl a bérüket.
4: Nem.
3: Tegyük vonzóvá. Tehát munkát kell belefektetni. És én azt gondolom, hogy a kosárlabda van annyira népszerű a világon. Irigyek az emberek a környező országokban, milyen sportlétesítményekben dolgozunk, milyen lehetőségeink vannak. És ezt nem szabad megengedni, hogy úgy beszélnek a magyar sportról, hogy mindenük megvan, de hülyék. És oda, ide vezet az út. Tehát egy horvát sportkultúra, ez nagyon kemény szavak, de érzitek, hogy van háttere. Tehát az én álmom egy high performance center. Tehát a high performance az az, hogy a szokások kialakítása, tehát nem, a high performance az nem, hogy gyorsabb vagyok, vagy erősebb vagyok, vagy több gólt dobok, vagy kevesebb kosarat. Az az, hogy olyan szokásokat alakítok ki, olyan gondolkodásmódot, hogy hosszú távon magas szinten tudjak produkálni. És ez egy high performance center horvától, tehát van francia Amerikában, nyilván ez infrastruktúrával is megvan védve, meg ez. De például Horvátországban nincs infrastruktúra, ők egy központ, ahogy kimennek. És ezt itt is meg lehetne csinálni, és lehet, hogy ez lesz az én jövőm, hogy az, akit érdekel ez, és van kézilabdás, más sportág, vívás, ahol segített úszás, ahol komoly segítséget nyújtottunk regenerációba, dietetikába, szupplementációba, akármibe, analitikába, és akkor akit ez érdekel, én azt gondolom, hogy magyar sportnak lenne, és itt a TF megint, én beszélek rektor úrra, hogy én ezt megpróbálom majd a Pécsi Tudományegyetemen csinálni, hogy van egy HPC, High Performance Center, és akkor szolgáltatunk. Akit ez érdekel.
2: Aki fogékony.
3: De miért ne lenne példa erre egy sportirányítás? Vagy
2: hát
3: vagy,
2: az vagy, a legjobb, hogyha a sportirányítás ennek fogékony.
4: Igen, fordítva kéne lennie, tehát hogy a sportirányítás felől kellene egy ilyen igénynek megjelennie, és nem abból a központból, amelyik egyébként ezt csinálja.
3: Így van, tehát, hogy, de ezt mondom.
4: Itt azt gondolom, hogy fordítva haladunk.
3: Vagonokat, Egon, én is egy mozdony vagyok, amely 20-23 vagont, érted? És belefáradsz, el fogsz engedni pár vagont.
2: De ez a 60 évvel összefüggésben?
3: Nem, a fáradtság, oké.
4: Nem, mondjuk ez a mozdony, ez rendesen pöfékel évtizedek óta.
2: Igen, zakatol.
3: De érted, ez el fogunk engedni pár vagont, tehát nem, meg rengeteg a potyautas. És nem megy ez végre. És akkor oké, akit ezért, meg nem akarok bizonyítani, nem akarunk bizonyítani olyanoknak, akik nem tisztelnek.
4: Meg van itt egy másik dolog, ami az Euroliga indulásotok kapcsán merült fel bennem, és nem Pécset bántam vele, fogalmam nincs, hogy mik a helyi viszonyok, és hogy miért pont így, és miért nem. De közben azért mondjuk a 2000-es évek elején járva Európát, veletek meg a soproniakkal. Láttam olyan településeket, amelyeknek igazából azon kívül, hogy mondjuk van egy kosárlabda csapatuk, és az fölrakja őket Európa térképére, mint akkor a Pécs fölkerült. Pécsnek nem csak ez a dicsősége, és nem csak erre lehet büszke, de napi szinten a Vasarely Múzeumról nem fognak a franciák beszélni. Hogy jön a Pécs, arról igen. És volt nekik is olyan, hogy Burzs például. Hát ki ismeri Magyarországon Burzs nevét?
2: Hát
4: aki a kosárlabdát szereti, az tudja, hogy az micsoda. Egyébként egy tündéri helyes kisváros, de egy kisváros, semmi más. Ez a büszkeségük. Ők a saját büszkeségüket erre a sport nevű dologra és a kosárlabda nevű izére építik föl. Tehát, hogy ezeket miért engedjük el? Miért nem látjuk ezeket a lehetőségeket úgy, hogy ki tudunk lépni a nagyvilágnak, és meg tudjuk mutatni a Vasarely Múzeumot ezen keresztül.
2: Pontosan. Nincs egységes, évtizedeken keresztül végigvitt sportpolitikai irányban.
4: De ez nem is sportpolitika. De ez nem sportpolitika elsősorban, azt gondolom. Nem, ez a politikai kultúra. Ez egy kultúra.
2: Igen, csak a szabályozónak is használom, a szabályozónak is segíteni kell a kultúra kialakítást. Tehát,
3: és nézzétek, a fociban is ugyanett, tehát más sportágokban, én ezért például vizsgálom a Liverpoolt, én nekem van szerencsém, hogy NBA csapat, nem tudom, hogy tudjátok, én szívesen elintézem nektek, hogy az Orlando Magicnek az assistant general manager egy pécsi srác. Most nem viccelek. Egy pécsi tudomány egyetemről van, tehát nekem van egy HPC, Pécsi High Performance Center, szívesen eljövünk ide, úszóedző.
2: Ez olyan, a Bödös.
3: De ott a Dárdai, van egy Dárdaink. Van egy rádgébered, vannak az úszóedzők.
4: Így van.
3: És van egy srác, van egy Euroliga győztes kézilabda edzők. Női kézilabdában. Tehát most nem a reklám helyett, de mi összehoztuk ezeket az erőket ott, és van egy srác, aki kiment Pécsről, a Pécsi Tudományi Egyetemről, elkezdett jegy, azért, mert járt a meccseinkre, megszerette kosárlabdát, a labdát soha nem fogott a kezébe, 16 éve dolgozik az Orlando Magic, jegyárusításba indított el, ő a general manager, assistant. Különben elintéztem, hogy az államtitkár úr, a volt államtitkár úr, a sportállamtitkár ott kiment, látta, hogy mi történik. Tehát mi itt van, szia, hogy van? Például mi úgy működünk, mint egy NBA csapat, tehát van head of players development, tehát van egy emberem, aki foglal, csak elmegyünk a vezetőedzővel, és azt mondjuk, figyelj, szuper ez minden, hogy mi bajnokok vagyunk, különben véletlenül lettünk bajnokok, mert úgy alakult, tehát ez nem egy bajnok csapat lett építve. Josipovics Kinga 18 éves,
2: ez jól sikerült.
3: Hadd játszon ez, és leülünk, mert van egy transition coachunk, aki csak azon beszél, hogy kijátszik, muszáj el, hol játszik el. Van egy head of... Tehát mi már azzal a sporttudománnyal dolgozunk, ami a világban van. És most mondok csak egyet, vannak válogatottjaink, akármi. És hogy nem sikerül valami. És akkor mondjuk, hogy gyerekek, azért ez tragikus, ahogy ez kinéz. Hát de 15 embert fizetünk, mert a világban látják, hogy 15 ember van a csapat körül. És akkor megint jön az én kérdésem, és akkor azt mondják, hogy szemtelen vagyok. Mondom, ebből mi látszott a pályán? És ez az, tehát ez a performance team, jön a performance team, tehát lehet, hogy van 15 ember, csak ide kellenek, azok az embereket kellene kinevelni, akik ezeket úgy hívja a világ, hogy head of performance team. Tehát az, aki tud beszélni, mert most képzeld, én vagyok a vezetőedző, és jön a kondi edző, meccs után is azt mondja, menjetek a jégbe. De jön a pszichológus, azt mondja, ez a kettő ne menjen, mert kikaptunk. Akkor mondja neki a kondi edző, figyeljetek, hülye kislány, te nem mondd nekem, hogy én mit csinálj, tényleg buta tes is. És ez a nap, ez a reális párbeszéd, ami megtörténik a sportpályákon, és oda jut a vezetedző, meg elzöl őket a francba. És semmi sem történt. Ide kell egy head of perf, aki érti a nyelvét, a pszichológus nyelvét, aki érti a kondi, aki az orvossal tud beszélni, aki a fizioterapeuta, és aki tud a vezető, és oda menj, és 5 perc alatt elmondja a vezetőedzőnek, hogy ez van, az van. És ez ma nem ismeretlen számunkra.
2: Hát ismeretlen számunkra,
3: ez nem ismeretlen számunkra.
2: Megjegyzem, és akkor csak alátámasztom, amit mondasz, és ez sajnos a záró példa. Triatlonból hozom a példát. Volt performance director az ausztrál és az új-zélandi triatlon sportban a 90-es évektől, ha jól tudom, 2000-es évek elejétől elképesztően eredményesek voltak. Lett egy sportigazgató magyar a Nemzetközi Triatlon Szövetségben, a World Triathlonban, Márkos Gergőnek hívják, és rá pár évre a magyar triatlon elkezdett fölfele, most már ugye a Gergő régóta ott van, de most utolérte a Nemzetközi Triatlon színvonalat, tehát hogy nagyon összefügg az irányítás ismerete, a szakmai tudás átadás és a eredményesség. Tehát ez valami olyan, amit te fölvázoltál szerintem, és hogy erre lenne szükség úgy általában a sportban.
3: Megnyitott emberek, tehát hiányzik a széles látókörűség.
4: Hát mert mindenki attól fél, hogy az őt nehéz helyzetbe hozza, hogyha valami más módszer előkerül. Mert hogy az én módszerem eddig bevált,
3: elvek nélkül.
4: Hagyjuk ezt a másikat.
3: Így van, így van. Én tartottam más sportágaknak, nagyon jó volt a súlyemelő szövetségnek a felismerése, hogy ők nyitottabbak
2: kérdőjének.
3: Nyitottak.
4: Na jó, de ez az kellett, hogy majd, hogy nem megszűnjön a súlyemelő.
3: Amikor
4: lem vagy a padlón, ezt akkor hirtelen
2: rájövetsz. Mondjuk ennek van egy nemzetközi lába és sajnos magyar kapcsolata, de most ezt nem beszéljük meg.
4: Olyan Tamást hagyjuk most ebben.
2: Egon egyetlen dolgot erőjel. Nekem nem hiányzik a sport tematika? Most, hogy egy kicsit belecsúszáljuk
4: komolyabban? Nekem nagyon, és nekem mindig is. De közben meg azt is látnom kellett, hogy az, ahol én akkor voltam, ugye az a sporttelevízió, elvesztette szépen sorba a kosárlabda jogokat. Én ott arra specializálódtam abban az évtizedben, hogy enyém a kosárlabda sportág, és hát akkor nekem érdemes volt és okos volt váltanom. És ettől még tettél. Persze ez hiányzik.
3: És sokat tettél, és most hadd köszönjem meg ebben a műsorban is, azért nem mindegy, ez is a kultúra része, hogy mennyire hitelesen emberek beszélnek az egészről. Tehát nem mindegy, hogy mit ír a nemzeti sport, nem mindegy, hogy ki ül ott és ki beszél a kosárlabda sportról, és ez egy nagyon nagy öröm így visszanézve, mert én nyilván 1000 millió, de nem értettünk egyet, akkor meccs után húztatok oda. Azért lehetne itt
4: anekdotát. A legjobb történeteinkről minden nem beszéltünk.
3: Igen, ez majd egy másik műsorban.
2: De... El tudom képzelni, hogy Laci egy meccs után egy kedvesen odament és elmondta.
4: Nem tudod elképzelni. És egyébként még azt is hozzáteszem, hogy ez nem kellett vesztes meccs. A győztes meccs után pont úgy küldött el a felébe.
3: De figyelj, az van, hogy tartok előadásokat, és ott van azt, amit nem ismersz el a vereségben, ne ismerj el a győzelemben sem. És ezt oktatom az előadásokat. Ez az, és én fölismerem ezeket. Tehát oké, lehet, hogy mi nyertünk, vagy valami, de én elégedetlen voltam.
2: Legyen ez a végszó, kérlek, mert ez egy olyan jó mondásod. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Elég mélyen belemásztunk egy kicsit az akadémiai világba is, és az edzői lélektan meg
4: módszert. Hát, Laci, ahogy szokta, megpöckölte a világot egy kicsit.
2: De körül. Ahogy mondtam a műsor közben, már amikor szóhoz jutottam, akkor ugye az a fontos, hogy pont egy ilyen időszakot élünk, amikor lehet, hogy ezt meghallják. Rádéber László, Egon, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
4: Öröm volt.
2: Örömös nézőknek a figyelmet,
3: és megtisztelt.
2: Köszönöm, Mezei Dániel vagyok.
0: A műsort támogatta a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem. Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt showkat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor.

0: Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos, hűvös idő lesz. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország. Letartóztatásban marad Hankó Balázs. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás. 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel. Újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, közösségi oldalán üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter és államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a kecskeméti járásbíróság október 1-i döntését. A törvényszék szerint megalapozottan gyanúsítható a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés bűncselekményének elkövetésében, valamint fennáll a szökés, elrejtőzés és a bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani. A pályázatokat november 12-ig várják. Washington folytatja a hírszerzési értesülések megosztását Ukrajnával, mondta Donald Trump. Az amerikai elnök közölte, Kijevvel és Moszkvával is együttműködik a háború lezárása érdekében. Meggyőződését fejezte ki, hogy Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszky is véget vetne a háborúnak, de mint fogalmazott, sok a gyűlölet köztük, és nem tudják, hogyan lépjenek ezen túl. Az egyik legmagasabb francia állami kitüntetéssel díjazták Jancsó Júlia műfordítót. Az alkotó az elmúlt években megjelent Proust összkiadás fordítójaként vehette át az elismerést Franciaország budapesti nagykövetétől. Jancsó Júlia 30 évig dolgozott az Eltűnt időnyomában című, csaknem 4000 oldalas világhírű regény magyar nyelvű fordításán. Az első teljes és egységes magyar nyelvű kiadás 2024-ben jelent meg. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 új elnök helyettesét. A médiatanács új tagjává viszont csak a Mi Hazánk jelöltjét, Radetzky Andrást választották meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították. A parlament az új gyermekvédelmi törvény módosítását is elfogadta, amelyre a Fidesz és a Mi Hazánk képviselői nemmel szavaztak. A stúdióban Bakaev Zoltán és Komlódi Gábor. Péntek reggel rendkívüli ülést tart a fővárosi közgyűlés a Fidesz-KDNP kezdeményezésére. Az ellenzéki frakció azt szeretné elérni, hogy Karácsony Gergely a jövőben csak a közgyűlés előzetes felhatalmazása alapján dönthessen a fővárosi közfejlesztések tanácsában. Vendégünk Böröc László. Megszűnt az uniós eljárás, amely több mint 1500 milliárd forintnyi támogatást tartott befagyasztva Magyarországon. A döntéssel megnyílik az út a több mint 4 milliárd eurónyi kohéziós forrás előtt, és a modellváltó egyetemek ismét teljes hozzáférést kaphatnak az Erasmus Plus és a Horizon Európa programokhoz. Gálik Zoltán kérdezzük. Éles vitát váltott ki a múlt héten társadalmi egyeztetése bocsátott vagyonadó tervezet. A Joint Venture Szövetség azt javasolja, hogy az adóztatás küszöbértékét emeljék 5 milliárd forintos cégértékre. Így mintegy 5500 jellemzően kis és középvállalkozói tulajdonos mentesülhetne a közvetlen teher alól. A szervezet számításai szerint ezzel a tervezett adóbevétel 60-65%-a továbbra is elérhető maradna. Csorbai Hajnalkával és Pistyúr Veronikával beszélgetünk.
3: Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket, de először Komlódi Gáborral és Bakaev Zoltánnal. Szervusztok, jó estét!
4: Jó estét!
3: Zoltán a Della Podcast szerkesztő műsorvezetője, Gábor pedig ügyvéd, örülök, hogy itt vagytok. Néztétek, hallgattátok tegnap Orbán Viktor beszélgetését Bayer Zsolttal?
4: Igen, néztük, hallgattuk.
3: Akkor tudunk róla beszélgetni.
4: Igen.
3: Mik voltak a benyomásaitok? Kezdjük akkor ezzel. Egy aktív politikust láttatok, vagy egy... kicsit nyugdíjba vonult, bususzkodó politikust.
4: Hát ugye a szájával azt mondta, hogy ő most a háttérbe újjá szervezi a jobb oldalt, és hogy ő nem, most nem a csapatkapitányi szerepet vállalta, hanem az edzői szerepet, mert egy képtelen futballhasonlatokon kívüli területen mozogni. De ehhez képest az embernek meg az az érzése, hogy valamit szeretne kihozni abból a szerepből, amiben van, és lehet, hogy van egy elképzelése arra nézést, hogy van egy út visszatérésre. Én azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy lehet, hogy ebben a halmazban egyedül vagyok, azt gondolják, hogy kicsit félre értelmezni a saját szerepét, Orbán Viktor és a Fidesz szerepét. Szerintem őnekik már, még ha nagy lesz is a csalódás a Tisza kormányban, akkor sem az ő visszajövetelük lesz az, ami elképzelhető.
3: Zoltán?
5: Hát nekem az jött le, hogy ott folytatják, vagy ott akarják folytatni, ahol április 12-én abba hagyták.
3: Volt is egy ilyen mondata.
5: Igen, utolt is erre. Tehát lényegében ugyanazon az úton mennek, masíroznak tovább. Talán lesz majd másik témánk, ami ezt részlegesen érinti, ez a gyermekvédelmi törvény megszavazása. Ott is azt érzékelem a Fidesz frakció hozzáállásán, hogy nem bántunk meg semmit, a magunk igazát továbbra is helyesnek gondoljuk, kitartunk mellette. Volt egy kis bizonytalanság a választás után ebben azért, de nekem úgy tűnik, hogy Orbán Viktor a háttérben megpróbálja rendezni a sorokat, és hát ami még szintén kiderült ebből az interjúból, nem újdonság most már, mert hetek óta tudjuk ezt, hogy továbbra is arra bazíroznak, hogy a gazdasági problémák majd meggyengítik a Tisza kormányt, és akkor valami fajta tér nyílik a Fidesz előtt. Abban én nem értek egyet a Gáborral teljes mértékben, hogy a Fidesznek akkor sincs esélye, hogyha meggyengül a Tisza támogatottsága. Azért az 1 millió fix szavazója még mindig megvan Orbánnak, és azt nem tudjuk, hogy akik átszavaztak a Fidesztől a Tiszára, és esetleg csalódnak Magyar Péter politikájában, azok hova fognak majd visszalavírozni.
3: Meg hogy mennyien vannak, mert azért az ő szavazótábrának a jelentős része azért abból fakad, hogy azt mondta nagyon jelentős tömeg, hogy elég volt.
4: Pontosan, tehát én azért...
3: És pont az orbáni rendszerből volt elég, ők nem fognak visszamenni valószínűleg, vagy nagyon nehéz
5: ezt kitalálni.
3: Azon a ponton
5: volt elég az Orbán rendszerből, de a történelem tanúsága az, hogy az idő meg tudja, hát mondjuk fogalmazunk így, szépíteni az emlékeket, vagy legalábbis árnyalni tudja a rossz emlékeket.
3: Igen, van, aki a Kádár korszakra is úgy emlékezett, hogy milyen jó volt.
4: Szóval én azt nem zárom ki, hogy Orbán után lesz majd egy
5: 30
4: Fidesz.
5: Évnek, hát 90 évben visszajöttek a szocik a kormányra.
4: Hát igen, tehát hogy azt nem zárom ki, hogy Orbán nélkül lesz esélye majd egyszer egy újra szervezett Fidesznek. Na de azért, amikor azt mondja a Fidesz, hogy ők jobban kormányoznak egyébként, mint a Tisza, akkor ott olyan érzés van az embernek, hogy itt valamit nem értenek, tehát mert ha jobban kormányoztak volna, akkor most ők lennének kormányon. Akkor április 12-én nem őket küldték volna, hanem ő rájuk szavazott.
3: Jó, arra még ott nem volt akkor próba, hogy Magyar Péter hogy kormányoz.
4: Ez kétségtelen tény, de az sem igaz, hogy ők jobban kormányoztak, mert az emberek viszont azt látták, hogy mi történik, és azért azt sem szabad elfelejteni, hogy az elmúlt fél évben pedig sokkal többet látunk, és enged láttatni a rendszer, mint amit előtte sejtettünk.
3: Nekem azért... inkább az a fura, hogy amit Zoli mondott, hogy a gazdasági nehézségekre várva, arra számítva bízik abban Orbán Viktor, hogy vissza tud térni a Fidesz, miközben hát azt nekik valamilyen módon mégiscsak érzékelniük kellett, és ezzel magyarázta egyébként Orbán Viktor az egyetlen módon a vereségüket, hogy pont a gazdasági nehézségek, amiket az ő kormányzásuk okozott, vezetett nagyon sok embert arra, hogy ne rájuk szavazzon.
5: Csak ezt ugye ezt nem mondta ki, hanem azt mondta,
3: hogy
5: hogy az, hogy a gazdaság még működik, a Szijjártó Péter beruházás ösztönző politikájának köszönhető, hogy az ő korszakukban adót csökkentettek, most meg adót emeltek, tehát a valóságtól teljesen elrugaszkodott volt egyébként, amit ezügyben Orbán Viktor közölt. Én olyan beismerést nem hallottam.
3: Ezt az előző Bayer interjúban mondta, hogy azt érti, hogy a gazdasági nehézségek okozták a szavazatok elvesztésének nagy részét. Az összes többit nem értette akkor. Most úgy látszik, hogy egy másfajta magyarázatra jutott.
4: Én azért azt gondolom, hogy visszakanyarodjak az előző gondolatomhoz, hogy az elmúlt fél évben nagyon sok dolog, egyfelől világos lett azok a dolgok is, amiket maximum csak sejtettünk, sőt olyan dolgok is, amiket nem is sejtettünk, a klasszikus viccel a repülőn, de hogy azon kívül még nincs az a fajta elképesztő dömping a médiában, ami nem tudom más olyan fogalmazni, de ostobaságokkal mossa az emberek agyát, ugye lesz témánk többek között a gyermekvédelmi törvény, de hogy például más nem említsek, mondjuk a rezsicsökkentés. Ugye a rezsicsökkentést hallgattunk 16 éven keresztül, ma végre lehet erről normálisan beszélni, hogy a rezsicsökkentés eredménye volt az, hogy lényegében a közszolgáltatás, közművek szolgáltatási rendszerét, ez a víz vagy bármi más, egyszerűen totál tönkretette ez az ostoba, a piaci modellekkel teljesen szembe menő egy politikai termék. Tehát, hogy erről most már lehet beszélni, és csak azért mondom, hogyha elkezdődnek akár nehézségek is, túl azon, hogy milyen politikai párt az, aki arra bazírozik, hogy majd rosszabb lesz, rosszabb vagyunk, mint 4 éve. Szóval, hogy ha el is kezdődnek ilyen nehézségek, most már lehet arról beszélni, hogy ezeknek mi az oka, ahogyan te fogalmaztál. Én mondjuk nem vagyok ennyire karakteresen fogalmazó, de legalábbis nagy részében ők tehetnek arról, hogy itt tart ez a magyar gazdaság, ahol tart. Tehát ez nem véletlen. Vagy azért mondom, hogy szerintem hosszú az az út, hogy a szavazók jelentős többsége úgy gondolja, hogy tökre örülne neki.
5: Igen, azt mondtam, hogy én látok még esélyt a Fidesz előtt, de valóban ezt tudom azért árnyalni, mert azért több olyan akadály is tornyosul. És én azt, hát ami engem igazából zavar most Orbán nyilatkozatában, hogy az az optika, hogy megint megpróbálja kétosztatúvá tenni a társadalmat. Hogy vagyunk mi a rendes magyarok a nemzeti oldalon, és vannak ezek az új kommunisták, ezek a balosok, ezek akik mindig a nemzet vesztére törnek. Szerintem az áprilisi szavazáson ez nagyon erősen jelen volt akkori ellenzéki voksokban, a gazdasági problémákon túl, hogy egyszerűen tele volt a hócipője mindenkinek azzal, hogy ő nem rendes magyar csak azért, mert nem pont azt gondolja, mint Orbán Viktor. De ezektől nem tud megszabadulni Orbán, az látszik, hogy nagyon beleragadt a saját ideológiai bűzkörébe, tehát megújulást én egyelőre nem látok azon az oldalon.
3: Egyébként érdekes, mert ezt a parlamentben kevésbé lehet hallani, de ma például előkerült megint az LMBTQ lobby, és hogy egészen döbbenetes módon a gyermekvédelmi törvény kapcsán sikerült megfogalmazni a Fidesz frakciónak, hogy ez már megint az.
5: Azért nem hallod a parlamentben, mert így van kitalálva most a Fidesz politikája, hogy házon belül van egy visszafogott polgárinak mutató jobboldali frakció, de az érdemi politikája a Fidesznek házon kívül, a parlament falain kívül történik, és Orbán Viktor is annak a gründolásában.
3: De látod, ezt az LMBTQ dolgot, ezt nem bírták elengedni.
5: Ezt nem.
3: Tehát, hogy egy gyerekvédelmi törvény, amelyik annak örvén születik meg, hogy mi történt az elmúlt 16, vagy lehet, hogy 30 valahány évben, vagy ki tudja mennyi idő alatt a gyermekvédelemben, ami minden volt, csak védelem nem azoknak a gyerekeknek, akik bekerültek az állami ellátórendszerbe. Ennek kapcsán sikerül azt mondani, hogy LMBTQ.
4: Hát nem tud más tenni, nem akarom őt védeni, mert én leszek az utolsó, aki ilyet tesz. De ugye tekintettel arról, és erről most kár kinyitunk ezt, hogy a szociális ellátórendszerrel, az oktatással, az egészséggel mit kettek, de ez a gyermekvédelem, ez pont azért nagyon sarkalatos kérdés, mert egyfelől a keresztény, jelensen ez egy politikai pártnál bármit is, a nemzeti és a családbarát az egész hát politikai elképzelése a Fidesznek, arcul letütve azzal, amikor kiderült az, ami történt a gyermekvédelemben, hogy valóban így van, hogy nem lehet gyermekvédelemnek nevezni. És nem volt rá más válaszuk, és ebben teljesen egyetértünk, hogy ugyanazokat a gombokat nyomkodja Orbán Viktor, amik eddig nem jöttek be. Nem volt rá más válaszuk, csak hogy ezt az aljas ostobaságot összemosták, el tudtak menni odáig, hogy a homoszexualitás az egyenlő a pedofíliával, ami egyébként arcpirító aljasság, és ugye ezt aztán az összes influencerük, akiket azóta hála jó égnek, ugye állami bevétel nélkül szélne keresztettek, a közszolgálati médián keresztül az összes óriás plakáton tolták. Ezért mondom azt, hogy mi ugyanezt mondtuk akkor is, csak a mi hangunk halkabb volt tekintettel arra, hogy ez az elképesztő Rogánik propaganda gépezet ezt elsöpörte. Ma már ez nincs mögöttük, és ezért vagyok én egy kicsit bizakodóbb abban, hogy végre talán elindulhat egy értelmes.
3: Hát meglátjuk ezt a zászlómenetet, Isten család hazatát, hogy ez majd mit jelent, mennyi embert is, és ott mi történik. Ugye azt tudjuk, hogy Orbán Viktor például nem történik, mert ő nem fog beszélni, oda sem megy, majd Áder János megint képviseli az érdekeket. Nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal van, három új elnök helyette, sokkal bejebb vagyunk?
5: Én azt gondolom, hogy ez egy fontos pillanat a hivatalnak az életében, mert most vált teljessé a vezérkar, és ugye az elnök asszony Unger Anna arról beszélt, hogy addig nem is akar elkezdeni az egyes alegységeknél embereket nem akar fölvenni, ügyeket nem akar delegálni, hanem ezt majd a későbbi elnök helyettesére akarja delegálni. Na most fölállt a vezérkar, tehát most már nincsen kifogás, most már akkor tényleg el lehet kezdeni az érdemi munkát, úgyhogy én nagyon kíváncsian várom, hogy hogyan fognak haladni.
4: Ezzel abszolút egyetértek, és ráadásul nagyon nagy szükség van rájuk. Tehát például, amikor Fülpál azt mondja, hogy ő szívesen tenne valahol egy vallomást arról, hogy miként irányították az ügyészség belső szervezetén keresztül a büntető eljárásokat politikai szándékok mentén, akkor nincs, aki ez elmenjen elmondani, mert ugyanaz a legfőbb ügyészség dolgozik, akikről szeretne beszélni nagy valószínűséggel, akkor nagyon nagy szükség van még akkor is, hogyha tudom, hogy ez a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal nem lesz jogosult minden, hanem csak ugye.
3: Ilyenre például pont nem.
4: Ezért mondom, de aztán még akár a hatásköreit vagy jogosultságát ki lehet bővíteni egy törvénymódosításra. Szóval szükség van arra, hogy legyen egy alternatíva, mert az ahova most eljutott az ügyészség a társadalmi megítélés szempontjából, annál tényleg már nincsen lejjebb, és ezt muszáj visszaállítani, és ebben nagyon nagy szerepe van ennek a hivatalnak.
3: Ideig a médiatanácsot érhette az a vált, hogy egy nemű, már hogy nem férfi vagy nő értelemben, hanem mindenkit a TISZA jelöltjei közül szavaztak meg. Most a Mi Hazánk jelöltjét a korábban már meglévő és aztán lemondott Mi Hazánkos erőlt helyére Radetzky András megválasztották, de megint nincs fideszes és KDNP-s. Jól van ez így?
5: Ennek a gyakorlati jelentőségét én nem látom. Ugye itt az történt, hogy ha jól tudom, akkor a korábbi 5 tagú testületet 7 fősre bővítették. 3 jelölt ment be a TISZA kezdeményezésére, és 3 menne be az ellenzéki pártok javaslatára, plusz ott az elnök Polyák Gábor. És az a testület, ez egyszerű többséggel hozza meg a legtöbb esetben a döntéseit. Hát tulajdonképpen már most biztosítva van.
3: Hát a Polyák Gábor mindig úgy gondolja.
5: Amennyiben Polyák Gábor egyetértően figyeli a médiapiaci alakulásokat a TISZA kormánnyal párhuzamosan, de azért mondjuk inkább azt tudom elképzelni, hogy abba az irányba fog majd ő szavazni. Szóval megvan az a bizonyos többség, ami szükséges ahhoz, hogy ezek a döntések megtörténjenek. Itt most személyekkel nyilván lehet rugózni, a Fidesznek saját szíve joga, hogy kit jelöl erre a posztra. Most legutóbb talán Szabó László neve hangzott el. Én komoly kifogásolnivalót nem is látok egyébként az ő jelölésében, úgyhogy ezt én személy szerint a politikai cirkusz kategóriájába sorol.
3: Csak mert csak. Van viszont egy másik, hát ez biztos politikai cirkusz, de nem először kerül elő, hogy meg kéne vizsgálni a parlamenti képviselők alkoholos és kábítószeres befolyásoltságának lehetőségét. Van ennek parlamenti értelme?
5: Nem került be a listába?
3: Hát az nehezebb mérni.
5: Igen.
3: Hát lehet. Az nem egy fújás csupán.
4: Igen, hát az nagy baj lenne, hogyha ez kizárási ok lenne egyébként akár a szavazásnál is. Szóval, hogy szerintem egyébként helye van. Tehát az, ha már csak azért is, mert én nagyon nyugodt lennék, hogyha néhány országgyűlési képviselő nem az, kinek gondolom, hogy ennek elment az esze, hanem az a megnyugtató érzése, hogy egy szintben csak berúgott, mert abban, ugye, hogy Hofi Géza volt, hogyha abból holnapra még kihozalódhat. Tehát én ezt abszolút tudom támogatni, hogy történjen a parlamentben.
3: Ez jogilag hogyan néz ki, ügyvéd úr?
4: Hát egy munkahelyen ezt előírhatják, nem probléma. Hát ugye egy álszabályban elő lehet azt is írni, hogy miként viselkedhetnek, hát ugye ebbe a korábbi
3: látjuk,
4: házmester,
3: hogy milyen,
4: korábbi házmester nagyon ügyes gyakorlatot alakított ki, igen, hogy hogyan szabályozza a demonstrációs eszközök használatát, vagy a közbeszólásokat. Tehát ugyanígy egy munkahelyen, hát nyilván nem probléma ez, hát jogilag megoldható.
3: Ugyanilyen egyetértő vagy?
5: Az alkohollal? Természetesen, de hogy a...
3: Nem azzal, azt még érteném is, hanem a szondázással.
5: Én ezt nem tartom olyan horderejű ügynek, hogy itt most bőven kifejtsek bármilyen véleményt. Nyilván fontos az, hogy józanul döntsenek a képviselők, de igen, nem ezt tekintem az ország legfontosabb problémája.
3: De látod, ez például egy parlamenti program volt ma, hogy Pócs János képviselő mennyit ivott és ivott-e. És alkoholos befolyásoltság alatt áll-e vagy sem?
5: Hacsek és sajó jelenet. Tehát ez a kabaré szintje. Hadd ne kelljen ezzel foglalkozni.
3: Hát jó.
5: Az állampolgárnak.
3: Bakaev Zoltán, Komlódi Gábor. Köszönöm szépen.
4: Mi köszönjük a lehetőséget.
5: Köszönjük.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Péntek reggel rendkívüli ülést tart a fővárosi közgyűlés a Fidesz-KDNP kezdeményezésére. Az ellenzéki frakció azt szeretné elérni, hogy Karácsony Gergely a jövőben csak a közgyűlés előzetes felhatalmazása alapján dönthessen a fővárosi közfejlesztések tanácsában. Vendégünk Böröc László.
2: Aki az első kerület polgármester a Fidesz fővárosi frakciójában ott ül, és ez a furcsa helyzet áll elő most a jelek szerint, hogy egyet ért a korábbi ellenzéki, most kormánypártiakhoz sorolt polgármesterekkel. Jó estét!
3: Ez, jó estét kívánok, ez így van.
2: Ez nem szokott előfordulni nagyon gyakran.
3: Hát azért szerintem a polgármesterek még az előző ciklusban is voltak olyan kérdések, amiben azért könnyebb megállapodni, hiszen mindenki a városvezetéssel foglalkozik, mindenki a kerület lakóinak az érdekeit képviseli, azért itt sok kapcsolódási pont van, most ez egy ilyen.
2: Lesz egy rendkívül ülés a fővárosi közgyűlésben a Fidesz-KDNP kezdeményezésére, tehát az önök kezdeményezésére, ami azért érdekes, mert ugye mondhatták volna Soproni Tamásék is, hogy ezt akarjuk, és így akarjuk. Miben bízik, mi lenne ott a téma, miben lehetne ott előrelépni?
3: Szerintem nyilván különböző lehetőségek vannak ennek a helyzetnek a feloldására. Ugye azért mégiscsak arról beszélünk, hogy történt egy olyan döntés a főpolgármester úr részéről egy egyeztetésen, amiben se a fővárosi képviselőket nem vonták be, tehát a fővárosi közgyűlést, sem pedig a polgármestereket. Egyébként én még augusztus végén kezdeményeztem a főpolgármester úrnál, hogy hívják össze a BÖSZ-nek a közgyűlését, vagy tanácskozzunk, mielőtt egyébként a kormányzattal egyeztet. Egyébként ezt ő meg is tette, és szeptember 1-én volt egy online beszélgetés a polgármesterekkel, illetve a főpolgármester úrral. Ott pont fölmerültek azok a kérdések, hogy az örvendetes, hogy a önkormányzati szövetségek egyébként nagyrészt egyetértenek, hogy függetlenül pártállástól, hogy egyébként milyen irányba kellene elmozdítani a jelenlegi önkormányzati rendszert, de alapvetően az is kérdéses volt, hogy hiszen a főpolgármester úr képviseli a budapesti kerületeket is ezen az ülésen, és nyilván ott föl is merült az a kérdés, hogy azokban az ügyekben, ahol egyébként fővárosi, illetve kerületi illetőség van, azokban a kérdésekben alakítsunk ki közös álláspontot. Erre főpolgármester úr akkor azt mondta, hogy nyilván ez majd egy jövőbeli időpontban lesz erre lehetőség, de aztán mégis egyik reggel arra ébredtünk, hogy kész tényekre lettek állítva a polgármesterek.
2: Mondjuk, tehát, hogy ebből voltak ott polgármesterek azon a tanácsülésen, ahol ez a döntés megszületett a kormány és a főváros között?
3: Egy.
2: Hát Baranyi Krisztina lehetett ott, valaki még volt, de most hirtelen
3: nem tudom. Baranyi Krisztina volt, én úgy tudom, az egyetlen polgármester, aki ezen részt vett, és nyilván nem is támogatta ezt a fajta megállapodást.
2: Mi, önöknek mi a bajuk a megállapodással? Önmagában azt gondolnám, hogy örvendetes, hogy van a kormány és a főváros között egy párbeszéd. Az elmúlt években azért ez nem volt gyakorlat.
3: Igen, akkor kezdjük az menjünk vissza szerintem időben egy kicsit. Ugye az önkormányzati rendszernek a finanszírozásával régóta baj van. Ezt nyilván nem csak az ellenzéki polgármesterek jelezték, ők a sajtóban hangosabban, hanem a kormánypárti, volt kormánypárti polgármesterek is, mi is jeleztük egyébként akkor a kormányzatnak, és Navracsics Tibor miniszter úrral akkor több egyeztetés is volt, és volt is ígéret arra, hogy a választások után új önkormányzati törvény lesz, a szolidaritási adót csökkentik. Ilyen szempontból, ha úgy tetszik, a mostani Tisza kormánynak hasonló elgondolásai vagy elképzelései voltak, hogy az önkormányzati rendszert rendbe kell tenni. Tehát ebből a szempontból egy polgármester akár nyugodt is lehetett volna, hiszen a választások után mindenki azt remélte, hogy az önkormányzatok jobb helyzetbe kerülnek, mint a választások után. Na most, ugye,
2: ami... Választások előtt, igen.
3: Választások előtt, igen. Tehát, hogy ami most történik, az azért nem ebbe az irányba mutat. Tehát annál az egy végtelen egyszerű dolog, hogy elveszük a kerületektől a pénzt, akik ugye eddig is elmondták, hogy nem jó a gazdasági helyzete az önkormányzatoknak, és valóban egyébként az önkormányzati finanszírozás az a kötelező feladatok ellátását sem biztosítja, amit az államtól kapunk forrásokat. Tehát lehet az önkormányzati rendszert átalakítani, lehet azt mondani, hogy a feladatokat kell megnézni, és ahhoz kell egyébként, ahhoz szükséges több forrás biztosítani, de annak azért, tehát az a mostani döntés, ez nem erről szól, ez csupán arról szól, hogy a belső 13 önkormányzattól, kerülettől gyakorlatilag elvonnak több mint 10 milliárd forintot, úgyhogy egyébként semmilyen kompenzáció.
2: Hát illetve Karácsony Gergely azt mondta, hogy lesz kompenzáció a kerületek számára, arról majd a fővárosnak kell gondoskodnia.
3: Hát, hogy egy nagy útalapba akarják ezt berakni. De tehát eleve az elvel is probléma van. Ugye azt mondják, hogy ezt régen a fővároshoz, főváros csinálta parkolási cégeken keresztül a parkolási bevételek beszedését, aztán 2013 után ugye főpolgármester ezt mondta, hogy akkor átalakították ezt a rendszert, nyilván annak is megvolt az előzménye, de a korábbi rendszerben is az volt, hogy a kerületi parkolóhelyek után arányban kerületek kapták meg a pénzt, a fővárosi parkolóhelyek után meg a főváros.
2: Tudja, mennyi mutyi, mennyi balhé volt ezzel?
3: Igen.
2: Hány ügy lett ebből?
3: Ezért alakították, mert akkor ugye három nagy fővárosi cég volt gyakorlatilag, ami különböző társulásokon keresztül a parkolás üzemeltetést a fővárosban működtette. Ugyanezek után szétszették külön kerületekre, és én szerintem egyébként nem működik rosszul jelenleg a nem működnek rosszul a kerületi.
2: Nem hisz abban, hogy egy egységes rendszerben jobban működne? Több pénz maradna, kevesebbe kerülne?
3: Szerintem nem, tehát nem ez a lényeges kérdés. Azt szerintem a polgármesterek számára is elfogadható lenne, hogyha úgy döntünk közösen, hogy egy egységes céget hozzunk létre, vagy egy közös társulásba menjen az összes parkolási cég, és egyébként a főváros egységesen fejlesztje ezt az egészet. Szerintem ezzel nincs vita, tehát lehetne ezt is, de most nem ez történik, hanem ennek a farvizén gyakorlatilag a kerületek saját tulajdonú parkolóhelye után fizetett díjakat elvonják. Ez az első kerület tekintetében évi 1,1 milliárd forintot jelent nettóba. Tehát nagyjából
2: ez a nyeresége a parkolásnak?
3: Ez a nyeresége. Mi 160, tehát 2,2 milliárd forintot van a teljes bevétel gyakorlatilag, ami a parkolást illeti. Ebből 160 millió forintot átadunk a fővárosnak. Ugye 6000 parkolóhelyünk van, ebből 1000 a főváros, 5000 a kerületi tulajdon. És ugye azt is látni kell, hogy ezen van 27%-os áfa, 10%-ot még az államnak pluszba átutalunk a nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül, tehát ez egy szolgáltatási díjként, és akkor még ott vannak a bérköltségek, meg minden más. Na most, amit főpolgármester úr mond, hogy legyen hatékonyabb rendszer, szerintem ebben mindenki partner. Mi is, és én tudom, hogy más kerületek is, hiszen egyeztetünk a polgármesterekkel.
2: Ha hatékonyabb is, nem lehet azt úgy működtetni, hogy aki veszít rajta, lásd első kerületi önkormányzat, azt a pénzt a közös alapból, ami így létrejön, megkapja.
3: Lehetne ilyet.
2: Hát ez gondolom tárgyalás kérdése lenne. Mondjuk a közgyűlésen meg lehetne erről
3: igen, elkezni. Tehát ezzel nekünk alapvetően szerintem nem lenne gondunk, ha ez lenne a matek. De per pillanat azt nyilatkozta a főpolgármester úr, hogy alapvetően nem tervezik a kerületeknek a kompenzációját.
2: Két dolog. Az egyik az, hogy valóban nem egyedül ment a főpolgármester az FKT ülésére, de csak Baranyi Krisztina volt a polgármester, Bovier György és Gály József kísérték még el. És hát érdekes mondom, Szepesfalvi Annát önök küldték volna, de őt nem fogadták el erre a tárgyalásra. Hát, vajon miért?
3: Ugye gyakorlatilag a fővárosi közgyűlésen ez a szavazás úgy zajlott, hogy ABC sorrendben szavaztak, az utolsó előtti a Fideszes jelölt volt, az utolsó egyébként Szaniszló polgármester úr, és nem tudom milyen megfontolásból, alapvetően az első hármat mindenki megszavazta, és bocsánat, a Podmanicki mozgalom és a Tisza képviselő jelöltjei közül jelölteket mindenki megszavazta, a Fidesz is, a Fidesz frakció is. A Tisza képviselői senkit nem szavaztak meg. Tehát sem Baranyi Krisztinát, sem Szebes Valgánát, sem Szaniszló polgármester urat. Hogy ez miért így alakult, azt nyilván tőlük érdemes.
4: Jó, mert ezt nem mondtad. Viszont de... azt mondja Karácsony Gergely, hogy a jelenlegi parkolási és finanszírozási rendszer igazságtalan, és ezért ezt a konfliktust neki fel kellett vállalni, és meg kellett vívnia, mert hogyha ezt a polgármesterek között szavazásra bocsátja, nyilván nem szavazzák meg.
3: És miért igazságtalan?
4: Ő azt mondja, hogy azért, mert van, aki veszít rajta, van, aki nyer rajta, az... van, akinek veszteséges, van, akinek nyereséges, egészen és pontosan... széttagolt az egész.
3: Egészen pontosan azt mondta, hogy a külső kerületek...
4: Azok nem kapnak egy vasat sem.
3: Na most ugye itt azért ez az év szerintem önmagában nem állja meg a helyét, mert nyilván az első kerületben, meg a belső kerületekben jönnek be parkolni az emberek. Az összes... forgalom, túlforgalmat, koszt, problémát ezzel kapcsolatban ezek a kerületek viselik el. Hát nekünk kell ezeket utána karbantartani, takarítani az utcákat. Tehát az összehasonlítást abszolút nem értem. Ez olyan lenne, mint hogy mivel a 13. kerületben van a legtöbb irodaház, és ott a legmagasabb az építményadó, vagy a külső kerületekben több telek van, mert a belvárosi részeken nincsenek telek, és ott szednek be telekadó formájában több pénzt, akkor ezt osszuk szét egész Budapestre. Azért ez egy abnormális
4: érzés. A Tisza frakció valószínűleg azon az állásponton lesz, amin a Tisza kormány. Gondolom. A Podmanicki mozgalom nevében Gály József azt fogalmazza meg, hogy garantált forrásokat fordítanak majd a budapesti utak felújítására, ezzel mindenkinek jobb lesz, tehát a Podmanicki mozgalom valószínűleg ugyanezen az állásponton van, nem meglepő módon, hát Vitézi Dávid ül a másik oldalon a Tisza kormány nevében. Miben bíznak?
3: Hát alapvetően, hogy most a fővárosi közgyűlésben egyébként lesz erre többségben, nem, szerintem nem itt fog áldalni ez a dolog. Nyilván mindenki abban érdekelt, hogy a normális megállapodás születhessen a főpolgármester és a kerületek között, vagy a főváros és a kerületek között. Az első kerületi önkormányzat esetében évi 1,2 milliárd forintot költünk a köztisztaságra, a rendészetre és a zöld felületeknek a karbantartására. Most, hogyha 1,1 milliárd forintot elvonnak tőlünk, akkor 100 millió forintunk marad ezeknek a területeknek a finanszírozására. Tehát, hogy lehet azt mondani, hogy berakjuk az egészet a nagy közös út alapba, de 2024 óta a elsőkerületi rendészetre 240 millió forintot fordítottunk, 2026-ban ma 450 millió forintot költünk a rendészetre, majdnem kétszer annyian vannak a közterületfelügyelőink, mint voltak két éve. És Budapest utcáinak a helyzete egyre zűrősebb és egyre problémásabb.
4: Egyeztetnek, ugye most ez egy fura helyzet állt elő, mondjuk Niedermüller Péterrel vállnak vetve fognak harcolni és küzdeni. Van egyeztetés most a polgármesterek között, hogy mi legyen a fegyver, nem?
3: Szerintem ilyen van informális egyeztetés a polgármesterek között, ugye kezdeményezték a bűszülés összehívását is, újfent a polgármester kollégák nyilván. Itt van a fővárosi közgyűlés is, tehát vannak olyan csatornák, amivel ez megoldható. De hadd mondjak még egy példát, mert főpolgármester úr, ha jól emlékszem, akkor a prágai példát hozta föl.
4: Hogy igen, ott volt Prágáról szóval.
3: Rendszám felismerő igen. Rendszer működik. Ugye ezeket a rendszereket egyébként a kerületek is vizsgálták az elmúlt időszakban. Hát akár ezt nyilván a kerületek is be tudnák vezetni, de fogadjuk el, hogy ezt egy nagy budapesti rendszeren keresztül kellene megcsinálni. Ennek is vannak előnyei kétségtelen. Ha nem 13 széttagolt rendszer, hanem egy közös. Tehát nem ezzel van a fő probléma. Most Prága esetében ugye azt mondja a főpolgármester, hogy kamerás autó végzi egész Prágának a ellenőrzését, parkolás ellenőrzését. Ugye nekünk testvérvárosunk Prága első kerülete, és én tavaly voltam Prágában a polgármesterasszonynál, és nagyon sok kérdést megvitattunk. Köztük egyébként a parkolás kérdését, nyilván mi is arra voltunk kíváncsiak, hogy egyébként ők hogy ellenőrzik a parkolást, ez is egy topik volt. Most ő azt mondja, hogy a Prága belvárosában egyetlen egy autó megy, és amióta ezt bevezették, mert valamiért nem költ többet rá a prágai főváros, a teljes bevételnek a 30%-át emészti fel az üzemeltetési költség náluk, úgyhogy csak 5 autóval működtetik, de mivel csak 5 autó van, és csak egy van a belvárosban, ami nagyjából egy utcát egy nap egyszer, maximum kétszer tud bejárni, ezért a bevételek egyébként jelentősen csökkentek, amióta ezt bevezették. De még így is a prágai főváros és a prágai kerületek között 50-50%-os forrás megosztás, bevétel megosztás van. Tehát azért egész más a prágai.
2: Lesz még vitázni.
3: Lesz, az biztos.
2: Örülök, hogy itt volt. Börösz Lászlóval beszélgettünk, az első kerület polgármesterével. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
3: Köszönöm szépen.
2: A híradót követően Gálik Zoltánnal folytatjuk, újabb uniós források szabadultak fel. Ki mire költheti ezeket a pénzeket? Erről fogunk többek között beszélni majd.

0: most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Megszűnt az uniós eljárás, amely több mint 1500 milliárd forintnyi támogatást tartott befagyasztva Magyarországon. A döntéssel megnyílik az út a több mint 4 milliárd eurónyi kohéziós forrás előtt, és a modellváltó egyetemek ismét teljes hozzáférést kaphatnak az Erasmus Plus és a Horizon Európa programokhoz. Gálik Zoltán kérdezzük.
3: Nem azért hívtuk éppen Gálik Zoltán, mert egy modellváltó egyetemen dolgozik. Jó estét kívánok, hanem mert a témának a szakértője. De nyilván érdekes lesz ebből az aspektusból is megnézni azt, hogy mi változik egy modellváltó egyetem hétköznapi életében. De előbb beszéljünk erről a kondicionalitási eljárásról, hogy ez voltak éppen mi volt?
4: Hát gyakorlatilag az Európai Unió 2020-as éveknek a második évtizedében két nagy eljárást indított Magyarország ellen a jogállamiságnak a megsértése, jogállami elveknek a megsértése miatt. Van az a híres hetedik cikkes eljárás 2018 óta, ez ugye mind a mai napig nem zárult le, és bizonytalan a folytatása, reméljük, hogy le fog zárulni, de mellette ugye ez az úgynevezett feltételességi eljárás is indult, aminek 2020-ban volt egy rendelete, 2022-ben egy végrehajtási eljárás, és ennek keretében fölfüggesztették 55%-át a nekünk járó kohéziós forrásoknak. Ugye ez az, amiket most az úgynevezett horizontális, illetve mérföldköveknek a teljesülése alapján a bizottság úgy ítélt meg, hogy megkaphatjuk, és a tanács ma egy határozattal ugye jóvá is hagyta ezt, tehát gyakorlatilag ezek a források most elérhetővé válnak.
3: Itt vesztettünk forrást, ugye ez 6,2 milliárd volt eredetileg, amit lezártak, és ebből több mint 2 milliárdot elbuktunk.
4: 2 milliárdot elbuktunk, ugye most 4,2 milliárd euró az, ami járhat nekünk, de még mindig 3,5 milliárd felfüggesztve van, tehát még ezekhez a forrásokhoz később hozzájuthatunk. Egyébként nagyon érdekes, hogy mennyire össze-vissza vannak ezek a jogállamisági eljárások, és mennyire egymásra épülnek. Például ugye most az Erasmushoz és a Horizonthoz hozzáférhetnek az egyetemek majd, ugyanakkor még az autonómia miatt továbbra is folytatódik az eljárás, ami majd a 3,5 milliárdból 2,5 milliárdnak a hozzáférését teszi majd lehetővé.
3: Ez a most felszabadított összeg, ez dedikáltan az Erasmus programra és a Horizon kutatási programra szánt összeg, vagy ennek csak egy szelete?
4: Ennek csak egy szelete, ugye azokat a településfejlesztési, városfejlesztési, környezetvédelmi, energetikai programokat függesztette fel az Európai Unió, amik már szerződéses állapotban lehettek, nem vettek ugye többet kötelezettséget magukra az irányítóhatóságok, ezeket majd most lehet folytatni, ugye ez azt jelenti, hogy ez befejeződhet akár idén, jövőre mehetnek ezek a pénzek, megérkeznek az Európai Unióból, és mellette pedig indulhatnak a kutatási programok, és indulhatnak az Erasmus programok. Ugye ez egy nagyon nehéz folyamat, hiszen attól függetlenül, hogy mi ezekhez a pénzekhez most hozzájuthatunk, illetve szerződést köthetünk, ugye aznak a bizalomnak a visszanyerése, ami az Erasmusokkal, illetve a Horizon programoknak a végrehajtásával, sőt, hát a partneri kapcsolatok, a kutatói hálózatoknak a bizalmi rendszerével gyakorlatilag összeomlott itt az elmúlt években. Ezt újra fel kell építeni, úgyhogy nem olyan egyszerű ez csak, hogy pénz jön.
3: Beszéljünk is erről pár mondatot. A kutatói hálózattal kapcsolatban azért voltak tudósok, akik azt mondták, hogy egész egyszerűen nem férnek hozzá azokhoz a kutatócsoportokhoz, akikkel együtt dolgoztak korábban. Ennek mennyire volt függvény az, hogy a Horizon programban megyenek részt ezek a kutatók? Tehát, hogy ha egy jó kutató a maga tudását odaadná egy csoport együttes munkájának, azt miért zárják el tőle?
4: Borzasztó praktikus okai vannak ennek, ugye, hogy ott kötelezettségeket vállalnak, az Európai Unió pedig megtiltotta azt, hogy bizonyos szerződéseket aláírjanak. Ez azt jelenti, hogy akár egy nagyobb kutatói hálózatba ugye olyan kifizetési problémák keletkezhetnek, amit egyszerűen nem akartak felvállalni. Ugye ugyanez volt a Pannonia programmal, mondtuk, hogy oké, lehet, hogy a magyar állam átvállalja ezeket, de képzeljük
3: el. Erasmus helyett.
4: Az Erasmus helyett, ugye, és képzeljük el mondjuk egy nyugati egyetemnek az irodáját, ahol ki van írva egy Erasmus iroda, hát mellette fognak egy Pannonia irodát is nyitni, és akkor ott külön foglalkozni azzal, hogy is megy ennek a fiataloknak a sorsa. Ugye egyszerűen nem akartak szóba állni velünk. Ugyanez volt itt a kutatóhelyeken is, hogy nagyon nehezen ment a kapcsolatteremtés. Néha nem is szemtől szembe, hanem egyszerűen csak nem hívtak meg a találkozókra, vagy egyszerűen nem indultak be a programok a végén.
3: Sokat vesztett a magyar tudomány az elmúlt években emiatt?
4: Hát nagyon sokat, ugye nagyon sokat, hiszen azért ugye itt az elmúlt 4 évben, vagy 5 évben most már lassan, amíg ezek a programok mentek, nagyon sok pénzt költött az Európai Unió, ugye összesen erre a költségvetési ciklusra körülbelül 90 milliárd euró volt, amit el lehetett költeni, hát ennek mégiscsak egy része, ugye, ami hozzánk jutott, nem lehet számszerűsíteni pontosan, de ez ugye milliárdokban mérhető, és hát főleg a kapcsolatrendszer, ami sérült.
3: Van itt még ebből a 16,4 milliárd eurós csomagból egy olyan 1,3 milliárd euró, ami változatlanul nem hozzáférhető Magyarország számára. Ebből 500 000 euró az a homofób törvény miatt van, amivel kapcsolatban nem lép a parlament, az én legnagyobb meglepetésem, mert szerintem sokan nem értik, hogy ezt most miért?
4: Több is, ugye ez 2,5 milliárd euró, 800 még, ami mellette van, azok különböző roma integrációs programokra vannak, és egyéb célprogramokra, de ez a 2,5 milliárd, ugye ez 3 nagy területre bomlik, egyrészt az akadémiai szabadság, amit az előbb mondtunk, ugye mi is folyamatában vagyunk most a szenátusok újraválasztásának, például az egyetemen, ennek a folyamatnak a végigvitele, mellette pedig ugye a másik két feltétel valóban itt az LMBTQI jogoknak, és főleg az egyenjogúság és az azonos feltételeknek a biztosítása, illetve a menekült programok, illetve a menekült szabályozásnak az uniós normák szerinti szabályozásának a számunkérése, ez még hátra van.
3: Az, amit a parlament módosított a LMBTQ törvényen, az elegendő lehet az uniónak?
4: Hát ugye két dolog van, egyrészt ugye ezekben a feltételekben az uniónak további kérései vannak, tehát itt valóban az esélyegyenlőséget meg kell teremteni, és ugye nem elég a törvényt meghozni, ezt vizsgálja is a bizottság, utána pedig javaslatot tesz le, és utána a tagállamoké a döntés majd. Úgyhogy ezek az úgynevezett 7-es cikk alapú eljárások, de ugye ez nem maga a 7-es cikk, hanem 7-es cikk alapú eljárások, ezek még továbbra is folyamatban vannak.
3: Itt elveszíthetjük az idő múlásával a pénzt, vagy ezek nem olyan források, ahol szintén van egy határidő, mint ahogy volt mondjuk augusztus 31-e, vagy december
4: 30-e. Igen, ezek ugye az úgynevezett újjáépítési és reziliencia források voltak. Ott nagyon szigorú határidő van, ugye ott most lesz a következő november 20-án, majd a bizottság értékelni fog, utána pedig ki kell fizetni ugye az egészet decemberig. Ezek a források, ezek nem ilyenek, ugye ez a kohéziós támogatás 21-27 közötti felfüggesztése kerültek, ugye ezeket újra kell szerződni, utána jöhetnek még majd a szerződés után a teljesítések, a kifizetések, ugye úgynevezett N+2-es rendszerbe szokott működni ez a dolog, tehát még 2 évig az húzódhat, úgyhogy ez akár bele is húzódhat a következő költségvetési ciklusban.
3: Modellváltó egyetemek, mondtam, hogy beszéljünk erről pár mondatot, nyilván nem azt kérem, hogy a Corvinus belső ügyeit mesélje el nekünk, bár ha van kedve hozzá, szívesen hallgatjuk, hanem hogy hogyan zajlik ez. Tehát igazából mi az a folyamat, amin az egyetemek most végigmennek, és hogy lesz ebből egy ismét az Európai Uniónak és az általános jó ízlésnek megfelelően működő egyetem?
4: Hát ami a legfontosabb volt, ugye ez a KEKVA rendszernek a megszüntetése, illetve hát ugye nálunk ez jövő augusztus 31-ig kitolódott, hiszen addig egy ideiglenes kuratórium vette át az irányítást az egyetemen, de ez az irányítás sem a régi rendszerben van már, tehát nincsenek olyan jogosítványai, mint a korábbi kuratóriumoknak van. Ugye itt voltak pályázatok, kollégák megpályázták ezeket, bentről, illetve kívülről is jöttek, akik a kuratóriumban vannak. Ők felül fogják vizsgálni, ugye az elmúlt évek, kollégák megpályázták ezeket, bentről, illetve kívülről is jöttek.

0: A Fidesz, hogy ez az egész, amit most látunk, ez egy paktum. És ennek az a lényege, hogy Brüsszelben segítettek a pénzügyi zsarolás eszközével hatalomra juttatni a Tiszát, és most segítenek ott is maradni. Ha ránéz a folyamatokra, ránéz arra, hogy politikailag mit tett a Tisza vagy a magyar kormány, amióta kormányváltás volt, vagy ránéz arra, hogy mit kért az Európai Unió a magyar kormánytól, a mindenkoritól. Lát ilyen paktumot?
1: Én egész máshogy látom ezt. Én azt látom, hogy az európai integráció 2000-es éveknek az elején kialakította a saját maga alapjogi rendszerét, többek között a lisszaboni szerződésben, illetve mellette az alapjogi kartával. Ezeket a jogszabályokat ugye végrehajtási rendeletben, végrehajtási módokban, mert nem nagyon szabályozta túl a szerződésekben, ezek kialakultak a 2010-es években, ugye itt vétett Magyarország, és gyakorlatilag ezeket juttatja érvényre. Tehát itt volt valóban egy novum, egy újdonság, hogy valaki vétett ezek ellen. Egyébként nagyon érdekes, hogy a bíróságnak volt éppen most egy ítélete, tavasszal is, nemrég pár nappal ezelőtt is volt egy, amiben gyakorlatilag az európai jog megerősítése zajlik azon keresztül, hogy mi példát statuáltunk, és gyakorlatilag ezeket az alapjogokat érvényesnek veszi a bíróság, és érvényesíthetőnek.
0: Ami nyilván az Európai Unió számára egy siker, tehát ezt így lehet érteni, az európai intézmények azt látják, hogy az, hogy Magyarország visszatér ahhoz a rendhez, amit az Európai Unióban megszabtak, az végül is Brüsszel, az Unió, a bizottság, a parlament, a bíróság sikere.
1: Így van, ugye, és ezeket a következő költségvetési időszakba be is akarják építeni, tehát a következő ugye 7 éves úgynevezett költségvetési időszakba.
0: Mások lesznek a feltételek?
1: Akarnak. Ugye ez majd el fog dőlni, hogy pontosan még, de ezeket beépítik, és hát a napokban is voltak hírek, ugye, hogy az ugyanan csatlakozó országoknál is feltételként próbálják megszabni azt, hogy ne csak a belépéskor kelljen, hanem a belépés után folyamatosan monitoringolni lehessen ezeket, és a forrásokhoz való hozzáférés, vagy azok, amik a tárgyalásokon ugye feltételesen, vagy időülegesen még nem férhetők hozzá, csak akkor folyosíthatók, ha a jogállamisági feltételeket betartják.
0: Kellett az elmúlt hónapokban a Tisza kormánynak olyan vállalást tennie, vagy olyat végrehajtania, ami mondjuk a nemzeti függetlenség, a nemzeti szuverenitás, az ország gazdasági politikai érdekeinek ellenében ment? Látott ilyet?
1: Ugye mindazokat a szabályokat, amiket az Európai Unióban elfogadtunk, ugye ezeket mi aláírtuk 2009-ben, azokat kell csak betartani. Tehát semmi újat nem mondott az Európai Unió.
0: Az érdekes, mert egész mást hallottunk éveken keresztül, és furcsa módon egész mást, még mindig ugyanazt kommunikálja Fidesz, mint amit ön lát.
1: Hát ami ugye itt érdekes volt, amit mondtam, hogy maguk a végrehajtási mechanizmusok, illetve a kipróbálása ennek az egész rendszernek, ez nem volt olyan szigorúan szabályozott, mint hogy az Európai Uniónak ugye az úgynevezett Európai Közösség pillérében, ami most már az Európai Unió működéséről szóló szerződésben van, ott ugye, hogyha valaki vét valami ellen, akkor megindul az eljárás ellene automatikusan, ami a bíróságnál ér véget. Ugye ilyenek nem voltak a jogállamisági rendszerben, ezek most alakulnak ki egészen más utakon.
0: Köszönöm, és köszönöm a felvilágosítást sok-sok ügyben. Gálik Zoltán volt a vendégünk, a Corvinus Egyetem docense. Örülök, hogy itt volt.
1: Köszönöm.
0: Mindjárt folytatjuk, méghozzá azzal folytatjuk, hogy lesz vagyonadó. Annak a mikéntjén vitatkozik nagyon sok mindenki. Szakértők, hozzáértő emberek mondják el a véleményeket. Most is így lesz itt nálunk.
2: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Napos hűvös idő lesz, módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló

0: törvényt, megműtötték 14. Leó pápát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnökhelyettes lett. A három tisztviselő közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyházfő tüdejéről eltávolítottak egy korai stádiumú csomót a római Gemelli klinikán. A sebészeti beavatkozás a tervezett időzítéssel és módon történt. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd, közölte a Szent Szék. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején. Azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztania közelgő dél-amerikai látogatását. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csaknem 1000 ember tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. Gyülekezésre való felbújtás, rendőrök elleni erőszak és vandalizmus miatt indul ellenük eljárás. A diák szervezetek szerint csaknem 500 000-an vettek részt a tüntetéseken, a rendőrség 161 ezerre becsülte a számukat. 5 hónapos vörös pandakölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstény állatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A Cékla nevű kispanda rövid ideig maradt csak Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
1: A Spirit FM híreit hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Éles vitát váltott ki a múlt héten társadalmi egyeztetése bocsátott vagyonadó tervezet. A Joint Venture Szövetség azt javasolja, hogy az adóztatás küszöb értékét emeljék 5 milliárd forintos cégértékre. Így mintegy 5500 jellemzően kis- és középvállalkozói tulajdonos mentesülhetne a közvetlen teher alól. A szervezet számításai szerint ezzel a tervezett adóbevétel 60-65%-a továbbra is elérhető maradna. Csorbai Hajnalkával és Pistyúr Veronikával beszélgetünk.
3: Csorbai Hajnalka, a Joint Venture Szövetség elnöke, Pistyúr Veronika pedig a Bridge Budapest társalapítója. Jó estét kívánok! Szerintem itt van egy közös többszörös a két szervezet között az aggodalom, hogy olyanok is beleesnek ennek a vagyonadónak a megfizetésébe, akiknek egyrészt a vagyonuk teljesen tisztességes módon keletkezett, másrészt pont azon a határon vannak, ahol még tudnak segíteni mondjuk a civileknek, mert hogy van rá pénzük, és pont azon a határon, hogy éppen átesnek ezen az 1 milliárdos összegen, ezért jön az 5 milliárdos gondolat. Önöké a szó. Van egy javaslatuk, hogy szól az?
4: Kezdem én. Mi a gazdasági oldalról gyűjtöttük össze a javaslatokat, és igyekeztünk összefogni a gazdasági szakmai szervezeteket, és jövünk egy olyan javaslatcsomaggal, ami arra ad példát, hogy hogyan lehetne, milyen módosításokkal lehetne mégis sikeresebbé tenni a vagyonadó bevezetését. Ebben egyébként a konkrét javaslat inkább az, hogy 1 és 5 milliárd forint között állapítsunk meg egy harmadik adókulcsot, egy csökkentett adókulcsot a vagyonokra. Emellett kifejezetten támogatjuk azt, hogy szedjük szét a likvid és az illikvid vagyonelemeket, hiszen nagyon sok esetben egy cégnek komoly háttere van, akár termék áll ott raktárban tömegesen, akár vannak különböző gépsorai, amik olyan komoly értéket képviselnek, hogy vagyonadó alanyok lennének, de eközben mondjuk a társaság nem termel profitot. Úgyhogy azt javasoljuk, hogyha a társasági profit nem elég arra, hogy a saját tékére eső vagyonadót kifizessék, akkor ezt ettől tekintsenek el. Emellett még két javaslat van. Az egyik, hogy legyen visszaforgatható az, ami a beruházásokra, energia és digitalizáció fejlesztése, K+F fejlesztésre történik a cégekben, meg a gazdaságban. Ezzel meg lehetne gátolni, hogy továbbra is alacsony szinten maradjon a beruházás. És hát
3: ez ilyen öntaó lenne tulajdonképpen.
4: Egy kicsit igen. És egyébként viszonylag olcsó megoldása annak, hogy növeljék a beruházásokat cégen belül.
3: És ez ellenőrizhető is, hogy megtörtént.
4: Abszolút.
3: Ez egy egyszerű adóellenőrzéshez hasonló dolog, azonnal megvilágítja.
4: Abszolút. És a negyedik pont az egy kommunikációs dolog, ahonnan egyébként át lehet vezetni közvetlenül is a non-profit szférára, az az, hogy ne mossuk össze a vagyonadó alanyait a bűnözőkkel, más soron kell, hogy megjelenjen a bűnözők, az elszámoltatás soron kell, hogy megjelenjenek, a vagyonadónak az alanyai pedig vagyonadót fizetőként egyfajta támogató középosztályként kell, hogy megjelenjenek.
5: És hát akkor folytatom, igen, mert hogy mi egy közös kiállást fogalmaztunk meg alapvetően, egy véleményt, 50 civil szervezet írta eddig alá ezt a kiállást, olyanok köztük, mint a TASZ vagy az Ökotárs Alapítvány, de egészen kicsi szervezetek is, mint a Bagázs vagy az Adni Joga, és persze a Bridge Budapest is. Alapvetően mi nem a vagyon adó ellen beszélünk, az teljesen egyértelmű, hogy a jelentős vagyoni különbségek okán felmerülő igazságosságérzet, amit az elmúlt évtizedekben tovább éleződött, az kitermelt egy ilyen igényt, és ez rendben van. A közös teherviselésben azt gondolom, hogy van szerepe mindenkinek, de ez a jelenlegi tervezet semennyire nem ösztönöz adakozásra, sőt konkurensé teszi a szereplőket. Egyszerűen nincs döntése egyébként egy közepes vállalat vezetőjének, hogy ma befizeti-e ebből a likvid rendelkezésre álló összegből az adó majd, és egyébként ad is, majd, hanem döntenie kell, és ezek a telefonok egyébként elindultak a szervezetek felé.
3: Hogy nem fogunk tudni adni?
5: Így van, tehát hogy dönteni kell, már pedig dönteni kell, és ott lesz egy kötelezettség, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy pont azok az 1-3-5 milliók eshetnek ki a rendszerből, amik egyébként a civil finanszírozások nagyon fontos elemei, nem kizárólagos elemei, hiszen vannak mikroadományok, és adott esetben szerencsés szervezeteknél vannak kifejezetten nagy adományok, de azért pont azok a fejlesztési lehetőségek, pont azok a tartalékok eshetnek ki a rendszerből, amely kivéreztetett szektor számára, azért ez egy komoly kihívás. És akkor még egy fontos szempont van, hogy az elmúlt években azért az egész civil szektor vagy nagyon nagy része ellenség szerepben volt. Mi nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy az üzleti közel kezdjen el sokkal tudatosabban adományozni, és ez most lehetővé válna, kikerül a civil szektor az ellenség képéből, lehetne nyíltan adományozni, de pont annak a körnek nehezül el ez a történet, aki tehetné ezt, és aki egyébként gazdasági szempontból is nehéz helyzetbe került az elmúlt években.
3: Ez önmagában is fura, mert ugye ha a gazdag emberekről beszélünk, ugye mindig valahogy így merül ez fel, akkor általában a készpénz vagyon az, ami felmerül első körben, meg az ingatlan vagyon. A cég vagyont sokkal kevésbé szokás emlegetni. Valahogy az úgy nincs meg a fejekben is. Most akkor arról beszélünk, hogy van egy termelő cég, amelyik nyilván munkát is ad egy csomó embernek, és akkor elvonunk tőle valamennyit, megbüntetve tulajdonképpen a céget a saját vagyonáért. De vannak családi vállalkozások, ahol a cégben van minden. Minden.
4: Igen, és ha már kivéreztetett szektorról beszélünk, akkor azért a KKV cégektől is el lehet mondani, hogy azért az elmúlt évek, azok nem az aranyévek voltak nekik. Nagyon sok esetben hatalmas nagy eszközállománnyal működtek cégek, és egyáltalán nem tudtak nyereséget termelni. Tehát egyáltalán nem vettek ki belőle gyakorlatilag profitot. Azon küzdöttek, hogy a munkahelyeket meg tudják tartani, és a céget fent tudják tartani, és ehhez képest egy ilyen adónem, ami egyébként versenyjogilag még hátrányba hozza a magyar vállalkozókat a külföldiekkel szemben is, ez kifejezetten nagy problémát okoz egy egyébként is ennyire hatékonytalanul működő KKV.
3: Azt felbecsülték, hogyha mondjuk a KKV szektor békén hagyja ez az adó, akkor ott mennyi pénz esne el a költségvetésből?
4: Ugye meddig tekintjük a KKV szektort KKV szektornak?
3: Mondjuk 5 milliárdig tekintjük.
4: Ugye, annak. Ha 5 milliárdból nézem, akkor a vállalkozói cégértéket tudom én mellé tenni. Nagyjából a 70%-a érkezne meg a bevételnek akkor, hogyha 0%-os lenne az adókulcs a cégértékekre 1 és 5 milliárd forint között.
3: Azért az egy nem a világ típusú
4: nem,
3: kategória.
4: Nem, és darabszámra is úgy jött ki, hogy 5 milliárd forint fölötti cégértékkel körülbelül 1000 vállalkozó rendelkezett, még 1 és 5 milliárd forint közötti cégértékkel pedig nagyjából 5500.
3: A civilek hogy állnak? Ugye nyilván a civileket nem fogja az adó érinteni azon a módon, hogy őket kasszálják meg, mert örülnek, hogyha kilátnak az adósságok mögül sokszor. Viszont abból a szempontból igen, hogy ezektől a cégektől érkezik az adományok egy jelentős része. Mekkora része?
5: Nem tudjuk pontosan, hogy mekkora része, ugye a magyar adományozási adatok azért nem a legszofisztikáltabbak. Azt pontosan tudjuk, hogy a magyar adományozási hajlandóság nagyon alacsony világszinten, és ha már gyengítésről beszélünk, akkor pont az önkéntes adás lehetőségét gyengíti egy ilyen törvénytervezet, hiszen nagyon sokan joggal érezhetik majd azt, hogy befizettük az adót, akkor gondoskodjon az állam azokról a szociális feladatokról, amit nagyon sok szempontból, vagy feladatokról, amit egyébként nagyon sok civil szervezet vesz át. Tehát ez egy sokszorosan ható probléma, amit okoz egy ilyen nem kellő körültekintéssel végig gondolt tervezet, ami kihagyja például a hatástanulmányból a civil szektort. Tehát úgy jelent meg a tervezet és az ehhez kapcsolódó hatástanulmány, hogy nem számol a civil szektorra gyakorolt hatással, ami azt gondolom, hogy nem lehetett a szándék. Tehát mi továbbra is abszolút jó indulatot feltételezünk, és azt gondoljuk, hogy ez valamiért kimaradt, hiszen egyébként azt mutatja, van egy ilyen 5%-os gesztus a szabályzásban, ami nagyon személytelen, és nem teszi lehetővé, hogy ügyeket válasszanak egyébként támogatók, ami egyébként minden kutatás szerint annak a bizonyítéka lehetne, és biztosítéka, hogy hosszú távú elköteleződés történik a rendszerben. Hogyha ez bemegy egy fekete lyukba, ami nem tudjuk pontosan, hogy mire költődik, hát az megint csak nem a hosszú távú lehetőségeket teszi lehetővé, és nem azt, hogy ez társadalmi befektetés lehessen a közjó érdekében, hanem mindössze egy költségvetési sor, amihez egyébként nagyon erős erős bizalomra lenne szükség, és azt pontosan tudjuk, hogy az ebben az országban még nem ott tart, hogy megengedhessük magunknak, hogyha nem tudjuk, hogy mire megy pontosan, akkor abban legyen bizalmunk.
3: Hát mert hogy vannak tapasztalataink a mire megy témakörében. Az értékelés bizonytalansága mennyire zavarja a vállalkozásokat? Ugye itt azért nagyon komoly összegviták lesznek, akár az adóhatósággal megállapítás tekintetében.
4: Ugye vannak ökölszabályok, amik azért irányt mutatnak abba, hogy hogyan legyen az értékelés, de mondjuk egy komolyabb cégcsoport esetében, és akár egy komolyabb olyan ingatlan, ami nem lakóingatlan, hanem különböző gyárak esetében, az nagyon komoly kérdés lesz, hogy akkor az ki hogy értékeli föl, és egyébként nagyon komoly adminisztrációs háttere és költségvonzata is van, ami most alapvetően a vállalkozókat sújtja, annak ellenére, hogy lehetővé tették, hogy mondjuk 2 millió forintig le lehet írni 50%-át, de maximum 2 millió forintot az ilyen típusú tanácsadásnak. Valljuk be, hogy egy komoly cégfelértékelés ennél és ingatlan portfólió ennél lényegesebben magasabb összeget fog elvinni.
5: És ha már le van hatóság, akkor ugye ezt mi is hiányoljuk a rendszerből, hogy például a közhasznú szervezetek felé nyújtott adományok leírhatók legyenek egyébként ebből a vagyonadóból. Ez sokszorozó hatást érhetne el, hiszen akkor meg növekedhetne a civil szektor forrásállománya, ami most így konkurálni fog egyébként az adóbefizetéssel.
3: Még mondott volna valamit, igen.
4: Igen, csak annyit, hogy Magyarországon egyébként is úgy gondolom, hogy a civil szféra nem csak az állami kötelezettségen túli feladatokat végzi jelenleg, hanem igen mélyen az állami kötelezettségekben is szerepet vállal, és ezért is nagyon fontos lenne, hogy a civil szféra megkapja azt a támogatást, mert ez az egész.
3: Hát gondoljunk csak a szociális szektorra, hogy ott mennyi munkát végeznek, és milyen alapvető feladatokat látnak el. Ez így van. Kormánnyal van valami kapcsolatuk ez ügyben? Eljuttatták valaki ez már a dokumentumot, vagy most ez egy hangos felkiáltás?
5: Hát természetesen mi egyébként a társadalmi egyeztetés lehetővé tételekor azonnal megfogalmaztuk a véleményünket. Azóta egyébként, mint közös kiállás, ugye most már az 50 szervezetnél tartunk, akik szintén aláírták, ezzel együtt újra meg fogjuk fogalmazni az aggodalmainkat és a véleményünket, és egyébként a javaslatunkat is akár a levonhatóságra vonatkozóan.
3: Csorba Jainak és Piscsúr Veronika, köszönöm szépen! Örülök, hogy itt voltak, fontos gondolatokat fogalmaztak meg. Ez volt már az Egyenes Beszéd, Jön Szlazsánszky Ferenc, és indul az Aktuál. Szervusz, Feri.
6: Szervusz, Legon, köszöntöm a kedves nézőket. Magyar Péter alkohol és drogtesztet vezetne be a parlamentben, az ellenzék támogatja, úgyhogy ebben akkor nincs vita. Hankó Balázs október végéig biztosan letartóztatásban marad, így döntött ma a bíróság. Kovács Zoltán korábbi államtitkár feleségének a cége nyert egy 700 millió forintos közbeszerzést takarításra, már a választás után hirdettek eredményt. Beszélünk arról, hogy Orbán Viktor ismét leszögezte, hogy ő nem adott utasítást az aranykonvoj elleni akcióra, de ha kellett volna, akkor adott volna, de nem adott. Érdekes, hogy 4 napon belül ezt másodszor fejtette ki a korábbi miniszterelnök. Ugyanakkor Fürst Pál kész tanúvallomást tenni, nem csak ebben az ügyben, hanem a telefonlopási ügyben, vagy akár a Völner Sadl ügyben is. Nagyjából ez a terv. Lampert Mónika, Juhász Bence és Kósa András lesznek a vendégek. Mindjárt kezdünk.
3: Tervnek nem kevés, úgyhogy lesz miről beszélgetnetek a következő 1 órában. Feri, köszönöm szépen. Önöknek köszönöm a figyelmet, holnap este ismét találkozhatunk, legyen így. Szép estét, jó éjszakát.
1: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek.
0: Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Pénteken újra hetek, uniós vagyonvadászat, vizsgálódik az Európai Ügyészség, gépeltérítés, sokkoló részletek derültek ki a terrortámadásról, babakatalógus, génszerkesztett ivarsejtek a jövő orvoslásában.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
6: Magyar Péter alkohol- és drogtesztet szeretne a parlamentben. Az ellenzék támogatja. Közben Orbán Viktor ismét leszögezte, hogy nem ő adott utasítást az aranykonvoj elleni akcióra. Jó estét kívánok, kezdődik az aktuál, mutatjuk a részleteket.
8: Orbán Viktor ismeri a nyomozati iratokat, és tudja, hogy az aranykonvoj ügy el fogja érni őt. Ezt állította Horváth Lórend, az Ukrán Bank képviselője. Jogerőssé vált a Hankó Balázs letartóztatásáról szóló végzés. A kecskeméti törvényszék elutasította a politikus és védője fellebbezését. Kötelező alkohol- és drogtesztet vezetne be Magyar Péter az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint Pucsi János egyre rosszabb állapotban van. Mai vendégeink Lampert Mónika, korábbi belügyminiszter. Juhász Bence, politológus. Kósa András, a Magyar Hang újságírója.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
6: Kezdjük a nap kérdésével szokásunk szerint, amely ma tehát így szól. Ön támogatja, hogy vezessenek be alkohol- és drogtesztet a parlamentben? Nézőink 97%-a támogatja ezt az ötletet, mint ahogy a parlamenti ellenzék is, mindössze 3%-a nem. Nem sokára megmutatjuk a végeredményt, és mutatok majd néhány érdekes kommentet. Jó estét kívánok, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Kezdjük egy rövid körkérdéssel, tehát a nap kérdésére adandó válasz igen, ha vagy sem. Mónika?
9: Nem.
6: András?
10: Én sem.
11: Na, Bence. Érdekes. Én azt mondanám, hogy igen.
6: Rendben. Akkor nézzük meg a bejátszást.
9: De majd elmondhatjuk, hogy miért.
11: Reméljük. Kíváncsi vagyok most már én is.
6: Majd elmondhatják a vendégek, hogy miért mondták azt, amit mondtak, de nézzük meg a felvezető filmecskét.
12: Kötelező, előre be nem jelentett alkohol- és drogtesztet vezetne be az országgyűlésben Magyar Péter. A miniszterelnök kedden közzétett videójában arra kérte a TISZA frakciót, hogy kezdeményezze a házszabály és az országgyűlési törvény módosítását. Javaslatát Pócs János fideszes képviselő viselkedésével indokolta, amit többször is bírált az elmúlt időszakban. Pócs korábban képregényt rajzolt, illetve gyermekmagazint olvasott a parlamentben.
13: Én azt javaslom, hogy legyenek végre a magyar parlamentben is kötelező, ám de előre be nem jelentett alkohol- és drogtesztet. Azt szeretném kérni a TISZA frakciótól, hogy terjesszenek elő javaslatot a házszabály módosítására, az országgyűlési törvény módosítására. Szerintem itt lenne az ideje, mert kiderül akkor, hogy bajon mitől van ilyen rossz állapotban Pócs János.
6: A helyzet az, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk is támogatja az ötletet, tehát Magyar Péter nyitott kapukat dönget. A KDNP úgy nyilatkozott, hogy szerintük csak viccelt Magyar Péter, de akkor itt a lehetőség, hogy fejtsétek ki kicsit bővebben az előbbi álláspontotokat, az igeneket, nemet.
9: Nekem az jutott eszembe, mivel én elég régen és viszonylag sokáig voltam országgyűlési képviselő, volt egy szocialista országgyűlési képviselő, aki azt javasolta, hogy mielőtt valakiből országgyűlési képviselő lesz, elmeorvosi vizsgálatnak kell alávetni, és erről dokumentumot kell szerezni. Na, ez, ehhez hasonlít egy kicsit. Én azért mondtam azt nagyon komolyan, hogy én nem értenék egyet egy ilyen kötelezéssel, mert én úgy gondolom, hogy a képviselőnek lenni az egy ennél sokkal nagyobb dolog, mint hogy azon menjen itt a disputa, hogy most éppen ivott vagy nem. Arról nem is beszél, mert egyébként elvárható, hogy ne drogozzon, ne igyon, de ezt nem jogszabállyal kell szerintem kötelezni, hanem egyfajta olyan erkölcsi elvárással, aminek azért a nyomára lehetne jönni. Például, hogyha azt írnák bele a házszabályba, hogy van minden évben egy hét, amikor fölkérik tisztelettel arra a képviselőket, hogy adjanak le tesztet, vessék alá magukat minden reggel szondának, vagy bármi. És hogyha valaki azt mondja, hogy ő ezt nem, hát akkor az már a közvélemény szemében is jelentene valamit. Tehát én úgy érzem, hogy a képviselőknek, hogy az országgyűlésnek és a képviselőknek a tekintélyét, a méltóságát erősítsük, azt nem segítené egy ilyen szabály.
6: András, te a mai napig jársz a parlamentben, én már vagy 10 éve nem voltam, de amikor tudósító voltam, azért az feltűnt, hogy a büfében ott lehetett sört, bort és töményt is kapni, és már akkor is azon gondolkoztam, hogy van-e még ilyen állami munkahely, ahol az állami alkalmazottak munkaidőben ihatnak. Most hogy van?
10: Hát hajjaj, sőt egyébként ahhoz képest, hogy ugye a parlament ott van a belváros, abszolút belvárosban, az árszínvonal is hát egy meglehetősen baráti volt, azt kell, hogy mondjam, és ezzel azért többen éltek, egyébként nem csak a képviselők adott esetben, mondjuk ki az újságíró szakma jeles tagja is időként. Ettől függetlenül most már nem lehet, már jó pár éve nem lehet, de ugye emlékezhetünk rá, hogy korábban külön szivarszobájuk is volt a képviselőknek, sőt a igen, és ugye azt akkor szüntették meg, amikor valamelyik
9: dohánytörvényen szigorítottak.
10: De igen, de előtte azért volt egy szemfüles tévécsatorna, aki rajta kapott néhány képviselőt, akik ott a folyosón dohányoztak, ahol még akkori szabályok szerint sem lehetett volna. Tehát azért voltak itt
9: az közéjük ilyen... tartoztam, az RTL híradóban megjelent rólam egy ilyen közlés, és akkor utána én bevallottam, felszólított a kölyál, bevallottam, kifizettem a bírságot, és a nem dohányzók védelméről egy alapítványnak még utaltam is támogatást, mert hát ez szégyen volt.
10: Jó, szóval most már nem lehet, hozzáteszem, van egy belső udvar, oda továbbra is lejárnak dohányozni azok, akik dohányoznak a képviselők közül, tehát ott simán megtehetik, jóval puritánabb körülmények között, meg hát esőbe hóba, hogyha arról van szó. A kérdésedre visszatérve, én magát, egyrészt én azért tartok tőle, hogy mondjuk egy ilyen intézmény az a mindenkori parlamenti többség kezében válhatna oltatlanul egy ilyen revolverre a mindenkori ellenzékkel szemben adott esetben, hiszen ezt feltételezem, nem egy paritásos alapon létrejövő bizottság dönteni el, hogy milyen képviselőket vetnek alá, tesznek, vagy kiket nem, hanem mondjuk a mindenkori házelnök, vagy a házvezetés.
6: De az nagyon kínos lenne, hogyha csak ellenzékeket szondáznának. Egyébként a Fidesz úgy reagált, igen, a reakció másik fel az volt, hogy támogatják és bíznak benne, hogy Magyar Péterre is vonatkoznak majd a szabályok.
10: Hát akkor nyilván Magyar Péterre is vonatkoznak majd a szabályok természetesen. De mondom, én szerintem ebből azért kialakulhatnának képviselők számára adott esetben megalázó helyzetek, nem tudom, hogy milyen formában, hogy ezt mondjuk nyilvánosan kéne adott esetben, vagy nem nyilvánosan. Az eredményeket nyilvánosságra hoznák-e, vagy csak anonimizált formában, vagy egyebek, de azt is, magát az egésznek a körülményt, tehát igen, én tényleg bejárok, ma is voltam, én rendszeresen az igazság találkozom Pócs Jánossal is, időnként még beszélek is vele, mert a Fideszből is kötelességem információkat szerezni a Magyar Hang számára, tehát fideszes képviselőkkel is egy nexust kell kialakítanom. Én bevallom őszintén, egyszer nem éreztem úgy, hogy ő bármiféle befolyásoltság állapotában lenne. Amiket bent csinál az ülésterembe, ez a okos szemüvegezés, a telefonnal videózás, a dörmögödömötörözés, az tényleg kínos szerintem is, meg nagyon rosszul néz ki, meg nem a ülésterembe való, de ettől függetlenül ezt egy ilyen rossz politikai stratégiának tudom be, nem azért, mert hogy Pócs János, vagy bárki befolyásolja.
6: Bence, te miért mondod, hogy támogatnád?
11: Én azt mondom, hogy akár lehet is, bár egyetértek egyébként ezzel a kockázati tényezővel, hogy tehát az elmúlt 16 évünkből kiindulva és a magyar demokrácia éretlenségéből kiindulva, sajnos elképzelhető az a szenárió, hogy ezt a bármikori kormánytöbbség az ellenzéki képviselőknek a vegzálására használja fel. Hiszen nehezen lesz átlátható valószínűleg ez a folyamat, nem tudjuk, hogy kire, hogyan fog vonatkozni, kik döntik el ezeket az ellenőrzéseket, tehát ez abszolút egy valid kockázati tényező. Ennek ellenére én azt mondanám, most így a kérdésedre reagálva gyorsan, hogy rendben, csináljuk. Szerintem olyan nagy jelentősége azért nem lesz. Valószínűleg ez a fajta visszaélés most nem lesz reális veszély, mert egy másik irányba halad az országunk, a demokratizálódás útján vagyunk, nem pedig az autokratizálódás útján, azért ez egy nagy különbség, de lehet erre a célra használni. Mégis nekem az a benyomásom, hogyha ezzel foglalkozik a Tiszának a többsége jelenleg, akkor valami nagyon nagy céltévesztésben vagyunk.
6: Tehát pócselekvésnek tartod ezt?
11: Nem tudom, én megmondom őszintén, ma nem tudtam követni pócselekvéséget. Hát az meg kimondottan egyébként, hogy ezt a miniszterelnök úr egy másik képviselő felé címezve hozta fel ezt a témát, szerintem ez nem annyira ízléses, de nincsen jelentősége. A nagy rendszer szintű problémákkal kellene foglalkoznunk, hogyha ebből kihoznának egyébként egy olyan kommunikációt, hogy akár a szerhasználattal, akár az alkoholizmussal hogyan tud a magyar társadalom szembenézni, az azt mondom, hogy egy rendszer szintű fontos probléma, ennek minden pszichológiai, gazdasági, kulturális vetületével együtt. Mégis, tehát nagyobb problémáink vannak, másoknak kellene szerintem a napirenden lenni, akár a gazdaság, akár a vízmegtartás, a környezetnek a védelme, az adópolitikának az átalakulása, tehát azért ezek elvileg társadalmi egyeztetésben vagyunk, ugye például a katának a benyújtásáról, vagy a
9: vagyonadó.
11: A vagyonadó tekintetében azért itt vannak fontos kérdőjelek szerintem az emberek fejében.
10: Igen, de
6: józan döntésekre van szükség.
10: Az biztos, jó, hozzáteszem tényleg, hogy ilyen iszonyatosan kiegyensúlyozott, és egy picit ellet is mondjuk saját magamnak, hogy tehát emlékezhetünk azért nem túl gyakran, de az elmúlt években a magyar parlamentben is volt olyan, hogy egyes képviselők olyan is volt, akiből később diplomata lett, ugye, és korábban meg tévében dolgozott, és úgy szólaltak fel, hogy...
6: Már nem voltak szomjasak szemmel láthatóan,
10: igen. Tehát ilyen előfordult. Máshol is egyébként, én emlékszem, egy pár éve ben volt a hírekben, a belga parlamentben szólalt fel egy láthatóan tök részek képviselő, és hogy a drogról is beszéljünk egy kicsit, ott is emlékszem, egy pár éve olvastam, hogy egy olasz kereskedelmi tévécsatorna, amelynek egyébként volt olyan műsora, ahova rendszeresen jártak politikusok, országgyűlési képviselők, megcsinálták azt, hogy a sminkesek, amikor ezekkel a kis pamacsokkal az izzadságot letörölték az arcukról, azt bevizsgáltatták, és kiderült, hogy meglepően nagyszámú olasz képviselő kokainozik például, vagy kokainos befolyásoltság alatt ment be például a tévéstúdióba. Tehát,
9: oh my God.
10: Azért, igen.
6: Azt hiszem, még
11: egyébként meg annyit én azért hozzátennék, hogy szerintem a nap végén egyébként mindenki igazából a saját lelkiismerete felé tartozik elszámolással, a politikusok pedig ugye gyakorlatilag a népszerűségükön keresztül mérik meg igazából, hogy az ő magatartásuk mennyire helyes vagy sem. Tehát én így elvi alapállásként azért így felemlegetném az egyéni autonómiának és felelősségérzetnek a fontosságát, és egyetértek Mónikával, hogy nem biztos jogszabályi szinten, hanem erkölcsi normák által kell ezt elérni.
9: Hát köszönöm, hogy meggyőztelek benneteket.
10: A Ferencet még nem biztos.
6: Én nem is foglaltam állást. Én azt mondom, hogy a politikusok gyakran kerülnek döntési helyzetbe, mind a plenáris ülésteremben, mind a büfében.
9: Én nagyon komolyan gondolom azt, hogy akkor fog megerősödni Magyarországon a demokrácia, hogyha az országgyűlésnek, mint intézménynek és a képviselőknek a tekintélye, a méltósága az nő. Mert nem ilyen tekintélye, tehát nem vagyunk jó állapotban. És bármi, ami ezt segítheti, akár egy ilyen önkéntes, erkölcsileg motivált felszólítás, hogy vesse alá magát egy ilyen tesznek, az talán ehhez hozzájárulhat.
6: Megnézzük a napkérdését, még zárszóként annyit mondanék, hogy azért az sem emeli az országgyűlés tekintét, amikor az egyik egyébként éppen emlegetett Pócs János a hány inger feliratot tartja fel, vagy amikor ma egy Tiszás képviselőnő a büdös paraszt, vagy csak a paraszt kifejezést üzeni, elég jól hallhatóan az ellenzéki képviselők soraiba. Na akkor nézzük a végeredményt, ön támogatja, hogy vezessenek be alkohol és drogtesztet a parlamentben? Nem tudtunk senkit meggyőzni, az arányok változatlanok, 97%-a támogatja, és 3%-a nem támogatja. Köszönjük szépen, hogy velünk játszottak, szavaztak, elmondták a véleményüket. Akkor most mutatok néhány érdekesebb kommentet a beérkezettek közül. Irén azt mondja, én nem tartom szükségesnek, azt viszont be kellene vezetni, hogy aki nem vesz részt tisztességesen a napi munkában, helyette oda nem illő módon viselkedik, azt küldjék haza, és az aznapi munkabérét vonják le. Egy bizonyos számú rendellenes magatartást követően pedig véglegesen tiltsák ki. Ezt szabályba kellene rögzíteni. Aranka, igen, itt az ideje. Azt is támogatnám, hogy aki nem dolgozni megy oda, ne kapjon fizetést. Egy munkahelyen sem engednék meg, hogy munkanélkül fizetést vegyen fel valaki. Benjamin, nem. Ennek az elvégzése a rendőrség feladata. Ha valaki úgy viselkedik, hogy felmerül ilyen gyanú, hívjanak rendőrt. Ágnes, melyik munkahelyen engedik meg, hogy ittasan vagy kábítózva jelenjenek meg a dolgozók? Támogatom, bár a teszt maga mit sem ér következmények nélkül. És végül Ferenc, szívem szerint az intelligencia tesztet vezetném be a parlamenti alkalmazottaink körében. Köszönjük szépen! Egy ennél fajsúlyosabb témával folytatjuk. Orbán Viktor azt mondja, hogy nem lehet a fél országot börtönbe zárni, azt nem tudom, hogy ki akarná ezt, de nézzük meg az összefoglalót.
12: Az április 12-i választási vereség óta már másodszor adott interjút Orbán Viktor a Hír TV Bajersó című műsorában. A volt miniszterelnök élesen bírálta a Tisza kormány gazdaságpolitikáját. Szerinte adóemelésekkel és megszorításokkal terheli az országot. Magyar Pétert és több miniszterét alkalmatlannak nevezte. A korábbi kormánytagok elleni korrupciós eljárásokat pedig politikai támadásnak tartja. Beszélt az aranykonvoj ügyről is.
14: Hát semmi köze a normális banki működéshez annak, hogy titkosszolgálati kiképzésű katonai háttérre rendelkező ukrán fegyveresek szállítmányokat kísérgetnek. Hát ne vicceljünk már, ezt megállítottuk. Nem kellett nekem konkrét döntéseket hoznom és intézkedéseket elrendelnem, mert szerencsére a magyar hatóságok maguktól is tették a dolgokat. De megtettem volna egyébként, ha ők maguktól nem teszik meg, utasítottam volna őket. Most ezért akarnak engem bíróság elé állítani? Hát ez zajlik. Ennek semmi köze a korrupcióhoz, semmi köze a hatalommal való visszaéléshez. Arról van szó, hogy fel akarják számolni a jobb oldal, de ellen fogunk állni. Nem lehet bennünket felszámolni, mert a fél országot nem lehet börtönbe csukni. És a végén örüljenek, ha megúszszák.
6: Nagyon sok minden van ebben a rövid félperces összefoglalóban, vagy kivágott részben. Ami nekem feltűnt, az az, hogy Ruszin Szendi Romulus szólította fel Orbán Viktort még a múlt hétvégén, hogy valljon szint, álljon a magyar emberek elé, és mondja meg, hogy adott utasítást, ő adott-e utasítást, vagy sem. Erre Orbán Viktor reagált egy Facebook posztban, hogy nem, mert a hatóságok jól végezték dolgokat. Ehhez képest tegnap este egy késő esti interjúban most már saját hangon, arccal, névvel ismét elmondta, hogy nem ő adott. Mi a jelentősége, vagy az üzenete annak, hogy 4 napon belül kétszer elmondja, és hangsúlyozza, hogy nem ő adott, bár egyetért az egésszel?
9: Hát ezek szerint ez őt feszíti. Foglalkoztatja, foglalkozik vele. Ebben az egy mondatban, hát egy kicsit gyorsan beszélt, nem tudtam megszámolni, hogy hány hazugság volt, de néhányat azért megtaláltam, hogy fegyveresekről beszél, hát nem volt fegyver. Évekig ugyanolyan engedéllyel szállított a bank Magyarországon keresztül, ez minden dokumentumban megjelent, tehát egyszerűen Orbán Viktor ez ügyben biztos, hogy nem mond igazat, én pedig hosszú politikusi tapasztalatom alapján mondom azt abszolút meggyőződéssel, hogy ezek a hatóságok nem léptek volna, ha nem kapnak hozzá nagyon magas szintről utasítást. És valószínűleg, hogy ezt Orbán is tudja, hát azért nem veszítette el még minden tekintetben a józan belátását, és ezért próbálja meg ezt erősíteni, hogy ő nem.
6: Nagyon sok mindenben kiállhatna, hogy nem, az nem úgy van, kérdezzék a tulajdonos, de ez sok másodikban nem.
9: Ez valószínűleg nem feszíti. De én azt gondolom, hogy el fognak jutni Orbánig. Bizonyos jelek mutatnak erre, úgyhogy kíváncsian várom a fejleményeket.
6: Milyen jelekre gondolsz?
9: Hát arra, hogy csak meg akarnak szólalni néhányan ebben az ügyben. Azokra a jelekre gondolok, hogy most már kisrendőrt is elvittek, azért őket meg tudják úgy kérdezni szakemberek, hogy az ellentmondások föl fognak bukkanni.
10: Hát lehet, hogy a Bajásó vendégeire is ráférne időnként egy drog vagy alkoholteszt, mert azért ez tényleg rengeteg iszonyatosan zavaros dolgot hordott itt össze a volt miniszterelnök, aki láthatóan egyébként a választások óta, ugye a választások előtt még el lehetett mondani, hogy bejött ide kétszer az ATV-be, tehát elment egy-két olyan fórumra, ahol azért valódi kérdésekkel, valódi témákkal szembesítették a választások óta láthatóan, ismét csak azt a kifejezetten Fidesz barát médiát preferálja, ahol egyetlen valódi ténnyel vagy kérdéssel nem kell szembesülnie és nem kell válaszolnia, és tényleg szinte, én érzem magam kényelmetlenül, mert hogy úgy tényleg itt ebben a műsorban is már annyiszor el kellett mondanunk az aranykonvoj kapcsán, hogy ez egy bevett banki gyakorlat, nekem van ismerősöm, aki maga kísért ilyen szállítmányt Magyarországról Londonba, ahol ugyanúgy le volt adva előre, hogy mikor érkeznek az osztrák határa, mikor érkeznek az osztrák-német határa, autóval vitték ugyanúgy ezt a szállítmányt. Mindenhol pontosan tudták a hatóságok, hogy merre jár ez a konvoj, mert teljesen legális volt, és nem történt semmi, és úgy igen, ahogy Mónika is mondta, ez ugyanez az eset volt, ez egy szemérmetlen rablás volt, és hát lehet, hogy Orbán Viktor azért mégis egy kicsit úgy érzi, hogy szorul körülötte a, nem tudom, a kapca, hogy egy ilyen képzavar.
9: Mondd azt, hogy hurok, jó, az, jól hangzik az.
10: Mert hát azért ugye a mai friss hír, hogy a lemondott legfőbb ügyész helyettes állítólag azt közölte Magyar Péterrel, hogy ő hajlandó ebbe az ügyben tanúskodni, már pedig ő
9: az ügyvédje közölte.
6: Igen, erről majd még lesz is egy bejátszásunk a reklám után, de valóban
10: szaladni, igen.
6: Nem gond. Egyébként az érdekes, hogy ez a szála az eseményeknek a kommunikációs terepen zajlik, még az igazságszolgáltatást általában nem szokta érdekelni, hogy ki mit nyilatkozik úgy egyébként.
11: Igen, ugye a háttérben fűződő szálakat azt nem látjuk sajnos. Ebből az Orbán nyilatkozatból én azt tudom kiolvasni, hogy továbbra is fennáll az a helyzet, amit Orbán Viktor maga idézett elő. Sarokba kormányozta gyakorlatilag a Fidesznek, és hát ezáltal, amit ő jobb oldalnak hív, annak a politikai osztálynak, vagy közösségnek a kommunikációját, és nem tudnak ki szabadulni ebből a logikai sarokból gyakorlatilag, bármerre mozognának. Azzal kellene szembenézniük, hogy a valóságot meg kéne próbálniuk beilleszteni a saját narratívájukba, de a kettő mindig feszültségben áll egymással. Ezért halljuk itt is ezeket a fajta nagyon politikai kommunikációkat, hogy a fél országot börtönbe akarja bárki zárni, és hogy ezt nem lehet megtenni a jobb oldallal, vagy a nemzeti oldallal. Ezek tipikus csúsztatások, manipulációk, ezek mögé, a jelzők mögé, és e mögé, az elképzelt tábor mögé próbál Orbán Viktor elbújni, és kollégái a jogi következmények elől, de szerencsénkre Magyar Péter egyébként rendkívül egyértelműen fogalmazott mindig a kampányban, és amennyire én tudom, azóta is, nem a fél országról, nem a jobb oldalról, vagy bármilyen politikai közösségről, hanem Orbán Viktorról és 3000 janicsárjáról beszél, amikor ugye a jogi következményeket emlegeti föl, és ez egy nagyon tudatos, szintén politikai kommunikációs stratégia. Magyar Péternek nem a jobb oldallal, vagy a konzervatívokkal, vagy bárkivel van problémája, a fideszes bűnszervezettel van problémája, és megpróbálja a magyar társadalmat leválasztani erről az Orbán Viktori körről és a janicsárokról, és őket, hát majd meglátjuk, hogy az ügyészség hogyan fog eljárni. Én ebben a tekintetben nem tudok okosat mondani, de a politikai kommunikáció szintjén ez így néz ki, ez a harc.
6: A reklám után még ezzel a témával folytatjuk, ugyanis reggel itt volt a Startban Fürst Pál ügyvédje, Horváth Lórent, illetve ő képviseli az ukrán felet is, és megnézzük, hogy mit mondott itt, illetve a közrádióban néhány perc múlva.

Jaj, a heli, jaj, a heli, szeme kéke olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem olyan hevesen ver. Jaj, a heli, jaj, a heli,

0: fűtve a jó kis szobában engem egy angyal vár. Kavicsa dobálok az ablak.
1: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
2: Köszönjük szépen a türelmet, továbbra is az aranykonvoj üggyel folytatjuk, vagy foglalkozunk, mert hogy megismerhettük Orbán Viktor álláspontját. Ma reggel pedig itt volt Start című műsorunkban Horváth Lóránt, aki az ukránokat képviseli. Nézzük meg, hogy mit mondott.
3: Orbán Viktor nem tehet más most jelen pillanatban. Tehát biztos vagyok benne, hogy ő az aranykonvoj ügy nyomozati iratait és tényállását ismeri. Tudnék, Hajdú János a beosztottja volt, nagy valószínűséggel ők kapcsolatban állnak egymással. Egyébként ez egy nyomozati hiba is volt, hogy egyáltalán Hajdú János szabadlábon hagyták, mert nem lett volna indokolt. Tehát ismeri a tényállást, és pont

0: pontosan tudja, hogy ez az ügyöt el fogja érni. Ezt pontosan mi is tudjuk, és szerintem az ügyészség is tudja. Ez szándék kérdése most jelen pillanatban. Tehát nem a bizonyítékok hiányosak, hanem a szándék kérdése, hogy elérnek-e hozzá vagy sem. Tehát ismeri, és az egyetlen egy pozíció, amit most fel tud venni, az a tagadás. És ez, amit látunk, ez maga a tiszta tagadás ennek a dolognak. Sőt, én azt gondolom, hogy egyfajta üzenet az ügyészségnek is, hogy őt ne bántsák.
1: Szerintetek ez az egyfajta üzenet az ügyészségnek, ez mi a megfejtés? Mert hogyha mondjuk még fideszes az ügyészség, akkor miért kéne neki üzenni, hogy őt ne bántsák? Ha viszont már független, akkor egy ilyen üzengetéssel mit lehet elérni? Nem tudom, lehet, hogy rosszul gondolkodom, de nem látom.
2: Jól gondolkozol, szerintem csak valószínűleg a valóság, ami kint van úgymond az intézményben, az a kettő között lehet valahol. Tehát bizonyára, szerintem ez emberenként egyébként változik. Igazából minden, akár az ügyészségen, akár a nyomozati szervekben dolgozó személyek, ugye valahogy oda kerültek abba az intézménybe, ott valaki alatt tapasztaltak, tanultak, elsajátítottak normákat, megtanulták, hogy hogyan kell működni egyébként ebben az intézményben, hogyan tudunk előre jutni, hogyan tudok elintézni dolgokat. Mások később érkeztek, ők más mintákat tanultak meg, vagy más volt az, amit magukkal hoztak egyébként otthonról, meg a saját spiritusukból. És ezért mondom azt, hogy a két végpont, amit szerintem helyesen határoztál meg, valahol a kettő között húzódik a valóságos helyzet, és ezt nagyon nehéz lesz majd szétszálazni rengeteg ilyen állami intézményben, hogy az a politikai rendszerváltás, amit áprilisban elért az ország, ez hogyan fog majd tudni végbe menni ezekben az intézményekben. Hát látjuk itt az ügyészségnek a példáján, hogy ezt mennyire nehéz kívülről egyáltalán belelátni ebbe az intézménybe, és eldönteni, hogy egy adott személy, aki éppen nyilatkozik, ő egyébként milyen szándékból hoz nyilvánosságra információkat, kinek szeretne segíteni egy adott ügyben, milyen érdekek mozgatják az ő kommunikációját. És hát ha más nem, akkor persze a tévénézők számára ez egy nagyon érdekes műsor, de azért komoly téttel is rendelkezik, szóval jó lenne, hogyha azért az igazság útján is tudnánk haladni, és nem csak a show műsor lenne fenntartva.
1: Igen.
3: A köztársasági elnök is mondta, de ha csak végig gondoljuk saját tapasztalataink alapján, mi is juthatunk erre a következtetésre, hogy az ügyészség nagyon rossz állapotban van. Most csak képzeljünk el egy olyan szervezetet, amelyiknek amúgy a jogszabályi keretek között egy nagyon komoly tekintélye kellene legyen, hiszen ő az állami vádhatóság. Ő az a hatóság, amelyik valakiről eldönti, hogy van-e elég bizonyíték, hogy bíróság elé álljon, vagy sem. Azért ez nagyon nagy dolog. És hogyha ez a szervezet, mint szervezet, van ilyen megroppant állapotban, akkor benne az egyes emberek is hát komoly dilemmák előtt állnak, mert egészen biztos vagyok benne, hogy az ügyészség nagyon-nagyon nagy többsége tisztességes ügyészekből és tisztességes szakemberekből áll. És voltak néhányan, akik nem is biztos, hogy ők akartak elfogultan eljárni, vagy akartak megfelelni valamilyen politikai elvárásnak, vagy utasításnak. Csak egyszerűen mérlegeltek, és nem tudtak más döntést hozni, vagy úgy kapták parancsba a felettesüktől, hogy arra nem lehetett nemet mondani. És most biztos, hogy nagyon sok olyan ügyész van, aki esténként otthon ül és beszélget a családtagjaival arról, hogy hát végig kéne gondolnom, hogy ezt jól csináltam, nem csináltam jól. Közben Orbán üzenget, fenyeget, közben az új kormánytól, az új rendszerváltás utáni parlamenttől kapnak olyan megrendelést, hogy hát járjatok el tisztességgel. Nem akarom nagyon hosszan itt elrabolni a nézők idejét, de ez egy bonyolult folyamat, és itt nem lehet egyszerű nincs egyszerű megoldás, és szerintem idő kell ahhoz, és kellenek olyan beleállós, komoly emberek, akik azt mondják, hogy eddig és nem tovább, és akkor most kipakolok, és lehet, hogy Fürth Pál is ebben az állapotban van most, hogy azt mondja, hogy na, eddig tartott, és csináltam olyan dolgot, amit lehet másként kellett volna, de most akkor kipakolok.
4: Ezt csak annyival egészítem ki, hogy ugye egyrészt ne feledjük el, hogy egy interregnum van most az ügyészségen, tehát nincs legfőbb ügyész pillanatnyilag.
1: És jelölt már van egyébként.
4: Jelölt már van, ugye, igen. de a, bocsánat, a, ugye azt még nem tudjuk, hogy a Tisza frakció hogy fog erre reagálni.
1: Olyan gyors, akkor... negatív utalás nem érkezett, mint az első jelölt igen. után. Tehát nem. Ez már biztató jel.
4: Igen, mert bevallom őszintén, én beszélgettem Tiszás képviselőkkel tanap és ma is, miután ugye Fejes Péter, róla van szó, neve ismerté vált, és a legtöbben így saját maguk is így hirtelen, hogy hú, most így hirtelen, tehát nem tudják, nem is ismerik igazából, úgyhogy kell idő, amíg kialakítják az álláspontjukat, bár szerintem ez a héten meg fog történni, végül is még csak kedd este van. De hogy azért ugye ez egy javítson ki, Monika, hogyha rosszul tudom, de az ügyészség azért egy elég erősen hierarchizált szervezet.
3: Persze.
4: Tehát ha nem is parancsolami rendszer van, de azért nagyon komoly utasításos rendszer van, és plusz egy olyan állapot az interregnum, és emellett szó szerint a legmagasabb szintű politikai viták középpontjában áll az ügyészség, tehát én ezt bőven el tudom képzelni, kiegészítve azzal, amit ön mondott, hogy egy picit ilyen bédult állapotban van pillanatnyilag maga az egész ügyészség, mindenki arra vár, hogy legyen végre egy legfőbb ügyész, és felülről jöjjön valami impulzus bármerre, hogy akkor merre induljunk, és akkor majd a szervezet beindul, és azt szerint fog elindulni, aminek majd meg lesznek a konkrét következményei, akár Orbán Viktor meggyanúsítására nézve is.
2: Erre még hagyj kapcsolódjak rá annyiban, és egy kicsit kitágítva esetleg a beszélgetésünknek a fókuszát, hogy végre jó lenne, hogyha eljutnánk egyébként odáig, hogy akár az ügyészségen belül is, bár ez valóban egy nagyon hierarchizált intézmény, de ne feltétlenül csak felülről várjuk az utasítást és az elvárást vagy a parancsot, hanem az élet számos területén tanulja meg a magyar társadalom, hogy igenis helyes az, hogyha valakiben alulról van annyi kurázs és annyi bátorság, hogy felmer vállalni ügyeket, akár az ügyészségen belül is, ezt persze majd megítélik az ügyészek, ebbe én nem fogok tudni okosat mondani, de rengeteg ilyen területe van még az életnek, ahol igenis a saját érdekünket képviselnünk kell fölfelé. Nem feltétlenül rossz szándékból, vagy azért, mert vitát szeretnénk generálni, hanem egyszerűen ki kell harcolnunk a saját jogainkat, a saját érdekeinket, legyen szó a környezetvédelemről, vagy az adópolitikáról, bármiről. Tehát erről szól a demokrácia, ezt újra kell tanulnunk, és ezeket a mintákat felül kell írjuk, hogy ne felülről várjuk csak az utasítást, vagy az elvárást, vagy a parancsot, hanem igenis, legyen bátorságunk alulról beleállni ügyekbe, és kiharcolni eredményeket. Ezt szerintem rettentően fontos lenne ezt megtanulnunk.
1: Beszéltünk arról, hogy Orbán Viktor tehát üzenhetett az ügyészségnek is. Ti hogy látjátok Orbán Viktort? Mert egy dolog maga az üzenet, de az is nagyon fontos, hogy aki üzen, az mekkora befolyással bír. Azt tudjuk, hogy az elmúlt 16 évben ez gyakorlatilag egy nagyon, nagyon jelentős befolyás volt, de most fél évvel a választás után mennyire látjátok őt erősnek, magabiztosnak, olyannak, aki ha megszólal, mint ahogy Németh Balázs mondta akkor, mint az oroszlán, elbőgte magát, és mindenki összerezzent, volt egy ilyen szövege még a fideszes képviselőnek. Szóval, hogy megvan-e még ez az erő benne? És hogyha igen, vagy van bizonyos befolyása, az miből fakadhat?
3: Jó lenne tudni, hogy ő mit gondol saját magáról, én ezt nem tudom, de ahogyan én látom, önmagában az, hogy milyen keveset szólal meg, és amikor megszólal, akkor mit mond, azért az azt mutatja, hogy gazdátlan ez a Fidesz párt. Hát azért ők elég nagy bajban vannak ahhoz, hogy ne csapódjanak ide-oda, hanem ennél koncentráltabban és jobban fókuszáltan alakítsák ki a saját politikájukat, de én ezt nem látom. És most, amikor azt mondja Orbán, talán ebben a tegnapi interjúban, ha jól emlékszem, hogy ő nem fog október 23-án beszélni, mert nincs itt még az ideje, hanem majd Áder János mond.
1: Nem ez a dolga, ezt igen, mondta egyelőre.
3: Hát én ezt másként látom. Egy magabiztos vezető egy ilyen nehéz helyzetben biztos, hogy odaállna és megpróbálna lelket önteni abba egyébként vert seregbe, ami ma a Fidesz, és annak is látszik, meg a maradék szavazói is annak tartják. Úgyhogy én ebben inkább bizonytalanságot látok, és ha csak belegondolok abba, hogy végül is itt van egy férfi, aki 16 évig tényleg korlátlan úr volt. És hogyha visszaemlékeztek rá, hogy 2010 után fokozatosan hogyan építette ki ezt a nagyon nagy hatalmát, amikor ugye a kettős hatalom, ami volt a Fideszben, a gazdasági hatalom Simicskával, amelyik irányította ezt, és a politikai, ebből ugye a gazdasági megszűnt, egy egységessé vált, és minden az ő kezében koncentrálódott, és akkor egyszer csak jön egy Magyar Péter nevű fiatal politikus, aki a tetejéből ebből a csapatból vált ki, és kicsavarja kezéből a marsalbotot. Hát azért ez mentálisan is elég nagy teher.
4: Hát azt gondolom, hogy a Fideszben, a fideszesek most megköszönhetik az Európai Labdarúgó Szövetségnek, az UEFA-nak, hogy ugye érvényesített egy szankciót a magyar válogatottal szemben, és novemberben Grúzia ellen Tbilisiben nem lehettek magyar szurkolók majd a stadionban, mert akkor Orbán Viktor sem lesz ott, mert azért emlékezzünk rá vissza, hogy amikor a Fidesz szerint a magyar demokrácia fekete napja volt, akkor Orbán Viktor éppen ugye a foci VB-n volt, amikor Hankó Balázsékat elvitték, akkor Orbán Viktor éppen foci meccsen volt, nem volt az országban egyik sem. Tehát hogyha ne adj Isten, november 11-én vagy 14-én lesz a grúz-magyar, ha mondjuk akkor elvisznek egy újabb volt minisztert, vagy a Fidesz szerint ismét egy fekete fejezet kezdődik a magyar demokrácia történetében, akkor legalább biztosak lehetne benne, hogy Orbán Viktor itthon lesz. Bár hozzáteszem egyébként, igen, hogy megszólal-e vagy sem, az egy nagyon jó kérdés, mert hogyha valamikor egy politikai közösség vezetőjének, még hogyha informális vezetőjének, de értve nem informális, bocsánat, Orbán Viktor, még a Fidesz elnöke, igen, elnézést kérek. Tehát, hogyha valamikor meg kell szólalnia, akkor az október 23-a az tényleg, és hogy ilyenkor nem szólal meg, és most jönnek megint ezek a buta hasonlatok itt a Bajásomból, hogy ő nem csapatkapitány, hanem edző, és ezért, hát azért egy foci edző az nem a lelátó tetejéről ott a háttérben megbújva irányítja a csapatát, hanem ott a pálya szélén.
1: Hát meg ez azért nem jó hasonlat, mert amikor egy csapat rosszul teljesít húzamosabb ideig, akkor az edzőt szokták kirúgni elsőként, és csak utána a játékosok cseréje jön. Jó, menjünk tovább, azt javaslom, mert hogy van friss hír, Hankó Balázs továbbra is letartóztatásban marad, így döntött a bíróság, nézzük a részleteket.
5: Október végéig biztosan letartóztatásban maradt Hankó Balázs, az előző kormány kultúráért és innovációért felelős minisztere. A kecskeméti törvényszék elutasította a képviselő és védője fellebbezését. Arra hivatkoztak, hogy a bűncselekmény megalapozott gyanúja fennáll, csak úgy, mint a szökés, elrejtőzés, valamint bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Hankó Balázst azzal gyanúsítják, hogy miniszterként több száz olyan támogatás kiosztásában vett részt, amely valójában vagy a Fidesz kampányát, vagy a támogatott magánéletét finanszírozta.
1: És még van tovább is az indoklásban, azt írják, hogy a jogszabályok értelmében Hankó Balázs és az alapalelnök a pályázatok elbírálásában nem vehetett volna részt, a támogatásokról szóló döntéseket azonban ténylegesen nem a kollégium hozta meg, hanem a férfi gyanúsított, azaz Hankó Balázs, és itt jön az érdekes félmondat, és esetlegesen más személyek is határoztak. Kik lehetnek azok az esetlegesen más személyek Hankó Balázs mellett?
2: Nem tudom, lehet még vannak olyanok, akik nem látszódnak a fényképen, aztán mégis ott vannak, vagy valakinek az elképzelt barátai, vagy hasonló, de mégiscsak, ha politikai szimattal ebbe belegondolunk ebbe a kijelentésbe, akkor ugye elmondható az, hogy Hankó miniszter urat a miniszterelnök nevezte ki, legalábbis az előző miniszterelnök, akit Orbán Viktornak hívtak, és annak a politikai közösségnek az elnöke, mint ahogy előbb megállapítottuk, még mindig Orbán Viktor, amelynek a kampányát segítve kiosztásra kerültek ezek a pénzek. Emellé azt is hozzá lehet tenni, hogy Hankó volt miniszter úr, ugye nem a saját zsemvét tömte meg közpénzzel, tehát nem vádolható azzal gyakorlatilag, legalábbis jelenlegi információink szerint, hogy a saját gazdagodására nyúlt volna bele a közös kasszába. Innentől kezdve szerintem teljesen jogosan tehető fel valami olyasmi jellegű kérdés, hogy akkor mégis kitalálta ki gyakorlatilag ezt az eljárásmódot. És hát remélem, hogy Hankó Balázsnak lesz annyi, nem tudom, vér a pucájában, hogy ezt, ha nem is nyilvánosan, de mondjuk a nyomozati hatóságoknak megpendíti, hogy ki volt az ötletgazda, vagy ki adott erre utasítást erre az eljárásra.
1: Hát ez már megtörtént annyiban, hogy azt mondta, hogy volt egy kormánydöntés, és neki nem volt mozgástere, nem mondhatta, hogy nem hajtja végre ezt a pályáztatást.
3: Hát, amire Hankó Balázs utalt, az egy úgymond elvi döntés volt, amiben bizonyos értékek mentén bizonyos kulturális és egyéb értékeket figyelembe véve kell meghozni ezeket a döntéseket, amit aztán gondolom én, Hankó miniszter úr és a kollégái úgy fordítottak le magyarra, hogy a Tóth Gabinak kell támogatást adni. Ez csak egy példa volt most, de hogy arra a kérdésre reagáljak, amit felvetettél, hogy ki lehetett még az egyéb személy. Gondoljuk végig, szorítva érzik magukat a fideszes képviselőjelöltek, mert érzik, hogy erősödik a Tisza, érzik, hogy nem úgy reagál a környezetük, a választókerületük a kampányra, mint korábban, és mondjuk az egyik összetalálkozik Orbán miniszterelnök pártelnökkel a parlament folyosóján, vagy bárhol, és azt mondja neki, hogy miniszterelnök úr, úgy látom, hogy erősíteni kéne a kampányomon, kéne még egy kis pénz. Majd Orbán Viktor fölhívja telefonon Hankó Balást, és azt mondja, hogy Balázs, kellene még ennek a választókerületnek egy kis pénz. Ez életszerű? Szerintem az. A Fidesz így működött. Hogy aztán erre lesz bizonyíték, vagy nem, azt persze nem tudom megmondani, csak hát ne csodálkozzunk már ennyire. Hát van itt egy ember, aki mindenről döntött. Hát miért pont ebben ne szólt volna bele?
4: Én majdnem pont ugyanezt akartam mondani. Az egy kis eltérése, hogy igen, szerintem is az egyéb személyek, Mert ugye ezt lehetett tudni, ezt már a sajtó is feltárta, talán nyomozati anyagokból is kiderül, hogy itt választókerületi szinten osztották el a pénzt gyakorlatilag. Tehát igen, nyilvánvalóan Hankó Balázsnak nem lehetett tudomása és fogalma arról, hogy mondjuk Paranya megye 2-es, vagy Borsod megye 4-es választókerületébe, melyek azok a Fideszhez kötődő úgynevezett civil szervezetek, amelyek érdemes pénzt áldozni, mert mondjuk képesek helyben egy ilyen nyilvánvalóan kampány célokat szolgáló fesztivált, koncertet, akármit szervezni. Tehát én szerintem itt a fideszes választókerületi elnököknek valószínűleg elég komoly befolyása lehetett abba, hogy ezek a döntések megszülessenek, még hogyha én nem is feltétlenül gondolom azt, hogy még ez is konkrétan Orbán Viktor személyén keresztül ment, de hát ugye egy fideszes választókerületi elnök, feltételezem, hogy simán felhívhatta Hankó Balást, aki pontosan tudta, hogy igen, ezt kell neki csinálnia, helyi fideszes civil szervezeteknek adnia, és így ment a pénz, mehetett a pénzek elosztása.
1: Erre Orbán Viktor azt mondta, hogy azért ilyen láthatóan is egyenletes a pénzosztás térképszerűen, vagy területi megosztás figyelembe véve, mert az volt a cél, hogy ne csak Budapest részesüljön a kulturális támogatásokból, hanem a teljes ország, függetlenül attól, hogy egyébként ki milyen ideológiai elvek mentén él az életét.
2: Ez egyébként én örülök, hogyha ilyen gondolatokat hallok. Már csak azt a kérdést tehetnénk föl, hogy akkor annak a pályázónak mondjuk miért ítéltek meg támogatást, aki konkrétan azt írta le a pályázati anyagában, hogy ezek a rendezvények milyen szépen tudnák majd segíteni a Fidesznek a kampányát. Tehát, hogy van pont egy
1: ez
2: ilyen írásos
1: pont
2: pályázat.
1: Ez talán Zoltán,
2: én is így emlékszem.
1: 500 milliót kért.
2: Így van. Tegyük félre a politikát, itt teljesen egyértelműen el lehet mondani, hogy a pályázati kiírásnak nem megfelelő végrehajtói döntés született. Tehát ha más nem, akkor tessék, itt megáll a jogi felelősségnek a vádja.
3: Egyébként az elmúlt 16 évben az Orbán kormány fokozatosan mosta össze a pártot és az államot. És föl sem merült már bennük, hogy bocsánat, hát ezt nem lehetne csinálni, hiszen ez pár célokat szolgál, és ez pedig egy állami szerv. És én azt sajnálom, hogy nem voltunk, magamra is mondom, egy kicsit kreatívabbak abban, hogy erre gyakrabban rámutattunk volna, akár az újságírók, akár a volt politikusok, vagy ellenzéki politikusok, hogy hát ez nincs rendjén. Hát az államnak a közszolgáltatásokat és az állami működést kell szolgálni, és a pártnak pedig a pártpolitikai érdekeket. De ez a kettő, ez nem szabad, hogy összefonódjon, ez benne is van az alkotmányban.
1: Ez mondjuk senkit nem érdekelt, ha arra gondolunk, hogy ott ült Várhegyi Attila az MTV a Kunigunda utcai székházában, és egyszerűen keresztül vitte a Fidesz érdekeit a közmédiában.
2: Ez olyannyira így van egyébként, hogy korábbi években, amikor politológusként, elemzőként pártállami működésről beszéltünk, ugye akkor nyilván hatalmas ösztűz kritikát kaptunk a fideszes oldalról, de látjuk azért ennek a valóságtartalmát, illetve amit még elmondanék így félig meddig tapasztalatból, hogy amikor például az egyetemi közegben előadásokon felmerül ez a téma, és a hallgatóknak arról beszélgetünk, hogy mi a különbség Magyarországon az állam meg a kormány vagy a párt között, akkor ezeket külön ki kell hangsúlyozni és szét kell szálazni, tehát abba gondoljanak bele a kedves tévénézők is, meg beszélgetőtársak, hogy az én generációmnak gyakorlatilag, akik ugye a Fidesz Magyarországán szocializálódtunk, ezek teljesen összemosodott kategóriák, abszolút mértékben.
1: Hát, mert ez volt a napi gyakorlat, ez vált normalitásra. Van még egy témánk, megválasztották az NVVH újabb három elnök helyettesét, így most már teljes a vezetőség. Nézzük a rövid bejátszást.
6: A jegyzőkből álló szavazatszámláló testület befejezte munkáját.
7: Az országgyűlés megválasztotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal újabb tisztségviselőit. Ötvös Károly a közpénzügyi, Gellért Károly Árpád a vádemelését felelős, Terhes Tibor Dávid a fellebeviteli elnök helyettesi pozíciót tölti be.
1: Úgy emlékszem, hogy Unger Anna azt mondta, hogy megvárja, hogy teljes legyen a vezetőség, tehát legyen meg mind a négy elnök helyettes, és akkor megkezdik ténylegesen feltölteni a szervezetet. Most akkor eldördült ez a startpisztoly. Innentől lehet bármiféle kifogás, nyafogás, indok, hogy miért nem úgy haladnak, hogy ez az elég nagy társadalmi nyomás ezt megköveteli?
4: Hát azért feltölteni egy szervezetet az még mindig. Azt gondolom, hogy időbe telhet, és hát azért azt se felejtsük el, hogy azért kíváncsi leszek, hogy fog ez a hatóság működni, de ugye a bevallott cél az, hogy akár a rendőrségtől, a vámhivataltól, más ugye pénzügyi területről, mindenhonnan a ügyészségről, lehet egy ilyen Real Madridot, egy mindenhonnan a legjobbakat összegyűjteni.
2: Barcelona.
4: Elnézést. És sem szeretem a Realt, úgyhogy igen, jó, akkor Barcelona, oké.
3: Manchester United.
4: Tehát egy ilyen elit csapatot összegyűjteni, és azért viszont, hogyha ezekből a szervezetekből nagyon-nagyon képzett és jó szakembereket visznek el, akkor azért ez egy véges összegű játszma Magyarországon, mert nincs elég szakember, akkor itt óvatatlanul azért a másik oldalon veszteség keletkezik. Tehát azért ez, hogy ez az egész rendszer összességében hogy fog működni, szerintem még mindig egy nyitott kérdés.
1: De kockázatos vállalást tett a Tisza kormány, mert hogy ez volt az egyik fő vállalás, hogy felelősök megnevezése, elszámoltatása, szankcionálása.
3: Szerintem nem is tehetett mást. Tehát amikor a magyar társadalom egyre szélesebb körben az emberek ráébredtek arra, hogy az a korrupció, meg hogy a szemünket is kilopták, ez micsoda az emberség az egész országgal szemben. És egyre nagyobb lett az indulat az emberekben. Akkor Magyar Péter nem nagyon tehetett más, mint hogy ezt ígérje, hiszen ezt várták az emberek. És én azt gondolom, hogy jól tették, hogy ezt a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalt fölállították, mert ez lehet egy gyorsítósáv. Miközben az igaz, hogy a szakember állomány az ugyanaz, meg több helyütt szűk a keresztmetszet, de ez egyrészt a plusz jogszabályi felhatalmazással, másrészt annak a lehetőségével, hogy ide olyan kipróbált embereket hoznak, akiknél az a fajta nyomás, ami mondjuk a rossz állapotban lévő hierarchikus ügyészségnél létezik, az itt kikerülhető. Tehát én úgy gondolom, hogy ez használni fog. Lesz még egy érdekes dolog, majd erre figyelni kell, hogy ez hogyan alakul. Ugye az ilyen nagy és erős hatáskörrel rendelkező szerveknél szoktak lenni úgymond ilyen fegyvernemi harcok. Tehát az ügyészség majd meg akarja mutatni, hogy hát a kutyafülét azért mi is érünk valamit. Ez az új szervezet is eredményorientált, de ugyanúgy a rendőrség bűnügy részlege. Én emlékszem jól arra, amikor nekem kellett olyan problémákkal megküzdeni, hogy mondjuk a titkosszolgálatok és a bűnügyi rendőrség között ment a mérkőzés. Tehát de én azt gondolom, hogy ha Unger Anna és a többi vezető ügyes, akkor ebből felhajtó erőt tudnak csinálni.
1: Hát igen, a verseny általában jót szokott tenni, az üzletnek, a sportnak.
3: Ha jól csinálják,
1: meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és elmondtátok a véleményeteket. Kedves nézők, ennyi fért a mai Aktuálba. Köszönjük a figyelmet, holnap is jelentkezik ez a műsor. Legyen szép estéjük, a viszontlátásra.
8: Ez most nem a Gucci Gang Flow. Ez most nem a Gucci Gang Flow.

0: Mosrom, nás tuti tempó, a fog csikorog mindenki, furi de gró.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Lapszemle és Árpási Bence a vendégünk, a Népszabadságtól. Szia, Bence!
2: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a nézőket és hallgatókat is.
1: Milyen a Népszabadság? Zajlik már úgy, mint egy szerkesztőség munkája? Mert régóta nem hallottunk felőletek.
2: Hát még egyelőre ízlelgetnem kell, tehát még egyelőre még érzem, hogy a régi szokások még azért ott vannak, még azért tart még azért az átalakulás, de azért én optimista.
1: De a napi rutin már megy.
2: Hát még azért alakulgat, tehát mondjuk egy műhelytitkot, ha elárulhatok, a szerkesztőségi rendszerrel való küzdelem az még azért ott van a mindennapokban, tehát mondjuk az előzőnek már kiispertem a hülyeségeit, meg tudtam, hogy mit csinál úgy, ahogy kéne, meg ahogy nem kéne. Itt még azért még a rutinok ebben az új rendszerben, vagy ezen az új felületen még azért kicsik és
1: figyelni vannak,
2: de hát a tartalom az lényegében ugyanaz, én mindent ugyanúgy csinálok.
1: Figyelni fogjuk majd, hogy
2: azon leszünk mindannyian, hogy tényleg egy jó újságot csináljunk, hogy egy klasszikus
1: hajrá!
2: Nézzek. Köszönjük
1: szépen! Na, szóval gondolom,

0: te is hallottad, nézted Orbán Viktor tegnapi
1: munkaköri kötelesség volt tegnap este.
0: Mondott neked valami újat?
1: Igen, mondott.
0: Mit?
1: Nekem, én arra kaptam fel a fejemet, amikor azt mondta, hogy ő az edző. Tehát, hogy ő még így nem definiálta ezt ennyire, a saját szerepét a Fideszemben.
0: De azt hiszem, szövetségi kapitánként már talán emlegette magát.
1: Igen, igen, igen, de azért a szövetségi kapitány az mégsem ugyanaz, mert ez egy nagyon konkrét az edző. Tehát, hogy ő így elhelyezte magát a Fidesz megújításának a térképén.
0: De és ez új volt?
1: Nekem egyébként új volt, mert hogyha teljes interjút megnézem, ő azért, vagy a teljes beszélgetést így lepörgetem gyorsan a fejemben, akkor azért így a kontextusában nézve nekem ez azért új információ volt, hogy ő hogy járja a megyéket, és akkor hogy próbálja meg megújítani a pártot, és akkor ebből következett az, hogy ők most ugye saját bevallása szerint 90%-os készültségi szinten vannak, és évvégére ugye elérik saját bevallása szerint a 100%-ot, amit nyilvánvalóan nem tudunk leellenőrizni. Ami nekem még amúgy érdekes volt, hogy ugye a beszélgetés első felében ugye a gazdasági kérdések domináltak, és akkor itt ezen keresztül Orbán Viktor így sorolgatta, hogy a Tiszát mitől tartja baloldalinak.
2: Na most, abban és radikálisnak. És kiemelte mindig.
1: Abban egyébként igaza van Orbán Viktornak, hogy egy politikai erő öndefiníciójából még nem feltétlenül következik annak a karaktere. Tehát, hogy azért, mert hogy egy jobboldali párt azt állítja magára, hogy ő jobboldali, nem feltétlenül következik az.
0: Van egyáltalán még ilyen, hogy jobboldali meg baloldali a mai világban, a mai párt struktúrákban?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, amit feszegettél. Orbán Viktornak ez az interjúja nem ad választ erre a kérdésre. Én azt látom, hogy ő a nyelvezetében a régi struktúrát próbálja meg továbbvinni, ami a saját tábor számára ismerős. Tehát megpróbálja ezt a Fidesz jobboldal küzdelembe elhelyezni önmagát, és ezért folyamatosan baloldalizza úgymond a Tisza pártot, és keresi erre minden egyes alkalmat megragadott arra, hogy hát na ez is baloldali, az is baloldali, hogy rányomja rájuk nyomja ezt a jelzőt, mert ez a saját tábornak totál ismerős, és akkor így nem kell azt elmagyaráznia, hogy hát tulajdonképpen a Tisza is jobboldali, és akkor ők meg hol vannak ezen a jobboldali térképen.
2: Egyébként továbbra is előszeretettel él a választások előtt már megszokott fordulattal, ugye a Nemzeti Oldal miniszterelnök egyik nap is így hivatkozott magára, ugye emiatt sokan kritizálták őt korábban is, de mégsem tervezett változtatni ezen a kifejezésen, és az, hogy ő magára így hivatkozzon.
1: Nekem ez annak a jele, nem feltétlenül következik ebből a nemzeti jelzőből, de nekem ez annak a jele, amit én meg is figyeltem amúgy a beszélgetés során. Hogy ugye azt mondja, hogy ugye készen áll a magát jobb oldalnak nevező oldal, hogy kormányozzon az év végére. Csak nem láttam sem a beszélgetésből, meg ugye a választások óta abszolút nem látom, hogy Orbán Viktornak meg a Fidesznek mi az az ajánlata azoknak, akik leszakadtak a Fidesztől, vagy akik elpártoltak a Fidesztől és a Tiszához mentek, nincsen semmiféle ajánlat, hogy oké, de miért gyertek vissza hozzánk? Miért lennénk jobbak, vagy miért csinálnánk másképpen, mint korábban? És ez visszavezet engem, vagy emlékeztet engem egy régebbi történetre, tehát a 2010-es években annó az MSZP együtt, stb., már ezek ilyen feledésbe merült nevek, ezek a formációk próbálkoztak azzal, hogy valamennyi tartalmi megújulást felmutattak, de érdemben nem válaszoltak arra a kérdésre, hogy jó, oké, de akkor mit csinálnánk másképp, mint 2010 előtt. Arra vártak lényegét tekintve, hogy az emberek megutálják egyszer majd Orbán Viktort, és hát akkor ők lesznek majd a kézzel
0: nem lehet,
1: hogy alternatíva, csak ez nem következett be.
0: Nem lehet az, hogy Orbán Viktornak is valami hasonló a taktikája? Tehát azt mondja, hogy Magyar Péter mögül előbb-utóbb kihátrálnak, hogyha zajlik az, ami most zajlik a kormányzás tekintetében, gondolja ezt Orbán Viktor, és onnantól kezdve azt mondja, hogy a bázist meg tudjuk tartani a brüsszelezése, és majd visszajön akkor az a elkeseredett, vagy kiábrándult, Tiszához pártolt egykori fideszes, és akkor majd újra kormányerő leszünk, hiszen ő már ilyen dátumokat is emleget.
1: Igen, ez egyébként nem egy ördög, vagy ez nem egy valóságtól elrugaszkodott politikai stratégia, én úgy látom, csak viszont itt ugye pont az az elem hiányzik, amit említettem az előbb, hogy miért? Mi az az alternatíva, vagy mi az, amit másképp csinálna Orbán Viktor, amitől vonzóbb lesz azoknak, akik elpártoltak tőle. És továbbra is nekem ez a beszélgetés azt csugalja, és hogyha így az előzményeket így látom, hogy a választások óta, hogy elkerüli a vereségnek a mélyebb elemzését, azon így gálánsan túllép kvázi Orbán Viktor. És nem mondja azt ki, hogy tulajdonképpen mi okozta a vereséget, és nem látom azt, hogy mi az, tényleg mi lenne az, hogy azt mondja, hogy innentől kezdve másképp csináljuk. Csak ugye Orbán Viktor nyelvezetében ismeretlen szó a beismerés. És ezt ennek tudom, tehát, hogy amikor a NER 16 éve alatt egyszer sem hallottuk azt, hogy igen, itt mi valamit elrontottunk, valamit másképp csináltuk, ez az izomból meghosszabbítjuk bicskéig mentalitás, vagy politikai stratégia, itt is ebben is ezt látom, hogy beismerni nem szabad, mert az gyengeség, csak nem tudom, hogy ez mennyire jó stratégia, egyelőre én a kivárást látom még.
2: Menjünk is tovább, mert a tegnapi napon nem ez volt az egyetlen érdekes vagy izgalmas téma. Ugye Bak András megnevezte az új legfőbb ügyész jelöltjét, Fejes Pétert. Ő korábban főügyész volt egészen 2012-ig, amikor is bizalomvesztés miatt megszűnt a megbízatása. Ugye ez Polt Péter legfőbb ügyészsége alatt volt. Bak András egyébként kiemelte, hogy a pályája az nem politikai lojalitáshoz kötődött. Ez az első olyan eset, amikor egy bizalomvesztés az mondjuk, hogy pluszpont lehet egy főügyész esetében?
1: Nagyon, nagyon nehéz, ugye az ügyészség az egy nagyon, nagyon zárt szervezet, tehát mi abban nem látunk bele azokba a viszonyokba, bár most itt a aranykonvoj miatti történetek azért a csatazaj kihallatszódik, és látszanak azért azok a repedések az ügyészi szervezeten belül. Én egyelőre óvatos lennék a megítélését illetően, hiszen Fejes Pétert nem ismeri a nyilvánosság, tehát nem tudjuk, hogy az ügyészségen belül hol helyezkedik el. Igazából nekem sokat mondó az, amit a bevezetőben is említettél, hogy a Tisza párt az egyelőre kivár, tehát nem látjuk azt, amit Szatmári Zoltán esetében láttuk, hogy már azonnal felmerül ennek majd a kifogások. Ugye említettétek, hogy Horváth Lóránt fog érkezni itt utánam. Hát, hogyha valaki problémát lát ebbe, akkor ő valószínűleg majd fogja is mondani, illetve fogja is majd jelezni, hogyha olyan információkat tud meg, amelyek adott esetben Fejes Péterre úgymond idézve terhelőek, vagy hogy hát úgymond problémások, hiszen Szatmári Zoltán esetében is azonnal kijött vele. Tehát én azt mondanám, hogy Horváth Lóránt lesz az illető, aki úgymond indikátora lehet ennek a folyamatnak, tehát érdekes lesz majd az ő véleményét is meghallgatni.
0: Mekkora pénzt tennél arra, hogy a Tisza többség elfogadja Fejes Pétert majd?
1: Én ezen nagyon óvatos lennék, tekintettel arra, hogy nekem már volt a választások előtt egy felsülésem, hogy én a Fidesz győzelmét mondtam mindenhol, hogy a Fidesz fog győzni, és nem a Fidesz győzött, úgyhogy én nagyon óvatos vagyok.
0: Mennyire befolyásolja mondjuk a Tisza többséget az a tény, hogyha most Fejes Pétert nem fogadják el, akkor minden bizonnyal decemberig nem is lesz már legfőbb ügyész, és hogyha nincsen legfőbb ügyész, az egy egészen érdekes és eddig nem ismert alkotmányügyi helyzetet okoz az ország működésében.
1: Itt az a baj legalábbis, Magyar Péter ott követett el politikai stratégiai hibát, én úgy látom, amikor a választások után nagy lendülettel bejelentette, hogy na kinek, ki mindenkinek kell távoznia. És most kizárólag csak is politikai értelemben mondom, mert amit ő ezzel kapcsolatban csinál, az nem mindig, mondjuk úgy, hogy az én jogállami ízlésemet nem mindig állja ki, és akkor most nagyon finoman fogalmaztam.
0: De a szavazóinak a többségét viszont igen.
1: Igen, igen. Tehát ezért mondom, hogy azt, hogy most én mit mondok, az egy, hát nem azt mondom, hogy mellékes, de hogy helyi értékén kezelendő.
2: A legfőbb ügyésznek pedig különösen meghatározó szerepe van, tehát azt hiszem, hogy az ő elmozdítása az
1: igen, tehát hogyha politikailag nézem, akkor a legfőbb ügyésszel kellett volna kezdenie ezt a sort. És az utóbbi hónapok eseményeiben megmutatták, hogy tényleg tényleg, tehát, hogy a talán még a legfőbb ügyész ezekben az időben, talán még az államfőnél is egy fontosabb és egy relevánsabb pozíció. És ehhez képest továbbra is azt látjuk, hogy de facto nincs érdemi vezetése az ügyészségnek, tényleg látszódnak azok a konfliktusok, amelyek alapesetben nem szoktak látszódni az ügyészségen belül. Ugye az egy nagyon érdekes felvetés, amit ugye az új legfőbb ügyész jelölt mondott, vagy legalábbis elárul valamit, hogy Györgyi Kálmán tekinti, mondjuk így, hogy hát a példaképének, ha jól idézem őt. Hát Györgyi Kálmánt nagyon furcsa körülmények között mozdította el a Fidesz az első kormányzása idején, úgyhogy remélem nem mondtam hülyeséget ezzel, hogy így időben mikor volt Györgyi Kálmán. Tehát, hogy ő volt az, akit a Fidesz nagyon furcsa körülmények között már elmozdított egyszer a helyéről, úgyhogy ez mindenképpen így elárulhat valamit az ő filozófiájáról.
0: Visszatérve még a nem Orbán Viktorhoz, bár egyébként ő is ennek részese. Ugye a Fidesz bejelentette, hogy most egy nem békemenetet, hanem zászlómenetet tart október 23-án, ahol nem szólal fel Orbán Viktor, Bóka János frakcióvezető, Schmidt Mária és Áder János mond beszédet, és egy 1848 méter hosszú magyar zászlót fognak vinni. Két kérdésem van hozzád. Az egyik, miért nem 1956 méter hosszú a zászló? Kettő, Orbán Viktor visszatért a közéletbe. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ő hátrébb vonult, hallgat, és ezért nem mond beszédet. Itt van köztünk, hiszen most is beszélgettünk arról, hogy a televízióban egy órás interjút adott, nem először. Akkor miért nem beszél ő?
1: Orbán Viktor szereti a vesztes képeket elkerülni. Tehát, hogy láttuk azt, hogy a Fidesznek a tömegmozgósítása az utóbbi hónapokban, hát finoman szólva sem idézi a régi időket. Most Orbán Viktor ahhoz szokott hozzá, hogy a békemeneten kiáll, és ott több százezer ember, vagy legalábbis több tízezer ember ott áll előtte. Most neki az képileg nagyon veszteséges volna, hogyha egy pár száz vagy pár ezer fős tömeg előtt állna ki, mert akkor az nagyon ráégne az a kép, hogy hát a kormányfő az már csak ennyit tud. Igazából, vagy a volt kormányfő már csak ennyit tud itt igazából. Ez egy ilyen békemenet pótléknak is tekintem tulajdonképpen, mint egy ilyen biztonsági játéknak, hogy érzi a Fidesz, hogy valamit mozgósítani kell, ezért akar is egy rendezvényt szervezni, meg nem is. Mert ugye ezt ugye az extravagáns Orbán pólókról is, persze Szilágyi Ákos szervezi ezt a demonstrációt, ugye ezt így könnyű rátolni adott esetben, hogyha nincsenek rajta elegen, akkor azt mondja, hogy ja, hát ez nem is a mi rendezvényünk volt tulajdonképpen.
2: Hát ott ez Bóka János frakcióvezető.
1: Igen, ha pedig sokan vannak ezen a zászlómeneten, most ugye erre gondolok, ugye a zászlómeneten pedig sokan vannak, akkor hát duzzad a nemzeti erő, és a többi, úgyhogy a Fidesz még nem mer erőt demonstrálni. A zászló méretével kapcsolatban pedig őszintén nem tudom. Itt is igazából azért...
0: Nem az lenne a logikus?
1: Most
0: október 23-án?
1: Én ezzel kapcsolatban neutrális vagyok, tehát hogyha most a szervezők így akarják, akkor miért ne vonulhatnának?
0: Nem azt mondom, hogy nem lehet, csak hogyha egy október 23-ai rendezvényen szimbolikus jelentőséget tulajdonítok annak, hogy hány méter hosszú a zászló, akkor ezt az 1848 méter hosszú zászlót nem március 15-én kellett volna végigvinni, és most egy 1956-ot?
1: Logikus a felvetésed. Én azt mondanám inkább, hogy ez a zászló téma is pontosan arra jó, hogy tehát hogy most sem a mozgósításról beszélünk, most sem arról beszélünk, hogy ott hány ember lesz majd ott, hanem a zászló menete a téma, és így már odébb helyezi majd a fókuszt, és ugyanezt gondolom majd látni majd magán az eseményen is, amikor nyilvánvalóan a kamera meg az embereknek a figyelme nem arra fog majd irányulni, hogy ott hányan vannak elsősorban, hogy ott hányan vannak, hanem hogy milyen hosszú ez a zászló, és akkor ezáltal a vizuális figyelmet odébb irányítja adott esetben a tömegről. Így tehát mondjuk így, hogy kockázatot mérsékel a Fidesz ezzel a rendezvényen.
2: Egyébként aztán most bejelentették, hogy élőben közvetítik, tehát azt hiszem, hogy valami nagy durranást várnak tőle.
1: Hát ezért mondom, hogy ez egy ilyen köztes
0: megoldás. Látványos, azért ez látványos.
1: Igen, tehát azért mondom, hogy ez egy köztes megoldás, tehát hogy rosszul ebből nem tud kijönni a Fidesz. Akkor is, hogyha felsül ez a rendezvény, mert kevesen vannak, ha pedig sokan vannak, akkor az pedig nettó nyereség.
2: Árpási Bencének, a Népszabadság újságírójának köszönjük, hogy itt
1: volt. Köszönöm a meghívást.
0: Köszönjük szépen.

0: too good. Oh, it's just too good.
1: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 új elnök helyettesét. A médiatanács új tagjává viszont csak a Mi Hazánk jelöltjét, Radetzky Andrást választották meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították. A parlament az új gyermekvédelmi törvény módosítását is elfogadta, amelyre a Fidesz és a Mi Hazánk képviselői nemmel szavaztak. A stúdióban Bakaev Zoltán és Komlódi Gábor. Péntek reggel rendkívüli ülést tart a fővárosi közgyűlés a Fidesz-KDNP kezdeményezésére. Az ellenzéki frakció azt szeretné elérni, hogy Karácsony Gergely a jövőben csak a közgyűlés előzetes felhatalmazása alapján dönthessen a fővárosi közfejlesztések tanácsában. Vendégünk Böröcz László. Megszűnt az uniós eljárás, amely több mint 1500 milliárd forintnyi támogatást tartott befagyasztva Magyarországon. A döntéssel megnyílik az út a több mint 4 milliárd eurónyi kohéziós forrás előtt, és a modellváltó egyetemek ismét teljes hozzáférést kaphatnak az Erasmus Plus és a Horizon Európa programokhoz. Gálik Zoltán kérdezzük. Éles vitát váltott ki a múlt héten társadalmi egyeztetése bocsátott vagyonadó tervezet. A Joint Venture Szövetség azt javasolja, hogy az adóztatás küszöbértékét emeljék 5 milliárd forintos cégértékre. Így mintegy 5500 jellemzően kis- és középvállalkozói tulajdonos mentesülhetne a közvetlen teher alól. A szervezet számításai szerint ezzel a tervezett adóbevétel 60-65%-a továbbra is elérhető maradna. Csorbai Hajnalkával és Pistyúr Veronikával beszélgetünk.
3: Jó estét, tiszteltel, köszöntöm Önöket, de először Komlódi Gáborral és Bakaev Zoltánnal. Szervusztok, jó estét!
4: Jó estét!
3: Zoltán a Della Podcast szerkesztő műsorvezetője, Gábor pedig ügyvéd, örülök, hogy itt vagytok. Néztétek, hallgattátok tegnap Orbán Viktor beszélgetését Bajer Zsolttal?
4: Igen, néztük, hallgattuk.
3: Akkor tudunk róla beszélgetni.
4: Igen.
3: Mik voltak a benyomásaitok? Kezdjük akkor ezzel. Egy aktív politikust láttatok, vagy egy kicsit nyugdíjba vonult búcsúzkodó politikust.
4: Hát ugye a szájával azt mondta, hogy ő most a háttérben újjá szervezi a jobb oldalt, és hogy ő nem, most nem a csapatkapitányi szerepet vállalta, hanem az edzői szerepet, mert egy képtelen futballhasonlatokon kívüli területen mozogni. De ehhez képest az embernek meg az az érzése, hogy valamit szeretne kihozni abból a szerepből, amiben van, és lehet, hogy van egy elképzelése arra nézést, hogy van egy út visszatérésre. Én azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy lehet, hogy ebben a halmazban egyedül vagyok, azt gondolják, hogy kicsit félreértelmezni a saját szerepét, Orbán Viktor és a Fidesz szerepét. Szerintem őnekik már, még ha nagy lesz is a csalódás a Tisza kormányban, akkor sem az ő visszajövetelük lesz az, ami elképzelhető.
3: Zoltán?
5: Hát nekem az jött le, hogy ott folytatják, vagy ott akarják folytatni, ahol április 12-én abba hagyták.
3: Volt is egy ilyen mondata.
5: Igen, utolt is erre. Tehát lényegében ugyanazon az úton mennek, masíroznak tovább. Talán lesz majd másik témánk, ami ezt részlegesen érinti, ez a gyermekvédelmi törvény megszavazása. Ott is azt érzékelem a Fidesz frakció hozzáállásán, hogy nem bántunk meg semmit, a magunk igazát továbbra is helyesnek gondoljuk, kitartunk mellette. Volt egy kis bizonytalanság a választás után ebben azért, de nekem úgy tűnik, hogy Orbán Viktor a háttérben megpróbálja rendezni a sorokat, és hát ami még szintén kiderült ebből az interjúból, nem újdonság most már, mert hetek óta tudjuk ezt, hogy továbbra is arra bazíroznak, hogy a gazdasági problémák majd meggyengítik a Tisza kormányt, és akkor valami fajta tér nyílik a Fidesz előtt. Abban én nem értek egyet a Gáborral teljes mértékben, hogy a Fidesznek akkor sincs esélye, hogyha meggyengül a Tisza támogatottsága. Azért az 1 millió fix szavazója még mindig megvan Orbánnak, és azt nem tudjuk, hogy akik átszavaztak a Fidesztől a Tiszára, és esetleg csalódnak Magyar Péter politikájában, azok hova fognak majd visszalavírozni.
3: Meg hogy mennyien vannak, mert azért az ő szavazótáblának a jelentős része azért abból fakad, hogy azt mondta nagyon jelentős tömeg, hogy elég volt.
4: Pontosan, tehát én azért...
3: És pont az orbáni rendszerből volt elég, ők nem fognak visszamenni valószínűleg, vagy nagyon, nehéz ezt kitalálni.
5: Ott is azon a ponton volt az Orbán rendszerből, de a történelem tanúsága az, hogy az idő meg tudja, hát mondjuk fogalmazunk így, szépíteni az emlékeket, vagy legalábbis árnyolni tudja a rossz emlékeket.
3: Igen, valaki a Kádár korszakra is úgy emlékezett, ja, de az később, hogy milyen jó volt. Évnek.
4: Szóval én azt nem zárom ki, hogy Orbán után lesz majd egy
5: 30
4: Fidesz.
5: Évnek, hát 90 évben visszajöttek a szocik a kormány.
4: Hát igen, tehát hogy azt nem zárom ki, hogy Orbán nélkül lesz esélye majd egyszer egy újra szervezett Fidesznek. Na de azért, amikor azt mondja a Fidesz, hogy ők jobban kormányoznak egyébként, mint a Tisza, akkor ott olyan érzés van az embernek, hogy itt valamit nem értenek. Tehát mert ha jobban kormányoztak volna, akkor most ők lennének kormányon. Akkor április 12-én nem őket küldték volna, hanem ő rájuk szavazott.
3: Jó, arra még ott nem volt akkor próba, hogy Magyar Péter hogy kormányoz.
4: Ez kétségtelen tény, de az sem igaz, hogy ők jobban kormányoztak, mert az emberek viszont azt látták, hogy mi történik, és azért azt sem szabad elfelejteni, hogy az elmúlt fél évben pedig sokkal többet látunk, és enged láttatni a rendszer, mint amit előtte sejtettünk.
3: Nekem inkább az a fura, hogy amit Zoli mondott, hogy a gazdasági nehézségekre várva, arra számítva bízik abban Orbán Viktor, hogy vissza tud térni a Fidesz, miközben hát azt nekik valamilyen módon mégiscsak érzékelniük kellett, és ezzel magyarázta egyébként Orbán Viktor az egyetlen módon a vereségüket, hogy pont a gazdasági nehézségek, amiket az ő kormányzásuk okozott, vezetett nagyon sok embert arra, hogy ne rájuk szavazzon.
5: Csak ezt ugye ezt nem mondta ki, hanem azt mondta,
3: hát,
5: hogy
3: milyen, valahogy
5: nem,
3: így
5: azt mondta, nem hogy most milyen nagy eredményeket mondta el, hogy az, hogy a gazdaság még működik, a Szijjártó Péter beruházás ösztönző politikájának köszönhető, hogy az ő korszakukban adót csökkentettek, most meg adót emeltek, tehát a valóságtól teljesen elrugaszkodott volt egyébként, amit ezügyben Orbán Viktor közölt. Én olyan beismerést nem hallottam.
3: Ezt nem most mondta, ezt az előző Bayer interjúban mondta, hogy azt érti, hogy a gazdasági nehézségek okozták a szavazatok elvesztésének nagy részét. Az összes többit nem értette akkor. Most úgy látszik, hogy egy másfajta magyarázatra jutott.
4: Én azért azt gondolom, hogy visszakanyarodjak az előző gondolatomhoz, hogy az elmúlt fél évben nagyon sok dolog, egyfelől világos lett azok a dolgok is, amiket maximum csak sejtettünk, sőt olyan dolgok is, amiket nem is sejtettünk, a klasszikus viccel a repülőn, de hogy azon kívül még nincs az a fajta elképesztő dömping a médiában, ami nem tudom más olyan fogalmazni, de ostobaságokkal mossa az emberek agyát, ugye lesz témánk többek között a gyermekvédelmi törvény, de hogy például más nem említsek, mondjuk a rezsicsökkentés. Ugye a rezsicsökkentést hallgattunk 16 éven keresztül, ma végre lehet erről normálisan beszélni, hogy a rezsicsökkentés eredménye volt az, hogy mi lényegében a közszolgáltatás, közművek szolgáltatási rendszerét, ez a víz vagy bármi más, egyszerűen totál tönkretette ez az ostoba, a piaci modellekkel teljesen szembe menő egy politikai termék. Tehát, hogy erről most már lehet beszélni, és csak azért mondom, hogyha elkezdődnek akár nehézségek is, túl azon, hogy milyen politikai párt az, aki arra bazírozik, hogy majd rosszabb lesz, rosszabb élünk, mint 4 éve. Szóval, hogy ha el is kezdődnek ilyen nehézségek, most már lehet arról beszélni, hogy ezeknek mi az oka, ahogyan te fogalmaztál. Én mondjuk nem vagyok ennyire karakteresen fogalmazott, de legalábbis nagy részében ők tehetnek arról, hogy itt tart ez a magyar gazdaság, ahol tart. Tehát ez nem véletlen. Vagy azért mondom, hogy szerintem hosszú az az út, hogy a szavazók jelentős többsége úgy gondolja, hogy tökre örülne neki.
5: Igen, előbb azt mondtam, hogy én látok még esélyt a Fidesz előtt, de valóban ezt tudom azért árnyalni, mert azért több olyan akadály is tornyosul. És én azt, hát ami engem igazából zavar most Orbán nyilatkozatában, hogy az az optika, hogy megint megpróbálja kétosztatúvá tenni a társadalmat. Hogy vagyunk mi a rendes magyarok a nemzeti oldalon, és vannak ezek az új kommunisták, ezek a balosok, ezek akik mindig a nemzet vesztére törnek. Szerintem az áprilisi szavazáson ez nagyon erősen jelen volt akkori ellenzéki voksokban, a gazdasági problémákon túl, hogy egyszerűen tele volt a hócipője mindenkinek azzal, hogy ő nem rendes magyar csak azért, mert nem pont azt gondolja, mint Orbán Viktor. De ezektől nem tud megszabadulni Orbán, az látszik, hogy nagyon beleragadt a saját ideológiai bűzkörébe, tehát megújulást én egyelőre nem látok azon az oldalon.
3: Egyébként érdekes, mert ezt a parlamentben kevésbé lehet hallani, de ma például előkerült megint az LMBTQ lobby, és hogy egészen döbbenetes módon a gyermekvédelmi törvény kapcsán sikerült megfogalmazni a Fidesz frakciónak, hogy ez már megint az.
5: Azért nem hallod a parlamentben, mert így van kitalálva most a Fidesz politikája, hogy házon belül van egy visszafogott polgárinak, magát polgárinak mutató jobboldali frakció, de az érdemi politikája a Fidesznek házon kívül, a parlament falain kívül történik, és Orbán Viktor is annak a gründolásában.
3: De látod, ezt az LMBTQ dolgot, ezt nem bírták elengedni.
5: Ezt nem.
3: Tehát, hogy egy gyerekvédelmi törvény, amelyik annak örvén születik meg, hogy mi történt az elmúlt 16, vagy lehet, hogy 30 valahány évben, vagy ki tudja mennyi idő alatt a gyermekvédelemben, ami minden volt, csak védelem nem azoknak a gyerekeknek, akik bekerültek az állami ellátórendszerbe. Ennek kapcsán sikerül azt mondani, hogy LMBTQ.
4: Hát nem tud más tenni, nem akarom őt védeni, mert én leszek az utolsó, aki ilyet tesz. De ugye tekintettel arról, és erről most kár kinyitunk ezt, hogy a szociális ellátórendszerrel, az oktatással, az egészséggel mit kettek, de ez a gyermekvédelem, ez pont azért nagyon sarkalatos kérdés, mert egyfelől a keresztény, jelensen ez egy politikai pártnál bármit is, a nemzeti és a családbarát az egész hát politikai elképzelése a Fidesznek, arcul lett ütve azzal, amikor kiderült az, ami történt a gyermekvédelemben, hogy valóban így van, hogy nem lehet gyermekvédelemnek nevezni. És nem volt rá más válaszuk, és ebben teljesen egyetértünk, hogy ugyanazokat a gombokat nyomkodja Orbán Viktor, amik eddig nem jöttek be. Nem volt rá más válaszuk, csak hogy ezt az aljas ostobaságot összemosták, el tudtak menni odáig, hogy a homoszexualitás az egyenlő a pedofíliával, ami egyébként arcpirító aljasság, és ugye ezt aztán az összes influencerük, akiket azóta hála jó égnek, ugye állami bevétel nélkül a szélnek keresztettek, a közszolgálati médián keresztül az összes óriás plakáton tolták. Ezért mondom azt, hogy mi ugyanezt mondtuk akkor is, csak a mi hangunk halkabb volt tekintettel arra, hogy ez az elképesztő rogáni propaganda gépezet ezt elsöpörte. Ma már ez nincs mögöttük, és ezért vagyok én egy kicsit bizakodóbb abban, hogy végre talán elindulhat egy értelmes.
3: Hát már meglátjuk ezt a zászlómenetet, Isten család haza, tehát, hogy ez majd mit jelent, mennyi embert is, és ott mi történik. Ugye azt tudjuk, hogy Orbán Viktor például nem történik, mert ő nem fog beszélni, oda sem megy, majd Áder János megint képviseli az érdekeket. Nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal van, 3 új elnök helyette, sokkal bejebb vagyunk?
5: Én azt gondolom, hogy ez egy fontos pillanat a hivatalnak az életében, mert most vált teljessé a vezérkar, és ugye az elnök asszony Unger Anna arról beszélt, hogy addig nem is akar elkezdeni az egyes alegységeknél embereket nem akar fölvenni, ügyeket nem akar delegálni, hanem ezt majd a későbbi elnök helyettesére akarja delegálni. Na most fölállt a vezérkar, tehát most már nincsen kifogás, most már akkor tényleg el lehet kezdeni az érdemi munkát, úgyhogy én nagyon kíváncsian várom, hogy hogyan fognak haladni.
4: Ezzel abszolút egyetértek, és ráadásul nagyon nagy szükség van rájuk. Tehát például, amikor Fülpár azt mondja, hogy szívesen tenne valahol egy vallomást arról, hogy miként irányították az ügyészség belső szervezetén keresztül a büntető eljárásokat politikai szándékok mentén, akkor nincs, aki ez elmenjen elmondani, mert ugyanaz a legfőbb ügyészség dolgozik, akikről szeretne beszélni nagy valószínűséggel, akkor nagyon nagy szükség van még akkor is, hogyha tudom, hogy ez a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal nem lesz jogosult minden, hanem csak ugye.
6: Ilyenre például pont nem.
4: Ezért mondom, de aztán még akár a hatásköreit vagy jogosultságát ki lehet bővíteni egy törvénymódosításra. Szóval szükség van arra, hogy legyen egy alternatíva, mert az ahova most eljutott az ügyészség a társadalmi megítélés szempontjából, annál tényleg már nincsen lejjebb, és ezt muszáj visszaállítani, és ebben nagyon nagy szerepe van ennek a hivatalnak.
6: Ideig a médiatanácsot érhette az a vált, hogy egy nemű, már hogy nem férfi vagy nő értelemben, hanem mindenkit a TISZA jelöltjei közül szavaztak meg. Most a Mi Hazánk jelöltjét a korábban már meglévő és aztán lemondott Mi Hazánkos erőt helyére Radetzky András megválasztották, de megint nincs fideszes és KDNP-s. Jól van ez így?
5: Ennek a gyakorlati jelentőségét én nem látom. Ugye itt az történt, hogy ha jól tudom, akkor a korábbi 5 tagú testületet 7 fősre bővítették. 3 jelölt ment be a TISZA kezdeményezésére, és 3 menne be az ellenzéki pártok javaslatára, plusz ott az elnök Polyák Gábor. És az a testület, ez egyszerű többséggel hozza meg a legtöbb esetben a döntéseit. Hát tulajdonképpen már most biztosítva van.
6: Hát a Polyák Gábor mindig úgy gondolja,
5: amennyiben Polyák Gábor egyetértően figyeli a médiapiaci alakulásokat a TISZA kormánnyal párhuzamosan, de azért mondjuk inkább azt tudom elképzelni, hogy abba az irányba fog majd ő szavazni. Szóval megvan az a bizonyos többség, ami szükséges ahhoz, hogy ezek a döntések megtörténjenek. Itt most személyekkel nyilván lehet rugózni, a Fidesznek saját szíve joga, hogy kit jelöl erre a posztra. Most legutóbb talán Szabó László neve hangzott el. Én komoly kifogásolnivalót nem is látok egyébként az ő jelölésében, úgyhogy ezt én személy szerint a politikai cirkusz kategóriájába sorol.
6: Csak mert csak. Van viszont egy másik, hát ez biztos politikai cirkusz, de nem először kerül elő, hogy meg kéne vizsgálni a parlamenti képviselők alkoholos és kábítószeres befolyásoltságának lehetőségét. Van ennek parlamenti értelme?
5: Nem került be a listába?
6: Hát az nehezebb mérni. Uh-huh.
5: Igen.
6: Hát lehet. Az nem egy fújás csupán.
4: Igen, hát az nagy baj lenne, hogyha ez kizárási ok lenne egyébként akár a szavazásnál is. Szóval, hogy szerintem egyébként helye van. Tehát az, ha már csak azért is, mert én nagyon nyugodt lennék, hogyha néhány országgyűlési képviselő nem az kéne gondolom, hogy ennek elment az esze, hanem az a megnyugtató érzés, hogy egy szintben csak berúgott. De abban, ugye, hogy Hofi Géza volt, hogyha abból holnapra még kihozalódhat. Tehát én ezt abszolút tudom támogatni, hogy történjen a parlamentben.
6: Ez jogilag hogyan néz ki, ügyvéd úr?
4: Hát egy munkahelyen ezt előírhatják, nem probléma. Hát ugye egy álszabályban elő lehet azt is írni, hogy miként viselkedhetnek, hát ugye ebbe a korábbi
6: látjuk,
4: házmester,
6: hogy milyen,
4: korábbi házmester nagyon, nagyon ügyes az gyakorlatot alakított ki, igen, hogy hogyan szabályozza a demonstrációs eszközök használatát, vagy a közbeszólásokat. Tehát ugyanígy egy munkahelyen, hát nyilván nem probléma ez, hát jogilag megoldható.
6: Ugyanilyen egyetértő vagy?
5: Az alkohollal természetesen, de hogy a...
6: Nem azzal, azt még érteném is, hanem a szondázással.
5: Én ezt nem tartom olyan horderejű ügynek, hogy itt most bőven kifejtsek bármilyen véleményt. Nyilván fontos az, hogy józanul döntsenek a képviselők, de igen, nem ezt tekintem az ország legfontosabb problémája.
6: De látod, ez például egy parlamenti program volt ma, hogy Pocs János képviselő mennyit ivott és ivott-e. És alkoholos befolyásoltság ez alatt áll-e vagy sem?
5: Hacsek és sajó jelenet. Tehát ez a kabaré szintje. Hadd ne kelljen ezzel foglalkozni.
6: Hát jó.
5: Az állampolgárnak.
6: Bakaev Zoltán, Komlódi Gábor. Köszönöm szépen.
4: Mi köszönjük a lehetőséget.
5: Köszönjük.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények, és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Fürth Pál volt főügyész nemrég azt állította, hogy az aranykonvoj ügy egy politikailag kreált ügy, amelyben Orbán Viktor adott utasítást a szolgálatoknak, hogy csapjanak le az aranykonvojra. Most pedig Fürth Pál neve egy újabb kulcsfontosságú ügyben, illetve ügyekben merült fel. Vasárnap este még Magyar Péter Facebookon bírálta a volt főügyészt amiatt, mert állítása szerint politikai nyomásra érte el azt, illetve szándékozott elérni Fürth Pál, hogy Magyar Pétert ellehetetlenítsék az országgyűlési választáson való indulástól. Aztán tegnap a parlamentben már egész máshogy kommunikált. Magyar Péter azt mondta, hogy Fürth Pál tanúskodni fog néhány ügyben, és megerősíti azt, hogy politikai nyomásgyakorlás zajlott. Itt van velünk Horváth Lóránt, aki az Osad Bankban, az Osad Bank képviselője az aranykonvoj ügyben, Fürth Pálnak pedig a jogi képviselője a fegyelmi ügyében, és egyben az ügyvédkör elnöke is. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok.
1: Köszönjük, hogy itt van velünk.

0: Szóval mikor vette fel a kapcsolatot Fürth Pál és Magyar Péter, ki vette fel kivel a kapcsolatot?
1: Ez egy jó kérdés. Nyilván, hogy erre nagyon visszafogottan kell tudnom válaszolni. Azt egyértelműen le tudom szögezni, hogy Fürth Pál közvetlenül a miniszterelnök úrral nem áll kapcsolatba, tehát nem közvetlenül neki küldte ezt az SMS-t. Valamilyen reakciót kellett neki adni erre a miniszterelnöki felszólításra. Tudnélik, a tegnap előtti poszt ki lett egészítve, nem tudom, hogy ezt a tisztelt nézők követték-e, de kijött egy alapposzt, és utána egy kétsoros hozzátoldás, még pedig arra vonatkozóan, hogy egy felhívást tartalmazott, amelyben felhívta Fürth Pált arra, hogy álljon ki, legyen bátor, és mondjon erre valamit. Aznap este, tehát vasárnap este egy hosszú kommunikáción volt Fürth Pállal, és abban maradtunk, hogy erre valamilyen reakciót kell adni, és végül az én Facebook oldalamon jött a válasz, hogy határozott álláspont, hogy ezekben az ügyekben meg kíván szólalni a megfelelő és hatáskörre rendelkező hatóságok előtt.
0: Előtte egyébként nem kívánt ezekkel előrukkolni, vagy előállni, hogy tulajdonképpen tudomása van arról, hogy politikai befolyásoltság történt bizonyos ügyekben, ezt az aranykonvajnál már mondta, de ugye itt más ügyekről is szó van, mely ügyekről?
1: Elég kötött a helyzetünk, tudnélik, egy ügyész nem beszélhet nyíltan, tehát itt nem arról van szó, hogy egy ügyész, és legyen az egy beosztott ügyész, vagy főügyész, kiáll a sajtó elé, és akkor elkezdi mondani a véleményét. Tehát ennek nagyon komoly, akár munkajogi hatásai is lehetnek, tehát felfüggesztéssel vagy hivatalvesztéssel is járhat. Tehát ezt nagyon óvatosan kell kezelni, de annak semmi akadálya nincsen, hogy valamilyen eljárásban ő elmondja a véleményét. És így is történt, tehát a fegyelmi eljárás adott lehetőséget arra, hogy egyáltalán az aranykombolyjal kapcsolatban bármit is mondjon.
0: Hogy fog ez kinézni a technikai megvalósulást tekintve? Szóval ő kész tanúvallomást tenni, ki fogja őt beidézni, hogy akkor meghallgassák, amit szeretne mondani?
1: Igen, ez a következő $1 millió kérdés. Tehát gyakorlatilag egy olyan eljárásnak kellene lennie, ami még egyelőre nincs a látókörünkben. Egyet biztosan tudunk, hogy az országgyűlés bizottsága vizsgálja a végrehajtókkal kapcsolatos ügyeket, és a Völners hadul ugye ehhez kapcsolódik, tehát a bizottság az elvileg meghallgathatná őt tanúként.
0: Tehát akkor ez itt már a bizottságon múlik, hogy meghallgatja.
1: Így van.
0: Tanúként. És mi a helyzet Magyar Péter telefonos ügyében? Ugye azt mondta, hogy ott is tudomása van arról, hogy hát utasítást kapott arról, hogy itt egy bűncselekményt kell kreálni abban az ügyben, tehát tanúvallomást?
1: Magyar Péter telefonos ügyét jelenleg a központi nyomozó főügyészség nyomozza. Én azt kis esélyt látok arra, hogy a nyomozó ügyészség őt tanúként fogja idézni, mint ügyészt. Egyéb eljárásokat most keresünk, hogy mik vannak még ezzel kapcsolatban a folyamatban, és hát nyilván állunk a hatóságok rendelkezésére.
0: Várnak egyébként fordulatot attól, hogyha mondjuk Fürth Pálnak lehetősége lesz tanúvallomást tenni, akkor mondjuk elővehetnek magasabb szintű politikusokat is, esetleg korábbi minisztereket?
1: Én jelentős fordulatokat várok.
0: Mi az oka annak, hogy más ügyészek nem álltak eddig a nyilvánosság elé azzal kapcsolatban, hogy itt az elmúlt években politikai nyomásgyakorlás zajlott?
1: Nagyon sok olyan kritikát kapok én személy szerint is, hogy miért védem Fürth Pált, vagy miért álltam mellé. Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy nem Fürth Pál mellé álltam, hanem az ügy mellé álltam, és az ügy pedig az, hogy tárjuk fel az ügyészség elmúlt 16 évben történt visszaéléseket. És hogyha Fürth Pál az az egyetlen ügyész ebben a hatalmas ügyészi karban, aki jelentkezett arra a feladatra, hogy egyáltalán beszéljen, mert kinézek az ajtón, és nem látom az ügyészeket sem, főügyészeket sorban állni, hogy vallomásokat tegyenek, vagy egyáltalán bármilyen nyilatkozatot tegyenek, akkor ezt értékelni kell. Értem, hogy Fürth Pálnak lehetnek bizonyos érintettségei ügyekben, és ő ezt nem is tagadja, és nyilván, hogy ennek is vállalja a következményét, de azt viszont értékelni kell, hogy ő az egyetlen személy, aki kiállt. Hogy mások miért nem állnak ki, nagy valószínűséggel azért, mert ennek nagyon jelentős a retorziója.
0: De akkor kijelenthetjük, hogy most Magyar Péter felszólítására állt ki, előtte pedig ugye az aranykonvoj ügy kapcsán júniusban, amikor beadta a felmondását, az a lemondását akkor.
1: Igen, júniusban, amikor ő lemondott, az semmiféle felszólítást nem előzte meg, tehát nem a politika hatására mondott fel, hanem azért, mert érzékelt, hogy a legfőbb ügyészség egyes szereplői részesei azoknak a politikai légérintett ügyeknek, mondjuk az aranykonvoj ügynek, ami már tarthatatlan. Tehát én azt gondolom, hogy maga a kiállása az már a lemondásakor megtörtént.
0: Fontos kérdés még, azt hiszem, hogy vannak-e bizonyítékok az ő tanúvallomásán túl, tehát neki mondjuk tárgyi bizonyítékai, más tanút meg tudnak-e hallgatni, tehát ő mire tud hivatkozni abban az eljárásban, amiben majd őt meghallgatják esetleg?
1: Én semmire, tehát hogy ezt neki kell majd alátámasztani, de azt gondolom, hogy igen, azt gondolom, hogy ezek az állítások nem légből kapottak, tehát amiket mondani fog, azokat alá fogja tudni támasztani.
0: Térjünk át a legfőbb ügyész személyére, ugye Fejes Pétert javasolta Bak András legfőbb ügyésznek. Ez eddig nem kavart akkora port, mint az előző sikertelen jelölés. Önnek milyen információja, véleménye van a jelöltről?
1: A jelöltől személy szerint semmilyen véleményem nincsen, tehát én nem kívánok belemenni ilyen személyi kérdésekbe. Én azt talán azt indokolt elmondani, hogy Baka Andrásnak azt kell értékelnie, hogy az ügyészség jelen pillanatban olyan állapotban, mint 1990-ben volt a rendszerváltás alkalmával. Tehát az ügyészség gyakorlatilag egy politikailag teljesen átitatott szövet, amelyet vissza kell bontani az alapokra, és újjá kell építeni. Hogyha Baka András Fejes urat talált erre a legalkalmasabb szereplőnek, akkor majd a frakció eldönti, hogy ő valóban véghez tudja vinni ezt a változást.
0: Ön korábban tett olyan kijelentést, hogyha jól emlékszem, hogy inkább nem az ügyészségi szervezeten belülről látna a szívesen legfőbb ügyészt. Tartja ezt az állítást, vagy úgy látja, hogy jobb választás lett volna kívülről keresni valamit, főleg úgy, hogy itt annyira pörögnek az események, hogy gyakorlatilag napról napra romlik az ügyészség renoméja.
1: Az én véleményem is egy evolúción esett át, tehát az első álláspontom az volt, hogy ügyészségen belülről kell választani, mert úgy ismeri a szervezetet, de aztán az első ügyészválasztás sikertelensége arra billentette a véleményemet, hogy inkább talán kívülről kellene. Mert annyira megosztott most már az ügyészség, hogy nagyon nehéz olyan szereplőt választani, aki teljesen semleges.
0: És az aranykomba ügyet sem hagyhatjuk ki. Ugye Orbán Viktor az elmúlt napokban többször is kijelentette, legutóbb tegnap este a Bajár Show-ban, hogy az ő utasítása nélkül is nagyszerűen tették a hatóságuk a dolgokat az aranykonvoj ügyben, és hogyha nem tették volna, akkor ő adott volna utasítást. Ezt egyébként néhány napja ön is kitette Facebookra. A kommentelőktől azt kérdezte, hogy szerintetek, vagyis hogy mi a véleményük. Én most öntől kérdezem, hogy önnek mi a véleménye ezekről a kijelentésekről.
1: Nekem az a véleményem, hogy Orbán Viktor nem tehet más most jelen pillanatban. Tehát biztos vagyok benne, hogy ő az aranykonvoj ügy nyomozati iratait és tényállását ismeri. Tudnék, Hajdú János a beosztottja volt, nagy valószínűséggel ők kapcsolatban állnak egymással. Egyébként ez egy nyomozati hiba is volt, hogy egyáltalán Hajdú János szabadlábon hagyták, mert nem lett volna indokolt. Tehát ismeri a tényállást, és pontosan tudja, hogy ez az ügyőt el fogja érni. Ezt pontosan mi is tudjuk, és szerintem az ügyészség is tudja.
0: Ön ebben biztos?
1: Én ebben biztos vagyok. Igen, ez szándék kérdése most jelen pillanatban. Tehát nem a bizonyítékok hiányosak, hanem a szándék kérdése, hogy elérnek-e hozzá vagy sem. Tehát ismeri, és az egyetlen egy pozíció, amit most fel tud venni, az a tagadás. És ez, amit látunk, ez maga a tiszta tagadása ennek a dolognak. Sőt, én azt gondolom, hogy egyfajta üzenet az ügyészségnek is, hogy őt ne bántsák.
0: Egyébként érdekes, tegnap Takács Péter a Kontrollnak azt nyilatkozta a parlamentben, amikor erről kérdezték, hogy Orbán Viktor nem utasítást adott, hanem tájékoztatták. Én azt hiszem, ezt most hallottam ilyen formán először. Mennyiben árnyalja a képet az, hogyha mondjuk ő nem adott utasítást, csak tájékoztatták? Ezt ugye Takács Péter jelentette ki, aki a Fidesz frakcióban ül.
1: Hát ugye normális vagy egészséges helyzetben a kormányfő ezeket a nyomozati szerveket nem utasíthatná. Tehát feltárnak egy bűncselekményt, és hogyha valóban bűncselekmény van mögötte, akkor nekik akcióba kell lépni. Itt ugye az a problematika, hogy itt nem volt bűncselekmény. Orbán Viktor például a tegnapi beszédében hivatkozott arra, hogy mekkora skandalum volt Ausztriában. Szerintem rosszul olvasta végig a sajtót, mert nem volt skandalum. Valóban foglalkoztak a témával, de azt is megállapították, amit elfelejtett Orbán Viktor elmondani, hogy a végkövetkeztetés az volt, hogy ezek jogszerű szállítások voltak. Tehát valóban sok helyen foglalkoztak. Tehát én azt gondolom, hogy ő tagadásban van, ez a pozíció, és ez egyfajta üzenet az ügyészség számára is, hogy hogyan járjon el.
0: Az ügyészségnek akkor van elég muníciója ahhoz, hogy itt mondjuk gyanúsítottként meghallgat, vagy kihallgathassák Orbán Viktort?
1: Hogyne, hát ahogy Fürtmál is fogalmazott, már májusban az ügyészség ezt észlelte.
0: A központi nyomozó főügyészség magához vonta nemrég ezt az ügyet. Milyen fordulatot vár ettől? Vár-e fordulatot?
1: Hát egyelőre én azt gondoltam, hogy ebből fordulat lesz, tehát hogy feljebb tudunk lépni ezen a szinten, de úgy tűnik, hogy azóta, amióta feljebb került az ügy egy szinten, azóta semmi nem történt.
0: Egyébként, hogyha Orbán Viktort meggyanúsítják, és mondjuk egy hosszú eljárás folyamán majd be is igazolódik, hogy a gyanú alapos volt, vádat emelnek, és aztán az majd megállja a helyét, akkor hova vezethet, milyen súlyú bűncselekményhez? Tehát börtönben láthatjuk őt, vagy hova?
1: Mi lesz? Ez kétséget kizáró, hogy ebben az ügyben az összes érintett letöltendő börtönbüntetésre várhat.
0: Rendben. Horváth Lórendnek, az ügyvédkar elnökének köszönjük, hogy itt.
1: Én köszönöm.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Szerény nívó, szennylapok és szegény írók. A szirénák, a gyönge fű, a szegény írók. Zenés pszichó, sekély gringók, segélyhívó. Az egész sztorit, kemény dió, de még bírod. A buktatók, a slussz poén, a dupla csavar. A klubzakók, a sufni lét, az utca sara. A grundharcok, a sorompók, a szív előtt. A Budapest, a 2015. A puszt, a kéz, a plusz kaját, meg amit fizetsz. A busz, a cég, a busz, az ágy, az animgifek. A konyha rész, a lyukszobád, a fal is hideg. A puszta tény, a Maldív helyett Margit sziget. A szindelők, a szélirány, a trébarátok. A cinkelők, a cimbarák, a késdobálók. A szép remény, a félszobák, a célronáldók. A szenvedők, de szívben már a célon állók. Ja. A diplomásból élelmiszer boltos. Nem az iskolád, az életvitel volt rossz. A nincs tovább a kispolgár, a diszkó

stresszözön a megszökők a tesztkörök, a céltalanul szentesített eszközök, a szeszködös tett, amihez lesz közöd, a fesztiválon eltapsikolt exivőd, a hétköznapi megtört felszivárdok, a réteg, aki ettől elszivárgott, a kipörgetett éjszakák, a szemcsepp, a lelki ismeret, az el nem tűnő Snapchat. Módszerek, Montserrat és Monte Carlo, a srác, hogy szerest, annyi mindent mond magáról, a kódszer.

0: az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled több, mint képzeled. Az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond, nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond, nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond, nincs gond, mert az ég.
1: Ég veled.
2: Margit helyett, Margit sziget.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték. Beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Péntek reggel rendkívüli ülést tart a fővárosi közgyűlés a Fidesz-KDNP kezdeményezésére. Az ellenzéki frakció azt szeretné elérni, hogy Karácsony Gergely a jövőben csak a közgyűlés előzetes felhatalmazása alapján dönthessen a fővárosi közfejlesztések tanácsában. Vendégünk Böröcz László.
2: Aki az első kerület polgármester a Fidesz fővárosi frakciójában ott ül, és ez a furcsa helyzet áll elő most a jelek szerint, hogy egyet ért a korábbi ellenzéki, most kormánypártiakhoz sorolt polgármesterekkel. Jó estét!
3: Ez, jó estét kívánok, ez így van.
2: Ez nem szokott előfordulni nagyon gyakran.
3: Hát azért szerintem a polgármesterek még az előző ciklusban is voltak olyan kérdések, amiben azért könnyebb megállapodni, hiszen mindenki a városvezetéssel foglalkozik, mindenki a kerület lakóinak az érdekeit képviseli, azért itt sok kapcsolódási pont van, most ez egy ilyen.
2: Lesz egy rendkívül ülés a fővárosi közgyűlésben a Fidesz-KDNP kezdeményezésére, tehát az önök kezdeményezésére, ami azért érdekes, mert ugye mondhatták volna Soproni Tamásék is, hogy ezt akarjuk, és így akarjuk. Miben bízik, mi lenne ott a téma, miben lehetne ott előrelépni?
3: Szerintem nyilván különböző lehetőségek vannak ennek a helyzetnek a feloldására. Ugye azért mégiscsak arról beszélünk, hogy történt egy olyan döntés a főpolgármester úr részéről egy egyeztetésen, amiben se a fővárosi képviselőket nem vonták be, tehát fővárosi közgyűlést, sem pedig a polgármestereket. Egyébként én még augusztus végén kezdeményeztem a főpolgármester úrnál, hogy hívják össze a BÖSZ-nek a közgyűlését, vagy tanácskozzunk, mielőtt egyébként a kormányzattal egyeztet. Egyébként ezt ő meg is tette, és szeptember 1-én volt egy online beszélgetés, a polgármesterekkel, illetve a főpolgármester úrral. Ott pont fölmerültek azok a kérdések, hogy az örvendetes, hogy a önkormányzati szövetségek egyébként nagyrészt egyetértenek, hogy függetlenül pártalástól, hogy egyébként milyen irányba kellene elmozdítani a jelenlegi önkormányzati rendszert, de alapvetően az is kérdéses volt, hogy hiszen a főpolgármester úr képviseli a budapesti kerületeket is ezen az ülésen, és nyilván ott föl is merült az a kérdés, hogy azokban az ügyekben, ahol egyébként fővárosi, illetve kerületi illetőség van, azokban a kérdésekben alakítsunk ki közös álláspontot. Erre főpolgármester úr akkor azt mondta, hogy nyilván ez majd egy jövőbeli időpontban lesz erre lehetőség, de aztán mégis egyik reggel arra ébredtünk, hogy késztényekre lettek állítva a polgármesterek.
2: Mondjuk, tehát, hogy ebből voltak ott polgármesterek azon a tanácsülésen, ahol ez a döntés megszületett a kormány és a főváros között?
3: Egy.
2: Hát Baranyi Krisztina lehetett ott, valaki még volt, de most hirtelen nem tudom.
3: Baranyi Krisztina volt, én úgy tudom, az egyetlen polgármester, aki ezen részt vett, és ő nyilván nem is támogatta ezt a fajta megállapodást.
2: Mi önöknek mi a bajuk a megállapodással? Önmagában azt gondolnám, hogy örvendetes, hogy van a kormány és a főváros között egy párbeszéd, az elmúlt években azért ez nem volt gyakorlat.
3: Igen, akkor kezdjük, menjünk vissza szerintem időben egy kicsit. Ugye az önkormányzati rendszernek a finanszírozásával régóta baj van. Ezt nyilván nem csak az ellenzéki polgármesterek jelezték, ők a sajtóban hangosabban, hanem a kormánypárti, a volt kormánypárti polgármesterek is, mi is jeleztük egyébként akkor a kormányzatnak, és Navracsics és Tibor miniszter úrral akkor több egyeztetés is volt, és volt is ígéret arra, hogy a választások után új önkormányzati törvény lesz, a szolidaritási adót csökkentik. Ilyen szempontból, ha úgy tetszik, a mostani Tisza kormánynak hasonló elgondolásai vagy elképzelései voltak, hogy az önkormányzati rendszert rendbe kell tenni. Tehát ebből a szempontból egy polgármester akár nyugodt is lehetett volna, hiszen a választások után mindenki azt remélte, hogy az önkormányzatok jobb helyzetbe kerülnek, mint a választások után. Na most,
2: ugye, választások előtt. Igen.
3: Választások előtt. Igen. Tehát, hogy ami most történik, az azért nem ebbe az irányba mutat. Tehát annál az egy végtelen egyszerű dolog, hogy elvesztük a kerületektől a pénzt, akik ugye eddig is elmondták, hogy nem jó a gazdasági helyzete az önkormányzatoknak, és valóban egyébként az önkormányzati finanszírozás az a kötelező feladatok ellátását sem biztosítja, amit az államtól kapunk forrásokat. Tehát lehet az önkormányzati rendszert átalakítani, lehet azt mondani, hogy a feladatokat kell megnézni, és ahhoz kell egyébként, ahhoz szükséges több forrás biztosítani, de annak azért, tehát az a mostani döntés, ez nem erről szól, ez csupán arról szól, hogy a belső 13 önkormányzattól, kerülettől gyakorlatilag elvonnak több mint 10 milliárd forintot, úgyhogy egyébként semmilyen kompenzáció.
2: Hát illetve Karácsony Gergely azt mondta, hogy lesz kompenzáció a kerületek számára, arról majd a fővárosnak kell gondoskodnia.
3: Hát, hogy egy nagy út alapba akarják ezt berakni. De tehát eleve az elvel is probléma van. Ugye azt mondják, hogy ezt régen a fővároshoz, főváros csinálta parkolási cégeken keresztül a parkolási bevételek beszedését, aztán 2013 után ugye főpolgármester ezt mondta, hogy akkor átalakították ezt a rendszert, nyilván annak is megvolt az előzménye, de a korábbi rendszerben is az volt, hogy a kerületi parkolóhelyek után arányből kerületek kapták meg a pénzt, a fővárosi parkolóhelyek után meg a főváros.
2: Tudja, mennyi balhé volt ezzel?
3: Igen.
2: Hány ügy lett ebből?
3: Hát ezért alakították, mert akkor ugye három nagy fővárosi cég volt gyakorlatilag, ami különböző társulásokon keresztül a parkolás üzemeltetést a fővárosban működtette. Ugyanezek után szétszették külön kerületekre, és én szerintem egyébként nem működik rosszul jelenleg nem működnek rosszul a kerületi.
2: Nem hisz abban, hogy egy egységes rendszerben jobban működne? Több pénz maradna, kevesebbe kerülne?
3: Szerintem nem ez a lényeges kérdés. Azt szerintem a polgármesterek számára is elfogadható lenne, hogyha úgy döntünk közösen, hogy egy egységes céget hozzunk létre, vagy egy közös társulásba menjen az összes parkolási cég, és egyébként a főváros egységesen fejlesztje ezt az egészet. Szerintem ezzel nincs vita, tehát lehetne ezt is, de most nem ez történik, hanem ennek a farvizén gyakorlatilag a kerületek saját tulajdonú parkolóhelye után fizetett díjakat elvonják. Ez az első kerület tekintetében évi 1,1 milliárd forintot jelent nettóba.
2: Tehát nagyjából ennyi. Ez a nyeresége a parkolásnak?
3: Ez a nyeresége. Mi 160, tehát 2,2 milliárd forintot van a teljes bevétel gyakorlatilag, ami a parkolást illeti. Ebből 160 millió forintot átutalunk a fővárosnak. Ugye 6000 parkolóhelyünk van, ebből 1000 a főváros, 5000 a kerületi tulajdon. És ugye azt is látni kell, hogy a Ezen van 27%-os áfa, 10%-ot még az államnak pluszba átutalunk a nemzeti MOVI fizetési rendszeren keresztül, tehát ez egy szolgáltatási díjként, és akkor még ott vannak a bérköltségek, meg minden más. Na most, amit főpolgármester úr mond, hogy legyen hatékonyabb rendszer, szerintem ebben mindenki partner. Mi is, és én tudom, hogy más kerületek is, hiszen egyeztetünk a polgármesterekkel.
2: Ha hatékonyabb nem lehet azt úgy működtetni, hogy aki veszít rajta, lásd első kerületi önkormányzat, azt a pénzt a közös alapból, ami így létrejön, megkapja.
3: Lehetne ilyet.
2: Hát ezt gondolom tárgyalás kérdése lenne, de mondjuk a közgyűlésen meg lehetne erről.
3: Igen, rendkezni. Tehát ezzel nekünk alapvetően szerintem nem lenne gondunk, ha ez, ez lenne a matek. De per pillanat azt mondta, azt nyilatkozta főpolgármester úr, hogy alapvetően nem tervezik a kerületeknek a kompenzációját.
2: Két dolog. Az egyik az az, hogy valóban nem egyedül ment a főpolgármester az FKT ülésére, de csak Baranyi Krisztina volt a polgármester, Bovier György és Gály József kísérték még el. És hát érdekes mondom, Szepesfalvi Annát önök küldték volna, de őt nem fogadták el erre a tárgyalásra. Hát, vajon miért?
3: Ugye gyakorlatilag a fővárosi közgyűlésen ez a szavazás úgy zajlott, hogy ABC sorrendben szavaztak, az utolsó előtti a Fideszes jelölt volt, az utolsó egyébként Szaniszló polgármester úr, és nem tudom milyen megfontolásból, alapvetően az első hármat mindenki megszavazta, és a Podmanicki mozgalom és a Tisza képviselő jelöltjei közül jelölteket mindenki megszavazta, a Fidesz is, a Fidesz frakció is. A Tisza képviselői senkit nem szavaztak meg, tehát sem Baranyi Krisztinát, sem Szepesfalvi Annát, sem Szaniszló polgármester urat. Hogy ez miért így alakult, azt nyilván tőlük érdemes.
2: Jó, mert ez nem öntől. Viszont azt mondja Karácsony Gergely, hogy a jelenlegi parkolási és finanszírozási rendszer igazságtalan, és ezért ezt a konfliktust neki fel kellett vállalni, és meg kellett vívnia, mert hogyha ezt a polgármesterek között szavazásra bocsátja, nyilván nem szavazzák meg.
3: És miért igazságtalan?
2: Ő azt mondja, hogy azért, mert van, aki veszít rajta, van, aki nyer rajta, van, akinek veszteséges, van, akinek nyereséges, egészen és pontosan, széttagolt az egész.
3: Egészen pontosan azt mondta, hogy a külső kerületek...
2: Azok nem kapnak egy vasat sem.
3: Na most ugye itt azért ez az év szerintem önmagában nem állja meg a helyét, mert nyilván az első kerületben, meg a belső kerületekben jönnek be parkolni az emberek. Az összes forgalom, túlforgalmat, koszt, problémát ezzel kapcsolatban ezek a kerületek viselik el. Hát nekünk kell ezeket utána karbantartani, takarítani az utcákat. Tehát az összehasonlítást abszolút nem értem. Ez olyan lenne, mint hogy mivel a 13. kerületben van a legtöbb irodaház, és ott a legmagasabb az építményadó, vagy a külső kerületekben több telek van, mert a belvárosi részeken nincsenek telek, és ott szednek be telekadó formájába több pénzt, akkor ezt osszuk szét egész Budapestre. Azért ez egy abnormális
2: érzés. A Tisza frakció valószínűleg azon az állásponton lesz, amin a Tisza kormány. Gondolom, a Podmanicki mozgalom nevében Gály József azt fogalmazza meg, hogy garantált forrásokat fordítanak majd a budapesti utak felújítására, ezzel mindenkinek jobb lesz, tehát a Podmanicki mozgalom valószínűleg ugyanezen az állásponton van, nem meglepő módon át Vitézi Dávidul a másik oldalon a Tisza kormány nevében. Miben bíznak?
3: Hát alapvetően, hogy most a fővárosi közgyűlésben egyébként lesz erre többség, vagy nem, szerintem nem itt fog áldalni ez a dolog. Mindenki abban érdekelt, hogy a normális megállapodás születhessen a főpolgármester és a kerületek között, vagy a főváros és a kerületek között. Az első kerületi önkormányzat esetében évi 1,2 milliárd forintot költünk a köztisztaságra, a rendészetre és a zöld felületeknek a karbantartására. Most, hogyha 1,1 milliárd forintot elvonnak tőlünk, akkor 100 millió forintunk marad ezeknek a területeknek a finanszírozására. Tehát, hogy lehet azt mondani, hogy berakjuk az egészet a nagy közös út alapba, de 2024 óta a első kerületi rendészetre 240 millió forintot fordítottunk, 2026-ban ma 450 millió forintot költünk a rendészetre, majdnem kétszer annyian vannak a közterületfelügyelőink, mint volt a két éve. És Budapest utcáinak a helyzete egyre zűrősebb és egyre problémásabb.
2: Egyeztetnek, ugye most ez egy fura helyzet állt elő, mondjuk Niedermüller Péterrel válnak vetve fognak harcolni és küzdeni. Van egyeztetés most a polgármesterek között, hogy mi legyen a fegyver, nem?
3: Szerintem ilyen van informális egyeztetés a polgármesterek között, ugye kezdeményezték a bűszülés összehívását is, újfent a polgármester kollégák. Nyilván itt van a fővárosi közgyűlés is, tehát vannak olyan csatornák, amivel ez megoldható. De hadd mondjak még egy példát, mert főpolgármester úr, ha jól emlékszem, akkor a prágai példát hozta föl.
2: Hogy igen, ott volt Prágáról szóval.
3: Rendszám felismerő rendszer működik. Ugye ezeket a rendszereket egyébként a kerületek is vizsgálták az elmúlt időszakban. Hát akár ezt nyilván a kerületek is be tudnák vezetni, de fogadjuk el, hogy ezt egy nagy budapesti rendszeren keresztül kellene megcsinálni. Ennek is vannak előnyei kétségtelen. Ha nem 13 széttagolt rendszer van, hanem egy közös. Tehát nem ezzel van a fő probléma. Most Prága esetében ugye azt mondja a főpolgármester, hogy 5 autó végzi, kamerás autó végzi egész Prágának a ellenőrzését, parkolás ellenőrzését. Ugye nekünk testvérvárosunk Prága első kerülete, és én tavaly voltam Prágában a polgármester asszonynál, és nagyon sok kérdést megvitattunk, köztük egyébként a parkolás kérdését, nyilván mi is arra voltunk kíváncsiak, hogy egyébként hogy ellenőrzik a parkolást, ez is egy topik volt. Na most ő azt mondja, hogy a Prága belvárosában egyetlen egy autó megy, és amióta ezt bevezették, mert valamiért nem költ többet rá a prágai főváros, a teljes bevételnek a 30%-át emészti fel az üzemeltetési költség náluk, úgyhogy csak 5 autóval működtetik, de mivel csak 5 autó van, és csak egy van a belvárosban, ami nagyjából egy utcát egy nap egyszer, maximum kétszer tud bejárni, ezért a bevételek egyébként jelentősen csökkentek, amióta ezt bevezették. De még így is a prágai főváros és a prágai kerületek között 50-50%-os forrás megosztás, vagy bevétel megosztás van. Tehát azért egész más a prágai...
2: Lesz még vitázni.
3: Lesz, az biztos.
2: Örülök, hogy itt volt. Börösz Lászlóval beszélgettünk az első kerület polgármesterével. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
3: Köszönöm szépen.
2: A híradót követően Gálik Zoltánnal folytatjuk. Újabb uniós források szabadultak fel. Ki mire költheti ezeket a pénzeket? Erről fogunk többek között beszélni majd.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Turbó fokozatba kapcsolná az egészségügyet a Hegedű Zsolt miniszter, és hát ugyan kicsit a küllők közé került egy bot, ugyanis hát visszaküldte Baka András a kötelező kamarai tagságról szóló törvényt, és még az egészségügyi törvény egyéb részlete is sem tisztázottak, viszont a célok ambiciózusak. 500 milliárd forinttal növelnék meg a jövő évi költségvetését, vagy az egészségügyre szánt pénz összegét. Na, erről fogunk beszélgetni, hogy ez mire elég, vagy mire nem elég. Kincses Gyula egészségügyi szakértő a vendégem.
2: Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok! Kincses úr, egy kérdésem mindenképpen lenne, mielőtt itt a pénznek neki mennénk, ami kapcsolódik a pénzhez. Nevezetesen, hogy vannak olyan kérdések az egészségügyben, ami nem feltétlenül pénzkérdés. Gondolok itt arra, hogy amikor feltárják az egészségügy állapotát, kiderül az, hogy nincsen például orvos nyilvántartás, ami nem feltétlenül pénzkérdése, összeírni egy, akinek számítógépe van, vagy egy, gondolom, egy olyan rendszer azért csak akad, amiben össze lehet azt írni, hogy hol, hány orvos van, és milyen szakorvosok állnak rendelkezésre. A másik ilyen jellegű dolog az pedig a várólistákkal kapcsolatos, egészen döbbenetes információ az, hogy amikor elkezdenek utána nézni annak, hogy mennyien vannak a várólistán, akkor kiderül, hogy a 25%-ukat, Fehérvárról beszélek, már meg is műtötték. Tehát hibásan szerepelnek a várólistán. Ezek nem pénzkérdések. Mégis hogy fordulhatnak elő?
2: Orvos nyilvántartás van Magyarországon, az a baj, hogy több is. Magyarul különböző szervezetek különböző célból gyűjtik az adatokat. Például a működési nyilvántartásban pontosan benne van az, hogy kinek milyen tevékenységre van engedélye. A országos egészségbiztosítási pénztár tudja azt, hogy kivel van szerződése, de ott például csak a közellátásban dolgozók vannak. Tehát nincs egy olyan egységes nyilvántartás, amiben minden orvos, minden adata akár aktívan dolgozik, akár magánellátásban, akár közellátásban dolgozik. Ezt hadd ne én mondjam meg, hogy miért nem csinálták meg azt, amit mi meg fogunk csinálni. A kamara ezt meg fogja csinálni.
1: Mi a véleményem? Miért nem csinálta meg ezt például az állam, pedig adja magát?
2: Adja magát, de nem ezen múlt a várólista hossza, nem ezen múlt a kórházi adóság, tehát azok a szervezetek, akikkel dolguk volt, azokról volt nyilvántartásuk. Egy egységes, általános nyilvántartás nem volt, hogyha valaki azt akarta megtudni, hogy bizonyos földrajzi területen, bizonyos szakterületben hány ilyen idős orvos van, ezt így nem tudta megnézni. A kamara az, amelyik ha visszakapja ma végre a kötelező tagságát, akkor minden orvos a felelősségi körébe tartozik, és ezért a kamara tudja, mi tudjuk megcsinálni azt, hogy legyen egy olyan egységes orvos nyilvántartás, amiben benne van, hogy ki, milyen szakképesítéssel, milyen szakterületen, és milyen jogviszonyokban, mert nem csak egy jogviszonyban, mert van, ugye sokan dolgoznak az állami ellátásban és a magánellátásban is. Ezt az orvosi kamara most egy új orvos nyilvántartással meg is fogja csinálni.
1: Miként fordulhatott elő az, hogy a várólistán szereplő betegek már valójában nem is kellett volna, hogy a várólistán legyenek, hiszen máshol megműtötték őket.
2: A várólistákkal bonyolultabb a helyzet, hiszen ott tulajdonképpen az intézménynek, nem az orvosoknak jó volt az, ha volt egy kis mozgástér. Ugye természetes, hogy mindig van olyan, hogy valaki be van tervezve, vagy meg lesz operálva, és van egy fertőzése közben, valami más dolog történt, nem tudják megoperálni. Na most az hülyén jön neki, vagy bocsánat, pazarlóan jön neki, hogyha akkor üresen áll a műtő, mert hát Kovács bácsi nem jött. Ilyenkor gyorsan valakit ugye előre kell szedni, vagy beszedni a listára.
1: Ezt én értem, de akit megműtöttek, azt miért nem húzzák le a listáról, hogy már megműtötték, és már nem vár arra a műtétre?
2: nem volt meg az az érdekeltség, amit most megteremt a új rendelkezés, hogy egységes listán, átláthatóan, és főleg a minőségi indikátorokat hozzárendelve.
1: De egészen elképesztő, amit mond, hát ez nem érdekeltség kérdése, ez logika kérdése. Tehát, hogyha valamilyen rendszert nézünk, ha az ember elmegy bevásárolni, akkor ír egy listát, hogy ne vegyen 8 darab kefirt. Elég egyet. Tehát itt pedig azt lehetett látni, hogy hiányos, teljesen kusza listák vannak. Kinek az érdeke ez? Vagy miért csinálták ezt így? Hiszen ismétlem, ehhez nem kell túl nagy energia, hogy ez rendben legyen.
2: Nem volt meg az a rendcsinálási szándék, ami Hegedűs Zsolt miniszterben megvan, aki szeretne tisztán látni, és ugye a Tiszának választási ígérete volt az, hogy a várólistákat rövidíti. A várólisták rövidítésének az egyik legfontosabb eleme az, ami most történik, hogy többletfinanszírozást kapnak az intézmények akkor, hogyha este is dolgoznak, hétvégén is dolgoznak, tehát többet operálnak.
1: De lesz rá erre orvos? Mert az oké, hogy 500 milliárddal több lesz. Na de a kérdés az, hogy itt a délutáni meg az esti operációkra lesz-e ember, lesz-e személyzet?
2: Az 500 milliárd az más történet. Az általában évente 500 milliárd, hogy elérje Magyarország abból a nagyon szégyenletesen alacsony GDP arányból a környezet átlagát.
1: De nyilván nem ebből egyszerű, jut majd arra igen, a költségekre.
2: 10 milliárd van most betervezve a várólista csökkentésre, és az a lényege az egésznek, hogy egy csípőprotézisért nagyon leegyszerűsítve körülbelül 1 millió forintot, 960, ha jól emlékszem, 1000 forintot fizet a NEAC az intézménynek. De ha várólista rövidítő programban operálja, tehát hétvégén, műszak után többletként, akkor 1,3-as szorzóval, tehát nem 1 milliót, hanem 1 millió 300 ezret fog kapni érte a kórház, és nagyon fontos, hogy a most egyeztetésen levő végrehajtási rendeletben az van, hogy ebből a 300 ezer forintból ennek a 80%-át azoknak kell odadni, akik a műtétet végezték, tehát nem általában az intézmény bevétele lesz, hanem érdekelté teszik.
1: És azért lesz ugye, arra ember, aki ezt csinálja?
2: Hogy mondjam, a magánellátásban is van ember.
1: És hát ez a kérdés, ember? Hogy a magánellátást nem szívja el?
2: Azért, mert ott is érdekelt az orvos abban, tehát idáig az orvos nem volt abban közvetlenül érdekelt, hogy a közellátásban többet operáljon, ez az érdekeltség most meg fog jelenni, és ugye a 80%-át akik dolgoztak, azok kapják, a 20%-ot pedig általában a várólista csökkentésre, mert ugye nagyon fontos eleme lesz ennek az új rendeletnek az is, hogy aki a listát vezeti, nem csak, hogy akkor ki kell tudni húzni azt, aki nincs, hanem fel kell ajánlani adott esetben a betegnek azt, hogy nálunk 6 hónap az előjegyzés, de van egy másik intézmény, ahol 3 hónap alatt meg lehet operálni, és ha a beteg úgy dönt, hogy akkor ő nem ehhez az intézményhez akar jönni, csak ide küldték, vagy azt mondták, hogy itt fogják fogadni, máshol gyorsabban van, akkor elmegy, és ezt el kell, hogy neki intézzék.
1: Azért kérdeztem egyébként, hogy lesz-e mindenre ember, lesz a személyzet, és ez nem csak az orvost, nyilván a szakápolókat, a nővéreket is érinti, mert azért riasztóak azok a hírek, hogy például házi orvosból iszonyatosan nagy a hiány. Előregedett a házi orvosoknak a társadalma, és nem tudom, egész egyszerűen nekem hihetetlen, de javítson, hogyha, vagy erősítse meg, hogyha ez így van, 1,4 millió magyar állampolgárnak nincs házi orvosa?
2: Ez így azért szerencsére nem igaz. Egész csak 1 millió körül van, még annyi se, de azért az is rengeteg. Hát tudnilik, ez az 1,4 millió azt jelenti, hogy hány ember lakik olyan területen, ahol nincs állandó házi orvos. De ezek közül egy csomóan egy szomszéd területre átjelentkeztek, és van saját házi orvosuk.
1: Csak nem ott helyben, hanem máshol.
2: Így van, így van. Tehát azért, de ettől még sajnos az igaz, hogy ha jól emlékszem, 1022 praxis betöltetlen ma Magyarországon.
1: Ez rengeteg.
2: És én épp a augusztus végén néztem meg, hogy az úgynevezett medián életkor, tehát amikor ugyanannyian vannak előtte, mint utána, tehát nem átlag, hanem a tornasor közepe, az a házi orvosok esetében 62 év.
1: Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy egyetlen frissen végzett orvos sem akar
3: házi orvos lenni.
1: Ez, kis túlzással. Ez
2: a kis túlzással, de azt jelenti, hogy nem
1: milyen, elég. Mi ebben a jövő? Mit lehet itt?
2: Ebben szerencsére az új egészségügyi kormányzat rendelkezik jövőképpel, és abból azzal a jövőképpel rendelkezik, amit még kamarai csoportként a háziorvosi tagozatunk is képviselt. Egyszerűen be kell látni azt, hogy ez az egy falu, egy orvos, egy nővér rendszer nem fog tudni tartósan működni. Tehát akkor, amikor 2500 fölött van a 62 év fölötti orvosok száma, muszáj valamilyen más dolgot csinálni, amikor térségi ellátás magasabb színvonallal, telemedicinával támogatva, tehát egy csomó ilyen dolgot kell végigvinni, csak azt az átmenetet kell tudni megtalálni, hogy aki még tisztességgel szeretné vinni a praxisát, azt nem kell TSZ-be bekényszeríteni, mert különben azt fogja mondani, hogy köszönöm szépen, nem kérem, az hadd dolgozzon tovább, de akik már más szakmailag fejlettebb kultúrájú közegben másként akarnak dolgozni, mert fiatalok vagy érzik magukban ehhez az ambíciót, azoknak meg hadd lehessen egy másfajta magasabb szintű ellátásban, mert fiatalok vagy érzik magukban ehhez az ambíciót, azoknak meg hadd

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.
1: Úgy is van.